0: diáziáról, aztán a reszkolánról, és része a csoportterát, aki a csoportterápiát tart, és azt mondta, hogy nagyon hasznos, és új alkalmazza a betegeket.
1: Hát ez óriási dolog. Köszönöm szépen. Ez nagyon megerősítő volt, és jól esett. Köszönöm. Van-e még, aki esetleg? Julika.
2: Én hála Istennek, én nagyon jó tudom a szerkezem, de most foglalkozás által megerősödtem abban, jobban, hogy minden majd fogunk.
1: Köszönöm, aranyos vagy. Nagyon szépen köszönöm. Hát, köszönjük a hozzászólásokat. Mindenképpen már csak azért is jó volt, hogy addig megérkezhettek, akik picit késtek, és egy picike hirdetéssel kezdeném. Mivel olyan meghitt alkalmak voltak ezek itt, és olyan jól esett eljönni az önök köreibe, ezért, mikor Gyuri az elmúlt alkalommal hirdette, hogy csak 3 hét múlva, a mai naphoz 3 hét múlva tudná folytatni az előadás sorozatot, akkor ketten beszélgettünk róla, hogy azért jó lenne, ha nem ilyen hosszú idő telne el, és én föl tudtam neki ajánlani egy összefoglaló előadást a stressz témakörében, így akik el tudnak jönni, és esetleg úgy tudnak tervezni, hogy 1 hét múlva szintén a csütörtököt rá tudnák szánni, akkor 1 hét múlva lenne egy összefoglaló előadásunk ezen a helyen, és itt csak a Minden Szentek csütörtökje maradna ki, és rákövetkező héttől pedig Bálint György tartana itt akkor egy hasonlóan vetítéssel egybekötött előadássorozatot és beszélgetőkört. Az ő témája az egészséges és felelős élet alapelvei lesz, és gyakorlatilag az itt elhangzottaknak a még tovább mélyítése a célja. November 8-án kezdene az Önismeret és a helyes önértékelés kihatásai címmel. November 22-én a lelkiismeret szerepe döntéseink meghozatalában. December 6-án hol a határ az önvád és a bűntudat között, egy nagyon jó téma lesz, azt hiszem. És december 13-án emberi kapcsolataink életformáló szerepe. Nem heti rendszerességgel lesz, viszont azt hiszem, hogy olyan sorozat, amire érdemes eljönni, csütörtökönként 17:30 órai kezdettel ezen a helyen. Ennek a szórólapja ilyen kis képekkel alul kint elvehető. Még kérték, hogy hirdessem, hogy most október 21-én a mindennapi kenyerünk légüres, fehér vagy tartalmas barna címmel egy főzőkör lesz ugyanezen a helyen, tehát október 21-én lesz egy főzőkör. Mai alkalommal sok könyvet fogok ajánlani, és talán majd inkább közben emelem föl, és nem húzom vele az időt. Mindenképpen köszönöm a személyes megszólalásokat, bátorításokat, amiket a további előadás sorozataimra is el fogok vinni. Innen a következő helyszínem Dunaújváros lesz, úgyhogy amit most hallottam, biztos el fogom mondani, és beépítem ott is. Köszönöm szépen! Tehát a mai témánk az egész sorozatnak a mélyére hatol. Vajon azzá válunk, amit hiszünk? Kétféle életfelfogás létezik. Az egyik életfelfogás az, ami úgy gondolkodik, hogyha egy félig vízzel vagy folyadékkal telt poharat lát, hogy ez a pohár félig üres. A másik életfelfogás az, ami úgy gondolkodik, ez a pohár félig tele van. Mi is ez a kétféle életfelfogás? Ami az embernek az egész énjét meghatározza. Ez a kis karikatúra mutatja, hogy az egyik embernek az arcára van írva, hogy ez mit jelent, és a másiknak is. Ez a fajta életfelfogás bizony a lelkünk mélyéig hat ránk. Hogyha egy erős forgalomban állunk, mondjuk egy forgalmi dugóban, meg lehet figyelni, melyik életfelfogás hogyan hat az emberekre. Van, aki egy forgalmi dugóban kihasználja az időt, és mondjuk angolul tanul, vagy zenét hallgat, más pedig bosszankodik, és a haját tépi. Kétféle életfelfogás a legmélyére mutat a stressznek, a stresszel kapcsolatos életfelfogásunkat szemlélteti, és most a munkafüzetünket nyissuk ki, és be tudjuk írni, melyik ez a két életfelfogás. A harmadik oldalom, az alapvető életfelfogásunkat két nagy csoportra szokás osztani. Az egyik, talán mindenki tudja most mondani, ki az, aki mondaná, az egyik az optimizmus, a másik a pesszimizmus. Így van. Tehát ezt a kettőt írjuk be, az egyik az optimizmus, a másik pedig a pesszimizmus. Vajon amikor mi problémákkal, stressz helyzetekkel találkozunk, akkor hogyan gondolkodunk, hogyan állunk hozzá, milyen az életfelfogásunk? Hogyha valaki egy kertben sétál, és ott látja a rózsákat, mit vesz észre? Hogy beleakad a szoknyájába, vagy a nadrágjába a tüskéje, vagy azt veszi észre, hogy virágok nyílnak ezen? Vajon mi a rózsákat, vagy a töviseket látjuk? Milyen a mi életfelfogásunk? Azért azt hiszem, elmondhatom, általánosságban ez igaz, hogy a magyarok életfelfogása egyértelműen a pesszimistább. Akik az életnek a negatív oldalát nézzük, hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig csak a problémákat tehernek fogjuk fel, de ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan állunk a problémákhoz, hiszen az egészségünkre hat vissza. Az életfilozófiánk, vagy az életfelfogásunk, az a mód, ahogyan azokra a körülményekre tekintünk, amelyekkel naponta szembesülünk, és ez bizony meghatározza az egészségünket. A lelki egészségünk kihat a testi egészségünkre is. A mai előadásunk témája 4 pontban a következő lesz. Hogyan tudunk pozitív életfelfogást kialakítani, hiszen már ezekből a képekből és ebből a pár kis bevezető gondolatból is kiderült, hogy számunkra is jobb, hogyha pozitív életfilozófiánk van. A második, hogyan lehet megbirkózni a keserűséggel és a harag negatív érzésével. A harmadik, mi a pozitív énkép forrása, hogyan lehet helyes önértékelést kialakítani. Erre több időt szánunk a mai előadáson. És a negyedik, hogy milyen az értékrendszerünk, melyek a legfontosabb értékek az életünkben. Ezzel foglalkozunk tehát a mai alkalommal. Az optimista mindig a lehető legjobb eredményt várja az életben. Ha valami jó, ő azt észreveszi. A pesszimista kizárólag az élet negatív dolgait látja, minden rossz dologba belebotlik. Vajon mi optimisták vagy pesszimisták vagyunk? Hogyan lehet a viselkedésünk belső rugóit pozitív irányba megváltoztatni? Egyáltalán lehet-e? Hiszen sokan mondják, hogy hát az öreg fát már csak eltörni lehet, a fiatal még hajlik. Egy ilyen közmondásunk is van, hogy az öreg fa az már csak törik. A fiatalt lehet hajlítani, de vajon tudunk-e a mi korunkban még változni, változtatni, képesek lehetünk-e, és optimistábbá tudunk-e válni? Amíg nem alakítunk ki optimista, vidám, pozitívabb életképet, addig az életerőnk állandó töréseket fog elszenvedni. És az a bizonyos egész életünkre kiterjedő életerőnk, életenergiánk fogy és gyengül. Ezt nem tudom, meg tudjuk-e csinálni, de itt elbújt valaki alul, majd megmutatjuk, hogy milyen az optimista. Azt mondják, hogy a gyógyíthatatlan optimista olyan, hogyha kiesik a 10. emeletről, akkor minden szinten, ahogy zuhan lefelé, azt kiáltja, eddig minden rendben. De nem tudjuk megmutatni, úgy sajnálom. Tehát itt zuhanna, és akkor azt lenne, hogy eddig minden rendben van. Akkor lépjünk egyet tovább, jó? A munkafüzetünkbe tudjuk folytatni, hogy dr. Harold Wolff És kollégái egyszer 500 kórházi beteget tanulmányoztak, és úgy találták, hogy az átlagos belgyógyászati és sebészeti problémákkal kórházba kerülő embereknek a 30%-ának pessimista volt a hozzáállása. Ők negatívan gondolkodók voltak. Ezt írjuk be tehát, hogy negatívan gondolkodók voltak. Igen. Tehát, hogy a betegségek hátterében az áll nagyon gyakran, hogy negatívan gondolkodnak az életről, és ez betegíti meg őket. Ugyanitt folytatódik Paul Tournier svájci pszichiáternek a gondolatával. Ő azt mondta, hogy amikor egy páciens eljön, hogy konzultáljon velünk, akkor elmondja, hogy milyen betegségben szenved. És orvosi kezelést kér tőlünk. De arra már korán sem ennyire kész, hogy azokat a dolgokat is elmondja, amelyek idáig vezették őt. És melyek ezek? Itt A, B, C, D pontok lesznek. Az első, az idegességét. Hogy a betegsége hátterében az áll, hogy ő rendszeresen idegeskedő volt. A B, azokat az indulatokat, amelyek uralkodnak rajta, tehát jelenlegi indulatait, feszültségeit, tehát azokat az indulatokat, amelyek uralkodnak rajta, ez a B pont. A C pont a konfliktusait, az ütközéseit, a családi konfliktusokat, a munkahelyi konfliktusait, a szomszédokkal való konfliktusait, tehát azokat az ütköző pontokat, amik konfliktust okoznak. Ez a C, és D végül lázadásait, kétségeit és félelmeit. Lázadásait, kétségeit és félelmeit. Megfigyelték azt, hogy gyakran a kamaszok, amikor a lázadó korba kerülnek, annál kiütésesebb a bőrük, minél nagyobb lázadásban vannak a családdal kapcsolatban. Ez egy egyszerű kis példa mutatja, hogy igenis a test is jelez, annál inkább teli lesz az arca ilyen gennyes pattanásokkal, minél inkább lázad a szüleivel szemben. Egy ilyen érdekes bőrgyógyászati kis megfigyelés volt ez. A kétségek és a félelmek milyen megterhelőek, mennyire a gyerekeket megterhelik, a felnőtteket megterhelik, az állandó félelmek és kétségek, és bizony a legtöbb betegség hátterében ez áll. És a beteg az ugyanakkor nagyon jól tudja, hogy mindezek meggyöngítik és aláaknázzák az egészségét, de nem pirulákkal lehet ezen segíteni, nem gyógyszerekkel, vagy nem olyan szerekkel, ami enyhít ezen, hanem megtalálni a gyökeret, és gyökerénél kezelni a problémát. Ugyanakkor megfigyelte Paul Tournier azt is, hogy amíg azok az emberek, akik negatívan gondolkodók, nem alakítottak ki pozitív, vidám életképet, addig nem is tudtak gyorsabban gyógyulni. Ezzel szemben azok, akiknél sikerült ezt kialakítania, tehát a lelki gondozása során, roham léptekben gyógyultak a betegségeikből. Albert Schweitzer fogalmazott így, optimista az az ember, aki mindenhol zöld lámpát lát, míg a pesszimista csak a piros lámpákat látja. De az igazán bölcs ember színvak. Vajon mit akart ezzel mondani? A túlzott optimizmus, amikor tényleg zuhan a 10. emeletről, és mindenütt azt mondja, hogy eddig minden oké. Illetve az állandó pesszimista és keserű ember között a különbséget, arra helyezi a hangsúlyt Albert Schweitzer professzor, hogy az igazán bölcs ember színvak, de mit is jelent ez a színvakság? Ez a színvakság nem mást jelent, mint hogy reálisan tekint az életre. Hiszen az életben vannak pozitív dolgok, vannak negatív dolgok. Észrevesszük ezt is, és észrevesszük azt is, de nem azt jelenti, hogy elbillenjünk valamelyik oldalra, túlzásba essünk. Amikor valaki, például az előző sorozatomon elmondta, hogy hát náluk haláleset történt a családban, és most akkor ő mosolyogjon állandóan, és majd akkor megoldódnak a problémák. Természetesen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Lássuk reálisan, igen, vannak tragédiák, vannak rossz dolgok, de vegyük észre a jót is, és erősödjünk meg a jóban, mert beteggé tud tenni bennünket. Le tudja építeni az egészségünket, ha állandóan kesergünk, ha állandóan a temetőbe járunk, és csak ott sírdogálunk naphosszat. Rendezzük el, tanuljuk meg, hogy hogyan rendezhetünk el egy ilyen nehéz esetet, és utána lépjünk tovább, nem szabad abban a állatban meg.

Ha a gondjainkra tekintünk, akkor az aggódás lehet úrrá rajtunk. Másrésztről, ha a lehetőségeinkre koncentrálunk, akkor reménykedőkké válunk. Ha az előttünk álló kedvező alkalmakra tekintünk, megtelünk bátorsággal, hogy véghez vigyük azokat a jó dolgokat, amiket célul tűztünk ki magunk elé. És hogyha a sikereinket, az elért eredményeinket nézzük, ez magabiztossá tehet bennünket. Ha pedig a kapott áldásokra figyelünk, akkor hálásak leszünk. Hogyan lehetséges olyan embereket tehát, akik egész életükben negatív gondolkodók voltak, pozitív gondolkodásra bátorítani, tanítani? Nagyon szép pszichológiai vizsgálatok figyelték meg, hogy a gondolatok hatnak a szavakra. Ahogy gondolkodunk, úgy beszélünk. A szavak pedig a cselekedeteinkre, a tettekre. Megfigyelték azt, hogy azonban, hogyha nehéz helyzetek is érnek bennünket, megtehetjük azt, hogy a tetteink visszahatnak a gondolatainkra. Hogyha föl tudunk állni, föl tudunk egyenesedni egy nehéz élethelyzetben is, és megpróbálunk tovább lépni, akkor ez visszahat a gondolkodásunkra, visszahat a gondolatainkra. Az természetesen továbbra a szavainkra is, ahogy beszélünk, ahogy kommunikálunk róla, és a tetteinkre, és segít bennünket, hogy fölemelkedjünk. Filippi beliekhez írott levélben, a Bibliában olvasunk egy nagyon szép gondolatot. Filippiben Pál apostol börtönben írta ezt, tehát elég nehéz életkörülmények között. Mégis így biztatta a tanítványait, akik kim voltak és szabadon voltak. Amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Milyen hatalmas igazság van ebben. Az erősít meg bennünket, hogy ha nem a negatív dolgokon időzik az elménk, nem azokon elmélkedünk, nem azon kesergünk, amik értek bennünket, fájdalmak, terhek, nehézségek, anyagi gondok vagy munkahelyi feszültségek, ha megtaláljuk mindig azt, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták. Nem a politikusokon morgunk, hogy most hogy döntettek, most mit csináltak. Nem azon, hogy a szomszéd már megint ezt és ezt tette, hanem megkeressük mindenben, ha lehet a jót, és azok visszahatnak rá, a gondolataink visszahatnak ránk, és megerősítenek bennünket, hogy ne emésszük föl az életerőnket, az életenergiánkat. A döntés rajtunk múlik, hogy pozitív vagy negatív gondolkodókká, optimistákká vagy pesszimistákká válunk. És erre szeretnénk bátorítani a sorozat során, hogy döntsünk, válasszunk a jó mellett. A választás az az egyedüli meghatározó tényező abban a tekintetben, hogy egy személy negatívan gondolkodó vagy pozitív szemléletűvé válik. Válasszuk a pozitív szemléletű hozzáállást. William James, az egyik legnagyobb pszichológus így fogalmazott, hogy látszólag a cselekedetek az érzéseket követik. De valójában a cselekedetek és az érzések együtt haladnak. A cselekedetek szabályozása által, amelyek az akarat közvetlen irányítása alatt állnak, az érzelmeket közvetetten irányíthatjuk, amelyeket akaratunkkal közvetlenül befolyásolhatunk. Tehát, hogyha törekszünk arra, hogy pozitívan gondolkodjunk, ha akarunk így döntünk és így akarunk gondolkodni, képesek vagyunk megváltoztatni a gondolkodásunkat és pozitívan, optimistán gondolkodókká válni. Hogyan történik ez meg a gyakorlatban? Ugyanő ezt mondta, ha az ember elveszítette a jó kedvét, akkor egyetlen dolgot tehet, hogy visszaszerezze azt, vidáman felegyenesedik, és úgy tesz, úgy beszél, mintha jó kedve már visszajött volna. Ha megpróbáljuk, nagyon nehéz eleinte, ez tény, de képesek lehetünk arra, hogy visszatérjen a jó kedvünk, visszatérjen a pozitív gondolkodásunk, újra élet, öröm legyen bennünk. Azzal, hogyha megpróbálunk nem a negatívokra hangsúlyt helyezni az életünkben, hanem a vidám, öröm,

0: felsőbbrendbeli dolgokat észrevenni, meglátni, arra figyelni, arról beszélni, és ez visszahat ránk, és vissza is fog térni ennek hatására az öröm, a jókedv, a hála, a megelégedettség az életünkbe. Tehát a gondolatok a szavakra és a szavak a tettekre hatnak, és a tettek visszahatnak a gondolatainkra. És hogyha még erről kommunikálunk is, beszélünk is róla, hogy hogyan alakul, hogyan változik, bátorítóan hathat ránk is és másokra is. Itt emelem föl ezt a könyvet. Olvashatunk ebben a könyvben az A csodálatos öngyógyító képessége című könyvben is róla, hogy az elme fokozatosan hozzászokik azokhoz a dolgokhoz, amelyeknél hosszasan időzik. Tehát, ha valaki szüntelen kesereg, panaszkodik, elégedetlenkedik, hozzászokik az elme, és ezt gyakorolja. Ha valaki szüntelen indulatosan válaszol, vagy verekszik, például a gyerekét megveri, hozzászokhat az ember. Egyszerűen rutinná válik, hogy minden idegesítő, feszítő helyzetben ugyanazt teszi és üt, vagy ugyanazt teszi és ordít. Hozzászokik az elme a negatív dolgokhoz. Ugyanígy hozzá tud szokni a pozitívhoz is. Meg kell tanítanunk saját magunkat, hogy hogyan építsük le a negatív, és hogyan építsük be a pozitív viselkedésmódot. Azt mondja az iménti pszichológus, hogy érzéseink felett nincs uralmunk, de a döntéseink felett igen. Tehát van egy lehetőségünk, egy szabad választásunk, dönthetünk úgy, hogy pozitív és vidám dolgokról gondolkodunk. És ez a cselekedeteinkre is hat, és a tetteinket is meghatározza. Mert cselekedeteinket is ehhez a döntésünkhöz tudjuk igazítani. Lehet, hogy picit most ez így nehéznek bizonyult, meg így az megfogalmazás is nehéz, de higgyék el, hogy működik. Hogyha valaki elhatározza, hogy változtat, képes rá, hiszen a döntés képessége mindannyiunk kezében ott van. Amikor tehát nehézségek, problémák érnek bennünket, ne azokban keseregjünk, hanem tekintsünk túl rajta, és a megoldásokat keressük meg. Ne a múlton rágódjunk, hogy bántak velünk gyerekkorunkban, vagy mit tett velünk a főnökünk, hanem a megoldásra, a jövőbe tekintsünk, hogyan oldanám meg ezt a helyzetet, hogyan változtatnék rajta. Abraham Lincoln fogalmazta ezt így meg, hogy a legtöbb ember pontosan annyira boldog, amennyire úgy döntött, hogy boldog akar lenni. A munkafüzetben majd találnak egy részt, ahol leírja az ő életútját, mennyi negatív dolog történt vele. Talán a 12. oldalán be is mutatom, jó? Megnézzük, gyorsan elolvasom. Volt egyszer egy ember, akinek számtalanszor adódott alkalma arra, hogy kudarcaiból tanuljon, amint ezt rövid élettörténete is bemutatja. 1861-ben csődbe ment az üzleti vállalkozása. 1832-ben vesztett az országgyűlési képviselő választáson. 1833-ban üzleti vállalkozásában újra sikertelenséget ért el. 1834-ben bekerült az országgyűlésbe, 1835-ben meghalt a szerelme, 1836-ban idegösszeroppanást kapott, 1838-ban nem kapta meg a szóvivői tisztséget a Fehérházban, 1840-ben ismét vereséget szenvedett a választásokon, 1843-ban vesztett a kongresszusi választásokon, 1846-ban bekerült a kongresszusba. 1848-ban vesztett a választásokon, a kongresszusi választásokon, 1855-ben vesztett a szenátusi választásokon, 1856-ban az Egyesült Államok alelnöki címért folyó versenyben ismét alul maradt, 1858-ban újra vesztett a választásokon, 1860-ban megválasztották az Egyesült Államok elnökévé. Pedig mennyi kudarc érte, de túl tudod lépni rajta. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet túllépni rajta? Azt mondta, attól függ, hogy mennyire vagyunk boldogok, hogy mennyire akarunk boldogok lenni, a döntésünkön múlik. A helyes irányba történő választásnak melyek tehát a lépései? Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani. Négy lépést tekintünk majd át. Az első az elfogadás, a második az alkalmazkodás, a harmadik az értékelés, és a negyedik a cselekvés lesznek. És akkor most nézzük tehát, mit jelent az elfogadás kérdésköre. Egy kísérletet szeretnék még mielőtt ebbe belemennénk megcsinálni, hogyha lehet. Mégpedig egy érdekes kis kísérlet. A kísérlet a következő. Megkérdeztek egyszer egy üzletembereknek tartott konferencián egy gyárigazgatót, hogy hogyan lehet a legtöbbet kihozni a rendelkezésre álló lehetőségekből. Ő vett egy fehér papírlapot, meg egy fekete ceruzát, és jól láthatóan, most ez itt lesz, rajzolt rá valamit. Mit lát a papíron? Igen. Mit lát a papíron? Egy pontocska.
1: Zoli?
0: Luk. Elég rosszul sikerült akkor ez. Kis lukat. István. Azt mondta, hogy igen, valóban itt van egy kis fekete pont, de önök közül senki sem látta meg a nagy fehér lapot. Ez a beszéd lényege. Igen, vannak nehézségek, vannak problémák, lehet jóval több pöttyöt is rajzolnom, de ott van körülötte a sok-sok lehetőség. Mi tehát az elfogadás? A munkafüzetünkben be tudjuk írni a harmadik oldalon, hogy a viselkedésünkre vonatkozó első tanács az elfogadás. Arthur Rubinstein, a híres koncertzongorista, egyszer egy interjú során azt nyilatkozta. Én feltétel nélkül fogadom el az életet. A legtöbb ember feltételekhez köti a boldogságát. A boldogságot azonban csak akkor lehet megtapasztalni, ha az ember semmilyen feltételt nem támaszt. Az elfogadás nem egyenlő a beletörődéssel, a belekeseredéssel, hogy ez a helyzet, és ezt el kell hordoznom, el kell hurcolnom egy életen át. Az elfogadás nem legyőzöttség, sokkal inkább az érettség állapota, azáltal, hogy felfedezzük, mi az, amit meg tudunk változtatni, és mi az, amit nem. És itt idéznék egy nagyon kedves imádságot, úgy hívják ezt, hogy a vidámság imája. Uram, adj erőt, hogy amit nem tudok megváltoztatni, azzal együtt tudjak élni. Adj bátorságot, hogy amit meg tudok változtatni, azt megtegyem. És adj bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni az egyiket a másiktól. Az elfogadáson belül az első, amivel foglalkozunk, önmagunknak az elfogadása. Talán emlékeznek rá, én adtam az elmúlt alkalomban házi feladatot. Arra kértem a jelenlevőket, hogy egy szép nagy A4-es lapot írjanak teli, mindazokkal a pozitív, örömteli, vidám, jó dolgokkal, amik az életük értékei. Segít az önmagunk elfogadásában, ha meglátjuk, ha tudjuk, ha felsoroljuk, ha magunknak is visszahat, az életünkre visszahat, hogyha tudjuk, hogy mi minden az értékünk, milyen kincseink vannak. Nagyon fontos tudnunk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Követünk el hibákat, követni is fogunk el hibákat. Vannak korlátaink, bizonyos dolgokat meg tudunk tenni, bizonyos dolgokra nem vagyunk képesek. És bizony időnként hibázunk. Ez különösen egy A-típusú személyiség nehezen tudja elfogadni, ahogyan az legelső előadásunkon volt róla szó, hogy az A-típusú személyiség az szinte nem tudja feldolgozni, hogy ő hibázhat. De meg kell tanulnunk elfogadni, hogy igen, hibázhatunk. Képesek vagyunk arra is, hogy elrontsunk valamit. még a legegyszerűbb dolgokat is. A második fontos dolog, meg kell tanulnunk szeretnünk önmagunkat. Mit jelent önmagunkat szeretni? Azt jelenti, hogy tudjam azt, hogy valaki egyszer így fogalmazott, és az olyan megrendítő volt hallanom, így telefonsegély szolgálatnál dolgoztam, és akkor fölhívott, és azt mondta, én egy genetikai hulladék vagyok. Azt kell mondanom, hogy ilyen ember nem létezik. Nincsenek genetikai hulladékok. Minden emberben vannak értékek. Minden ember egyedi. Minden ember megismételhetetlen. Ahogy az Kosztolányi Dezső annyira szépen fogalmazta meg, hogy ilyen az ember, egyedüli példány. A géneknek egy olyan összeállítása, nincs még egy ugyanolyan, még az ikrek sem ugyanolyanok. Még köztük is vannak különbségek. De igenis, minden ember érték, nagyon nagy érték. És meg kell tanulni becsülni ezt az értéket önmagunkban. Miért? Azért, mert csak egy van belőlünk. Ezt a képet szerencsém volt látni Párizsban, egy aprócska kicsi kép, mégis olyan nagyon ilyen nagy jelentőségű. Leonardo da Vinci képe, a Mona Lisa, egyetlen egy. Ha megkérdeznék, mennyibe kerül, azt mondanánk, felbecsülhetetlen, ugye? Nincs belőle több. Ez egy felbecsülhetetlen értékű kép. Ugyanígy, hogyha egy Beethoven partitúrát látnánk, felbecsülhetetlen érték, eredeti, az az egy van belőle. És ezek csak festmények, csak partitúrák. Az ember még nagyobb érték. És az egyedisége folytán a legnagyobb érték. Írjuk is be tehát a munkafüzetünkbe, azért, mert csak egy van belőlünk. Miért vagyunk olyan értékesek? Azért, mert egyediek vagyunk, egy van belőlünk. Ha rácsodálkozunk a világ mindenségre és arra a személyiségre, akik mi vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy mi egyetlenek vagyunk a világ mindenségben, és a magunk nemében egyedülállóak. Ezt is írjuk be tehát, ön egyetlen és a maga nemében egyedülálló. Mert az embert nem lehet stencilezni, vagy sokszorosítani. Minden ember egyedi, egyéniség. És azok, amiket most az elmúlt hétről a mai hétre összeírtak, ezek teszik egyedivé önöket. Azok az önökben rejlő értékek, amiket felsoroltak, leírogattak remélem minél többen a házi feladatban, hogy mi az, ami az önök értéke. A második, az önmagunk elfogadása terén, ha megtanuljuk önmagunkat elfogadni, akkor képesek leszünk egymást is elfogadni. Erről Jézus így fogalmazott, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Még talán most ne lépjünk tovább. A második az, hogy önnek a lehetőségei is korlátlanok. Írjuk be ezt a szót, önnek a lehetőségei is korlátlanok. Korlátlan kilátásokkal rendelkezik. Tehát a lehetőségei és a kilátásokkal szavakat írjuk be itt a negyedik oldalon. Gondoljunk arra, hogy ha valaki soha nem tanult olvasni, és egyszer csak megtanul, micsoda világ nyílik meg előtte, a könyvek birodalma. Vagy hogyha valaki nem tanult sokáig zenét, és egyszer csak beiratkozik egy zeneiskolába, és megtanul valamilyen hangszerrel játszani. Egy világ nyílik meg előtte. Idegen nyelveket megtanulva, megismerünk más kultúrákat, embereket, más nyelveken, meg tudunk szólalni. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ha nyugdíjba megyek, megtanulok autót vezetni. Milyen jó dolog, hogy van előtte egy cél. Igen, lehetőségeink vannak, és ezeket jó, ha látjuk. Igen, ezzel egy új világ nyílik meg előttem, nem kell majd buszra várni, meg villamosra, hanem szabadon megyek a saját autómmal. A sportolás is egy nagy lehetőség, hogy az izmaink mozgásával felfedezzük a saját erőnket. Annyi lehetőség áll minden ember előtt. Vegyük észre ezeket. A harmadik pedig, ha elfogadom önmagamat, és erről szól ez a bibliai gondolat is, akkor megvan hozzá az alapom, hogy elfogadjak másokat is. Tehát, ha elfogadom önmagamat, akkor megvan hozzá az alapom, hogy elfogadjak másokat is. Ezzel szemben, ha túl kritikus valaki önmagával, akkor nagyon-nagyon kritikus tud lenni másokkal szemben is. Nehezebben fogad el másokat is. Nekem volt szerencsétlenségemre egy olyan tanítványom, akinek az apukája pont ez a típus volt. Ha nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő ezt előre elképzelte, hogy történni fognak az iskolában, akkor teljesen kiborult, ordított, cirkuszolt. Az egyik kolléganőmet megfogta, és így rádobta a tanári asztalra, mert nem úgy döntött, vagy nem úgy cselekedett, ahogy ő ezt előre elképzelte, hogy fog cselekedni. Csoda, hogy nem tört el a kolléganőm a kezét, lábát, ahogy ő ezzel bánt, mert egyszerűen nem úgy volt valami, ahogy ő azt akarta. Nagyon nehéz azokat az embereket, akiket gyerekkoruktól fogva arra nevelték, hogy minden úgy van, ahogy te akarod, megtanítani felnőtt korban arra, hogy nem minden úgy van az élet. Egészen máshogy is alakíthat dolgokat, és sokkal könnyebben tud másokat elfogadni az, aki önmagát is elfogadta. Különösen a házasságban ez nagyon jellemző, ugye? Látom, hogy van, aki bólogat is. Igen. Tehát olyan társal nehéz együtt élni, aki önmagát nem fogadta el, mert annak a társával mindig baja lesz, mindig problémája lesz, mindig talál belekötni valót, mert nem úgy viselkedik, ahogy ő azt gondolta. Tessék.
1: Először azt mondom, hogy hozzá lehet.
0: Igen.
1: Milyen nehéz a matematika, és a technikumban volt egy nagyon jó tanár, és megmondta, hogy ez a lehetőség van. Ez, mint ez, és más nincs. Te is gondolkozunk rá. Hát most az az ember is, aki nem mérte fel a lehetőségeit,
0: igen.
1: Mind, nem csak egyet gondol, az csalódik.
0: Igen.
1: És nem tudja tovább vinni az életét. Ez a kétséges.
0: Igen, igen, az igen. Az. Igen, köszönöm szépen. Akkor lépjünk az emberek elfogadására. Tehát, ha elfogadom önmagamat, ezt hangsúlyoztuk, akkor megvan az alkalom arra is, hogy elfogadjak másokat is. Nézzük az emberek elfogadását. Az elfogadás területén talán mindannyiunk számára a legnehezebb probléma a másik ember elfogadása. Ezt tudjuk beírni a munkafizetünkbe, hogy a másik ember elfogadása. Mindenféle alakú, méretű, színű, kultúrájú ember él a Földön. Ha megtanuljuk könnyen elfogadni ezeket a különbségeket, ez segít a stressz csökkentésében. De általában nehézségeink vannak azzal, hogy úgy gondoljuk, hogy valakiben valami fogyatékosság van, és szeretnénk átsegíteni ezen, és átnevelni őt, hogy ha ő ebből megváltozik, akkor mennyivel jobb lesz neki, meg nekem is. És itt jön ez a bizonyos szócska, amit nagyon-nagyon nehezen visel mindenki el. Szeretlek, ha megváltozol. Szeretlek akkor, ha ötösre írod meg minden dolgozatodat. Szeretlek akkor, ha elpakolsz magad után. Szeretlek akkor, ha lehajtod a vécéülőkét. Szeretlek akkor, ha összeszeded magad után az oknit. Jönnek a ha szócskák, és ezt nagyon nehezen viseli mindenki. Hiszen nagyon sok házasság, nagyon sok gyereknevelés ott bukott meg, hogyha valaki a ha szócskához fogadta, kapcsolta. Természetesen rendet kell tartani az otthonunkban, természetesen el kell mondani, hogy mik a problémák, de ne ezzel függjön össze a szeretet. Na azt jelenti, hogy akkor bevágom a durcit, és nem szeretlek, mert nem úgy viselkedtél, ami az én elvárásom volt. Tehát nagyon fontos megtanulni, hogy az embereket nem mi változtatjuk meg. Ők maguk dönthetnek úgy, hogy akarnak változni, vagy ők maguk dönthetnek úgy, hogy nem akarnak megváltozni. Nagyon sokszor a szeretetünkkel segíthetünk valakinek, hogy változzon, de nem azzal, ha rá kényszerítjük, hogy változzon meg. Egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm nemrég rákos beteg lett, és hát szerettünk volna neki segíteni. Vittünk neki olyan vizet, ami segít, hogy a szervezete rendbe jöjjön. Tanácsoltunk neki egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeket, és ő azt mondta, hogy köszönöm, hogy aranyosak vagytok, meg szép tőletek, de én ezeket nem akarom. dönthet úgy, hogy nem, és akkor én nem erőltethetem tovább. Ha viszont ő dönt úgy, hogy elfogadom, és vállalom, és választom, akkor az az ő döntése, és azon az úton halad. De kényszeríteni nem lehet még a legjobbra sem embereket. Másodszor, az embereknek a manipulálása, még maradjunk itt, az embereknek a manipulálása, hogyha azt érzik, hogy ez a haszócska ott van, akkor annyira megkeseríti a kapcsolatot, hogy ez feltételekhez kötött szeretet. Tönkre tudja tenni a házasságot, és tönkre tudja tenni a gyerek és szülő közötti kapcsolatot. Különösen, amikor már kamaszokkal foglalkozik így valaki, hogy majd szeretlek, hogyha időben hazajössz, vagy szeretlek, hogyha lekapcsolod a számítógépet este 8-kor. Teljesen tönkre tudja tenni a kapcsolatot. Ezzel szemben, ha feltétel nélküli szeretetet érez, lehet, hogy inkább megteszi. Egyszer a kisfiammal, aki most 5 éves, volt egy ilyen esetünk, amikor rendetlenkedett, de úgy igazán rosszalkodott. És akkor a végén olyan huncutul rám nézett, és azt mondta, anya, most is szeretsz? Mondta, hogy téged szeretlek, de amit csináltál, azt nem. Hogyan lehet tényleg bölcsen megtanítani, és még a gyerek is érzi, hogy igenis, hát akkor is szeretni kell, hogyha én rosszat csináltam. Következik a következő lépésünk, a szituációknak, a helyzeteknek az elfogadása. Hogyan viselkedünk nehéz élethelyzetekben? A munkafüzetünk 4. oldalán be tudjuk írni, hogy arra is szükségünk van, hogy megtanuljuk elfogadni a nehéz helyzeteket. És itt, ha rákattintasz, ez egy filmecske lesz. Egy elég nehéz helyzet.

0: Mit jelent elfogadni a nehéz helyzeteket? Gyakran találjuk magunkat olyan helyzetben, vagy olyan szituációban, amikor tényleg feszülté tudunk válni, de vannak olyan dolgok, amikkel nem tudunk változtatni. Most már ez történt, hát ez történt. Meg kell tanulni, hogy amin változtatni tudunk, azt változtassuk, amin nem lehet, amin nem tudunk változtatni, azon meg nem érdemes bosszankodni. A következő az alkalmazkodás. Tehát eddig beszéltünk az elfogadás kérdéséről, önmagunk elfogadásáról és a más emberek elfogadásáról. A második terület az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás az a képesség, amellyel hozzáigazítjuk magunkat egy olyan élethelyzethez, amin nem tudunk változtatni. Vannak dolgok, amikért érdemes küzdeni, és vannak, amikért nem. Elég balga dolog 100 000 forint értékű energiát pazarolni egy 1 forintos problémára. Az alkalmazkodásra képtelen ember általában szűklátókörű, nem képes a dolgokat a másik szemszögéből látni, mérlegelni. Talán itt még egy példát szeretnék elmondani. Tegyük fel, hogy az utcán sétálunk, és szembe jön velünk két régi, mondjuk 10 évvel ezelőtti osztálytársunk. Látjuk, hogy ők egymással beszélgetnek. És amikor a közelünkbe érnek, elhallgatnak. És tovább mennek szó nélkül. Mire gondolunk ilyenkor? Így, mert így nem hallom. Igen? Biztos rólam beszéltek. Vagy? Nem akarnak megismerni engem. Direkt.
1: Gondolkodnak, hogy
0: honnan ismer. Igen. Igen, nagyon aranyos. Igen, igen. Van-e még más? És ha veszekedtek egymással, és most szégyellik magukat. Vagy lehet, hogy nem ismertek meg. Tehát annyira elfoglalta őket a beszélgetés, hogy nem is ismertek meg. Hogyan fogadjuk el, hogy vannak olyan helyzetek, amik kellemetlenek, és úgy érezzük, hogy nagyon rossz. De valaki szervezett egy szülinapi zsúrt, meghívta az összes környékbeli gyereket, de pont az enyémet nem hívta meg. És akkor jól bosszankodok, hogy pont az enyémet, hát miért? Hát én is hívtam őket. De lehet, hogy csak elfelejtette, hogy éppen kimaradtam a sorból, vagy bedobta a postaládába, de kifújta a szél. Ki tudja, mi történhetett, nem? Szóval ezt jelenti, hogy hogyan állunk hozzá egy helyzethez, hogyan gondolkodunk arról a helyzetről. Rögtön a negatívat, ezek nem akarnak megismerni engem. Biztos rólam beszéltek. Vagy úgy gondolkodunk, hogy lehetséges, hogy valami olyan dolog történt köztük, olyan feszültség és vita volt, hogy egyszerűen nem is ismertek föl, mert elkábult egy pillanatra a pillanat tekintetük is, mert annyira morogtak egymásra, vagy szégyelték, ahogy viselkednek. Hogyan állunk egy ilyen helyzethez? Hogyan tanulhatjuk meg az alkalmazkodást? Az alkalmazkodás megtanulásába kitűnő dolog a társas játék, amit már kisgyerekekkel lehet játszani, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy kisgyerek csak nyerni akar egy társas játékban, és ha nem ő nyer, akkor megy a hiszti. Akik gyereket nevelnek, azok jól tudják, hogy ez így működik. Hogyan lehet megtanítani a gyerekeket arra, hogy elfogadják, hogy nem mindig nyerünk. Van olyan, amikor az életben nem sikerül, és nem mi vagyunk a nyertesek. A társas játékok erre kitűnő eszközök, hogy szépen finoman tanítsuk őket, hogy van, amikor veszítesz, de attól még a következő játékban nyerhetsz. Megint csak a fiamat említeném, van egy játék, nagyon szereti, amiben ilyen kis csengőt kell leütni, hogyha két egyforma bohóc kerül az asztalra. Rakjuk le sorra a képeket, és a két egyforma, akkor a csengőt az üti le, aki gyorsabb, és minden képet elvihet. És akkor, hát látta, hogy ő mindig nyer. Mert ő látta, hogy én nem vagyok olyan gyors meg ügyes, mint ő. És akkor, amikor már látta, hogy szinte elfogyott az összes kártya a kezemből, és mindjárt véget ér a játék, pedig ezt olyan jó játszani, akkor azt mondta, te anya, te olyan lassú vagy, tudod mit? Adok neked egy esélyet. és akkor ő azért vesztett, hogy én nyerjek néhány kártyát, és folytatódjon a játék. Tehát már a pici gyerek is megtanulhatja, hogy esélyet adjon. A következő, tanuljunk az életből. Hogyan tanulhatunk az életből? Akit látunk, Ludwig von Beethoven. Tudjuk róla, hogy egy kitűnő zeneszerző volt, mégis valamit tudunk még róla, hogy az élete végén megsüketült. És akkor, amikor a legcsodálatosabb zeneműveit írta, annak ellenére, hogy nem hallotta, a belső hallása, a belső zene ott szólt benne, és csodálatos darabot írt meg, a 9. szimfóniát. A másik, akit látunk, Louis Pasteur. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy Pasteur nagyszerű tudós volt, aki nagyon sok betegség gyógymódját megtalálta, ő maga pedig bénaságban szenvedett. És ezt tette olyan érzékenyé mások problémáival szemben. A következő, akit látunk, John Milton, ő írta az Elveszett paradicsom című gyönyörű művet, és nem tudom, hogy ki tudja, hogy nála mi történt. Olyan képeket festett le, olyan gyönyörű látványban részesíti az olvasót, amit emberi szem szinte észre se vett, nem is lát meg. És ő maga vak volt, nem látott. És az utolsó, akit mutatok, Roosevelt elnöknek a felesége, Eleanor Roosevelt, az ő édesapja alkoholbeteg volt, nagyon súlyos alkoholbeteg volt, és hogyan fordította mindezt pozitívra és jóra, amikor az elnök felesége lett, akkor mindent megtett az alkoholizmus ellen, és az alkoholizmus gyógyításáért. A nehézségek egy embert vagy nemesebbé, vagy keserűbbé tesznek. És ezt írjuk is be a munkafüzetünk 4. oldalára. A nehézségek az embert vagy nemesebbé, vagy keserűbbé teszik. Néha, amikor nehézségek érnek bennünket, akkor fölkiáltunk, hogy milyen ez az Isten, hogy hagyja, hogy ez történjen velem. Hát miért velem történik meg mindez? Micsoda Isten van fölöttünk, aki hagyja, ezzel képes sújtani engem és megterhelni engem. Nagyon sokáig így gondolkodott Ben Carson is, aki az Áldott kezek című könyvnek a szerzője, és említettem már róla, hogy ő volt az a néger orvos, aki elsőként választott szét fejüknél összenőtt kisbabákat, szijámi ikreket. Az Áldott kezek című könyvében leírja azt, hogy nagyon nehéz volt megküzdeni a faji gyűlölettel, hiszen ő néger volt, általános iskolába, középiskolába azzal, hogy ő más bőrszínű, mint a többiek, azzal, hogy ők sokkal szegényebbek voltak, mint a többi diák, és mindezek ellenére, ami őt érte, ami állandó küzdelem és atrocitás érte őt, mégis megtanult fölülemelkedni rajta, annál inkább meg akarta csinálni, annál inkább bizonyítani akart, és a legkiválóbb orvosok közé sorolhatjuk őt. Ennek a könyve, ez az Áldott kezek, tessék.
2: Az Áldott kezek, ez a www.gyereszténykönyv.hu oldalon, ez egy
0: megtörténtese. Igen, ez
2: egy. És én úgy tudom, hogy egyedül az anyja, vagy az apja,
0: édesanyja nevelte. Igen.
2: Hogy
0: igen, igen. És ez volt a mottója neki is, hogy képes vagyok rá.
2: És az egyik legjobb orvos.
0: Igen. Válaszét, így van. Igen, igen, igen, igen. Tehát az ő mondata vagy mottója mindig ez volt, képes vagyok rá, meg tudom csinálni. És tényleg így van, hogy az életében képes volt rá, és megcsinálta, és valóban a legkiválóbb orvosok egyike lett. Most ezek után ismét egy kis filmet nézzünk meg arról, hogy hogyan lehet teljes értékű, boldog életet élni a nehézségek ellenére is. Picit hosszabb lesz ez a film, de azt hiszem megéri. Meg

Ez volt tehát az életből való tanulás, tanuljunk az életből. És most a harmadik részre térünk át, az értékelésre. A viselkedésünket illetően a harmadik tanács, tehát a munkafizetőkbe is be tudjuk írni, az értékelés. Azt mondják, hogy az élet az, ami akkor történik velünk, amikor a terveink készítésével vagyunk elfoglalva. Mennyire becsüljük meg azt, amink van, és ahol éppen most vagyunk. Egy évszázaddal ezelőtt egy angol metodista vándorprédikátor lovagolt végig Angliában, és ahogy az egyik faluból a másikba ment, kirabolták őt. És a következőt írta a naplójába. Hála. Ma kiraboltak, és hálás vagyok. Hálás vagyok először is azért, mert habár mindenemet elvették, mégsem szereztek vele sokat. Másodszor azért vagyok hálás, mert habár elvették az erszényemet, az életemet megkímélték. És végül azért vagyok hálás harmadszor, mert engem raboltak ki, és nem én raboltam ki valakit. Az utóbbi idők tudományos kutatásai igazolják, hogy a hálaadás és a dicséret az agyban pozitív energiákat, pozitív anyagokat, úgynevezett endorfinokat szabadít fel. Ezek a kémiai anyagok segítik az immunrendszert a betegségek elleni, különösképpen pedig a rákos betegség elleni védekezésben. Dr. Benzon kutatásai bizonyítják azt, hogy aki hálásan próbál tekinteni az életre és gondolkodni az élet kihívásaival találkozva, sokkal könnyebben küzd meg a betegségekkel. A stressz kontrollálásának képessége közvetlenül összefügg azzal a képességgel, hogy milyen értékelni tudjuk azt, amink van. Megbecsülni mindazt, amink van. A hálás pozitív gondolkodást pedig tanulnunk kell. Pál apostol a Timóteushoz írt levélben így fogalmazott egy tanítványának, egy fiatal tanítványának. De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Melyik az az ige, amit legtöbbet találunk ebben a gondolatmenetben? A megelégedettség. Elégedjünk meg vele. A megelégedést tanuljuk meg, gyakoroljuk, és ebben szeretném most akkor a munkafüzetben is segítséget kérni. Minden, vagyis hát kérem, hogy tegyék meg. Lapozzunk a munkafüzetünkben a 6. oldalra. És itt van egy olyan fölírat fönt, hogy az én értékrendem. Az én értékrendem. Rangsoroljuk az értékrendünket annak megfelelően, hogy mi a legfontosabb. Tehát az A pontban azt kérjük, hogy a következő 7 sorba írják be azokat az értékeket, amik a jelenlegi életünkben most értékek. Ahogyan azokat most megéli. Tehát itt ezek a kikapcsolódás, hobbi, a boldog házasság, az Istenben való hit, a testi egészség, a közeli barátokkal való jó kapcsolat, a gyermekekre való odafigyelés és a velük való törődés, a munkával járó megelégedettség és sikeres karrier. Milyen sorrendbe kerül ide az A pontba, ahogyan most megéli. A B pontba pedig azt írjuk le, ugyanezekről a kérdésekről, tehát ugyanez a 7 pont, hogy hogyan kellene megélnie ezeket. Hát hogyan gondolkodik, melyik lenne a legjobb, ha most mondjuk a munkám a legfontosabb az életemben, de mi lenne mégis a legfontosabb? Hogyan kellene megélnie ezeket? Vajon tényleg ez a legjobb, hogy most a munkám a legfontosabb az életemben, vagy lehet, hogy valamelyik másik pont. Tehát itt pedig úgy írjuk be, ahogyan meg kellene, hogyan gondolja, hogy ahogyan meg kellene élni ezeket.
Valószínűleg nem ugyanaz lesz, mint a kettő felsorolás. Ezért itt van a C pont, mi a különbség a két lista között. Az nagyon jó, ha valakinél semmi, de ritka. Egy. Ja, igen. De ez a ritkább. És akkor a D pontra ez következik. Tényleg így van, hogy nagy stressz forrás az, hogyha a belső meggyőződésünk és a valós cselekedeteink jelentősen eltérnek egymástól. Ez a legbelsőbb feszültségeink oka lehet. És akkor most következik egy nagyon fontos rész. Milyen változásokat tervez a közeljövőben végrehajtani annak érdekében, hogy valós értékrendjét és értékeit meggyőződésének megfelelően módosítsa. Ez a D pont. Milyen változásokat tervez ennek érdekében? Saját magunknak jó, ha ez itt szerepel, és ezt kivételesen nem beszéljük meg egymással, a szomszédunkkal, hanem ez ki magának írta le, azért, hogy át tudja gondolni, végig tudja gondolni, és meg tudja tervezni, mit érdemes változtatni annak érdekében, hogy mondjuk több időm legyen a családomra, vagy annak érdekében, hogy az egészségemet előtérbe helyezzem azzal a hajszás élettel szemben, amit most élek. Tehát ez most önálló házi feladat, otthonra maradt feladat. Lépjünk most tovább. És egy olyan területre lépünk, ami egy igen nehéz terület, mégpedig az önsajnálat területét járjuk körül. Az önsajnálat a legpusztítóbb érzések egyike. Ne várjunk az élettől túl sokat. Sokszor halljuk ezt, hogy a szomszéd kertjében a fű mindig zöldebb neki, minden jobban sikerül neki, minden jobban megy, mint nekünk. Munkatársaknál is szoktuk mondani, bezzeg ő vele, kivétel ez a főnök. A harmadik, a neheztelés, ha negatív gondolkodással párosul, és önsajnálat adódik hozzá, ez maga a depresszió, a depresszív gondolkodás. A depresszióhoz vezet. Gondoljunk arra, amink van, és ne arra, ami még nincs meg. És hogyha másoknak is hasonló, és gondoljunk arra is, hogy másoknak is hasonlóak a küzdelmeik, a kérdéseik, hasonló dolgok foglalkoztatják őket, mint bennünket. Ezt nagyon kevesen tudják, és olyan sokat jelent, hogyha ebben egy meggyőződésünk alakul ki, hogy mások is a mikorosztályunkból, a mikorunkból ugyanígy gondolkodtak ebben az életszakaszban, ahogyan most én gondolkodom. És ugyanezeket küzdötték meg, vagy ugyanezekkel küzdenek ők is, mint amivel éppen én. Éppen ezért, hogy ezt jobban elmélyítsük, foglalkozni fogunk az élet hat szakaszával. De előtte megnézzünk egy kis filmet, az önsajnálat tipikus esetét. Nézzük meg, hogyan vélekedett Carl Menninger pszichiáter, amikor megkérdezték tőle, hogy mit tanácsolna egy embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanást kap. Hát természetesen, mivel egy pszichiáterről van szó, ezért egyértelmű, hogy arra gondolhat mindenki, hogy hát menjen el egy pszichiáterhez. Ezzel szemben ő azt mondta. A legtöbben ezt a választ várják, beszéljen egy pszichiáterrel. Én azonban ezt mondom, zárja be a házát, menj el a vasúti vágányokhoz, keressen egy szükségben szenvedőt, és tegyen érte valamit. Az igazi segítség az önsajnálattal szemben, amikor önmagunk fölött úgy érzik, összecsapnak a hullámok, az, hogyha kifelé nyitunk, és keresünk valakit, akin segíthetünk. Egyszer egy nagyon érdekes helyen jártam, éppen én vasúti csomópontok találkozásán. Bobán voltam, nem tudom, hogy valaki ismeri a Dunántúlon ezt a kis települést. Egy egészen pici falu, viszont rengeteg vasúti csomópont találkozik, mert Győr felől, meg Győr felé is, Szombathely felé is, ott ágaznak el a vonatok Bobán, egy ilyen kis faluban.
És ott találkoztam egy asszonnyal, így házról házra jártunk, és embereket szólítottunk meg, hogy tudunk-e valamiben segíteni, könyveket kínáltunk, beszélgettünk. És benyitottunk egy olyan asszonynak a házába, aki éppen rohamot kapott, idegösszeroppanása volt. Szó szerint annyira beteg volt, hogy mentőt kellett hozzá hívni. És hát sokáig leveleztem vele, és érdeklődtem, hogy hogyan alakul az élete, hogyan változik az élete, hogy mi történik vele. Eljárt jó ideig kezelésekre ott a közeli pszichiátriai intézetbe, és egyszer csak felfedezte, hogy pár faluval arrébb van egy mozgássérültek intézete. És elhatározta, hogy ő oda elmegy. És apró dolgokban segít a mozgássérülteknek. Olyan mindennapi egyszerű dolgokban, mint hogy odaadni egy pohár vizet, vagy megmosni a fogát, vagy ráadni a ruháját, vagy eltolni egyik helyről a másikra, vagy segíteni, hogy bele tudjon ülni a székébe, és rájött, hogy ez milyen nagyon jó dolog, hogy segít másoknak. És mit gondolnak, mi történt? Roham léptekben gyógyult. Az ő addigi ideg összeroppanása, betegsége, önsajnálata helyett kimozdult, kibillent ebből az állapotból, azzal, hogy elkezdett segíteni másoknak. Úgyhogy alá tudom támasztani a professzor igazát, amikor elkezd valaki egy szükségben szenvedőn segíteni, ha meglátja, felfedezi, hogy hol tud tenni másért, másokért valamit, akkor kibillenti az önsajnálatból, kibillenti a pszichológiai betegségekből, és jót tesz valóban. Tehát hogyan győzhetjük le az önsajnálatot, hogyha felismerjük azt, hogy másoknak is hasonló küzdelmeik vannak, ha nem nagyobbak, mint a miénk, és megpróbálunk segíteni rajtuk. Most ezután nézzük át, ahogy említettem, az élet 6 szakaszát. Igyekszem gyorsan, mert nagyon hosszan lehetne beszélni a csecsemőkorról, a kisiskoláskorról, és lehetne részletezni, mi azért elég nagy léptekkel fogunk haladni. Az élet 6 szakaszát fogjuk áttekinteni, és az első rész a gyermekkortól a serdülőkorig. És abból a megfontolásból, hogy ez az az időszak, ami az életnek a kezdete, amikor olyan kérdések foglalkoztatják a gyerekeket, fiatalokat, kamaszokat, hogy honnan jöttem, mi a célja az életemnek, hová tartok. Megfigyelhető, hogy ebben a korban a gyerekek még azt nézik, hogy úgy viselkedjek, mint a többiek. Ugyanolyan cipőm legyen, ugyanolyan ruhám legyen, olyan legyek, mint a többiek, ne lógjak ki a sorból, úgy nézek ki, mint a többiek, mert az a menő, hogyha pont olyan vagyok, mint mások. Ezek a kérdések pedig fölmerülnek már a gyerekekben is, hogy vajon hogyan kerültem én a világra, még itt vagyunk, és hogy miért élek, mi a célja, mi az értelme az életemnek, már az egész kiskortól, a serdülőkorban pedig különösképpen kérdés ez a fiataloknak. A második szakasz, a második fejlődési szakasz, ez a 19-től 28 éves korig terjedő időszak, mint ahogy említettem, jó nagy léptekkel fogunk haladni, de éppen azért, hogy megnézzük, hogy melyik életszakaszban milyen kérdések foglalkoztatják az embereket, a második szakaszban ez a kutatás és bizonyosság keresés időszaka, amikor ezeket a kérdéseket teszik fel a fiatalok, hogy mi az, ami boldogságot hozhat az életembe. Hogyan találom meg az élet legfőbb értelmét, legfőbb célját? Ez az úgynevezett kellene időszak. Milyennek kell lenne? Ilyenkor már nem arra törekszik egy fiatal, hogy ugyanolyan legyek, mint a többiek, hanem ilyenkor arra, hogy minél inkább különleges legyek, és eltérjek az átlagtól. Nagyon sok fiatal ilyenkor nagyon pozitív dolgok mellett dönt, olyan segélyszervezetekbe kapcsolódnak be fiatalok, amik állatmentő segélyszervezet, betegeket gondozó segélyszervezetek, tehát nagyon sok pozitív döntést hozhatnak, de sajnos olyan csapatokba is verődhetnek, vagy olyan társaságokhoz is csatlakozhatnak, akik pedig nagyon negatív irányba vihetik el a fiatalokat olyan szervezetekhez is. Tehát ez az időszak, amikor azt mondják, hogy nem akarok átlagos lenni, nem akarok olyan lenni, mint a többiek,
Ilyenkor van az identitáskora, az otthon alapításkora, amikor olyan barátságokat alapít, amik hosszú ideig élnek, amikor esetleg megházasodnak a fiatalok, ugye, bár most már titolódik, akkor ez is gyakran jóval tovább. Amikor a nagy álmok jellemzik a fiatalokat, a nagy vágyak és nagy célok, amiket maguk elé tűznek. Ilyenkor döntik el, hogy milyen életfilozófiájuk legyen, milyen életfelfogás szerint szabják meg az életüket. És mondom, ez a kellene időszaka. Milyennek kellene lenni, milyen az, aki a legegészségesebben boldogságot élhet át az életben. A harmadik szakasz, ez a 28-tól 40 éves korig terjedő időszak, ezt hívják úgy, hogy a rutin évek, amikor már valaki megházasodott, és mennek az unalmas hétköznapok, a kiborító gyereknevelési pillanatok, amikor minden olyan rutinos, amikor már a munkahelybe kezd beszokni, és kezd unalmassá válni, hogy mindig ugyanaz, mindig ugyanakkor kelni, mindig ugyanoda menni. Ezért mondják, hogy rutin évek, és ugyanakkor ezek az úgynevezett lecsillapodás évei, amikor nincsenek ezek a nagy vágykergetések, nagy különleges kívánságok, hanem bizony rutinossá kezd válni az élet, és sokszor ez az unalom, ez az, ami megterheli ezt az időszakot. Ilyenkor teszik föl a fiatalok azt a kérdést, hogy mit akarok igazán kezdeni az életemmel. Vajon mi az igazi boldogság forrása? Miért van a sok jó mellett ugyanannyi gonosz és fájdalom a világon? Miért látok annyi szenvedést a világon? Hiszen egyre több információhoz jutnak a fiatal felnőttek, és látják, hogy mennyi megterhelő, mennyi gonosz, mennyi fájdalmas dolog éri az embereket. Jobban ráeszmélnek erre, ráfigyelnek erre a rutin évek időszakában. Ilyenkor, amikor az unalom meg a szórakozási lehetőségek utáni vágy lép föl, bizony előfordul az, hogy amikor valaki 40 éves kort majd betölti, akkor azért is fordít egy nagyot az életén, és teljesen vissza akar térni a fiatalsághoz. Nagyon sokan, amikor elérik a 40 éves kort, akkor döntenek úgy, hogy kiszakadnak a családból, és új életet kezdenek egy fiatalabbal, egy csinosabbal, egy még egészségesebbel, változtatnak egy nagyot az életükön, mert beleuntak a rutin évekbe. Tehát ennek ez a nehézsége ennek az időszaknak, hogy az unalom felléphet. A negyedik, az úgynevezett középkor évei, vagy így is fogalmazhatjuk, ez az élet dereka, hiszen az életidőnk az 70-80 év, tehát a 40 és 50 év között már az élet derekáról beszélhetünk. Ez a számvetés időszaka. Vajon amiért eddig dolgoztam, vajon amiért eddig éltem, érdemes volt-e? Olyan célokat tűztem-e ki, amit korábban is akartam, ami igazán értelmes, és amiben tényleg örömömet lelem. Meg vagyok elégedve a házasságommal, a munkámmal, a gyerekeimmel? Ezeket a kérdéseket teszi föl az, aki az élet derekán jár. Mi az, ami értékes az életemben? Nagyon jó dolog, hogyha ezeket is számba veszi az, aki a középkor éveiben él. Miket teremtettem meg eddig, amik értékek? A gyerekeimet úgy neveltem-e, hogy azokat az értékeket átadtam neki? Mit fogok csinálni az életem hátralevő részében? Amit elkezdtem, azt folytassam, vagy valami új úton induljak el? Mi az, ami megelégedettséget és örömöt adna nekem? Az élet derekának ezek a kérdései, ezekkel foglalkoznak azok, akik a középkor éveiben vannak. Most jön az ötödik, amikor a fiatalok kirepülnek a családból, és együtt marad férj és feleség. És ahogy Hofi Géza mondta, 20 éves házasság után akkor döbbennek rá, hogy kivel éltem eddig, nem is ismerek rá, hát már nem olyan szép fiatal, itt vagyok egy félkész házban egy ismeretlen nővel, mondta Hofi Géza. Az üres fészek időszakában újra fölfedezik egymást azok, akik eddig teljesen el voltak foglalva az élet mindennapi dolgaival, a gyerekneveléssel, a család fennmaradásával, az anyagiak megteremtésével, és újra értékelődik az élet. Ebben az időszakban lehiggad
világnak az emberek több időt és energiát fordítanak az élet fontosabb dolgaira, a családi kapcsolatok építésére. Talán az egészen fontos hangsúlyt ilyenkor kapják a barátok, a barátságok. A fókusz sokkal inkább az embereken, mint sem a vagyonon és a hatalmon van ebben az időszakban. Ezzel szemben a korábbi időszakokban a vagyongyűjtés az fontos volt. Ezután a hatodik, az élet hat szakaszából az utolsó, ezek az alkonyi évei, ez a 65 éven túli időszak, amikor fölteszik azt a kérdést az idősebb emberek, hogy vajon érdemes volt-e élnem. Hozzájárultam-e valamivel ahhoz, hogy a világ jobbá legyen? Vajon emlékezni fog-e rám bárki is, miután én elmegyek? Mi adott értelmet az életemnek? Mi ad reményt számomra jövőre nézve? Fölteszik ezt a kérdést is nagyon sokszor az idősek, hogy van-e élet a halál után, a síron túl? Vajon van-e túlvilág? És lehet-e békém, reményem, bizalmam, amikor az életem a végéhez közeledik? Ezek a kérdések már az idős embereket, az alkony éveibe lépő embereket foglalkoztatják. Azért egy kicsi részletet hozzátennék, hogy nagyon sokszor ebben az időszakban különösen jellemző az erős, súlyos depresszió az idősebb emberekre, vagy a társ elvesztése miatt, vagy amiatt, hogy sajnos itt Magyarországon nem jellemző, hogy egy anyagi bázis tudott teremteni az idős magának, és amiatt, hogy még időskorában sincs egy biztonsága, hanem szegénységben él, nehézségekben él. Tehát nálunk Magyarországon itt még hozzá kell tennem, hogy nagyon erős a depresszióra való hajlam, mert tényleg megkeserednek az idősek, hogy boldogtalan az utolsó életszakaszuk is, mert nem tudtak egy anyagi biztonságot teremteni, nem tudok a fiataloknak, a gyermekeimnek, az unokáimnak annyit adni, amit szeretnék, sőt, tőlük kell elfogadjak, és ez még külön megterheli a szívüket az időseknek. Jöhet akkor a foglalás.

Amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám meghalt, akkor így fogalmaz a Biblia, és kimúlik és meghalt Ábrahám jó vénségben, öregen, és betelve az élettel, és takarítaték az ő népéhez. Hát egy régies fogalmazás, ami itt a lényeg, hogy betelt az élettel. Milyen szép megfogalmazás ez, hogy teli van, hogy megtöltődött. Ugyanezt fogalmazza meg, amikor Jobb könyvében olvassuk, hogy meghalt Jobb jó vénségben, és betelve az élettel. Az élet teljes volt számára. Mi az, ami a beteljesedést adta mindkettőjük számára? Az egyik, hogy a bűntől szabadok voltak. Amik rosszat elkövettek az életben, megbánták és rendezni tudták. A második, hogy elfogadták Istent, és elfogadtak más embereket, és az érzéseik ezért is pozitívak voltak, és beteljesedettek. A harmadik, bizalom és remény volt bennük, hogy az Isten elfogadja őket úgy, amilyennek élték az életüket. Ami nagyon fontos, hálával volt teli a szívük, ezért mondhatjuk, hogy beteltek az élettel. A következő, hogy a fizikai, szellemi, érzelmi természetünk törvényeivel való összhangban élés jelenti a beteljesedést. Tehát, hogyha a testemmel, a gondolkodásommal, az érzelmeimmel összhangban vagyok, ez is beteljesedést adhat. Mindezeknek az összefoglalása pedig önmagában az, hogy hit. Ezt nevezzük hitnek. Ha valaki belső békét, boldogságot tud megélni. Önértékelésünknek mi lehet az alapja? William Waldo Bauer fogalmazta, a teljes egészség ugyanúgy magába foglalja az élet szellemi, szociális és lelki oldalait, mint a fizikait. A hit mind a négy területet érinti. A boldogság és tartós önértékelés gyökerei a következők. Ha tudom, hogy aki teremtett engem, ő szerető, nem egy gonosz, nem rosszra teremtett, és ő gondoskodik is rólam. Az ő szemében különleges valaki vagyok, egyedi, ahogyan beszéltünk erről is. Korlátlan lehetőségeink vannak Istennel. Utakat tud nyitni előttünk, és hogyha nehézségeket élünk meg, abból is új utak nyílnak. És van célja az életemnek, ez tehát a hit. Most érünk az utolsó gondolatra a mai előadásunkon, ez pedig a cselekvés, a négy ponton belül. Egy kínai közmondás, Lao Tse közmondása, úgy ez, hogy egy 1000 mérföldes út is az első lépéssel kezdődik. Ha felfedezzük, hogy a negatív gondolatok beteggé tesznek bennünket, és a pozitív gondolatok javítanak az egészségünkön, akkor tegyük meg az első lépést, afelé, hogy a gondolatainkat irányítsuk a jóra és a pozitívra, hogy egészségesebbek legyünk. Ha a negatív gondolatok vagy a feszültséget okozó körülmények magukkal sodornak, tegyük fel a következő kérdéseket. Bár ennek nincs helye a munkafüzetben, de szerintem érdemes valahol egy üres oldalt találni, ahol leírhatnánk ezt. Mit tehetek most? Mi a következő lépés? Ne arra tekintsünk, milyen nehézség ér most, hanem mi a következő lépés? Mit tehetnék ebben a helyzetben? A második, hogyan kezelhetném ezt a problémát? Hogyan kommunikáljam le ezt a problémát? És a harmadik, hogy milyen megoldások nyílhatnak ebből? Mik a lehetséges megoldások? És ha ezt a három dolgot végig gondoljuk, ez segít az előrelépésben, egy komoly probléma helyzet megoldásában. Ha az értékrendszerünk zavarodik össze, akkor kérdezzük meg magunktól, mi számít igazán az életben, mi az, ami igazi érték, mi ad nekem belső boldogságot, és elemezzük újra az értékeinket. Ehhez az elmúlt heti házi feladat segít, hogy miben vagyunk értékesek, mik a pozitív tulajdonságaink. És most néhány gondolattal zárnánk, hogyha felfedezi, hogy egy szerető Isten teremtette és törődik önnel, akkor helyes önértékelésre jut.

a célt állítja az élete középpontjába, hogy a környezetében levő embereket boldoggá tegye, megtapasztalja a belső boldogságot. Ha az élet pozitív oldalait keresi, vidámmá válik. Önön múlik, hogy életében igazi változás történik-e. Ne feledjék a helyes irányba történő választás 4 lépését. Az első az elfogadás, önmagunk és mások elfogadása. A második az alkalmazkodás. A harmadik az értékelés, hogy hogyan tekintünk az életre. És a negyedik a cselekvés a változás irányában. És egy utolsó zsoltárigével, egy bibliai gondolattal, egy vers részlettel fejeznénk be. Hogyha keseregne szívem és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Olvassuk a Zsoltár írótól. Én megköszönöm ezzel a megtisztelő figyelmüket, és akik tudnak, egy hét múlva egy összefoglaló előadásra, ugyanígy 17:30-kor jöjjenek, hívjanak vendégeket is, ha lehet. Munkafizetünk akkor nem lesz, viszont lehetőséget teremtünk arra, hogy fénymásolunk az eddigiekből, aki lemaradt mondjuk az első 1, 2, 3, 4, vagy akár erről az 5. előadásról is, akkor lehet majd beszerezni Katikánál. Könyveket és játékokat, kazettákat ajánlom szeretettel, és köszönöm még egyszer a figyelmet és türelmet.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutunk apostolok cselekedete 9. fejezetéig, az első 30 verset fogjuk áttekinteni, amelyben Pál apostolnak a megtéréséről olvashatunk. Ez a téma, ez a gondolat, ez az esemény, Pál apostol megtérése talán az egyik legismertebb történet apostolok cselekedetéből. Talán legtöbb ember, aki a Bibliával nem is foglalkozik, azt lehet mondani, hogy mégis ezt a kifejezést ismerik a legtöbben, hogy a pálfordulás, a páli megtérés. Tehát valóban egy ismert történet a Szentírásban, és ezt fogjuk most végigkövetni, ezt fogjuk nyomon követni, és egyben az igazi megtérést is meg fogjuk nézni, mit is jelent igazából Pál apostol történetén keresztül. Megnézzük, hogy a Biblia mit mond a hiteles megtérésről, mert hogy Pál apostol megtérése hiteles megtérés volt, az egyértelmű, és ennek alapján végig fogjuk gondolni, hogy a Biblia mit is mond a megtérésről, mit jelent igazából megtérni. Ki is volt ez a Pál? A Biblia két néven említi. Említi egyszer Saul, latinul Saulus, vagy pedig Pál, latinul Paulus néven. Tehát Pál, Saul, ugye ugyanaz a személy, zsidó származású, de Palesztinán kívüli területen született, Tarzusban született, és erről az apostolok cselekedete 22. fejezetében olvashatunk, és majd később a Galata levélben is az ő életének egy-egy mozzanatát láthatjuk az ő levelében, amelyet a Galata belieknek írt. Tehát néhány feljegyzés róla, az ő életéről, neveltetéséről, apostolok cselekedetében, illetve a Galata levél első-második fejezetében található. Pál farizeus volt, és mint ilyen nem fogadta el Jézus Krisztus messiásnak. Ő is várta a messiás, mint az egész zsidó nép várta a messiást, de nem úgy várták, ahogy a bibliai kijelentések előre elmondták. Nem úgy várta a messiást, ahogy a bibliai proféciák mindenről szóltak, és éppen ezért nem is ismerte fel a messiást, Jézust, csak jóval később Jézus halála mennybe menetele után fogadta el messiásnak. De nézzük meg, hogy Pál apostolról mikor olvasunk először a Szentírásban, apostolok cselekedete 7. fejezetének az 58. verséhez lapozzunk, apostolok cselekedete 7. fejezet 58. verséhez lapozzunk. Erről a fejezetről már volt szó István megkövezéséről, és itt a 7. fejezet 58. versében azt olvassuk, hogy kiűzték a városon kívül mármint Istvánt, és megkövezték, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Tehát a Bibliában itt olvasunk először Pálról, azaz a korábbi Saulról vagy Saulusról, és azt olvassuk, hogy ott volt István megkövezésénél, ő maga nem vett részt ebben a cselekményben, de nyilván egyetértett szívével, lelkével, egyetértett István megkövezésével, és azt olvassuk, hogy az őt megkövezők, az Istvánt megkövezők a ruháikat Pál lábai elé tették, és ő őrizte a ruhákat, amíg a többiek megkövezték Istvánt. Utána a 8. fejezet 1. és 3. versében is találkozunk Saullal, és nézzük meg, mit olvasunk itt ebben a két bibliaversben róla. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, mármint ugye István megöletését, és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlottak Júdeának és Szamáriának tájaira, az apostolokat kivéve. És utána a 3. versben így olvassuk, Saulus pedig pusztította az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe vetette őket. Igen, hihetetlen hevességgel és erővel üldözte a keresztényeket, akik elfogadták Jézust messiásnak, és hogy milyen hevesen üldözte a keresztényeket, erről apostolok cselekedete 26. fejezetéből is láthatunk részleteket. A 26. fejezetben, amely szintén tartalmazza Pál apostol megtérésének a történetét, ez is
Érdekes és figyelemre méltó, ezt a történetet Pál apostol megtérését háromszor jegyzi le apostolok cselekedete. Egyszer, amikor megtörténik, itt a 9. fejezetben itt olvasunk róla, utána kétszer Pál apostol visszaemlékezéséből. Annyira jelentős esemény volt ez, hogy kétszer is visszatér erre, és az apostolok cselekedete kétszer is megörökíti az ő megtérése történetét, és a 26. fejezet 9-től 11-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. Ilyen elszánt ellensége volt a keresztényeknek Pál, a későbbi pálapostól. És gondoljuk végig, hogy egy ilyen heves üldöző, aki a keresztényeket ilyen módon pusztította, mert mit olvasunk? István megkövezésénél még csak a ruhákat őrizte, de utána azt olvassuk, hogy szavazatával hozzájárult a többi keresztény megöletéséhez, tehát nyilván később a Sanhedrin, a magas tanács tagja lett. Egy ilyen emberhez vajon van remény? Egy ilyen ember esetében, aki ilyen módon gyilkolja, üldözi azokat, akik elfogadják Jézus Krisztust, egy ilyen ember esetében vajon lehet egyáltalán reményről beszélni, hogy valaha megváltozik? Igen, Pál apostolnál ezt látjuk, hogy ez az ember, aki ilyen elkeseredett ellensége volt Krisztusnak és az ő tanítványainak, mégiscsak egy hatalmas fordulat, egy gyökeres fordulat következik be az ő életében. Minden esetre ebből a leírásból azt látjuk, hogy az evangélium terjedése, sok-sok ember megtért az evangélium hirdetésének a kezdeti időszakában, de nem csak az evangélium diadalfutása volt ez, hanem az üldözések, a heves üldözéseknek az időszaka is volt ez egyben. Az evangélium nem tudott zavartalanul terjedni, természetes, hogy Sátán ellenállásába ütközött, Sátán felbújtotta azokat, akik nem fogadták el Jézust Messiásnak, ugye először, ugye a zsidókat, akik nem fogadták el Jézus Krisztus küldetését, felingerelte azok ellen, akik elfogadták, és heves üldözések vártak az őskeresztény gyülekezetre. És ezek után nézzük meg, hogy ez az ember, aki ilyen módon üldözi a hívőket, a keresztényeket, hogy milyen módon fordul meg, milyen módon következik be az életében, a gondolkodás módjában változás. Először olvassuk a 9. fejezetből az első két verset. Apostolok cselekedete 9. fejezet első két versében a következőt olvasom. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Ilyen hevesen üldözte a keresztényeket, hogy még Jeruzsálemen kívülre is kiterjedt az üldözői heve. Damaszkuszba is elment, oda is kért hivatalos felhatalmazást, hogy akik ott vannak hívők, keresztényeket, azokat is fogva vigye majd Jeruzsálembe. Mi is volt ez a Damaszkusz? Ugye Damaszkusz Szíria fővárosa, és az időszámításunk előtti 64. évtől római provincia volt, és noha főként arabok lakták Damaszkuszt, de nagyszámú zsidó kolónia is élt ebben az időben Damaszkuszban, 30-40 zsinagógát is számon tartottak, és az itt található keresztényekre is kiterjedt az üldözés, megkapta a felhatalmazást, hogy akik ez útnak követői, megkötözze őket, és fogva vigye őket Jeruzsálembe.
És utána így olvassuk a harmadik verstől kezdődően. Tehát a 9. fejezet 3-tól 5-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, amely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Elolvastuk ezt a három Biblia verset, és ebben a három Biblia versben benne van Pál apostol megtérése, benne van Saul megtérése. Nézzük részleteiben ezt a három Biblia verset, nézzük meg, mi is történt a Damaszkusz felé vezető úton, már közeledik Damaszkuszhoz, és egyszer csak azt olvassuk, hogy amint közelgetett oda, nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És leesett a földre, és egy hangot hallott, amelyik ezt mondta neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Kit kergetett Saul? Kinek az üldözésére rohant Damaszkusz felé? Ugye a keresztényeket ment üldözni. És egyszer csak egy hatalmas fényességet lát, és egy hang megszólal, és az a kérdés hallatszik hozzá, hogy Saul, Saul, mit kergetsz engem? És utána, amikor Saul megdöbben ezen a kérdésen, az egész esemény megállítja, meghőkölésre készteti, nem is tud tovább menni, ugye leesik ő is a földre, mindenki, aki vele együtt volt, és akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram? Kicsoda vagy, Uram? És utána így hangzik a válasz, az Úr ezt mondta neki: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Álljunk meg itt ennél, és nézzük meg részletesebben ezt a párbeszédet. Ebben a párbeszédben számomra az egyik legcsodálatosabb rész az, hogy Jézus nem azt mondja Saulnak, akit megállít ebben a rohanásában, nem azt mondja neki, hogy Saul, miért kergeted azokat, akik bennem hisznek? Nem ezt mondja. Mondhatta volna ezt is? Mondhatta volna, így történt. De nem ezt mondta. Jézus azt mondja, hogy Saul, mit kergetsz engem? Mit fejezesz ki? Ez azt fejezi ki, hogy Jézus teljes mértékig azonosítja magát az ő követőivel. Ha valaki az ő követőit bántja, annyi, mintha Jézus bántaná. Mit mondott Jézus egyik példázatában a földi tartózkodása idején? Amennyiben eggyel megcselekedtétek az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. És amennyiben eggyel nem cselekedtétek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát Jézus azonosítja magát az övéivel. És azt mondja Saulnak: Saul, mit kergetsz engem? És ezek után Saul, amikor megkérdezi, hogy kicsoda vagy, Uram? Ezek után Jézus bemutatkozik Saulnak. Azt mondja Jézus Saulnak: én vagyok az a valaki, akit kergetsz. Gondoljuk végig ezt a néhány mondatot. Én vagyok az valójában, akit te kergetsz. Te embereket üldözöl, de valójában engem üldözöl, engem kergetsz. Ha végig olvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus nagyon kevésszer mutatkozik be kendőzetlenül, leplezetlenül. Nagyon ritkán látjuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok a messiás. Igen, én vagyok az atya küldötte. Én vagyok Jézus. Nagyon kevésszer mutatkozik be így nyíltan Jézus. És amikor Saul felteszi ezt a kérdést, hogy kicsoda vagy, Uram, akkor Jézus nyíltan bemutatkozik neki. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nem tudom, hogy át tudjuk-e élni, hogy Saulban milyen gondolatok ébredhettek. Saulban milyen gondolatok játszódhattak le. Ő, mint farizeus, mint tanult, képzett farizeus, Jézus ellensége volt. Elvetették Jézust. Ismerte a proféciákat, ismerte a Jézusról szóló proféciákat, ismerte a messiási proféciákat. Biblia ismeretben nem volt hiány Pál életében, hiszen korának
legmagasabb szintű iskolájában tanult, Gamaliel lábánál tanult. A leghíresebb tanítótól tanult. Az írások, az ószövetségi írás, a proféciák hatalmas ismerője volt Pál. És ebből pontosan tudta, hogy a proféciák beszélnek az eljövendő messiásról, akit a zsidó nép, a saját népe nem fog elfogadni. És megölik, keresztre feszítik, de feltámad, és elkezdi a mennyben a népért való szolgálatát. Pál apostol pontosan tudta ezt a proféciákból. És amikor Jézus megszólítja itt a damaszkuszi úton, akkor egy hatalmas fordulat játszódott le benne. A következő párbeszéd részletig, amit majd később fogunk olvasni, addig a párbeszéd részletig minden átértékelődött Saulban. Ez volt a megtérésének a pillanata. Rádöbbent arra, hogy a tanítványok, az apostolok, akiket ő üldöz, a keresztények igazat beszélnek. Rádöbbent arra, hogy István is igazat beszélt, amikor a megkövezése előtt mit mondott, amikor elkezdtek volna rá hullani a kövek, mit mondott? Látom az eget megnyílni, és Jézust az atya jobbja felől állani. Akkor mit tettek az őt megkövezők, és nyilván mit tett Saul is? Befogta a fülét, Isten káromlásnak minősítette. De most rádöbbent arra, hogy igen, ez igazság. Jézus él. Jézus a megígért messiás. Őróla szóltak a proféciák, akit elvetett az ő népe, akit keresztre feszítettek, de aki diadalmasan feltámadt. Róla szóltak ezek a proféciák. Átértékelődött minden benne, amit idáig üldözött, amit idáig elvetett, amit idáig tagadott. Rádöbbent arra, hogy az igazság, az a legnagyobb igazság, az emberiség egyedüli reménye, Jézus Krisztus. És miből döbbent még arra rá, hogy valóban az a valaki, aki megszólította őt, az tényleg isteni hatalommal rendelkezik. És aki bemutatkozott neki Jézus néven, az valóban Isten fia, a mindentudó hatalmas Isten. Az utolsó részlete ennek a Biblia versnek így hangzik, Jézus ezt mondja Pálnak, nehéz neked az ösztön, ez helyes fordítás szerint ösztöke ellen rugódoznod. Ez a fél mondat is meggyőzte Sault arról, hogy Jézus Isten fia és belelát az emberi szívekbe. Miért? Mi ez az ösztöke, ami ellen rugódozott Pál? Miért mondja, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod? Ez az ösztöke milyen szerszám, milyen eszköz volt? Nem tudom, ismerjük-e az ösztökének a fogalmát. Az ösztöke az egy olyan hegyes szerszám volt, amit a vastag bőrű állatoknak a terelgetésére használtak. Amikor nem akart az állat abba az irányba menni, amelyre a gazdája terelni akarta, akkor ezzel a szúros, hegyes bökő szerszámmal bökögették általában az állatnak a nyakát, amelyik érzékenyebb volt, hogy érezve a fájdalmat, terelni lehessen abba az irányba, amelyre a gazdája akarja, hogy menjen. És Jézus, amikor ezt mondja Saulnak, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor itt vajon milyen ösztökéről beszél? Nyilván nem egy fizikai szerszámról, amely Sault érte az ő nyakát, vagy valahol érte volna, hanem mi volt ez az ösztöke, amely késztette őt a jóra, amely késztette őt arra, hogy ne cselekedje, amit cselekszik, a keresztények üldözését. Ugye ez nem volt más, mint a benne megszólaló Szentléleknek a késztetése és kérlelése. Ezzel, hogy Jézus rávilágított erre, az életének erre a mozzanatára, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, ezzel Pál valóban rádöbbent arra, hogy aki megszólította őt, az a szíveket pontosan ismerő Isten. Mert ezt a belső lelki ismeret furdalását, ezt a belső mardosó érzését, ami ellen ő rugódozott, tiltakozott, ezt senki nem tudhatta az emberek közül. Miért? Mert ezt senkivel meg nem oszthatta. Gondoljuk el ezt a helyzetet. Pál ilyen módon, ahogy az előbb említettük, üldözi a keresztényeket. Az Isten lelke mit tesz?
a lelkében kételyt ébreszt a cselekedete jogosságát illetően. Pál, tényleg ezt kell tenned? Nem gondolod, hogy helytelen, amit csinálsz? Ébrezgette a lelki ismeretét. És Pál megpróbálta elnyomni ezt a belső hangot az életében, ezt a kérlelést megpróbálta elnyomni, és annál hevesebben üldözte a keresztényeket. A 26. fejezet, apostolok cselekedete 26. fejezet 11. versében egy nagyon érdekes kijelentést mond Pál a visszaemlékezésében, a megtérésére való visszaemlékezésében. Az apostolok cselekedete 26. fejezetének a 11. versenben azt mondja, amit már az előbb olvastunk is egy hosszabb szakasz keretében, azt olvassuk, hogy és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és amiért olvasom az az a szó, amit most fogok mondani, és felettébb dühösködtem ellenük, kergetvén mind az idegen városokig is. Felettébb dühösködtem ellenük. Tehát mit tett Pál? Amikor a lélek késztette őt az Isten felé fordulása, Jézus Krisztus elfogadására, akkor ő ezt a hangot megpróbálta elnyomni. Azt is lehet mondani, hogy túl akart ezt kompenzálni, ugye, ahogy mondani szoktuk. Annál hevesebben tiltakozott, annál hevesebben reagált, el akarta nyomni, mindenképpen belevetette magát az üldözésbe, csak hogy ne kelljen szembesülni ezzel a belső hanggal. És itt mindenképpen meg kell állnunk, és föltennünk ezt a kérdést, hogy vajon ismerős jelenete ez a mindennapi életnek. Az Isten kérlel bennünket az ő lelke által, és milyen gyakran megpróbáljuk elnyomni. És belemenekülünk valamibe, belevetjük valamibe, csak hogy ne halljuk ezt a belső kérlelést, el akarunk menekülni előle. Hányszor vannak így emberek? Annál hangosabban kiabálnak, minél erőteljesebb ez a belső késztetés. És az ember kívülről mit lát? Egy Isten ellen dühösködő embert. És milyen gyakran nem gondoljuk, hogy igen, ez a Szentlélek belső késztetésének való ellenállás. Megpróbálja elnémíteni ezt a hangot. Pál ideig, óráig elnémította, de egy idő után nem tudta elnémítani. És erről a belső harcáról és titkáról valóban senki nem tudott. Gondoljuk végig, valakinek elmondhatta volna ezt Pál? Elmondhatta volna a keresztényeknek, hogy hát, van egy ilyen belső késztetésem, hogy nem biztos, hogy jól cselekszem, amikor üldözlek benneteket. Ugye nem mondhatta el. Nem mondhatta el a saját népe tagjainak, ugye, vagy a farizeusoknak, vagy a Sanhedrin többi tagjainak, nem mondhatta el, hogy azért nem egészen biztos, hogy jó, amit cselekszünk. Belülről vívódott ezzel a kérdéssel. És amikor Jézus rávilágít arra, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, teljesen megsemmisül a szónak abban az értelmében, hogy valóban belátja, hogy Jézus az, aki őt megszólította, aki ellenül hadakozott. Ő valósággal élő messiás, és amit ő idáig cselekedett, az teljességgel jogtalan, igazságtalan, hatalmas bűnök sorozata volt, nem csak a keresztények ellen, hanem maga Jézus ellen is. Ez a megtérés. Tehát mi is az, hogy megtérés? Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. versében a következőt olvassuk. Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében azt olvassuk. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja ezt a szót, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A Szentlélek minden embert késztet a jóra, Krisztus elfogadására, Istenhez való térésre. És ha valaki megnyitja ezt az ajtót, a szíve ajtaját, ha valaki nem áll ellen a lélek késztetésének, ha valaki abba hagyja az ösztöke ellen való rugódozást, akkor Jézus bemegy ahhoz az emberhez, és vele vacsorál, azaz egy belső meghitt közösséget alakít ki Jézus az emberrel, és akkor a gondolkodás módját, a szemléletét teljesen megváltoztatja. Mit is jelent megtérni? Nem más, mint egy hatalmas változás az emberben, egy teljes gondolkodás mód megváltozás. Aminek mi a lényege?
aminek az a lényege, hogy én felismerem, hogy amit idáig cselekedtem, az helytelen volt. Felismerem, hogy amilyen úton idáig jártam, az helytelen volt. Felismerem, hogy nincs senki másban üdvösség, nincs név, nem adatott név az ég alatt más, mint Jézus Krisztusnak a neve, aki által kellene megtartatnunk. Felismerem azt, hogy a bűn problémájára az egyedüli megoldás Jézus Krisztus. Elfogadni őt, elfogadni az ő áldozatát, ezt jelenti igazából megtérni. És Pál apostolban ez a hatalmas változás ment végbe. És föl lehetne tenni azt a kérdést, és miért teszem fel ezt a kérdést? Azért teszem fel, mert manapság nagyon sokat hallunk megtérésről, különböző megtérésekről, hirtelen megtérésekről. A megtérés hirtelen történik, vagy nem? Vagy inkább így tenném fel, előzménye van a megtérésnek, vagy nincs előzménye? Pál apostol életében volt előzménye? Volt, hosszú-hosszú előzménye volt. Utána egy esemény hatására pillanatok alatt megfordult minden az ő szívében, de egy hosszú előkészítő munkája volt a Szentléleknek Pál apostol szívében is, mielőtt ez a nagy fordulat, ez a hirtelen fordulat bekövetkezett volna. Igen, a Szentlélek előkészítő, hosszan tartó fáradozásának az eredménye az, amikor egy ember megtér. Pál apostol a római levél 12. fejezetének a 2. versében elmondja azt, hogy mit is jelent igazából megtérni. Egy nagyon érdekes kifejezést használ a római levél 12. fejezetének a 2. versében. A római levél 12. fejezetének a 2. versében azt mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Először csak idáig olvassuk ezt az igét. Azt mondja Pál apostol, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát a megtérés hol történik az ember életében? A gondolataiban, a szívében, belül átrendeződik minden az emberben. Amit idáig elvetett, azt most elfogadja. Egy gondolkodás mód megváltozás következik be a megtért ember életében. És ezt a folyamatot a Szentlélek végzi az emberben. A megtérésnek a folyamatát, amit a Biblia újjászületésnek is nevez, a Szentlélek indítja el és viszi teljességre egy ember életében. Miért van ennek jelentősége? Megtérni, újjászületni. Mit jelent? Gondoljunk bele ezekbe a fogalmakba. Születés, mit jelent? Egy addig nem élő, egyszer csak élő lesz. Egy élet keletkezik. És ezt a teremtői csodát csak is isteni személy képes végrehajtani. Egy nem lévőből élőt teremteni. Mert az ember Krisztus nélkül, Krisztus elfogadása nélkül halott. Élhetünk fizikailag, de lelkileg halottak vagyunk. Hogy lelkileg újjáébredjünk, és éljünk egyáltalán lelkileg, ehhez a Szentléleknek, a harmadik isteni személynek a teremtői munkájára van szükség. És ez a folyamat ment végbe Pál apostolban is, hosszú-hosszú előkészítő munka után. Pál apostol megtérésre jut, elfogadja Jézus Krisztust Messiásnak. Mit mondtunk? Ez a folyamat hol zajlódik az emberben, a megtérés? Belül az ember szívében. De hogy egy megtérés hiteles volt-e? Hogy a megtérés igazából végbe ment-e az emberben? Vagy pedig valami élmények átéléséből állt csupán, tehát, hogy igazi volt-e a megtérés, annak vannak külső bizonyítékai, külső, csalhatatlan bizonyítékai. És lapozzunk vissza apostolok cselekedetének a 9. fejezetéhez, Pál apostol megtérésének a történetéhez, és itt a 9. fejezetnek a 6. versét olvassuk el, a 6. versnek az első részét. Pál, miután megtörtént benne ez a hatalmas fordulat, azt olvassuk, hogy remegve és ámulva mondta,
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi volt Pál apostolnak az első kérdése a megtérése után? És honnan tudjuk, hogy ez volt az első kérdése a megtérése után? Azért, mert ez a kérdés arra mutat rá, hogy egy megváltozott emberről van itt szó. Már nem ugyanaz az ember, mint aki pár perccel elezelőtt volt, aki rohan Damaszkusz felé, hogy az ottani hívőket fogva vigye Jeruzsálembe. Honnan tudjuk, hogy az első kérdés a Jézushoz ez volt megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Tehát a megtérésnek külső csalhatatlan bizonyítékai vannak. Ha egy ember a megtérése után nem érzi a megváltozás szükségességét, ha egy ember nem döbben rá arra, hogy az eddigi életem és cselekedeteim, ezek nem folytathatók tovább, akkor az nem volt igazi megtérés. Ha az emberben nem merül föl elemi erővel az a vágy, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi a te akaratod? Hogyan éljek ezután? Mit cselekedjem? Ha valakiben ez nem merül fel, az nem a bibliai fogalom használat szerinti megtérés. A megtérés ezt jelenti, megváltozni belül, és ennek a csalhatatlan külső bizonyítéka, hogy az életemben összhangra akarok jutni Isten akaratával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Menjünk vissza az előző igéhez, a Római Levél 12. fejezetének a 2. verséhez, aminél az előbb említettem, hogy csak az első részét olvassuk el, de ebben a versben, a Római Levél 12. fejezetének a 2. részében Pál apostol a következőt mondja, ugye az első részében azt mondta, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És itt pedig ugyanazt mondja, amit Jézushoz kérdésként intézett a megtérése után, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát innentől kezdve az Isten törvényét, az Isten útját, az Isten jó, kedves és tökéletes akaratának nevezi. Nem nyűgnek, igának, amit kötelességből meg kell tartani egy hívő embernek, hanem azt keresi, hogy mi az Isten akarata, mit kell cselekednie, hogy az Isten tetszésére, Jézus tetszésére éljen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Még egyszer hadd kérdezzem, amit az elején már föltettem kérdésként. Ki gondolta volna Pálról, hogy ez a fordulat bekövetkezik benne? Ki gondolta volna? És éppen ezért szeretnék itt megint megállni, és azt elmondani, hogy éppen ez a mozzanat egy óriási tanulságot hordoz. Mi emberekről, akik a leghevesebben fordulnak a Biblia ellen, Isten ellen, a leghevesebben támadják, egyetlen egy emberről sem mondhatunk le. Egyetlen egy embert sem könyvelhetünk el, mint olyant, aki biztos nem fog megtérni. Mert hogy Pálról nem gondolták volna a többiek, hogy meg fog térni, az egészen bizonyos. Ebből az a tanulság, hogy senkit ne tartsunk reménytelen esetnek. Lehet, hogy annál inkább dühösködik, minél inkább készteti a Szentlélek, lehet, hogy egyre közelebb van a megtéréshez. Mindenki életében, amíg a Szentléleket végérvényesen vissza nem utasítja, mindenki életében van remény, hogy elfogadja Jézust, és ez a hatalmas változás bekövetkezzen benne. De nézzük meg ezt a verset, amit az előbb olvastunk, az Apostolok cselekedete 9. fejezet 6. versét. Nézzük meg még tovább is, mert a Biblia versnek csak az első részét olvastuk. Ugye így hangzott a Biblia vers első része, Pál kérdése, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ezek után a következőt olvassuk, az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Milyen érdekes a párbeszédnek ez a részlete is. És ebben is egy óriási törvényszerűséget látunk. Ha valakiben fölfakad ez a kérdés a szívéből, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Én téged szeretnélek követni. Én a te utaidon akarok járni. Ha valakiből ez a kérdés fölfakad, az Isten nem hagyja válasz nélkül ezt a kérdést.
Valamilyen módon biztos, hogy egyértelmű választ ad rá. Egyértelmű választ, és tőle jövő vezetést. Itt mit mond Pálnak? Pálnak azt mondja, hogy menj el, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A 26. fejezet tartalmazza, amiről most szeretnék még néhány szót szólni, mert a 9. fejezetben a párbeszédből ennyi van lejegyezve. De ennek a párbeszédnek van még egy részlete, amit szeretnék felolvasni a 26. fejezetből, apostolok cselekedete, 26. fejezet, 16-tól 18-ig terjedő verseiben. Apostolok cselekedete 26. fejezet 16-tól 18-ig. Nézzük meg, hogy még milyen párbeszéd részletet látunk itt, milyen kijelentést hallott még itt Pál a damaszkuszi úton. Azt olvassuk. De kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek, az én bennem való hit által. Úgy gondolom, hogy ennek a párbeszédnek talán ez az egyik legmeghökkentőbb részlete. Ha arra gondolunk, hogy Pál idáig mit csinált, üldözte a keresztényeket, minden módon, felettébb dühösködve. Most Jézus megszólítja őt itt a damaszkuszi úton, ő benne megtörténik ez a fordulat, elfogadja Jézust, és mit gondolunk, hogy ezek után mi következne? Ezek után mire számít Pál apostol, vagy mire számít Saul? Hogy mi fog bekövetkezni? Ott megvakultan, ugye később látjuk, hogy megvakul ettől a fénytől, ott megvakultan, ott fekszik a porban, a Damaszkusz felé vezető úton, és mit gondolunk, hogy mire gondolhatod, hogy mi fog majd ezek után bekövetkezni? Nem joggal gondolhatta és várta volna azt, hogy az Isten az ő haragjában lesújt rá, hogy Jézus mindazt számon kéri rajta, amit idáig cselekedett. Hát nem ez lenne a logikus? Idáig üldöztet, hát akkor legalább egy jó alapos számon kérés, és valamilyen retorzió. Hát ugye mi emberek így gondolkodunk. És ezzel szemben nemhogy Jézus felelősségre vonná, vagy valamilyen ítéletben, büntető ítéletben részesítené azért, amit idáig cselekedett, pedig nem közönséges dolgokat cselekedett Pál apostol, mint ahogy olvastuk, hanem magához emeli őt, sőt, megbízza azzal, hogy embereknek bizonyságot tegyen ő róla. Tehát, mint egy munkatársává fogadja azonnal Sault. Nem megdöbbentő részlet. Nem mondja azt neki, hogy jó, na most egyelőre könyörülök rajtad, nem sújtok le rád, aztán majd meglátjuk, hogy az életed hogy fog alakulni, és utána majd esetleg valamilyen szolgálattal is megbízlak. Hanem mindjárt a megtérése után megbízza ezzel a szolgálattal. Igen, megbízza azzal, hogy bizonyság legyél, elmondjad mindazt, amit láttál, amit hallottál tőlem, sőt, kilátásba helyezi, hogy meg fog neki jelenni, és sok kijelentést fog neki adni, és neki ezt továbbítani kell majd az emberek felé, a pogányok felé, mindenki felé. Micsoda hatalmas kegyelem, micsoda végtelen szeretet ez Jézustól. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden egyes Istenhez fordult embert az Isten így fogad. Mindenkit, akiben ez a fordulat megtörténik, így fogad Jézus. Nem helyezi vissza egy, nem is tudom milyen alacsonyan levő kategóriába, és aztán majd az ember lassan-lassan fölküzdheti magát, hanem egyből fiává fogadja azt, aki őt elfogadja, és egyből megbízza feladattal, hogy bizonyságot tegyen arról, amit ő átélt, amit megtapasztalt.
És amikor ez bekövetkezik Pálban, amikor valóban mindezt megérti, akkor azt olvassuk, most a Galata levélhez lapozzunk, az első fejezet 15-16. Verséhez, a Galata levél első fejezet 15-16. Verséhez. Nézzük meg, hogy Pál apostol mindenre hogy reagál. Azt olvassuk a 15-16. Versben, de mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva, és elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Mit jelent ez? Mit jelent, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel? Azt jelenti, hogy nem tette emberi véleménytől függővé az ő döntését. Megszólította őt Jézus, elfogadta Jézust, megtörtént benne ez a nagy fordulat, és a megtérésnek ez is egy csalhatatlan bizonyítéka, hogy nem teszem függővé a Krisztus követést az én barátaimtól, az én rokonaimtól, az én munkatársaimtól, akik esetleg vissza akarnának húzni engem, hanem ha elfogadtam Jézust, akkor nem tanácskozom testtel és vérrel, hanem követem azt a valakit, aki a végtelen irgalmában hozzám lehajolt, felemelt engem, és az ő munkatársának fogadott, hogy hirdessem őt minden emberek előtt, az ő végtelen szeretetét és megmentő jóságát. Igen, ez az igazi megtérés. Pál apostol sem tanácskozott testtel és vérrel. És nézzük tovább a történetet, lapozzunk vissza a 9. fejezethez, és ott olvassuk a 7-től a 9-ig terjedő verseket, így olvasom. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanazt szót, de senkit sem látva. Ugye ebből kiderül, hogy csak Pál apostol hallotta ezt a Jézusi hangot, tehát a párbeszéd közte és Jézus között zajlott le. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. Milyen más volt ez a damaszkuszi bemenetel, mint ahogy Pál gondolta. Rohant magabiztosan, erősen, hogy fogva vigye a keresztényeket majd Jeruzsálembe, és ehelyett hogy megy Damaszkuszba? Emberektől vezetetve megvakultam, de sokkal nagyobb lelki békével, mint aki idáig volt. Sokkal nagyobb békéje volt, így vakon, megvakultan, másra támaszkodva és hagyatkozva, mint az út első szakaszában, amikor felettébb dühösködött a keresztények ellen. Igen, bevezetik őt Damaszkuszba, és azt olvassuk, 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. 3 napot tölt el így Pál. Nem eszik, nem iszik. A 11. versben azt látjuk, hogy az egyenes utcába ment egy Júdás nevű embernél kapott szállást, majd később olvassuk a történetnek ezt a részletét. És azt olvassuk, hogy ő 3 napig ott volt egyedül. Miért volt fontos ez a 3 nap? Miért volt fontos? Ez alatt a 3 nap alatt valóban volt, min elgondolkodnia. Imádkozott, böjtölt, az Istent kereste. Mennyi minden gondolat volt a fejében, a szívében, amit le kellett rendeznie az Istennel, a Szentlélek által. A keresztényeket nem hívhatta segítségül, a keresztények féltek tőle. Gondoljunk bele abba, hogy jött Pál, aki majd őket esetleg megkötözi és elviszi Jeruzsálembe, féltek Páltól. A farizeusokhoz, a zsidókhoz nem fordulhatott. Pál apostol itt a magányában 3 napon keresztül vakon, megvakulva, étlen szomjan, böjtölve, imádkozva az Isten közelébe teljes mértékig eljutott, és valóban tisztázva

fogadta őt, a prófétai adományba részesített. Itt is, ezt az Ananiást is. Látomást kapott az Úrtól, Jézus megszólította őt, közvetlen feladattal bízta meg. És nézzük meg, megszólítja Ananiást, azt pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. Az Úr meginti, azaz figyelmezteti, inkább ezt mondanám, felszólítja Ananiást, menjen el Saulhoz, mert ő imádkozik. És közben a 12. versben azt olvassuk, hogy míg az Úr ezt a látomást adja Ananiásnak, addig közben Sault is újból megszólítja a látásban, és látott Saulus látásban egy Ananiás nevű férfiút bemenni hozzá, és kezét reáveti, hogy lásson. Tehát az Úr megelősíti Saulnak is, hogy majd Ananiás fog hozzájönni, akit ő küld, hogy egyértelműen felismerje majd azt a valakit, de közben Ananiást is megszólítja, hogy menjen el hozzá egyenes utcába, mert íme imádkozik. És utána így olvassuk a 13-tól terjedő versekben, felelt pedig Ananiás. Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illetté a te szenteidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mennyire különös ez a párbeszéd. Szinte Ananiás elkezd érvelni Jézussal szemben, hogy hát, Uram, hát ehhez az emberhez küldesz. Hát ez azért jött, hogy bennünket fogva vigyen. És nézzük, utána ezt mondja neki az Úr, mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Igen, azt mondja, hogy eredj el, mert ő nékem választott edényem. Én őt megbíztam szolgálattal. Ő már nem engem üldözőként ért ide, hanem az én követemként érkezett Damaszkuszba. Menj el nyugodtan hozzá, mert ő nekem választott edényem. És majd hirdetni fogja a rólam szóló evangéliumot pogányok, királyok, Izrael fiai előtt mindenhol hatalmasan és nagy erővel. És ezek után a 17 és 18. versben a következőt olvassuk. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedik. Ebben a 17. versben annyira szép ez a néhány szó, két szó összesen, ahogy Ananiás megszólítja Pált. Nézzük meg, milyen bizalmat fejez ki ez Jézus iránt is, de Pál iránt is. Azt mondja neki, Saul, atyám fia. Saul atyám fia, igen, testvérének tartja, megtért, megváltozott. A múltról nincs említés. Ez az ember megváltozott. Ő az én atyám fia. Elfogadta Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy Saul atyám fia, az Úr küldött engem. És bizonyságot tesz arról, hogy igen, Jézus neki is megjelent. Tudja, mi történt a damaszkuszi úton. És ő az a küldött, akit Jézus azért küldött, hogy Pálnak tanácsot és vezetést adjon emberi eszköz által is. És azt olvassuk, hogy amikor mindez megtörtént, akkor mint egy pikkelyek estek le a szemeiről, és meg visszanyerte a látását, tehát a vaksága megszűnik. És a következőt olvassuk, azt olvastuk itt a 18. vers végén, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett. Szeretnék megint itt megállni, és a 22. fejezethez lapozni, Apostolok cselekedete 22. fejezetéhez, Apostolok cselekedete 22. fejezetének a 16. versét olvassuk el. A 22. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Tehát Ananiással való párbeszédre így emlékszik vissza meg az eseményekre a 22. fejezetben Pál. Ezt mondja neki Ananiás, most annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet,

segítségül híván az Úrnak nevét. A 9. fejezetben az előbb csak tömören azt olvastuk, hogy felkelt és megkeresztelkedett. Itt ebben a versben részletesebben látjuk, amit Ananiás mondott neki. Azt olvastuk most, annak okáért mit késedelmezel, kelj fel és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Hadd kérdezzem meg, hogy ebben a versben mit látunk. Ez egy sürgetés vajon? Ez egy sürgetés a keresztségre? Semmiképpen nem. De egy ösztönző bátorítás. Tehát a múlt alkalommal a keresztségről is szó esett, az apostolok cselekedete 8. fejezetének, a 2. részének az áttekintésénél, a Fülep és a Szerecsen komornyik történeténél. És valóban láthattuk azt, hogy mi is az, hogy keresztség. A keresztség nem más, a bibliai keresztség, a bibliai alámerítéses felnőtt keresztség, amit a Biblia keresztségnek nevez, az nem más, mint a megtérésnek a megpecsételése. Annak a fordulatnak, ami Pál apostol életében végbe ment. Ennek a fordulatnak a megpecsételése. És Pál apostolt Ananiás nem sürgette erre, hanem pontosan tudta, hogy ez a fordulat végbe ment benne, ő elfogadta Krisztust, ő ismeri Krisztusnak a törvényét, ismeri Isten igazságát, mert a Biblia ismerője volt, írástudó volt, ismerte az igét, és bátorította arra, hogy ne késedelmezz, végbe ment a lelkedben ez a fordulat, kösz szövetséget Jézussal, akit idáig kergettél, most kösz szövetséget vele. És mit mond? Mosd le rólad a te bűneidet. Ezzel ugye a keresztség jelképes cselekedete ezt fejezi ki. Az alámerítés a bűnnek való meghalást szimbolizálja, és a vízből való felemelkedés pedig az új életre való feltámadást jelenti. A bűnöknek meghalni, lemosni a bűnöket. Hatalmas ajándék és kiváltság egy ember életében. Minden bűnét, az élete addigi összes bűnét eltemethet-e a hullámsírba, és feltámadhat egy új életre, megpecsételheti ezt a fordulatot a keresztség által, a vele való, Jézussal való szövetségkötés által. És mit olvastunk még itt ebben a versben? Keresztelkedj meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Igen, ettől kezdve nem mint üldözője, hanem mint segítő társad lesz melletted. Nem mint üldözője leszel, hanem társa vagy Jézusnak, és ő neked szintén szövetségesi társad, és segítségül hívhatod az életed minden helyzetében, mert őt választottad, elfogadtad. Igen, a keresztség, a szövetségkötés, ennek a kifejezése, segítségül hívni az Úr nevét, segítségül vele járni ebben az életben, a bűneket lemosva, az egész élet bűnadósságát eltemetve. És nézzük meg, ezek után lapozzunk vissza apostolok cselekedete 9. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy Pál mit tesz azonnal a keresztsége után. Mi volt az első, amit elkezdett a 19. verstől, így olvassuk, a 19-től a 22-ig. És miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Mit tesz azonnal? Azonnal elkezd prédikálni Jézusról. Azonnal elkezdi azt hirdetni, amit ő megismert, amire eljutott, azonnal elkezdte prédikálni Krisztust, hogy ő az Isten fia. Utána így olvasom, álmélkodtak pedig mindnyájan, akik hallották és mondták, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Azonnal elkezdte nagy erővel prédikálni Krisztust. Mit prédikált Jézusról? Hogy azok az ószövetségi proféciák, amelyek az eljövendő messiásról írattak meg, beteljesedtek Jézus életében.
És ő volt az igazi messiás. Zavarba hozta azokat, akik megpróbáltak ez ellen, a tanítás ellen érvelni, mert nem tudtak. Mert bizonyította nekik az igéből, hogy Jézus volt a megígért messiás. Ebben is, ebben a mozzanatban is a megtérés egyik eredményét és gyümölcsét láthatjuk. Az az ember, aki igazából megtért, az az ember nem tudja elrejteni a szívében azt a kincset, amit ő megismert. Az az ember nem tudja magában tartani az örömüzenetet, hogy van megoldás a bűn problémájára, Jézus Krisztus az, és Jézus Krisztus szövetséget akar velünk kötni, és az ő útjain, az ige útján, az ő törvényeiben akar bennünket vezetni. Az az ember nem tudja ezt eltitkolni. Az az ember mindenkinek el fogja mondani az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. És Pál is ugyanezt teszi a megtérése után azonnal. Utána a 23. versben azt olvassuk, a 9. fejezet 23. versében, hogy több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. Itt ebben a leírásban, tehát ez a szó, hogy több nap elteltével, ez a pontos fordítás szerint úgy van, hogy és miután sok nap eltelt. Tehát itt egy hosszabb időről van szó, és a Galata levél első fejezetének a 17. versében, mint ahogy arra már utaltam az előadás elején, hogy a Galata levélben is látunk az ő élet történetéből néhány részletet és mozzanatot. A Galata levélben részletezi az életének ezt a szakaszát, és a 17. versben azt mondja a Galata 1.17-ben, hogy miután ez a fordulat ugye bekövetkezett, nem tanácskozott testtel és vérrel, nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 évet töltött Pál Arábiába, tehát miután elkezdte hirdetni az evangéliumot Damaszkuszban, utána elment Arábiába, ott töltött 3 esztendőt, és utána visszajött ismét Damaszkuszba. És utána így olvassuk a 23. verstől, több nap elteltével azonban, tehát a sok nap elteltével, miután ő elment Arábiába, 3 évet ott töltött, visszajött újra Damaszkuszba, utána azt olvassuk, hogy több nap elteltével, tehát sok nap után, miután sok nap eltelt, a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esett Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevén őt éjjel a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Tehát azt látjuk, hogy visszatért Damaszkuszba, de minek utána őt meg akarták ölni, ezért ezen a módon, ahogy olvastuk, elbocsátották őt. És utána így olvassuk a 26-tól a 28-ig terjedő versben, mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle. Nem hívén, hogy ő tanítvány. És utána így olvasom, Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében, és ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. Igen, elment ide az apostolokhoz. Először féltek tőle a tanítványok, de Barnabás bízott benne, elmesélte a többieknek Pálnak a tapasztalatát, és a bizalom felébredt ezek után Pál iránt, Saul iránt. És utána így olvassuk a 29-től 30-ig terjedő versekben. És nagy bátorsággal tanított az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek vala őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cézáreába, és elküldték őt Tarzuszba. Jeruzsálemben töltött néhány napot, 15 napot, és ezek után el kellett neki mennie, miért? Mert meg akarták őt ölni. Szeretnék visszautalni a damaszkuszi útnak egy mozzanatára, pontosabban arra, amikor az Úr megszólította Ananiást, és megnyugtatta afelől, hogy Pál már nem az az üldöző Pál, hanem egy megtért ember. És azt mondta az Úr Ananiásnak, mert én megmutatom néki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Ez nem
egy Jézustól való különleges büntetés volt Pál életében azért, mert ő korábban üldözte őt, nem. Hanem látta pontosan azt az Úr előre, hogy akik őt követik buzgalommal és szeretettel, azokra üldözés vár. És megmutatta Pálnak előre, hogy igen, megbocsátott neki, azonnal fiává fogadta, munkatársának fogadja, elküldi őt mindenhova, hogy prédikáljon az ő nevében, de ez az út szenvedésekkel teli út lesz. És Pál apostol nem zúgolodik, örömmel vállal minden szenvedést Jézusért. Csak ebben a rövid néhány versben, amit olvastunk, üldözték, elmenekült, visszajött, meg akarták ölni, kőfalon lebocsátották, elmegy Jeruzsálembe, újra meg akarják ölni. Ez pedig még csak a munkásságának a kezdeti időszaka. De az a Pál, aki korábban azzal a hihetetlen buzgalommal üldözte a keresztényeket, utána ugyanilyen, sőt, ez túlszárnyaló buzgalommal hirdette Jézus Krisztust, mint a megígért messiást. És miből táplálkozott ez a buzgalma? Ez a buzgalma a Krisztus iránti szeretetéből táplálkozott. Azt mondja a korintusiaknak, hogy a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A Krisztus szerelme. Mert megértette, hogy Jézusnak azért kellett meghalni, mert mindannyian a halál állapotában voltunk, és ő érte is meghalt Krisztus, és ez arra készteti őt, hogy ettől kezdve az életét ne önmagának élje, hanem azért a valakiért éljen, aki meghalt érte, de feltámasztatott. És ettől kezdve, a megtérése pillanatától kezdve Pál apostol, a békesség követelett, az evangélium hirdetésének a hatalmas eszköze lett. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy mint követeket küld el bennünket Isten, hogy béküljetek meg vele. Igen, a megbékélésnek ezt a szolgálatát végezte Pál egész életén keresztül. Hatalmas erővel hirdette az evangéliumot. És valóban sokat kellett neki mindezért szenvedni. De Pál apostol élettörténetét, ha végignézzük, azt látjuk, hogy ezt nem szomorúan, kénytelenül viselte el, hanem valóban a Krisztus iránti mérhetetlen szeretettől áthatva, örömmel viselte mindazt, amit Krisztus nevéért neki el kellett szenvedni. Ennyit ír a Biblia az ő megtéréséről. Majd amikor elérkezünk a 22. meg a 26. fejezetekhez, akkor még vissza fogunk térni egy-egy vonatkozására az ő megtérésének. De itt a 9. fejezetben, ebben a 30 versben láttuk azt a történetet, ami a nagy pálfordulást írja le. Ezt jelenti az igazi megtérés, ami Pál apostol életében is megtörtént.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és megmondom őszintén, ez az ige, amit én ma gondoltam, hogy közösen átgondoljunk, már nagyon régóta foglalkoztat, ez pedig a Zsoltárokból, a 32. Zsoltárokból méghozzá a 8. igéje, és amit fel is olvasnék. Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Főleg mindig a végével gondolkodtam el, hogy a szemeimmel tanácsollak. Ugye ez egy mennyire szoros és mennyire meghitt kapcsolat kell ahhoz, hogy tényleg egy ilyen szintre tudjunk jutni az Istennel, hogy nem kellje hozzánk szólni. És gondoljatok bele, mint egy házasságon belül, amikor két embernek a kapcsolata már annyira elmélyült, hogy nem kell neki, hogy szóljon, nem kell neki az, hogy leírjon, hogy mit akar, hanem csak ránéznek, és tudják, hogy mit szeretne a másik. És azt mondja ez az ige, hogy igen, én eljutatok az Istennel való kapcsolatomban erre a szintre, erre a mélységre. De azért ezt megelőzi valami. Mert ugye azt mondja az előtte lévő sorok, hogy bölcsé teszlek és megtanítélek téged az útra, amelyen járj. Tehát ez nem automatikus. Nem így van és nem így születik az ember, hogy mindig ennyire személyes és ennyire közvetlen az Istennel való kapcsolata, hanem ez egy tanulási folyamatnak a része, és a tanulási folyamat végén juthat el erre a szintre, hogy az Istennel való személyes és meghitt kapcsolat ilyen mélységeibe jusson el. És én úgy gondoltam, hogy ma ezen a részen gondolkodhatnánk, hogy hogyan fejlődik egy embernek a kapcsolata, milyen eszközei vannak most az Istennek ezzel, hogy és hogyan alakulhat ki ez a kettőnk közötti kapcsolat, már az Isten és az embernek ez a személyes kapcsolata. Mert azt hiszem ez a legmagasabb. És hát benne van az útkeresés is mindenképpen, mert kit ne érdekelne az életében az, hogy van egy élethelyzete, hogy hogyan tudja abban tanácsot lelni az Isten, hogyan tudja az útját vezetni, hogy közelebb kerüljön hozzá, mik a jó és helyes döntései az élete folyamán. Mert úgy gondolom, ezek a kérdések mindannyiunkat mindig érdekelnek, és mindig foglalkozunk velük. De nézzük meg, hogy honnan indul ki egy ember. Mi az az alapállapot, amiből el kell kezdeni az Istennek a munka végzését. Hogyha a Zsoltárt egy versével tovább olvassuk, akkor a 9. azt mondja, ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összfér, amelyeknek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzánk. Hát igen, erről a szomorú tényről kell elindulni a minden hívő embernek, hogy nem közelítünk az Istenhez, és oktalanok vagyunk, és tényleg csak úgy tud minket sokszor vezetni az életünkben, hogy falakat állít. Mert egyszerűen nem hallgatunk az ő szavára, és az a probléma, hogy sokszor elkezdtünk az Isten útján járni, megismertük, de még mindig visszaestünk ebbe az állapotba és ebbe a fázisba, hogy még mindig csak falak által tud minket vezetni, mert egyszerűen nincs rá más eszköze. Ő nem így szeretne, mert nem így szeretne egyikünket se vezetni, hanem a szemeivel akar minket tanácsolni, csak nem megy. És ezzel az a probléma, hogy nekünk, hogy mi vagyunk alkalmatlanok eszközök erre az állapotnak a megéléséhez. Istennél megvan a lehetőség, hiszen ő maga mondja azt, hogy mi tanítani akar minket, tanácsolni akar minket, vezetni akar. Nálunk ő egy fix pont. Az a baj, hogy mi nem vagyunk ehhez a feladathoz alkalmasak. De úgy gondolom, hogy az Isten nem akarja, hogy ebben az állapotban maradjunk, ezért munkálkodik érettünk és vonz minket magához. És hogy mit kell először is megállapítanunk, hogy mi a kezdete mindennek. Azt mondja a 111. Zsoltár 10-es versre, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, jó belátással van mindenki, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Hát igen, ez a kezdet. Minden embernek ez a kezdete, hogy bölcsességre és a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, amikor megismertük az Istent, amikor megszerettük az ismert, Istent, és elismertük, mint atyánkat. Mert, és itt nem arról a fajta félelemről van szó, amikor rettegünk valakitől, vagy egy gondtól, vagy egy bajról, hanem inkább a kellő tiszteletről. Az Isten félelem, amikor attól félünk, hogy bűnt kövessünk el, hogy megbántsuk azt, akit szeretünk. És hogyha eddig eljutottunk és elismertük, akkor úgy gondolom, ezt a kapcsolatot gyakorolni kell. Na de hogyan tudunk az Istennel mégis ebben a kapcsolatban gyakorolni, fejlődni? Úgy gondolom, hogy minőségi időt kell az Istennel töltenünk. De nem mindegy, hogy mivel töltjük ezt a minőségi időt. Mind ahogyan minden emberi kapcsolatban, egy házasságban, egy baráti kapcsolatban, ha nem szánunk kellő időt a másikra, akkor az a kapcsolat meg fog romlani. És itt is az is nagyon fontos, hogy ebben a kapcsolatban is tényleg időt szánjunk az Istennel. Mik azok az eszközök, ahogyan kommunikálni tudunk az Istennel? Én úgy gondolom, kettő van.
Az egyik az imádság, és a másik meg a Biblia olvasás. Mert ezt adta az Isten a mi kezünkben a jelen állás szerint. Voltak még sok olyan dolgok, amivel kommunikál, vagy kommunikált az Isten, ezekre is ki fogok térni, de most úgy gondolom, hogy ezzel a kettővel kellene foglalkoznunk, mert a mi kezünkben ez a kettő van. És ezzel tudjuk az Istennek azt a fajta kapcsolatát megteremteni, amiből egy minőségi kapcsolat lesz. De nézzük, hogyan kell felépülnie ezeknek a dolgoknak, és mi szükséges az embernek ahhoz megtennie, hogy tudjon egyáltalán Bibliát olvasni, meg imádkozni. Mik azok az alapvető dolgok? Én úgy gondolom, a legelső a csend, ami sokszor nálunk nagyon hiányzik. Mert nem szánunk elég időt, nem csendesedünk el. A Zsoltáríró azt mondja a 46. Zsoltár 11-es versében: csendesedjetek, ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Csendesedjetek. A csendességre nagyon nagy szükség van egy kapcsolatban, hiszen a csendesség által az embernek gondolatai vannak. Akár Bibliát olvas, akár imádkozik, szükséges a csend. Ha zaj van körülöttünk, az elvonja a figyelmünket. Nem tudunk olyan mélységesen megélni. És nálunk legtöbbször az a probléma, hogy sokszor magunk körül zajt keltünk. Ilyen ez az egész világ, zajos, és sokszor mi is belecsúszunk ebbe a zajongásába. És nem, nincs az a igazi, mély csendesség, hogy kimenni a természetbe, örülni Isten teremtett világában, gyönyörködni, és ott a madarak, vagy tényleg egy olyan környezetbe lenni, ahol megélhetjük azt a csendet, amikor az Isten megbír minket szólítani, lehetnek gondolataink. Tényleg nagyon fontos. Utána, ami még nagyon fontos a csend után, ami következik, amit megint úgy szintén úgy gondolom tanulnunk kell, az a hallgatás. Mert mi sajnos nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy mi mindig beszélni, beszélni és beszélni akarunk. De nézzük meg, mit mond Ézsaiás 50. fejezetében a 4-es vers Jézusról. Fölserkent minden reggel, fölserkent fülemet, hogy hallgassa. Úgy kezdte a napját, hogy hallgatott. Mi általában hogyan imádkozunk? Mi általában úgy imádkozunk, hogy mondjuk, mondjuk, mondjuk. De Isten pedig szólni szeretne. Egy kommunikációban, egy kapcsolatban úgy gondolom akkor jó, ha mind a két fél beszélhet. És ahhoz nekünk hallgatnunk kell, hogy igazándiból tudjon hozzánk az Isten szólni, mert máshogyan nem megy. És tényleg a reggeli napunkat is úgy lenne jó, ha úgy indítanánk el a reggeli imádságunkat, hogy megtudjuk, hogy mára mit akart az Isten. És ő meg is akarja mondani. Csak általában a hallgatás hiánya, ami problémát okoz. És legtöbbször elmondjuk, hogy mi mit szeretnénk, és legtöbbször hozzátesszük, hogy ámen. Csak abban sokszor az van benne, hogy legyen meg az én akaratom, Uram. És nem az, hogy megtudni valójában, hogy mi az Istennek az akarata a mai napra és a mai napomra. De ezt tovább menve szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon kommunikálni és Bibliát olvasni, a hit. Mert hit nélkül hogyan tudunk bárkiben bízni, ha nem a hit, bizalom. Hogyan tudunk bárkibe hozzáfordulni, főleg az Istenhez, ha nincs meg ez a fajta bizalmunk. Jakab a következőket mondja az első fejezet 5-6 versében. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje az Istentől, akinek mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadatik nékig. De kérjetek hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ides, tova, hány. Tehát itt megint kifejeződik az a fajta hit, amely szükséges, a bizalom, az Istenbe vezett bizalom, hogy kérhetünk tőle bátran, teljes szívvel, örömmel. De amikor a Bibliát kutatjuk, amikor az igén gondolkodunk, ott is kérhetjük az Istennek a megoldását, a gondolatikletését, hogy tényleg megértsük magát az ige szakaszt, vagy az imádságon belül is úgy gondolom, ugyanezeket kérhetjük, mert szükséges az, hogy minket tanítson az Isten, szükséges az, hogy minket neveljen az Isten, és az élet problémáinkra is így tud megoldásokat adni, mert ha jó a kapcsolatunk, ha jó az Istennel való viszonyunk, akkor az élet problémáink sem gondok, mert igazándiból akkor mindig van lehetősége, ahol az Isten utat nyit a mi számunkra. De ha már az útnyitásnál tartunk, és azoknál a gondolatoknál, hogy az Isten mutat nekünk egy utat, nagyon fontos az alázat. Mert alázat nélkül hiába mutatja meg az Isten utat, amerre nekünk mennünk kell, amerre járnunk kellene. Hát, hogyha nincsen meg bennünk az alázatos lelkület, akkor mit tud velünk kezdeni? Akkor maximum elmondja, de hát mi nem fogjuk azt meg sem megcselekedni, hanem inkább vagy felfuvalkodunk, mert hát
Igazándiból nagyon-nagyon fontos az, hogy megalázkodjunk, mert az alázatos ember az el tudja fogadni az Istennek az akaratát. És erre is mondja Jakab a 4. fejezet 10-es versét, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Hát igen, az alázatnak azért is szüksége van, mert egy alázatos embere tud valamit az Isten kezdeni. Tud neki tanácsot adni, tudja vezetni, de egy felfúvalkodott ember nem merő a maga útját jár, és a maga gondolataiban próbálna előbbre jutni, és maximum addig eljut, hogy őt támogassa az Isten, és ő. De nem az Isten akarat alá akarja rendelni magát, hanem tényleg az ő életét akarja maga kormányozni, és nem kíváncsi az Istenre. És ha már eljutottunk idáig, hogy valaki alázatos, akkor abból megszületik a hála is. Mert hogyha én alázatos vagyok, és az Isten elvezetett és mutatott nekem valamit, és én azt örömmel el tudtam fogadni, azért hálás vagyok az Istennek. Hálás vagyok, mert gondja van rám. Hálás vagyok azért, mert segített az élethelyzetem megoldásába. Hálás vagyok mindenért, amit kaptam tőle, a legkisebb dologért, és nem zúgolódok, nem lázadozom, mert tudom, hogy az Isten vezet, és elfogadom azokat az élethelyzeteket, még ha nehezek is. És nézzünk, mit mond a Filippi beliek 4. fejezete 6. verse. Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságban, könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. Ugye itt is arról van szó, hogy hálaadással ne aggodalmaskodjunk, és tényleg az a legfontosabb, hogy mindent hálásan tudjunk elfogadni az Istenhez. Tehát ez is egy fejlődési folyamat. Ezt is meg kell tanulnunk, mert nem így születtünk, nem ilyenek vagyunk, hanem tényleg végig kell mennie az Istennel ezeken az utakon, hogy tényleg meg tudjuk ragadni az Istennek az ígéretét. És próbáltam is mindig olyan igéket, amik kapcsolódnak ehhez a témához, a Biblia olvasáshoz, vagy az imádsághoz, hogy tényleg az igék szóljanak, és azért gondoltam, hogy sok igét fogok, hogy többet fogok, hogy maga az Isten mutassa meg, hogy mi a mi feladatunk, és hogyan tudunk igazán elmélyedni benne. És hát akármennyire hálásak vagyunk, és akármennyire alázatosak, akkor is emberek vagyunk, és akkor is hibázunk. És a hibáinknak az a következménye, hogy bűnt követünk el, mert levesszük az Istenről a tekintetünket, mert elcsüggedünk, és sorolhatnám még a problémáimat. Tehát mi szükséges maga a bűnrendezés? Az Istennel való kapcsolatunknak egy fontos része a bűnrendezés. Mind a naposzinti bűnrendezés, amikor vége van egy napnak, mind pedig ugye negyed évente, amikor úrvacsora van, hogy ott egy komolyabb végigtekintés egy negyed éves szakaszra, és amik esetleg elmaradtak a napi szinti bűnrendezésből, azt az Isten tudja azon az egy napon rendezni. És hát ugye a megbocsátás, a bűnrendezés, a bűn újbóli eltörlése maga az úrvacsorának a jelképében is ez így megvalósul. És erre a Zsoltár író 32. Zsoltár 5. versében következőket mondja. Vétkeztem, bevallottam néked bűnömet, el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted róla bűneim terhét. Hát igen, egy teherként nehezedik a súly. Teherként nehezedik a szívünkre ez a súly, amikor vétkeztünk, és nem az Istennel vagyunk. Meg azt is meg kell mondani, hogy hát megromlik tőle az Istennel való kapcsolatunk. És minél többet vagyunk a bűn terhe alatt, annál jobban el tudunk az Istentől távolodni, és annál távolabb kerülünk tőle, és ez a szoros kapcsolat nem fejlődik, ami valójában a feladatunk lenne, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és tényleg a szemeivel tudjon tanácsolni. Az a mélységes, atyai, szerető kapcsolat elveszik a bűnrendezés hiányában. De nézzük tovább a dolgokat, hiszen még szükséges ahhoz, hogy mivel hogy ez egy őszinte atyai, fiúi kapcsolatnak kell lennie az Istennek, mindenképpen szükséges az, hogy őszinték tudjunk lenni. Hiszen egy kapcsolat nem működik, ha felszínes vagy, hogyha kétszínű. De hát igenis, akárhogyan vesszük, vannak az ember életében olyan nehéz pontok és nehéz pillanatok, amikor haragszik az Istenre, amikor nem érti az útját, amikor nem látja, hogy most miért kell neki ennyit szenvednie, akkor is igen, de nem emberekhez, hanem magához, az Istenhez kell oda menni, és hogy a Jeremiás mondja síralmaiban, kelj fel, riadj éjjel őrjárások kezdetén, önts ki, mint vizet a te szívedet az Úr színe előtt. Tehát mondjunk el minden problémánkat. Eleve az ember, hogyha megszokja azt, hogy egy teherkönnyítés jelent az, hogyha már ki tudta valakinek mondani ezeket a dolgokat, de egyben tegyük is le. Ne az legyen a vége, hogy akkor utána hordozzuk, és utána újból felvesszük, vagy embereknek mondjuk el, hanem ezeket is gyakoroljuk, hogy az Isten színe előtt egyszer kiöntve végérvényesen.
ahogyan a jelkép is ábrázolja. Ha egyszer kiöntesz egy pohár vizet a földre, azt már többet nem tudod összeszedni. Tehát ezt így kell kiönteni, és az végleges, lezárva. Tudja az Isten, hogy ez a te problémád, elkeserédtél, elcsüggettél, de innentől kezdve viszont tényleg az legyen, hogy ezt letetted, és vége van, és nincs tovább. Igen, de ez sokszor nem megy, nem olyan egyszerű ezt megtennünk, mert igenis emberek vagyunk, és lehet, hogy sokszor felvennénk, de hogy véglegesen le tudjuk tenni. Ott kell maradnunk addig az Isten előtt, amíg ez nem történik, meg a végleges letétel. És erre kell a küzdőimádság. Erre kell az, amikor az Istennek szüksége van arra, vagy nem, nekünk, bocsánat, rosszul mondtam, nekünk szükségünk van arra, hogy addig maradjunk az Isten színe előtt, még véglegesen nem. Nem egyszer, nem kétszer, nem ötször, és nem, ha kell, akkor ahogyan Illés megtette, hétszer elmondta ugyanazt az imádságot, mert nézzük meg, mit ír róla. És felment Akáb, ugye ez, bocsánat, mondom, tehát ez akkor volt, amikor a Kármenhegyi történet volt, hogy ő legyőzt, vagy hát, hogy Isten megdicsőült általa, a bálpapokat kivégezték, és ugye beígérte hittel az esőt Akábnak. Na de nézzük meg ezt a dolgot, hogy Illés hogyan küzdött. Mert ugye az ő imájára egyszer csoda történt, egyetlen imájára, amikor elmondott egy nagyon egymondatos imát, tűzszállt az égből, megemésztett az áldozatot, mert akkor arra volt szükség. De amikor az esőért imádkozott, már nem ment. Hanem egyszerűen szükség volt arra, hogy Illés megalázza magát, tovább gondolja, és ezt most fel is olvasnám az igét. És felment Akháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármen hegy tetejére, és leborult földre, és az ő orcáját a két térte közé tette, és mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézd a tenger felé, és felment, és arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. És lőn hetedúttal mondta a szolga, íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jön fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogjon be, és menj el, hogy ne legyen késleje az eső. Tehát ugye itt mindenképpen arról van szó, hogy Illésnek sok, meg hosszú időig kellett imádkoznia, hétszer kellett megtennie ugyanazt az ima küzdelmet, hogy eljusson arra, hogy végre esőt kapjon, és hogy meghallgattassék az imája. És nézzük meg erre, hogy a hét perában Ellen Goodwight mit ír erről az ima küzdelemről. Mert azért is gondoltam, hogy ehhez hozok egy Ellen Goodwight idézetet is, mert szerintem ez nálunk is nagy fogyatkozás maga az ima küzdelem, meg az olyan fajta ima küzdelem, ami szükséges mind a bűrendezéshez, vagy éppen az, hogy az Isten mellett teljes mértékig kitartani. Ez a hét perának az 53. oldalán található a 42-44-es verse, 18-as fejezet 42-es, 44-es versekhez fűzött kommentárja, csak azért mondom, aki jegyzetel, hogy azokat. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Amikor a Kármen hegyét esőjét imádkozott, az Úr próbára tette a hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatással talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal csüggetten föladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, és a próbára teszi szavát az Úr. Tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljaival fonódjanak össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk az ő dicsőségét, és áldás elnyerésekor nem Istennek adózunk dicsérettel. Hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imáinkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ezt tenni, akkor biztosan vennénk, hogy jogot formálunk a ránk árasztott összes áldására.
szívünk vizsgálása helyett, hogy melengedtünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotban nem került, amikor nem tulajdonítá többé magának a dicsőséget. Tehát szükséges volt Illésnek is, pedig ő tényleg egész életét az Úr szolgálatára szente, és szinte egyetlen megingás kivételével végig hűséges volt az Istenhez, és mégis szükséges volt arra, hogy megalázza magát, hogy bűnbánatra jusson, hogy ne magának tulajdonítsa a dicsőséget. De úgy gondolom, az élet minden területén fontos az, hogy küzdőimádságot folytassunk. Mind olyanokért, amit nem tudunk napirendre térni, vagy éppen úgy veszük, hogy már sokatszor felvettük, és nem tudjuk igazán letenni. Addig kellene az Úristen előtt maradnunk, ameddig ezt véglegesen letesszük, és ott is hagyjuk. De ez úgy gondolom önmagától nem megy. Isteni segítség nélkül nem tudunk se megalázkodni, se pedig nem tudunk egyszerűen megfelelően cselekedni. Hanem a Róma beliek 8. fejezet 26-os verse azt mondja, hasonlóképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kellene, mit kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan, ki nem mondott fohászkodásokkal. Tehát ugye az Isten szent lelke, ami munkája a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy tényleg véghez tudjuk ezeket a cselekedeteket vinni. Mind az imádság, mind a Biblia olvasásnak nagyon nagy szüksége van a mi számunkra. És hogy mennyire fontos ennek a kettőnek az összessége, hogy tényleg ezek azok a dolgok, hogy ezek által, és hogyha ezeket gyakoroljuk, amiket felsoroltam, akkor szükséges, és akkor mi győzelemre tudjuk vinni az életünket, mert Isten segít nekünk, és hogy kialakulhat ezzel, tényleg a szemeimmel tanácsollak tégedet, és akkor már nem lesz a mi életünkben az, hogy most hogyan, merre felé menjünk, mit csináljunk, hogyan csináljuk, de ezeken úgy gondolom, ezeken a lépéseken végig kell mennünk, és ezért nagyon fontos az, hogy olvassuk a Bibliát, és mellette olvassuk még Ellen Goodwight műveit is, mert ugyanúgy ki kell mondani azt is, hogy az Isten nem csak a Bibliát adta. Tudom, hogy szeretjük Ellen Goodwight-ot, és tudom azt is, hogy olvassuk, de nem is azért hozom fel ezeket a dolgokat, hanem pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy ezt is nyomatékosítanunk kell, hogy tényleg ezek az utak, és sokszor az Isten tényleg azok által tud minket vezetni, hogy a gondolatainkat cserkenti, amikor olvassuk, vagy amikor éppen imádkozunk. Mert ugye Péter is azt mondja az első fejezet 19-21. Verseiben, és igen biztos nálatok a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, hogyha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövét nektek, míg nappal virrad, hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írás egy profétai szó sem támad saját magyarázatából, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem Istentől, Isten lelkétől indítatva szóltak Istennek szent emberei. Ugye ez nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez vonatkozik a Bibliára, vonatkozik Ellen Goodwight-nak az írásaira. Tehát ezeket nagyon-nagyon fontos, hogy olvassuk őket, mind a kettőt, egyiket se szorítsuk háttérbe, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy a kisebb világosság Ellen Goodwight-tól a nagyobb világosság felé és a Bibliához tereljen, és nekünk az a legfontosabb, hogy magát a Bibliát olvassuk, de egyiket se hanyagoljuk el, én csak ennyit szerettem volna itt ezzel hangsúlyozni. És úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat, hogyha megtettük, végig gondoltuk, és tényleg ezeket a gyakorlati életben is megéljük, akkor fejlődni fog az Istennek való kapcsolatunk. Én nem mondtam, hogy ez egyszerű, meg nem mondtam azt, hogy egyszerre, meg nagyon gyorsan végbe fog menni ez a mi életünkben, de ez egy fejlődési folyamat, és végbe fog menni, és el tudunk jutni arra, hogy az Isten a szemeivel tud minket tanácsolni. De mi fontos még nagyon a mi életünkben az, hogy ezek meg is valósuljanak. Mert ezeket napi szinten kell gyakorolnunk, és nem elég az, hogy csak esetleg szombaton vagy órákra, ennek egy folyamatnak kell lennie. És ami még nagyon fontos, hiszen kaptunk mi egy életmódot, kaptunk mi egy másfajta, tehát mivel hogy a lélek a testünk temploma, a Szentlélek temploma, a mi testünk, a léleknek a templom, elnézést, elakadtam benne,
Így ebből kifolyólag ezzel is foglalkoznunk kell. Ahhoz, hogy ezeket, amiket elmondtam, azokat csak úgy tudjuk megélni, hogyha rendben van a mi egész napunk. És ehhez kaptunk egy 8 alapelvet, és 8-at, nem egyet. Ugye nagyon sokszor mi leragadunk annál, hogy táplálkozás, meg esetleg elmondjuk a többi embernek is, hogy ne egyen húst. Addig azért eljutottunk úgy nagyságrendileg. De hol van a többi? Hol van az Istenbe vetett bizalom, a mértékletesség, a napfény, a levegő, a víz, a mozgás, a pihenés? Én direkt tettem a végére a táplálkozást. Mert legtöbbször mi elakadunk így a táplálkozásnál. De a legfontosabb az Istenbe vetett bizalom. És ugye itt sorrendben úgy van felsorolva, tehát hogy a napfény nélkül hát nem tudnánk létezni. A levegő, most itt a levegő nélkül nagyon rövid ideig, víz nélkül egy picit tovább, és ugye hát ugyanúgy ezek a többi dolgok is. És nem szabad, hogy egy dologra kisarkítsuk a mi életünket. És az is nagyon fontos lenne, hogy ezt a 8 alapelvet, ezeket megéljük a gyakorlatban. Mert úgy gondolom, ugyanúgy része annak, hogy milyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy milyen mértékben éljük meg ezt a 8 alapelvet. Ha nagyon jól megéljük, és minél jobban megéljük, és mindent megélünk benne, akkor az Istennel való kapcsolatunk is jobb lesz. Hiszen akkor tisztábbak lesznek a gondolataink, tisztábbak lesznek az életünk, könnyebben megcselekszik, amiket kellene, könnyebben megalázkodunk. Tehát mind összekapcsolódik ezekkel a dolgokkal, és így ad úgy gondolom egy komplett képet. Az ember a mostan jelenlévő, úgy mondom, keresztényeket az Isten úgy tudja vezetni, és úgy tudja tanácsolni, és úgy tudjuk megélni a vele való közösséget, hogyha gyakoroljuk ezeket. Gyakoroljuk, amiket felsoroltam, a csendességet, a hallgatást, a hitet, az alázatot, a hálaadást, a bűnrendezést, az őszintességet, a küzdőimádságot, és hagyjuk, hogy a lélek vezessen. Mind a bibliaolvasás, mind pedig az imádság által. És hogyha ehhez még hozzátársul a 8 alapelv, amit az Istentől kaptunk, mind a testünk támogatására, akkor azt hiszem, hogy el fogunk jutni erre, hogy a szemeimmel tanácsollak tégedet gondolatokra. Ezeket most azért erősítettem meg, mert úgy gondolom, ha most itt azt mondanám, hogy vége is leülnék, akkor is azt mondanám, kaptunk egy képet arról, hogy az Isten hogyan akarja a mai embert vezetni. De mivel az Isten vezetéséről szól ez a mai napi gondolat, és ezért folytatom, és most nem ülök le, hogy itt befejezzem és bezárjam, mert sok minden van még az emberben, mert sok mindenfélét látott, olvasott és hallott még a Biblia folyamán. Ezekhez már nem lesznek annyira sok igény, de mindenképpen fontos úgy gondolom, ha legalább említés szintjén megemlíteni bizonyos dolgokat, amivel szembesülünk az ige lapjaiból. Ilyen, mint például, ha már a táplálkozásnál, egészségnél és egészségnevelésnél tartunk, magáról a bőtről beszélni legalább pár gondolatot. Hiszen felmerül magában mind az Istennel való kapcsolatban, mind pedig az Istennel való vezetésnél is maga a bőt. Én három részre osztottam a bőtöt, ez egyik az egészségügyi bőtet venném először. Amikor valakinek betegsége van, problémái vannak, igen, ez egy mód is út a gyógyuláshoz. Most én ebben nem mennék konkrétan bele, mert úgy gondolom, hogy nem is, de akinek szüksége van, az gyakorolhatja. A konkrét célokért való bőt, ez olyan, mint amikor Dávidnak megszületett ugye a Betsebétől a gyermeke, és hát tudjuk, hogy az Úristen betegséget bocsátott rá, vagy megengedte, hogy pontosabban fogalmazzuk, hogy megbetegedjen, és konkrétan egy bizonyos célért bőjtölt Dávid, mert szerette volna, hogyha az Úr másképp látja. Ugye a teljes megalázkodás, kiszolgáltatottság jele, amit természetesen mi is gyakorolhatunk az Istennel való kapcsolatunkban, hogy célirányosan egyetlen dologért, vagy amikor nem értjük az Istennek a gondolatai, problémáit, vagy hogy mi életünkben, hogy miért így alakulnak, akkor igenis szükségünk van arra, hogy konkrét célokért bőjtöljünk. De van egy másik fajta bőjt, és én ezt nem is bőjtnek nevezném, hanem inkább a jelen időnek a fénye, amit meg kellene élnünk a napi gyakorlatban, a napi szinten, hiszen mi akárhogyha beazonosítjuk a szentély szolgálatról, amiről ma is tanultunk, annak a fényében mi a nagy engesztelés napnak a fényében élünk. Ugye elkezdődött ez 1844-ben, és innentől kezdve viszont ugye az ige azt mondja, hogyha elolvassuk a Mózesiben, hogy hogyan kellett Izraelnek viselkednie az engesztelési nap előtt, azt mondja, hogy csanyargassátok meg magatokat. Tehát akkor nekünk is ezzel a lelkülettel kéne most ehhez az időszakhoz és ehhez az időhöz viszonyulnunk. És itt most nem arról, azt akarom mondani konkrétan, hogy minden nap bőjtölnünk kellene, meg csak egyszer kellene enni, most nem ezekre a szélsőséges dolgokra gondolok,
hanem arra, amit Ézsaiás ír az 58. fejezet 6-os 7-es verseiben. Hát nem ez a bőt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igáknak köteleit megoldjad, szabadon bocsássad az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjél. Nem ezé, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeret, és a szegénynek szegény bújdosókat a házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházd, és a tested előtt elnerejtsd, és a tested előtt elnerejtsd magadat. Igen, én úgy gondolom, testvéreim, nekünk erre a fajta bőtre volna most szükségünk. Erre a fajta megalázkodásra, erre a fajta mélységre. Nekünk így kéne élnünk most a nagy engesztelési nap fényében, nap mint nap. Ezzel az alázattal kéne hozzájárulnunk, és így kéne bőtölnünk nekünk minden nap, mert erre van szükségünk. Hiszen szükségünk van mindenképpen ezekre a cselekedetekre, hiszen az ember az attól keresztény, hogy megcselekszi azt, amit a Bibliából megértett. És úgy gondolom, hogy szükségünk van, hogy a gyakorlati életben is megéljük ezeket, mert innentől már a gyakorlat kezdődik. Ugye én azt szoktam mondani, hogy mindenki annyit ért a Bibliából, amennyit el tud magyarázni egy másik embernek úgy, hogy azt megértse. És mindenki annyira keresztény, amennyit megél abból, amit elmagyarázott a másik embernek. A kereszténység az egy gyakorlati dolog. És innen válik gyakorlattá, hogy meg tudjuk-e alázni magunkat, és tudunk-e így bőjtölni, hogy Ézsaiás mondja. És ezt nagyon fontos, hogy megérjük a gyakorlatban. De mivel szóba került az, hogy és itt próbálnám azokat a dolgokat is összefoglalni, amilyen úton még az Isten tud minket vezetni, hogyha éppen úgymond elakadtunk, vagy még nincsen meg az a fajta személyes kapcsolatunk, amikor a szemeivel tud tanácsolni minket. Mindenképpen meg kell említenünk a másik embert. Amikor az Isten felhasznál egy másik embert arra, hogy minket akár megfedjen, akár útba igazítson, vagy bármilyen szinten. Erre nézzük meg a Zsoltáros mit mond a 141. Zsoltár 5-ös versében. Ha igaz fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejemet kenni. Hát igen, sokszor még elgondolkodunk, hogy az igaz is mennyire tud minket feddeni, vagy mennyire fogadjuk el a másiktól a feddést, vagy éppen mennyire tudjuk elfogadni a másiknak a véleményt. De mi van, ha nem az igaz fedd? Mi van akkor, hogyha úgy járunk, mint ahogy a Ninive járt Jónással? Egy Isten elküldte Jónást, tudjuk, hogy előtte volt egy óriási küzdelme, hogy egyáltalán eljuttassa Ninivéig Jónást. Volt Jónásnak egy bizonyos fajta lelkülete, lent, fent, depresszió, elcsüggedés, kavargott benne az egész, nagy nehezen elvégezte az Isten rábízott feladatát, elment, elmondta olyan stílusban, ahogyan elmondta, hogy elpusztuljon Ninive, és kiült duzzogni a tök alá. Na hát most gondoljunk bele, Ninivel akkor reagáltunk volna.

Vagy éppen azt mondjuk, hogy hát, kedves testvérem, te sem vagy jobb nálam. Szóval ezeken érdemes mindenképpen elgondolkodni, és persze hát, hogy Isten nem talált volna Jónás helyett jobbat. Hát én úgy gondolom, lehet, hogy nem talált volna, de lehet, hogy Jónást is tanítani akar, sőt, biztos, hogy Jónást is tanítani akarta valamire, és minket is tanítani akar. Akár egy rosszabb lelkületben, vagy akár egy nem hívő ember által is. Mert sokszor azáltal is megszégyenülünk egy másik olyan ember által, akiről nem is gondoljuk azt, hogy keresztény, de mindenképpen jobban és jobban lát abban a bizonyos dologban, és közelebb van az Isten igazságához, mint mi saját magunk. Tehát ne vessük el ezt az utat sem, amikor az Isten másik ember által szól. És ha lehet, hogy az nem hívő, vagy egy akár másik, úgymond világban élő ember, lehet, hogy ő általa szól. Fogadjuk el azt az üzenetet is. Persze vizsgáljuk meg a Biblia fényében, nem erről akarok mondani, hogy mindent fogadjunk el, de ami jogos és helyén való, legalább gondoljuk át, hogy tényleg ez vonatkozik ránk. Igen, és még egy, hát, hogyha már az Isten vezetéséről beszélünk, hát nem lehet kihagyni a jelkérésnek a kérdését, mert hát akkor kimaradna valami a Bibliából. Tudom, ez egy nagyon kényes téma, mert ugye megoszlanak a dolgok, megoszlanak a vélemények, szükséges vagy nem. Én azt mondom, hogy az Isten úgy szeretné vezetni a népét, hogy a szemeivel tanácsol. Hogy Bibliát olvassunk, hogy imádkozzunk, és hogy meglegyen vele a szoros kapcsolatunk. És ez lenne az Isten vezetésének az alapja. Emellett én nem zárom ki azt, hogy valaki jelt szeretne kérni az Istentől, mert egy nagyon nehéz élethelyzetben van, de én ezt úgy gondolom, hogy először meg kell teremteni ahhoz is a feltételeket. Amit meg lehet állapítani, én úgy gondolom a jelkérések által, hogy mindenképpen az Istennek az útjának az alátámasztására szolgál, amikor tényleg be akarjuk bizonyítani, hogy ez az Úrtól van ez a dolog. Nézzük meg, ha akármilyen másik példát, legtöbbször a Gedeoni példát szoktuk felhozni, vagy Izsáknak a házasságát szoktuk, ezt a két példát szoktuk legelőször a jelkérésre felhozni, mint példákat, ott is az Istennek az útjának a megerősítésére szolgálta. Én mondom, ezt így egyénileg az emberre bíznám azt, hogy ki kér jelet, ki nem kér jelet. Én ebben nem törnék pálcát, én azt mondanám, hogy Isten most is, ha szükség van, adhat jelet bárkinek, bármilyen körülmények között az ő útjának a megerősítésére, de ne ez legyen az első számú feladatunk, és ne ezáltal akarjuk az Isten, hogy minket vezessen, hanem igenis a Biblia olvasás, az ige tanulmányozás, és igenis a mi saját személyes kapcsolatunk, a gondolatikletések, vagy éppen a Biblia szövegből valamit a szívünkre helyez. Inkább ezek lennének az Istennek a módjai, de nem zárnám ki a jelkérést sem bárkinek az életéből, de erre én nem mondanám azt, hogy így vagy úgy, hanem egyszerűen ezt tényleg rá kell bízni az Istenre. Mi az, amit megállapítottunk, hogyha már itt a vezetésről beszélünk, hogyan nem vezet minket az Isten? Mert ez egy fontos kérdés megint, amire biztosak lehetünk, hogy így nem vezet minket. És nézzük meg, még az apostolok is beletévedtek ebbe az óriási nagy problémába. Olvassuk el az apostolok cselekedetei első fejezet 20-as versétől a 26-osig. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükséges ezért, hogy azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt. János keresztségétől kezdve minden mai napig, amely fölvitetett tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állatának ezért elő kettőt, Józsefet, akit hívatnak Barsabának, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozván mondák, te Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg kettő közül egyiket, kit választottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és az apostolságnak, amelyről eltévejedett Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének ezért rájuk, és esett a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számlaltatott. Hát igen, itt van megint az a tipikus eset, amikor úgy mondhatnánk a pénzfeldobás. A pénzfeldobásnak az a fajta esete, amit még az apostolok is úgy gondoltak, hogy ezáltal Isten vezeti őket és utat mutat nekik, holott nem ez lett volna igazándiból a feladatuk. Mert maga Jézus és maga az Isten választotta ki azokat, akik szükségesek arra, hogy apostolok legyenek.
És igaz, hogy van egy, oda is hagytam idézetként a Zsoltár 109. fejezet.

0: nyolcas versét, hogy igen, van egy ilyen profécia, amely megmondja, hogy Júdás helyét másik foglalja el, de ez nem az apostolok feladata lett volna, hanem Jézusnak magának kellett volna kiválasztania. És ki lett volna akkor a 12. apostol? Kiderül ez a Bibliából? Úgy gondolom ki. Maga ki is mondja, ő lett volna Pál. Pál lett volna a 12. apostol, akit az Isten maga választott ki Júdás helyett. Olvassátok el, nagyon sok levelét úgy kezd, én az Istentől választott apostol. Ezt valami 6 helyen körülbelül előhozza, és így kezdi a leveleit. Sajnos erre igét elfelejtettem kihozni, de tényleg 6 levelét így kezd, hogy én vagyok Pál, az Istentől választott apostol. Ő lett volna a 12. apostol, aki betöltötte volna Júdás helyét. Igen, de nézzük meg, hogy és sajnos, hogyha az apostolok belecsúsztattak, jelen esetben mi ránk is ez veszélyként fenyegetődik. És nem csak úgy, hogy feldobunk egy pénzt, de akár kinyitjuk a Bibliánkat, és amit éppen ott mond az írás, az ránk vonatkozik is arra a napra, meg arra a problémánkra, stb. Nézzük meg erre, mit mond a hét perában Ellen Goodwight ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy ez mennyire nem helyén való. A hét per A kötetnek a 160. oldaláról fogom olvasni, a 26. vershez fűzött kommentárját. Nem hisz a sorshúzásban. Senki se távolodjék el a megbízható, észszerű eszközöktől, amelyek Isten lefektetett népe irányítására, hogy tanácsért olyasmitől függjön, mint a fényszfeldobás. Az ilyen cselekedet nagyon tetszik az üdvösség ellenségének, mert ő akar uralkodni a pénzdarabon, és ügynökein át is munkálkodik. Senkit se ámítsa el magát, ilyen próbában bizakodjék. Senki se kicsinelje le tapasztalatát az ilyen olcsó eszközökhöz való fordulással, hogy így nyerjenek utasítást Isten munkájának fontos kérdéseiben. Az Úr nem munkálkodik ilyen kiszámíthatatlan utakon. Keressük őt a legkomolyabb imában, ő majd benyomást tesz ránk, nyelvet és szólást ad. Arra neveli népét, hogy ne bízzék emberi kitalálásokban, sem bizonytalan próbákban, hogy megtudják Isten akaratát. Sátán és eszközei mindig készek belépni bármi nyílásba, hogy elvezessenek Isten igéjének tiszta elveitől. Azok az emberek, akik Isten tanít és vezet, nem adnak helyet kitalálásoknak, amelyre nincs bibliai utasítás. Nem hiszek a sorshúzásban. Ott találjuk a Bibliában az így szóra az Úr összes egyházi kötelezettségünkre. Olvassátok a Bibliát sok imával. Ne másokat próbáljatok megalázni, hanem magatokat alázzátok meg Isten előtt. Egymással pedig gyöngéden bánjatok, nem Isten rendje szerint való, ha egyházi tisztségeket betöltésére sorsot húznak. Azt hiszem, itt egyértelműen elmondja Ellen Goodwight, és nagyon ki is hangsúlyozza azokat a dolgokat, amiről egész eddig is beszéltem. Igekutatás, bibliaolvasás, és ebből fog az Isten tanácsot adni. Nem pénzfeldobás, vagy bármilyen, és nem is úgy használni a Bibliát, mint valamilyen eszközt, vagy bármit arra tekintettel, hogy ebből tanácsot nyerhessünk. Mert nem erről szól ez a dolog. De igen, akkor még egy témával ettől, ezt lezárva még egy témát fel kell vetnünk, mi van a profétálással, az álmokkal és a látomásokkal, hiszen Isten ezeket is felhasználta ugyanúgy az idők folyamán, bizonyos korszakban. De úgy gondolom, hogy ez egy bizonyos korszakban lezárult, összeállt a Biblia, és ugye hát Ellen Goodwight még mint 20. századi profétánkat is ide vehetjük, mint Isten segítségét. No, de mindenképpen figyelembe kell vennünk, amit Joel mond, és ezt a jövőnkről mondja. És itten visszatér még ezek a dolgok. És Joelnél következőt olvashatjuk a második fejezet 28-as versében. És lézen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, fiaitok pedig látomásokat látnak. Ez a jövő. Isten, amikor másodszor, mielőtt másodszor vissza fog jönni Jézus, előtte kitölti szent lelkét az arra alkalmas emberekre, és akkor ismételten működni fog a profétálás, a jövendőlés és az álomlátás. De erre még várunk el, mert alkalmatlanok vagyunk rá. Egyelőre a múltban volt, jelenben legalábbis nagyon, vagy nagyon ritkán, vagy egyáltalán nincsen, de a jövőben mindenképpen lesz, és meg fognak ezek a dolgok szaporodni, ez a jövő. Ez is egy csatorna fog lenni, hogy az Isten munkálkodjon mi érettünk. És ezeken zárásként még egy gondolatot mindenképpen fontos, hogy megemlítsek, hiszen nem lenne teljes a kép. Mi van, ha ez a sok csatorna úgymond bedugul? Akármennyire szeretné is az Isten az, hogy vezessen minket, útba igazítson. Mi van akkor, amikor elcsüggedünk, magunk alá kerülünk? Van-e kiút, vagy tudunk-e bármit csinálni? Én úgy gondolom, erre a legjobb történet Dávidnak, amikor Siklágba ment. Ugye Dávid nagyon hosszú üldöztetés és nehéz próbák által elkeseredett, elcsüggedett, és úgy gondolta, hogy Isten nincs vele, nem segít neki, és soútól el kell vesznie. És az Isten megkérdezése nélkül elment ugye a filiszteusok tartományába. De ebből nagyon sok és nagyon fontos tanulságokat le lehet vonni. Ugye pedig ott volt nála az Urim, meg a Tunnim, hogy tanácsot kérjen az Istentől, és hogy meg tudja, egyszer, úgy mondanám, idézőjelben egyszerűbb is lett volna, mert konkrétan tudott volna az Isten válaszolni, ő mégse tett, hanem maga döntött és maga cselekedett. És ezt felolvasnám Ellen Goodwight, mit ír a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Először a 611. oldalról olvasnám. Hát nem tudom, nekem ez a fajta kiadás, lehet, hogy másiknak más, nekem ezen az oldalon van. Dávid következtetése, hogy Saul biztosan véghez viszi gyilkos szándékát, Isten megkérdezése nélkül alakult ki. Még akkor is, amikor Saul Dávid elpusztítását tervezte, és megpróbálta véghez vinni, az Úr Dávid királyságának megerősítésén munkálkodott. Isten megvalósítja saját tervét, bár emberi szem előtt titokzatosságba burkolózhat. Az emberek nem érthetik meg Isten útjait, és csak látható dolgokra tekintve úgy értelmezik a nehézségeket és megpróbáltatásokat, amelyet Isten enged meg az életükben, mint ellenük irányuló dolgokat, ami csak a pusztulásokat fogja munkálni. Így Dávid is látszatra és nem Isten ígéreteire tekintett. Kétségbe vonta, hogy valaha is trónra ül, hosszú próbák kikezdték hitét, kimerítették türelmét. Hát igen, Dávid is, ahogyan mi is sokszor elcsüggedünk, elkeseredünk, levesztük az Istenről a szemünket, a figyelmünket, és eljutunk abban, hogy akkora nagynak látjuk a próbát, hogy már úgy gondoljuk el, hogy ott az Isten is nem munkálkodik az életünkben. Pedig itt Ellen Goodwight azt mondja, hogy igenis munkálkodik, és amíg Dávid úgy gondolta, hogy ez a próba alatt nem munkálkodik, de igenis munkálkodott, építette a királyságát. Gondoljunk bele csak magába ebbe a helyzetbe. Saul maga ellen gyűjtötte Izraelt, amikor látta, hogy a saját népe ellen harcol és állandóan Dávidot üldözi. Amikor meghalhatott volna többször, mert Dávid véget vethetett volna az életének, Dávid nem tette, megint bizonyította azt, hogy ő van Istentől és Istennel. És ezek mind olyan jelek voltak, amivel a nép szívét Dávid felé fordították egyre jobban. Csak Dávid ugye elkeseredett és elcsüggett is. Csak igen, hozott az életében egy rossz döntést. Oda ment, ahová Isten soha nem küldte. Megkérdezhette volna, lehet, hogy azt mondjuk, még könnyebb is lett volna megkérdezni, mint nekünk, mert konkrétan ott volt ugye a papoknál a jelzőrendszer, amivel Isten szólt hozzá, hogy jobbra vagy balra menjenek, de nem tette. Mert ő is csak ember volt, és akármilyen nagy hithős, ő is csak elcsügget, és nézzük meg ennek, milyen hosszú és hosszú távú következményei lettek ebből kifolyólag, hogy mennyivel megnehezetett az ő élete, és milyen kilátástalan helyzetbe került ebből kifolyólag. Most viszont a 629. oldalról olvasok. Úgy tűnt, hogy Dávid minden emberi támogatás nélkül marad. Megfosztották mindazoktól, akik kedvesek voltak számára. Saul elűzte hazájából, a filiszteusok elküldték a táborból, az amalekiták lerombolták a várost, feleségeiket, gyermekeiket fogságba kerültek, a saját hűséges baráta is ellene fordultak, sőt halállal fenyegették. Dávid ebben a rettenetes órában, ahelyett, hogy engedett volna gondolatait a fájdalmas eseményektől fájdalmas eseményeknél időzni, Istentől várta a segítséget, elhagyta-e valaha is az Úr. Lelke felüdült, mikor felidézte Isten kegyelmének számos bizonyítékát. Dávid emberei elégedetlenségükkel és türelmetlenségükkel csak még kettőzték a megpróbáltatás fájdalmát, de Isten embere, akinek még több oka lett volna keseregni, erős maradt. Amikor féltem, félnem kellett is, én benned bíztam. Zsoltár 56.4. Mondta szívében, bár ő maga nem látott kiutat a nehéz helyzetből, de Isten láthat, megmutathatja, mit kell tennie. Ugye a saját rossz döntései Dávidot elvezették addig, mikor már nem maradt senki, csak az Isten. Barátai ellene fordultak, a hazájából elüldözték, hát saját maga döntésére ment el. Gyakorlatilag senki nem volt, egyedül csak ő és az Isten. És sajnos minket is sokszor ilyen helyzetbe kell az Istennek belekényszerítenie, úgymond. Vagy a saját rossz döntésünk, vagy egyszerűen, hogy megismerjük azt, hogy az Isten, csak az Isten van. Csak őre számíthatunk, ezért kell sokszor csalódnunk másokban. De ne felejtsük el, hogy mit mondott, amikor ennyire kilátástalan helyzetbe kerülünk, és amikor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy letértünk az útról, de valahogyan nem találunk vissza, és már tényleg úgy érezzük, hogy mindenki ellenünk is van. Bátorítson ez a mondat, amit a Ellen Goodwight utoljára írt. Bár ő maga nem látott kiutat a nehéz helyzetből, de Isten láthat, megmutathatja, mit kell tennie. Úgy gondolom, a mi élethelyzetünkben is ez a legjobb dolog. Mi nem is látunk kiutat, mert eltértünk, megnehezedett a szívünk, bűnt követtünk el, hogy bármilyen olyan esemény, ami elválasztott az Istentől, és tényleg egyedül maradtunk, akkor azt ne tragédiaként éljük meg, hanem úgymond gondoljunk vissza erre, hogy az Istennél van megoldás. Van megoldás, és meg tudja mutatni, és meg is akarja nekünk mutatni, hiszen magában az igében valahol azt mondja, nem cselekszik sehol az Isten, ami meg nem jelenti az ő prófétáinak. Ezt érthetjük magunkra is. Nem akar az Isten nélkülünk cselekedni, nem akar az Isten semmi olyat megtenni, amiről ne hozna mi tudomásunkra. Csak nekünk kell befogadóknak lenni. Nekünk kell olyan álhatatos, egyszerű, alázatos, csendes eszközeinek lenni, hogy befogjuk az üzenetet, amit mondani akar. És hogyha ezek megvannak, akkor eljuthatunk arra, hogy az Isten a szemeivel tud tanácsolni minket. És akkor már egy olyan személyes kapcsolatra, amikor már nincs szükséges tényleg senkire, de ez végig kell menni ezen az úton. Ez nem egy egyszerű út, de végig lehet és végig kell menni mindannyiunknak, mert ez az egyetlen út, és csak így tudunk elvezetni minket az üdvösségre. Hiszen ha itt a Földön nem jutunk el erre a személyes isteni kapcsolatra, akkor mit akarunk a mennyben? Tehát oda csak akkor tudunk be, ha szívünk, vágyunk, lelkünk, mindenünk átadtunk már az Istennek, és nincs senki, csak hogy Dávidnak is már csak az Isten van. És ezek a lépések, ezek az utak, ami nekünk végig kell mennünk. És ha végig mentünk, akkor igen, ott van az Isten a személyes kapcsolatával. És az minden pótol, ami az életünkben kimaradt, nehézség volt, gond volt, probléma, az egyedül csak az Isten. És ekkor eljutunk arra, hogy a szemeivel tud már tanácsolni minket. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. Mára ennyit szerettem volna mondani. Ámen. Istenünk, Teremtő Atyánk, köszönjük, hogy Te személyes kapcsolatot szeretnél velünk ápolni. Köszönjük, hogy Te a szemeiddel akarsz minket tanácsolni. Egy igazi, belsőséges kapcsolat legyen közted és köztünk, hogy tényleg úgy tudjunk viszonyulni, mint egy atya a fiához. Segíts nekünk, kérünk ebben. Segíts, hogy az elhangzottakat meg tudjuk élni. Köszönjük, hogy adtad a Bibliát. Köszönjük, hogy az ima által kommunikálhatunk veled. Segíts mindig csendességbe lenni, hallgatni rád. Segíts megalázkodnunk. Segíts kérünk abban, hogy bűnt tudjunk veled rendezni. Vagy ha elcsüggettünk, hogy ki tudjuk önteni a szívünket előtted. És kérünk mindez szent lelked által munkád, mert mi egyedül képtelenek vagyunk. És Istenünk, segíts akkor is, amikor kilátástalan helyzetben vagyunk és elcsüggedünk. És ne tragédiának éljük meg azt, hogyha tényleg egyedül maradunk csak veled, hanem tudjunk bízni benned, hogy van kiút az életünk kérdéseire, és hogy tényleg megdicsőjön általunk a neved. Segíts, hogy az örömüzenetet is elvigyük a többi emberhez, hiszen ezt adtad feladatul nekünk. Köszönjük, hogy szólhatunk, élhetünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, és újra a körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, a Bibliai Látomások című sorozatunkat 3+ témával zárjuk le. Végig tekintettük Mózes könyveitől fogva a Jelenések könyvéig azokat a hatalmas látomásokat, amelyek a Bibliában találhatók, ugye az álmok mellett a látomások és a gondolatihletések azok, amelyeken keresztül Isten az akaratát kinyilvánította, és a mai korhoz érkezve 3 nagy témát nagyítunk ki, különböző látomások szólnak erről, több látomás is. A mai alkalommal vesszük a globalizációról szóló látomásokat, 2 hét múlva az ökumenizmusról szóló látomásokat, és 6 hét múlva pedig összefoglaló jelleggel, talán így hirdethetném azt az előadást, ami előttünk áll látomásokat. Ami a történelemben előttünk áll, az arról szóló látomásokat ismertetném. 2 héttel ezelőtt eljutottunk odáig, hogy az Egyesült Államokról szóló látomásokig érkeztünk el, Jelenések könyve 12. és 13. fejezete alapján. És a mai előadásban szeretném áttekinteni az Egyesült Államokra vonatkozó látomásnak a 2. részét, Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől a 18-ig, és az Európára vonatkozó és az európai egységesülésre vonatkozó látomásokat, Dániel könyve 2., 7. és Jelenések könyve 17. és 18. fejezeteiben. Szeretnék kitérni majd egy külön látomásra, Jelenések könyve 10. fejezetében, és ami előttünk áll, ezzel ezt el is mondtam, de nem térnék rögtön ezekre a látomásokra, hanem magát, ezt a kifejezést szeretném egy kicsit körbejárni, ami a globalizáció. Természetesen ilyen kifejezés a Bibliában nincsen. Maga ez a műszó pár évvel ezelőtt röppent föl, talán 20-30 évvel ezelőtt még azt se tudtuk volna, hogy ez miről is szól. De ha lefordítjuk magyarra ezt, hogy globalizáció, vagyis az egész glóbuszunkat érintő folyamatokról van szó, akkor talán magyarra ezzel az összetett szóval fordítanám le, hogy világegyesítés, vagy világegységesülés. Vagyis egy olyan folyamatnak vagyunk most szemtanúi, hogy az egész világ egységesülni kíván, és az egész világot egyesíteni kívánják. Ha lefordítom ezt a szót, hogy globalizáció, tehát egységesítés, egységesülés, világegységesítés, világegységesülés, akkor így már mint témáról a Biblia is tud, méghozzá az első könyvétől fogva, Mózes első könyve 11. fejezetétől fogva. A bibliai műszó a Bábel. De ennek a bibliai kifejezésnek 2 formája is van, ezt föl is írtam a táblára, hiszen ha valaki elolvassa Mózes első könyve 11. fejezetében ezt az első nagy világ egységesítési törekvést, ami az özönvíz után jött létre, ugye az özönvíz után Isten újra kifejezte az akaratát, amikor azt mondta az emberiségnek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, de ezután nem azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és egy helyre gyűjjetek össze, hanem éppen ellenkezőleg ez volt az Isten akarata a teremtésnél is, de az özönvíz után ezt újra megismételte, hogy széledjetek szét az egész föld színén. Tehát, hogy népesítsétek be a földet, széledjetek szét az egész föld színén. Ezzel ellentétben az emberiség nem szétszélett, hanem ahogy Noé utódai az Ararát hegyéről lejöttek és a mostani Mezopotámia területére értek, ott kiválasztottak maguknak egy helyet, ahol egy nagy tornyot akartak építeni. Rendkívül rövid a leírás Mózes első könyvében, de azért kivehető belőle, hogy azt a nagy tornyot miért akarták építeni. Nem pusztán azért, hogy egységesülni akartak, hanem úgy gondolták ezek az emberek néhány nemzedékkel az özönvíz után, hogy bizony az ő erkölcseik is annyira megromlottak, hogy jöhetne egy újabb özönvíz, hogy elpusztítsa a földet, Persze Isten megígért, hogy nem lesz újabb özönvíz, de ők ezt hallatlanra vették, és egy újabb özönvíztől való félelmükben építettek egy ilyen nagy tornyot. Tehát ennek a toronyépítésnek mondjuk ez volt az elsődleges indító oka, hogy ők nagyon is tudták, hogy az emberiség eltorzult, újra a lejtő útjára lépett, és ha jön egy újabb özönvíz, mondom, amit Isten megígért, hogy nem jön, de hát a lázadó embernek mindig ez a fő tulajdonsága, hogy egy valamit mindig hallatlanra vesz a lázadó ember, az Isten szavát, az Isten ígéreteit. Ha jönne egy újabb özönvíz, ezzel majd túléljük. Ezen felül pedig azt is mondták, ez szövegszerűen is megörökíti a mózesi leírás, hogy építsünk egy nagy tornyot, amely az egeket érje, és azért nevezzük el ezt a tornyot eredeti nevén Bábilinek. A Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. A menny kapuja. Olyan magas tornyot, hogy az egeket éri, hogy a mennybe lássunk be, hát ez is egy dőre dolog volt, ugyanolyan dőre dolog, mint az özönvizet túlélni, ami nem is fog eljönni. Hát a mennybe belátni egy toronnyal, ugye nekik is azért voltak bizonyos kozmogóniai ismereteik, hogy azért a menny a sokkal távolabbra van, de minden esetre azért adták ezt a nevet, hogy Bábili, mert ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a menny kapuja, az Isten kapuja, menny az ég kapuja. Isten, amikor ott összezavarta a nyelveket, és egy újabb nevet adott az előző névhez hasonló hangzású nevet, a Bábili név, az egyébként Sumér Akkád név, a Bábel kifejezés, az Héber kifejezés, és ezután, amikor ezt a helyet már a görög kultúra nevezte meg, akkor lett Babilon, és a Biblia ezután már mint Babilont fogja használni, mert ugye az új szövetség iratai görög nyelvűek, tehát ez ugyanazt jelenti, kedves hallgatók, tehát Bábili, Bábel, Babilon, ez ugyanazt a helyet jelenti, csak azért van három kifejezés, mert más a minősítés. Az emberek Bábilinek nevezték, a menny kapujának, Isten pedig Bábelnak nevezte, amit jelent, hogy zűrzavar. Micsoda nagy különbség. Amikor az ember egységesülni akar, az Isten akaratától eltérően, ezt a menny kapujának nevezi. A vágyai ne továbbjának nevezi. Mert az egység önmagában persze nagyon sok pozitívumot hordoz, nem minden egység rossz, és ha kimondom ezt, hogy egység, ez nem önmagában egy rossz kategória, az egységet meg lehet tölteni jó tartalommal, és meg lehet tölteni rossz tartalommal. Az egység, ami az Isten akaratával ellentétes egység, nyilván ez rossz tartalmat hordoz, ezt az emberek mégis a menny kapujának nevezik, Isten viszont Bábelnek, tehát zűrzavarnak nevezi. Ma is így van ez. Az emberek a mai egységtörekvéseket valami nagyon szép jövő körvonalainak nevezik, hogy az egység az csodálatos lesz Európában, a világon is. Az Isten viszont Jelenések könyvében nem véletlenül használja újra erre is ezt a kifejezést, hogy Bábel, vagy most már így, hogy Babilon, mert az Isten viszont azt mondja, hogy ez zűrzavarhoz fog vezetni. Amit az Isten nélkül próbál tenni az ember és az emberiség, az mindig zűrzavarhoz szokott vezetni. Tehát itt egy óriási értékrendbeli különbség van. Egyszer egy idős emberrel beszélgettem, ennek már van vagy 20 éve. Többen is hallották az ő nevezetes kijelentését. Én kevés embertől őrzök olyan kijelentést, amit úgy föl szoktam vésni az emlékezetem kőtáblájára. Ez az idősödően 71 néhány éves ember azt mondta ott nekünk, hogy tudjátok, én a Bibliából azt értettem meg, most egy összetett mondat következik, de majd elmondom kétszer is, én azt értettem meg a Bibliából, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten szétválaszt, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, itt a házasságról beszélt, amiről ugye Isten azt mondja, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza, tehát még egyszer így szól az ő mondata, ahogy igaz az, amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, az ember egyben ne szerkessze. Az Isten szétválasztotta az emberiséget Bábelnél, mert még mindig jobb egy széttagolt emberiség, ugye Isten azért lépett közbe volt Bábelnél, és zavarta össze az addig egységes nyelvet, hogy az emberek ne tudjanak egységesülni a rosszban. Tehát a Bábelnek ez az értelme, hogy Isten ott nem engedte azt a torony építkezést, hogy folytatódjék, hogy befejeződjék, mert még mindig a kisebb rossz, mint ha széttagolt az emberiség, ha nemzetek jönnek létre, országok, országhatárok, az még mindig a kisebb rossz, mint hogy a nagyobb rossz, hogyha a rossz emberiség, az önző emberiség egységesül. Én ezt mondom azóta 20 éve az életem egyik legnagyobb tanulságának tartom, amit ez az idős, hívő, Bibliát kutató Baranya megyei egyszerű paraszt ember mondott el nekünk, még egyszer elismétlem tehát, hogy ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, az ember szét ne válassza, például ez igaz a házasságnak. Az Isten azért hozta létre a házasságot, hogy két ember között hűség alapján egy életre szóló, sőt egy örök életre szóló közösség jöjjön létre, tehát ahogy igaz az, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza, ugyanúgy igaz az is, hogy amit az Isten szétválasztott, tehát hogy az Isten hozta létre a nemzeteket, a nyelveket, a nyelvcsaládokat és az egyes országokat, azt az ember nehogy, amit az Isten szétválasztott, azt az ember nehogy össze akarja forrasztani. És ez nem csak Bábelnél igaz. Például itt van most ez a kis térkép, van itt éppen mögöttem. Az Izrael történetében is megtörtént az, hogy maga az Isten mondta azt, ugye Salamon halála után, hogy itt az Izrael 12 törzse váljon szét. Az északi 10 törzse és a déli 2 törzse. Kialakult a Júda és az Izrael. Több évszázadig a zsidó nép ebben a széttagoltságban létezett, ebben a különválásban létezett, még egy nép is. De ezt is az Isten hozta létre, mert még a kisebb rossz volt szétválasztani az országot, és megmaradt egy hívő maradék itt Jeruzsálem körül. Sajnos az északi országrész teljes bálványimádásba süllyedt, és ugye az asszírok deportálták is a zsidókat a 8. század végén. Tehát az Isten ketté választotta a zsidóknak a nemzetét és országát. Próbálták ezt is egységesíteni. Proféták is próbálták. Isten nem engedte meg. Tehát mondom, hogy nagyon vigyázni kell azzal, hogy az egység az nem önmagában pozitív dolog, az attól függ, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Van olyan, lényegileg most megint egy nagyon fontos dologra szeretnék hivatkozni, kétféle egység van. A Biblia szerint kétféle egység van. Az egyik egység, ami az igazságnak van alávetve, tehát van az igazság és az igazságban való egység. Ezért imádkozott Jézus János evangélium a 17. fejezete szerint a főpapi imájában. Ez az igazán közösen gondolkozó és közös hittel rendelkező emberek közötti egység. Van az igazság, ha az igazságot mindenki megismeri és elfogadja, ilyen emberek között létrejöhet az egység. Az igazságnak van alárendelve az egység. A másik fajta egység az, amikor az egységnek van alárendelve az igazság. Amikor azt mondják, hogy most egységet fogunk létrehozni, aki akar, belép, aki akar, nem, de jobb, hogyha mondjuk mindenki belép. Az egység a mindenek fölött elérendő cél, és hát az igazság, hát az igazságról nem fogunk beszélni. Fő dolog az egység. Már eleget beszéltünk az igazságról, az mindig megosztja az embereket. Ne beszéljünk az igazságról, az egységről beszéljünk, mert az a világ problémáinak a megoldása. Ez ugye 180 fokkal eltérő két felfogás. Igazságnak alárendelt egység, vagy egységnek alárendelt igazság. A Biblia az előzőt tanítja. És ezért mondta Jézus azt, hogy ha ketten vagy hárman egybegyűlnek az ő nevében, ő már két-három ember között ilyen egységet létesít, de nem több között. Nem több között. Sajnos a világunk annyira rossz állapotban van, hogy örülni lehet két-három ember közötti egységnek, de hogy milliókat egyesítsenek, milliárdnyi embertömegeket egyesíteni. Hát ebbe kicsit jobban belegondol az ember, akkor azt mondja, hogy hol van itt az emberek szabadsága, hol van itt az igazságkeresés, hol van itt egyáltalán az igazság. Na, hát egy kicsit támasszuk alá ezt az utóbbi gondolatot Szabó Lőrincnek egy nagy versével. A vers valóban nagy vers, és a magyar irodalomban talán ilyen vers nincs is, ami nem az amerikai vagy az európai kultúrtörténetből veszi a témáját, hanem egy kínai történetből. Amit Szabó Lőrinc megír a Wang Anxi című versében, ez a Wang Anxi egy kínai bölcselő volt a 12. században, aki felajánlotta a kínai császárnak, hogy ő majd egységbe forrasztja Kínát, ezt a hatalmas birodalmat, ő majd véget vet a korrupciónak, véget vet a lopásoknak, a csalásoknak, adják az ő kezébe az országot. Ne a katonák kezében legyen az ország, ne a politikusok irányítsák az országot, a bölcsek irányítsák. Persze ez a kínai történet kicsiben és kísértetiesen hasonló módon megismétlődött az európai kultúra történetében, amikor Platón ajánlotta fel Szirakúzában szolgálatait az ottani királynak, hogy ne a király irányítsa az országot, ne a kereskedők, ne a pénzemberek, a bölcsek. Szegény Platón alig tudta kihúzni a lábát, majdnem ott halt meg ebben a nagyszabású törekvésben. Mindig voltak ilyen törekvések a történelmünkben, hogy egységesíteni, és megszüntetni mindazt a rosszat, amitől nyög és sóhajtozik az emberiség, de figyeljük meg, hogy Szabó Lőrinc milyen mesteri módon jeleníti meg előttünk, hogy sokkal rosszabb lett a Vangánszi által megvalósított egység, mint az a Kína volt azelőtt, amit a császár vezetett. Úgy tűnik, Szabó Lőrinc ugye nem volt vallásos, nem volt hívő ember, nem volt egy Bibliában hívő ember, de úgy tűnik, ha valaki elkezd gondolkozni kellő mélységben erről a kérdésről, csak erre az álláspontra juthat el, hogy a bűn világában emberi eszközökkel egységet létrehozni, ez a lehető legveszedelmesebb dolog. A bűn világában, az önzés világában egységet létrehozni, és felülről egységet létrehozni, ez olyan veszélyes dolog, aminél nem veszélyesebb tüzet gyújtani a szénakazal mellett. Hallgassuk meg a verset, és utána térünk rá a látomásainkra.
1: Szabó Lőrinc, Vangánszi. Hiába hallotta ezerszer Szent Cung a sárkánytrón ura. Nincs remény. És ilyetten nézett a remete Vangánszira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte 3000 év. És a tanácsban csak a szent bölcs Vangánszi rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott. De tudd meg, s ne felejts soha! Én Vangánszi neveltelek föl, én és a filozófia. Most tied a trón. Megcsináljuk, mit még senki sem mert, akart. Az Isten országát a földön. Én a gondolat, s te a kard. Császár, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémült tanács. Szent Cung, könyörgött a szent, tárd ki varástornyod 4 ablakát. Ne, császár, ne hallgass a népre, császár, hallgasd meg népedet. És szólt Szent Cung az ifjú császár. Vangánszi, én neked hiszek. A torony 4 felé kitárult. A tanács meghajtta a fejét, és Szent Cung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A 4 ablak 4 fele kitárult, és begyűjtötte mind a kínt, mit fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről. Császár, nincs munka, nincs kenyér, kifoszt az uzsorás a kalmár, sírt a milliótorkú dél, a bér, a tőke zúgta észak, és nyugat zúgta, a papok. Sápadtan hallgatta a császár a 4 beszélő ablakot. Sápadtan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, a jog az őserdők joga. hogy a szegényt a fenevad pénz, mint tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemében nem mondtak volna soha meg. Irtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia, segíts! Az ablak bezárult. Hiába nincs remény, mondta a tanács. De van! Tört ki Bangan Szí, császár, akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt, és megölelte szent bölcsét, szent cungot. Akarom, tanítom voltál, most is az vagy, kezedben minden hatalom. És Bangan Szí dolgozni kezdett. És dolgozott 10 éven át. Védte a gyengét, törbecsalta a tigrist és a banditát. Pénz, műhely és bolt, az államé mind hirdette. Én kereskedem, s mit agy és kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a szent bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölnie kellett neki. Angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Wang An Si, és dolgozott mindenkiért. 200 millió szíve volt, és a vén világ arcot cserélt. Látta, roppant számok és tervek bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűn, s örök harc fölé az ész s rend álmait. 10 év, s a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok. Itt a művem, s az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár. Wang An Si boldogan figyelt. Köröttük a birodalomnak 200 millió szíve vert. Csend volt, mint mindig, titok és csend. De hatni kezdett a varázs, megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg! Zúgta egy hang, utána égig csapott a dűs a vád. Öld meg! Ki? Kérdezte a császár. Wang An Szít, a pokol fiát, a bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod? Nézett a bölcse szent cung. Öld meg, mindenkit kirabolt, öld meg! Az átok, mint a tenger, özönlött a császár felé. Őrültek! Kiáltott Wang An Si, és kilépett a nép elé. Őrültek! Elűztem a kalmárt! A tied épp úgy becsapott! Bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kabatot! Az úri tőke spiclik élet! A papok azért nincs eső! A munkahadsereg, mint a börtöd! Jövőtök ma kell, nem jövő! És már megint égig csapott a vihar. Tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni. Császár, öld meg a bestiát! Őrültek, suttogta a császár, s becsukta a 4 ablakot. s elnémult 200 millió szív, s az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak kettő beszélt odabent. Hiába, sóhajtott a császár. Nincs remény, sóhajtott a szent. Ugye mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács. És Wang Anxi befalasztotta a szent torony négy ablakát.

Hallgatók, nem bibliai versnek készült ez a Vangánszi, de milyen nagy bibliai igazságokra jut el. Nem lehet egységet létrehozni itt ezen a földön, mert vagy kényszerrel hozzák létre a valakik által képzelt jót, de a jót kényszeríteni. Ez sem megoldás. Vagy eleve nem is jót hoznak létre, de meg lesz az egység, na de akkor hol van a jó? A Biblia ezért tanítja azt, hogy Isten, aki tiszteli a szabadságot, és aki mindenkit jó életre hív, ő maga is, az Isten is csak úgy tud létrehozni egységet ezen a földön, hogy a történelemben néhány ember között. Ahogy mondta Jézus, hogy ne féljétek, kicsinyálj. És majd lesz egy nagy egység, de a teremtett földön.

De ezek a bibliai látomások, amelyek tehát itt fönn szerepelnek a táblán, arra mutatnak rá, hogy az emberiség halad a maga bábeli útján. Az emberiség legnagyobb illúziója, legnagyobb önbecsapása az, hogy egységet fog létrehozni. Nem mai keletű. Bábel innen visszaszámítva több mint 4000 évvel ezelőtti történet. És ha most én elkezdem a mai egységnél és a mai egységtörekvésnél, Jelenések könyve 13. fejezetében a látomások ismertetését, akkor majd ugyanezt fogom tenni, hogy vissza fogok menni a régmúlt idők egységtörekvéseire, rámutatva arra, hogy semmi új nincs a nap alatt, amit ma a Jelenések könyve 13. fejezetében megjelölt hatalom tesz, tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint az eddigi világhatalmak, amelyeket látunk majd Dániel könyve 2. és 7. fejezetében, mint Babilónia, mint Médó-Perzsia, mint Görögország és Róma. Ma a világ első számú hatalma az Egyesült Államok. Ugyanazt teszi, amit a bibliai proféciák szerint a régmúlt idők világhatalmai és nagyhatalmai is tettek. Ugyanaz ismétlődik a történelemben, de a Biblia nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, banális vagy lapos igazságot akar elénk állítani, hanem sokkal mélyebben szeretné bemutatni ezt a folyamatot, és rámutatni arra, hogy mire megy ki itt ez az egység. Milyen célt akar elérni ez az egység? Ma az egység törekvések időszakában mindenki a gazdasági egységről beszél, a társadalmi, a kulturális szempontokról egy szót. Én is a vallási szempontoknak a részletesebb tanulmányozását meghagyom a következő előadásra, de már most jelzem, hogy felolvasom az Amerikára vonatkozó látomást, hogy minden erre megy ki. Nem a gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. Egység itt a fontos, hanem egyszer majd kibukik a szög a zsákból, már most is eléggé mocorog, de egyszer majd nyilvánvalóan kibukik, hogy itt eszmei dolgok összeütközése fog bekövetkezni, és itt a vallás, az igaz vallás és a hamis vallás nagy küzdelme lesz majd a tét ezeknek az egységtörekvéseknek az előre haladtával. Azok számára, akik talán nem voltak itt az előző előadásom, vagy egyáltalán nem ismerik az Amerikára vonatkozó látomásokat, csak nagyon röviden szeretném megjegyezni, hogy az Egyesült Államokról szóló látomások megértéséhez két bibliai fejezetet kell komolyan venni. Ez a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Ugye a 12. fejezet elmondja az asszony üldöztetését a történetben, mármint a napba öltözött asszonyét, erről beszéltem 2 héttel ezelőtt, hogy a napba öltözött asszony mindig az igazi egyháznak, az igazi kereszténységnek a jelképe a Bibliában. És amikor ezt a napba öltözött asszonyt, ezt a tiszta asszonyt üldözi sárkány, ugye sárkány sátánnak a jelképe a Bibliában, és Európában nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, holott 1260 évig tartó teljhatalmat kap, tehát ez a középkor, és amikor a pusztába kiüldözött kereszténység, tehát a társadalom peremvidékére kiüldözött, ugye középkori keresztény csoportokra, úgynevezett eretnek mozgalmakra gondoljunk, amelyek ugye a Biblia beállításában nem eretnek mozgalmak, a fönnálló politikai rend és a fönnálló egyházi hatalmi rend beállításában azok csak. Amikor a pusztába kiüldözés ott se tudja megsemmisíteni, akkor folyóvizet bocsát utána, hogy azzal nyelje el, hogy azzal fullassza meg, de ezzel sem sikerül, mert a 12. fejezet 16. versében azt olvassuk, hogy a folyóvízzel elragadtatni kívánt asszonynak segítségül lett a föld az asszonynak, megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Tehát egy új föld jön be a történelem színpadára. Említettem a múlt előadáson, hogy nem véletlen, hogy Amerikát ugye 1492-ben és szinte ugye emberi megfogalmazás szerint véletlenül fedezte fel Kolumbusz Kristóf. Véletlenek persze nincsenek. Azért nyílt meg ez az új föld, hogy csak hamar a 16. és 17. században befogadja az európai üldözött keresztényeket. Ezek az üldözött keresztények Angliából, Hollandiából, de Európa más országaiból elsősorban üldözött reformátusok voltak, főleg a puritánokat üldözték. Nem csak a középkori pápai egyház üldözött már ekkor,

hanem a protestáns államegyházakká vált hatalmi szervezetek is, például Hollandiában vagy Angliában, de a föld segítségül lett az asszonynak, tehát Amerika földje befogadta az üldözött európai protestánsokat, és ezen a földön, Amerikában egy egész másfajta államalakulat jött létre, mint az európai államok voltak, a protestánsoknak köszönhetően, akik a munkaszeretetet és a szabadság és a lelkiismereti szabadság tiszteletét vitték át az új világba. De azt mondja a 17. vers, hogy mikor látta sárkány, tehát amikor látta Sátán, hogy nem tudja megsemmisíteni a kereszténységet, és az az új föld befogadta az asszonyt, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvával valókkal, szó szerint a magva maradékával, és itt megjelöli a 17. vers, hogy az Istenhez igazán ragaszkodók azok, akik az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. És állt, mármint Sátán, vagy ugye sárkány, a tengernek fövenyére. Tehát átmegy Amerikába is, és nézi, hogy mikor torzíthatja el Amerikát, mikor válik majd ez a föld, amely befogadta az igazi kereszténységet majd az ő játékszerévé. És ugye az elmúlt előadásom már erre is hivatkoztam, hogy a következő 13. fejezet 11. versében ugyanabból a földből, amely befogadta az asszonyt, hogy olvassuk a 13.11-ben, mit látott János apostol? Azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Tehát, hogy Amerika eltorzul, hogy a szabadság és a munkaszeretet Amerikájából lesz a szabadosság, és lesz a könyörtelen pénz uralmának Amerikája. Ezt a Biblia egyetlen egy versben érzékelteti ezt a fordulatot, amit ugye behelyettesíthetünk, hogy körülbelül ugye az Amerika története, ameddig szép, ez a 17. század, 18. 19. század közepéig, mondjuk észak és dél háborúja, de utána jön a 20. század, a két világháború, Amerika fokozódó szerepvállalása a világ irányításában, és erre mondja azt a Biblia, hogy most abból a földből, ami olyan szépnek indult, a története olyan szépnek indult, befogadja az európai üldözötteket, egy egész más állam jön létre, le is körözi az európai államokat a fejlődésben mindenféle szempontból. Ebből a földből fenevadat lát feljönni János apostol, akinek két szarva volt, a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Erre mondtam önöknek, hogy olyan megdöbbent, hogy a Biblia egy fél mondattal tud jelezni évszázadokat, átfogó változásokat, hogy Amerika, az üldözötteket befogadó Amerika, egy ilyen kétszínű Amerika lesz a történelemben, fokról fokra eltorzul az állapota, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Olyan, mint a bárány, ugye a bárány Krisztus jelképe, a sárkány ugye a Sátán jelképe, tehát úgy tűnik, mintha nagyon jó és kívánatos szerepet töltene be a világ irányításában, de a valóságban démoni hatásoknak a kelepcéjébe kerül, de ez fokról fokra, tehát ez nem egy ilyen látványos változás, ez valahol a 20. század, és most már mondhatjuk a 20. és 21. század folyamán lépésről lépésre történik meg, hogy van egy világhatalom, amely olyan, mint a bárány, és ezt is hirdeti önmagáról, hogy ő a szabadság letéteményese, ő biztosítja a földön a polgári demokráciákat és egyáltalán a fejlődést, de úgy szól, mint a sárkány. És két dolgot szeretnék kiemelni az ezután következő versekből, hiszen az Egyesült Államokról a proféciát, a látomást itt részletesen nem elemezhetem. Azt is elmondtam, hogy több mint 10 évvel ezelőtt itt a jogi karon volt egy 25 részes sorozat, ahol külön egy előadás csak erről szólt, a jelenések 13-11-től 18-ig tartozó részeiről. Én ami két dolgot, amit szeretnék kiemelni, mert ezt állítja középpontba ez a látomás is, Amerikáról, a mai Amerikáról ez a két dolog. Az egyik. Amerika hiába a világvezető állama, katonailag, politikailag, gazdaságilag, ezen a világon, aki átütő erővel vezető állam akar lenni, annak kell valami eszmei alátámasztást szerezni, kell valami erkölcsi és vallási legitimációt szereznie.
És ezért, hogy János apostol látja a földből kijönni ezt a bárányhoz hasonló, de sárkány módra szóló fenevadat, rögtön, ahogy látja ezt a látomást, a következővel folytatja a látomást, de az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe meggyógyult, és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett, és adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát ez az egész látomás egyébként, tehát ezzel be is fejeződik a látomás, ezt kell megértenünk, ha valamit meg akarunk érteni a mai korból. Tehát van egy földből feljövő fenevad, de önmagában nem képes az egész földet vezetni, hanem rögtön egy másik fenevadra esik János apostol tekintete a látomásban, hogy egy előző fenevadnak cselekszi minden hatalmasságát, és egy előző fenevaddal lép szövetsége. Ki ez az előző fenevad? A Jelenések könyvének ezt a 13. fejezetét elolvassuk. A 13. fejezet elején egy tengerből feljövő fenevadról van szó. És utána a 11. verstől erről a földből feljövő fenevadról. Megint a Biblia egyszerűségét csodáljuk meg. Ugye a tenger a népek jelképe. A viharzó tenger, amiből feljön a fenevad és a vadállatok, az a történelmi háborúk, viszontagságok jelképe. A föld, amiből feljön a második fenevad, a földből, ahogy kinő Amerika és nagyjánő, ez a nyugalomnak és a fejlődésnek a jelképe. Micsoda különbség a két fenevad között? A tengerből feljövő fenevad, amelynek nagyon hosszú múltja van a történelemben, Amerikához képest legalábbis rettenetes hosszú, az történelmi viszontagságok és háborúk nyomán növekedett föl. Amerika nem háborúkban szerezte a világhatalmát. Amerika a munkával, a technikai fejlődéssel körözte le Európát és a világot, és lett világhatalom. Ki ez a földből feljövő fenevad melletti fenevad, ez a tengerből feljövő fenevad, akivel szövetségre kell, hogy lépjen Amerika, aki ez a tengerből feljövő fenevad halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyult, és Amerika ennek a tengerből feljövő fenevadnak a képét akarja megalkotni, és ráerőltetni az egész föld lakosságára, és teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy szövetség van a két fenevad között. A látomás azzal fejeződik be, hogy aki itt nyitná ki a Bibliát, az se tévesztheti el, hogy ki ez a tengerből feljövő fenevad, mert azt mondja, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg, adja össze a tengerből feljövő fenevad számát, és annak száma 666. De én gondolok azért olyanokra is, akik nem így nyitják fel a Bibliát. Veszélyes a Bibliát az utolsó oldalaknál felnyitni. Ez esetben itt kapunk egy támpontot. De ha valaki mondjuk a Bibliát a Dániel könyve második fejezetében nyitja föl, vagy a Dániel könyve főleg a hetedik fejezetében nyitja föl, attól a pillanattól fogva ezzel a tengerből feljövő fenevaddal találkozhat. A Bibliának olyan jelképe ez a tengerből feljövő fenevad, amelyről a Biblia 15-20 ismertető jelet elmond, az már csak az ína pont, amikor a 666-ot elmondja, ezért csodálkozom azon, hogy ezzel a 666-tal mit össze nem mesterkednek.
túl a falragaszokon, meg a banális bemutatásokon könyvek jelennek meg, hogy ez a 666 ez mi és hogyan lesz, holott majd arra is fogok utalni, hogy ennek a 666-nak a rejtélyét egy egyelőre még könyvben nem tudom a kedves hallgató kezébe adni, de remélhetőleg pár hónapon belül ez a kézirat meg fog jelenni. Egy 1612-ben egy német berlini professzornak a könyve, egy bizonyos Andreas Helvigius, vagy Andreas Helvignek a könyve, amely latinul így hangzott: Antichristus Romanus, a római Antikrisztus. Mire alapította Andreas Helvig, hogy ez a tengerből feljövő hatalom, ez a tengerből feljövő fenevad, ez Rómával, de nem egy politikai vagy pogány Rómával, hanem az egyházi Rómával azonos. Azt hiszem, hogy ez a könyv, ami a 666-ról szól, és először tett konkrét magyarázatot, Wittenbergben jelent meg, ugye 1612-ben ez a könyv, először magyarázta ez egyszerűen, világosan és cáfolhatatlanul, hogy itt valóban kiről van szó. Nos, hát ha a Bibliát mondom, felnyitjuk a Dániel könyve 7. fejezetén, akkor is tudjuk már, hogy a tengerből feljövő fenevad Róma. Miért? Mert a tengerből először feljön egy oroszlán, az oroszlán után feljön egy medve, a medve után feljön egy párduc, és a párduc után jön fel a tengerből feljövő fenevad. Az első három hatalmat már Dániel könyve azonosítja, ugye a tengerből feljövő oroszlán, ez Babilónia. A tengerből feljövő medve, ez Médó-Perzsia. És a tengerből feljövő párduc, ez pedig a Nagy Sándori Görögország. Mi jött a hellenizmus bukása után, mi jött észrevétlenül, de aztán annál tartósabban föl a történelem színpadára? Róma. Fenevad jön ki a tengerből, de Rómát az előző három hatalomhoz képes két részre bontja már Dániel könyve 7. fejezete. Tudnék úgy két részre, hogy a fenevad fejéből 10 szarv is kijön. Tehát van a fenevad teste, ez az egyik rész, és van egy 10 szarv, ami kijön a fejéből, de a 10 szarv közül hirtelenül arra lesz figyelmes Dániel prófét, hogy egy kis szarv kezd növekedni, méghozzá úgy, hogy három más szarvat kiszakít, és az a kis szarv kicsiből nagyjá növekszik, okos szemei, ezt látja a kis szarvban, okos szemei vannak, nagyokat szóló szája, hát ez már megrendítő, hogy a szarv a Bibliában a hatalom jelképe, a hatalom általában vak szokott lenni, és a hatalom kemény és kérlelhetetlen, de ez egy másik fajta hatalom, ötvözi a bölcsességgel, és ötvözi az ékes szólással. Dániel könyve 7. fejezetében már olyan sokat elmond, mert ugye Dániel is megrendül ezen a látomáson, ugye erről beszéltünk már, és amikor többet akar tudni erről a fenevadról, a tisszarról és a kisszarról, már ott Dániel könyve 7. fejezetében láthatjuk, hogy a maga a fenevad a Róma, az ókori Róma. Az ókori Róma, amikor elesik, elbukik 476-ban, kinőnek az európai államok a testéből, tehát a tisszarv az európai államok jelképe, és az európai államokat kiforrasztotta össze, kikészített először egységes Európát, vagy ha úgy tetszik, Európai Uniót. Róma, de már az egyházi Róma, amely császári és királyi koronákat osztogatott, és a középkorban ezeket az európai nemzetállamokat egy egységes Európává akarta felfejleszteni, mégpedig úgy, hogy Róma mindig a legerősebb európai állam szövetségét kereste. Amikor a frankok voltak az erősek, akkor kialakult mondjuk a Róma Párizs tengely, ugye nagy Károly uralkodására gondoljunk, akit 800-ban maga a római pápa koronázott császárá. Amikor a frankok visszahanyatlottak, már a 9. század vége, 10. század, már a német Ottó császárok kora, ugye a magyarok bejövetele is ekkor esik, akkor mi már egy olyan Európát találtunk magunk előtt, magyarok, hogy ott már a Róma-Németország tengely alakult ki, tehát az úgynevezett német-római császárság, ami formálisan az első világháborúig ugye fennmaradt.
Tehát Róma mindig tudta, nagyon okos volt, nagyon bölcs volt, és nagyon jól beszélt, és nagyon jól meggyőzött mindenkit, hogy az ő hatalma kell, hogy érvényesüljön. Tehát ez egy olyan hatalom Róma, amely egyszerre politikai hatalom, de egyszerre vallási hatalom. Egyszerre szolgál világi érdekeket, de egyszerre nevezi magát a menny és a kulcsok hatalma letéteményesének is. Egyszerre potestas, tehát világi potentát, és egyszerre auktoritas, hogy Gelasius pápa ezt fel is állított ezt az ideológiát, hogy tulajdonképpen azért Róma a világ ura, és azért vezet minden út Rómába. Mert Róma dönti el, hogy mi történjék Európában, de Róma dönti el azt is, hogy kikerüljön a mennybe. Ég és föld ura Róma. Ezt már Dániel könyve 7. fejezete világosan közli, és az a kijelentés, amit ehhez hozzátesz tulajdonképpen a jelenések könyve csak az, hogy a jelenések könyve írja le a 13. fejezet elején, hogy ez a Róma a története során halálos sebet fog kapni. De a halálos sebe meggyógyul, és aztán az egész föld csodálva fogja követni újra. Ugye ez a halálos seb, ez akkor következett be, ez a Bibliának egy nagyon sokszor előforduló proféciájában, az 1260 évről szóló proféciában van megörökítve, amely a bibliai iratokban 7-szer fordul elő. Nem kevés, ilyen jelenséggel nem találkozunk a Bibliában, hogy egy hatalom teljhatalmának az idejét 7 alkalommal is megadja, Dániel könyvében 2-szer, jelenések könyvében 5-ször. Ha valaki ezek után ezt eltéveszti, hát az valami egész nagy katasztrófa, valahogy nem olvasta el ezeket a részeket. Tehát ez eltéveszthetetlen dolog, hogy kap hatalmat Róma akkor, amikor a nyugat-római birodalom ugye 476-ban bukik el, ezt mindannyian tudjuk a történelem tanulmányainkból, de a nyugat-római birodalom bukása után fennmarad a bizánci császárság, és a bizánci császár Róma püspökét, vagyis a későbbi pápát bízza meg időszámításunk szerint 538-ban, hogy Európa fölött a teljhatalmat gyakorolja. Bizánc már nem tudja gyakorolni Európa fölött a teljhatalmat, Bizánc egyre gyengül, elég, hogy önmagát megtartja, ugye az 1450-es évekig fogja megtartani magát a török invázió idejéig, és ekkor adja Belizár a bizánci császár hadvezére a Róma püspökének, akkor még ugye pápának nem nagyon nevezték, hiszen a pápa elnevezés a papa szóból származik, és a korakeresztény századokban minden keresztény vezetőt még atyának, atyuskának, papának neveztek. Csak a 9. században sajátítja ki ezt a kedveskedő, familiáris elnevezést, Róma püspöke, mondván, hogy Konstantinápoly papája már nem papa, vagy Alexandria papája nem papa, én vagyok egyedül a pápa. Ekkor már persze hatalma van, mert a jogi hatalom után a tényleges hatalom is a kezébe kerül. Tehát ugye előbb említettem, hogy 800-ban már ő tesz koronát Nagy Károly fejére, akkor, amikor Bizáncban is létezik a császár. Már olyan nagy hatalma van, hogy a politikai uralkodókat is ő nevezi ki, Európa császárában Nagy Károly teszi, és amikor mi magyarok is bejövünk, ugye választani lehet, hogy most Bizáncból fogadjuk el a koronát, vagy Rómából fogadjuk el a koronát, tudjuk, hogy ugye István király még habozik, zarándokházat épített Bizáncban is, zarándokházat épített Rómában is, de hát a történelmi fejlemények ugye arra vezetnek, hogy tanácsosabb nyugathoz tartozni, mint kelethez, kelet csillagzata leáldozik. Tehát az európai államok észrevétlenül lassan Róma kezébe kerülnek. A kis szar, milyen tökéletes bemutatás, a kis szar fölében ő a 10 szarnak. 3 szarvat kiszakaszt, ezt is pontosan tudjuk azonosítani, és egy francia történész ezt meg is írta, ezt körülbelül 12 éve fordítottam le, Jean Flory a Francia Tudományos Akadémia keretében működő tudós, ugye ott más az akadémia kicsit, mint nálunk, és ő írt egy tanulmányt, a 3 királyt fog megalázni címmel, hogy Róma évszázadról évszázadra hogyan építi a hatalmát úgy is, hogy politikai hatalmakat megaláz. És
nem karddal, nem hatalommal, hanem a szem és a száj, a gondolkodás és az ékesszólás fegyvereivel térdre kényszeríti az európai államokat. Ugye ez a három királyt is pontosan tudjuk azonosítani a 8. század utolsó Meroving uralkodója, harmadik Childerik, és két longobárd király, Aisztulf és Didéje, az a három király, amit döbbenetes módon letesz a trónról. Tehát Róma már a 8. században azt tesz Európával, amit akar. De számunkra a másik időpont a fontos, hiszen Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet fog kapni 1260 év után. Halálos sebet kap. Kitől? Nagyon egyszerű a bibliai bemutatás. Itt a legerősebb európai nemzettől kapja a megbízatást, ez a bizánci császárság a 6. században. Itt, ha hozzászámítjuk, tessenek csak egyszerű matematikai művelet, 538-hoz hozzáadjuk az 1260 évet, akkor kijön végeredményként 1798. 1798-ban szerény történelmi ismereteink szerint melyik volt a legerősebb európai hatalom? A francia köztársaság, amelynek a csapatai behatoltak Rómába, trónfosztották a pápát, Berthier tábornok Franciaországba vitte a pápát, és mindenki azt hitte, hogy a középkori pápai hatalomnak vége. Ezt mondja így a Biblia, hogy halálos sebet kap. De nem lett vége, mert a halálos seb begyógyult. A 19.-20. század Rómának, a római pápaságnak nagyon erőteljes felívelését hozza magával. És elérkezünk a mi korunkba, tehát most körülbelül itt vagyunk a bibliai történelem szemlélet alapján, és a mi korunkra nézve azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezete, hogy ember, lássál csodát, a protestáns Amerika és a katolikus Róma szövetsége fogja a globalizációnak, a világ egységesítésnek az alapját megteremteni. Az első hallásra hihetetlen. Protestáns katolikus egységesülés, Amerika és Róma egysége, hiszen a legutóbbi hetekig is, például az iraki háborúban elfoglalt álláspontig is úgy látjuk, hogy azért ellentétes a vélemény. Amerika akarta a háborút, a Vatikán kérlelte Amerikát, hogy ne legyen háború. De tessenek a fő folyamatokra figyelni, hogy mi van a kulisszák mögött, erről a Biblia nem szól, mi sem tudjuk meg. A Biblia arról szól, ami a főcsapás, ami be fog következni, ami teljesedni fog, hogy a földből feljövő fenevad önmagában gyenge a föld irányítására, kell az ő számára egy másik hatalom, amely őt legitimálja, és ezért for össze ez a két hatalom, hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai, tehát itt érzékelteti a látomás, így az egész föld egységesítéséről van szó, imádják az első fenevadat, melynek halálos sebe megyőjük. Magyarán és egyszerűen az Amerikai Egyesült Államok fog a legtöbbet tenni azért, hogy a római vallás, a római pápaság jellegzetes vallása, amivel az Egyesült Államok élesen szemben állt a története során, de már nem most napjainkban, a római vallás legyen általános, elfogadott és mindenki számára kötelező vallás. És hogy ezt milyen egyszerű megtenni, az biztos tudja az ember, aki egy kicsit mélyére nézett például annak, hogy tulajdonképp mi a római vallásnak a lényege. Az ókori római vallásnak is, és a középkori római vallásnak is a lényege egy mondatban a következő: a vallás az nem elsősorban személyes hit, gondolkodás, keresés, meggyőződés eredménye, hanem a vallás a szokás és hagyomány. Fogadjátok el, emberek, a szokást és a hagyományt, a föld tele van mindenféle újsütetű eszmékkel, tele van felekezetekkel, szektákkal, mindenki másképp magyaráz mindent. Hát egy 2000 éves hagyomány. Hát ez már csak valami.
el kell fogadni egy régi, egy ősi hagyományt. Mert hát ez tudta elérni azt, hogy a föld megmaradjon. Hát persze volt inkvizíció, meg volt kerékbetörés, meg volt kiáltás, de hát azért, na és hát az ateizmus mit csinált, a kommunizmus mit csinált, ott meg haláltáborok voltak. Hát azért felejtsük azt el, a fő dolog az, hogy az ateizmus nem bírt ki 70 évet sem, mint hatalom, és ez a rómaiság pedig azért, hogyha mindent összeszámítunk, már 2200 éves. Ha csak a keresztény részét számítjuk, az is több, mint 1600 éves. Hát az emberiséget a tradíció, a hagyomány, a gyökerek, hát ezek tudják, a fát is a gyökerek tudják megtartani. Így szoktam én ezt a kedves hallgatóimnak mondani a főiskolánkon, hogy csak egy szót jegyezzünk meg, vagy tanuljunk meg a latin nyelvből, ez a religió, ez a vallás kifejezése. Mit tartott az ókori Róma és a középkori Róma vallásnak? A religió annyit jelent, ez az etimológiája ennek a szónak, hogy valami hagyományhoz, szokáshoz aggályosan ragaszkodni. Ne azt kérdezz, hogy ez most igaz vagy nem igaz. Az a fő, hogy már az apád, nagyapád, ükapád is ezt követte. A szokás, a hagyomány. A vallásból ne csináljunk gondolkodási problémát, ott ne szembesítsünk dolgokat, hogy ez igaz vagy nem igaz. A vallás szent dolog. A vallás titok. A vallás misztérium. Hát az a fontos, hogy a szüleid, nagyszüleid, a családod milyen felekezetű. Hát ehhez kötődjek önben, aztán gondolkozni lehet, a pénzen lehet gondolkodni, a tehetségen lehet, tudományon lehet. A vallásról ne gondolkozzunk. Azt fogadjuk el úgy, ahogy van, azt ne firtassuk. Körülbelül az, amit Luther Mártonnak mondtak, amikor tudjuk Luther életrajzából, hogy szerzetes volt, és mindig kiszaladt a szünetekben a Bibliát olvasni, és egyszer a Guardian rajta csitta. Mit csinál itt Luther testvér a könyvtárban? A Bibliát olvas. Bibliát. Ne olvassa Luther testvér a Bibliát, mert ez a Biblia hozott minden rosszat a világra. Ez hozott létre eretnek mozgalmakat, forradalmakat, huszitizmust, lollardizmust, minden más. Ne a Bibliát olvassa, az egyház hagyományát olvassa. Szent Bonaventura, Szent Ágoston, Szent Tamás. Kiszürcsölték már a Bibliát. Szépen a hagyományban ideállították elénk, és nekünk elég már ezt tudni, hát csak nem Luther testvér fogja megérteni a Bibliát. Elszégyelte magát, Luther újra visszament a terembe, hallgatta ezeket a neves skolasztikus előadásokat, de azért a szíve mégis arra vont, hogy a Biblia azért más. A Biblia gondolkozni tanít. A Biblia az Isten megismerésére tanít. A Biblia az vezet előre, és Luther aztán nem tudta lefolytani magában ezt. 10 évig küszködött 1517 előtt, míg meghirdette volna a reformációt. Ő rajta is rajta ült ez, hogy szokás, hagyomány, szent misztériumok sokasága, csodálatos az egyház liturgiája, az építészet, hát nézd meg, felbúg az orgona, gyönyörű üvegablakok, a mise, hát a mise az a legtökéletesebb dráma és előadás, színház, minden ember, mindent elibét teszünk, mindenhez megadjuk azt, ami kell. Csodálatos, elzsongít mindent, gondolkozni nem kell. Csak élvezd, legyél közönség. Kedves hallgatók, az emberi természetnek mi kell? A született emberi természetünk az az igazságkeresésre van beállítva? Vagy pedig arra van beállítva, ami a kényelem, ami a megszokás? Valaki, ha majd lesz erre lehetőség, azt a könyvet is szeretném megjelentetni, egy angol szerző a 19. században egyszer írt egy könyvet arról, hogy az emberiség legszentebb vallása a római katolicizmus. Ha nem lenne, ki kellene találni, ha nem lenne, úgy is kitalálták volna, mert az emberi természet vallása. Ami kell az emberi természetnek, azt mind megadja. A Biblia, a protestantizmus, gondolkodás, meg hit, meg küzdelem, ez az emberi természetnek nem kell. Az emberi természet a kényelemre, a megszokásra, a jólétre, majd mondják meg mások, miben kell hinnem. Ez sokkal, ez nagyobb tömegeket van mindig is, mint az, hogy ember. Jézus azt tanította, hogy aki keres, azt talál. Aki kér, azt kap. És az zörgetőnek megnyitatik. Már Salamon is azt írta le a Biblia lapjain, hogy
akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak. De aki szokás, hagyomány követ, nem fogja az Istent megtalálni, mert még a katolikus rotterdami Erasmus is mit mondott, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás által, hanem igazság által ismerszik. Hát ezért lesz Róma vallása nagyon kézenfekvő és könnyen elterjeszthető mindenki számára. Tulajdonképpen a muzulmán vallás nem római vallás, dehogy nem, az is a szokásra és a tradícióra alap. Teszi fel a kérdés, hogy ez a Mohamed tulajdonképpen mit is látott? Mi is ez a Korán? Mi volt ez a kinyilatkoztatás? 100 és 1000 ponton miért más, mint a Biblia? Nem érdekes, fontos a hagyomány. Miért is? Hát a buddhizmus meg a többi vallás nem mindig a hagyományt mondja, és a törzsi vallások, meg bármely más vallás. Hát az egész vallástörténet tulajdonképpen egy római vallástörténet, csak még most úgy tetszik, hogy nagyon széttagolt lenne. Kell egy karmester, aki a sok-sok szólamot, egy varázsütés azt mondja, kérem szépen, ide figyeljenek, most együtt játsszuk el ezt a dallamot. Hát mindegyik ugyanazt játssza külön-külön. Mi probléma lesz ez egybe eljátszani? De hogy teljes legyen a tép, kedves hallgatók, és itt érek az utolsó gondolathoz, Amerika és Róma még mindig kevés. Kell még valami kell. És itt jönnek be az európai államok. Itt jön be az Európáról szóló 3 profécia, Dániel 2., 7. és Jelenése könyve 17. fejezetében. Ne felejtsük el, hogy Rómának a hatalmat azért a középkorban is az európai államok adták, és a mai időszakban is az lesz a helyzet, hogy az Európai Unió szükségszerű velejárója a globalizációnak. Ugye meg kellett tanulnunk az utóbbi időben egy érdekes idegen szópárosítást, bizonyára önök is megtanulták, euró-atlanti integráció. Na, ez 3 idegen szó, fordítsuk le. Tehát Európa, Amerika, egységesülése. Mert Amerika még így is kevés Rómával együtt, Rómának kell a régi bázis, kell, hogy még Európa is felsorakozzék, kell, hogy beteljesüljön Dániel könyve 2. fejezetének proféciája, hogy a nagy szobor látomás, hogy van az aranyfej, az ezüstkarok, a réz oldal és a has, a vas lábszár, ami Róma, na és mi az a 10 lábúj? Az a 10 lábúj, mint a 10 szarv. Az európai államok jelképe Dániel könyve 2. fejezetében a 10 lábúj, amely vasból és cserépből áll, és addig fog egyesülni Európa, ameddig a vas és a cserép tud egyesülni. Szerény kémiai ismereteket feltételez a Biblia. Vas és cserép meddig egyesül? Bizonyos ideig egyesül, ameddig a vasra az agyagot rátapasztják, utána az kiszárad, leszárad és le fog patogzódni. Európa ezt a játékot egyszer már eljátszotta, ez volt a középkor, elég hosszú ideig történtek meg a dolgok, míg szét ment az egész középkori berendezkedés, de most Európa újra ezt akarja. A vas és a cserép egyesülése a Biblia szerint 2 dolgot fed. Az egyik, hogy az európai államok kivétel nélkül a rómaiság jegyében alakultak ki. Római politika, római diplomácia, római jog, főleg római jog, nagyon büszkék rá, pedig lesújtó a római jog azért, ha már mondjuk a bibliai joghoz tesszük, azért nem állja ki az emberiesség próbáját, de hát az európai államok a római jogra nagyon, nagyon büszkék. És hát persze a római vallás. A vas és a cserép egyesülése tehát jelzi először is azt, hogy a rómaiság és az Ázsiából hozott kultúra egyesülése. Minden európai állam, minden európai nemzet valahogy Ázsiából jött a népvándorlás hullámai során. Tehát egyrészt jegyezzük ezt meg, hogy a rómaiság és az ázsiaiság, a vas és a cserép egyesülése. De egy másik dolgot is jegyezzünk meg, hogy az államnak és az egyháznak az egységesülése. Az állam és egyház egységesülése jegyében köszöntött be a középkor Európára, és hozta létre az emberi történelem legfélelmetesebb időszakát. Ennél félelmetesebb időszak, mint az egész emberi történelemben a tatárok története, a kínaiak, vagy a pápuák, vagy az afrikai legvadabb törzsek története nem ilyen lesújtó, mint az európai középkor. Először is azért, mert 13 évszázadig tartott, másodszorban pedig azért, mert az állam és az egyház egységesülésével lényegileg az emberi gondolkodást, keresést megfojtották,
kíméletlenül eretneknek nyilvánították a fönnálló hatalmi berendezkedéssel szemben álló embereket. Egyszer egyik tanárom mondta vigasztalásul nekem a 80-as években az egyetemen, amikor ki akartak dobni az egyetemről, mert bátorkodtam megmondani, hogy nem vagyok marxista, akkor azt mondta, hogy kedves fiatalember, ne busuljon, hogy ön

0: ki akarták dobni az egyetemről a marxizmus nevében, mert a marxizmus is csak onnan tanulta ezeket a szörnyűségeket, ahonnan lehetett, vagyis a középkortól. Engem ott nagyon mellbevágott a dolog, mert én akkor a marxizmust tartottam, és az egész proletár diktatúrát az emberiség legnagyobb szégyenének, de ez a tanár föleszméltetett, hogy valóban így van, hogy a történelmi diktatúrák azok mindig az előző diktatúrákból vették az arzenált. Az arzenálból vették az eszközeiket, tehát tulajdonképpen a középkorban az volt a rettenetes, hogy az állam és az egyház masszív szövetséget képezett mindenféle gondolkodás, keresés, lelkiismeret és vallásszabadság, egyáltalán minden szabadság és gondolkodási joggal szemben. Egy bibliai könyveket magyarázó szerző az emberiség gutaütésének nevezte ezt a korszakot, ezzel 100%-osan egyet tudok érteni. Még akkor is, hogyha ma a középkort nagyon szeretnék szép színben feltüntetni. Ez egy borzalmas dolog volt, nos hát az európai államok újra ezt akarják. Ma, ami itt szemünk láttára és fülünk hallatára történik, hogy bekerüljön Isten az európai alkotmányba. Így Isten neve szereteljen. Keresztény gyökerekre való hivatkozás. Ó, milyen szép keresztény gyökerek. Csak valaki meg ne nézze a gyökereket. Áll egy fa, és azt mondja, milyen gyökerei vannak, csak valaki egy-két ásó nyomot ne menjen le, hogy meg ne nézze, hogy miféle gyökerek ezek a középkorban. Mindig eszembe jut Bulányi György, neves piarista szerzetes, nagyon szemléletes és nagyon egyszerű kijelentése, amikor a pápát merte rendre utasítani, azt a pápát, II. János Pát, aki az európai rendszerváltozások után bejelentette, hogy Európát újra kell evangelizálni. Tudomásom szerint egyetlen egy pap szólalt fel ez ellen, Bulányi György, aki azt mondta, téved a pápa, Európát nem újra kell evangelizálni, Európát evangelizálni kell. Mert Európának nincsenek keresztény gyökerei. Európára rákényszerítették a vallást, rákényszerítették a kereszténységet. Európa csak egy hatalmi kereszténységet ismert meg, az európai keresztény gyökerek egy politikai hatalmi kereszténység gyökerei. A Bibliát nem is ismerték a középkorban, tiltották a Bibliának még a puszta lefordítását és terjesztését is. Ezt egy római katolikus pap 1993-ban, épp 10 évvel ezelőtt, na ilyen évfordulókat szeretnék én itt megünnepen. 10 évvel ezelőtt valaki kimondta az igazságot. Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell. Meg kell ismertetni Európával az evangéliumot. A harmadik Európára vonatkozó kijelentés a Dániel 2 és a Dániel 7 után jelenések 17. fejezete, amit már csak felolvasok önöknek, hogy csak tessenek füllel hallgatni, és a legegyszerűbb értelemmel mindenki önmagának megmagyarázhatja. A jelenések könyve 17. fejezet 12. versétől olvasok 3 verset. A 10 szarv, melyet pedig láttál, 10 király, tehát mondom a 10 lábúj és 10 szarv mindig európai államok, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, persze, hogy nem kaptak birodalmat, mert az európai államok hátrébb szorultak, ugye Európa helyett Amerika vette át a vezető szerepet a történelem irányítását. A 10 szarv, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, 1 óráig a fenevaddal. Tehát az európai államok és Róma szövetsége is itt dereng a látomásban, és most jön a döntő dolog, amit szerintem önök és minden ember, aki egyszerűen nyelvtanilag megért valamit, meg fogja érteni. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Tetszenek látni? A bárány ellen viaskodnak. Ennyire nincs Európának keresztény gyökere, meg most sincs keresztény jellege, ezért ajánlom a szíves figyelmükbe ezt a most megjelent 2 kiadványt, tehát ez nem véletlen, hogy ezt ugye felmutattam az előadás elején, Szabó Pál a globalizáció és európai integráció és Siposete Álmos Európai Unió keresztény szemmel. Ezek a derék református emberek, egyik lelkész, másik egyháztag, kimerik mondani azt, hogy Európának tulajdonképpen mi keresztény gyökere, vagy most milyen keresztény jellege van. Az égvilágon is semmi keresztény jellege. Mit beszélnek itt? Miféle porhintés ez a keresztény jelleg? Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, és a bárány ellen viaskodnak. És az is benn van itt a látomásban, a 14. versben, hogy senki nem fogja legyőzni. Sem az európai, sem az euró-atlanti integrációt, hanem egyedül az, aki ellen viaskodnak. Nincs emberi erő ezek semlegesítésére és legyőzésére. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Persze, lesznek, akik győznek ezen a szövetségen és ezen a globalizált világon, azok, akik a bárányhoz ragaszkodnak, akik nem adják meg magukat ezeknek a politikai vallási szólamoknak és hitetéseknek és hamisságoknak, és itt legesleg befejezésül szeretnék önöknek hivatkozni arra, amit az egyetlen egy kihagyott fejezetem közöl, és ez a Jelenések könyve 10. fejezete. A Jelenések könyve 10. fejezetében előttünk áll Krisztus látomásban, egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezi Krisztus. Ezzel jelzi, hogy az egész föld az övé, hiszen ő meghalt minden emberért, ő ezt a földet megváltotta és visszavásárolta, visszavette Sátán hatalmától, de még nem érvényesíti a föld feletti hatalmát. Még Jézus vár, és hogy mutatkozzék meg, hogy az emberiség hova vinni ezt a földet. De akkor, amikor az emberiség már oda viszi ennek a földnek a történetét, hogy már Jézus nem várhat, akkor a Jelenések könyve 10. fejezetében, tehát látjuk Jézust egyik lábát a tengerre, a másik lábát a szárazföldre helyezve, és az egyik kezében egy megnyílt kis könyvecske van. És erre a könyvecskére Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Az emberi történelem a legeslegvégső szakaszában, több idő nincs. Mi ez a könyvecske, megnyílt könyvecske? A Bibliában egy könyvről olvassuk azt, hogy bezárt, bepecsételt könyv. Olvassuk ezt Dániel könyve 8. és 12. fejezetében. Dániel könyve az, amit csak az emberi történelem végén értenek meg, és Dániel könyvének az a nevezetes proféciája foglal helyet a 8. fejezetben, ami a Bibliának a leghosszabb proféciája, a 2300 éves profécia. Tehát ez tulajdonképpen majd, hogy nem kétszer olyan hosszú, mint a középkort előre megjövendőlő 1260 éves profécia. A megnyílt könyvecske, tehát Dániel könyve, amit most fog majd megérteni mindaz az ember, aki gondolkodik, aki keres, aki a Bibliából és Isten szavából szeretné elnyerni az élete vezetését, és Istennel akar együtt élni, tehát aki mondjuk nem római módon gondolkodik, hogy az a szokás, az hagyomány, mindegy, hát jön, ami jön, én ilyen vallású, ilyen felekezetű vagyok, ezzel ne is rágódjunk, és ne is beszéljünk sokat, hanem azok az emberek, akik tényleg keresnek, akik az életükben nem maguknak hisznek, nem is a hagyománynak hisznek, hanem Istennek hisznek. Megnyílik a könyv, a megnyílt könyv Dániel könyve, és megnyílik a 2300 éves jövendőlés, és úgy, hogy néhány hónappal ezelőtt erről már külön beszéltem, mert Amerika földjéről a 19. században, mint egy utolsó lobbanás, még valami jó származott a világra. Egy mozgalom a 20-as, 30-as években, a Miller mozgalom, egy az amerikai felekezeteket felrázó mozgalom, elsősorban baptista, de református, evangélikus, katolikus, kvéker, mindenféle zsidó, stb. Mindenféle felekezetű ember részt vett ebben a mozgalomban. Akkor Amerika lakossága 20 millió volt az 1820-as évek körül, és körülbelül 800 ezer ember vett részt ebben a mozgalomban, amelynek során megnyílik a könyv. Az emberiség, hogy a végső történelmi szakaszba érkezik, ez nyilvánvalóvá válik. Nyilvánvalóvá válik, mert ennek a 2300 éves jövendőlésnek egy másik nagy profécia által adva van a kezdőpontja, mert ebből a jövendőlésből szabadik le az a 490 éves jövendőlés, ami Jézus első eljövetelére vonatkozó jövendőlés volt. Isten egy proféciát adott a Bibliában, tehát mindenkit megnyugtatott, nem kettőt, nem hármat, nem tizet, nem százat, egyet kell megismernünk, kedves hallgatók. Egy idői proféciát adott Isten a Bibliában, amellyel egybekötötte Jézus első eljövetelét, Ezt napra pontosan megmondta az Isten, hogy mikor fog meghalni Krisztus, és egybekötötte a második eljövetelt, amelyre nézve ide egy óriási kérdőjelet kell tennem, mert a második eljövetel időpontját nem tudjuk, de amikor a világ beérkezik az utolsó történelmi szakaszába, amire nézve maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincs, ezt is kijelentette az Isten. Tehát ez egy döbbenetes, egyszerű profécia, hogy Isten adott Dánielnek egy 2300 éves jövendőlést, és utána ebből a jövendőlésből egy második jövendőléssel rányította a szemét a zsidó népnek arra, hogy ebből a hatalmas nagy időtávból egy 490 éves jövendőlés vonatkozik a zsidó népre. Isten ezt a 490 éves jövendőlést 1, 2, 3 részre bontotta fel. Elmondta, hogy a jeruzsálemi templom mikor fog felépülni, és Jeruzsálem városa. Elmondta, hogy egy hosszú békeidőszak fog bekövetkezni a messiás eljöveteléig, de a hangsúlyt a messiás első eljövetelére helyezte. Megadta Jézus fellépésének időpontját 27 időszámításunk szerint, megadta Jézus halálának az időpontját 31, tehát 3,5 évig fog tanítani 27 őszétől 31 tavaszáig, megadta a napját és óráját, hogy a Páska bárány ünnepe előtti napon fogja Krisztus meghozni az áldozatát, és utána még 3,5 évig az apostolok, akik ugyanolyan zsidó emberek voltak, az ugyanolyan zsidó embereknek hirdetni fogják az evangéliumot. Ha nem fogadtátok el Krisztus, de a róla szóló evangéliumot talán elfogadjátok. Amikor nem fogadta el a nép, mint nép, 34-ben lejárt a zsidó nép kiválasztottsága, és a kereszténység története kezdődik el. Egy ilyen proféciához, ami szóról szóra beteljesedett, köti Isten a másik proféciát. Ennek a proféciának 457 a kezdete, ezt is megadja a Dániel könyve 9. fejezete, és úgy jönnek ki itt az évek 27-re, 31-re, 34-re, és ha ebből a 457-ből kivonjuk a 2300 évet, akkor kapunk egy olyan időpontot, ami az 1798 utáni 45. évre, tehát 1843 44-re esik, amikor lejár a 2300 éves profécia, amely lejárta, egyszerre jelez egy mennyei eseményt, hogy Jézus előkészíti az eljövetelét, elkezdi az ítéletet a mennyben, és egyszerre jelez egy földi eseményt, a Miller mozgalomnak, mint a végső idők egyházzá váló mozgalmának a megszületését. Ez a bibliai, egyszerű, egy idői proféciáján alapuló jövendőlés alapján mondhatjuk azt, kedves hallgatók, hogy sokkal többet tudhatunk a korunkról, mint azt általában hisszük vagy hirdetik. A korunkról a Biblia alapján közel mindent tudhatunk, ami szükséges ahhoz, hogy mi emberek és hívő emberek legyünk. Ha egy nagy vers megszólalt a mai előadáson, Szabó Lőrinc verse, a mesterének is hadd szólaljon meg a verse. Szabó Lőrinc mestere Babits Mihály volt. Ő fogadta be 1920-21-ben Szabó Lőrincet, a miskolci vasutas gyermekét. Ő tanította angolra, görögre. Babits Mihálynak 1930-ban írott nagy versével szeretném lezárni a mai előadást. És azért ezzel a verssel, mert ez a vers rendkívüli pontossággal megmutatja, hogy mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha nem ismerjük a Bibliát, és mit mondhatunk ma magunknak és az embereknek, ha ismerjük a Bibliát. A Babits vers Esztergomban született, akkor már Babits kiköltözött nyaranta a Zsufolt Bervárosból, épp így nem messze a Revicki utcából, Előhegyen vett házat, amit ugye szeretnénk június végén meg is nézni. És onnan nézte a világ dolgait, ugye Európa akkor is egységesült, ugye létrehozták ugye a háborús Európát, hatalmas egységek és tömbök jöttek létre. És Babits elkezd ezen gondolkodni, hogy mifelé halad ez a világ. És mit tud ő mondani, különben Babits a nagy európér, aki ebben az időben kezd írni az európai irodalom történetét, akinek minden az európai kultúra. És Babits elkezd gondolni, hogy mit tudok én mondani az embereknek? Mi jön most a világra? Mi fog következni? hatalmas nagy sorok vannak ebben a alapjában szabad vers, de vannak tiszta hexaméterek, alapvetően ilyen daktilikuszi lejtésű, hatalmas nagy rapszódi ez a Babits vers, a mind különös hírmondó. Az eredeti címe, hogy megjelent 1930-ban, az Őszi misszió, ezt adta Babits első címnek, Őszi misszió. Aztán meghagyta az első sorát, hogy mind különös hírmondó. Aztán mit tudok én mondani az embereknek? Például egy ilyen versorra hadd hívjam fel a figyelmüket. Balga az emberi faj. Balga az emberi faj. Elrontja a jót is. Százakon át épít, és aztán egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Mi ez az egész emberi történelem? Az űrzavar, az építés és rombolás, újrakezdés, újra rombolás, újraépítés, újra rombolás történelem. Mit tudok én mondani? Nem tudok. Egy valamit tudok mondani, emberek, hogy ősz van. Babits nem ismerte ezt a proféciát, azt mondja, ősz van. Vége felé járunk fajunk történelmének. Nem bírjuk már. A Föld már nem bírja ezt, ami itt történik. Ősz van. Talán az állatok fognak megmaradni? Talán majd kijön az ős erdőből az oroszlán pártusz ruganyos lépteivel, ezzel fejeződik be a vers, és eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében, és talán ember majd nem lesz már. Tudjuk jól, hogy költőtársa az első világháború után írt ilyen verset, hogy a Tóth Árpád, az ember utáni csendről, akkor lesz majd itt igazi világ, ha nem lesz ember ezen a földön. És Babits a maga hitvallását mondja el, de azért helyezem, mondom az előadás végére, hogy tessenek felmérni. Egy becsületes, erkölcsös, gondolkodó költő ennyit tud mondani. Micsoda hatalmas kincs van a kezünkben, a Biblia, a Szentírás, amit persze a középkorban el akartak némítani, most már nem tudják úgy elnémítani, mert most már az emberek kezébe kell, hogy kerüljön a Biblia, de most meg annyi elméletet mondanak, és annyira előítéletekkel veszik körül a Bibliát, hogy véletlenül se olvassák az emberek, vagy legalábbis gondolkodva ne olvassák, vagy legalábbis úgy ne olvassák, hogy abból valami képet is nyerjenek, hogy milyen világban élünk. De én abban a hitben és reményben vagyok, hogy egyre több ember fog Ámos könyve 8. fejezet proféciája alapján fordulni a Bibliához. Mit mond ez az Ámos 8? Hogy majd szerez az Isten éhséget és szomjúságot erre a földre, nem kenyér és víz után való éhséget és szomjúságot, hanem az ő igéjének hallgatása után. Ez már azért kibontakozó félbe van. Az emberek azért keresnek valamit, valami tiszta beszédet, valami világos szót, hogy hát az Istennek mi a véleménye erről az egész világról? A mi véleményünket száz és ezer hírköző szerv ontja minden nap, és súlykolja az emberekbe. Az isteni hang most még gyenge hang, de erős hang lehet azokban, akik valóban keresik azt, hogy Isten mit mond erről a világról. A Biblia által mond az Isten erről a világról valamit, nem valami újabb csoda által. A Bibliában benn van a nagy csoda, hogy a világunk teljes képe kikerekedik ezekből a bibliai látomásokból. Nos hát, kedves hallgatók, hallgassuk csak megrendülve Babitsnak ezt az elégiából tragédiába torkoló versét.
1: Babits Mihály, mint különös hírmondó, mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át a messze hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál, s ha berregést hallott, találgatta autó, vagy repülőgép, vagy motor a sima Dunán, s ha szórdobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek len kőmívesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. Oly mindegy volt neki. Tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is, százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb néki keserves jussa a bandáknak, mint hogy kibiruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi hírnök.

hír kerget lehegyéről. És ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Úgy vagyok én is. Nagy hír tudója. És mint bércet, annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején. Öreg szívem úgy feszül a szavaktól. Pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? Forrong a világ. Napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal. Az őrült népek nyugtalanok. Mit számít? Én csak az őszre nézek. Az őszt érzem. Mint bölcs növények és jámbor állatok, érzem a föld, hogy fordul az égnek aléltak tájaira, s lankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa. Mi kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán felszedi lomha tagjait, megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelébe.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és legelőször, bár nem nagyon látok így, talán egy ketten vagytok kis fiatalok gyermekek, Szabó Attila bácsinak az üzeneteit szoktátok olvasni, vagy szokták szüleitek olvasni nektek? Remélem, hogy igen. És az egyik ilyen üzenet arról szólt, hogy a Jóisten hangját hogyan lehet meghallanotok. Gondolkoztatok ezen, hogy fejetekbe bizonyos hangok szólalnak meg, bizonyos gondolatok. És főleg, amikor kétféle gondolat szólal meg. Például az egyik, hogy hazajöttél az iskolából, most tanuljál, mert gyorsan túl leszel rajta. A másik gondolat pont az ellentétest mondja. Nem, menjél ki a kertbe, ott vannak a jó kis eprek, szedd le és egyél. Akkor melyik a jó Isten hangja szerintetek? Az, hogy most tanuljál, ami nem rossz dolog, sőt, fontos dolog, kötelességetek, ez a ti munkátok, vagy a másik dolog, ami szintén nem rossz dolog, hogy kimenjünk a kertbe, és leszedjük azt a jó Istentől kapott finom gyümölcsöt. Honnan tudjátok, hogy melyik a jó Isten hangja szerintetek? Hogyan lehet ezt megtudni? Mondok nektek egy történet, először egy aranyszöveget, hogy mit mond a jó Isten. Figyeljetek, jól lassan olvasom. Így szól ez az aranyszöveg. Ez ígéret. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajolnátok. Vagyis azt mondja, hogy megtudhatod, hogy merre kell, mit kell csinálnod, hogyan kell döntened, hogy mi a jó út. De mi kell ehhez? Történetet szeretnék felolvasni, most nincs itt a kezemben a könyv, Vankó Zsuzsa néni írta, Esti történetek. Ismeritek a könyvet? Nagy kék könyv, hatalmas nagy, kemény borítós, és ott van egy történet ezzel kapcsolatban, egy fiatal emberről, aki a messze északra, Kanadába ment, egy gyönyörű szép ország, azért, hogy nyaraljon, ott dolgozzon, és tudjátok, hogy az tele van, vagy tudjátok, vagy nem, most mondom, fenyvesekkel van tele, és ott hidegebb van jóval, mint nálunk. És hát szeptember környékén ment el ez a fiatalember, és hát túrázni ment el a munkája után, volt egy kis ideje, szabadnapja, és egy térképet vitt magával, és nézte ezt a térképet, hogy el ne tévedjen, és a térkép azt mondta, menj a patak mellett. Ment a patak mellett, de hallott egy hangot, hogy balra tarts. De hát a patak az jobbra ment tovább, hát én miért menjek balra? És próbálta ezt a hangot elhesegetni. De olyan erős volt ez a késztetés, hogy aztán végül engedelmeskedett ennek a késztetésnek. Aztán kist vártatva, ugye egy turista ház felé igyekezett, és hóvihar tört ki, és tudjátok, hogy hóviharban nem látszanak a jelzőtáblák, nem játszanak az út, úgy se látszik szinte, amikor betemeti a hó, és fiatalember fohászkodott a Jóistenhez, hogy segítsen neki, hogy ne fagyjon meg itt a hóviharba, és jusson el ehhez a turista házhoz. És mi történt? Folyamatosan mondta a hang, hogy balra tarts, úgyhogy a térképet már nem is használta. És kisvártatva, amikor már úgy érezte, hogy nem bírja tovább, akkor odaérkezett egy kunyhóhoz. Egy kis menedékház volt. De mit talált ott? Egy idősebb ember volt ott, feküdt, vacogott a hidegtől, úgy érezte, hogy majdnem megfagy, szomjas volt és éhes. És örült, hogy ez a fiatalember rátalált, és mondta neki, tudod, én azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekem valakit, mert én megsérültem, és elestem, és ide tudtam még eljutni, de már innen nem tudtam elmenni, hogy küldjön Isten valakit nekem, hogy ne halljak meg itt. És ez a fiatalember visszaemlékezett, hogy pont az a hang, amikor mondta, hogy balra tarts, akkor imádkozott ez a férfi. És aztán itt a férfinál volt egy kis eledel, elmagyarázta azt, hogy hogy juthat vissza gyorsan az igazi menedékházhoz, turistázhoz, ahol vannak mentőhelikopterek, és van étel, és panzió is van ott. És aztán ez a fiatalember visszament, szinte futva a hóviharba, semmit se törődve vele. És aztán hívta, természetesen a mentőhelikopter elment, és megmenekült ez az ember. És aztán ez egy idősebb volt már az úr, aki ezt elmesélte, ezt a történetet, és mondta, hogy előtte Istennel nem nagyon törődött, nem is hitt el, hogy létezik. De most, hogy kérte, hogy segíts Istenem, hogy merre menjek, ne halljak meg, és az Isten hangját hallotta a gondolataink keresztül. És döntéshelyzet előtt volt, és az Isten válaszolt. Ne a térképre hagyatkozz. Hagyatkozz erre a hangra, amit én mondok neked, mert ez jó lesz. És elfogadta ezt a hangot, és aztán bebizonyosodott, hogy tényleg az Isten hangja volt, mert megmentette a saját életét is, de ennek a szegény másik turistának az életét is. Úgyhogy kívánom, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültök, és nem tudjátok, hogy két jó közül merre kell menni, akkor kérjétek a jó Istent. És akkor az aranyszöveget újra felolvasom. Így szól. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezzel járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. János apostol az evangéliumát úgy kezdi, és ez egy olyan szép kezdés, hogy arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel érintettünk, az élet igéjét. És azt mondja János, hogy ezt megéltük, ezért tudunk róla beszélni. És én sem mernék más üzenetet továbbadni nektek, mint amit én megéltem. Az utóbbi egy évben, de különösen az utóbbi hónapban nagy késztetést éreztem, hogy amennyi szer csak tehetem, közösen imádkozzak emberekkel. De nem akármiért, hanem a Szentlélek keresztségéért. Részt vettem olyan ima csoportokban, amik országosan hirdették meg ezt, olyanokban is, amik csak Vas megyébe és Győr-Sopronba, de olyanokban is, amik csak Sopronban voltak. És miért fontos ez, hogy a lélek keresztségért imádkozzunk? És miért fontos az, hogy ne egyedül imádkozzunk, hanem keressük azt, hogy közösen imádkozzunk? Úgy gondolom, hogy igaz Jézusnak ez a mondata, amit a tanítványok kérésére fogalmazott meg, ugye Jézus imádkozott, és a tanítványok kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Imádságról sokat hallottatok, évtizedek óta gyakoroljátok, de azt hiszem, is a hitélet ABC-jéhez tartozik, de egyetérthetünk abban, hogy még van mit tanulnunk az imádságról. És a tanítványok is érezték azt, hogy nem tudnak imádkozni, mert Jézusból erő származik, Jézus csodákat tesz, Jézus szerető, Jézusnak mindig békessége van, bárhogy tombol a vihar körülötte. És Jézus mit mondott? Elmondta ugye akkor a mi atyánkot, elmondta a példázatot, ami arról szólt, hogy mindig imádkozni kell, hogy hogyan kell imádkozni. És a végén mivel zárta le ezt a részt? Ahogy ti tudtok jó ajándékokat adni fiaitoknak, ugyanúgy az Atya, az Isten ad nektek szent lelket azoknak, akik tőle kérik, ha kérik. Ellen White azt mondja, hogy nem mindent kapunk, ha nem kérjük. És ezt sem kapjuk. Ezért egy ószövetségi ígéretet szeretnék felolvasni, amit az Isten megígért, azt meg is akarja adni nekünk. Ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 44. fejezethez lapozzatok. És amire legnagyobb szükségünk van, azt ígéri meg Isten. Ézsaiás könyve 44. fejezet, első 5 verset fogom olvasni. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűszfák a vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti. És a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Ez a rövid ige szakasz, ez a néhány vers arról szól, hogy Isten megígéri nekünk, megígérte akkor is a népének, hogy amire legnagyobb szüksége van, az ő szent lelkére, az ő jelenlétére, az ő erejére, azt szeretné nem kicsit adni, nem csöpögtetni, hanem bőven árasztani, bőven, túlhaladó mértékben önteni. Kiteszi az ígéretet, és mit jelent ez, hogy adni akarja az ő szent lelkét? Ez az első gondolat. Második, hogy kiknek szól Isten ígérete? Mindenkinek, bárkinek, ahogy meghalt mindenkiért, vagy pedig vannak ennek is feltételei. És harmadszor, titokzatos és megfoghatatlan néha előttünk, maga a Szentlélek Úristennek a lénye is. Még inkább az, hogy mit jelent az, hogy Isten kitölti. Vannak-e ennek kézzelfogható jelei, meg lehet ezt tapasztalni. Mit jelent ez? Beteljesedik, rajtunk is beteljesedhet. Azt mondtam, hogy Isten, amit megígér, azt adni akarja. De a Biblia tudjuk, hogy nem véletlenül azért 66 könyv, mert összefüggő. És amit egy profétánál kijelentett Isten Ézsaiásnál, azt kijelentette másoknál is. Ha gondolkoztok, akkor hol van megírva még a Bibliában, hogy a szent lelket Isten akarja adni, a Szentlélek Úristen jelenlétét, hogy be akar tölteni felettébb, meg akar eleveníteni ezáltal. Hol vannak ilyen ígéretek? Akár az Ószövetségbe, akár az Új Szövetségben. Nem kell válaszolni, csak gondolkozzatok egy kicsit. Mi jut eszetekbe a Szentlélek keresztségéről, vagy az áldásról így is hívja, vagy a kegyelem lelkének kitöltéséről, vagy amikor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Nagyon közel, és ezt a Biblia verset nem nagyon ismeritek, én is a konkordancia alapján tudtam. Itt Ézsaiásnál rögtön van egy ígéret. Ézsaiás könyve 32. fejezet, csak visszalapoztok. Rögtön a 15. verse. Így szól Ézsaiás 32.15. És én a Bibliámban kijavítottam mindenhol itt a lélek szót nagybetűre, mert ez nem az emberi élet lehelletéről szól, ez a szent lélekről szól. Amíg kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföldé, és a termőföldet erdőnek fogják tartani. És aztán mondja, hogy igazság, jogosság lesz, békesség, nyugalom, és tovább az egész szép szakasz, hogy mivel jár ez, mivel fog ez járni, milyen változással. De Ézsaiás könyvén kívül ugyanezt a természeti képet mutatja, ugye eszetekbe juthat Joel könyve, nagyon sokszor idézzük. Ott azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet mindenkire, és álmokat álmodnak, látomásokat látnak, profétálnak, stb. Aztán Ézsaiáson túl hogyha időrendi sorrendbe tesszük ezt, ugye Joel a 9. században volt, Ézsaiás 7.-8. század, Ezékielnél, aki a 6. században volt, a fogságban lévő zsidók között, ő mit mond, egy nagyon híres látomás kapcsán mondja ezt. Előtte is, a 36. és 36. fejezetben azt mondja, hogy megelevenítelek titeket, az én lelkemet adom belétek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És új szívet és új lelket adok belétek. Ez a Ezékiel 36 és 37. fejezetben ezt megtaláljátok. És aztán nincs vége, Aggeus könyvében, akik már hazamentek a fogságból, ott is mondja, hogy és az én lelkem lesz veletek. És Zakariás könyvében, szinte az utolsó könyvében a Szentírásnál, ott is mondja, hogy kiöntöm, hogy kérjétek az Urat, hogy esőt adjon az esők idején, és a 12. fejezetben, hogy kiöntöm rátok a kegyelemnek, és a könyörgésnek, erről még beszélünk majd, az imádságnak a lelkét. És Malakiásnál is, hogy mondja, hogy megelőlegezve, hogy illés lelkével és erejével fog valaki eljönni. És aztán az új szövetségben, Keresztelő János igehirdetésében minden evangélium megemlíti nem véletlenül, hogy én most még csak vízzel keresztelek, én ember vagyok, de aki utánam jön, aki hatalmasabb nálam, tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. És aztán Jézus megemlíti a szamáriai asszonynak, megemlíti a víz szentelés ünnepén, a Siloám tavánál, hogy jöjjön hozzám mindenki, aki szomjas, és utána magyarázza János apostol, hogy ezt a szent lélekről mondja. És aztán a búcsú beszédeiben szintén a tanítványoknak, mikor egyre konkrétabbá válik az ígéret, mondja, hogy igen, eljön a vigasztaló, és mire fog titeket tanítani, nem hagylak titeket árvákul egyedül. És aztán végül az apostoloknak Jézus távozása előtt mondja, hogy igen, most már egészen konkrétan nem sok nap múlva el fog jönni az erő, vesztek erőt, a Szentlélek eljön rátok, maradjatok Jeruzsálemben. Ugye mennyire bátorító az, hogy Isten valamit ennyiszer elismétel, és ha ennyiszer elismétli, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt az ígéretet a mi részünkről el tudjuk nyerni. És fontos az, szokták mondani barátaim, hogy nekik nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja. Hogy ki mondja. Ígérnek, itt a Földön is voltak a választások, és ígérnek, mindenfélét ígértek a pártok. Hát ezeket a pártok ígérték, ezeket emberek ígértek. De ezt ki ígéri meg? Itt Ézsaiás 44-nél, és minden ilyen ígéretnél látjuk azt, hogy ki teszi az ígéretet, miért fontos ez, hogy hangsúlyozza Ézsaiás. Itt szól a 2. versben. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Az a valaki ígéri ezt meg nekünk, aki amikor még meg se születtünk a földi életre, csak éppen megfogantunk az anyamében, már akkor vigyázott ránk, hogy meg is szülessünk, egészségesen szülessünk meg. És itt az életben azóta is elkísér minket, a Zsoltár mondja, megőszülésünkig. Az édesanyánk csak egy kehely volt, egy keret, meg az édesapánk is csak adta a magot, de valójában Isten az, akitől mi származunk, ő a mi drága atyánk, aki megteremtett, aki meghalt értünk, aki most is adja az esőt, a napot és mindent, és aki annyira várja már, hogy eljöjjön értünk, és annyira imádkozik értünk, hogy ember, figyelj rám, változtasd meg az életed, a gondolkodásod, el akarok érted jönni, örök életet akarok neked adni. Ez az Isten ígéri ezt meg nekünk. Aki a Laodicea üzenetben hogy mutatkozik be, ezt fejből tudjátok-e? Mert sajnos a Laodicea üzenetnek csak azt a részét ismételgetjük, ami azt mondja, hogy szegény vagy, meg nyavajás, meg nem tudom milyen. De az elejét tudjátok-e? Mit mond? Hogyan mutatkozik be? Tudjátok minden levélnél, hogy mutatkozik be ott Isten? Ki teszi az ígéretet?
1: Én vagyok
0: Nem. Az is szép. Ezt mondja a hű és igaz tanúbizonyság, aki az Isten teremtésének a fejedelme, ugye? Helyesített fordítás, fejedelme. A legtöbb, amit Isten adhat, ő az, maga Isten. A hűséges Isten teszi, aki tegnap, ma és holnap ugyanaz. És csak azért, hogy mennyire fontos az, hogy ki teszi ezt az ígéretet, és erről ne feledkezzetek el. És fontos az is, hogy mert ő ugye képes megadni, nem véletlen, és hogy mit tesz, mit jelent ez, hogy a Szentlélek Úristent odaadja, elküldi. Mert ez nem egy erő, ez nem egy, nem tudom, egy hatás vagy energia, hogy sokan gondolják, hanem itt az Istenség egyik személye jönne el, és az, akit egészen közel jönne hozzánk. És látjátok a fokozatokat, Isten mindenkiért meghalt, ez jó dolog, és fontos. Aki válaszol rá, hisz benne, az azt mondja, hogy megkeresztelkedik, és Jézusnál is a lélek leszáll rá, de itt nem áll meg, hanem azt mondja, hogy itt még csak mindig emberi dolgok történnek, a menny ugyan hozzájárul, de ember, mutasd meg azt, hogy neked nem elég ennyi. Mutasd meg azt, hogy egészen közel akarsz kerülni hozzám, és a természet feletti olyan módon meg kell, hogy nyilvánuljon az életedben, hogy látszon, hogy velem vagy, hogy állandóan te, én vagyok az, aki betöltlek és ihletlek. Szentlélek keressége után, a vízkeressége után, tűz és Szentlélek keressége. Nagy szükség van erre, enélkül nem győzhetünk, tudjátok. Máshol a Szentírás korai esőnek mondja, itt Szentlélek keresztségének. És Isten akarja adni ezt az erőt, be akar tölteni bőségesen minket, mindannyiukat. De ha tovább olvassuk az ige szakaszt, akkor ahogy mondtam, hogy noha Isten szeretné ezt adni, de csak kinek adja. Az alapigényben a 44. fejezetben, ugye megemlíti persze azt, hogy Jákob én szolgám, hogy én választottam, ezt kétszer is megemlíti, tehát hogy ha valaki engem szolgál, aki a hívásomra válaszolt, de itt, hogy te igaz nép, azt is mondja, igazságra törekvő, de a harmadik versben van a lényeg. Vizet öntök, mire? Dunára vizet, ahogy szokták mondani, amikor valami fölösleges dolgot teszünk? Nem. A szomjúhozóra, aki szomjas, a szárazra. Ez fontos dolog, ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy mit tudom én, lakásban vagyunk, hozzátartozóinkkal, és azt mondják, hogy hozz egy pohár vizet, légy szíves. Nem tudom, ülünk, valahol olvasunk, és úgy nincs kedvünk kimenni a konyhába. És akkor az illető is csinál valamit, mondja, jó, aztán elfelejti. És akkor eszébe jut egy óra múlva mondjuk, és akkor mondja, jaj, ne haragudjál, hozok neked vizet. És akkor még mondjuk, hogy nem probléma, nem voltam annyira szomjas, kibírtam. De a szomjazóra, a szomi halál előtt levőre, ez nem ez jellemző, gondolom. Jézus is, amikor leült a sikár kutyánál, a szamáriai asszony is elfelejtett neki vizet vinni, de Jézus nem halt éppen szomjan, de ő azért szomjasabb volt, mint mi szoktunk lenni. Szomjúhozó. Az értékeli a vizet, aki szomjas. Azért válogatnak, bocsánat, így, hogy van, aki vizet nem is szokott inni, gyerekeknél sok, nem szeretik a vizet. Hát mondom, mert nem voltál még szomjas. Azért nem szeret. Ha csak az lenne, meginnád. Mondjuk ez csak egy kis megemlítés. De értitek, hogy mit akarok mondani? Az értékeli a vizet, az értékeli a szent lelket, aki nagyon vágyik rá, aki úgy érzi, hogy enélkül elpusztul, aki úgy érzi, hogy enélkül erőtlen, tehetetlen, hibázik állandóan, aki összekever mindent, aki nem látja tisztán az igazságokat, aki embereket szeretetlenül bánik, szóval aki naponta téved, az érzi azt, hogy Uram, add a szent lelket, mert elpusztulok, nincs értelme az energiámat, az időmet arra fordítanom, hogy én gyakorlom a vallásomat, de egyáltalán nem látszik meg az, hogy bennem az erő van, hogy bennem te élsz, szomjúhozó. És Hogyan nyerhetjük el ezt, ugye, ahogy egyszerűen mondta Jézus, de a Zakariás könyve 12. fejezetéhez lapozok most, azért, hogy összekapcsoljam ezt, hogy mi szerepe van a lélek kitöltetésének, mi összefüggés van, és az imádság között. Zakariás könyve 12. fejezet 10. verse így szól. Zakariás 12.10. Itt összekapcsolja a proféta, ugyanezt szomjúhozót mond. A Dávid házára, Zakariás 12.10. És Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és itt pontosított fordítás kell sajnos, a könyörgésnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szület után. Itt nem azt mondja, hogy rád, Zakariás, mint profétára kiöntöm az én lelkemet, úgy gondolom ennek is jelentőségem, hanem többes számban beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy igen, egyéneknek is megadtam azt, hogy az én lelkem birtokba veszi őket. Tudjuk a Bibliából, ez természetes. De én közösségileg akarom nektek megadni. Valami új tapasztalatot szeretnék nektek adni. És ezért mondja többes számban, hogy a Dávid házára, tehát azok, akik hívők Izraelben, és Jeruzsálemnek lakosaira. Ott is tömegekről beszél. Mindegyikötökre ki szeretném árasztani az én lelkemet. És mit fog ez eredni? Hogy azzal fogtok foglalkozni, ami a lényeg, és aki a lényeg, és fel fogjátok ismerni, hogy ki az a messiás, ki az az Isten. De mikor? Itt is az van, akik keseregnek és siránkoznak. Tehát a szomjúhozást más szóval így mondja, hogy akik könyörögnek, és ezt is Isten adja, hogy én a Szentlélekért imádkozzak. Ezt is Isten adja. Azt, hogy csoportosan imádkozzak. Ezt is kérni kell. Ezt is Isten adja a vágyat. De csak Isten azoknak tudja adni. A szamáriai asszonyhoz visszatérve, tudjátok, hogy amikor az asszony mondja, hogy jó ez a víz, itt van ez, Jákob adta nekünk. És Jézus mondja, hogy én más vízről beszélek. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor, mit mond? Te kérted volna. Te kérted volna. És amikor az ünnepen szintén János evangéliumában tovább megyünk, hogy jöjjön hozzánk mindenki, mit mondott Jézus? Ki jöjjön hozzám? Aki szomjas. Megint az. A többiek, akik csak csodáimra várnak, akik csak a kenyerekre várnak, meg a halakra, azok maradjanak otthon. De aki szomjas, aki többre vágyik, aki által meg akar változni, aki nem akar ebben a zsidó sötét istenképnél maradni, akik nem akarnak ezt a látványvallást végezni, azok jöjjön hozzám, aki szomjas, az igyon, és én adni akarom neki. És aztán később, ahogy mondtam nektek, pünkösd előtt is van jelentősége annak, hogy Jézus ezt tanítványok csoportjának mondta azt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és én meg akarom adni nektek a szent lelket. Nem Péternek mondta, és Jánosnak, vagy Jakabnak, mert ők voltak a szűk tanítványi kör, hanem amikor együtt voltak mind, az összesnek mondja, maradjatok Jeruzsálemben, és én nem sok nap múlva szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. És nagyon érdekes, csak így belegondolva, hogy kiknek adja az ígéretet, igen, szomjúhozni kell, de mi váltja ki ezt a szomjúhozást meg kesergést? Az, hogy minden megy, mint a karika csapás. Hát nem. Ézsaiásnál, amikor ír a királyokról, és lezárja Ezékiásnál. És ki volt Ezékiásnak a fia, milyen király, milyen állapotban, milyen országban éltek akkor a hívők? Kinek mondta ez, hogy kijöntöm a lelkemet? Manassénak, ugye? Mindenki elolvashatja, hogy milyen király volt, csak egy ilyen megjegyzés, nagyon sok ártatlan vért ontott. Pont. Még aztán jellemző, hogy milyen ember volt. 55 évig, félelmetes. Aztán Ezékielné milyen állapotban voltak, ott fogságban voltak, teljes reménytelenségben elpusztult Izraelország, mindenkit száműztek. esély se volt, hogy egyáltalán valamikor visszamennek. És egy idegen országba, idegen nép között kellett érniük, idegen vallást kellett követniük, illetve hát azt kellett végignézniük. És aztán Zakariásnál pedig nagyon nehéz dolog az újrakezdés, az újraépítés. Szintén minden erejükre szükségük volt, hogy a templomot, a várost fölépítsék, és hogy az a környező arab népek ne támadják meg őket, és ne mossák le őket a föld színéről. Ne semmisítsék meg őket. Nagy szükségük volt az Isten lelkére, az erőre, a vezetésre. És az apostoloknál ott szintén micsoda válságban voltak, nem? Félő, rettegő emberek bezárkóztak. Még a feltámadás után 8 nappal is, amikor megjelent, és Tamás volt ott, még akkor is megemlíti, hogy féltek a zsidóktól, és bezárkóztak, és Jézus a zárt ajtókon keresztül ment a tanítványokhoz. Tehát amikor van valami probléma, nehézség, ami nem akar megoldódni, azok az emberek, hogyha jó úton akarnak maradni, akkor Istenhez mennek, akkor tőlük várják a megoldást. És azt hiszem, nekünk is van válság egyénél és közösségi életünkben. Azt hiszem, hogy nekünk sem egyik tegnap kezdődöttek a válságok, hanem évek óta tartanak. Nekünk is, úgy gondolom, ez a szomjúság bennünk is kialakulhatott, ugye? Mi is vágyunk szabadulásra, mi is kesergünk és kívánkozunk az Isten, hogy csodát műveljen bennünk és köztünk. És nem csak egyénileg, elsősorban, hanem főleg csoportosan, közösségileg. Jöjjön el az Isten lelke ránk is. Aztán Jézus megígérte ezt az apostoloknak, és alapigénknél, hogy igen, az Isten megígérte, igen, szomjúhoztak, igen, kérték, de ez a kérés, ez pusztába kiáltott szó volt-e? Mit mond az alapigénk is? Hogy Isten ki akarja önteni a lelkét a szomjazókra, az ő szolgáira? És mi lesz ennek a következménye? Lesz-e következménye? Így szól a 3. és 4. vers, szárazra önti, és áldását a leszármazottaira egészen, és a 4. vers mondja, és növekednek, mint a réten a fű, egy másik fordítás szerint, és mint a fűzfák a vizek mellett. És ezt mondogatják, az Úré vagyok, és Jákobé, és még Izraelt is mondanak. Ugye ez a természeti kép, ez mit jelent? Hogy hol van a legjobb dolga a fűzfának, meg ez egy vízigényes növény, és mi a garancia, hogy jó lesz a jövője, hogy élni fog az a fűzfa? Hát a patak mellett, a vízpart mellett, ugye? És a fűnek meg mi a legjobb? Mikor dús, mikor láthatóan kiterjedt? Akkor, hogyha egy réten van, hogyha nincs fák fölötte, nem veszik el az árnyékot. És valóban az Isten népe is akkor lesz igazi jövőképe, akkor fog növekedni, hogyha az Isten lelkét elnyeri. De mondtam nektek, hogy milyen kézzel fogható bizonyítéka van ennek. Hát gondolom, hogy nem én találtam ezt ki, hogy ti is, nem csak én, nekem jutott eszembe, hogy imádkozzunk a Szentlélek keresztségéért. Tapasztaltátok ezt, hogy elnyertétek? Vagy csak ez egy azért imádkozunk, mert Jézus mondja, és ezt megszoktuk, de úgy, hát semmi hatása nincs, csak imádkozunk. Hogy keresztelj meg Urunkat a szent lelkeddel. Vagy tapasztaltunk valamit. Nem a késői esőről beszélek, az később jön. A Szentléleknek a hatalmas mértékű ereje, amit majd segít. Hanem az átalakító erőről beszélek. A vezetésről, az egységteremtésről, az egymás közötti bűnbánatról és megbocsájtásról. Erről a lélekről beszélek. Tapasztaltátok-e ezt, amikor kértétek? És azt, a másik dolog, hogy igen, összejövünk csoportosan imádkozni, mondjuk ima héten, és aztán befejezzük. Nem tudom, hogy van-e rendszeres ima órátok. Mert a tanítványok sem egyszer kérték a szent lelket, ugye? Kiszámoltattam, így amikor erről beszéltem máshol, hogy ugye 40 napig megjelent Jézus, akkor ígérte a szent lelket. Meddig kellett imádkozni a tanítványoknak, hogy megkapják a látható erőt, a segítséget, hogy ne féljenek és rettegve bezárkózva legyenek. Meddig kellett imádkozni? Minden nap összejöttek, tessék?
1: 10 nap,
0: így van. Tudták, hogy 10 napig kell imádkozni? Nem tudták. Akkor miért hagyták jobb a 10 nap után? Mert megkapták, amíg eljön, addig kell imádkozni. De ők nem hagyták abba utána se, olvassátok az apostolok történetét, akkor, amikor börtönbe került valamelyik apostol, illetve letartóztatták Pétert és a Jánost, és akkor írja, hogy együtt voltak a hívők, és könyörögtek, nem azért, hogy hát csak meneküljenek meg az apostolok, hanem hogy teljes bátorsággal szólják az igét, és tegyenek csodát. És mi lett Isten válasza? Beteltek Szentlélekkel. Olvassátok el, a 4. fejezetben volt. Mert kérték, és aztán még számos módon végig az apostolok cselekedeteiben kérték, meddig? Amíg meg nem kapták. Üzenet számunkra ez, és Jézus azt mondja a példázatban is, hogy kenyeret kérő barát addig kopogtatott, amíg ki nem nyitották, és meg nem kapta a kenyeret, ugye? És az özvegy asszony, aki elment a hamis bíróhoz, meddig járt a nyakára? Bocsánat, ezért. Igen. Amíg a bíró azt nem mondta, ugye Isten nem ilyen, de a bíró azt nem mondta, hogy most már fáraszt engem, megadom neki, amit kért, ami egyébként jogosan kért. És van egy nagyon szép ígéret Ézsaiás könyvében, és ezzel szeretném zárni ezt az ige hirdetést, hogy az Isten mikor fogja megadni ezt az ígéretet, és mi a legfontosabb záloga ennek, hogy elnyerjük ezt az ígéretet. Ézsaiás könyve, rögtön mondom, hol van ez a... Igen, 62. fejezet. Tudjuk, hogy az Ószövetség evangéliumának is hívják Ézsaiást. Valóban az is volt. 62. fejezetben az első és a 6.-7. verset olvasom. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, amíg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. Kőfaladra Jeruzsálem őriző állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Kívánom azt, hogy Jóisten ígéreteit vegyük komolyan, vegyük szó szerint, és lássuk azt, hogy hogyan nyerhetjük el ezeket az ígéreteket, és lássuk azt, hogy egyedül mindegyikünk gyenge, és azért adta a közösséget a Jóisten, hogy együtt küzdjünk. És kívánom azt, hogy valóban mindannyian elnyerjétek naponta ezt a korai esőt, és tapasztaljátok ezt a hatását. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő Urunk, köszönjük Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek Úristen által, hogy Te emlékeztettél minket egy komolyan nem vett ígéretedre, amit a mi népünk úgy tudott, és amiről beszélt, különösen a késői esőről, amikor a Szentlélek a munkára való erőt adja meg, amikor a csodatévő erőt fogja megadni, de mi nem szenteltünk elő figyelmet, hogy csak azok fogják megkapni, ha megéljük ezt a hatalmas erőt, aki megkapja előzetesen az átalakító erőt, aki megkapja az Isten mindennapi jelenlétének erejét. aki megkapja azt, hogy változzon, akinek a jelleme átalakul, aki az Istennel jár tökéletesen, ahogy Ábrahám és Noé is tette. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy nem értékeltük kellőképpen ígéreteidet. Nem beszéltünk róla igehirdetések kapcsán sem, nem olvastunk róla, nem tanulmányoztuk ezt a témát, de köszönjük, hogy megszólítasz minket, és köszönjük, hogy összekapcsoltad az imádság kiváltságával azt, hogy így közösen akarod ránk árasztani a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy a Laodicea üzenet is így fejeződik be, hogy te igen kopogtatsz, te felajánlod az ígéreteidet, zörgetsz a mi szívünk ajtaján, de csak akkor kaphatjuk meg ezt az áldást, ha megnyitjuk az ajtót, hogyha szomjasak vagyunk, ha kinyitjuk a szívünket, és akkor az ígéret áll, hogy velünk leszel, bejössz hozzánk, megnyugszol rajtunk, és győztesek leszünk mindannyian, és ott leszünk Ádámmal együtt az élet fájánál. Add meg nékünk ezt, Urunk, és segíts, hogy a mi hitünk, hitéletünket, tetteink is kövessék, segíts, hogy áldozatot meghozzunk, és köszönjük a válságokat, amik nem akarjuk, hogy eltávolítsanak tőled, hanem azt akarjuk, hogy hozzád üzzenek egyénileg, és közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hisszük, hogy elnyerhetjük a régi hívők és az apostolok tapasztalatát. Jézus Krisztus áldozata a zálog erre, és az ő közbejáró imái. Köszönjük, hogy megadod ezt nekünk, ő érte. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves táborozóinkat, vendégeinket még egyszer. Isten tiszteletünk alapigéje János evangéliuma 14. fejezetének 29. verse. Tehát János evangéliuma 14. fejezetének 29. verse. És amíg megkeressük, addig elmondom, hogy ez az utolsó alkalma a proféciákról szóló előadásoknak. És Jézusnak ez a rövid

mondata a proféciák lényegéről és céljáról szól. És így ez az előadás lenne az összefoglalója mindannak, amit eddig a proféciákkal kapcsolatban délutánonként vagy esténként hallottunk. Tehát János evangélium a 14. fejezetének 29. verse, az alapigénk, ez az én Bibliámban a 130. oldalon van, az Új Szövetségben is így hangzik. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nagyon rövid mondat ez, még egyszer elolvasom. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Ugye korunk kereszténységének is egy kérdése az, hogy egyáltalán a proféciáknak van-e létjogosultsága a keresztény gondolkodásban. Ugye egyértelmű, hogy van. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő előre megmond dolgokat, és ennek célja van, hogy amikor ezek beteljesednek, akkor nekünk a hitünket erősítsék ezek a proféciák. Gondolom, hogy nagyon sokan, akik most kezdtünk először ilyen előadásokat hallgatni, akik néhány alkalommal ezelőtt vették először kezükbe a bibliai proféciákat, egyáltalán a Bibliát, azok számára ezek a jövendőlések némi nehézséget jelentenek, nem csak a megértésük, hanem az elfogadásuk is. Miért kell nekünk ezeket a proféciákat ismernünk? Sokszor az ember visszariad attól, hogy megismerje a jövőt. Az Istennek pedig határozott akarata, hogy mi ismerjük meg. Mi a célja ezzel? Természetesen az a célja, hogy váratlanul ne érjenek bennünket események, hogy készülni tudjunk ezekre az eseményekre. De hát ugye mondhatnánk azt, hogy igen, az Isten mindenható, úgyis bekövetkeznek ezek az események, függetlenül attól, hogy mi ezekről most tudunk-e előre, vagy sem. Ez nem teljesen így van. Nagyon fontos dolog, hogy mi tudjunk ezekről az eseményekről, például azért, mert hogy imádkozhatunk ezekért az eseményekért. Nem mindegy, hogy hogyan érnek bennünket ezek az események, hogy elszenvedői leszünk-e a jövőnek, vagy pedig résztvevői leszünk. Nem mindegy, hogy sodródunk-e a jövő eseményeivel, vagy pedig az Isten munkatársaivá tudunk válni. Csak egy rövid példát szeretnék arra vonatkozóan mondani, hogy Jézus például a saját szenvedéseit nagyon jól ismerte, és készült rájuk. És milyen érdekes dolog, hogy ő nem elszenvedője volt ezeknek az eseményeknek, hanem résztvevője. Gondoljuk meg, hogy milyen tudatosan élte meg az elfogatását, elítélését és a kivégzését Jézus. Mennyire oda tudott figyelni a környezetében lévő emberekre. Nem önmagával foglalkozott. Gondoljuk meg, hogy mennyi embernek mondott bátorító szót. A tanítványainak egyaránt ugyanúgy, mint az ellenségeinek. Meggyógyította a levágott fülű szolgát. Pilátussal nagyon komolyan beszélgetett, imádkozott azokért, akik a keresztre felszögezték. A tanítványairól gondoskodott, hogy őket ne fogják el. Volt ereje, miután az arcába csaptak, hátranézni Péterre, hogy Pétert biztosítsa az együttérzéséről Péter tagadása után. Volt figyelme az édesanyjára, volt figyelme a jobblatorra, volt figyelme a síró asszonyokra, hogy ne rajta sírjanak, hanem önmagukon. Szóval rengeteg mindenkire oda tudott figyelni, miközben olyan szenvedés érte, ami egyikünket sem. Ugye láthatjuk, hogy nem mindegy, hogy készül-e valaki az előtte lévő eseményekre, vagy pedig nem. Érdekes, hogy a tanítványok készültek Jézus áldozatára. Ők hittek. Ugye a Bibliában a hit és a bizalom az ugyanaz a szó. Tudok-e bízni az Istenben akkor is, amikor nehézségek következnek rám? Igen, a tanítványok nem tudták elfogadni, hogy Jézusnak szenvednie kell. Ellenérzéseik voltak Jézus szenvedésével kapcsolatban. Érdekes dolog, hogy azért Jézus mennyiszer felvilágosította őket a rájuk váró eseményekről, és
mintha a tanítványok nem hallották volna. Nem értették, nem álltak vele ezekkel szóba. És utána hogyan reagáltak ugyanezekben az eseményekben? Hogyan viselkedtek? Ugye az Isten számára használhatatlanná váltak. Az egyik megtagadta, a másik hitetlenkedett, mindnyájan elcsüggettek, reménytelen helyzetbe kerültek, reménytelen lelki állapotba kerültek. Csoda, hogy a végén Jézus még meg tudta őket menteni. Ugye, látjuk a különbséget. Igazából ők szerették Jézust, és mégsem hittek a proféciákban. Azok, akik szeretik az Istent, azok számára az Isten minden cselekedete jó és kívánatos, függetlenül attól, hogy ez most esetleg nehéz eseményeket érint. Tudnak bízni az Istenben, és elhiszik azt, hogy az Isten minden eseményeknek az ura és irányítója, függetlenül attól, hogy ez emberileg ijesztő, vagy pedig nem. Ugye ez is egy kérdés, hogy megismerhetőek-e ezek a proféciák. Sok ember így magyarázza, mások úgy magyarázzák. Ki értheti igazából a Bibliát? Honnan tudjuk, hogy ezek az események most biztosra vehetően úgy fognak-e beteljesedni, mint ahogy például itt az előadásokon magyaráztak? Ugye ez is egy felmerülő és komoly kérdés. Erre maga Jézus válaszolt itt János Evangélium a 16. fejezetében a 13. és 14. verset szeretném felolvasni. Így olvasom, tehát egyet kell lapoznunk. De mikor eljön, amaz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ez nagyon érdekes dolog, tehát a Szentlélek, aki igazából szereti az Istent, annak a Szentlélek megmutatja ezeknek a proféciáknak az értelmét. És érdekes dolog, amit Jézus mond, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen a Szentlélek Krisztushoz vezet el. Tehát a proféciák nem a kíváncsiság kielégítésére adattak, hanem pontosan azért adattak, hogy Krisztust megismerhessük, hogy Krisztussal találkozhassunk. Igazából a Szentlélek nekünk a proféciák által Krisztust mutatják meg. Tehát az az ember, aki szembefordul a proféciákkal, vagy aki elveti a jövendőléseket, az Krisztust veti el, és Krisztussal fordul szembe. Ez, ugye így már nem szoktak gondolkodni azért korunk teológusai, vagy a keresztény tömegek. Érdekes egyébként, hogy mi az, ami Jézusnak az alapigényben megfogalmazott gondolatát kiváltja. Egy rövid beszélgetés Tamás és Krisztus között, amit a 14. fejezetben olvashatunk el, a 3. az 5. versig olvasom el, tehát egyet lapozunk. Vissza 14. fejezet, 3. az 5. vers. Így olvasom. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy hová megyek én, tudjátok, és az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Hihetetlen, nem? Nagyon ellentétes két vélemény. Krisztus határozottan megmondja, hogy tudjátok. Tamás azt mondja, hogy nem tudjuk. És hagyj kérdezzem meg, eltelt 2000 év. A többség, a keresztények többsége kinek a véleményét osztja? Tamásét. Nem tudjuk. A Krisztus pedig azt mondja, hogy tudhatjátok mind az utat, mind a helyet, ahol én vagyok. Mi az út? Az út, ami által nyomon követhetjük Krisztust. A proféciák. A proféciák által követhetjük, hogy a mi időnkben hol tart Krisztus, és a proféciák mindig is erre adattak, hogy tudjuk, ha nem is látjuk a szemünkkel, de nyomon tudjuk követni, hogy Krisztus éppen mit tesz. Ugye az ószövetségi időkben
azt követhették nyomon, Krisztus útját, hogy hogyan közeledik a föld felé, hogy közeledik az idő, és Krisztus el fog jönni. És most pedig mi a jelen való igazság, a jelenünkre vonatkozó igazság? Mi történik most? Itt olvashattuk éppen, amit Jézus elmondott, azt mondja, hogy helyet készítek nektek, és ismét eljövök. Ez zajlik most. Ez zajlik most. Éppen most helyet készít nekünk azért, hogy eljöjjön. Hagyd tegyem föl, a proféciák közül mely nem teljesedett be még? Már alig van. Jézus eljövetele, és az azt megelőző esemény a helykészítés. Mi a helykészítés? Tudja a világ, hogy mi történt Krisztussal, miután felment a mennybe feltámadása után? Tudják, hogy milyen kapcsolatban áll a Földdel ma Jézus Krisztus? Tömegek nem tudják. Fogalmuk sincs, hogy most mit tehet Jézus. Hogy egyáltalán gondol-e ránk. Pedig ha olvasnák a Bibliát, a proféciákat, akkor hihetnének, és bizony bizalom ébredne a lelkükben. Mert nagyszerű dolgok készülnek a mennyben, mert hogy a mennyben van Krisztus. Nagyszerű dolgokat készít. Ugye az ószövetségi jelképrendszer leírta azt, hogy papi szolgálatot végeztek a templomban, ami a mennyeinek az előképe, és utána főpapi szolgálatra került sor. Tehát papi és főpapi szolgálat. Ezek jelképesen a bűnrendezés folyamatát mutatták be. És ezeket végzi ma Krisztus. Először a papi szolgálatot végezte, majd az idők végén elkezdte a főpapi szolgálatot végezni. A papi szolgálat a bűnök templomra, illetve az Isten királyi székére, a szövetség ládájára hárítást jelentették, a főpapi szolgálat pedig a mennyei templom teljes megtisztítását jelentették. Mit jelent ez? Hogy aki valaha a történelemben megbánta a bűnét, annak a bűnterhét az Isten leemelte róla, és magára helyezte. De aztán az Isten végül eltünteti a bűnt, és ez pedig úgy zajlik, hogy megvizsgálja, hogy az az ember, aki bocsánatot kért, az élte a kapott kegyelemmel, vagy sem. Megkapta a kegyelmet, megbecsülte, azaz megváltozott-e az élete. És ha meggondoljuk, ez egy nagyon következetes lépés az Isten részéről. Mert ő nem akar bűnösöket a mennybe juttatni. Mert akkor újra kezdődne a bűn történelme. Éppen ezért megvizsgálja, hogy az emberek éltek-e a kapott kegyelemmel, és megváltozott-e az életük. És ha igen, akkor örökre elszakadtak a bűntől. Akkor soha többé nem vétkeznek, és akkor az üdvözülők közé számítatnak. De ha nem, akkor viszont bűnösnek nyilvánítatnak örökre. Hogy nevezzük ezt a helykészítési folyamatot? Ez az ítélet. Tehát az ítélet zajlik most a mennyben. Egy az ítélet szót, hogyha kimondom, félelmetes nagyon sokak számára. De gondoljunk arra, amit az előbb fogalmaztunk meg, hogy az Istennek egyetlen cselekedete nem lehet visszataszító egy keresztény számára. Az Isten minden cselekedete jó, az ítélet is jó és örömteljes. Az ítélet is olyan esemény, amelyet örömmel kell üdvözölnünk, amelyet érdemes várnunk, amelyet érdemes nyomon követnünk a proféciák által, és amelyért érdemes imádkoznunk. Most csak egyetlen proféciát szeretnék felvillantani, hogy a mennyei lények hogyan viszonyulnak az ítélethez. Jelenések könyve 11. fejezetében 3 verset szeretnék olvasni, és itt most az örömre szeretném felhívni a figyelmet. Mi nem biztos, hogy örömmel tekintünk az ítéletre, a mennyben egészen másképp tekintenek rá. Jelenések könyve 11. fejezet 17. versét szeretném felolvasni. 17. versétől a 19-ig. Hát ezt mondják a mennyei lények, az angyalok és az emberiség előőrse, akik már ott vannak a mennyben a 24 vén. Ezt mondván, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy.
mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. Igen, az Isten országlásának és visszajövetelének kezdete az, hogy megítéli a halottakat és az élőket, az Isten népéhez tartozókat és azokat, akik a népek közé tartoznak, és akik közül ugyancsak sokan fognak üdvözülni. Miért öröm az ítélet? Az egész földi történelemben az Isten igazságát megvetették, kigúnyolták, meghamisították. Azokat, akik az Isten igazságát szerették, üldözték. És most végre eljön az igazság pillanata. Ezért adnak hálát a mennyeiek. Igen, eljön az Isten, és igazságot tesz. Ez egy olyan megkönnyebbülés a világegyetem számára, hogy nem lesz egyetlen pont sem a mindenségben, ahol ne ismernék el az Isten szeretetét és igazságát. Végre helyreállítatik az örök rend. De ugye azért mégiscsak egy kis félelem vegyül az ember gondolkodásába, amikor az ítéletről gondolkodik, hiszen itt jól tudjuk, hogy az Isten tökéletességet vár el. Nem kerülhet olyan ember a mennybe, akiben van bűn. De hagy hívjam föl a figyelmet arra, amit Filippi beliekhez írt levélben Pál apostol mond, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, véghez is viszi az Úr Jézus a manapjáig. Az Isten végzi el ezeket a dolgokat. Nem nekünk kell szenté válnunk. Ő adja a fehér ruhát számunkra. És éppen ezért kell nekünk készülnünk, hogy el tudjuk fogadni ezt a fehér ruhát. Éppen ezért kell a jelen kor proféciáit nyomon követnünk. És ugye, itt van egy apró kifejezés a Jelenések könyve 11. fejezetében, és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ez azt is jelenti, hogy Jézus belépett abba a helységbe, a templom azon részébe, ahol az Isten trónja van, a szövetség ládája, és az ő számára is megláttatott, ugye ugyanúgy, ahogy a főpap belépett a nagy engesztelési ünnepen a Szentek Szentjébe, de számunkra is megláttatott. Az emberek a történelem során nem tudtak erről, és most tudhatnak arról, hogy mi zajlik a mennyben. Éppen ezért nekünk érdemes készülni, imádkozni és örvendezni azon, hogy ezek a proféciák beteljesednek. Úgy, ahogy olvastuk is az alapigénkben, amelyet még egyszer felolvasok, és most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek, azaz bízzatok az Istenben. Én kívánom azt, hogy mindnyájan így tekintsünk a proféciákra. Amen.

0: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadáson, illetve az utolsó előadáson. Az eredményes súlycsökkentés 10 titkáról szeretnék beszélni. Bemutatkoznék, Tóth Gábor vagyok, táplálkozásbiológiával foglalkozom, és a fogyókúra az egyik olyan terület, amivel viszonylag sokan sokféleképpen foglalkoznak. Elég komoly mennyiségű, népszerűsítő és szakirodalom összegyűlt a témáról, és azt mondják, hogy a súlynövekedést azt általában nem veszük észre olyan gyorsan, vagyis dekánként hízunk. Fogyni viszont viszonylag hirtelen és gyorsan szeretnénk, tehát kilónként szeretnénk fogyni. Azonban ez így nem megy. Ezért általában a lassú hízás majd a viszonylag gyors tervszerűen gyorsan lefolytatott fogyókúrák jellemzőek a világunkra. Ebből adódóan a fogyókúrák nem mindig működnek. A fogyókúráknak van mentális lelki háttere is. Megmagyarázás, jelentéktelenítés, hetvenkedés, áthárítás. Nem ígérem, hogy belemegyek a lelki részébe is, de igyekszünk nem csak fizikai, hanem lelki dolgokkal is foglalkozni az előadásokon. Igyekszem ezeket érinteni. Amikor valaki megmagyarázza, hogy tulajdonképpen enni kell valamit, és ez a valami, ez bizony időnként magas kalóriatartalmú, valaki azt mondja, hogy hát szinte alig ettem valamit, a híres nasoló automaták elhelyezésére gondolok, amit az egyik lipidambulancián helyeztek el a Tétényi úti Szent Imre kórházban, és kiderült, hogy amikor a betegek vásároltak kakaós csigát, nasolnivalót, és később megkérdezték tőlük, hogy tudják, hogy mennyi kalóriát fogyasztottak, akkor általában alábecsülték, tehát általában 500 vagy 1000 kalóriával kevesebbet mondtak. Hetvenkedés, áthárítás, igyekszem ezekkel inkább érintőlegesen foglalkozni, és a híres nevezetes álmegoldások, átállás valami másra, a függés kérdése, hiszen talán tudjuk, hogy az étkezés, az élelmiszer fogyasztás, az viselkedési kérdés, illetve, hogy a félelmeim miatt nem teszek valami többet, tehát félni különböző betegségektől, mellesleg a fogyás, a fogyókúra hátterében nem ritkán valamilyen félelem állhat. Ez nem túl jó dolog, de időnként szükséges, amikor az orvos egy picit megijeszti az embert, hogy tudnélik, ha nem fogy le, akkor valamilyen komolyabb trauma éri a szervezetet. Ilyenkor az ember szinte rá van kényszerítve arra, hogy fogyjon. Gondolkodás, elmélkedés az, amit az ábra mutatott, és azt hiszem, hogy az a három fontos szempont, hogy mi a feltétele a fogyásnak, és ezen belül is a változtatásnak, illetve ezen kívül, hiszen a változtatásnak csak egy része a fogyókúra, annak elismerése, hogy életvitelemben hiányosságok vannak, helytelen szokások kiküszöbölése nélkül előbb-utóbb megbetegszem, és tanácsra van szükségem. Ezt nyilván nem én találtam ki, hanem ez egy szakirodalmi hármas tulajdonképpen, tehát senki sem tökéletes, mindenkinek fejlődésre van szüksége, a helytelen szokásokat szép lassan, nem egyszerre ki kell küszöbölni. A túlságosan drasztikus fogyókúrák, amikor egyszerre sok elvet kell megváltoztatni, nem szoktak igazán működőképesek lenni, és a tanácsra van szükségem, elv is rendkívül fontos, tehát külső segítségre van szükség mindenkinek. Külső segítségre lehet szüksége, vagy van szüksége, még a szakembereknek is. Időnként azt tapasztalom, hogy a magunk fajta, úgymond emberek, szakemberek azt hihetik, hogy ők már mindent tudnak. Én igyekszem nem elkövetni ezt a hibát, és én magam is szoktam kérdezni nálam okosabb embereket, és elég sok minden össze szokott állni így, tehát érdemes kérdezni, kérdéseket feltenni egymásnak, és szakembereknek is. Magyarországon fehérjefogyasztás elég magas, hízlala fehérje? Tehát tej, tojás, hús, hízlale. Nem. Tehát a fehérjéről úgy tudjuk, hogy nem hízlal. 1 gram fehérje 4 kilokalóriát jelent az elégéskor. Nem hízunk a fehérjétől. Mégsem fogom javasolni annyira a fehérjedús étrendet. Ennek ellenére a fogyókúra során a fehérjék szerepet fognak kapni. Nem is kis szerepet.
1: Amikor beleolvastam egy-két nagy író könyvébe, akkor azt találtam, hogy a vegetáriánus táplálkozást nem tartják fogyókúrás étrendi formának. És miért? Igen, mert aki elhagyja a húst, ugye a vegetáriánus étrendből, sőt a vegánból pláne hús, tej, tojás is már hiányzik, mit fog enni helyette? Vélhetően szénhidrátokat. Ezért az úgynevezett vegetáriánus irányzatok előretörésével nem mindenki oldotta meg a fogyás vagy elhízás kérdéskörét, problémakörét, de még Magyarországon ugye a híres nagy Update program képviselője is azt mondja, hogy a vegetáriánus táplálkozás egyáltalán nem fogyókúrás. Ez szerintem szakmailag azért nem állja meg a helyét, mert számtalanféle vegetáriánus diéta van. Hogy abból hány százalék a nyers zöldséggyümölcs, hány százalék a párolt, mennyi a kenyér, mennyi a cukor? Hát ugye a cukrászdában nem adnak húst, tehát egy vegetáriánus ember a cukrászdában nyugodtan betérhet, és el is fog hízni. A kenyér is növény, tehát igenis, azért, mert valaki növényi alapú táplálkozást folytat, még jócskán elhízhat. És csak azért mondom, mert ugyan mi nem javasoljuk a hús fogyasztását, mégis azt kell mondjam, hogy egy növényi alapú táplálkozás is okozhat problémákat, triglicerid szint növekedést, elhízást, stb., akár szívproblémákat. Magyarországon a szénhidrát bevitel, lehet, hogy furcsát fogok most mondani, nem túl magas, ezen belül úgy értem az összetett szénhidrát, a kenyér, a rizs, a burgonya nem túl magas, a cukor viszont magas, hozzáadott cukor és a zsiradék, ugye az 10 helyett 15% és 30 helyett 38%. A javasolt kenyérfogyasztás, bár szerintem ez kicsit magas, 50-60% helyett csak 40-45%-ot eszünk. Tehát bármennyire is úgy hírlik, hogy a magyar ember mindenhez eszik kenyeret szinte, a valóságban a kenyér szénhidrát fogyasztásunk elég alacsony, tehát nem ez okozza az elhízást, hanem főszabályként a hozzáadott cukor és a zsíradék, bár zárójeles megjegyzés a fehér kenyér és a barna kenyér fogyasztása között, felszívódása között van különbség. Mi a különbség? Fehér kenyér és a teljes kiörlésű kenyér felszívódása között. Köszönöm szépen. Azt hiszem, vannak itt már nagyon komoly képzésen részt vett emberek, és ez így is van, és az fantasztikus, mert a fehér kenyértől igen gyors a vércukorszín megemelkedése. És amikor a vércukorszín gyorsan emelkedik, akkor a zsírraktárak is képződnek jobban. Hogyha a vércukorszín lassabban, fokozatosabban emelkedik, akkor az elhízás-fogyás kérdése is sokkal, tehát más színezetet kap. Magyarul nem hízlal annyira a barna kenyér, rost tartalma miatt, és azért sem, mert egyébként kevesebbet eszünk belőle, hiszen többet kell rágni a rostos ételt. Testtömegindex. Érdemes kiszámolni életünkben egyszer testtömegindexünket, hogyha elértük a végleges test magasságunkat főszabályként, mint egy 20 éves korunkra. Testtömegindex kilogramban mért testtömeg osztva, méterben mért testmagasság négyzetével. Kapunk egy számot, és általában 20 és 25, 20 és 26 között szoktuk ezt jónak tartani. 27-től már mérsékelt, 31 felett már komoly elhízásról beszélünk. Túlsúly. Nem ugyanaz a túlsúly, mint az elhízás. Mikor beszélünk túlsúlyról? Ha maximum 20%-kal, 1/5-del haladja meg a többletsúly a normál, optimális testtömegünket. Hogyha az 1/5-nél nagyobb mértékű, akkor elhízásról beszélünk, ha 1/5-nél kisebb, akkor túlsúlyról beszélünk, ugye ez itt jelezve is van. Nagyon sokan túlsúlyosak Magyarországon, nagyon sokan, de nem mindenki tekintünk elhízottnak. Esetleg ezt azért mondom el, mert esetleg ez okozhatja azt a furcsa statisztikai különbözőséget, hogy van, aki más számokat olvas. Van olyan statisztika, amelyik a túlsúlyosok számát is beleveszi, van olyan, amelyik csak az elhízottak, vagy akár súlyosan elhízottak számát is beleveszi. Nos, amikor étkezünk, a vércukorszintünk megemelkedik. Egészségtelen táplálkozás, főleg magas cukortartalmú ételek, illetve üdítőitalok fogyasztásakor hirtelen nagy vércukorszint emelkedés történik, és a vércukorszint emelkedés hatására mi az, ami képződik a szervezetben? Inzulin. Az inzulin túltermelése is megtörténik, aminek mi a következménye? Látjuk, ugye? hogy a következménye a hiperinzulinizmusnak, hogy leesik a vércukorszint. Ez az a fajta úgynevezik nasolási kényszert kiváltó ingadozó vércukorszint diagram, amit az élelmiszeripar szándékosan erősít. Tehát igazándiból az élelmiszeriparban szinte tudott dolog az, hogy minden olyan élelmiszer, ami megváltoztatja a vércukorszintünket jelentősen, tehát ingadozásra készteti, az nasolási vágyat kelt. Abból többször fogunk enni a fehér kenyér, a látványpékség. Ha megtetszenek figyelni, a tej-tejtermék, ugye nem hízzel, azt mondtuk, de felváltotta a natur tejtermékeket és tejet, micsoda? Látjuk, hogy a tejpultokon most mi található. Cukrozott, színezett, aromásított, habosították, különböző krémek, joghurtkrémek, joghurthabok, túrókrémek, tehát megjelentek az édes ízkarakterű tejipari készítmények, nem kevés cukorra. És amikor valaki gyümölcsjoghurtot vásárol, és nem naturjoghurtot, akkor egészen más mennyiségű cukrot visz be, kalóriát, mint amikor naturjoghurtot vagy kefirt eszik. Tehát a cukrozott gyümölcs ízű, vagy gyümölcsel ízesített és cukrozott termékek sokkal magasabb hajlamot jelentenek már az elhízásra. Kossuth Rádióban volt egy pár hónapja egy műsor, kerekasztal beszélgetésen, megkérdezte a kedves riporter, hogy a gyümölcs joghurt az édesség vagy egészséges termék. És nehéz volt rá a válasz, két szakember volt, illetve egy szakember volt jelen a stúdióban, és engem telefonon hívtak fel, hogy egyeztessük nézeteinket, hogy ki mit mond a gyümölcs joghurtról. Mind a ketten végül is meg kellett, hogy állapítsuk, hogy nyilván kiszámoltatták velünk, hogy mennyi cukor van egy pohár joghurtban, stb. Végső soron egy cukrászati készítményről van szó már-már egy gyümölcs joghurt esetén. Ezt igyekeznek úgy megelőzni, hogy aszpartámot, szaharint használnak, de sajnos ez sem hozott igazán megoldást. Az egészséges étrend, az táplálék az A-B görbe alapján dolgozik, és érdekes, hogy elhízás szempontjából mindig a vércukorszint ingadozást okozó ételek jelentősebbek, tehát elhízás szempontjából, mert amikor inzulin terelünk, az inzulin hízlal? Az inzulin. Nem a cukor, az inzulin. Ugyan én nem vagyok orvos, és nem szeretnék kontárkodni az orvos tudományban, de én úgy tudom, hogy aki cukorbeteg lesz, és inzulin függő cukorbeteg, amikor ráállítják az inzulinra az illetőt, akkor hízás indul meg. Tehát maga az inzulin termelés, az inzulin adása a szervezetnek zsír lelakódás, zsírpárnak képződését indítja. Tehát ezért a cukrás sütemények, a gyorsan felszívódó cukorforrások nem csak azért okozhatnak elhízást, mert cukrot tartalmaznak és zsíradékot, nem keveset, hanem azért, mert igen intenzív inzulin termelést is biztosítanak. Ezáltal a zsírpárnak képződése is megindul. Máskülönben a hiperinzulinizmus, vagyis az inzulin termelés fokozódása, tehát még egyszer egyes-kettes görbe, csokoládé fogyasztás utáni vércukorszint, rák betegségekre is nagyságrenddel jelentősebb mértékben hajlamosít, ugyanis kiderült, hogy a daganatos sejtek képződésében és a tumorok növekedésében az inzulin túltermelődésnek primer elsődleges szerepe van, tehát rendkívül fontos szerepe van az inzulin termelésnek, ezért minden olyan élelmiszer, ami a vércukorszintünket stabilizálja, beállítja, zöldségfélék, diófélék, hüvelyesek, teljes kiörlésű gabonák, esetleg natur tejtermékek, ez esetben a rákbetegségekre való hajlam is jelentősen csökkenthető, míg a cukrás sütemények és a nagyon gyors felszívódású termékek hajlamosíthatnak a rákbetegségekre is. Glikémiás index, biztos hallottuk már ezt a kifejezést, vagy GI, nagy, magas glikémiás indexűek, hát itt most éppen százalékban van, de van, amikor elhagyják ezt a nullát, és akkor csak 9-es értéket mondanak. Malátacukor, burgonyapürépor, tehát kész étel, porok. A méz, érdekes, hogy a gabonából készült pelyhek is gyorsan felszívódnak. Ezért az igazi Kellogg-féle műzli reggeli, az miből áll? Gabonából, dióféléből, aszalványból. A diófélék lassítják ugyanis az egyszerű cukrok, és hát a keményítők felszívódását is, ezért lehet, hogy furcsa hangzik, de néhány szem dió elfogyasztás evés után egyáltalán nem a hízásban, hanem a stabilizált vércukorszintben játszik szerepet, tehát a kvázi fogyókúrás. Senki nem hízott még meg egy-két szem dió miatt. A nagy mennyiségű dióféle nyilván bajt okozhat, és okoz is. Elzsírosodik a bérrendszer, stb. De a kis mennyiségű mértéktartó mandula dióféle magyaró fogyasztás rendkívül sokat jelent a vércukorszint beállításában. Van, aki csak kását eszik, és nem eszik hozzá zsiradékot, ami lecsökkenteni ennek felszívódását. Ezek problémát okoznak, nem mindenki fogyasztja szerintem a pelyheket megfelelően, ráadásul azért főzni mindig kell, tehát nyersen nem fogyasztunk pelyheket. Tehát minden, ami szétroncsolt sejtfalú pehely, kivéve egyetlen pehely van, ami abszolút lehet javasolni, akár cukorbetegek számára is nyilván korlátok között, ez az appehely. A búzapehely, rozspehely, árpapehely kevésbé, de a zabpehely az egyetlen, ami alacsonyabb glikémiaszű. Ha valaki

fogyókúrázik, és azt mondjuk, hogy fogyókúrás műzli reggelin, akkor ezt nem úgy képzeljük el, hogy egy hatalmas tál zapkása egy fél almával, hanem fordítva, döntő részben gyümölcsről van szó, és bizonyos mennyiségű gabonát mindig adunk az ételhez, tehát nem csak gyümölcs reggelit képzelünk el, mert a sajnos visszaüthet, ugye a gyümölcs reggeli egy intenzívebb éhségérzettel, és nyilván később az ember ebédre többet fog enni. Ráadásul, ha valaki nem eszik csak gyümölcsöt mondjuk reggelire, akkor a szervezetet kiéhezteti, és hogyha a szervezet kiéhezik, van akkor egy olyan jellemző, hogy a következő étkezéskor több cukrot és több szénhidrátot vesz fel. Ennek ellenére a testkontroll itt-ott működött, sőt, nem is kevesen fogytak le testkontroll miatt. Ismerik a testkontrollt, ugye? Korábbi könyv volt. Nyilván ennek az az oka, hogy sokan a rizs helyébe és a krumpli helyébe, ahogy a testkontroll javasolta, zöldségféléket tettek. Tehát az úgymond szénhidrát köret megszűnt, és helyébe zöldségköret került. Ez okozta igazából a fogyást, de sajnos nem mindenkinek sikerült. Szeretném jelezni, hogy a durumtészta fogyókúrás. Nyilván itt is mértéktartóan, de a normál fehér tészta helyett a durum tészta más glikémiás indexű, jobban beépíthető, itt azt jelzi a, egyébként tápanyag táblázatból vettem ki ezt a diagramot, spagetti, makaroni tészta, ezeknél mindig fehér tészták. Evett már valaki barna tésztát? Tehát teljes örlésű. Izgalmas dolog, mert megszívja magát, hogy a rostok is benne vannak, teljes örlésű, lisztből készült tészták hasznosabbak, fogyókúrába jobban beépíthetőek. De azért azt kell mondjam nagyon zárójelben, hogy a tésztafélék nyilván nem tartoznak alapvetően a fogyókúrás diétában, de mégis, mivel a fogyókúrát mi nem úgy képzeljük el, és én sem úgy képzelem el, hogy csak zöldség és csak gyümölcs, hanem nyilván szénhidrátokat is fogyasztunk, ezen belül durum, illetve teljes örlésű tésztákkal szoktunk élni. Zappehely, és zappehelyből mértéktartó édesítéssel készített akár süteményfélék, itt a stévia, gyümölcs, cukor és a xilit, ami ugye egy fogyókúrás édesítésbe belefér, tehát még egyszer a gyümölcs, cukor, a stévia és a nyírfa cukor, ezek jól hasznosíthatóak. Készítünk zappehelyből bizonyos élelmiszereket, hozzáteszem, fogyókúrában a zap korpát is hozzáteszünk. Ez borzasztó fontos, hogy a zapkorpa és a darált lendmag. A darált lendmagot nem mindig emelem ki, mert nem mindenki szereti. De a darált lendmagnak a szerepe is jelentős, mert igen jó fogyókúrás és vércukorszint beállító, de a zapkorpa is. Ezért a zappehely, illetve a zappehelyliszt mellett zapkorpát is használunk, és ez lehetővé teszi egyébként a fogyókúrás termékek ajánlását. Viszonylag újabb fejlesztés, de régi új, tehát nem a legújabb, hanem régi találmány, csak nem hozták forgalomba. Magyarországon, ugye önök is tudják, hogy igen sok almát préselnek minden nap. Legalábbis, ha nem is naponta, de idén jelleggel. Majd ezek az almarostok, ezek hova kerülnek? Tehát igazi piros magyar alma, igazán piros magyar almának a rostja kimegy külföldre. Mivel a magyar nagyobb élelmiszeripari cégek, a magyarországi élelmiszeripari cégek, amelyek itt vannak, nem magyar érdekeltségek, hanem osztrák, német, stb., ezért az almarostot kiviszik és eladják a magyar piros almarostot fogyókúrás termékbe, koleszterin csökkentésre, bélvédelemre, elképesztő erős az antikarcinogén rákmegelőző hatása a magyar piros almarosnak. És évekig kerestem és tárgyaltam, végre sikerült, itt már találtok az asztalon, most nem mondom el a mikrofon miatt, hogy melyik cégtől, de nyilván tudjátok, hogy nagy cégről van szó. Sikerült tárgyalnom, és egy kedves barátom ott dolgozik, és félre rakott nekünk néhány zsákkal ebből a Németországba kiszállítandó piros almarostból. Azért mondom, hogy piros, és azért hangsúlyozom, mert ez a lényege az almarosnak részben, hogy a piros héj is benne legyen szárított, porított, őrölt formában. Ez a piros almarost, ez nem igényel igazán emésztést, tehát nem hízlal. Viszont rendkívül finom jó íze van, édeskés íze van, hozzátéve tésztafélékhez, enyhe almás íztad, koleszterin csökkentővé, úgy mondjuk funkcionális termékké, élelmiszerré válik, bélvédő, koleszterin csökkentő, vércukorszint beállító és antioxidáns flavonoidokat tartalmaz a héj miatt. Benne van az almának a magja és a magháza is porítva, amire

0: rendkívül értékes. A magház, hiszen tudjuk, hogy az almának a magházában olyan speciális rostok vannak, amelyek az alma magját védik a kártevőktől. Hogyha netán egy kártevő bemászik az almába, akkor ha lehet, ne károsítsa az alma magját, mert ugye az hordozza a géneket és minden. Tehát a növény, minden növény védi a magját, amennyire csak lehet. Ezért az alma magházban védőanyagok, protektív anyagok vannak. Az alma magházát fogyasztani kellene. Megmondom őszintén, nekem sem sikerült még az elmúlt majdnem 40 évem alatt rászaknom. Az alma magház fogyasztása nem egy egyszerű projekt. Az alma magház is a mag elfogyasztása. És nem is szabad sokat tenni szerintem az alma magjából sem, de kis mennyiségre szükség van. Ezért az alma magházát és magját is tartalmaz az a bizonyos alma, piros alma rostpor. Azért beszélek erről ennyit, mert ez egy viszonylag új fejlesztés. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amíg nem tudtam hozzájutni a piros almarosthoz, addig az alma magházát és magját külön beszereztettük, megszárítottuk és megőröltettük. Ezért az asztalnál, ami kifutó termékként, azt hiszem 300 forintos önköltségjár magasságában találtok, alma magház és magport, ami szerintem egy fantasztikus anyag, csak még mindig hiányzik belőle az alma héja, de így már egészében, azt hiszem egészen komoly antioxidánsa és fogyókúrás termékével alma rostból néhány gyógynövénnyel együtt mikroörleményt készítenek külföldön, és Magyarországra visszajön a saját almánk időnként fogyókúrás termék formájában 6-7-8 ezer forintért. Egy kis szója izolátummal, egyebekkel tuningolva, egy-két gyógynövénnyel, ami ugye mondjuk a szennalevél, egyebek, és valamilyen egyéb rost anyaggal, bentonit, kovaföld, stb. Tulajdonképpen nagyon drága, sok ezer forintos, jól reklámozott termékként tudják eladni. Megmondom őszintén, ez az a folyamat, hogy Magyarországon kiviszik a képződött értékes anyagot, kint feldolgozzák, majd visszahozzák, mint egy márkás termék. Hát ez az, ami igazán furcsa, hogy miért nem Magyarország készíti el ezeket a nagyon hatékony és jó termékeket, valahogy ez nem alakult még ki. 30-50% glikémiás indexű tej, joghurt, kefir, stb. Általában a tejtermékeket mégsem fogom tudni igazán javasolni, mert a tejjel van egy kis gond, az, hogy gátolja a fogyást. A tejben lévő anyagok ugyanis nem hízlalnak, de nem engedik elindulni a zsírmobilizációt, ezért a tejtermék meghagyása az étrendben, akkor is, ha sovány, egy picit lassítani fogja a fogyókúrát. Joghurtnál, kefirnél ezzel szoktak vitatkozni, de natúrtejet nem hagyunk a fogyókúrás étrendben, azt kell mondanom. Natúrtej, tehát iszolj egy pohár tejet, vagy például a tehéntejjel készült fogyókúrás turmixok. Egy picit problémásak, mert akkor már inkább kókusztejjel, szójatejjel, rizstejjel, tehát növényi tejjel készítve ez sokkal hatékonyabb fogyókúrát jelenthet. 30% alatti glikémiás indexű igazán fogyókúrás termékek, helyesebben vércukorszint beállító, inkább így mondom, gyümölcscukor, csicsóka, szorbit, lencse, hüvelyesek. Fogyasztanak a hüvelyesek? Tehát lencse főzelék fogyaszt? Vigyáznunk kell vele óvatosan, mert egy tál lencse főzelék azért az egy komoly tétel. Inkább fehérje van benne, de keményítő is van benne, ezért mértéktartóan bánunk ezekkel is, de jó tudni, hogy a borsófélék beállítják a vércukorszintet, az újabb nemesített cukorborsok már azért kevésbé, és ezért zappehelylisztel, barna rizslisztel rántjuk, hogy a rostokat, ugye mondjuk egy zöld borsófőzeléket, hogy még annál is lassabban szívódjanak fel, tehát teljes őrlésű lisztekkel készítjük a sűrítő anyagot bele. Dió, magyaró, korpásműzli, színes főzelékek, saláták, cékla, és végig sorolhatnánk a zöldségféléket. Ezek mind fogyasztanak. Akinek a gyomra bírja, paradicsom. A paradicsom, és van még egy-két anyag, káposzta. Az egyik legjobb fogyókúrás étel, mert a paradicsomra mondhatjuk azt, hogy köszönjük ezt a jó kis tanácsot, de ez inkább savasítja a gyomrot, és ettől inkább éhesebbek leszünk. Ha egyébként szerintem a paradicsom lé vagy sűrítmény nem igazán mindenkinek nem csinál nagy éjségérzetet, de a káposzta. Ha valaki már fogyasztott nyersen egy levél, kis levélnyi káposztát, tehát fehér édes káposzta, vagy lila káposztát, tessenek kipróbálni este fele annyi kenyér, és hozzá egy viszonylag megtermelt nagyságú káposztalevél elfogyasztása, ugyanazt a tehetségérzést fogja biztosítani, de sokkal kisebb, lényegében fele annyi kilokalória vagy kilojoule mellett. Amikor, tehát a káposzta, a félék elképesztően fontosak egy vacsora során, amiként a sárgarépa, általában este a zöldségféléket kevésbé pároljuk, inkább nyersen fogyasztjuk el, hogy jobban kelljen rágni, és ezáltal a teltségérzés jobban kialakul a vacsora idején, jól lehet, nem fogyasztottunk sok kalóriát. Glükóz vagy szőlőcukor. A szőlőcukor vagy elég, látjuk itt a bal oldalon, lebontás, aerob módon széndioxid, víz, ATP, energia, vagy pedig anaerob módon testedzés, tejsav, ATP. Kevesebb energia képződik. Átalakítja a szervezet zsírokká, ebből készülnek a zsírpárnák, és szeretném megkérdezni itt a jobb oldalon, lehetséges, hogy a cukorból a szervezet valami jót is épít? Igen. Mármint úgy értem, hogy jót, hogy nem zírszövetet. A májban és az izomban a glükózból glikogén lesz. Mi ez a glikogén? Egy szénhidrát raktár, amit a szervezet tetszőleges módon tud használni napközbeni testedzés vagy stressz hatás, vagy egyéb folyamatok során. Egészséges embernek is tehát vannak cukorraktárai, csak nem zsírpárnák formájában, hanem lehet, hogy furcsán hangzik, de izomszövet és a májszövet formájában. Egészséges emberek nyilván. Aki olyan típusú életet él, hogy hirtelen van szüksége nagyobb erőre, tehát pár másodpercre, mondjuk fizikai munkát végez, stb. Hirtelen ott izomszövet képződik. Aki viszont hosszú távon dolgozik, egész nap pörög, úgymond, de nem nagyon, de mégis dolgozik, ott viszont a máj glikogénje növekszik. Nyilván ez a sprintfutó kontra maratonfutó esete. Ugye tudjuk, hogy a sprintfutók és a maratonfutók testalkata mennyire különbözik. Ugye a sprintfutók, azok izmos felsőtestű, elég komoly izomzattal rendelkező futók, míg a maratonfutók vékony szikár testalkatúak. A glikogén a két esetben máshol van. Az egyik esetben a májban, nem az izomszövetben, a maratonfutónál, másik esetben az izomszövetben van, mert szinte egy levegővétellel kell végigfutni egy 100 métert, ott azonnal felszabadítható izomglikogénre van szükség. Visszatérek az ábrához. Nem egy könnyű eset, amikor egy kedves hölgy vagy férfi centiméter szalagot vesz a kezébe. Mert hogy meg kellene mérnünk, amikor senki sem lát bennünket például, a csípő és a derék körfogatunkat. Miért? Ennek az aránya egészen pontosan fordítva derék körfogat, ez elvileg, sőt gyakorlatilag is a legkisebb kerületű része a törzsünknek, és utána a csípő körfogat, tehát egészen a legnagyobb kerületű részünkkel kell elosztani, ez egy hányados lesz, hölgyeknél 0,85. Manökken alkatú hölgyeknél 0,7-es. 0,68-as érték, nyilván ez már inkább a hollywoodi színészek világa, tehát ezzel nem foglalkozunk annyira, és nem is muszáj törekedni, meg kicsit sántít azért ez az arányszám, mert nem mindig a darázsderékre utal, hanem az arányszám akkor is kicsi, hogy valakinek a popsia nagyobb egy kicsivel, tehát nyilván nem teljesen tökéletes a szám, viszont férfiaknál az alma típusú elhízást nagyon jól lehet vele tetten érni, hogyha a férfiaknál gyakorlatilag ugyanakkora a derék körfogat, mint a csípő körfogat, akkor van már egy kis pocak lényegében, akkor a férfiak, tehát egyes érdeket kapunk, akkor alma típusú elhízásról beszélünk, és ha alma típusú elhízásról beszélünk, nem ismerem mondani, ha hölgyeknél esetleg egyfelé tendál, hölgyeknél is, nem csak a kört, hanem az alma típusú elhízás is jellemző, a zsírszövet a hasi zsigerek között van, ez okozza a bajt. Kettes típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, szívinfarktus, érelmeszesedés, epekő, túlsúly, elhízás gyakran vezethet epekőképződéshez, légzési és pszichés zavarok, éjszakai légzések kimaradása, túlsúlynál, elhízásnál, természetszerűen mozgásszerű problémák, köszvény, hát nyilván hajlamkérdése is, egyes, főként emésztőszervi rákbetegségekre való hajlam növekedése, emésztési zavarok, ezek mind összefüggnek az alma típusú elhízással. Ezért hölgyeknek is és férfiaknak is a has izomzat karbantartását ajánljuk. Mivel sokan elkezdtek, nem sokan, de néhányan elkezdtek felüléseket végezni, de most már közzé is teszik, hogy nyilván a hasizom karbantartásának többféle módja van, és nyilván nem csak az elülső, hanem az oldalsó hasizmokat is dolgoztatni kell. Én most nem megyek bele ennek a részleteibe, mert itt kint kedves Imre barátom kint van személyi edzőként, oldalsó hasizom fejlesztés, sőt hozzáteszem, hogy nem csak hasizmunk van, hanem annak van egy hátsó vonzata is, és az milyen, hogy nevezik azt. Ez az hátizom, alsó hátizomzat, nyilván nem mondom ennek a latin megfelelőit. A lényeg, hogy az hátizomzat és a hasizomzat karbantartása, mind a gerinc, mind pedig az elülső has és a bél kacsok szempontjából is kulcsfontosságúvá válik. Tehát én most már nem csak az elhízásról beszélek, hanem az elhízás csökkentése a fogyás kapcsán egy egészséges bélműködés és egy egészséges gerincműködés kialakításáról is. A testtömeg csökkentés titkaim, mivel azt ígértem, hogy néhány idézőjelvetett titkot megosztok önökkel, azt az újszövetségi nézetet tartom szem előtt, hogy tervezett életvezetés. Tehát aki tornyot akar építeni, mondja újszövetség, először leül és felszámítja a költséget, van, amivel elvégezze. Tehát, mint hogy az építkezés, a test karbantartása, a fogyás is tervezettséget igényel. Van egy kedves barátom, akivel évente találkozom, és körülbelül 8-10-szer már összefutottunk, és még mindig a tervezés állapotában van. Szokta ezt viccesen mondani, hogy ő lassan érő típus, tehát ez a másik véglet. A tervezésre szükség van, de a tervezésnek is van egy határa, amikor el kell indulni. Általában, amikor valaki fogyókúrára készül, tervezze meg, hogy milyen módon, körülbelül milyen sebességgel, milyen típusú fogyókúrát szeretne véghez vinni. Ugyanis többféle van. Milyen fogyókúrákat tetszenek ismerni? 7 és 17, ugye például? Úgy nevezik, helyettesítő fogyókúrás ajánlás. Mi az, hogy helyettesítő? Ne egyél vacsorát, helyettesítsd be a 7 és 17-tel, helyettesítsd be a turbódiétával, magyarul az én termékemmel, most az én helyébe tegyenek egy szemét. Egy termékkel. Itt a cél üzlet. De ezzel most nem azt mondom, hogy egy ördögi stratégiáról van szó, mert ezek is tudnak működni. Tehát nem kevesen fogytak, vagy csökkentették a súlyukat, akár a 7 és 17-től, mert aki nem vacsorázik, eleve fogyni fog. És a vacsora helyébe berakok egy rostos turmixot, az említett mikrorostos turmix, az viszonylag egyszerű rostokból egy speciális eljárással készült stabil vagy stabilizált turmix ital vagy por, ezek valóban vizet kötnek meg, és a vizet megkötő turmix vagy por az mindig fogyasztani fog. De hadd tegyem hozzá, hogy vizet köt meg a pektin is. Miben van pektin? Köszönöm. Tehát már is megint eljutunk, most nem is az almarostig, hanem magáig a nyers almáig, amiben még ráadásul víz is van, és egyebek. Tehát, hogy pusztán csak az a tény, hogy valaki egy étkezés helyett almát eszik. Nyilván estére, vacsorára az almafogyasztás nem mindenkinek tudjuk javasolni. Reggel meg, ahogy mondtam, ugye, nem biztos, hogy jó a gyümölcs reggeli, tehát hova rakjuk az almát? Nyilván a gyümölcs reggelinek az 50%-ával tehetjük be a gyümölcsöt, nyilván nem banánt és avokádot fogunk, hanem almát betenni. De azért ne kockáztatnám, hallgatóink egy része bírja az alma vacsorát. Bírja az alma vacsorát, csak hogyha nem eszünk hozzá semmi más, tehát csak gyümölcsöt, próbáljuk ki, hogy működni fog, mert a pektinek tehetségérzést adnak. Egyébként a szilva, a ribiszke, de még a szőlő is jelentős mennyiségű pektint tartalmaz, ezért ezek a pektin tartalmok révén fogyókúrásakká válnak a zapkorpa is. Ezért mondtam, és a lendmag is pektin tartalmaz, vizet köt meg, és a vizet megkötő rendszer pedig a bélben mit csinál? Magával szívja a toxinokat, a vizet és egyebeket, és megindítja az ingert, és az ember gyakrabban jár a mellékhelyiségre, tehát tisztulni fog, és végül fogyni is fog, máskülönben, egyesek azt mondják, hogy a hízást a toxikáció is erősíti. Tehát a méreg anyag felhalmozódás a szervezetben vizet is megköt, és zsírpárnákat is létrehozhat. Erről vannak nézetek, és el tudom fogadni, mint ahogy a DDT is, ugye tudjuk, hogy hol raktározódik a DDT, a fókkal zsír, stb. Tehát a halak, állatoknak a zsírjában, tehát a kémiai anyagok jó része a zsírpárnában raktározódik. Teljesen természetes, hogyha valaki vegyszeres ételeket fogyaszt, a szervezet ösztönösen zsírraktárakat hoz létre, hogy ezekben raktározhassa a zsírban oldódó, vagy abban úgymond hát betegség nélkül egy ideig raktározható, és terülen hermetikusan elzárható anyagokat. Tehát ezért megkockáztatnám, a hízás hátterében valóban lehet egy mérgeződés. Nem idézőjelben persze. Aki elkezd egészségesebben táplálkozni, kevesebb vegyszerest fogyaszt, többet termel maga, azt fogja észrevenni, hogy a zsírpárnái szépen csökkennek, hogy a vegyszerek is csökkennek a szervezetben, máskülönben a böjt és a tisztító kúráknak a szerepe. Vigyázzunk, hogy a böjt után vissza lehet hízni simán. Tehát maga a böjt, igaz, fogyaszt, jócskán vizet veszítünk, de zsírt is veszíthetünk, és izomsejtet is, ha nem vigyázunk. A böjtök után visszahíznak az emberek. Én ritkán látok olyat, hogy valaki böjttől mondjuk 5-8-10 napot, és ugyanolyan súlyú marad, mint a böjt után, hanem visszajön, és ez természetes is. Tehát vigyázzunk, hogy a böjtkúra nem feltétlenül fogyaszt, hanem lehetséges, hogy végül hízdalni fog a jó-jó effektus miatt, de a böjtnek a nagy haszna az a vegyszerek és a toxinok kitisztítása a szervezetből, ami viszont csökkenti a zsírszövet képződési hajlamot. Reggelitől általában nem hízunk. Főszabály. Lehet ezzel vitatkozni, elfogadom, de azért hozzá kell tenni, sok szakmai érv szól amellett, hogy reggelitől nem hízunk. Ha valaki rengeteget reggelizik és elképesztő sokat, ritkán szoktam ilyet látni vagy hallani, ott elképzelhető, hogy a szerepet kap, de nem jellemző, ebédtől már részben, vacsorától szinte mindig hízunk. Zsíros, energiadús vacsorától. És ha már elkezdtem mondani, hogy milyen típusú diéták vannak, emlékeznek, mit mondtam az előbb? Milyen típusú? Helyettesítő. Milyenek vannak még? Az update, az milyen típusú fogyókúrás diéta? Én most nem így csoportosítottam, hogy Atkins, meg Norbi féle, hanem szakmai csoportosítást alkalmaznék, nem név szerint itt, vagy fajta szerint itt, szakmai csoportosítást, tehát helyettesítő, van a napszakhoz kötött az update, napszakhoz kötött diétás megoldás, vagyis megmondja kedves Norbi, hogy melyik napszakban egy milyen típusú ételt ehetünk. Ellátja az élelmiszereket ugye a kódokkal, és ezekkel a kódokkal az ember könnyedén be tudja azonosítani a különböző élelmiszereket. Megkockáztatnám, személy szerint bármennyire sok támadás is éri az update programot, mondván, hogy micsoda üzletemberek vannak mögötte, meg micsoda pénz, azért én személy szerint, hogy utána néztem, elég komoly szakmai háttere is van ennek, tehát nem légből kapott dolgok ezek, és működik is sokszor, de az update is beleveszi azt a pluszt, hogy személyedző, ugye? Személyedző. És hogyha a személyedző már nincs, kedves Lagzi Lajcsi mellett, elnézést kérlek ezért a szóért, akkor már visszajönnek a súlyok. Tehát mindaddig, amíg van egy stabil ember, egy stabil edző és egy stabil elvrendszer mellettem, addig működik. Az a baj, hogy a fogyókúrás ajánlások többsége az halat ad és nem hálót. A szó képies értelmében. Tehát megoldást ad konkrétan, de nem megoldási képletet, amit én magam hajtok végre. És megmondom őszintén, hogy azok az elvek, amiket én fogok mondani, ezek ezért nem lesznek annyira, hogy mondjam, újszerűek, hanem alapeszmék lesznek, de aki majd komolyan veszi ezeket, meg fogja látni, hogy csökkenni fog a testtömege, és kézben tarthatóvá válik a testsúly. Szeretném hozzátenni, vannak olyan emberek, akiknek a testtömege egy picit mindig magasabb az optimálisnál. Hölgyeknek mondom, asszonyoknak különösen, a női szervezet, tudomásom szerint, könnyebben képez zsírraktárakat. Ennek az oka is megvan. Anatómiailag, élettanilag az oka megvan, hogy a hölgyek szervezetében a zsír arány magasabb, mint a férfiaknál. És amikor egy hölgy, egy nő szeretne olyan testalkatot, hogy ő szálkás legyen, hogy ő rajta ne legyen zsírpárna, mert hát ugye, hát ő hogy fog akkor kinézni, az veszélyes is lehet tudomásom szerint a kedves hölgyek szervezetére, hiszen a zsírpárnák nagyon fontos hormonális védelmi funkciókban is részt vesznek, ezért a zsírpárnák eltávolítása egy bizonyos határ felett a hölgyek számára igenis megkockáztatnám veszélyes, idegrendszerre nézve, hormonrendszerre nézve, egyebekre nézve. Ugyanúgy, ahogy az elhízás is veszélyes, a túlzott fogyás is veszélyes. Férfiaknál viszont ilyen hírről nem tudok beszámolni, tehát a férfiaknak igenis azt kell mondanom, bizonyos értelemben el kell, hogy hasznos eltávolítani magukról a felesleges zsírpárnát. Egy szálkás férfi esetében inkább egészségről beszélünk, egy nagyon lesoványodott vagy sovány alkatú hölgy esetében pedig nem beszélünk annyira egészséges testalkatról. Nyilván itt is alkati kérdések vannak. A hölgyeknél, ami öröklött, az a csípő. Tehát ugye a hölgyeknél az altest, a popsinak a mérete, illetve a csípő csontok, azok tulajdonképpen alkati kérdések. Lehet, hogy egy hölgy olyanná szeretne válni, mint egy színésznő, mondjuk olyan alkotóvá, de nem fog, mert a csípőcsontjai nem olyanok. Ezért mindenkinek a saját magával szemben támasztott követelményeket kell megugornia, tehát ezt csak azért mondom, nyilván közhelyként is hat, de alá kell húzzam, hogy senki ne tűzzön ki olyan szabályt, hogy valaki máshoz szeretne hasonlítani. Nem fog menni, és ez súlyos lelki-fizikai anorexia kérdése, bulimia kérdése, falánksági rohamok kérdése, életveszélyes problémákkal is járhat. Tehát helyettesítő ajánlások, napszakhoz kötött diéták, és harmadik, élelmiszerekhez kötött diéták. Tudunk ilyet mondani? Élelmiszerekhez kötött diéták. Citromkúra, dinnyekúra, sőt, még van tejkúra is, mert mondtam a tehéntejre, hogy ez miért nem jó. Alma, igen. Amikor egy-egy gyümölcsre, zöldségre adaptált diétát adnak közre, szeretném aláhúzni, mindegyik működik, csak egy oldalú. A sárgarépa kúra is, és ráállhatunk egyetlen növényre, csak nincs értelme, mert az alapeszmink az, hogy éljünk változatosan. Máskülönben a gyümölcskúrát azt javaslom. Ez sem mindenkinek. De itt én nem nevezek meg egy gyümölcsöt, bár kiemeltem már az almát, citrom, citrusfélék, stb. Azért mondom a citrusféléket külön, mert úgynevezett aromás gyümölcsök. Az alma az nem. Aromás gyümölcsök. Citrom, narancs, grapefruit, aromás gyümölcs. Az aromás gyümölcsre az jellemző, hogy epehajtó. És az epehajtó gyümölcs, amit mértékletesen, tehát nem durván hagyja az epét, ezáltal koleszterincsökkentővé is válik. Amikor citrom, tehát amikor több gyümölcsöt fogyasztok egyszerre, mondjuk aromás gyümölcs is van benne, az alma is csökkentheti a koleszterin, sőt, csak az alma nem hajtja az epét annyira, de csökkenti a koleszterin szintet. Tehát ugye a benne lévő pektin és egyéb anyagok miatt, de a citrom viszont epét is hajt. Nem véletlen, hogy reggelente, amikor azt mondjuk, hogy ha valaki nem akar mondjuk vizet inni, akkor egy pár csepp citromot vagy narancsot csöpögtessen a vízbe, az egész éjszaka pangó epét, ami hol pangott, az epehólyagban, ugye úgy nevezik, hogy hólyagepe. A hólyagepe, ami eléggé besűrűsödhetett, és eléggé mélyzöldes színű, azt érdemes reggel egy úgymond epehajtással kitisztítani. Máskülönben egy műzli reggel is simán kitisztítja, hiszen a műzliben rostok vannak, és a rostok is epehajtók. Ugye kolecisztokinén termelés, de most nem megyek bele, a rostok is hajtják az epét, tehát nem a zsír, nem a sertészsír, nem ilyesmi, hanem a rostos reggeli hajtja az epét. Ha valaki gyümölcs reggelit folytat, tehát nem fogyaszt műzlit, vagy gabonaféléket, vagy teljes örlésű kenyeret sem fogyaszt reggel, akkor is egy pár csepp citrommal vagy narancssal aromás gyümölcsel, grapefruitlével tud egy picit segíteni az epehólyag működésén, tehát reggeli. A második alapelv, hozzáadott és rejtett zsiradékot csökkentjük. Megint nem mondtam ezzel újat, de rendkívül fontos. Ugyanis a zsiradékok elképesztően hízlalnak, de én említettem a diót, említettem a mandulát. Ezek ugye rostosak, ezek máshogy szívódnak fel, egészen más, ha valaki napraforgó magot eszik, mint a napraforgó olajat fogyaszt. Nem ugyanaz a kettő. Ezért mi általában diót, dióféléket beledolgozunk az ételbe. Ha használunk olajat, akkor lenemag, oliva, esetleg hidegen sajtolt egyéb olajokból, de nem sokat, és inkább a salátákhoz használjuk. nem fogyasztunk túl sok zsiradékot. Fontos, hogy a Magyarországon hát eléggé divatos magyaros étrendi formák problémásak. Zsírszalonna, hát szinte rémálmaink egyike ugye a zsírszalonna. Érdekes, ahogy ezen a fotón tojás mellett van a zsírszalonna, mert ugye szakmailag a tojás sárgája és az állati zsírok együttes fogyasztása okozza az igazi nagy bajt. Ha valaki lágy tojást fogyaszt teljes őrlésű pirítóssal és jó sok sárgarépával vagy káposztával, nagy az esélye, hogy semmi gondja nem lesz tőle. Nyilván nem javasolom a napi 5 lágy tojás fogyasztását sem. Csak jelzem, hogy a tojás rehabilitációja ezért történt meg, mert nem csak a tojás koleszterinje volt a hibás, hanem a zsírok. Egyébként látjuk, hogy milyen színű a tojás sárgája, és hogy mitől sárga a tojás sárgája. Nyilván most már sok mindentől, amivel etedik a csirkéket, de eredetileg a karoténtól, ugye? Tehát igazándiból a tojás, az igazán jó tojás sárgája, ami jó sárga is, nem a kurkumától meg egyebektől, hanem a karoténtól, ott van benne a védő anyag. A koleszterin ellen hat a karotin? Igen. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki tojást eszik, akkor a karotin, ami a tojásban van, főleg, ha még salátákat is fogyaszt hozzá, nem nagyon engedik a koleszterin lerakódását, az ér elmeszesedés kialakulását. Még egyszer hozzáteszem, mivel nem vegán étrendű mindenki, aki itt van, ezért bátorkodom ilyeneket mondani, hogy a tojás milyen formában javasoltabb, és nyilván fogyókúrás szempontból is, a tojás rántottánál a lágy tojás sokkal jobb, tehát fogyókúrás ételnek minősül a tojás, tehát nem hízlal. Finomított gabonák fogyasztását megszüntetjük. Ez egy elég markáns tanács, nem eszünk fehérlisztes terméket, mert az agyonvágja a fogyókúránkat. Bárhol is tartanánk a fogyókúrában, a finomított gabonák helyett teljes őrlésű, teljes értékű gabonákat teszünk. Hadd kérdezzem meg, van-e különbség a kenyér és a kása között? Kenyér, kása. Nyilván van. Tehát mi a különbség a kenyér és a kása között? A kenyér, az hogyan készül? Igen, bedagasztjuk, az élesztő az fontos különbség, de ebben a tekintetben mégsem erre gondoltam, mindjárt meg is látjátok, mire is gondoltam. A kenyér az magas nedvességtartalmú, vagy inkább magasabb szárazanyagtartalmú? Erre gondolom. Igen, mert hogy sül, ugye? A kenyér megsül, ezért a kenyérben alig van víz. Persze van benne, de nem sok. Ezért a kenyér hízla, de a kása az mit csinál? A kását ugye megfőzöm. És főzés közben a keményítő felveszi, duzzad, mint kelesztéskor a kenyeret, csak az ugye megsül, tehát ki is szárad. De a kását nem szárítjuk ki főszabályként, hanem a kását megfőzzük, és ugye elfogyasztjuk. Tehát a kásának egységnyi mennyiségében több a víz. Ezért lényegében a kása még mindig jobban beépíthető egy diétába, mint a kenyér. Mert a kenyér, ez egy száraz anyag, főleg a szikkasztott kenyér, ugye, amit javasolunk, nem a friss kenyér. A kása pedig egy, igaz, hogy kásás anyag, de több benne a víz, és ezért ez egy picit jobban beépíthető és hasznos. A kenyérből elég sokat meg lehet enni, anélkül, hogy éreznénk igazán, hogy hízlal, de később érezni fogjuk. Szinte kizárólag teljes gabonák használata, hozzáteszem tehát aszalványok, gyümölcsökkel együtt, néhány szem dióval a gabonák. Megjelentek a pirult gabona termékek. Vigyázzunk vele, mert a pirult vagy pörkölt gabona termékeket sokszor az ember nem rágja meg jól. Bizony ez megfekszi a gyomrunkat, a bérrendszerben is puffadásokat okozhatnak. Hát a rágás borzasztó fontos. Negyedik fő alapelv. A vércukorszintet egyensúlyban tartó élelmiszerek. Melyek ezek? Póré, hagyma, szára. Alapélelmiszernek tartom. Tudom, hogy csípős, tudom, hogy megvan a maga hátránya. De ha valaki vásárol zöld hagymát, az ugye kisebb, vagy póré hagymát, ha valaki akarja, megeheti a fehér részét. Egyébként az sem rossz. Mondom egy kicsit ironikusan, mert ugye az a csemege, vagy nemesített része a hagymának. Azért veszük a hagymát, hogy a fehér részét egyik meg. De a hagymának van egy másik része. a zöld folsavban, antioxidánsokban, klorofilban gazdag, és elképesztően egészséges anyag, prebiotikus, tehát bélvédő, bélflóra helyreállító, minden hagymának a zöld, tehát a póré és a zöld hagyma zöld vége, és olyan anyag van a hagyma zöld részében, ami nagyon szépen beállítja a vércukorszintet. Hasonló anyagok, csak sokkal nagyobb mennyiségben vannak, például a csicsókában, a cikória kávéban, de találunk ilyet az almában, a banánban és a kesudióban is, diófélékben. Ezek mind-mind segítik a vércukorszint beállását. Édesítésre nem cukrot használunk, hanem inkább gyümölcscukrot, nyírfacukrot és stéviát, hogy korábban már említettem. Minden olyan szokás, ami beállítja a vércukorszintünket egyensúlyban, egészséges. Hadd kérdezzem meg, hogy melyik az a szokás, amelyik nagyon szépen beállítja a vércukorszintünket. Azt hiszem, hogy ide is írtam valahol. Igen, itt van. Megfelelő étkezési ritmus. Ha valaki a legegészségesebb bioélelmiszereket veszi meg, de össze-vissza étkezik, az nem lesz egészséges. Megfordítom, ne értsétek félre, amit mondok. Ha valaki nem eszik egészségesen, de mindig azonos időben eszik, egészségesebb lesz. Lehet, hogy akkor is igaz ez, ha egyébként húst meg zsírt fogyaszt, de a szervezetét megszoktatja a rendszerezett, azonos időkben való étrendre. Általában 4,5-5 óra telik el az étkezések között. És újabban a cukorbetegek számára is ajánlják a vacsora kihagyását. Érdekes. Abban az esetben, hogyha a másik két étkezés nem volt magas glikémiás indexű, tehát hüvelyesekben gazdag, diófélékben gazdag, teljes őrlésű gabonákban gazdag, az esti vacsora kihagyása gyógyíthatja a cukorbeteg ember szervezetét megfelelő folyadékfogyasztás mellett. Tehát jelzem, az étkezési ritmus borzasztóan fontos, és az is, hogy étkezés közben nem iszunk vizet, sem folyadékot. Evések között isszuk a folyadékot, a felhígított emésztő nedveknél nem lehet rosszabbat kívánni a gyomornak. A gyomornak a lényege, hogy emészen. Az emésztés lényege az emésztőnedv. Emésztőnedv pedig nincs, hogyha az ember evés után megiszik két nagy pohár vizet, vagy hadd ne mondjam még mit, és fölhigítja a nedveket, a gyomor csavaró mozgásokat indít el, tehát mint a rongyot, amikor az ember csavarja, a gyomor kicsavarja az ételből a vizet. Nagyon fárasztó munka egy-másfél a kilogramm ételből vizet csavarni. Ráadásul az nem víz lesz, hanem vízben oldott egy csomó anyag van benne, ami tovább jut, emésztetlenül aminósavak egyebek, vagy peptidek, fehérje részek. Tehát ez már puffadást okoz. A lényeg, sok okból kifolyólag a folyadékot, ha lehetséges, étkezések között, tehát evés előtt 30 perccel nem iszunk, evés után egy órán belül még nem iszunk. Ez egy fontos dolog, én nehezen álltam rá, de elképesztően meghálálja az emberi gyomor ezt a fajta átállást, amit az én tudomásom szerint nem oktatnak egyetlen intézményében sem, pedig milyen egyszerű elvről van szó. Kapkodó, gyors étkezés és pótcselekvésből való étkezés, ízlal, nassolás. Ennek az embernek szüksége van erre a chipsre? Illetve ha igen, akkor megkérdezem, melyik részének van szüksége? Nyaktól, csak nyaktól fölfelé van szüksége rá. Ez agykémia. Az ember gyakran agykémiai étkezést folytat. Neki nincs szüksége a testének rá, de az agy megszokta, hogy ha például villódzik az itt sejthető készülék ezzel az emberrel szemben a televízió, akkor megszokja az ember, hogy mindig ott van mellette valami étel. Elképesztő szokássá válhat. 500-1000 kilokalóriát nasol egy magyar ember egy nap. Majdnem 1000 kalóriát. Elképesztően sok. Gyakran mi nem a főétkezésektől hízunk, hanem a főétkezések közötti ételektől, ezektől a bizonyos élelmiszerektől, ezek okozzák a hízást. Este a vacsora hízlal, mindig. Ezért pusztán a vacsora átgondolásával és átváltoztatásával fogyni lehet. Szoktam időnként érvelni, nem mondom, hogy vitatkozni, kedves barátaimmal, hogy mikor érdemes mozogni. Reggeli edzés jó, vagy az esti edzés jó? Ugye nyilván az edzésről én most nem tudok szólni, de az edzés egy fontos része a fogyásnak. Azt mondják, egyes okosok, sőt a Spektrum tévén is volt erről egy műsor, hogy a délelőtti edzés zsírége több, mint az esti. Érdekes. Én egészen máshogy gondoltam volna. Minden esetre ritkasság, hogy valaki délelőtt tud sokat mozogni, mert nyilván dolgozni is valamikor kell. Általában az ember délután este szokott edzést folytatni, vagy tornát. Reggel szokott tornázni, és este szokott edzeni az ember, hogyha szokott. Ezért én megkockáztatnám, hogy az esti edzés, ami legalább 30 percig tart főszabályként, ugye ekkor nevezünk zsíregetőnek, amennyiben csökkentett vacsorával társul, tehát csökkentett energiatartalom vacsorával társul, minden esetben fogyaszt. Nem is akárhogy. Tehát majdnem azt mondom, hogy az összes fogyókúrás irányzat, összes tanácsa helyébe én összesen 2-3 tanácsot tennék be, amelyek olcsók, mert aki kevesebbet eszik, az soha nem szegényedik el, ugye? Elszegényedni akkor szoktunk, hogyha valamit meg kell vennünk. Ezért az egészséges fogyókúra az legtöbbször nem többletköltséget jelent, hanem kisebb költséget jelent. Mert kevesebbet eszünk, megváltoztatjuk az étkezések mennyiségét. Reggel többet, a reggelidet ne hozd meg senkivel, ugye mondja egy mondás. Az ebédedet hozd meg fele barátoddal, vacsorádat, add az ellenségednek. Ugye ebből lett a király, polgár, kollus magyar mondás, de ennek volt egy eredetie. Tehát amikor az ember reggelire sokat vagy többet eszik, ebédre általában 50-70%-ot, este pedig 20-30%-ot. Ez az, amit igazán diétásnak és fogyókúrásnak nevezünk. Az esti legalább 30 perces edzés, hölgyeknél női torna, akár csoportos is van meg, szobakerékpár, otthoni torna és kocogás, nyilván nem rohanást mondunk, az egyik legkomolyabb, fizikum növelő testedzés az emelkedőn való felfelé futás. Nem bonyolult dolog, azért nem mondtam valami eszközt. És a lépcsőzés. A lépcsőzést azt óvatosan, nyilván térd, csípő, szív, tehát alkati kérdés, de a lépcsőzés hihetetlenül edz. Hihetetlenül kardió és fogyókúrás is. Aki nem síkterepen kocog, hanem olyan helyen, ahol van lejtős és van emelkedős, de az emelkedő itt most a lényeg, az emelkedő való fölfelé futás, erőléti szív, kardió és zsírégető rendkívül, tehát egy felfokozott mozgást tesz lehetővé, ajánlható, de valaki azt mondhatna erre, hogy hát van más vélemény is. Például az intervallum edzés, hallottunk esetleg erről, intervallum edzés nyilván nem véletlen, hogy egy emelkedő után vélhetően meg fogunk fordulni, és lejtőn fogunk menni. Tehát olyan ember nincs, aki csak emelkedőn fut. A lejtő, ha csak nem egy kört tesz, lejtő és emelkedő. Mind a kettőnek van szerepe a zsírégetésben, és ezért én megmondom őszintén, hogy a sima terepen, Margit-sziget nagyon szép hely máskülönben, és ugye kialakított pálya, stb. De a Margit-szigeti futást, nyilván aki ezt megteheti és ott lakik, időnként érdemes felcserélni más típusú. Úgy nevezik, hogy terepfutás. Terepfutásra a terepen való testedzés egészen más, hogy dolgoztatja a szervezetet, a kirándulás egészen más mozgás, mint a séta, egy fontos szempont. Tehát vacsora. Nyers élelmiszer, hatos pont, a nyers élelmiszer laktató, azonban alacsony kalóriatartalmú. Azt hiszem, hogy ha nem is mondok ezzel se túl sok újat, de kulcsterület a nyers táplálkozás diétában betöltött szerepe. Sőt, egy szelet teljes őrlésű pirítós is belefér. Görög salátát szinte mindenki evett. Mi van a görög salátában? Lehet, hogy lesz erről egy fotóm. A görög salátában van-e energiadús anyag? Nem nagyon találunk, de valami mégis van. Energiadúsabb olivabogyó, ugye? Azért az olivabogyóban van energia, de nem nevezzük hízlalónak az olivabogyót. Ezért az olivabogyó használatát vacsorákhoz ajánlom. Nem nagy mennyiségben, 2-3-4 szemet. Figyeljük meg a hatását, ahogy laktat, telít, és mégis nem ad sok kalóriát. Mi az, ami található a görög salátában, fehérjeforrás? Köszönöm szépen, fetasajt. A vegán görög salátában pedig ugyan a tofu, vagy pedig a spiritot magok, tehát tökmag. Nagyon hasznos és fontos dolog, a görög saláta szerintem egy szakmai fejlesztés, mert a fehérjék laktatnak, olívabogyó némileg laktat, zöldségek, rostok laktatnak. Van benne színes, van benne hagyma? Hagyma is van benne, ugye? Klorofil, paradicsom, paprika, stb. Hadd ne soroljam. Gyakorlatilag azt merem mondani, hogy az ilyen típusú vegyes saláták igen előnyösek. Ha valaki ettől még éhes marad, a gabonafélék közül egy valamit tudok jobban javasolni, ez pedig a szemes kukorica. Tehát a szemes kukorica. Tehát ezek a konzervek, vagy akinek van fagyasztott, a csemege kukorica ugyanis, tehát nem a kukorica dara, nem abból készítjük, amiből a kását készítjük, vagy a puliszkát, hanem a nagy nedvesség tartalmú szemes csemege kukoricát javasolom esetleg salátákba. Ugyanis az nem igazán testesít meg magas víztartalma révén nagy energiatartalmat, de vigyázzunk, mert ez már gabonafélnek cereáliának számít, mégis, mivel szemest mondtam, és nem szárítottat vagy ilyesmit, nem malomipari terméket, hanem ugye zöldségként vagy gabonaként fogyasztva, rendkívül előnyös lehet, tehát senki nem hízott meg még ilyen típusú ételtől. Zöldborsóval keverve a kukoricát, mondhatnám mexikói köret gyanánt, egy-két-három szelet tofuval, olívabogyóval fogyasztva, ez mind-mind belefér egy viszonylag diétás étkezésbe. Nyers zöldségfélék közül említettem már a káposztát, sárgarépát, természetesen minden zöldségféle ide tartozik. Aki termeszt otthon csicsókát, jeruzsálemi articsóka néven is ismert, egy kis gumót, ha beletesz, lényegében ugye az inulint nem emésztjük csak a vastagbélben, tehát nincs energiafelszívódás, rendkívül előnyös, hasznos, és fogyókúrás termékről van szó. Egy kedves professzor úr gyárt is, fitokorrektor néven tudtok találni, herbaházban, bioboltokban, fitokorrektor néven csicsóka tabletta. Hogyha valaki kevesebbet eszik, fele annyit, kétharmad annyit, utána elszopogat két-három ilyen kis pasztillát, amely megduzzad a gyomorban, a csicsóka tabletta megduzzad a gyomorban, és egy ilyen érdekes anyagot képez, inulin, vizet vesz fel, tehetségérzést fog érezni, és ezáltal is fogyni fog. Ugye a fitokorrektor ezért egy fogyókúrás termékké vált, elég sokan vásárolják, nem olcsó egyébként ez sem, akkor már inkább lehet házilag is termeszteni. Keresztes virágok, hagymafélék, gyökérfélék, stb. Igen, azt hiszem, hogy itt az egyik kulcskép a görög saláta, beszéltem már róla, és fontos, hogy különböző színű, és a fehérje, ugye, mint laktató, a tofu. Bízom benne, valaki már evett tofut, a tofu ugye nem hízlal. 15% a fehérje, nincs benne zsiradék, nincs benne lényegében szénhidrát sem, nem hízlal, viszont laktató a szervezet számára. Folyadékfogyasztás, 2-2,5, most már azt mondja 2,5-3 liter. 330 ml per testtömeg kilogramm. 60 kilós embernek, mintegy 2 liter, 70 kilós embernek, ugye mintegy 2,5 liter. Folyadék napi elfogyasztása, ez 8-9 pohár, 2,5 deciliters pohár elfogyasztása, furcsa, de a víz fogyaszt. Nyilván, mert az emberek egy része, amikor szomjas, enni szokott. Csak azután iszik vizet. Ez baj. Tessenek kipróbálni, hogy ebéd, tehát éhesek vagyunk. Lehet, hogy ez most borzasztó hír lesz, amit mondok, de amikor éhesek vagyunk, nem ennünk kell rögtön, hanem innunk kell. Tessenek kipróbálni, hogyha valaki nagyon éhes és iszik, megkockáztatom 3-5 deciliter vizet, folyadékot. Lehet gyümölcslevet is. Csak akkor kell ugye 30-40 perc az emésztéséhez, illetve a tovább haladásához, hogy mennyit fog enni az ebédkor. Hogyha előtte iszik az ember, mindig kevesebbet eszünk, ha előtte sok folyadékot fogyasztottunk. Tehát ivás és ivás rendkívül fontos. A cukrot leváltjuk. Cukor és zsiradék leváltása, ez a két fő szempont, és a vacsora csökkentése. Az édességek redukálása, mazsola, aszalványok fogyasztásával, ha szabad említenem, ha már mondtam az almát, egy kedves barátom gyárt alma chipset. Nem szeretem ezt a szót. Héjas alma lapka. Úgy nevezik szakmailag. Héjas lapka. A lényeg, hogy az igazi alma chips az mindig piros alma héjjal van készítve. és megkértem a kedves barátomat, hogy minden olyan alma héjat, ami kristálytiszta, alaposan le van tisztítva, azt is alakítson chipszé. Ezért az itt kint található alma chipset, ha megkóstoljátok, bontottunk föl, meg lehet kóstolni, találtok benne alma héj chipset is. Tehát magát az alma héjat és az alatta lévő pár tized milliméteres magas vitamin és színanyag tartalmú réteget is tulajdonképpen chipszé vagy lapkává alakítottuk, ezért úgy mondhatnám, hogy ropogós almahéjat is találtok jócskán a kint található alma chipses tasakban. 280 forintért hoztam 100 grammot, ez elég jó mennyiség, és viszonylag jó árnak is tartom, ezért bátorkodom ezt elkezdeni, és az íze, mivel a magyarországi déli megyékből származó jó napsugaras almából származik, legyetek szívesek megkóstolni, hogy milyen íze van egy igazi magyar déli, délen termett magyar almafajtában készült chipsnek. Biztos valaki már ilyet fogyasztott, finom íze van, és nem inkább az alma húsára, hanem az alma héjára koncentráltunk. Alma chips esetében nagyon magas antioxidáns tartalma van. Megmondom őszintén, hogy az ilyen típusú édességek helyett én inkább az előbb említett édesíző szárítmányokat, asszalványokat szoktam preferálni. 9. titok a fogyókúrában a helyes problémakezelés. Ismerjük ezt a szót? Bánatháj. Hívják ezt máshogy is, és nyilván nem csak szomorúság, hanem depresszió, sőt, más esetben is. Az ember ételhez nyúl. Enni szoktunk akkor, hogyha valami nincs rendben az életünkben. Az étel legtöbbször Jolly Joker a problémákra. Minden probléma helyébe ideig, óráig befér. De nyilván nem helyettesíti magát a probléma kezelését. Nem egy és nem két ismerősöm probléma kezelés helyett meghízott. Utána egyel több problémája lesz. Ez biztos. És nem is biztos, hogy csak egyel, mert ugye az elhízás az, ahogy mondtam, meleg ágya egy csomó civilizációs betegségnek. Tehát nem jó dolog. Tudom, hogy ez könnyű mondani, de igenis a helyes probléma kezelés, a lelki egyensúly az egyik legfontosabb része a fogyókúrának. Amikor valaki még nem talál társat, azért hízik el, mert hogy társtalan. Ha talál társat, akkor lehet, hogy nem az igazit találta meg, akkor meg azért. A lényeg, hogy sokszor az ember lelki tusáiban enni szokott. Van, aki viszont nem eszik. Az nem tudom, hogy jobb vagy rossz, talán rosszabb, gyomorfekés, stb. De az evés viszont hízást okoz. Én azt hiszem, hogy ezzel értem az anyag végére, a mozgásról csak említést teszek, nyilván kedves Köde Imre kollégámnál, barátomnál lehet jelentkezni, aki személyi edző, Székesfehérváron egy edzőteremben dolgozik, úgy tudom, lehet tőle érdeklődni, milyen mozgásformák ajánlottak. Azt hadd jelezzem, hogy mintegy 20-25 legalább, inkább azt mondom 25-30 perc szinte folyamatos zsírégetés, tehát pulzus növekedés, nevelés hasznos, 120-130-as pulzus per perc, ez indítja el a zsírégetést. Szokott valaki kocogni, vagy futni? Nyilván nem szeretnék senkit sem vallatni. Igen, köszönöm. Ketten-hárman. Tudom, hogy unalmas, tudom, hogy a futásnak megvan a maga hátránya, mármint ilyen szempontból, hogy nem valami felvidító, de ha létezik viszonylag, sőt, olcsó és igazán egészséges sport, akkor az a megfelelő talajon, megfelelő cipővel, futócipővel végzett könnyű futás. Mondtam, hogy emelkedő, mondtam, hogy lejtő, de maga itt most a futást szeretném hangsúlyozni. Sokféle sportot lehetne javasolni, de a kocogás, futás délután este felé lazít, nyugtat, zsírégető hatása van, sovány vacsorával mindig is hasznos, hatásos. Vigyázzunk arra, hogy a futás, mozgás után, aki elkezd vacsorázni, annak több fog beépülni. Mert a mozgás után a szervezet visszaszedi az elhasznált fehérjéket, energiát, és többet vesz fel a mozgás miatt. Ezért a testedzés utáni nagyobb étkezés mindig tömegnövelő, a sport utáni kis mennyiségű étkezés mindig tömegcsökkentő hatású, tehát megint nem csak a mozgásról van szó, hanem a mozgás utáni étrend energia tartalmáról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat, tanács, esetleg bármi probléma, hogy nem ért valamivel egyet, nyilván lehet ilyen. szeretném feltenni tehát ezt a kérdést. Úszás. Az úszás kalóriát égetez kétségtelen, de nem gravitációs mozgás. Tehát nyilván a vízben a testtömegünk könnyebb, ezért az úszást én összességében inkább tüdő, szív, gerinc és ízületi védőnek tartom. Az úszásnak a fogyókúrába betöltött szerepe egy picit kisebb. Szerintem, mint egy kocogásfutást, gravitációs testedzés esetén. Az úszás után, hogyha szintén nem fogyasztunk sok ételt, ennek is van szerepe. A fogyásban csak ez szerintem lassabban fog megtörténni. Egyébként barna köles liszt is van, talán korábban, amikor jártam itt Székesfehérváron, nem biztos, hogy hoztam, az még az Erzsébet utcában volt, és ha valaki szeretne porc építő anyagot, akkor ezt nem állati termékek közül a barna köles, ez egy speciális köles fajta, amit Ausztriából hozatunk, barna köles és szezámmag liszt keverékével készítettünk egy ízületi keveréket, úgynevezzük ízületi formulát, és ebből naponta háromszor egy kis kanállal, hogyha eszünk, ez metakovasavat, kálciumot, foszfort és magnéziumot visz az ízületekhez, ezáltal abban hiszünk, hogy a porcépülés egy kicsit nagyobb hatékonysággal fog megtörténni. Nyilván ehhez is kell a sport és minden más is. Természetesen van kint, ha megnézitek, homoktövis magliszt, egy elképesztő antioxidáns, piros szőlő magliszt, és női és férfi formulák, tehát ilyen maglisztekkel kezdtem foglalkozni, azért, mert úgy érzem, hogy ezek így koncentrátumban, zsírszegény formában, fogyókúrában is, és csontépítésben is jól beépíthetők. Hát esetleg ezeket tudom még így javasolni. És ha már az Erzsébet utcát mondtam, az Erzsébet utcában talán tudjátok, hogy lesz ősztől további sorozat, tehát folytatódni fog az egészségügyi sorozat is ősztől. A kérdésre tehát igyekeztem válaszolni. Tessék? Én szívesen hozok létre itt Fehérváron, nem alakult még ez ki. Én soha nem szoktam erőltetni semmilyen terméket, főleg, hogyha termékről van szó. Ezek inkább élelmiszerek. Én fejlesztéssel foglalkozom. Kereskedelem az nem az erőssége, megvan őszintén. Ha valaki van itt helyben, igyekszünk találni olyan embert, akár a kollégáim közül, aki időnként elvállalja, hogy tart egy kis készletet, akkor csak ehhez az szükséges, hogyha szóltok neki, esetleg Homis Tibornak, Homis Tiborné Anikónak, hogy van igényetek, akkor én szívesen küldök ide egy készletet, akár a szezámmaglisztből, akár a köleslisztből, akár az almacsipszből szívesen. Ezek az árak általában szerintem vállalhatók. Két-három-négy heti adagok vannak 500 és 1000 forint között, nem olyan vészesek szerintem, és így én is rendszeresen fogyasztom akár a tökmaglisztet, a férfiaknak és izomtömeg védelemre is jó a tökmagliszt férfi formula, tehát én magam is ezekkel szoktam élni. Tehát ilyen módon én szeretnék itt egy ilyen kis lerakatot, ha lesz rá, mondom, igény, akkor szívesen. Tessék parancsolni.
1: Én azt szeretném megkérdezni, hogy az etekő és a káposzta, hogy kér meg egymást.
0: Az etekő és a káposzta nem mindig barátkoznak össze jól. Az epének igazából a káposzta nem annyira ellensége, inkább a zsírok. A szakma újabb álláspontja szerint az epehólyag védelme érdekében nem kell teljes kímélő diétát tartani, de a K-betűsök azért mindig problémásak. Ananász, grapefruit, citrom és a káposzta és a K-betűsök problémásak. A javaslatom az, hogy mivel az epét általában nem a káposzta leve, hanem maga a káposztának a rostja irritálják, ezért az epebetegek számára a káposzta fogyasztás egy más arcot ölt. Magyarul vagy a káposzta levét kell, ez kell egy gép, egy lényerőgép, vagy pedig a lényerést a szájban visszük véghez. Magyarul a káposzta húsos leveleit összerágjuk, de nem nyeljük le. Ezt tudom, hogy egy kicsit furcsa, amit most mondok, de aki epebeteg, az, annak szüksége van a káposzta levére. A káposzta lében lévő anyagok rendkívül fontosak. A bél, a tüdő, a női szervek szempontjából, és én ezt javasolnám inkább a káposzta levét rágással kipréselni, kinyelni, lenyelni, és magát a káposzta rostjait viszont nem. Nyilván ez egy gusztusos dolog, így ahogy mondom, de szakmailag abszolút ez vállalható és elfogadható, amennyiben valaki a káposztát szeretné fogyasztani. A káposzta rostjai viszont epebetegek számára már problémás, ugye karalábé is, tehát jogos volt a kérdés.
1: Szeretnék kérdezni, hogy akinek epekövel van, az végezhet-e ilyen májtisztítást? Vannak ilyen májtisztító?
0: Szerintem nem. Epekővel rendelkező májtisztítást nem.

0: főleg, hogyha kapnak keserű szót, olívaolajat és grapefruit levet. Ez esetben olyan rugalmassá válnak, hogy egész nagy kövek is képesek eltávozni, de én azért óvatosságra intek mindenkit, ha egy kő néma kő, nem nyúlunk hozzá. A néma kövekhez nem nyúlunk. Életünk végéig ott vannak. Ha a néma kő elindul, az általában egy esetben indul el a néma kő, hogyha zsírosat eszünk. Tehát, hogyha nem figyelünk az étrendre, és valaki egy olyan étkezést folytat, ami beindítja a kő felúszását. Ez pedig egy kimondottan zsíros, egy pörköltes, egy intenzív epehajtó. Vannak tipikus epehajtó növények, élelmiszerek, tehát ilyenkor ananászt, ilyenkor grapefruitot nem eszünk. Tehát nem hajtjuk az epét. Ha az a kérdés, hogy szándékosan ki akarom hajtani a követ, akkor egy néma kőből én csinálok egy felúszó követ, lehet, hogy ezzel csinálom a bajt. És ez a kő megmozdul, görcsöt fog okozni, viszont ki nem bírom hajtani, mert nagy, és akkor jön a műtét. Egy olyan kőnél, ami egyébként néma maradt volna életem végig, rengeteg ember él kővel, epekővel, sokan nem is tudják, nem vizsgálták őket meg, és soha nem is fog nekik gondot okozni, amennyiben egy egészséges, normál, zsírszegény diétát tartanak. Még a zöldség, még a káposztára sem jön elő. Tehát epeköves, néma epekő, még káposzta fogyasztása sem jön elő, csak a sertészsír, libazsír, a körömpörkölt, a töltött káposzta, a darált hús, nyilván az ilyen típusú ételek, vagy a nagyon sok tojás rántotta fogyasztására a kő megmozdulhat. És akkor...
1: Csak azért kérdeztem, mert most a többieket lehet, hogy nem élek, de az ultrahang ugye kimutatja fél és egy cent, és egy nagy egy cent is, és több kisebb.
0: Igen.
1: Most az ultrahangos orvos azt mondja, hogy nem kell bántani.
0: Igen.
1: A másik orvos azt mondja, hogy azonnal ki kell szedni, mert egy... időzített bomba. Na most kinek van igaza?
0: Ha nem okozott soha tünetet, nem? Időzített bomba a szervezetben sok van. Tehát akár naponta képződő ráksejtek mind időzített bombák, csak kérdés, mi lesz velük. Igen, én a félelemkeltést nem szeretem a szakma részéről, pláne. Igen. Igen. Személyes alapeszmém az ultrahangos orvossal egyezik meg. Tehát amíg valami nem okoz tünetet, addig főleg epekőnél, nem minden epekőnél, nem nyúlunk az epekőhöz. Az nem véletlen, hogy az szép nyugodtan van. Megmozdítjuk az epekövet, akkor már a hólyagot is ki fogják venni, műtét lesz a vége, epehúja kivétel után megváltozik a zsíranyagcsere, tehát akkor megmozdul minden a testben. Onnantól más az étrend. Én azt mondom, nyilván most erre mondhatná az egyik orvos, vagy másik orvos, hogy hát ezzel bevállalunk egy epegörcsöt. De az epegörcsnek az esélye igen csekély zsírszegény étrend mellett. Csak ha valaki esküvőre, vagy mennyegzőre megy, vagy ilyen helyekre, akkor nagyon vigyázzon a tortákkal, meg az ilyen típusú, mert tehát egyetlen rossz étkezés beindítja, és onnantól már nem fog soha némává válni.
1: Tehát az 30 éve körülbelül megvan, egy 25 éve volt egy kis epegörcsem, azok
0: is semmi. Hm? Én azt gondolom, hogy ezt hagyni kell. És...
1: hogy mi ettem akkor, és azt nem, de azokra sem.
0: Egyébként nem ritkán előfordul, a kisebb epekövek valószínűleg maguktól elkezdenek azért ürülni, időnként egy-egy kő eltávozik, és nem fog beszorulni, nem is fogod érezni. Viszont a nagy az marad benne általánosan. A néma köveket általában hagyjuk, illetve szója lecitin fogyasztásával a köveket hasítjuk. Tehát amikor valaki lecitint fogyaszt, csíraféléket, nyers dióféléket, hidegen sajtolt olajból egy pár cseppet, illetve szója lecitint szó szerint így lehet kapni, ugye granulátum vagy tinktúra formájában. A lecitin egyenesen szinte az epehúlyakba megy, és a koleszterin alapú köveket oldja, gyengíti, hasítja, és nem kizár, hogy az epekő, a nagykő hasadni kezd, és ilyen esetekben kicsivé válik. Ez esetben, ha eléggé elaprózódik a kő, akkor viszont kihajtható egy keserű sós kúrával, csak ez nyilván ez nem azonnal, ez több hónap, több év alatt történik. Ha esetleg az orvos azt mondja, hogy a kövek megvannak, csak kicsik, akkor ez azt jelenti, hogy aprózódtak, és ez jó jel. Köszönöm. Tessék. Nincs köze a nevéhez. A nyírfa cukor az kukorica csutkából van, illetve ilyen növényipari melléktermékekből, de ez nem jelent igazából semmilyen káros dolgot. Növények szárából Tehát

0: tipikusan megvan, hogy milyen növények szárából vonják ki, és félszintetikus, tehát ez úgy természetesen nincs a növényben, ezt át kell alakítani, és így készül ez egy fél természetes vagy félszintetikus anyag, a xilit. Teljesen normálisan dolgozik, tehát nem vegyszerként működik, mint egy vagy vegyi anyagként, mint egy aszpartám, hanem a xilit az normálisan, mint cukoralkohol, bekapcsolódik az anyagcseringbe. Tehát mint egy szénhidrát dolgozik. És nem igényel igazán energiát, nem ad, és tulajdonképpen ugyanolyan édes, mint a cukor. Úgyhogy ajánlható, csak ugye mivel vizet vesz fel, ezért hasajtó hatása lehet nyilván, mint a szorbitnak, de a xilitet én tudom ajánlani így kis mértékben, teljesen jól, még egészséges, nem cukorbeteg emberek számára is, megelőzhető vele sokszor a cukorbetegség is. Nagyon szívesen. Tessék,
1: hogy az ízületnél, amitől az előbb volt szó,
0: igen.
1: A barna köles, meg a
0: szezámmagliszt, igen.
1: Hogy az fölveszi a versenyt a cápa, vagy a kagyló.
0: Én szerintem igen. Én megmondom őszintén, akkor kezdek bele valamibe, hogyha látom a tapasztalatait is, hogy jók. Az országban az a forgalmazó, aki nekem átadja ezt a terméket, az beszámolt, hogy Magyarországon igénylik, tehát ez a termék ez szájról szájra terjed, mert ízületi problémák esetén a fájdalmat is csökkenti, tehát úgy tapasztaljuk, hogy ez a kovassav tartalom, ez igen hatékony. Én szerintem felveszi a versenyt a cápaporccal és a kagylóhéjjal is. Hozzáteszem, hogy glükózamin szulfátot adnék hozzá. Tehát ha valaki megteheti, hogy a béres porc, igen, proenzi 3, vagy a béres porcerőt, mert a kovassav azért nem minden, tehát glükózamin szulfáttal fogyasztott kovassav, tehát barna köles és szezámmagliszt, együtt egy nagyon intenzív 3-as jelent, nyilván. Igen. Ez por alakban egyelőre, igen, por alakban található meg, 1/4 kiló. Hát ezt itt kint az asztalnál van 690 forint 1/4 kiló. Hát ilyen nem túl nagyon magas árban van, és ez elég sok ideig elég, ez 2-3 hétig is elég, és a hatásai bízom benne jelentkezni fognak. A porcokat gerincoszlop és a gerinc csigolyák közötti porc korongok építésében is a kovassav szerepet játszik.
1: Milyen mértéktől? Tehát a kopástól függ, hogy mennyire?
0: Igen, ezt nem tudom sajnos, mert ez már orvosi kérdés, de elég súlyos, egy idős néni szenvedett elég súlyos problémától, és fájdalomcsillapító hatás, tehát járóképes lett metakovassav hatására, tehát a barnaköles fogyasztás hatására. Talán 2-3 hónapnak el kellett telnie, tehát kell egy 6-7, egy 6-8 hét hozzá. Azt sem tudjuk, hogy mindenkinél működik-e, sportolók számára is jól segíti a porc regenerációt, tehát a barnaköles ilyetén hatása egyébként régóta ismert, csak Magyarországon valahogy nem annyira terjedt el. A sima aranykölesnek is van ilyen hatása, de annak sokkal alacsonyabb a kovassav tartalma. Erősebben lugosít a vadköles, vagy barnaköles. Igen, tessék.
1: Kérdezni, hogy ez a barnaköles és a glükózamin együttes...
0: Adható. Glükózamin, barnaköles, igen.
1: Van-e tapasztalat arra, hogy súlyos csípőkopásnál érhető, remélem?
0: Egyértelmű tapasztalatunk még nincs erre néz, azért nem merek azért nagyon reklámot csinálni neki, de mind a kettő hat külön-külön is, együtt nem zavarják meg egymást. A metakovassav a polcok egy bizonyos részében okoz épülést, a glükózamin a belső szivacsos állományban, vagy igen, abban a zselés állományban, tehát azt hiszem építik egymást. Én csak ebből indulok ki. De hogy együtt a kettő hogyan, azt nem tudjuk még.
1: Tehát, hogy elérhető egyik vagy másik, vagy mind a kettő együttes fogyasztás.
0: Egymás hatását szerintem erősítik. Biztos, hogy nem gyengítik. Igen.
1: Glükózamin szerint a testvére, de nagyon súlyos csípőkopása van. Tehát majdnem a járóképtelenség.
0: Hát ebben az esetben nem biztos, hogy, mert ez már elég szélsőséges eset. És nem is muszáj ugyanakkor, tehát reggel mondjuk glükózamin, délben, délután vagy este a másik. Nem muszáj egybe is lehet, külön-külön is lehet, és ezek jól hatnak együtt. Én azt gondolom, és hiszek benne. Igen, szerintem próbáljátok meg esetleg ezt a formát. Van esetleg még kérdés, hogy bármi hozzáfűzni való? Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Én azt gondolom, hogy továbbra is hasznos, hogyha időnként találkozunk, és ősztől, ugyan nem tudom pontosan, hogy én mikor érkezem, de nyilván szeretnénk folytatni, és folytatni is fogjuk a sorozatot. Erzsébet utca 7-es szám alatt szeretnénk tehát folytatni, és ez ügyben az információs asztalnál kint tudtok konkrétumok terén érdeklődni. Mindenkinek jó egészséget, aki esetleg gyengelkedik, javuló egészséget és regenerációt, aki egészséges, annak pedig tartós, jó életminőséget kívánok. És nyilván dolgozni fogunk nyáron, nem mindenki pihen, de kellemes nyugat nyári szünidőt is kívánok mindenkinek. Foglalkozzunk egy kicsit az egészségünkkel, a családunk, a barátaink egészségével is, és egy picit töltődjünk föl az őszi és a következő téli, hát gyengében napsütéses időszakokra. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Sok szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet, testvéreinket és a vendégeinket egyaránt. Azt hiszem, hogy ebben az évben sokakkal nem találkoztam meg, úgy élik, hogy boldog új évet kívánok mindenkinek. De nem csak azért, hogy irendőségből kívánok mindenkinek boldog új évet, hanem olyan témáról szeretnénk beszélni, ami boldog új évről fog szólni. Hiszen amikor december 31-én mindannyiunk kaptunk sok-sok SMS-eket, szebb-szebbnél SMS-eket, kívánságokat, hogy boldog új év legyen, de meg is a megnéző körületünk gyakorlatilag a körülmények nem mutatnak, hogy olyan boldog új évenk lesz. Nem tudom, a közületek ki gondolja, hogy nagyon jó évünk lesz, és jó év vár ránk, ahogy azt mondják, sikerekben, meg gazdagban, gazdaságban sikeres, boldog évünk lesz. Van-e közülünk, hogy akik úgy gondolja, hogy tényleg ilyen lesz? Vagy ki mondja azt, hogy hát nagyon kemény év van előttünk. Szeretnék látni a gyülekezetnek a hozzáállása. Lehet emelni nyugodtan a kezet. Ha megnézzük a körülmények, igen, kemény évek van előttünk. Hát politikailag azt tudjuk, mi zajlik már Magyarországon. Hát minden törvényeket megmodosítják. Egyház törvénytől kezdve, ami bennünket a legjobban érint. Oktatás, minden. Megszorítások vannak, szigorítások vannak. Ekológiailag azt tudunk, mi zajlik a világban. És gazdaságilag is azt tudjuk, hogy egyre nehezebb a helyzet. Nyilván, hogy emberileg azt mondjuk, hogy igen, kemény év van előttünk, nem csak ez az év, hanem akár több pár év előttünk, nem olyan lesznek, amilyen lesznek. Én annak ellenére szeretném mégis valamilyen formában arra gondolni, hogy mégis ezek a körülmények között hogyan lehet egy boldog új évünk. Hogy a számunkra ne csak az maradjon, hogy a boldog új év kifejezés, vagy kívánás, az csak a december 31-e meg a esején, vagy csak amikor találkozunk az embernek, és elmondjuk nekit, hogy valójában is higgyünk abban, hogy amit kívánunk az embernek, meg is fog valósulni. Meg is ebben a világban, ebben a körülmények között, hogyan valósítjuk meg, hogy az évünk boldog legyen. Hogy az évünk sikeres legyen, hogy fantasztikus végkimenetele legyen ennek az évnek. Én olyan fogalmról szeretnék beszélni most, ami akkor jutott eszembe, amikor elkezdtem gondolkodni, hogy miért kívánunk, miért van az, hogy kívánjuk az embernek boldog évet, de mégis magunk sem hiszük abban, hogy boldog új év lesz, de meg is kívánjuk. Hát olyan dolgot kívánunk az embernek, ami magunk sem hiszünk abban, hogy lesz. Tehát akkor minek kívánjuk akkor az embereknek? Akkor rájöttem, hogy akkor mi hívők valójában hiszünk, és van hitünk, de a hitünkben hiányzik valami. Hiányzik olyan fogalom, amit úgy nevezném az optimizmus. A optimista hit sok kereszténységnél nem található. Mi a különbség a optimista hit és a pessimista hit között? Egy optimista hívő ember gyakorlatilag az olyan hívő ember, aki nem ijed meg a körülményektől. Akinek a hite nem inog meg, mert valami tragédia történik. Akinek a hite nem a körülmények, nem a külső körülmények határozzák meg. Nem a gazdasági, a politikai, vagy a ekológiai helyzet fogja meghatározni, hogy ő tovább higgye Istenben, vagy tovább higgye az ő terveiben, vagy sem. Egy optimista, hívő ember pozitívan gondolkodik. A optimista, hívő ember bízik az Istennek a ígéreteiben, minden körülmények ellenére.
Azt mondja a Szentírás, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, a hitei. Hogy nekünk nem kell meghátrálnunk a helyzetekben. Nem kell megijednünk rögtön, amikor valami hírt hallunk. Mert mindezek tudunk, hogy a sátántól van. Hogy az ember aggodalmaskodjon, az ember ne higgyen, az ember félelemben ilyen az egész életen át, és miközben azt mondjuk hívők, aki hisz, az nem fél. És ebből a szempontból kiindulva, az az igazi hívő, optimista hívő, aki nem fél a helyzetekben, aki nem ijed meg, aki nem aggodalmaskodik a holnap felől, a 2012 évnek a nehézségei felől nem aggodalmaskodik. A pessimista hívő ember vagy hit, ahogy mondjam, az nem azt jelenti, hogy egy rossz ember, bűnös ember, nem. Ez hívő ember. Csak a hite tele van negatív hozzáállással. Nem nagyon reménykedik dolgokban. A pessimista hívő ember kicsit labilis is. Néha meg az Isten is megígér valamit, akkor is tízszor megkérdőjelezi, hogy Uram, vajon így mondtad-e, így van-e? És amikor a körülmények is úgy látják, hogy minden rendbe fog múlni, akkor is felteszi magának bizonyos kérdéseket, akkor matematikailag számolja, és akkor hát minden megpróbál annyira bebizonyosodni a minden dolgok felől, hogy már kétségbe vonja az Istennek a kijelentéseit. Engedjétek, hogy egy konkrét példát is olvassuk a Bibliában, mikor meg lehet látni, hogy egy igazi hívő ember, de meg is pessimista hívő volt. Lukács evangéliumának a első fejezetének a 11. versétől olvasunk egy történet. A keresztelő Jánosnak a apjáról szól, egy komoly hívő ember, meg látni fogunk, hogy hogyan pessimistán gondolkodik. Lukács evangéliumának első fejezetének a 11. versétől olvasom. Neki pedig megjelent az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És látára megrettente Zakáriás, és félelem szállt meg őt. Mondta pedig az angyal neki, ne félj, Zakáriás, mert meghallgatottad a te könyörgősöd, és a te feleséged Erzsebet, szül néked fiát, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lesz a ti neked örömedre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, és bort és részegítő ital nem iszik, betelik Szentlélekkel még az ő anya mehétől fogva. És az Izrael fiai közül sokákat megterít az Úrhoz, az ő Istenükhoz. Ez ő előtte fog járni az élesnek a lelkével és erejével, hogy az atyák szívét fiához terítse, és az engedetleneket az igaz bölcsességre, hogy készítsen az Úrnak a tökéletes népét. És mondta Zakáriás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén neki az angyal mondta neki, én Gabriel vagyok, ki az Isten előtte állok, és küldöttem, hogy szólják neked veled, és örvendezetes dolgokat jelentsem neked. És íme megnémülsz, és nem szólhatsz mindam a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel nem hittel az én beszédemnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. Nagyon kis érdekes történet. Valaki életen keresztül imádkozott azért, hogy Isten adja neki egy gyereket. És azon a napon imádkozott az oltárnál, hogy Isten adja neki gyereket. Isten azt mondja, nem hagylak cserbe, hívő ember vagy, sőt pap vagy, és megjelent neki az angyal. Az angyal megmondta neki, Isten meghallgatta a te imáidat, és meg fog szülni neked egy gyermek, és az angyal végig elmondta neki olyan részletesen, hogy milyen lesz az a gyerek.
És én nem hiszem, hogy nem tudom, hogy ha mi kapnánk ilyen ígéretet, hogy Isten mondja, ebben a világban gondol végig, már a gyerek neveléséről is mondják neked, hogy akkor milyen lesz az a gyerek, mert annyira Isten meg fogja őt védeni, hogy nem lesz ebből rossz gyerek, nem fog aludni, nem fog elrontani az életét, sőt, meg fantasztikus dolgokat fog művelni. Mindezek pedig nem volt elég Zakáriás apukájának, bocsánat, a keresztelő János apukájának. És mégis nagy merességgel azt mondja, figyelj, Uram, én honnan fog tudni, hogy ez fog megvalósulni. Szerintem ezzel a kijelentéssel nagyon megcsúfolt az Istent. Nagyon megszigyelített az Istennek a hatalmát. Egy angyal szemben beszél veled. És azt mondta, Gabriel vagyok. Az Isten erős embere. Amikor megjelenik, amikor kimondok egy kijelentést, annak úgy kell lennie. Megmondtam pontosan, hogy fog történni, milyen gyerek lesz. Azt is arról is, hogy milyen ételeket fog enni. Mégis megkérdezi ez az ember, hogy Uram, mi módon fog történni ez? Hogyan tudom én? Ez a pessimista hívő hozzáállás. Ő meg is negatívan látta. Én idős vagyok, kifogások jöttek. A feleségem is idős. Hát nyilván, hogy a kor, a körülmények, a társadalom hozzáállása sokszor befolyásolja bennünket ahhoz, hogy mi pessimista hívők legyünk. Mert mindenki azt tudja, hogy ebben a korban nem lehet szülni. Ez mond a társadalom. De Istenünk olyan Istenünk, aki mindig pozitívan álló dologhoz. A mi Istenünk, ő az első optimista ember a világban, vagy lény a világban, aki a körülmények ellenére azt mondja, hogy tudom, idős vagy, tudom, hogy ebben a korban emberileg nem lehet szülni, de ami Isten, az mi embernek a lehetetlen, az Istennek lehetséges. Most ebben kell hinni. Az ember úgy gondolom, hogy mint pap, mint egy vezető, még nem csak magának a szígyent hozott az Isten, hanem az egész népre is. Isten azt mondja, hogy ilyen embernek, az angyal azt mondja, ilyen ember hagyni, hogy beszéljen, az nagy hiba lenne, mert tönkre fogja tenni az egész gyülekezetet ilyen hozzáállással, és a némaságot büntette őt az Istent. Azt mondja, addig nem szül a gyerek, amikor, akkor addig ne prédikáljál, ne beszéljél. Hát azért a gyülekezeteinkben is lehetnenek a pessimista lelkészek is, vezetők is, akik mindig körülnézik, hogy akkor hogyan fog megvalósulni ez. Keresztelő János apja körülbelül nem az a magatartást tanúsított, ami nekünk tanulnunk kell ebben a történetben, hogy megkérdőjelez az Istenek angyalán. Hogy annak ellenére, hogy Isten minden megmutatta neki, mégis kételkedett, nagyobb bizonyítékokat kért, még nagyobb bizonyítékokat kért. Mi is sokszor vagyunk így a saját életünkben, imádkozunk valamiért, meg sok bizonyítékot kérünk. Isten válaszol, meg sok bizonyítékot kérünk. Sokszor a mi imáink is pessimista hozzáállás jellemez. Nemrégen hallottam egyik testvérünktől, aki azt mondja, valamelyik gyülekezetben testvérek összejöttek is imádkozni, mert volt egy barátkozó, aki elmesélte neki, hogy van egy rákos gyereke, és az a rákos gyerek, az orvosok már lassan lemondtak róla, már más reménysége nem volt. Hát megérkezett a gyülekezetünkben, testvérek azt mondták, hát van egy Isten, aki meg tud segíteni. De gondolunk végig, hogy a testvérek elkezdtek imádkozni, 5-6-an voltak. Mindenki imádkozott a végén, imádkozott, és a végén hozzátette, hogy Uram, ha az a gyerek nem gyógyul meg, ad erőt az apjának, a szülőknek, hogy tudjanak fogadni. Egymás után ez befejeződött. És aztán vége volt az imádságnak, állítólag a gyerek apja
megszomorodott. Azt mondja, hát ezek is mondanak az orvosok, hogy felkészítenek bennünket a pszichológusok, hogy akkor tudunk fogadni, mert ez nem gyógyítható betegség. Hát a keresztények is így gondolkodnak. Hát a testvérek azt mondták, akkor nem jó imádkoztunk. Újra leborultak. És újra imádkozták, és nem tettek hozzá a végén, hogy Istenem, akkor ha nem gyógyul meg a gyerek, adj erőt apjának, hogy fogadjon. És úgy tudom, a történet nagyon csodálatosan végződött, hogy az apja ment vissza, és a vizsgálatra mentek is, a gyereknek nem volt semmi baja. Ez megmutatta, hogy amikor a hívők is imádkoznak, vajon mennyire jellemzi a mi imádságunk a pessimizmus, vagy mennyire jellemzi a mi imádságunk a optimizmus. Mennyire úgy imádkozunk, hogy bizonyítjuk az Istenünk, élő Isten, aki mindenre képes. És higgyetek el, a kimondott szavaknak ereje van. Ha mi úgy kimondjuk az imáinkban, hogy negatív dolgok jönnek elő, akkor a sátán pontosan felhasználja azokat. És azok a szavak is fognak jellemezni a mi jellemünket, hogy milyen módon élünk és gondolunk. De a mi Istenünk nem olyan Isten. A mi Istenünk az az igazi, optimista Isten. Gondolj vele, hogy Isten mennyire optimista volt, amikor elküldte az ő fiát. Érted? Értem. Miközben tudja, hogy talán te nem fogsz megtérni, nem fogsz megváltozni, de akkor is a fia meg fog halni. Érted? Mekkora optimizmus kellett, hogy legyen az Istennek az, hogy megkockáztatja, hogy a fia meghaljon. Az egyetlen fia. És a Istenünk ilyen optimista. És a mi hívők van jogunk, hogy pessimisták legyünk? Nem hiszem. És amikor azt mondjuk boldog új év, akkor nekünk annak kell hinni, hogy ez boldog lesz. És aztán hogy alakul a pessimizmus az életünkben? Azt mondtak, hogy minden népnél, minden társadalomban meghatározható, könnyen kielemezhető, hogy egy nép mennyire optimista az ő életében. Így a társadalmi szempontból egy nép csoportosan. Mert a gondolkodás, egy népnek gondolkodása, mentalitása, a dolgokhoz hozzáállása, a megnyilvánulása bebizonyítja sokszor, hogy egy nép optimista vagy pessimista. Én szeretném ma elemezni 3-4 féle népet, hogy hogyan gondolkodnak, hogy könnyen lehet dönteni az az nép, hogy optimista vagy pessimista. És meg lehet látni, hogy amely társadalmi világ egy nép pessimista, az a nép, amikor is megtér Istenhez, és a gyülekezetek is pessimista gyülekezetek lesznek. Mert örökséget kaptak valahonnan. Vegyük csak a nagy hatalom az Amerika. Miért az amerikaiak optimisták? Az amerikaiak azt mondják, hogy mindenre képesek. Az amerikaiak azt mondják, hogy uralkodják a világot. Volt egy amerikai, aki tudnak, az amerikai iskolatársom, többen ismerik, ha én egy költ futok az egész falut, ő kettőt fog futni. Ha csak mutatja, hogy amerikai. Ő képes kettőt futni, és kettőt is megfutja. Ha én hármat csinálok, ő negyet fog csinálni. És mindig bejön neki. Mert annyira hitt abban, hogy ő képes ezt megtenni, és meg is teszi. És az amerikaiak embereknek nincs lehetetlen előttük. Ez az optimista hozzáállás. Amikor egy amerikai lelkész beszél a gyülekezetben, hát felébred a nép. És érzik, hogy igen, ő hisz abban az Istenben. Amikor amerikai ember keres a pénzt, nem mondja, keresek a pénzt, azt mondja, megcsinálom a pénzt. Amerikai ember csinálja a pénzt. Nem mondja, mennyit keresel,
mennyit nyersz, az mennyit csinál. Azt jelenti, ahol nincs, ő megcsinálja. Ez is optimista hozzáállás. Az angolok. Az angolok, ők a világ hódítók, ők a gyármatosítók. Náluk sincs olyan helyen, ami nem lenne. Meghódították a világot a nyelvükkel, tovább gyármatosítják is. Az angolok is optimisták. Az angol foci, ők nem mennek a játékra, hanem a győzelemre. Ők nem játszanak, ők akarnak győzni. És az, amikor egy angol keres a pénzt, akkor nem mondja, keres a pénzt, azt mondja, mennyit nyersz? Aki nyer, azt jelenti, hogy van benne erő, van benne képesség, nyerni fog. Úgy megy, keres, hogy nyerni akarok. Vagy megérdemelni, más nyelven is lehet fordítani. Mert jár neki. Beszéljük az afrikaiakról. Az afrikaiak mi olyanok vagyunk, hogy nem nagyon bízunk az individualizmusban. Mi a közösségnépek vagyunk, törzsben hiszünk, hogy egymásra vagyunk utálva. És optimista az afrikaiak. Tehát a nyomorúságban is akkor ők mindig mosognak, örömük van. Ők tényleg azt mondjuk, boldog új év, tényleg boldog új év lesz. Meg a háborús van, az a éjség is van, az afrikai ember mindig mosolyog. Mert az afrikai ember mindig a természet felőtti erőkben hisz. Tudja, hogy hát kimegyek, nincs ennivalom, de a mezőistennek elő fog hozni egy gyümölcsöt. Tudja, hogy fog kapni, tehát most is beszéltünk a több istenféleségről, körülbelül az afrikai emberek így hisznek, hogy ők kapnak. Amikor is dolgozik, és mindig megkérdezik, hogy mennyit kapsz, nem mennyit keresel, nem mennyit nyersz, hanem kapsz. Ő ebben azt mondja, nem aggodalmaskodom, úgy is kapok, és fog kapni. És nyugodtak. Sokszor ez a gondolkodás ütközik, amikor a magyar emberekkel is dolgozom, mert ember mindig megkérdezik, hát ha van egy projektünk, akkor franc, mennyi pénzünk van előre? Hát ha nincs, akkor ne is gondolkodunk bele. Hát mondom, hát a jó Isten fog adni. Legyen a projektünk, és utána szerzünk hozzá pénzt. Hát nyilván ez a két gondolkodás mindig egyeztetni kell. Hát az egyiknek is előnye van, a másiknak is hátránya van, és mindegyben van előny és hátrány. És visszatérünk a magyar néphez. Most ne kövezetek, egy-két dolgot hagyd mondjam. Szeretem a magyar népet, és a feleségem magyar, és a kedvesek vagytok, aranyosak, az itt is maradtam itt. De meg is egy dolog van a magyar népen, amiről már beszéltünk. Nagyon-nagyon pessimista néppel találkoztam. A magyar nép negatívan gondolkodik mindig. Jobban aggodalmoskodik, mint ahogy ennyire kéne. És a fél, és sok panaszkodik. Meg amikor minden jó megy. A magyar ember, amikor keres a pénzt, akkor mindig keres. Ő keres. Megkapja, de akkor is tovább keres. Mert soha nem talál meg. Úgy tűnik. Pedig megtalálta, de még mindig tovább keres. És amikor megkapja, azt mondta, bozzolsz, hogy jó fizetésem volt. Összekeveri a jó és a rosszat. A jó fizetés, pessimistán kicsit látja, mert borzasztó. Hol lehet egy jó fizetés borzasztó is egyszerre? És folyamatosan ez jellemzi a beszédünk is, a gondolkodásunk is, hogy mindig, ha jót akarunk kifejezni, vagy nagyon, azt mondjuk brutálisan jó, borzasztóan jó, tehát ezeket próbálunk érzekeltetni, hogy valami nagyon jó. De pedig az negatív jelzők. Miért egy nép gondolkodásában összekeveri a negatívumot és a pozitívummal. Hogy melyik a szó előbb-utóbb felkerekedik, hát ez csak időkérdés. Szoktam véni magyarokat Afrikában ilyen humanitárius turizmus túrákra. Egy konkrét példa, hogy
folyamatosan aggódnak, mert Afrikában vagyunk, és akkor egyszer volt olyan, hogy én becsempeztem valahogy egy olyan turorudit. És a szavanna köres középében már meguntak az afrikai ételt, én előhoztam a helyi masszai asszonnyal esti vacsorában egy turorudit. Nyilván tudtok, hogy milyen öröm lehetett. Mindenki boldog volt. Hát hogy csináltad? Hát a masszai asszony először is úgy előadta, hogy ez egy helyi afrikai csemege. Hát akkor minden kíváncsi volt, mi, és a kinyitja, hát a turorudi. Hát lehetett látni, hogy elfásult, kétségbe esett emberek arcán mekkora mosoly volt. És eltett 10 perc, mindenki boldog volt, ettünk a turorudit. Hát engem megdicsértek, hogy csináltad? És utána megkérdez az egyik asszony, azt mondja, Franz, holnap lesz vacsoránk? Mondom, lesz. 10 perc múlva, Franz, lesz vacsoránk? Mondom, biztos, lesz. És fél óra múlva, Franz, ugye megrendelted a vacsorát? Mondom, igen, megrendelted. És 4. alkalom, Franz, megrendelted a vacsorát? Mondtam, nem. Megremült, nézett. Azok komolyan gondolod? Mondtam, másoknak rendeltem, de neked nem rendeltem. Mondom, mondja, miért? Mondom, hát ha aki szavanna köles középében tud elővarozsolni turorudit, nem gondolod, a helyi vacsorát is elő tud varozsolni? És ha te nem hiszed abban, akkor legyen neked nem lesz vacsorád. Másoknak biztos lesz. Ennek az lényege csak, hogy annyira nem tudnak pozitívan, meg amikor rendelkeznek tapasztalatokkal, amikor kézzelfogható bizonyítókkal is, akkor is kételkedünk. És ez jellemzi a magyar nép, és ez kihat az egész társadalomra, és a közösségre, és a gyülekezetre. Hányszor evangelizáció témákorban, vagy projektben, akkor mindig megkérdezünk, jaj, ebben az országban, ebben a faluban úgy sem menjünk. Ebben a faluban ne kezdjük, mert mindenki katolikus, mert mindenki bigott, vagy ateista. Itt nem lehet. Az ember mindig hátráltatják a másikat. És a legdurvább dolog, amikor esetleg vezető pozíciókban is jelennek ilyen emberek és gondolatok. Kedves gyülekezet, kívántunk egymásnak boldog új évet. Én szeretném, ha ez a boldog új év igazából boldog legyen. Hogyan lehet ez az év valójában boldog számunkra? Sok boldogtalanságot mi hozunk, az az igazság, de az örömet is, a sikereket is hozhatunk mi is. Ugye, amikor mindig új év indul, akkor mindenki gondolkodik, akkor esetleg mit lehet módosítani a cégeknél, akkor mindenki nézi, hogy akkor mennyi bevitele volt, jó volt az elmúlt év, milyen új stratégiát, gyülekezetekben akkor milyen új evangelizációs sorozatok legyenek, milyen új lehetőségek, családokban, és akkor hát az emberek azt mondják, akkor most másképpen újítjunk a lakásunk, ebben az évben gyűjtünk erre, melyik helyre menjünk nyarolni. Hát mindenkinek van valami terve. Akár is az, hogy én most szeretnék jobb lenni ebben az évben, szeretnék sokkal kevesebbet dolgozni, de többet foglalkozni a családdal. Hát van mindig szép és szebb a gondolatok is, meg a tervek. De nézzük meg, hogy milyen kellene, hogy legyenek a mi terveink. Ézsaiás könyvében olvassunk a 32. kérdésben, bocsánat, a 32. fejezetben, a 8. versben, hogy egy hívő ember milyennek tényleg, hogy legyenek az ő tervei. Ahhoz, hogy tényleg a boldog éve legyen. Azt mondja itt a Szentírás, hogy de a nemes dolgokat tervez, és a nemes dolgokban is megmarad.
nagyon szép kijelentés a Bibliából. A nemes ember nemes dolgokat tervez, és a nemes dolgokban is megmarad. Feltehetem a kérdés, hogy mi az a nemes ember, ki az a nemes ember elsősorban, és mi az a nemes terv. Én ez a kifejezés, a nemes ember kifejezés a Bibliában talán asszociálnám a bölcs kifejezéshez, amikor Jóisten azt mondja, bölcs ember milyen kell legyen, a Biblia szerinti bölcs ember, az, aki tervez, nem a levegőben, nem csak a gondolataiban, aki tervez Istennel. A bölcs ember, aki kősziklán épít, a kősziklán maga az Jézus Krisztus. A bölcs ember az, aki az Isten igé alapján épít. A bölcs ember az, aki az időhoz képes, a korhoz képes, proféciákhoz képes tervez dolgokat. A bölcs ember az, aki valójában Istennel egyezteti az ő terveit. A nemes ember az, aki megkérdezi az Istent, hogy Uram, vajon jó ez a terv? Vajon ez a te akaratod-e? Sokszor nem akarunk szembesíteni magunkat ilyen dolgokkal, ilyen gondolatokkal, hogy akár is imáinkban megkérdezzük az Istentől, hogy Isten, tényleg ezt akarod-e? Ez az én dolgom lenne ebben az évben. Mi kedvünk szerint tervezünk sokszor, mi az akaratunk szerint, a mi szimpátiánk szerint, a valami szimpatikus, ez egy terv szimpatikus, akkor mi akkor abban megyünk, gondolat nélkül, másokat is taposunk, és a vassal, a kövekkel próbálunk elérni azokat a dolgokat. De lehet azok a dolgok, pont azok fognak hozni a nyomorúságot, mert nem az Isten szerinti tervek. Nem az Isten akarata tervek. A Biblia azt mondja, a nemes ember, a bölcs ember nemes dolgokat, bölcs dolgokat tervez, és azokban marad. És a legnagyobb probléma is nem csak megtervezni valamit, nem csak kitervelni valamit, hanem fékhez vinni azt. Itt jön, amikor tervezek valamit, és utána jön, hogy akkor Orbán bácsi akkor kiirdett egy újabb csomagot. Akkor mindenki pánikba esik. Úristen, akkor most nem fog sikerülni. Újabb megszorítás bejön. Akkor az ember azt mondja, nem. Hát, ha tervezünk az evangéliumot, jön az egyház törvény, akkor azt mondja, hagyjuk abba. Mert ezzel most már nem lehet. Tervezünk valamit, jön egy tragédia a családban, azt hiszünk, akkor most már nem tudunk megcsinálni. Pedig a nemes dolog, tehát abban kéne maradni. Kitartás, álhatatosság. Mert azt mondja a Szentírás, hogy aki álhatatos, az végig megmarad. Azt mondja, hogy nem vagyunk a meghátrálás embere, hanem mi vagyunk a hite. Mi nem fogunk visszalépni azért, mert a körülmények másképpen alakultak. És akkor nem fogunk visszalépni, nem fogunk meghátrálni, ha a mi terveink az Isten igéjén alapul, az Isten akarata szerint van, Istennel egyeztetünk, Istennel beszéltünk a tervet, ajánltunk Istennek a tervet. Tudom, hogy nehéz dolog sokszor őszinten mondani az Istennek, hogy akaratod legyen, mert sokszor kimondunk, de mégis a belülről azt mondani, hát mégis legyen az én akaratom. De ezt meg lehet gyakorolni. És fogunk látni, hogy ha Istennel tervezünk, akkor azok a tervek sikerülni fognak. Még ha úgy néznek ki, hogy nem fognak sikerülni, hogy a körülmények úgy néznek ki, akkor is Isten tovább viszi bennünket, sőt, Isten erőt ad, bátorságot ad azért, hogy mi tudjuk maradni azok a dolgokban. Krisztusnak is ilyen volt. Krisztusnak terve volt, nemes terve, hogy felmentse az embereket, megváltja az embereket. Gondoltok, hogy Krisztusnak egyszerű volt? Tudjuk mindannyiunk, ez volt a legdurvább, a legkeményebb a próbák, amiket Krisztus átélt. 33 éven keresztül, és az utolsó 3 év, 3,5 év, az volt a legkeményebb.
de akkor is ő kitartóan kellett végigmenni. Mert tudta, hogy nemes terv, Istennel egyetértett, Isten megáldozza a tervet, és így győzelmesen győzött ott a kereszten. Neki is kellett az optimista hit. Neki ott a Getsemáné kertjében kellett, hogy optimista legyen. Ott a kereszten is kellett, hogy optimista legyen, amikor azt mondja, atyám, miért hagytál engem? Mikor úgy tűnik, hogy atya elhagyott, elhagyta őt, de akkor is kellett hinnie, hogy ő feltámad. Kellett bíznia abban az Istenben, aki őt küldte. Mert tudta, hogy kiben hitt, és tudta, hogy az Isten nem változik. Nála nincs a változásnak árnyéka sem. Kedves gyülekezet, a hívő ember, a nemes ember körülbelül nézni kell, hogy milyen korszakban élünk, és milyen terveink kell, hogy szülessenek. És mennyi időre tervezünk. Én szoktam néha mondani az embereknek, hogy hát sokszor mi úgy élünk ebben a földön, úgy tervezünk dolgokat, mint a 100 évig fogunk élni, vagy a 200 évig meg itt leszünk. Pedig hívők vagyunk, tudunk, kevés idő van. De miért az ember ennyire tervez? Miért ember ennyire akkor például gyűjteni magának? Miért az ember olyan dolgokat belemegy, ami hát felmaradhat is, akár több száz éveken keresztül, de kell-e nekünk ez? Nincs-e olyan fontosabb dolgok, amiben tudunk tervezni, ami gyakorlatilag az a 80 vagy 90 évben, amit mi élünk, hogy eredményesebb legyen. Szeretném, ha nekünk, ha tudnánk valahogy az Istennel gondolkodni, az Isten időszámítása szerint gondolkodni. Mert én úgy gondolom, hogy minden korszaknak ez egy profitikus korszak, aminek valójában egy meghatározott tevékenysége is vannak. Mert Isten azt mondja, hogy előre vannak nekünk meghatározni a mi tevékenységeink, a mi cselekedeteink is, kezdettől fogva. És ha mi nem ismerjünk, hogy milyen korszakban élünk, és ebben a korszakban milyen tevékenység illik, akár saját életünkben, akár a gyülekezet szinten, akkor össze-vissza fogunk csinálni dolgokat. Akkor olyan terveink lesznek, ami nem nemesek. Mert nem a korhoz szerint. Nem a korszakhoz kötünk és tervezünk a dolgainkat. Minden új év ez új korszaknak a része. 2012 évnek ez egy új korszak, az egy korszaknak egy része. És milyen terveink vannak? Ahhoz, hogy legyen jó terveink, ahhoz nekünk kell tudnunk az Istennek a gondolatait. Szeretnénk a néhány gondolatot megerősíteni ezeket a gondolatok a néhány versekkel, 90. Zsoltárban, Mózesnek a Zsoltára, hogy mi hogyan tervezünk, hogyan tudunk mi boldog új évet élni ezen a földön, és optimisták lenni a mi hitünkben. 90. Zsoltárnak a 4. versét olvasom elsősorban, majd a 10. és 12. és utána a 13-tól a végén. Tehát a 4. versben azt mondja Mózes, hogy mert ezer esztendő annyi idő előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy órási idő éjjel. Álljunk meg kicsit ezt. Én ezt, amikor olvasom ezt a gondolatot, akkor mindig az jut eszemben, hogy mi mindig a mi időnket, a mi életünket sokszor a római naptár szerint szoktunk meghatározni, nem? Hogy most a 2012, ez egy év, 365 napja van egy nap, és a 24 órában, és a

naptára, illetünk az Isten naptára szemszögéből, akkor rá fogunk jönni, hogy nagyon kevés időnk van. Mert itt azt mondja, hogy a 10. vers, hogy a mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha fejebb 80 esztendő, és a nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely sok, amely gyorsan tovább tűnik, mint a repülnénk. Hát a közületünk van 80 esztendős valaki? Nincs még. De azt mondja, hogy 80 esztendő a mi időnk. Hát valaki 90-et tesz, az már a bizonyos rekordot is döntött. De körülbelül 80 esztendőt élünk. És azt mondja Isten, hogy előtte ezer év esztendő az annyi előtte, mint egy nap. És ha megnézzük, hogy a 80 esztendő ezer év távlatában az mennyi százaléka tesz, akkor rájövünk, hogy kb. Mennyi? Ott matematikusok? Kb. 12%. És egy napnak a 12% az a majdnem 2 óra. És akkor próbáljunk tovább gondolkodni, hogy 2 óránk van. Reggel felkelsz, és 2 óráig kell élned, és ebben a 2 órában eldől a te időséged. Ebben a 2 órában minden meg kell tenned, ami az üdvösségedre fontos, ami az életedre fontos, és ebben a 2 órában mindent meg kell tenned, ami gyakorlatilága nemes is jó. És mire fogunk pazarolni a mi időnket? Elgondolkodhatunk, hogy akkor nem sok időnk lesz. És aztán ennyi idő kapunk mindannyiunknak. És azt mondja a 12. versben, hogy táníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Isten azt mondja, hogy Mózes azt mondja, hogy ha ennyi időnk van, akkor nekünk bölcsen kell számolni a mi napjainkat. Ha ennyi időnk van, akkor nekünk nagyon át kell gondolnunk, hogy mennyi időt élünk, és mit csinálunk ebben. Mózes megértette mindezeket. Nézzük Mózes, hogy igazából ő miután ezt megértette, akkor miképpen kezdett számolni az önnapjait, és milyen dolgokat kezd csinálni. Úgy gondolom, akkor ilyenkor több lelki dolgokra fogunk fordítani az időnket, ilyenkor nemes céljaink lesznek, ilyenkor optimistább leszünk, a mi üdvösségünkre nézve, a mi hitvilágunkra nézve, ahogy Mózes is mondja, és Mózes, miután ő látta, hogy igen ám, kevés idője van, bár hogy 120 esztendőig írt, akkor ő kezdte igazából számolni jól a napjait. Amikor az ember számolja a napjait, és jó tervei vannak, jó céljai vannak, akkor az imádságunk is mások lesznek. Mózes például most nem kezdve imádkozni, Isten adja nekem egy nyárolót, adja nekem egy Egyiptom tengerpart mellett a buvár szerelés, vagy bármit. Mózes nem ilyeneket kezdett, ott hagyta. Ott hagyta minden, ami dicsőség, ami kincs. Mert ő tudta, hogy ez nem vezeti semmire. Mózes az első dolog, amit imádkozott, amit kért, 13. versben azt mondja, tér vissza, Uram, meddig késsel, és könyörülj a te szolgádon. Mózes kér az Istennek visszajövetelét. Mi a mi életünkben sokszor visszatoljuk a Krisztus visszajövetelét. Hátráltatjuk. Jó lenne nekünk meg itt élni a Földön. Jó lenne nekünk meg földi terveinket mindig megvalósítani. Magában nem lesz, de mennyire imádkozunk, hogy Krisztus hamarabb visszatérjen. Mennyire sovárga várjuk az Istennek a megjelenését. Mózes tovább azt mondja, hogy jó reggel elegíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezünk és vigádozunk minden időnkben. Kedves gyülekezet, Mózes nem kérte, hogy boldog, sikeres év legyen. Azt mondja, Isten adja neki kegyelmet. Ez nagyon csodálatos dolog, hogy amikor nem kérünk Isten mindentől, csak az ő kegyelme, mert ennél nagyobb ajándék nincs is.

A Isten kegyelmében benne van minden fogalmazva. Anyagi, lelki, materiális, minden benne van. Ha mi ezt kérjük, akkor Isten a többit is ad. Isten azt mondja, Mózes azt mondja, minden reggel, ez csak ezt vár Istentől. Elégíts meg minket a te kegyelmeddel. És minden időnkben, amit örvendezünk. Ebben az évben legyen a politika, legyen a gazdasági helyzet, ökológiai körülmények. Ha nekünk minden reggel az Isten kegyelme megújul, akkor semmi problémánk nem lesz az égvilágon. Semmi. Akkor sikeres lesz a mi évünk, akkor továbbiakban nem lesz gondunk. Azt mondja utána, hogy vidámíts meg minket, mi nyomorúságunk napjaihoz képes, az esztendőhöz képes, amelyet gonosz láttunk. Ebben csak azt szeretnénk kiemelni, hogy a Mózes a vidámságot kér. Mégis megmutatja, hogy a hívő népnek a élete nem mindig rózsaszínű, ahogy gondol az ember. Az hívő népnek a életeben vannak is nehézségek is, de nehézségekben kéne, hogy legyen öröm, vidámság. El tudunk képzelni az apostolok, amelyek korbácsoltak őket, és visszafelé a templomból örvendezve énekeltek, korbácsolás után. Vagy Pál apostol börtönbe énekel, dicsőítő énekeket mond, amikor mindenki ott a börtönben szomorúsággal. És Mózes azt mondja, a napjainkhoz képest, amit nyomorúságot látunk, ahhoz képest vidámíts meg minket. Mit jelent? Azt jelenti, hogy mindig többet kapunk Istentől, mint amennyit látunk a gonoszságot, vagy nyomorúságot. Tehát Isten mindig többet adunk. Senki nem mondjon, hogy én szenvedem a legtöbbet. Meg a jobb is, aki annyi többet szenvedett, akkor sem mondott ilyeneket. Tehát senki ne érezze, hogy ő a legelhagyatottabb ember az életben, neki senki nem szeret, hanem Isten mindig többet mutat nekünk, ad nekünk, sőt, többet ad, mint amennyit elvárnánk. És azt mondja Mózes, hogy látássék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azok fiain. Hát néha a hívő ember kijön a gyülekezetből, olyan, mint a prédikátor megkorbácsolta őt. Pedig Istentől jön, amikor áldás. Miért nem látszik rajtunk? Miért fasult, sovanyú, uborka arcunk van? Amikor tudunk, hogy Istenünk van, élő Istenünk van, miért nem mosolyogunk? Többet kell mosolyunk. Látszódjon rajtunk, hogy Istentől kaptunk áldást. Én úgy érzem, hogy az embernek nincs vidámság, nincs öröm, akkor valami baj van, vagy lebecsül az Istennek ajándékait, lebecsül az Istennek kegyelmét, lebecsül az Istennek minden erőt, amit beletesz. De Mózes azt mondja, látszadjon rajtunk, a mi arcunkon. Láttassék a te műved, a te szolgádon, a te dicsőséged azoknak a fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, mi rajtunk, és a mi kezünknek a munkáját tedd alandóvá nekünk. És a mi kezünknek a munkáját tedd alandóvá. Ugye, terveink vannak, dolgozni fogunk ezek a terveken. Ez a kezünknek munkája. Eredmények lesznek. Egy kérdés hadd tegyem fel, hogy azok az eredmények milyen szempontból alandók lesznek? Mi az a munka, ami alandó? Erőnik a közösség tudna válaszolni, a gyülekezet valaki tud. Mi az a munka, ami alandó? Monika? Tessék? A jelen, nagyon jó. Ha mi megformálunk a jelenünket. Mert a tiszta jelenmel fogunk mi kerülni a mennyben. Tiszta jelenmel fogunk hozni embereket Istenhez, vezetni őket,
és a másokért, tehát a alandó munka, olyan munka, ami alandó lesz, örökön öröki, az a munka, amit tettünk a mi jelenünknek formálásáért, és az a munka, amit tettünk a mi másoknak üdvösségeért. Mert amikor fogunk találkozni Monikával a mennyben, azt mondja, nagyon köszönöm szépen a prédikációt. Vagy testvérem, köszönöm szépen, mert meglátogattál, mert megvigasztaltál. A mennyben itt vagyok, és alandó, örökön öröki. Nem fogom mondani, hogy köszönöm szépen, mert jó kerestél. Jó munkát adtam nekem, hogy pénzem lett. Nem fogom mondani, hogy köszönöm, hogy mert akkor hát a lakást adtál. Mert az elveszi az álom. Elveszi az üldözők. Az nem alandó. Mózes azt mondja, hogy az ő munkáját, amiből most olvasunk, Mózesből idézünk. Nem állandó az? Az Egyiptom, amitől ott építkezett, mint ami mi maradott, turisztikai hely. Az a dicsőség már nem az egyiptomé. De a Mózes, amit leírt, az ő jeleme, az ő gondolatai, abból táplálkozunk mind a mai napig. És ha mi optimisták vagyunk, akkor tulajdonképpen ezek a dolgok is meglesznek a mi életünkben. Ha optimisták vagyunk, akkor nem fogunk csüggedni az, hogy esetleg egy evangelizáció munka nem ment, vagy egy testvér nem úgy tért meg, ahogy mi elvártunk, hanem mi bízunk abban, és Isten állandóan fogja tenni ezeket. Befejezésül engedjetek, hogy azt a kérdést tegyen fel, hogy miért volt optimista Mózes? Mózes olyan ember szinten, aki az élete semmi optimizmus nem látszódott. Kivéve az, hogy néhány évig, 40 évig ott volt a fáraónak a házában. Ott is kellett menekülni, mert ott sem volt biztonság. Mózes olyan korban született, amikor üldözni kellett a kisebb újjászületett gyereket. Hát a szüleinek nem lettek optimisták? Akkor meghalt volna Mózes. Úgy engedne egy kisgyereket a kosáron, a vörös tengeren, végig, a Níluson, bocsánat, krokodilok közepete, hullámok közepete, és abban hinni, hogy ez a gyerek túl fog élni. Hát csak optimista hitre van szükség. És az a gyerek a legjobb helyet kap. És a végén pedig, 40 évig, a tengerre, a pusztában, a népővel nyomorogva. És Mózes megint hitt abban, hogy fognak jutni a Kánaánba. Egy érdekes gondolat. Ki mondja, hogy Mózes bekerült a Kánaánba? Ki mondja, hogy nem került be? Ki tartózkodik? Mindenki. Én azt mondom, Mózes bekerült a Kanánba. A földbe is. Be tudom bizonyítani. Jó Isten először messziről mutatta őt neki. Azt mondja, nem fogsz bemenni. De akkor is most Mózes optimista volt. Megdicsőülés hegyen. Ki volt ott? Mózes is élés. Ott. Kanánban. Egy döbbenetes, nem? Hogy ez megtörtént. Ő ott, a hegyen szemlélte a Kanán. Letett a lábát, nem csak a mennyben. Azért ilyen volt optimista Mózes, mert soha nem felejtett el Isten gondviselése mindenkor. Soha nem. Mi feledékeny hívők vagyunk. Olyan, mint az a hölgy, aki elfelejtette, hogy turorúdító adtam neki. Mi feledékeny hívők vagyunk, rögtön elfelejtünk a minden jót itt, mint ami Isten velünk tett. Mózes nem felejtette el. És annyira erős volt benne ezek a tapasztalatok, hogy ő mindig hitt abban, aki engem megmentett a vörös tengeren keresztül, vagy Níluson, az képes minden megadni, amit kérek. Az itt nem is panaszkodott volt, azt mondta, Isten azt mondja, hogy nem fogsz bemenni a földbe. Akkor is itt van. Mózes beillesztette
a saját életének a tervét az Isten tervével. Nemes tervei voltak a Mózesnek. Különben ő csak hogy egyiptomi dicsőséget hajszolta volna, hogy ő legyen a nagyobb, ő legyen az utóda a faraónnak, de azt mondta, nem. Minden egyiptom kincseit, dicsőséget, semmit hiába valónak tekintete. És beillesztett az ő terve, azt mondja, életemet adom az Istennek és az Isten népének. És így indult neki. 40 éven keresztül a pusztában sirakozó, panaszkodó néppel együtt. Így lett nemes a terve. Harmadik dolog, hadd említsem, hogy Mózes szem előtt tartott a célt. Mindig látta az alandót, nem pedig a mulandót. Szem előtt tartott a célt. Azt mondják, aki messzer akar menni, akkor az cél kell látni. Nem kell látnia, hogy milyen völgyeken keresztül, meg hegyeken keresztül kell menni, hanem a cél. Egy személyes tapasztalattal zárom az Isten tiszteletet. Mikor 18 éves voltam, akkor egyik unokatestvérem azt mondja, hogy gyere, csinálunk egy kis üzletet, menj el a faluba, X faluba, és vásárolja a pálmaolajat is hozzá a belvárosba, és akkor eladjuk. Hát mivel még nem mentem az egyetemre, azt mondta, hát érdekes lehetne, elindultam. És a faluba megérkeztünk, összegyűjtöttem a palmaolájt, megrendeltem emberektől, és vissza kellett menni a félvárosba azért, hogy hozzam a hódokat, meg a kanalkat, hogy itt tudjanak beletenni. Hát elindultunk, és a kamion tönkrement. És ebben a faluban hetente egyszer jön egy kamion. Tehát magyarul, vagy egy hétig ott kell maradni, vagy gyalog kell indulni. Hát a jó falusi voltak mellettünk, megkérdeztük tőlük, hogy merre van a főút, meg oda kell jutni, hogy egy másik a kocsival tudjam menni a fővárosba. Hát a falusiak azt mondtak, hát a két falu, van egy kanyár, egy kis emelkedő, és ott lesz a főút. Hát, kedves testvérek, ne tudjátok, én annakban a örömmel, meg a hitben indultam, hogy a két falu kanyár emelkedő, és ott lesz a főút. Reggel 5 órakor indultunk két társammal, és a 20 kilós olaj, pálmaolaj kanával, hát úgy tudom, mintát kellett is vinni a fővárosba is. Mondtam, miért csak két falu, meg ilyesmi, akkor kibírom. Hát mentünk. Hát az első falu az még 3 óra. Mentünk. Megérkeztük az első faluban, kb. Rájöttünk, 3 órát gyalogoltunk. Hát azt mondtunk, jó, hát megkérdeztünk, hol van a következő falu? Van egy lejtő kanyár, is ott lesz. Hát ha reménykedtünk, mert mindig rövid lesz. Indultunk még. Hát még kb. 5 órát gyalogoltunk ismét. Meg mindig nem volt az első falu. A falusiak mindig biztattak bennünket. Ha megkérdeztünk a főút, akkor kanyár, lejtő. Még a lejtő kanyár az mindig 2 óra. És a reggel 5 órától délután 17 órakor érkeztünk a főútra. Körülbelül 50-60 kilométert gyalogoltunk azon a napon. Főváros gyerekként, aki kicsit a kényelmes életet szokott, ott leültem a földön, megkérdeztünk az egyik nénitől, hogy néni, adj nekünk vízet, és megkérdezt, honnan jöttetek, azt mondta a gyerekek, ez körülbelül 60-70 kilométer, és mondtam, hát én biztos szívesen nem gyalogoltam volna. Ha tudtam volna, hogy 60 kilométer kell gyalogolni, nem indultam volna, szívesen váltam volna. De itt a cél volt a legfontosabb. És a cél nekünk ebben a 2012-ben, nekünk a cél legyen a legfontosabb. Ha akarunk optimisták lenni, ne nézzük, hogy mit mond a gazdaság helyzet, mit mond a politikai helyzet, mit mond az ekológiai helyzet, hanem a cél legyen a legfontosabb. És olyan cél legyen, ami egyet ért az Isten céljaival, nem a saját céljainkat. És akkor ez az év boldog és új év legyen, és lesz számunkra. Amen.
Égi Atyánk, a mi Úrunk Krisztus nevében jövünk Te hozzád. Először megköszönjük néked a tanítást. Megköszönjük néked, hogy szeretnél, hogy olyan optimisták legyünk a hit világunkban, amilyenek szeretnél látni bennünket, amilyen Te vagy, Úrunk. Szeretnénk ezt örökölni tőled, Úrunk. És szeretnénk, ha ezt munkánad bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent megvilágítasz nekünk, ami az üdvösségünkre fontos. És szeretnénk bocsánatot kérni, hogy sokszor nem úgy tervezünk, hogy nem esett legyenek a terveink. Nem egyeztetünk veled, Urunk, a terveink. Szimpátia szerint tervezünk. Urunk, de Te szeretsz bennünket újra és újra. Arra irányítsz bennünket, hogy megtaláljuk a Te akaratadat. Kérünk, hogy bátoríts bennünket, erősíts bennünket, hogy újabb és újabb megkereséssel fordulunk hozzád, hogy összhangban tudunk dolgozni veled. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg mindannyiunknak életét. Áld meg azt az új évet, áld meg az előttünk álló eseményeket, Urunk, és bátoríts, erősíts meg a gyülekezeteinket, testvéreinket egyenként, akik küzdenek, akik talán kilátástalannak látszik az ő életük. Urunk, legyen a kegyelmed bőséggel mirejánk és mindannyiunkon. Kérünk téged, áld meg közösségünket is, áld meg ezt az országot is, Urunk. Áld meg az evangelizáció lehetőségeinket, és áld meg a munkáinkat is. Szeretnénk, ha éreznénk ezeket az áldásokat a mai naptól kezdve, mostantól is, Urunk. És szeretnénk érezni, hogy Te vagy köztünk, és a jelenléted a Te szentelkeden keresztül itt van jelen köztünk. Add, érezzünk a szeretetedet is egymás iránt, és egymástól is, amikor maradunk a nap további részében is. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, és Te mindig meghakadsz bennünket, és hiszünk abban, hogy Te válaszolsz minden imáinkra, a Te Szent Fiad nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt folyamán, amiről most szó lesz, szeretném azt mondani, hogy nem azért lesz most arról szó, amiről szó lesz, mert hogy történt a múlt héten édesanyámmal ez a nagyon nagy probléma, ami történt, hanem azért lesz erről szó, mert a Jóisten engem erre az egész helyzetre úgy felkészített, hogy két héttel ezelőttre felkészültem ebből a témából, Gödöllőn megtartottam a szolgálatot. Annyira indítatva éreztem magam, hogy erről a témáról készüljek. Felkészültem, arról szóltam, és ugye mind a három gyülekezetemben elmondom ugyanazt a témát. Múlt héten szombaton, két hete szombaton Gödöllőn tartottam, és a következő héten péntekről szombatra viradóra történt anyukám, valami történt. Bevittük a kórházba mentővel, utána hazamentem, visszamentem hozzá még, amit vinni kellett, fölmentem Zugligetbe, ugyanazt megtartottam. Hadd mondjam most már magamnak, elsősorban magamnak. Addig is persze az ember magának, csak ezen a háttéren, és most itt is szeretném ezt elmondani. Tehát csak azért szeretném mondani, hogy ezt nem azért mondom, mert hogy ez történt, hanem hogy Isten egész kegyelmes módon akart felkészíteni mindarra, ami történt. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai alkalommal a Szmirnai levélről szeretném, hogyha szólnánk. Jelenések könyvében a Szmirnai levélről, a második gyülekezeti korszakhoz intézett levélről szeretném, hogyha szólnánk, mert nem tudom, emlékeztek rá egy hónappal, vagy olyan több mint egy hónappal ezelőtt az első gyülekezeti korszakhoz intézett levélről beszéltünk, az efézusi levélről, annak a misszió vonatkozásáról. Ugye minden egyes korhoz intézett levél szólt elsősorban az adott kornak, ugye, akikhez íródott a levél, szólt a gyülekezeti korszakhoz, tehát a történelem folyamán, ugye, amikor az adott gyülekezeti korszak az idejét töltötte, de minden egyes gyülekezeti levél hatalmas bátorítás, fendés, intés azoknak, akik az egész föld történelme folyamán élnek, végig ugye az új szövetség korszakain keresztül, és éppen ezért a második gyülekezeti korszakból a legfontosabb nekünk szóló üzenetről szeretnénk ma, hogyha közösen gondolkodnánk. Olvassuk el mindjárt a Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből. Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből a következőt olvasom. A Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imi a sátán egy néhányat ti közületek a tömlőtbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A második gyülekezeti korszak, a szmirnai korszak, ugye az első század vége, második század elejétől 313-ig tartott, ugye itt van 10 napig tartó nyomorúságról is beszél a Szentírás, ugye ami 303 és 313 között következett be, Diokleciánus császár nagyon-nagyon heves üldözése alkalmából, tehát ezt a kort pontosan be tudjuk azonosítani második század eleje és egészen 313-ig. De ezt az egész korszakot végig kísérte a szenvedés, a megpróbáltatás, a Krisztusért való szenvedés. A gyülekezeti kor magában hordja a nevében ezt az eseményt, hiszen Szmirnának hívják. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez a név honnan ered, ugye a Mirhából, ugye a görög megfelelőjéből, és a halottak bebalzsamozásához használt szer volt ez. Tehát magában hordozta azt a nevet, hogy igen, rengeteget kellett ennek a gyülekezeti korszaknak szenvedni, nagyon sokan az életüket adták Krisztusért. És én éppen ezért ebből a levélből szeretnék egy olyan szakaszt idézni, ami a mi időnkre, illetve a közvetlenül előttünk álló időszakra, a nagy nyomorúság idejére is hatalmas bátorítás, bíztatás és egyben felszólítás.
Mert ugye az akkor a nagy üldözés ekkora volt. És miről beszél a Szentírás? Mi vár ránk? A nagy nyomorúság, ugye, amikor az egész Isten népét üldözni fogják. Éppen ezért szeretném azt a két gondolatot kiragadni ebből a levélből, ugye, amit most felolvastunk, a szmirnai levélből, amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, és lesz az előttünk álló időben. A 10. versben ezt olvastuk, a 10. vers eleje és a vége. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két bíztatás, egy felszólítás. Erről szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán közösen gondolkodnánk. Mindenek előtt, mielőtt ezt a jövőre vetítenénk ezt az egész kérdést, nem tudjuk megtenni anélkül, hogy ne alapoznánk meg a Szentírás tanításainak a felelevenítésével ezt a kérdést, amiről már olyan sokat beszéltünk, olyan sokat hallottunk, de majd látni fogjátok, bizonyos szempontból fogom ezt a kérdést érinteni, egyáltalán a szenvedésnek a kérdését. Most még nem a Krisztusért való szenvedés kérdését, amikor valakit a hitéért üldöznek, arra is rátérünk mindjárt. Először önmagában a szenvedésnek a kérdéséről szeretnék szólni. A Bibliában olyan elgondolkodtató az, hogy számtalan helyen azt mondja az ige, hogy ebben a világban szenvedés, nehézség, ugye a bűn következtében ez vár minden emberre. De Jézus azt mondja az övéinek, János evangélium a 16. fejezet 33. versében, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Tehát nem csak azoknak, akik az Istent nem keresik, nem csak azoknak, akik eltávoztak az Istentől, hanem ezt mondja az övéinek mondja, mert elsősorban ugye ez Jézus búcsúbeszédei a tanítványainak mondja. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Fölmerül a kérdés, hogy vajon miért van szükség azoknak, akik az Istent keresik, miért van szükség az ő életükben is a nyomorúságra és a szenvedésre. Hiszen ők az Istent keresik. Szeretnék két igét megemlíteni. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. versét, az egyik legelgondolkodtatóbb ige a Szentírásban, és az egyik legfurcsább első olvasása egy olyan embernek, aki nem foglalkozik az igével, azt mondja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nem elgondolkodtató, igen? Bárkit megkérdezünk ebben az életben, mit szeret jobban, mi a jobb? Szomorúnak lenni, vagy örülni, vagy nevetni? Ki mit mond? Azt hiszem, hogy nincs ember, aki azt mondaná, hogy jaj, mennyivel jobb a szomorúság. És a Biblia azt mondja, hogy jobb. Jobb a szomorúság a nevetésnél. És meg is indokolja, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Gondoljuk végig azt, hogy az életben, a hétköznapokban is, amikor emberek mondjuk belevetik magukat az életbe, az örömöket hajhásszák, keresik, ki az, aki ott jellemben tud fejlődni. De amikor jön a nyomorúság, jönnek a nem szeretem napok, amikor az embert a szomorúság fogja el, a próbák, a nehézségek, az ember akkor megáll és gondolkodik, és akkor az Istenhez fordul. Lehet, hogy még soha nem is próbált, ugye a világi emberekről beszélünk, de hadd mondjam, így van ez velünk, mindannyiunkkal, hívő emberekkel is. Az Isten elünkbe adja az igét, tudjuk, milyeneknek kell lenni, pontosan tudjuk. Ha most itt órák hosszat tudna mindenki beszélni, hogy milyeneknek kell nekünk lenni, hadd mondjam, elméletben. De a próbák alatt az Isten, ami jellemünket akarja igazából fejleszteni. Mert sajnos olyanok vagyunk sokszor, mint a ló és az összvér, akinek kantárral és zabolával kell szorítani a száját, mert különben nem közelít hozzád. Ugye példabeszédek könyve azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Igen, annyira elgondolkodtató ez, hogy a rossz, a nyomorúság, az ugye sátántól ered. Ugye a bűn minden következménye, ugye, ami a világunkra zúdul, sátántól ered. De ez a csodás az Istennél, hogy az ő kezében minden átok áldássá válik. És a hívő ember életében csak az történhet, ami az ő kezén keresztül megy, és minden sátán, minden támadása, amit ő megenged mértékkel, bizonyos mértékkel, de minden támadása sátánnak, az Isten kezében eszközzé válik, és áldássá válik az övéi számára.
Olyan elgondolkodtató az, amikor mi a szenvedésről beszélünk. Én most az elmúlt héten a fizikai szenvedésnek is egy iszonyatos szeletét láttam megint meg, de szerintetek az ember életében, mondjuk akár egy hívő ember életében is, mondjuk a hívőkről beszélünk most csak a saját magunk életéről, nem mondjuk a világiakról is nyugodtát, akik nem az Istennel járnak, szerintetek mi a több egy ember életében, a fizikai vagy a lelki szenvedés? Én ezt tényleg nem tudom elmondani, én sem, tehát erre nincs kimutatás, de én is így érzem, hogy a lelki szenvedés a sokkal nagyobb, és sokkal több. Sokkal több. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy ebben a földi életben, hogyha valaki fizikailag egyáltalán nem is szenved, de lelkileg mennyi gyötrelmet kell a bűn következtében elhordolnunk. Gonoszságot, hálátlanságot, kegyetlenséget, gúnyolódást, megvetést, ki tudja még, hogy mi mindent, szóval annyi mindent, hűtlenséget, megcsalatást, szóval annyi mindent kell lelkileg az embernek elhordozni, hogy én úgy érzem, hogy ritka esettől eltekintve nyilván, mondjuk lehet, hogy valaki az életét végig szenvedi fizikailag, nyilván van ilyen is, de valahogy úgy érzem, én is úgy érzem, hogy az ember lelkileg szenvedi a legtöbbet. És amikor arról beszélünk, hogy a szomorúság, a szenvedés, a próbák, akkor nem csak a fizikai próbára kell gondolni, hanem talán elsősorban a lelki szenvedésekre, azaz mind a kettőre, de ebben ugyanúgy benne van a lelki szenvedések és a nyomorúságok. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a jellemfejlődésünknek elengedhetetlen része mindez, elengedhetetlen része. És én csak egyetlen egy idézetet szeretnék, és csak kívülről szeretném idézni. Ellen White írja azt, hogy türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, és felsorol ilyen tulajdonságokat. Azt mondja, hogy ezek azok a virágok, és ezek azok a gyümölcsök, amelyek viharok között érlelődnek. Olyan szépen fogalmaz, elmondja ezeket, amilyen meg kell, hogy teremjük ezeket, de azt mondja, hogy ezek olyanok, hogy ezek viharok között érlelődő gyümölcsök és virágok. Igen, az Isten ezért engedi meg mindannyiunk számára mindezt. És egy dolgot szeretnék előre vetíteni a jellem fejlődéssel kapcsolatban. Az Isten meg akar bennünket a próbákon keresztül, és most különösen a lelki próbákról szeretnék beszélni elsősorban, meg akar bennünket valamire tanítani. Ne haragudjatok, hadd kérdezzem, gondolkodjunk közösen. Szerintetek a lelki szenvedések közepette az Isten mi az, amire leginkább meg akar bennünket tanítani? Milyen jellemvonása akar szerintetek megtanítani bennünket leginkább a lelki szenvedések közepette? Több mindenre ki fogunk térni, de most az első, amit szeretnék, amit leginkább a lelki szenvedések közepette. Most fogok egy szót mondani, és kíváncsi vagyok, hogy értitek-e, mire gondolok? A szeretetre. Mi a kapcsolat a lelki szenvedés és a szeretet között? Miért szenvedünk mi lelkileg? Miért? A legnagyobb és legtöbbször azért, mert ami nem jó akarunk a másik miatt, valamiket el kell hordoznunk. Súlyos megpróbáltatásokat, fájdalmakat, nehézségeket. És az Isten azt akarja, hogy mi a próbák által élesben, hogy úgy mondjam, nem elméletben, itt a melegben, milyen szépen el tudjuk mondani, de ott az éles helyzetekben meg akar bennünket tanítani a szeretetre, az ellenség szeretetére. Azt pedig nem tudja nekünk másképp megtanítani, mint hogy át kell élnünk a rossz indulatot, a haragot, a gyűlöletet, a stb. Mindent, amit ugye az előbb felsoroltam, mindenféle szenvedés, azaz azok közül, amiket az Isten megenged az ember életében, azért, hogy el tudjunk jutni arra, amit a Biblia az első és legnagyobb parancsolatnak nevez, a szeretetet. Emlékeztek a szeretet definíciójára? Mi a szeretet definíciója, és hol található a Bibliában? A szeretetnek van egy nagyon szépen körülhatárol definíciója. Azt mondja János apostol, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő, 1 János 4, 9 és 10. János első 4, 9 és 10.
én sem írtam ki, bocsánat, csak az, hogy 1 János 4. Igen. És sőt, akkor még a 8. versben azt mondja, hogy ugye nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és ugye... Jó, bocsánat, én nem látom, kicsiket orrról. Tehát és abban van az igazi szeretet, hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát a világra mi érettünk. Tehát mi a szeretet? Nem az a szeretet, hogy én egy tökéletes lényt, aki irántam csak jó, mindent neki köszönhetek, azt tudom teljes szívből szeretni. Ez még nem a szeretet teljessége. Az a szeretet teljessége, amit ő mutatott oda irántunk, hogy a bűnösökért, az őt megvetőkért, az őt gyalázókért az életét adja. A méltatlanokra, a gonoszokra irányuló szeretet a teljes szeretet. És az Isten a lelki szenvedések által, a próbák által többek között ezt akarja nekünk megtanítani. Mert hadd mondjam, mit mond a Szentírás? Ha szeretet nincs bennem, bármit tehetek, hatalmas dolgokat is. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tudom, hogy furcsa a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Szeretünk-e mi szenvedni? Lelkileg, fizikailag? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy a szenvedés alól úgy ki akarunk hátrálni, úgy keressük a kibúvókat, hogy ne kelljen az alatt a teher alatt maradnunk. Én azt hiszem, hogy nagyon mindenben így vagyunk vele. De szeretném megkérdezni, hogy nem az aranytisztításról beszélek most, ugye arról sokat beszéltünk, hanem a gyémántról. Hogy alakul ki a gyémánt? És miből? Tudják? Szél. És hatalmas nyomás van rajta, ugye? De sok ideig tartó nyomás, és ebből lesz a gyémánt. Hadd mondjam, ha mi is igazi krisztusi jellemet akarunk, akkor nem szabad a próbák elől futnunk, hanem köszönetet és hálát kell mondani Istennek a próbákért, mert gyémántot akar a mi jellemünkből csiszolni. Azt akarja, hogy drága követ legyünk, ég követ legyünk az ő koronájában, ahogy Zakariásnál olvassuk. Ugye a megváltott ember vagy égkő lesz az ő koronájában, és ezért csiszol most bennünket, hogy mi ott lehessünk majd is ilyen módon. Összefoglalóan szeretnék 3-4 dolgot megemlíteni, amit az Isten a próbák által meg akar nekünk tanítani, ugye meg akarja tanítani a szeretetet, és ezzel párhuzamosan még jellemvonásokat szeretnék megemlíteni, meg akarja mindenképpen tanítani a szerénységet. Emlékeztek, régen volt, legalább egy 5-6 évvel ezelőtt beszéltünk itt a szerénységről, hogy ez egy nagyon nehezen meghatározható jellemvonás. A szerénység az a fajta krisztusi magatartásforma, ahogy az embernek az őt ért rosszra reagálni kell, ahogy a rossz

Most egy idézetet a Tapasztalatok és látomások című könyvből, a 40-41. Oldalról két-három rövid idézetet a következőképpen olvasom. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz, elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. És ha a második sem használ, akkor még egyet, és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnának. Láttam, tehát látjuk, poharak, újabb, újabb, és amíg el nem éri a kívánt hatást az életünkben. De utána mit mond? Láttam, hogy a keserű italt türelem, kitartás és ima által megédesíthetjük. És akik így fogadják, azoknak szívére a kívánt hatása lesz, és Isten nevét megdicsőíti. Ebből az egész idézetből, ebből a nagyon fontos idézetből most csak két szóra szeretnék a figyelmet hívni. Mivel tudjuk a keserű italt megédesíteni? Türelem és kitartás által, ez az egyik, és a másik pedig az ima. Erre majd még mindjárt vissza fogunk térni. Következő idézet. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez és küzdjünk ő vele imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Következő idézet. A szomorúság és a próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük, figyeljük és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha voltak, mivel tudja, hogy ideje kevés, és nem sokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek, vagy az életre, vagy a halálra. És most figyeljük a következő mondatot. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk. Figyeljük, ha valamikor ma nem szabad összeroskadnunk a kísértések, megpróbáltatások és csalódások súlya alatt, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. Igen, tudva azt, hogy, megint csak egy idézet, ezt most kívülről, semmit nem lehet tenni se ellenünk, se értünk, csak amit az ő gondviselése megenged. Senki nem tehet se értünk, se ellenünk semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. Ézsaiás 49.16 mit mond? Markaimban metszettelek fel téged. És mit mond? A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen? Ugye a bibliai időben a városok akkor voltak lakhatók, akkor voltak biztonságos városok, hogyha kőfallal lették őket körül. És ezeken a kőfalakon őrök álltak, figyeltek. És amikor azt mondja, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel azt mondja, hogy ember ne félj. Semmi fájdalom, bántás, nehézség nem érhet téged csak úgy, ha én láttam, hogy ki megy oda, és mit akar tenni, és amennyit megengedek, annyi történhet. A te kőfalaid előtted vannak szüntelen. Ezek után szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni még a szenvedésről, hogy amikor mi igazából tudjuk, és a lelkünkben, a szívünkben ez ott marad maradandóan, akkor megvalósul, amit Jézus mondott, hogy az én békességemet hagyom nektek, ugye? Az én békességemet, nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet. És utána azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát, hogyha mi megédesítjük a keserű poharakat hit, türelem, kitartás által és ima által, akkor az a béke lesz a próbák között a mi életünkben, amely minden értelmet felülhalad. És akkor említeni, mert még sok mindent szeretnék a végidővel kapcsolatban megemlíteni, csak szeretném megemlíteni, amikor Jézusról beszél Péter apostol az első fejezetben, első levele, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben, azt mondja, hogy az kedves dolog az Isten előtt, ha valaki tűr ő érette keserűséget, méltatlanul szenvedjén. Azt mondja, milyen dicsőség az, hogyha arcul veretve a saját bűneitek miatt szenvedtek, ugye csak kívülről idézem az igét, de ugye ha ő érte szenvedünk, ugye az kedves ő előtt.

0: És utána, amire szeretném a figyelmet felhívni, azt mondja, hogy mert arra hivattattatok el. Nem elgondolkodható? Arra hivattatok el. Azt mondja, hogy a hívő ember arra hivattatott el, a Krisztus követségében járó ember, hogy érte szenvedjen. Igen, miért? Mert hogyha Krisztus elszenvedte mi érettünk azt a mérhetetlen szenvedést és gyalázatot, akkor azt mondja, mi is el vagyunk hivatva arra, hogy a bűnvilágában szembenézünk azzal, hogy a jó az a támadását fogja Sátánnak kiváltani, és hogyha engem a jóért, támadásért, a Krisztus követésért, támadásért, akkor végig gondolom, hogy erre hivatattam el. A szolga nem nagyobb annál, aki azt küldte. És az ember örömmel, hálával tudja a szenvedéseket, a Krisztusért való szenvedéseket is fogadni. Azt mondja az Apostolok története című könyvből egy idézet, a vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Figyeljük! Krisztus megnyilatkozik nekik, és szeretetével vidámítja fel szívüket. Akkor van az ember a legközelebb Krisztushoz, hogyha ő érte szenved. És ezt tapasztalta meg minden mártír, mindenki a középkorban és a szmirnai korban is. És ezért mondja Jézus, ezért kezdi így, azaz mondja bátorításként a levélben, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mert a jellemet csiszolódik közben, megtanulsz olyat, amit máskülönben nem tudnál megtanulni. És Krisztusért szenved, ott szenvedsz, ott áll melletted Krisztus. És a legnagyobb segítséget fogod megkapni, a legnagyobb támaszt, amit csak el tudsz képzelni. Szerintetek, hogyha most valaki egy szenvedés előtt áll, és tudja, hogy szenvedés fog rá várni, és én azt mondom neki, hogy ó, ne féljél. Szerintetek, az milyen bátorítás? Maximum egy kedves gesztus, ugye, ahogy az ember ezt mondja, meg együttérzés. De amikor az Isten azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Hadd kérdezzem meg, hogy mi el szoktunk-e ezeken, ez egy ígéret, el szoktunk-e ezeken gondolkodni. Ez ugyanolyan ígéret, mint az, hogy nyomorúságos idő lesz. Mert most szeretnék áttérni az előttünk álló nyomorúságos időre, mert a Biblia arról beszél, hogy igen, nyomorúság lesz, olyan nyomorúság, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Minden nyomorúságot felül fog haladni ez a nyomorúság, és hadd mondjam, a kegyelem idő lezárása utáni nyomorúság, ami a legnagyobb nyomorúság lesz a Föld történelmében, az lelki nyomorúság lesz. Nyilván, hogy lesz fizikai része is, de onnantól kezdve a kegyelem idő lezárása után emberélet nem fog áldozatul esni, ugye a Krisztus követése kapcsán, mert ugye az már nem dicsőíti meg az Urat, tehát a kegyelem idő lezárása bekövetkezett, mindenkinek marad a jelleme olyan, amilyen volt ugye, amilyet a kegyelem idő lezárása előtt, és onnantól kezdve a lelki szenvedés lesz, meg persze a fizikai szenvedés is, de a lelki szenvedés lesz olyan mérvű, amelyhez hasonlót a Biblia csak kevés helyen említ. Jákob éjszakájának, Jákob küzdelmének nevezi. Ugye Jákobnak is a küzdelme, ugye amikor ott volt egy harc is, de neki nem a fizikai küzdelem volt a legnagyobb és a legnehezebb, ugye, hanem a lelki gyötrelem, a lelki küzdelem. Szeretném megkérdezni tőletek, csak erre tényleg csak magatokba válaszoljatok, de szeretitek-e, hogyha ige hirdetés vagy beszélgetés a nyomorúságról, a nehézségről, az előttünk álló időről szól? Nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy jó, inkább valami szebb téma, valami kedvesebb téma legyen, ne az ilyen olyan kellemetlen témák, negatív témák. Na most szerintetek negatív téma a nyomorúságról, az üldözésről való beszélgetés, meg az ige hirdetés? Negatív vagy nem? Reális, nagyon jó, köszönöm. És ennél még egy sokkal, nem akarom, na kimondom, pozitívabb jelzőt szeretnék hallani. Hatalmas öröm erről beszélni, és hatalmas bátorítás, és azt mondom, hogy az egyik legfontosabb téma nekünk most erről beszélni. Miért? Miért? Mert ebben a témában, ebben a témakörben, a végidő nyomorúsága kapcsán, ebben a témában van a Bibliának a legtöbb ígérete és a legtöbb bátorítása. Ha én az isteni bátorításokat és ígéreteket nem akarom hallani, akkor nem akarok foglalkozni. De ha én meg akarom hallani, hogy az Isten mivel bátorít, akkor kell ezzel foglalkozni. Ez még csak az első lépés. Hadd mondjam, a Bibliában a legtöbb ígéret, a legtöbb bátorítás erre a korra szól, amiben mi most fogunk belelépni, amiben már most vagyunk, és amiben belelépünk. A legtöbb ígéret ezzel foglalkozik. Azon túlmenően. Szerintetek talán kérdezek valamit. A gyerekeket is egy pillanatra megszólítom. Szerettek-e olvasni a Bibliában szabadulási történeteket, amikor Dániel az oroszlánok vermében van, vagy amikor a vörös tenger ketté válik, vagy a tüzes kemencének az esete. Szeretünk-e ilyen történeteket olvasni? Ugyanúgy mennyire jó? De azért most megkérdezem, átélői szerettünk volna annak lenni, hogy jön velem szembe az oroszlán? Szeretnék átélője lenni? Szeretnék átélője lenni, hogy ott vagyok az életveszélyben, jön az egyetemi sereg, előttem a tenger, és pillanatokon belül lekaszabolnak, szerettem volna átélője lenni? Milyen jó olvasni, és olvasok a kimenetelt, és jaj, de csodálatos, de átélői szerettünk volna lenni? Gondoljuk végig, hogy az Isten erre az időszakra ugyanazt ígérezte, hogy ugyanilyen lesz az ő népének a szabadítása. És mit mond? Beszél az angyalok szerepéről, beszél az isteni védelemről, és beszél egy olyan végső hatalmas szabadításról, és az Isten nevének egy olyan megdicsőüléséről, aminek átélői lehetnek az övéi, hogy minden kor hívői ebben a korban vágyódtak élni, amivel most mi élünk. Hogy szemeikkel lássák meg az ígéretek beteljesülését és valóságát. Éppen ezért kell nekünk ezekkel foglalkoznunk, és hadd mondjam, még egy mondatot hadd mondjak erről, hogyha mi ezzel most nem foglalkozunk, ha ezeket a gondolatokat mi el akarjuk hesegetni a mi életünkből, nem akarunk ezzel foglalkozni, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a zsidó nép. A zsidó nép miért vetette el Jézust, miért feszítette meg Jézust, és miért vetette el végsősorban az Úr az egész népet, mind népet? Miért? Mi volt az ő tragédiájuk oka? Miért? Így van. Szenvedésről hallani se akartak. Jön a Mesiás. Hiába ott volt az igében a szenvedéséről, haláláról, hát végig. Hallani nem akartak róla. A dicsőségről, a szabadulásról, a római igalról való felszabadulásról. Erről akartak csak hallgatni. A szenvedésről. És pláne, amikor Jézus azt mondta, hogy maradjanak a teher alatt, és ha az egyik orcádat megütik, tartsd oda a másikat, és amikor az a római kényszerít téged, hogy a csomagját vidd egy mérföldre, akkor ne háborogj, és ne gyűlölködj. Nem tehetsz más, mint viszed, de vidd el két mérföldre. Mit szóltak ehhez? A szenvedést, a megaláztatást hallani nem akarták. És mi lett a végük? Nem is ismerték fel a kijelentéseknek a súlyát, és el is vetették Jézus Krisztust. Nehogy így járjunk mi is, és éppen ezért kell nekünk ezzel a kérdéssel is komolyan foglalkozni. Szerintetek a végidő nagy nyomorúságának mi lesz az egyik legnehezebb része? Mi lesz az egyik legnehezebb vonatkozása? Csak is a hívőkről beszélünk, ugye, akik már elpecsételtettek, a késő eső kiárad, elpecsételés megtörtént, lezárul a kegyelmi idő, mindenki felett eldőlt, ugye, hogy üdvözül vagy nem üdvözül. És ugye a nyomorúságban a hét csapás kitöltődik, és a legnagyobb nyomorúság a világra köszönt. Szerintetek a hívők számára mi lesz az egyik legrosszabb dolog ebben a nyomorúságban? Olvasok egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből. Figyeljük! Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyeknek a megszerzésére sokan túlságosan lusták. Figyeljük ezt az idézetet? Mindaddig is nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Olyan tapasztalatokon kell keresztül menni Isten népének, amelyekre már most föl lehet készülni, és az Isten fel akar bennünket készíteni. De ha mi lusták vagyunk ennek a tapasztalatnak a megszerzésére, mindjárt ezt majd részletezni fogjuk, akkor a legnagyobb próba és a legnagyobb nehézség lesz a nagy nyomorúságon felül is ez az időszak Isten népe számára. Éppen ezért nekünk tudnunk kell, hogy ezeket a tapasztalatokat mikor kell megszerezni, hogy lehet megszerezni, és mikor kell fölkészülnünk nekünk az előttünk álló nyomorúságos időre. Bocsánat, egyetlen egy szót válaszként azért hadd mondjak. Arra a kérdése, hogy mikor kell nekünk felkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre? Mikor? Most. Most. Hadd mondjam, nem holnap, hanem most. Most kell felkészülnünk. Emlékeztek arra, hogy Jézus azt mondja, hogy akarok nektek adni Laodiciának gyógyszert, amire szükségetek van. Laodiciában élünk. Mik ezek a gyógyszerek? Szentgyógyító ír. Fehér ruha és tűzben megpróbált arany. Ugye? A megpróbáltatásokban megedzett hit. Ezt akarja nekünk adni. De hadd mondjam, ezek olyan gyógyszerek, amelyeket alkalmaznunk kell, mert különben nincs üdvösségünk, de ezek a gyógyszerek mindegyike csak a kegyelem idő lejárta előtt használ. Ha később használjuk ezeket a gyógyszereket, már semmit nem használ. A kegyelem idő lezárta előtt kell ezeket a gyógyszereket magunkhoz vennünk, mert utána már semmi haszna nincs. Most kell nekünk ezekkel a gyógyszerekkel élni. Szeretnék olvasni egy idézetet, megint csak a Nagy Küzdelem című könyvből. A reánk váró próbák hitet igényelnek, olyan hitet, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. Ezeket mikor tudjuk megszerezni? Most, azokban a próbákban és nehézségekben, amelyeket az Isten ad a mi életünkben. Hadd kérdezzem meg mindannyiunkat, csak gondolkodjunk el, ha még most ebben a pillanatban nem is, de nagyon sokunkat különleges megpróbáltatások és nehézségek érnek. Akiket még nem értek ilyen nehézségek, vagy nem érzik még ennek a súlyát, senkit nem akarok elkeseríteni, csak felkészíteni arra, hogy az Isten mindannyiunk életében ad és megenged, mert muszáj, hogy megengedjen. A rostálásnak mi az egyik része? Nem csak a közösségi nyomorúságok, azt olvassuk, hogy közösségileg is meg leszünk rázva, de ugyanakkor hogy leszünk megrázva? Az egyéni hitéletünkben is. És ez személyre szabott mindenkinél. Mindenki olyan megpróbáltatást kap, ami az ő számára a legnagyobb megpróbáltatás. Lehet, hogy ami nekem a legnagyobb megpróbáltatás, az neked nem akkora. De te olyat fogsz kapni, ami neked a legnagyobb, és nekem nem akkora. Mindenki személyre szabott megpróbáltatásokat fog kapni. A jellemünk tisztulása ebben a próba időszakában válik ketté az, hogy az ember engede a tisztító folyamatnak és megtisztul, vagy pedig nem éri el a próba a hatását az életünkben, és akkor szennyesen jellemünk átformálódása nélkül maradunk ott, és védtelenül a nyomorúság idején. Éppen ezért most kell ezeket a próbákat megbecsülnünk, és minden élethelyzetet vizsgálnunk, hogy az Isten mire akar bennünket elvezetni ezek által, az élethelyzetek által. És hadd mondjam, ez a fajta lelkület, magatartás jellem, ami egyedül tesz bennünket majd alkalmassá arra, hogy a végidő küzdelmeiben megálljunk, amilyen idézeteket most is olvastam, hadd mondjam, ezek a reakciók, ezek a jellemvonások, ezek nem olyanok, amelyeket rögtönözni lehet. Hányan mondják azt, hogy majd ha oda kerülünk, majd ha ez lesz, akkor majd ez lesz. Semmi nem lesz. Ha most nincs, akkor nem lesz. Ezt nem lehet rögtönözni. Ennek belülről kell jönni, jellemmé kell ezeknek válni, és akkor majd az Isten dicsőségére a legnehezebb élethelyzetekben is valóság lesz, és nyilvánvaló lesz. És itt szeretnék visszatérni arra az első vagy második idézetre, amit olvastunk. Mondtam, hogy erre majd még később visszatérünk, hogy a próbák alatt mire van szükség, hogy tudjuk a próbákat már most megédesíteni. Ugye kitartás, türelem, hit, ugye ez egyik, és a másik pedig, hogy ima által, kitartó ima által. Hadd mondjam, az Isten most bennünket meg akar tanítani a küzdő imádságra. Nem tudom, hogy mennyien gyakoroljuk ezt a küzdő imádságot, amikor problémák, nehézségek vesznek bennünket körül. Mennyire tanuljuk meg azt, hogy mit jelent az Istennel küzdeni. Mennyire tanuljuk meg ezt a Jákobi imádságot, amikor minden reménytelennek tűnik. Akkor sem feladni a hitet, akkor is bízni az isteni ígéretben, és akkor is úgy könyörögni, mint ahogy Jákob könyörög, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hadd mondjam, az Isten meg akar most bennünket a különböző próbák és élethelyzetek által erre tanítani. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyv 552 és 560. oldal között néhány részletet olvasok a végidő nyomorúságáról. Hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Mikor kell ezt megtanulni, hogy össze ne omoljunk akkor, amikor késik a szabadítás? Most. Amikor késik, és úgy látjuk, hogy semmi remény, és nincs változás. Most kell megtanulnunk a kitartást az imában. A hitük nem fog megrendülni, ugye akkor, amiért imájukra késik a válasz. Figyeljük, végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob, az angyalt, és ezt mondják, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadtság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Hadd mondjam, a legfontosabb felkészülési eszközünk az ima. Most megtanulni igazából imádkozni. Hadd mondjam, testvéreim, nem merem ezt így kimondani, de félve, de kimondom, a felét nem aknáztuk ki az imának a lehetőségének úgy, mint amit kiaknázhattunk volna idáig. Nem tanultunk meg imádkozni. Emlékeztek, Jézus egyszer azt mondja az övéinek, idáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Semmit. Szóval én azt hiszem, hogy nem tudjuk elképzelni és felmérni, hogy mennyivel több áldásban lehetne részünk. Nem tanultunk meg igazából imádkozni. És ez az idő, ami előttünk áll, olyan imát követel majd, és olyan buzgó kitartás az imában, amit ha most nem tanulunk meg, ott össze fogunk omlani. Az Isten most akar bennünket felkészíteni, de ha most elnyerjük ezt, megtanuljuk ezt, akkor felkészültek leszünk arra az időre. Egyetlen egy közbevetett kérdést szeretnék föltenni, hogy emlékeztek rá, mivel kezdtük, hogy a szenvedések, a nyomorúságok a lelki, pontosan a jellembeli fejlődésünknek kiváltképpen való eszközei. Ugye emlékeztek rá, hogy erről beszéltünk. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha a kegyelem idő lezárta, után vagyunk már. Itt Isten népe már nem fog vétkezni. Ugye a késélyeső kiárat. Miért van még szükség a nagy próbára? Hadd mondjam, akik nem készültek fel, azok ebben a próbában, ugye, tehát nem fognak tudni megállni. Tehát ugye azok el sem pecsételtettek, akik most nem készülnek fel. De akik felkészültek így, amiről most beszélünk, és lezárul a kegyelmidő, már elesni nem eshetnek el, nem vétkezhetnek, akkor miért van szükség még a próbára? Hát már nem kell bűnökből megszabadulniuk, akkor miért?
1: Ilyesmi lehetséges, nem esnek el Isten segítség nélkül, közbeavatkozás nélkül.
0: Igen, tehát nem fognak büntetni, mint akkor jellemben, hogy fejlődnek, vagy miért van akkor erre szükség?
1: Többi lényeg, lássák el.
0: Így van, ez is nagyon fontos, így van, pontosan, nagyon jó. De olvasunk le gyorsan egy igét, a zsidókhoz írott levél második fejezet, 10. versét. Nagyon érdekes ez, igen, ismerjük, mindannyian ismerjük. Azt mondja, hogy mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Miért Jézus volt olyan pillanat, amikor nem volt tökéletes? Mindig tökéletes volt. De mi az az igazi tökéletesség? Amikor az ember a legvégsőkig, minden oldalról meg van próbálva, a legelképesztő, legnehezebb módon, és abban kitart, abban a jóban való fejlődés, a jellemnek egy olyan kibontakozása van, amikor nem a rosszal való, tehát valami rosszból való kijövetel, hanem egy olyan fejlődés a szeretetnek, a hitnek, az alázatnak, mindennek egy olyan kiteljesedése, ami a legnagyobb szenvedésben mutatkozik meg leginkább. És ezért van még erre szükség. Emlékszünk? Azt mondja, hogy az 5. fejezetben is mondja, ugyanitt a zsidókhoz írott levélben, hogy ám bár fiú megtanulta azt, amikből szenvedett, az engedelmességet. Tehát Isten népének is még erre a végső simításra szüksége van, hogy kikristályosodjon az az igazi jellem, amit a bárány Jézus Krisztus mutatott be. Mert Isten népe lesz egyedül az a föld történelme koromban, bármikor itt a nyomorúság idején, akiknek közbenjáró nélkül kell megállni. Ahogy Jézus is élte az egész életét közbenjáró nélkül. Igen, és itt fog az Úr egy olyan népet tisztítani, akik erre a végső simítás itt lesz, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. Olyan megpróbáltatás, amelyben még tovább fog a hitük fejlődni, és egy olyan éneket fog megtanulni a 144 ezer, amit senki megtanulni nem fog, mert olyan dicső tapasztalatokon fognak majd keresztül menni. Mondhatjuk azt is, hogy fogunk, mondhatjuk azt, hogy fognak, nem tudjuk. Az Úr kiket tartat el közülünk, kiket engedünk meg, hogy élve megérjük. Ez az ő akarata, az ő kegyelme, de a törvényszerűség, és mindaz, amit leírt előre, velünk vagy nélkülünk, a végidő nyomorúsága idején, de biztos, hogy teljesége itt és valóság lesz. Csak egy idézet a bizonyságtételek első kötetéből, a nyomorúságos idő próbára teszi a jellemet, akkor azok, akikben az igazság lelke van, fejlődni fognak. Figyeljük, fejlődni. Már nem az, hogy a bűnből ki kell jönni, mert abból ki kellett jönni, fejlődni, még akkor is fejlődni fognak, és egyre közelebb kerülnek Jézushoz. Mi a megállás kulcsa tehát? Egy idézetet őből hadd olvassak. A kegyesség külső formája nem fog megmenteni senkit sem. Mindenkinek mély és élő tapasztalatokra van szüksége. Csak ez fogja megmenteni őket a nyomorúság idején. Figyeljük! Mély és élő tapasztalatra van szükség. És ez fogja a nyomorúság idején megmenteni az embert. Éppen ezért hadd mondjam ki még egyszer, éppen ezért örüljünk a szenvedéseknek, adjunk hálát minden egyes próbáját, hogy az Isten tanítani akar bennünket, nem mondott örüljünk, fel akar készíteni mindarra, ami ránk vár. És hadd mondjam ki, ne akarjunk menekülni a próba elől, ne akarjunk kibújni a teher alól. Mert ha ezt tesszük, akkor egy óriási veszélyben vagyunk. Jobb könyve 36. fejezet, és ezt kérem is kivetíteni, Jobb könyve 36. Ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nem egy érdekes ige? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mit mond ez az ige? Az ember azt mondja, hogy igen, mi a bűntől, mi a kísértésektől, az Isten kegyelméből tartózkodunk, és kérjük, hogy ne kövessük el a bűnt. Bűngyűlölők vagyunk, lehet mondani, mondjuk, bízunk benne, hogy eljutunk odáig. De azt mondja, hogy ha a szenvedésekben nem tanulunk meg most kitartani, ha nem tanuljuk meg mi azt, hogy a szenvedésben kitartani, a teher alatt maradni, amikor jön az a nyomorúságos idő, akkor az első fázisában az ember megalkuvások és engedmények által pillanatnyi előnyökhöz juthat majd. Pillanatnyi előnyökhöz. És hogyha mi nem tanulunk meg most a szenvedésben kitartani, akkor ez fog bekövetkezni, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Akkor inkább a bűn, mint a nyomorúság. Nekünk azt kell megtanulni, hogy inkább a nyomorúság, mint a bűn. Az Úr erre akar bennünket most elvezetni. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni. Láttam egy takarót, amelyet Isten vont népe fölé, hogy megvédje a nyomorúság idején. Amikor a hét csapás borzalmai az Isten nem félőkre zúdulnak, amikor nem lesz semmi segítség a számukra. Isten ezt a takarót, ezt az oltalmazó takarót az ő népe fölé teríti ki. És a mindenható betakar takarójával minden tiszta szívű embert, aki az igazság mellett döntött. De most kell nekünk erre felkészülni, mert akkor az ő nem terítheti ránk ezt a takaróját. Most kell ezeket a tapasztalatokat megszereznünk. Most kell olyan ima életet élnünk, hogy fel tudjunk készülni erre az időre. Hadd mondjam, a Biblia miről beszél, és erre most könnyen azt mondhatnátok, hogy hát ez olyan természetes, most kell készülnünk erre. De miről beszél a Biblia? Az advent népnek a fele nem fog most felkészülni, és el fog veszni. Iszonyú kijelentés ez? Iszonyú. De milyen csodálatos a lehetőség, hogy mi azok közé tartozhatunk abban felébe, akik felkészülnek, akik komolyan veszik az Istennek most ezekben a napokban szóló kérlelését és felhívását. A záróigeként Ézsaiás könyve 54. fejezetéből olvassuk el az egyik csodálatos idézetet. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14-15-17. Míg ezt kikeressük, addig szeretnék csak az előbbi idézetre, bocsánat, még visszatérni a jó vígére, csak kívülről, ugye, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Emlékszünk az alapigére, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Léghív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mit jelent az, hogy léghív, mint halálig? Mit jelent az? Nem azt, hogy amíg élsz ebben a földi életben, légy hűséges az Istenhez, ennél sokkal határozottabb ez a kijelentés. A halál árán is légy hű. Ha az életedet kell adni, akkor is légy hű. És akkor adom neked az élet koronáját. Amikor valaki a nyomorúságot is elszenvedi, de a bűnhöz nem pártol. És nézzük meg ezt a befejező csodálatos ígéretet. Ézsaiás 54. fejezete, 14, 15 és 17. versen. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem hint tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárkoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Milyen hatalmas ige ez. Azt mondja, igazság által leszel erős. Igazság, elméleti igazság? Nem. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mindaz, ami az igében van, amit az Isten mond, beépül az életünkben, igazság által erős leszel. És azt mondja, ne gondolj a nyomorral, mert nem közelít hozzád. Nem, vagy a rettegéssel, bocsánat, nem a nyomorral, azt mondja, ne gondolj a nyomorral, ugye, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Igen, hihetetlenül nehéz küzdelem lesz, de Isten népe, akik most felkészülnek ezzel az időre, át fogják tudni élni a nyomorúságot az Isten védelem és segítséggel. És utána azt mondja, hogy ugye egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert ugye arról beszél, hogy a végső győzelem az Isten népé lesz, az Úr diadalma szabadításakor. És utána így fejezi be, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem van. Így szól az Úr. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyük fel most a próbát, éljünk a fenyítékkel, éljünk a nehéz helyzetekkel, ajándéknak tekintsük ezeket a helyzeteket, és meg fogjuk látni, az Isten elvégzi a mi életünkben, amit el akar végezni, személyileg, egyénileg készít fel bennünket a végidő meg a nyomorúságára. És hiszem, hogyha így fogadjuk az ő eszközeit, akkor a végidőben nem el fogunk esni, hanem fejlődni fogunk még tovább, kitartásban, hitben, reményben, szeretetben, és meg fogjuk látni saját életünkben az ő szabadítását. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te velünk voltál mindez ideig, hordoztál bennünket, hordoztad a mi hitetlenségünket, a mi bűnös lényünket, de köszönjük, hogy minden te törekvésed a mi életünkben arra irányul, hogy mi te feléd forduljunk, hogy a mi bűneinkből megszabaduljunk, hogy meg tudjunk tanulni igazából imádkozni, és köszönjük neked, Istenünk, tiszta szívünkből szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit adtál idáig is az életünkben, minden próbát és nehézséget. Köszönjük, Urunk, hogy minden, ami jellemlevelésünknek a része, és köszönjük, Urunk, hogy hihetjük és tudjuk azt, hogy el fogjuk tudni majd mondani azt, hogy áldásul volt nékünk a nagy keserűség. Köszönjük, Istenünk, hogy te bíztatsz bennünket, hogy miért csüggedünk el, hiszen még hálát fogunk neked adni a mi szabadítónknak és mi Istenünknek. Urunk, kérjünk agyat, hogy már előre tudjunk szabadul, hálát adni a szabadulásért, amit nem tudunk, hogy hogy fog bekövetkezni. De köszönjük Istenünk, hogy minden ügyünk a Te kezedben van, és köszönjük, hogy Te megígérted, hogy már előre mindenről gondoskodsz a mi életünkben. Köszönjük, hogy igaz szeretetre, alázatra, hűségre, kitartásra, buzgó imára akarsz bennünket megtanítani, hogy felkészíts bennünket az előttünk álló időre. Urunk, adjad, hogy elfogadjuk a fenyítéket, adjad, hogy az érted való szenvedést is örömmel tudjuk vállalni, és Urunk, adjad, hogy a Te követésed legyen az életünkben a legfontosabb, és soha ne pártoljunk a bűnhöz, soha ne válasszuk a bűnt. Urunk, adjad, hogy ezerszer inkább a gyilkosságot, a szenvedést, mint a bűnnek bármilyen formáját. Urunk, kérünk Téged, légy velünk, és könyörülj rajtunk, és üdvözíts bennünket, mindannyiunkat a Te kegyelmedből. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntelek én is titeket, örülök, hogy ismét itt lehetünk közöttetek. Ugye nagy ritkán történik meg, de jó újra visszajönni és látni régi, jól ismert szeretett arcokat és az új arcokat is. Isten igéjét hoztam hozzátok. Hát, ha nem járok úgy, mint Ámos próféta, hogy azt mondjátok nekem, hogy fuss haza a földedre is. Otthon egyedetek kenyeredet és otthon profétálj. Először a gyermekekhez és a fiatalokhoz szeretnék szólni. A Zsoltárból szeretnék, a 19. Zsoltárból felolvasni egy nagyon rövid szakaszt. Ezt jó lenne, hogyha megjegyeznétek, majd többször is el fogom mondani, és erről gondolkodnánk egy picit. A 19. Zsoltárnak a 18. Most 19. Zsoltár 8. verse. 19. Zsoltár 8. verse így kezdődik. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. És kérdeznélek titeket, hogy biztos ismeritek ezt a szót, hogy törvény, de meg tudnátok mondani, hogy mi az, hogy törvény? Mit jelent az, hogy törvény? Tudtok erre válaszolni? Bence? Mi az, hogy törvény? Igen? Ugye? Nehéz egy kicsit megfogalmazni? Felnőttek is gondolkodhatnak, meg tudjuk fogalmazni? Körül tudjuk érni, mi is az, hogy törvény? De a gyerekektől várom most a választ elsősorban. Eddig jó? Eddig jó? Mi az, hogy törvény? Hogy tudnánk megmagyarázni a törvény? Mi a lényege a törvénynek? Ugye sokszor vagyunk így, hogy sok mindenről úgy gondoljuk, hogy tudjuk, egészen addig, amíg konkrétan rá nem kérdeznek. És akkor ott kicsit megtorpanunk, hogy hogy is van ez? Na igen, be tudod fejezni, mondjad.
1: Hát, hogy be kell tartani a szabályokat.
0: Nagyon jó. A törvény azt jelenti, hogy be kell tartani a szabályokat. Ugye szabályok, előírások, rendeletek, parancsolatok, törvények, ugye ezek ilyen rokon értelmű szavak. Igen, amit kötelező megtartani. Ugye ezek azok a bizonyos törvények. Amit, hogyha áthágunk, vétünk ezeken a szabályok, törvények ellen, akkor büntetés a következménye. Valami rossz dolog a következménye. Még szeretnél valamit? Mondjad. De. Neki ez éppen most nagyon aktuális, és sokszor nem szeret menni. Ugye most kezdett el járni a óvodába. Igen, ez is egy törvény. Betölti a gyermek az 5 éves kort, akkor kötelező óvodába küldeni. Ugye ez egy törvény. Milyen törvények vannak egyébként, hogyha már itt vagyunk? Ugye ez is egy fajta törvény. Milyen törvények vannak? Milyen törvények léteznek? Tudtok felsorolni, hogy milyen fajta törvények vannak? Igen. Ugye a Bibliában is vannak törvények, de ez benne van. Tehát az állami törvényekben is. Milyen törvények, milyen jellegű? Igen. Például a 10 parancsolat is, igen. Te már nem vagy gyermek. Hallottam itt, hogy közlekedésben is vannak törvények, ugye úgy hívják, hogy kressz. Éppen ezzel kapcsolatban volt nem olyan régen egy tapasztalatom. Telefonáltam éppen a város közepén, autózás közben. És szépen belementem egy egyirányú utcába. Egyszer csak ott találtam egy csomó autót magunkkal, családostól voltam, igen, szemben. Mindenki szembe jött nagy hirtelen, és hát elég félelmetes helyzet volt, és hát Jóisten angyalai azért mindig tréningben vannak, úgymond, és megúvtak, hogy nem történt semmi baj, de hát volt egy kis tumultus, amíg helyreálltak a dolgok. Tehát, hogyha nem ismeri az ember a törvényt, vagy nem engedelmeskedik a törvénynek, akkor bizony bajba kerülhet. Szerintetek jók, hogy vannak törvények? Mert ezek olyan korlátoznak. Előírják, hogy mit kell csinálni. Ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod. Jók ezek, hogy vannak? Más kezet is szerencse, hogy...

0: Így van, tehát olyan korlátok, amik igazából azért vannak, hogy védjenek minket, hogy baleset ne érjen minket, hogy ne halljunk meg. És Isten törvényeire ez ugyanez érvényes. Ugye mind a fizikai egészségünket, épségünket védik, mind pedig a lelki egészségünket, életünket védik. És nagyon jó megismerni a törvényeket, különösen Isten törvényeit, és jó, hogyha ezeknek engedelmeskedünk. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjétek ezeket, de nem csak megismerni fontos, hanem ezek szerint élni az életet. Mert ugye így szól, megint csak olvasom a Zsoltárnak a versét, az Úrnak törvénye tökéletes, és megeleveníti a lelket. Ezt jegyezzétek meg, ezt a rövid mondatot. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az utolsó szó jogán még mondhatsz egy rövid mondatot, Bence, ha jelentkezel, igen.
1: Hogy lecsábító fejet.
0: Igen, köszönjük szépen. Tehát a törvények mennyire fontosak. Nem tudom, hogy mi felnőttek hogyan viszonyulunk ezekhez a törvényekhez. Picit erről gondolkodnánk most a mai alkalmon, hogy milyen szerepet töltenek be az életünkben a törvények. Elcsodálkoztam sokszor Dávidon, aki nagyon sok helyen arról ír, hogy milyen sokat gondolkodik az Úrnak a törvényéről. Csak két helyről szeretném idézni a Zsoltárt. A Zsoltárok könyve így kezdődik, maga az egész Zsoltárok könyve. Boldog az az ember, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Volt már ilyen az életetekben, hogy ti az Úr törvényéről gondolkodtatok éjjel és nappal? De én azon kaptam magam, amikor egy kicsit komolyabban belegondoltam, hogy hát az olyan egyszerű az Isten törvénye, nem? Elolvastuk már egy párszor, meg is jegyeztük, 10 parancsolat olyan hosszú, hát mit kell olyan sokat gondolkodni? Éjjel-nappal, egy kicsit nem túlzás ez? Vagy idézem a másik igét, a 119. Zsoltár 97. verse azt mondja, mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Éjjel-nappal, egész nap estig. Megmondom őszintén, hogy az utóbbi időben azért is mélyedtem el egy picit az Úr törvényében, mert előadásokat kellett erről tartanom, és elszégyeltem magam, hogy erről nekem is illene sokkal többet gondolkodnom, és sokkal inkább elmélyülnem, mert olyan dolgokat láttam, meg ismételtem benne, amit eddig soha, és még és nem gondolnám, hogy én már teljesen felfedeztem minden benne rejlő mélységet. Gondolkodjunk egy picit az Isten törvényéről, mégpedig a kőbevésett törvényről, annak is a legelejéről. Ezt javaslom. Mózes második könyvéből, 20. fejezetéből idézem, és csak az elejét olvasom el. Ugye ismerjük ezeket az igéket. Szólta Isten mindezeket az igéket, mondván. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. És nem olvasom tovább. Ez az első ige, ez az első mondat. Ugye 10 ige hangzik el. Sokszor vitatárgyát képezi, hogy kinek adta Isten a törvényt. Ugye nagyon sokan képviselik azt, hogy hát a zsidóknak, ugye konkrétan fizikailag ott a Sínai hegyen, Mózesen keresztül Isten a zsidóknak adta át a törvényt. Azon belül a 10 parancsolatot is. Hiszen már a legelején ott van, hogy hát őket hozta ki Egyiptomból, nyilván ez nyilvánvaló. Vagy ti esetleg másképpen gondoljátok? Ti rátok érvényes ez a mondat? Válaszoljatok nyugodtan, röviden. Érvényes? Titeket mikor hozott ki Isten Egyiptomból? Mikor voltatok Egyiptomban, és mikor hozott ki? Hát tudjátok mondani? Megtérés előtt Egyiptomban voltatok, és most már nem vagytok ott.

0: Akkor ez a törvény, ez csak a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Többieknek nem is kell vele foglalkozni. Hiszen azt mondja, múlt időben, kijelentő módban kihoztalak. Akkor ez a megtértekre vonatkozik ezek szerint. Hogy gondoljátok, valóban kihozott? Mert ugye azt is szokták mondani, hogy hát igen, ez egy ígéret, hogy kihozhatja az embert Egyiptomból, de ugye az ige nem így fogalmaz, hanem konkrétan, vagy kijelentő módban, múlt időben, kinek szól ez a törvény. Én is úgy gondolom, hogy mindannyiunknak és minden embernek szól. Mert Isten ezt így jelentette ki. Egyiptom, hogyha nem úgy tekintjük, mint egy ország a földön, hanem mint jelkép, akkor mit jelkép ez a Bibliában? A gonoszságot, a bűnt, a rabszolgaságot. A rabszolgaságból szabadította meg Isten ezt a népet. Egyiptom a bűnnek, a rabszolgaságnak is a jelképe. Aki a bűnt cselekszi, az rabszolgálja a bűnnek. Kérdés, ti szoktatok még bűnt elkövetni? Akkor ezek szerint nem hozott ki Egyiptom földjére a szolgálatházából, hogyha így bólogattok, és nem így rázatok a fejeteket? Vagy akkor most hogy kell ehhez viszonyulni? Azt mondjátok, hogy még követtek el bűneket. Itt meg azt mondja az ige, hogy ki hozott titeket Egyiptom földjére a szolgálatházából. Akkor ez mintha ellentmondásban lenne. Akkor most ki hozott titeket, vagy nem hozott ki? Mit jelent ez egyáltalán, hogy Isten kihozott minket Egyiptom földjére a szolgálatházából? Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk bűnösek, és azt jelenti, hogy ez automatikusan üdvösséget jelent számunkra? Hiszen akkor rabszolgaságból bűntől való szabadulás az üdvösség is, nem? Vagy mit jelent, Marian? Így van. Jézus Krisztus áldozata által az Isten minden embert kihozott Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Mert azt mondja a Biblia, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Az Isten szemében mi nem vagyunk rabszolgák. Nem vagyunk bűnösök. Nem úgy bánik velünk, mint bűnösökkel. Ez minden emberre érvényes, aki él a Földön. Megtért és megtéretlen emberre egyaránt. Ezért én úgy gondolom, hogy ez a kőbevésett igen minden emberre érvényes. Jézus Krisztus által Isten mindenkit kihozott Egyiptom földjére a szolgálatházából, mert senkivel nem bűnei szerint cselekszik, senkire nem úgy tekint, mint a rabszolgára. De megint csak megkérdezem, ez azt jelenti, hogy nem vagytok bűnösök? Ez azt jelenti, hogy ezért mindannyian üdvözültek és mindannyian üdvözülünk? Vagy esetleg más tanulságot kell ebből levonni? Ugye nyilván más tanulságot kell levonni. És hogy milyen tanulságot, szeretném, hogy egy picit fölidéznénk magát ezt az eseményt, tehát a kivonulást, meg a pusztai vándorlást, már csak olyan szempontból is, mert maga a Biblia mondja nekünk, nektek, meg nekem most, ebben a korban, hogy minden ige hasznos és fontos, de legfőképpen az szolgál tanulságul, ami a pusztában történt az Isten népével. Mire gondolok? 1 Korintus 10. Ugye úgy kezdődik, hogy sorolja, hogy mi minden történt a pusztában, a lázongás, a paráznaság, a bálványimádás, a Isten kísértés, a zúgolódás, sorolja föl. Csak az ötödik verset idézem, azt mondja, de azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. 11. vers azt mondja, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Példaképpen estek rajtuk, amik ott történtek, és megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mi történt ott a pusztában? Akkor próbáljuk egy picit megvizsgálni, nyilván csak az egyes mozzanatokat kiemelve, és elgondolkodni, hogy nekünk vajon mi közünk van ehhez, vagy milyen tanulságot rejt ez nekünk. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy tudjátok-e, hogy hány ember jött ki Egyiptomból? 2 600 000? Szerintem egyik se pontos szám. Uh-huh. Ugye az egyik az becsült szám, a másik számot írja ugyan a Biblia, amikor azt mondja, hogy körülbelül, de utána meg, amikor konkrétan meg is számolták, mindjárt mondom, hogy hol. Idézem, akkor olvassuk el mind a két ige helyet. Ugye 2 Mózes 12-ben arról olvasunk, amikor elindulnak, 2 Mózes 12, 37, azt mondja, elindultak Izrael fiai Ramszeszből Szukkótba, mintegy 600 ezeren gyalog, csupán férfiak, a gyermekeken kívül, és sok elegy nép is ment velük. De még konkrétabb a szám, amikor már meg is számolják magukat, ez 2 Mózes 38-26-ban van, 2 Mózes 38-26, ott pedig azt mondja, hogy tehát akik átestek a szám megszámláltatáson, 20 esztendőstől fölfelé 603.550. Tehát ez egy konkrét pontos szám, azt mondja, 20 esztendőstől idősebb zsidó férfiak 603.550. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. És ugye itt jön a becsült szám, amire azt mondjuk, hogy minimum. Tehát 603.550 20 év fölötti zsidó férfi. Plusz nők, plusz 20 év alattiak, plusz sok elegy nép. Minimum 2 millió sokaság. De valószínűleg még többen lehettek. Ugye nem egy-kék voltak akkoriban általában. A sok elegy népről nem tudjuk, hogy körülbelül számot sem ad meg, csak mondja, hogy sok elegy nép. A kérdés, ezek közül hányan mentek be az ígéret földjére? Azt mondja, ezek mind kijöttek Egyiptom földjére a szolgáltházából. Őket mindannyiukat megszabadította. Hányan mentek be ezekről az ígéret földjére? A megszámolt férfiak közül Józsuét és Kálebet, mondja a Szentírás. Mózes 4. könyve 14. fejezetét idézem kivonatosan. Ugye nem sok idő múlva, mikor kijöttek, odaértek az ígéret földjéhez. Kiment a 12 kém, vissza is jött, és elmondták, hogy mi a helyzet. Jött a 10, azt mondja, mindjárt zúgolódtak Mózes ellen és Áron ellen, Izrael fiai, és mondták, vaj, ha meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vaj, ha meghalnánk, mert miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver miatt halljunk el, feleségeink, kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volt nekünk, nem jobb volna visszatérni Egyiptomba? Szerezzünk magunknak előjárót, és térjünk vissza Egyiptomba. Ezt mondta a 10. És mit mondott a 2? Józsué, a Nun fia, és Káleb, a Jefunné fia, meghasogották ruháikat, azt mondták, a föld, amelyen átmentünk, és hogy megkímleljük azt, igen-igen jó föld, és ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz minket arra. Csak hogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek. És egyből meg akarták őket kövezni. Azon tanakodtak, hogy akkor megkövezik ezt a két embert. És az Úr is szólt, és azt mondta, hogy bizonnyal élek én, betölti az Úr dicsőség az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet, és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, nem engedtek az én szómnak, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem az ő atyáiknak. Senki sem látja meg azok közül, akik gyaláztak engem. E pusztában hullanak el a ti holtesteitek, és pedig mindazok, akik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint 20 esztendőstől fogva, és azon fölül, akik zúgolódtatok ellenem, Kálebet, a Jefunné fiát, és Józsuét, a Nun fiát kivéve. Rejlik szerintetek valami tanulság a pusztai vándorlásban, vagy a Egyiptomból való kijövetelben? Az tény, hogy mindannyiunkat kihozott Isten Egyiptom földjére a szolgatházából, Jézus Krisztus kereszt áldozata a biztosíték erre, hogy Isten nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem bánik velünk rabszolgaként, az ő szemében mi kint vagyunk Egyiptomból. Mit csinálunk most itt a pusztában, ez a kérdés? A kérdés az, hogy mi volt az alapvető különbség a 10 kém és a 2 kém között. Mi volt az alapvető különbség azok között, akiket bevihetett az ígéret földjére, és akiket nem vihetett be? Mert ugye a tanulság valahol itt rejlik nekünk. Szerintetek mi volt az alapvető különbség? Hitbeli különbség, aminek mi volt a lényege? Így van, így is lehetne summázni. De mi volt ennek a lényege a hitbeli különbségnek? Az egyik csoport bízott Istenben, ugye a másik nem bízott. Igen. Másképpen gondolkodtak. Ugye most, ha gondolkodás tartozik a hit is, azt mondja, a gondolkodás, tehát mást láttak meg az eseményekben, másképpen gondolkodtak ez a két csoport. Érdemes azon elgondolkodni, hogy milyen volt ez a puszta, ahol vándoroltak? Mit tudtok erről? Milyen volt az a puszta, ahol ez a hatalmas néptömeg 40 éven keresztül vándorolt? Tudtok-e egy pár jellemzőt mondani róla? Nem volt nagy. Aztán? Sziklás. Nem nagyon volt víz. Élelem sem, kígyók voltak benne, nem kevés.
1: Érdemes volna belegondolni, hogy két millió embernek csak a vízfogyasztása minden naponta.
0: Idézek a Bibliából egy rövid szöveget, ahol a Biblia konkrétan megmondja, hogy milyen volt ez a puszta. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézek a 13. verstől. 5 Mózes 8:13 azt mondja, amikor a te barmaid, juhaid megsokasodnak, ezüstöd, aranyad megsokasodik, minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgálatházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz. Isten megmondja, hogy milyen volt ez a kis terület, nem volt nagy terület, amiben sziklák is voltak. Azt mondja, hogy ez a mérges kígyóknak, a tüzes kígyóknak a pusztája volt, azt mondja, tele volt mérges kígyóval, tele volt skorpióval, és egyáltalán nem volt benne víz egyébként. Mit tudtok arról, hányszor marták meg a 40 év alatt az embereket a kígyók?
1: Egyszer.
0: Az év 365 napból áll, 40-szer 365. Egy alkalom volt olyan, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják a népet. Ugye ott kellett fölemelni a póznára az érckígyót, a részkígyót. Hányszor marták meg őket a skorpiók? Egyszer sem. Erről nem olvasunk. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Párszor azért volt gondjuk. Ebből milyen tanulságot lehet levonni szerintetek? Kérdés, mit láttak az emberek? Mit vettek észre, mit láttak, mit szemléltek az emberek? Észrevették-e azt, hogy Isten jelen van, Isten szeret minket, Isten gondoskodik rólunk, Isten, ha kell, akkor csodát tesz értünk, és gyakorlatilag minden csoda, hogy 40 éven keresztül le nem kopik a lábamról a saru, hát ez hogy lehet? Víz, nem vagyok szomjas, nem vagyok éhes, nem marak így jó, nincsen skorpió. A többség az mit látott meg? Bármi probléma előjött egyből, hát hol van az Úr? Hát velünk van az Úr, vagy nincs? Szeret minket az Isten? Miért ver minket az Isten? Ezt észrevették. És ugye, mit ír? A zsidókhoz írt levélben is visszatér erre Pál apostol, és ott is summázza bizonyos értelemben a pusztai vándorlást. Ugye azt olvassuk a harmadik fejezet 12. versétől olvasom, Zsidókhoz írt levél 3. fejezete 12. verse. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által, mert részesévé lettünk Krisztusnak. Ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindig erősen megtartjuk, e mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott meg 40 esztendeig? Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Láthatjuk, hogy nem is mehettek be hitetlenség miatt. Isten mindannyiunkat kihozott Egyiptomból, a szolgált házából. Még nem vagyunk az ígéret földjén. A pusztában vagyunk. Ez a puszta, azt mondja a Biblia, a mérges kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztája. Ki az a ma régi kígyó, amiről a Biblia beszél? Mi ez a föld, ahol lakunk? Kinek a birodalma? Jelenések 12.9. A ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész föld kerekségét elhiteti, aki a világ fejedelme, aki a világ istene a Biblia szerint. Mi itt élünk, a tüzes kígyónak ebben a nagy és rettenetes pusztájában. Látjuk-e Istennek a csodáját, csodáit, jelenlétét, gondviselését? Ébreszt-e ez valamit a mi szívünkben? Örülünk-e ennek? Adunk-e ezért hálát esetleg, ami neki jól esik? Dicsőítjük-e őt ezért? Domi, mondja?
2: Igen.
0: Igen, nagyon jó. Mert a tanulság az én számomra legalábbis valahol itt rejlik, hogy ha már a Biblia szerint itt vagyok ebben a pusztában, a tüzes kígyónak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, mit veszek észre ebben a pusztában? Mit látok? Mit szemlélek? Hogy élem meg ezt a vándorlást? Amikor Jézust megkérdezték, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, ugye sok mindent mondott erre, Máté evangélium a 24. fejezetét ugye ismerjük, az a bizonyos nagy apokaliptikus beszéd. Én csak egy mozzanatot szeretnék kiemelni. A 37. verstől, amiképpen Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Nem vettek észre semmit, én most csak ezt a mozzanatot emelem ki. Aztán Noé napjaiban, aztán nagy párhuzam van az idők végén lévő események, meg Noé napjai között, és azt mondja, ott az volt a baj, hogy nem vettek észre semmit. Szerintetek mi volt az, amit az özönvíz előtt élő emberek nem vettek észre? Legfőképpen mi volt az, amit nem vettek észre? Ír-e erről a Biblia valahol? Szerintetek mi volt ez? Azt mondja, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Mit nem vettek észre? Mivel, hogy valamit nem vettek észre, ezért a gonoszság megsokosodott. De mit nem vettek észre? Isten csodáit. Jób könyve 22. fejezetben megemlékezik erről, azt mondja, Jób 22.15. Az ős világ ösvényét követed, amelyen az állnak emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Mit cselekedett velük? Amit nem vettek észre. Megtöltötte házaikat jóval. Nem vették észre, hogy Isten van, jelen van az ő életükben is, állandóan gondoskodik róluk, csodákkal halmozza el őket, ajándékainak a sokaságával. A kérdés, hogy mi mit veszünk észre, és mit nem veszünk észre. Mit látunk, és mit nem látunk. Mit szemlélünk, mert legalábbis a Biblia az én számomra hozza, hogy ezen nagyon gondolkodjak el, Noé napjaiban mi történt, a pusztai vándorlás során mi történt, mert azért elég, hogy mondjam, nagy az aránytalanság. Azt mondja, azoknak a többsége ott veszett el a pusztában. És mindet kihozta Egyiptom fő. Azt mondja, látták az én csodáimat, látták az én jelenlétemet, látták az én gondviselésemet, mindannyian megtapasztalták. És állandóan azt kérdezték, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hol van az Isten? Miért ver engem az Isten? Miért nem szeret engem? Ahelyett, hogy szemlélték volna, örültek volna, hálát adtak volna, engedelmeskedtek volna, és úgy gondolkodtak volna, mint Józsué, aki azt mondta, hogy de hát az Úr velünk van, ha neki kedve telik bennünk, az Úr be tud vinni minket. Ők így gondolkodtak, ők ezt látták, ezt szemlélték, Káleb és Józsué. Többiek azt mondták, hogy hát ez valami iszonyú, hatalmas, óriások vannak ott, hát reménytelen. Hát kinek támadt ez az ötlete, hogy mi kijöjjünk Egyiptomba, azonnal menjünk vissza, és ezt a két embert megkövezzük meg. Azon is érdemes egyébként elgondolkodni, hogy miből vehetjük mi azt észre. Tehát most egy kicsit szeretném konkrétabbá tenni a dolgot, hogy velünk van az Úr, és gondot visel rólunk. A tüzes kígyóknak ebben a nagy és rettenetes pusztájában, ahol nincsen víz, és tele van skorpióval, ugye most átvitt értelemben. Mert azt mondhatja valaki, hogy hát kérem, na de hát nekem nincs munkahelyem, ver a férjem, állandóan, nem tudom, de mindenféle nyomorúság van. Hát én köszönöm szépen, nem tapasztalom az Isten jelenlétét meg, gondviselését. Nem tudom, hogy estünk már ilyen kísértésbe esetleg, hogy mi is így gondolkodtunk. Én igen, elég sokszor. Miből láthatjuk, hogy ugyanaz érvényes ránk is, mint a pusztában vándorlókra. Az Isten jelenléte, az Isten szeretete, az Isten gondviselése. Megint csak Jób könyvéhez fordulnék válaszért, hogy kezdődik a Jób könyve. Mit mond Sátán Istennek? Hát persze, hogy szeret téged, persze, hogy dicsőít téged. Miért? Hát körülvetted őt, házát és mindenét, amilyen van. Hát persze, hogy. Aztán hát ezért. Ugye Isten mit mond neki? Akkor igen, így van, igazad van, körülvettem. Nem engedem, hogy hozzáférkőzzél. De akkor megengedem, hogy hozzáférkőzzél. Ugye egy kikötésen az életét nem veheted el. És abban a pillanatban, egymás szavába vágva jöttek a hírnökök, hogy mi minden történt. Ugye szélvész, meg villám, ellenséges csapat, elpusztult az összes vagyona, jószága, családja, gyerekei, minden. Abban a pillanatban, az egészsége oda lett, abban a pillanatban, minden rászakadt. Az én számomra ez azt szemlélteti, mi lenne velem, ha Isten nem venne körül engem, házam és mindenem, amin csak van. A mérges, tüzes kígyónak ebben a pusztájában. Mi lenne velem, ha Isten ugyanúgy engem is, mint Jóbot, és minden, szerintem minden embert nem venne körül angyalaival, nem oltalmazna. Észrevesszük mi ezt? Örülünk mi ennek? Vagy esetleg úgy vagyunk, mint az özönvízkori emberek, hogy nem vettek észre semmit ebből, mindebből a dologból. Érdekes mozzanatot emel még ki a Biblia, amikor az Ószövetségben bárhol megemlíti az Egyiptomból való kijövetelt, a pusztai vándorlást, mindig ugyanazokat a jelzőket teszi hozzá. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mire gondolok. Tehát amikor kihoztalak téged Egyiptom földjéről, akkor mindig, majdnem mindig hozzátesz ugyanazt a jelzőt, hogy nem is erre gondolok. Egy párat fölidézek ebből a sok igéből. 5 Mózes 5.15 azt mondja, hogy 5 Mózes 5.15. Megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombatnapját megtartsd, hogy így folytatódik. 5 Mózes 26.8. Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel, csodákkal. 2 Királyok 17.36. Az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozatok, akik titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel, kinyújtott karral. Jeremiás 32.21, és többet nem idézek, sokat idézhetnék. Kihoztad a népet, a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, kinyújtott karral. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Mi az, hogy kinyújtott kar? Távol tartotta tőle a veszedelmet, ez is lehet, igen. De ott ugye az erős kéz, kinyújtott kar, jelekkel, csodákkal. Mert ebben számomra legalábbis valamilyen bátorítás van. Mi az, hogy erős kéz, kinyújtott kar? Védelem. Nekem egy picit most lett ez nyilvánvaló. Vettem egy súlygolyót, 16 kilós, kettlebellnek hívják, hogy egy kicsit erősítsem a nyápítságomat, és így fel tudom emelni, de így nem. Van, aki így is fel tudja egyébként, az azt jelenti, hogy ennek, ez az ember nagyon erős, ennek szinte semmi nem lehetetlen. Olyan valaki van velünk, olyan valaki hozta ki Egyiptom földjéből a népet, aki mindenható, akinek semmi sem lehetetlen. Az erős kézzel kinyitott karral, az én a mindenható Isten vagyok. Van nekem valami lehetetlen? Merünk mi így tekinteni az Istenre? Na de hát éppen nincs munkahelyem, miből fogok megélni? Erős kéz, kinyújtott kar. Hisszük, hogy Isten teremtette a földet? Hisszük, ugye? 6 nap alatt? Gondolom hiszitek. Hiszitek, hogy ketté nyílt a vörös tenger? Ugye hiszitek? Hiszitek, hogy el tud titeket tartani, esetleg, ha elveszítettek a munkahelyeteket? Hát, jó lenne ebben is hinni, ugye? Vagy bármi nyomorúságot most sorolhatnánk, azt mondja, erős kézzel, kinyújtott karral. Neki nincsen semmi lehetetlen. Merjük mi erre az Istenre rábízni az életünket? Hogyan látjuk őt? Miként látjuk őt? Hogy ismerjük őt? Milyen Isten képünk van nekünk? Mert én valahol, megint csak mondom, ezt a tanulságot látom a magam számára ebben a történetben. És hát én azt kívánom magam számára is, és mindannyiunk számára, hogy tudjon minket bevinni az ígéret földjére. Gondolkodjunk úgy, mint Káleb és Józsué, és lássuk meg azt, amit ők láttak. Mert ezt mindannyian megláthatjuk. Hogy Isten jelen van, mindig. Isten szeret minket, Isten gondot visel rólunk, és nyilván mindig van oka, célja, hogy a kegyelmét picit mindig visszavonja valahol, azért, hogy erősödjünk, azért, hogy a bizalmunk növekedjen, azért, hogy tapasztalatokkal bővölködjünk, azért, hogy más emberek megsegítésében is eszközök lesünk. Sok-sokféle oka van, hogy helyenként, időnként miért vonja picit, nagyon-nagyon picit vissza a kegyelmét. De egyébként alapból mindannyiunkra érvényes. Körülvett minket, és mindenünket, amink csak van. És én azt kívánom, hogy vegyük ezt észre. Vegyük ezt észre, és ne úgy legyünk, mint a Noé napjaiban. Hogy ott is megtöltötte házaikat jóval, de ők ezt nem vették észre. És nem adtak hálát, és nem örültek ennek, és nem dicsőítették az Istent. Ugye nekünk a 3-as angyali üzenetet kellene, vagy kell hirdetni, ami úgy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudom mi neki dicsőséget adni, hogy jó az Úr. Legfőképpen velem milyen jó az Úr. Micsoda Istenünk van nékünk. Milyen Istenem van nékem. Aztán dicsekedtek az Úrban, az Úrral dicsekedjetek, mondja Pál apostol. Nekünk szabad, sőt, kötelező dicsekedni az Istennel. Micsoda Istenem van nékem. Én azt kívánom, hogy tanuljunk meg így látni. így szemlélni magunkat is, meg a körülöttünk lévő eseményeket, dolgokat, hogy be tudjon minket vinni Isten az ígéret földjére. Amen.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó együtt látni így a gyülekezetet. És ma egy merész vállalkozásba kezdek, amit ha az Úr megsegít, akkor talán majd folytatni is fogok. Szeretném, hogyha megnyitnánk együtt a Biblia legkülönösebb könyvét ma. Ha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az a szó, hogy apokalipszis, akkor mit mondanátok? Ne mondjátok hangosan, mert lehet, hogy a többség már tudja. De lehet, hogy nem mindenki tudja. Csak mindenki gondoljon arra, hogy mit jelent ez a szó, hogy apokalipszis. Mit jelent a köztudatban? Mit jelent a köztudatban az apokalipszis? Ezt ki tudjuk mondani, ugye? Világvége. Beírom a Google keresőbe, hogy apokalipszis. És a Google keresőben, a képkeresőben a legelső találatok, azok ezek ilyen disaster képek, hogy mindenhol atomkatasztrófát látni. Sőt, éppen ma kaptam ezt a kurzus felhívást, ez egy eltés vitasorozat, tegnap este indult, teljesen friss, még meleg, tegnap este kapta Borcsa az e-mailt, hogy világvége után címmel ökopolitikai vitasorozat. Az emberek a világvégéről beszélnek, ha beírom egy apokalipszis, akkor arra gondolnak, hogy valami atomkatasztrófa történik, és az egész föld vörösen ízik, és az emberiség kipusztul, vagy aki megmarad, az valamilyen félzombi lesz, stb. Ezek a gondolatok jutnak az emberek eszébe, amikor azt a szót hallják, hogy apokalipszis. Sőt, azt a címet adtuk neki, lépjünk egyet tovább, kérlek, azt a címet adtuk neki, hogy a kezedben. Amikor az apokalipszis valakinek a kezében van, akkor mire gondolsz? A nagy piros gombra, kitettem két elnököt, hogy ne legyek, szóval, hogy pártatlan legyek, akik az elmúlt hetekben nyilatkoztak. Biden tegnap, Putin pedig egy bő héttel ezelőtt mozgósításról. És tudjátok, aki ott van a közelben és ott él, ismerek olyan embert, aki, hát van egy barátom, akinek az anyukája onnan jött abból a körzetből. Iszonyat, hogy a háború mit mivel az emberrel. És sokan mondják azt, hogy ez a vége, ez az apokalipszis, megnyomják a piros gombot, már mutogatnak a kamerába. Egyébként Biden tegnap azt mondta, sajtótájékoztatón így a kamerába mutatva, hogy a NATO területek egy centiméterét vagy egy incsét sem adjuk ám. Úgyhogy ezt jól vésd az eszedbe, így megüzente, néven nevezve a politikai ellenfelét. Mehetünk a következőre. Beírtam a Google keresőbe, és még mindig nem az alapigénél tartunk, mert ez még a felvezetés része. Beírtam a Google keresőbe, hogy mi az, hogy apokalipszis. Nézzétek, egy ilyen cikkre akadtam. Egyébként nem akármilyen helyen, ez egy washingtoni főiskolának a honlapja. Az a neve, hogy The Institute of World Politics, vagyis világpolitikai intézet. És megjelent egy ilyen cikk, közvetlenül a háború előtt most januárban is azt írja, így kezdődik a cikk, az ősi keresztény és zsidó szövegekből származó pontos meghatározás szerint az apokalipszis Isten beavatkozását jelenti az emberiség gonoszsága ellen. Egy idézet küszöbön álló kozmikus kataklizmát, vagy utolsó ítéletet, vagy világvégét, vagy a civilizáció összeomlását. És a következő, egy párbekezdéssel lejjebb áll egy mondat önmagában. Ha van remény, nincs apokalipszis, és remény mindig van. Keressük ki a szótárba, hogy mit jelent az apokalipszis, jó? Mert ez a cikk, nem tudom, hogy mennyi keresztény beütése van, de 6000 éves történelmet emleget, tehát valószínűleg olvasott már Bibliát, de valószínűleg nem nézett szótárat. Mit jelent az apokalipszis? Most már mondhatjátok, mert legtöbben tudjátok. Mit jelent? Mondjátok bátran, hangosan. Kinyilatkoztatás, kijelentés, megfejtés, leleplezés. Ha kinyilatkoztatok, elmondok nektek valamit, amiről eddig esetleg nem tudtatok. Ezt jelenti az apokalipszis. Nem atomháborút jelent. Sőt, ez a cikk még azt is mondja, hogy ez volt a kedvencem. Szinonimája az Armageddon. Tudjátok, mi az Armageddon? Ez egy profétikus hely, Hor Megiddo, egyes magyarázatok szerint a Megiddo hegyei, vagy a Megiddo hegye igazából az ítélet völgyét jelenti. Azt, amikor az Isten végre felszabadítja, kiszabadítja, igazságot tesz az ő népéért, az ő ellenségeivel szemben. Még az sem atomkatasztrófát jelent egyébként. Tudjátok, bibliai fogalmakkal játszunk, emlegetjük az Isten nevét, meg emlegettünk dolgokat, és közben azt sem tudjuk, miről beszélünk. A keresztény világ emlegeti a megváltást, és a megváltáshoz egy ostya formájában akarnak hozzájutni 1,5 milliárd keresztény, vagy több. Emlegetik az Isten nevét, és azt sem tudják, hogy ki ő. Ateista, evolúcionista tudósok creationnek, teremtésnek, teremtett világnak hívják azt a világot, amit vizsgálgatnak. És aztán azt mondják, David Attenborough kedvenc mondata, állandóan hallom tőle, nagyon szeretem a filmjeit amúgy, tehát tudni kell, hogy más oldalon állunk a keletkezés szempontja, és mindig ezt mondja, hogy ez az evolúció csodája. Hát mondom, akkor, ha csoda, akkor nem evolúció, nem? Akkor teremtés. Fogalmakat használunk, amikről nem tudjuk, hogy micsoda. Micsoda számunkra a jelenések könyve? Kinyilatkoztatás? A lepel lerántása? A tények igaz megmutatása? Az igazság igaz bemutatása? A jelentés eredeti értelme megjelenés, ezért van az, hogy úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus ki jelentése. Egyébként a görögben is ez az első szava, kijelentés a Jézus Krisztusé. Apokalipszis. Nem atomháború, nem nagy piros gomb. Valami sokkal jobb. Ennél valami sokkal több. És nyilván azért ragadt rá erre a szóra ez a tartalom, mert jelenések könyve tele van félelmetes jelenetekkel, a végső háborúról, a végső konfliktusokról. A nemzetek egymás ellen való feszültségéről, sőt, az Isten maradék népe ellen való háborúról. Igen, ott vannak benne a háború és a pusztulás képei, de nem ez jelenések könyvének a központi üzenete. Nem. Szeretném, hogyha most felolvasnánk jelenések könyve első fejezetét, ezt kérek egy kis segítséget. Az alapige nem egy ige lesz, hanem egy ige szakasz. A teljes első fejezet, mind a 20 verse. Hanna, gyere, olvasd el.
1: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János, a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő királyi szék előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hűbizonyság a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. És tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Amen. Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratják őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, és királyságában, és tűrésében. A szigeten voltam, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam meget egy nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondta, én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Efézusban, Szmírnában, Pergámonban, Tiatírában, Szárdízban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét aranygyertyatartót, és a hét aranygyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig, és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek, örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezembe, és a 7 aranygyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely a 7 gyertyatartót láttál, a 7 gyülekezet.
0: Köszönöm. Nem szoktuk ilyen hosszan a lapigét olvasni, de ha kinyitjátok a Bibliát, nem egyszer találtok olyan jelenetet, hogy a nép ül, bocsánat, a nép áll, és valaki az emelvényről hosszan olvassa az Isten igéjét. Nehémiás reformációja például erről szólt. De amikor Mózes ismertette az Isten törvényét és az Isten igéjét, ugyanez történt a 40 év végén, mikor mielőtt bevonultak volna Kánaánba, és mielőtt Mózes letette volna a tisztjét. Lehet, hogy el kellene kezdenünk úgy igéit hirdetni, hogy csak a Biblia szól. Mit láttatok a lelki szemeitek előtt, amikor ezt a szakaszt felolvastuk? Megelevenedett előttetek, amit Hanna felolvasott? Miről szól Jelenések könyve? Mert hogyha egy jó bevezetést írunk, egy jó könyvnek jó bevezetése, elmondja, hogy miről fog szólni a könyv, igaz? És azt hiszem, hogy az első fejezet tökéletesen leírja nekünk, hogy mi az, amire számíthatunk. És ma délelőtt nem merek nagyon messzire menni. Nagyon leegyszerűsítem Jelenések könyvét. Összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Lépjünk, léci. Jó? Köszi. Összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Nyomj egy előre gombot. Ó, most sikerül nekem is, ha nem volt aktív az ablak. 4 dolog, amit lehet, hogy nem tudtál Jelenések könyvéről. Összesen 4 dolgot fogok kiemelni, és tudjátok, hogy miért csak 4 dolgot. Mint mindig azt szeretném, hogyha otthon, ha hazamentek délután este, elővennétek Jelenések könyvét, vagy a hét folyamán, vagy a következő időszakban. Elővennétek és magatoknak olvasnátok. Én összesen 4 dolgot szeretnék kiemelni. Az első, amit lehet, hogy eddig nem tudtál, de most már biztosan tudsz, hogy az apokalipszis az nem világ végét jelent. Mit jelent? Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kijelent neked valamit. És nézzétek meg az isteni akaratot, nézzétek meg az isteni szándékot. Ha csak az első 3 verset elolvasod, mit találsz benne? Kijelenti, adja, elküldi, megjelenti, bizonságot tesz. Figyeljétek meg, hogy az Isten mindent megtesz azért, hogy ennek a könyvnek az üzenete eljusson hozzád. Néha egészen furcsa módon sikerül elérnie, hogy ez a könyv eljusson hozzád. Van valaki a családomban, aki úgy kezdte Jelenések könyvét olvasni, hogy a papa azt mondta neki, hogy ezt ne olvassa. Az Isten mindent megtesz, hogy ez a kijelentés eljusson hozzád. Jézus Krisztus kijelent valamit. Miért? Mert az Atya adta neki. Elküldi az angyalt. Megjelenti az angyal által. A Szentlélek inspirálja Jánost, és magával ragadja, és egy látomásban látja mindazokat, amiket Jézus szeretne kijelenteni. Sőt, nem csak azt mondja, hogy amit láttál, azt jól jegyezd meg, hanem azt mondja, hogy amit láttál, azt mit csinálja azzal, amit láttál? Édd meg könyven. Miért? Mert 1900 év múlva kb. Ráckevén, egy másik szigeten, nem Pátmoszon, hanem a Csepel-szigeten lesz egy gyülekezet, meg néhány lelkes hívő, akik szeretnék tudni, mi az, amit Jézus Krisztus kijelentett. Mert hogy nekik szól, amit Jézus kijelentett. Miért jelenti ki? Jelenések könyvének ez a mottója. Mi a Jelenések könyve mottója? Hogy aki olvassa, az boldog. Elég erőteljes szándéknyilatkozat az Isten részéről? Ha visszagondolok erre a valakire, akinek azt mondták, hogy ne olvasd Jelenések könyvét, mert veszélyes, mit vettek el majdnem el tőle? Boldogságot. Azt mondja, boldog, aki olvassa. Éreztétek már, hogy olvassátok Jelenések könyvét, és valami bizseregot bent? Boldogság. Ha még nem, próbáljátok ki. Próbáljátok ki. Az Isten szándéka az, hogy amikor olvasod, sőt, amikor hallgatod, akkor boldog légy, de nem ér itt véget. Boldog, aki olvassa, adott esetben felolvassa, itt van köztünk egy boldog ember. Boldog, aki hallgatja, itt van sok boldog ember. És mi az, ami felteszi a boldogságra a pontot, az íre? Akik meg is tartják. Akik meg is tartják. Vagyis Jelenések könyve, a Jelenések könyve, ez a kijelentés azért adatott, hogy az Isten eligazítson minket. Ha tartod magad hozzá, amit ő neked kijelentett, akkor megtalálod azt a boldogságot, testvéreim. Nem olyan boldogságról van szó, mint egy szelet süti, vagy egy vagy valami finom étel, vagy bármi. Az ember eszi és boldogságot érez, vagy néz egy jó műsort a tévébe. Nem. Amikor az Isten boldogságról beszél, akkor örök életről beszél. Honnan tudjuk? Jézus 8 boldog mondása mind az örök életről szólt, nem? Boldogok akik, mert övék. Boldogok akik, mert övék. Amikor Jézus azt mondja, hogy boldog leszel, azt mondja, örök életet adok neked. Boldog, beteljesedett örök életet. Boldog, aki olvassa és megtartja azokat, amelyek megírattak abban. Miről szól a kijelentés? Ez a harmadik pont. Az első, az apokalipszis is nem végítéletet jelent, hanem kijelentést. A második, hogy a kijelentés célja, hogy boldog légy. A harmadik, miről szól? Nézzétek, nagyon sokan állnak úgy Jelenések könyvéhez, hogy ez csak egy körkép az ókorról, az ókori gyülekezetekről, mert úgy kezdődik, hogy hét ázsiai gyülekezetet említ. De hogyha lesz lehetőségünk, akkor a jövőben bele fogunk menni abba, hogy mit jelent ez a hét gyülekezet. Igen, szól hét ázsiai gyülekezetnek az első században. Igen. Másodszorban. De elsősorban egy térkép számunkra, az egész történelemre. Hogy tudd, hogy hol jársz, és lásd az Isten közbeavatkozását a kereszténység elmúlt hét korszakában. Ez azoknak tűnik fel, akik olvastak már valaha történelemkönyvet az életben, hogy tényleg ott van az a hét szakasz. Elég látványosan. Miről szól Jelenések könyve? Megmutatja az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez profétálás beszéde. Miért? Mert az idő közel van. Jézus rendszeresen így mutatkozik be, én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, első és utolsó. Miért? Miért ezeket a neveket használja? Azért, mert ki akar tárni előtted, ki akar nyitni előtted egy vonalat, egy idővonalat, megmutatni, hogy a történelem merre tart. Hogy a megváltás műve hogyan jut el teljességre, és az egésznek a csúcspontja és a középpontja, a fókuszpontja. Íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Szeretnétek meglátni őt? Lehet sokféleképpen meglátni, mert azt mondja, hogy siratja őt. Nem idéztem a második felét, de úgy mondja az ige, hogy siratja őt a föld minden nemzetsége. Mindenki, te is sírni fogsz, én is sírni fogok, csak nem mindegy, hogy sírunk, ugye?

Kitettem az első fejezetet egy diára, és utána kitöröltem azt, ami nem róla szól. Az egész első fejezet róla szól. Jézus Krisztus, aki kijelenti a jövőt. Ő az, aki kegyelmet és békességet ad. Ő a hű tanúbizonyság. Ő a halottak közül az elsőszülött. Ő a föld királyának fejedelme, stb. Stb. Ő az, aki megjelenik dicsőségben, és az arca olyan, mint a villámlás, és a ruhája hófehér, és aranyövvel van körülkötve. Ő az, akinek a napjáról van szó, amikor János ezt a kijelentést kapja. Az úri napon. Ő az, aki az életét adta érted, hogy megmosson téged a bűneidből. Figyeljétek meg, kezdjétek el úgy jelenések könyvét olvasni. Hogy fogod az első fejezetet, kinyitod, és megnézed, hogy mit mond Jézusról. Mert az egész igének ez a lényege. És jelenések könyvének ő a főszereplő, és ő a középpontja. Nem a fenevadak, nem ez vagy az a hatalom, nem a földből, és nem a tengerből feljövő, és nem a mélységből feljövő. Nem a nagy vörös sárkány, ami majd megjelenik. Nem, a főszereplő Jézus. És van ez a sok elhatalmasodott mellékszereplő, és a könyv bemutatja, hogy Jézus hogyan arat győzelmet felettük. Jelenések könyvének lényege, hogy be akarja neked mutatni Jézust. Az egész igének az a lényege, hogy bemutassa neked Jézust, mert az az örök élet, hogy megismerd őt, igaz? Jézus Krisztust úgy mutatja be, mint hű tanúbizonyságot, és összesen 3-4 dolgot szeretnék Jézusról kiemelni, amiket csak az első fejezetből megtudunk. Ő a hű tanúbizonyság. Miért hű tanúbizonyság Jézus? Miért hű tanúbizonyság Jézus? Nyilván az igék már súgnak, amiket kivetítettem. De miért mondjuk azt, hogy Jézus hű tanúbizonyság? Jézus nem azért hű tanúbizonyság, mert lát téged a mennyből, ismeri a gondolataidat, és meg tudja mondani, hogy mi van benned. Jézus nem azért hű tanúbizonyság, mert ismeri a gondolataidat. Akkor az atyára is mondhatná, hogy ő a hű tanúbizonyság. Sőt, igazából az angyalokra is mondhatná, hogy hű tanúbizonyság, mert ők a tanúi az életünknek, és jegyzik a dolgokat szorgalmasan. Miért mondja Jézusról, hogy hű tanúbizonyság? Ott van a válasz János első fejezetében. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Közöttünk sátorozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Azt olvasom János evangéliuma folytatásában, hogy azért kapott hatalmat az ítéletre, azért lett hű tanúbizonyság, mert ő az emberfia. Emberfia lett. Azt olvasom a zsidókhoz írt levélben, hogy amiképpen ő is megkísértetett, ezért segíthet rajtunk, akik megkísértetünk. Jelenések könyvének az elején ez a felütés, hogy ő a hű tanúbizonyság, ami egyébként még egyszer-kétszer előfordul, azt jelzi számunkra, hogy ha Jézus mond valamit, akkor azt maximálisan komolyan veheted, mert pontosan érzi, amit te érzel. Tudja, hogy mind mész át, ismeri a tapasztalataidat. Az ő testének napjaiban könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás és könyhulatás között járult az atyához. Így képes megszabadítani téged, mert az atya képes volt őt megszabadítani a haláltól. Jézus azért hű tanúbizonyság, mert eljött közénk. És tudjátok, mi adventisták nagyon szeretünk vitatkozni a testélételen. Szerintem egyébként az egyik legrémesebb dolog a testélételen vitatkozni. Tudjátok miért? Mert ez az égő csipke bokor, ahol inkább a sarut kellene levenni. Aztán vannak, akik lezárják a kérdést azzal, hogy jó, akkor ne beszéljünk róla. Hagyj mondjam, hogy a próféta mit mond erről. Isten fiának emberi formában való megjelenése számunkra maga a mindenség. Olyan aranykötél ez, amely egybeköti lelkünket Krisztussal és általa az atyával. Tegyük ezt tanulmányunk tárgyává. Figyelem, nem azt mondja, hogy tegyük ezt vitáink tárgyává, és nem is azt mondja, hogy kerüljük. Tedd tanulmányok tárgyává személyesen. És most nem arról beszél, hogy olvass el egy jó könyvet erről. Egyetlen egy jó könyvet tudok ajánlani. Fekete borítóval. Olvasd az igét, nézd meg Jézust, ahogy lejön, ahogy átéli mindazokat a szenvedéseket, amiken te átmész. Ahogy testvéreddé lesz. Ahogy ma a szombatiskolában mondtuk, hogy minden időben szeret az igaz barát. És testvérül születik a nyomorúság idejére. Ezt sokszor csak barátokra mondjuk, de ez itt a messiás. Krisztus testélételének témája gyümölcsöző terület, amely meg fogja jutalmazni az igazságért mélyre ásót. Olvasd bátran az igét. Lásd meg benne azt a Krisztust, aki lejött hozzád.

viselte a terheidet. De Krisztus nem csak lejött és élte itt az ember életét 33 évig, és megkísértetett mindenekben hozzád hasonlóan, hanem eljött egy pont az életében, amikor letette az életét. Önmagát adta érted a keresztfán. Jézus Krisztus, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Jelenések első fejezete, 5. vers, rögtön ott van a kereszt. Nem tudsz olyan bibliai könyvet mondani nekem, ahol nincs ott a kereszt. Igen, beleértve Eszter könyvét is, meg a többit. Jelenések könyve is a keresztről szól. Ez a felütése, ez a lényege. Figyeljétek meg a három isteni személy bemutatkozását. Ott van az Atya, a Lélek, és utána Jézusról hosszan kell beszélnie Jánosnak. Mert ő az, aki kijelenti az Istent, ő az, aki bemutatja az Istent, az ő szeretetét. Ő az, aki megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta ezt a hűtanút. És nagyon szeretem ezt az idézetet, nagyon szerettem volna már korábban megosztottam veletek, de nagyon szeretem felidézni újra és újra. Amikor a megváltásról gondolkodunk, vagy az egész megváltás története, sőt, amikor az emberiség történelméről, vagy az evangélium hirdetésről, vagy a gyülekezet missziójáról. Figyeljétek meg, mit mond. Sokszor, amikor az evangélium ügyének siettetéséről, vagy késleltetéséről gondolkodunk, általában önmagunk, vagy a világhelyzetét vesszük figyelembe. Vajon az egyház mikor jut el oda, hogy az evangélium így és így terjedjen? Jaj, hát a világ most ilyen, és ekkora a népesség növekedése. És ezekkel mérlegelünk, számolunk, hogy a muszlim területekhez 400 év kell, hogy az advent üzenet mindenhova eljusson. Kiszámolták, mert ugye ennyi iszlám ország van, ennyi lakossal, ennyi adventista van ott. Tehát, ha elkezdjük szorozgatni, osztogatni, 400 év. Azt olvasom, kicsit gondolkodj másképp. Legyen benned érzés. Azt mondja, kevesen gondolják át ezt a teremtő Isten szempontjából. Kevesen gondolkodnak el azon, hogy milyen szenvedést okozott, és okoz a mai napig a bűn a teremtőnek. Az egész menny szenvedett Krisztus haláltusáját látva, de ez a szenvedés nem akkor kezdődött, és nem is akkor ért véget, amikor Krisztus emberré lett. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni eltompult érzékeink felé, amit a bűn már első megjelenésétől kezdve okozott Isten szívének. Testvéreim, a bűnnel játszani nem pusztán azt jelenti, hogy élek a szabadságommal. Vagy azt mondod, hogy hát nekem ez a szokásom, meg ilyen a természetem, ennyi leüvöltöttem, nem baj, majd megbocsájt. Érted, hogy mit okozol az Istennek minden egyes bűnnel? Ó, hát Jézus úgyis megbocsájt. Persze. Csak közben fáj neki. Elképesztően fáj. És az Isten szeretné, hogyha az ő együttérző képességét egy kicsit úgy megtanulnánk. Ő együtt érez velünk, és azt mondja, tudod mit, akkor most te is kezdj együtt érezni velem. Olyan igazságtalanok vagyunk az Istennel. Mindig arról beszélünk, hogy hát igen, majd megbocsájt, majd ezt is megbocsátja, azt is. Igen. Igen, megbocsájt. Csak, és könyörül, csak most már mi könyörüljünk rajta. Ne kelljen állandóan ebben a szenvedésben élnie. A bűnt kiirtani. Egyedül Jézus vére képes. De az képes. Nem kell, hogy az Istennek folyton fájjon. A kereszt azt a fájdalmat igyekszik közvetíteni az én szerencsétlen eltompult érzékeimnek, hogy mit jelent a bűn Isten számára. És a történet nem itt ér véget. Krisztus elsőszülött lett a halottak közül. Nézzétek, ott van a testélet Isten fia. A kereszten szenvedő Isten fia. És itt van a feltámadt Isten fia. Elsőszülött a halottak közül. Miért így mutatkozik, hogy elsőszülött a halottak közül? A halál a születés? Ó, sokak szerint igen. Nem, ő nem így elsőszülött a halottak közül, hogy átment a halál fényes kapuján, és egyesült az univerzummal. Úgy lett elsőszülött, hogy? Hogy? Nem a halállal lett elsőszülött, hanem a feltámadással. Nézzétek csak, ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mit jelent, hogy ő az első? Az, hogy az első zsenge Krisztus a halottak közül, a feltámadottak közül. Az első zsenge Krisztus azután, akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Az, hogy ő első szülött a halottak közül, ez azt jelenti, hogy ő a feltámadás ura. Ő a feltámadás és az élet. Azért szülött, mert visszajött onnan.
És sokan mondják, hogy hát igen, a feltámadás teológiája az egy ilyen újszövetségi dolog, nézd csak meg, hogy Jobbnál mit olvasok. Én tudom, hogy az én megváltom. Képzeljétek el Jobbot, ahogy ott ül a sebeiben, elveszítette a vagyonát, mindenek tetejével a családját, a feleség elfordult tőle, a barátai elfordultak tőle, az Isten pedig hallgat. Nem szól egy szót se, pedig Jobb már nagyon várja. És akkor Jobb azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. És lehet, hogy meghalok, lehet, hogy ezt a testemet megrágják, de utoljára az én porom fölött megáll. El tudjátok képzelni, ahogy ez Jobb szemei előtt lejátszódott, hogy ott van tényleg a földön az a por, és egyszer csak odalép két fényes, izóérc láb. Ugye, megáll az én porom fölött, és azt mondja, Jobb, kelj fel. Testvérem, ez fog történni. Ez a Biblia ígérete, és ezt már Ábrahám kortársa Jobb is tudta. Utoljára az én porom fölött megáll. Én tudom, hogy az én megváltóm él. És ezt a hitet őrizték generációkon keresztül azok a hűséges izraeliták zsidók, akik közül egy volt Márta és egy volt Mária, mikor Lázár meghalt, nézzétek, mit mondanak? Feltámadott a testvéred, mondja Jézus. Tudom, majd az utolsó napon. Te azt mondja, ó, Mária, valami jobbat tartogatok. Ma valami jobbat tartogatok neked. Itt vagyok személyesen. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, ha most meghalsz is, de pontosítottam a Károli szöveget, mert jövő idő van, ha meghal is, élni fog. Testvéreim, a halál Jézusnak csak egy alvás. Azt mondja, gyere ki! Kelj fel, Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön. Jézus megmutatta Lázár sírjánál, hogy tényleg ő a feltámadás és az élet. Meg kellett mutatni ezeknek a szerencsétlen, félig hívő, hitetlenkedő tanítványoknak, hogy ami most következik majd, és egy néhány fejezet múlva az következik, hogy meghal a kereszten, az nem a történet vége. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Ő a feltámadás és az élet. Ő a halottak közül az elsőszülött. Aztán Jézus egy másik módon is bemutatkozik. Nem csak mint földre jött üdvözítő. Nem csak mint aki elviselte értünk a halált. Nem csak mint aki feltámadt értünk. Hanem mint aki felment a mennybe. Megjelenik Jánosnak, és hallottátok, ahogy Hanna felolvasta János, hogy reagált. De összeesett a lábaihoz, mint egy holt. Milyen látvány volt Jézus Krisztus? Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször is leírja ezt a látványt. Megtaláljátok Jelenések könyvében egyszer-kétszer, és megtaláljátok még egy másik könyvben, szinte szó szerint ugyanígy. Megjelenik fejének haja fehér, mint a gyapjú szemei, mint a tűzláng lábai, mint az izzófény, és szinte ugyanezeket a szavakat találom. Hol? Mondjátok meg nekem. Dániel könyvében, így van. Dániel, aki megírja a Jelenések könyve testvérkönyvét, ugye a kettő együtt alkotja a Biblia nagy profétikus, hogy is mondjam, gerincét. Mind a ketten ugyanazt a Jézust látják, ugyanúgy, izzófényű érsz, tűzláng a szeme, és mind a ketten összeesnek, és olyanok lesznek, mint a holt. Felemeltem szemeimet, és láttam egy férfi gyolcsba öltözve, dereka ufázi aranyjal körülövezve. Miért van rajta ez az aranyöv? Mi az aranyöv? Mi az aranyöv? Nagyon szép, nagyon összetett jelkép az aranyöv. Egyrészt az arany jelenti a hitet. Jelenti a tisztaságot, jelenti a gazdagságot. De amikor a derék öv lesz arany, ugye mit olvasunk Jézusról, hogy derekának övezője, derekának öve? Igazság, igazságosság. És miért kell felvenni ezt az igazságos övet neki, az igazságot jelképező övet? Mert ő a főpapunk, ő a mi tanunk, ő az, aki ítél felettünk, és ő az, aki a mi ügyvédünk. Mind a két alkalommal megjelenik ez az aranyöv, mint ami jelképezi, hogy amit most fogsz látni, vagy amit most láttál, az az Isten igazságát jelenti ki. Jézus Krisztus a mindenható, az ő hatalma végtelen, és tudjátok, nagyon szeretem ezt az idézetet. Tényleg sokat beszélünk arról, hogy mi a Jézus hite. De Jézus hite nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy Jézus hogyan jelenik meg Jánosnak és Dánielnek is.
Jézus hite, sokat beszélnek róla, de nem értik igazán, írja Ellen White. Ez 1880-as évek, 90-es években. Mit jelent Jézus hite a harmadik angyal üzenetében? Tudjátok, Jelenések 14-12. Itt van a szentek béketűrése, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Azt el tudod mondani, hogy mi Isten parancsolatai, mert tudod, Mózes második könyve 20. fejezet a 10 parancsolat. Rendben. Még az összefoglalását is tudod. Szeresd fel a barátodat, meg szeresd az Urat, a te Istenedet. Sőt, tudod az egyszavas összefoglalást is, a törvény betöltése a szeretet. De tudod, mi Jézus hite? Jézus bűneink hordozójává vált, mint bűnbocsátó megváltunk. Úgy bántak vele, hogy mi, ahogy én érdemeltem volna. Eljött a világunkba, és magára vette bűnünket. Hogy mi? Magunkra versük az ő igazságát. Krisztusnak azon képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktalanul meg tud menteni minket. Ez Jézus hite. Miért kell Jézusnak Jelenések könyvében így bemutatkoznia, hogy János összeesik tőle? Miért kell úgy bemutatkozni a Dániel könyvében, hogy Dániel összeesik? Jézus elkezdi kijelenteni a jövőt. Jelenések könyvében. Kijelenti Dánielnek. Kijelenti a tanítványoknak Máté 24-ben. Kijelentette Pálnak látomásban. De addig semmit nem jelent ki a jövő nagy konfliktusaiból, amíg nem biztosít arról, hogy az ő hatalma végtelen. Végtelen a megváltásra, végtelen arra, hogy megtartson téged. Végtelen arra, hogy megszabadítson a bűntől. Jézus nem csak emberként jött el a földre, hanem Istenként ott áll az Atya előtt. Emberfia és Istenfia. Mind a kettőt látnod kell. Jézus addig nem mond egy szót sem a jövőről, amíg be nem biztosít téged arról, hogy nála végtelen hatalom van. Testvéreim, annyiszor látjuk azt a bizonyos piros gombot a tévében, a kamerába mutogató elnököket. Nem náluk van a történelem kulcsa. Nem náluk van a történelem, az emberiség történetének, a te életednek a megoldása. Nem náluk van a győzelem. Lehet, hogy időszakosan legyőzik egymást, aratnak sikereket ez egymás elleni háborúban. Te pedig nézed a híreket, és egyre inkább pánikolsz, mert nem tudod, hogy ami ott elindult, az mikor terjed ide. Jézus addig nem mond el semmit a jövőről, és a jövő félelmeiről, meg a fenevadakról, meg a nagyhatalmakról, amíg nem biztosít téged arról, hogy ő végtelen, hatalmú megváltó. Aki, ha megjelenne, ugyanúgy esnél össze a lábaihoz, mint János apostol, mint Dániel, meg mint bárki, mint ahogy Pál apostol összeesik, ott a damaszkuszi úton. Jézusnak abba a képességébe vetett hit, hogy bőségesen, teljesen és maradéktalanul meg tud menteni. Ez a Jézus hite. És tudjátok, az a jó hír, hogy a történelem legvégén maga Jézus rámutat egy csoportra, és azt mondja, hogy na, náluk ott van az a hit. Ők hisznek bennem. Ők hiszik, hogy maradéktalanul meg tudom őket menteni. Ők hisznek abban, hogy azzal, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, az nem csak egy fizikai feltámadást jelent. Jelenti azt is végső sorban. De a római levélben azt olvasom, hogy a feltámadás biztosítéka annak, hogy te új életben járhatsz. Minden nap feltámadhatsz Krisztussal. Biztosít téged arról, hogy az óemberedet el tudja temetni, és az nem jön vissza. Akaratoskodik, de te tudsz győzni. Úgy, ahogy Krisztus győz, az ő hite által, a benne való megkapaszkodás által. Jézus Krisztus végül kijelenti a jövőt. Itt kezdődik el Jelenések könyve. Eddig csak a bevezetés volt. És nyilván mi itt fogjuk majd lezárni ezek a záró gondolatok, de Jézus egy ponton aztán kijelenti a jövőt. Elkezdi felvázolni a próféta előtt, János előtt, az apostol előtt, és előtted is. Mindazoknak, amiknek meg kell lenniük hamar. Tudjátok, hogy mibe került, és ezt nagyon sokszor elmondtam már erről a helyről is, és sok helyen, beszélgetésben is, szószékről is. Tudjátok, mibe került az Istennek az, hogy kijelenthesse Jelenések könyvét? Testvéreim, az Isten nem osztja meg ám a titkait azzal, aki a családon kívül van. Egy jó családban az apa elmondja, hogy mi a terv. Sokszor hallottátok már ezt tőlem, ismétlem magamat.
Egy jó családban az apa elmondja, hogy te, gyerekek, az lesz a terv, hogy ez és ez fog történni, ide és ide utazunk, ide és ide megyünk. Amikor elkezdtük a házat építeni, akkor a gyerekekkel letérdeltünk imádkozni, és azt mondtuk, hogy gyerekek, építkezni fogunk, ez most egy elég nagy vállalkozás. Letérdeltünk imádkozni. A gyerekeim azóta is minden nap elmondják, még evés előtt is. Az imába foglalják. De ez az kell, ugye én nem a szomszéddal, vagy nem tudom kivel ültem le ezt megbeszélni, hanem a családommal. Amikor Isten kijelenti a jövőt, úgy kezel téged, mint családtagot. Leültet az ő asztalához, és azt mondja, hogy figyelj gyermekem, ez és ez fog történni. Boldog vagy, ha erre figyelsz, olvasod, és megtartod, amiket most fogok neked mondani. De ahhoz, hogy le tudjalak ide ültetni, előbb kellett valamit tennem. Az Efézusi levél első fejezete erről szól. Jézusnak meg kellett halni ahhoz, hogy te családtag légy. Az első fejezet, körülbelül 7. versénél azt olvassátok, hogy az ő kegyelmét nagy bőséggel közölte velünk. A kegyelem az a keresztből fakad. És ennek a kegyelemnek a következménye az, hogy kijelentheti neked, elmondhatja neked az ő akaratának titkát. Az ő jó kedve szerint az, hogy ebben leli örömét. Alig várta, hogy családtagként beavathasson az ő terveibe. Előre elrendelte magában, hogy fogja majd egyesíteni ezt a szétszakadt családot, az emberi családot a mennyeivel. Meg akarja neked mutatni a titkát, hogy hogyan fogja egybeszerkeszteni a két világot. Ezt az elszakadt földi világot megtisztítva, és azt a szent mennyei világot, ami alig várja, hogy visszakapja ezt a leszakadt területet. Ezeket az elszakadt embereket, akik te vagy és én. Jézus Krisztus megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet előre eltervezett magában, az idők teljességének tervére nézve tudnélik, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent az Isten Krisztusban. Mind amik a mennyben vannak, mind amik a földön. Dániel könyvében Jézus megjövendeli azt, hogy eljön az a pont, hogy ezt tudakozni fogják sokan. Dániel könyvét, Jelenések könyvét. Testvéreim, lehetnénk esetleg mi azok, akik kérdéseket teszünk fel Dánielnek és Jelenések könyvének? Lehetnénk esetleg mi azok a nemzedék, akik visszakérdezünk, hogy Uram, mi is a te terved? Hogyan fogod egybeszerkeszteni? Hogyan fogsz engem beilleszteni oda? Mit szeretnél bennem elvégezni, hogy alkalmassá váljak a mennyre? Ha ezeket a kérdéseket teszed fel, azt mondja, boldog vagy. Boldog vagy, ha olvasod és megtartod. Megtartod a prófétálás beszédeit, amik Jelenések könyvében leírattak. És az utolsó, ott fejezem be, ahol elkezdtem. Emlékeztek, azt olvastam ebből a cikkből, hogy ha van remény, akkor nincs apokalipszis, és remény mindig van. Kiúztam ezt a mondatot. Ez a cikknek a legnagyobb tévedése. Azért van remény, mert van apokalipszis. Az apokalipszisből tudod, hogy van remény. Tudnilik, Jézus Krisztus kijelentéséből tudod, hogy van remény. Az első fejezet úgy végződik, hogy Jézus Krisztus a kezében tartja a 7 csillagot. És Jánosnak, miközben János ott fekszik összeesve, megérinti a jobb kezével, és azt mondja, gyere, ne félj. Ugyanezt történik Dániellel is. Hozzáér, és azt mondja, ne félj. Jézus azért mutatja, tudjátok ez a testbeszéd, azért mutatja, hogy ott van a csillag, nem a bal kezében, a jobb kezében. Ott van a jobb kezében a 7 csillag. A te életed is ott van. A te gyülekezeted élete, a te nemzedékednek az élete, és ott van az ő kezében. Nem 6 csillag van a kezében, hogy az utolsó már nincs ott, mint sokan tartják, 7 csillag van a kezében. És azt mondja neked, hogy ne félj. Van remény, mert van kijelentése Jézusnak feléd, és az ő kezében vagy. Oda van írva a Jelenések könyvében. Testvéreim, erről szól Jelenések könyve. Jelenések könyve Jézus Krisztusról szól. És bárcsak minden keresztény, aki kereszténynek vallja magát, kinyitná ezt a könyvet. Bárcsak mindenki megismerné belőle Jézust. Igen, ott vannak ezek a nagy küzdelmek, ott vannak ezek a nagy háborúk, a rengeteg vér, igen, ott van benne. De addig nem beszél róla, míg nem biztosít a hatalmáról, a megváltó erejéről, arról, hogy testvérként melletted áll. És arról, hogy ő pontosan tudja, hogy mi lesz a történet vége. Én tudom az én gondolataimat, nem háborúság, hanem békesség gondolatai, hogy kívánatos véget adjak. Ezt kívánom nektek, ezt kívánom magamnak. Amen.
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban az ő vére által a családtagjai lehetünk. Hogy Jézus kijelentése eljuthatott hozzánk az évszázadokon át. Hogy te szólítottad, felszólítottad Jánost, hogy írja meg mindazt, amit látott és hallott. És mi tanulhatunk mindazokból, amiket te üzentél annó. Atyánk, segíts jelenések könyvét úgy kezelnünk, mint ahogy azt te szántad, a boldogságunkra, az örök életünkre. Szeretnénk kérni téged, Atyánk, hogy adj nekünk lelkesedést, adj nekünk figyelmet, adj nekünk kitartást. Látod, hogy egy olyan állapotba jutott a világ, amikor képtelenek vagyunk egyszerűen leülni, és hosszú távon olvasni és odafigyelni. Megmérgezte az agyunkat annyi minden. Olyan sokan küszködünk koncentrációzavarral, és mindazokkal a dolgokkal, amelyekkel Sátán megpróbálja az elménket, a szívünket bezárni, gátolni, hogy ne ismerjünk meg téged. Atyánk, te sokkal erősebb vagy nála. Szeretnénk kérni téged, hogy gyújtsd fel mindannyiunk szívében újra a te igéd iránti szeretetet. Segíts elmélyednünk a Szentírásban, segíts, hogy ugyanolyan tapasztalatunk lehessen, mint azoknak a hitbeli elődeinknek, akik készek voltak még az életüket is az igéért odaadni, mert olyan erős üzenetet, olyan bátorító üzenetet találtak benne. Megtalálták az igazi boldogságot. Atyánk, segíts értékelnünk a kijelentést, amit adtál. Segíts értékelnünk Jézust. És azt, hogy te beavatsz minket a te titkaidba, mint családtagokat. Ezzel az örömmel és hálával jöttünk eléd, fiad nevében. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Új sorozat indul, amelynek a címe a Szeretet útja. Ezen gondolkodnánk ezeken az alkalmakon. A sorozatnak ez lenne a fő gondolatmenete, hogy hogyan lehet megismerni, hogyan lehet elérni, hogyan lehet gyakorolni azt a bizonyos szeretetet, amelyről olyan sokat beszélnek az emberek, és olyan sok baj van vele egyébként. Tehát igazából gyakorolni a legtöbbször nem nagyon sikerül. Nem tudom, gondolkodtunk-e ezen, egy címet látva, egyáltalán meg tudjuk-e határozni azt, hogy mi a szeretet? Lehet, hogy furcsa a kérdés, mert ez egy nagyon-nagyon általánosan ismert és közismert szó, de én sokszor mondtam, már most is mondom, hogy én úgy tapasztalom, hogy a nagyon sokat használt kifejezések sokszor kiüresednek, és az ember, amikor rákérdez, hogy pontosan mit is jelent, akkor a legtöbb ember úgy gondolkodik, nem tudja igazából meghatározni pontosan, hogy mit jelent. Szeretet. A szeretetnek az útja. A mai napon rákattintottam számítógépen a Wikipédiára, nem tudom, kinek ismerős ez a fogalom. Ez egy ilyen internetes enciklopédia, tehát bármilyen szót, kifejezést beütünk, akkor amit lehet tudni róla, tehát különböző írásokból, különböző forrásokból összegyűjti, és akkor elénk tárja, hogy na, mit jelent az a fogalom, az a tárgy, az arról az emberről mit kell tudni. Nagyon tanulságos volt, hogy mit írt a Wikipédia szeretetről, hogy kezdődik. Tehát volt azért egy jó pár idézet, de így kezdődött az egész oldal. Két ponttal kezdődött, és felolvasom ezt a két pontot. Az első pont így hangzott: ennek a szócikknek hiányzik, vagy nagyon rövid, illetve nem eléggé elérhető a bevezetője. Ez volt az egyik. A másik pont: ez a szócikk sürgős javításra, bővítésre szorul, mert ahhoz képest, amilyen fontos témát tárgyal, vállalhatatlan, katasztrofális állapotban van. Ez azt jelenti, hogy meghatározni, hogy mi ez a szeretet, elég nehéz. Ez körülbelül számomra legalábbis erre tanulság. Tehát ír egy jó pár dolgot, de ennek az oldalnak, konkrétan a szeretetről szóló wikipédiai oldalnak ez a kritikája, hogy hát elég gyér és elég szinte vállalhatatlan a fogalomnak a súlyához képest. Tehát jelzi, hogy noha állandóan erről beszélünk, igazából megfogalmazni, megragadni a lényegét nagyon nehéz ennek a fogalomnak, hogy szeretet. Én legalábbis ezt a tanulságot mondtam le, mikor elolvastam. De megnéztem a magyar értelmező kéziszótárt is, mi az a szeretet. Ezt írja: valaki valami iránti ragaszkodásban, önzetlen jó akaratban megnyilatkozó érzelem. Ez a pontos meghatározása a magyar értelmező kéziszótárban. És a legtöbben valóban így gondolják, hogy elsősorban érzelem. A szeretet az elsősorban érzelem. Vagy érzek valaki valami iránt szeretetet, vagy nem érzek. Ha érzek, akkor a szeretet, ha nem érzek, akkor az nem szeretet. És általában úgy gondolják, nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy igazából csak a megfelelő személyt, vagy a megfelelő tárgyat kell megtalálnom, és hogyha megtaláltam a megfelelő szemét, állatot, tárgyat, a szeretet szinte automatikusan ki fog belőlem budjanni. Tehát legfőképpen annak a kérdés, hogy megtalálom-e igazából a szeretett tárgyát, mert ha megtalálom, akkor a szeretet az jön belőlünk. Nagyon sokan gondolják így. De hogy ez nem így van, mondok egy hétköznapi példát. Házasság, párkapcsolat. Ugye meg kell találni a megfelelőt, akit tudok, képes vagyok szeretni. Milyen fázisai vannak egy átlag kapcsolatnak, férfinő kapcsolatnak? Most az átlagot mondom, és ugye az átlag arról szól a statisztika szerint, hogy Magyarországon több házasságot bontanak fel egy év alatt, mint amelyet megkötnek, tehát ez az átlag. Milyen fázisai vannak egy ilyen párkapcsolatnak, ami ezt a fajta szeretet szemléletet tükrözi, hogy csak meg kell találnom az igazit, és akkor minden jön magától. Első fázis: lobogás, szeretlek, imádlak, minden jóval elhalmozlak, beszűkül a tudat, lángol az érzelem. Első fázis. Második fázis: kezdem megismerni. Ugye, hát telnek a hónapok, telnek az évek esetleg, és amikor megismertem, akkor harmadik fázis, a legutálatosabb valaki, akit életemben találkoztam, kígyót, békát elmondok róla fűnek, fának, gyűlölöm, szemem elé ne kerüljön, megint beszűkül a tudat, csak most ugye ellentétes irányba, amikor lobogás van, akkor olyan irányba szűkülve, hogy még azt a jót is belelátom, ami nincs benne, ekkor a harmadik fázisban azt a rosszat is belelátom, ami nincs benne. Negyedik fázis, tovább keresem a megfelelőt. Nem ő az, akit én tudok szeretni, akkor meg kell találnom azt, akit én tudok szeretni. És ugye nem vesszük észre, hogy a hiba bennünk van. Ez most egy átlag. Tényleg a statisztika is ezt mutatja, hogy ez az átlag. Mert az emberek így gondolkodnak a szeretetről. Csak a megfelelő tárgyat, személyt kell megtalálnom, és akkor automatikus szinte a szeretet. Mi a szeretet? Ez most nem költői kérdés. Tudunk erre röviden ugyan, ugye most nem teljesen párbeszédes formában beszélgetünk, de én kíváncsi vagyok arra, röviden meg tudjuk-e határozni. Körkérdés. Mi a szeretet? Várom a válaszokat. Te már bibliai ígéket hoztál. Ennek a meghatározására, hogy mit mond a Biblia erről. Úgy józan logika szerint emberi megfogalmazásban. Ugye önzetlen odaadás. Igen, Katika? Emberek iránti természetes érzelem?
1: A természet iránt és az emberek iránti érzelem.
0: Ja, értem. Természet iránt és az emberek iránti érzelmem, ugye a szeretet. További válaszok esetleg? Ugye szokás szerint mi is valóban a Bibliából keressük minden fontos kérdésünkre a válaszokat. És így teszünk ezen a mai alkalmon is. Mi a szeretet? A Biblia azt mondja, hogy nem csupán egy érzés. Sőt, legfőképpen nem érzelem, nem érzés a szeretet, hanem egy nagyon-nagyon következetes életelv, nagyon következetes gondolkodásmód a szeretet. Nem feltétlenül lángoló érzelmekkel járó valami. A szerelem, igen. A szerelemben, a szeretetben is mindenféleképpen van érzelem, tehát az érzelem az kikapcsolhatatlan. Bármit csinálunk. Mi a vonzalom? A szeretethez képest esetleg? Vagy mondjuk a szerelem viszonyában mi a vonzalom? Nem tudom, én hallottam egyszer egy ilyen meghatározást, hogy mi a különbség a szeretet és a szerelem között. Tehát, hogyha a Bibliának a kijelentéseit nézzük, és az volt a megfogalmazás, hogy a szeretet, vagyis a szerelem abban különbözik csupán csak a szeretettől, hogy ahhoz testi vonzalom is járul. Egyébként pedig mindenben ugyanaz kell, hogy legyen, mint a szeretet. Tehát ugyanúgy minden más, csak plusz ehhez egy ilyen testi vonzalom is társul hozzá. Tehát az érzelem az kikerülhetetlen, de a szeretet, ahogy mondtam, egy életelv, egy gondolkodásmód. És ugye ilyen igéket találunk, hogy ha éhezik a te ellenséged, akkor adj neki enni. Ha szomjazik a te ellenséged, adj neki inni. Ez azt jelenti, hogy vagyis nem azt jelenti, hogy ilyen lánguló érzelmeket táplálok az iránt, aki szidja az anyámat, aki kirúgatott a munkahelyemről, aki belém nyomta hátul a kést. Érzelmeim nem lobognak iránta, ellenségem. De a Biblia azt mondja, ne foglalkozz az érzelmeiddel, szeresd őt. Ami azt jelenti, hogyha éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Tégy vele jót, ez a szeretet. Az nagyon jó, hogyha úgy tudok jót tenni, már úgy tudok szeretni valakit, hogy pozitív érzelmek járulnak hozzá. De rég rossz katasztrófa, ha az ember csak az érzelemei vezetik. Ugye hallgass a szívedre, a legnagyobb mondások egyike. A Biblia azt mondja, hogy nehogy a szívedre hallgass. Azt mondja, csalárdabb a szív, mindennél is gonosz az, kicsoda ismerheti a saját szívét. Tehát épp, hogy nehogy az érzelmeknek adjuk a gyeplőt, de az érzelmek kikerülhetetlenek. Tehát mi a szeretet? Én úgy gondolom, az a szeretet, amire mindannyian igazából vágyunk, amire minden ember valahol a lelke legmélyén vágyik, hogy őt szeressék, hogy őt elfogadják, hogy őt megbecsüljék, hogy vele jót tegyenek. Valahol ez a szeretet, amire vágyunk. Nem az, amit adunk, amire minden ember vágyik, valahol ott kell keresnünk, hogy mi az igazi szeretet. Amit valóban általában kapni szeretnénk, adni már nem nagyon tudunk. Mi a szeretet? Szerintem nem egy olyan képesség, amellyel születésünktől fogva rendelkezünk. Ezt mindenkinek tanulni kell, a Biblia szerint legalábbis. Semmelyikünkkel nem születik ez a képesség, hogy tudjon szeretni. Mindenkinek tanulni kell, és a Biblia szerint mindenki megtanulhatja, aki akarja, aki a szíve még igazából akarja, aki odaszánja az akaratát. Tehát mindenkinek tanulni kell, mindenki meg is tanulhatja, aki komolyan veszi. És a Biblia azt mondja, hogy egyedül a Teremtőnk, az Istenünk tudja bennünk kimunkálni ezt a fajta szeretetet. Ami egyrészt Isten ajándéka, tőle kaphatjuk, senki mástól. Másrészt pedig a mi aktív együttműködésünknek az eredménye. Tehát, hogyha mi aktívan együttműködünk a szeretetet bennünk munkáló Istennel, akkor meg tud bennünk születni a szeretet. Akkor ki tudja bennünk munkálni. Ennyi volt az általános bevezető a sorozathoz, tehát a szeretet útja. Mi is az a szeretet, és milyen úton, módon lehet oda eljutni. És a mai előadás konkrétan ezt a címet viseli, hogy Isten a szeretet. Ugye a bevezetőben mondtam is, ha a szeretetről gondolkodunk, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen Istennek a lénye, Istennek a személye. Mert mi emberek nem tudjuk. Itt is, ahogy láttam, eléggé sokat gondolkodtunk, és döcögött a meghatározás. Mondtunk egy-két bibliai igét, hogy mi az, hogy szeretet, és lásd mondjuk tényleg a Wikipédia, egyszerűen sokszor képtelenek vagyunk a lényegét is megfogalmazni. Mert belőlünk valóban nem fakad, és sokszor-sokszor kudarcot vallunk, amikor a szeretet mérlegén vizsgáljuk meg az életünket. A Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. János első levele, 4. fejezetében olvashatjuk, Isten a szeretet. Aztán azt is olvashatjuk a Római Levél 13. fejezetében, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. Ugye ezt is hallottuk már az előbb. A Bibliának két rövid meghatározása. Isten a szeretet. És a törvénynek, Isten törvényének a betöltése a szeretet. Kapcsoljuk össze ezt a kettőt. Ezt a két igét. Hogyan tudjuk akkor mi is megismerni és gyakorolni a szeretetet? Hogyha Isten a szeretet, és az ő törvényének a betöltése a szeretet. Akkor én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy Isten megismerése, befogadása által betölteni az ő törvényét. Ez a szeretetnek az útja a Biblia szerint. Isten a szeretet, az ő törvényének a betöltése a szeretet. Tehát Isten kikerülhetetlen, megkerülhetetlen. Őt meg kell ismerni, őt be kell fogadni, ezáltal törvényét betöltve tapasztalható meg, élhető meg igazából a szeretet. Ezért nem tudjuk a legtöbb ember, ezért megfogalmazni is szinte képtelen, hogy mi az, mert ez nagyon-nagyon ritka tapasztalat sajnos. Tehát, ahogy mondtam, Isten megismerése az első lépés ebben a folyamatban, a szeretet útján. Honnan és hogyan ismerhetjük meg a mi teremtőnket? Ez a kérdése. Mert erre megint várom a válaszokat. Honnan, hogyan ismerhetünk meg az Isten, aki a szeretet? Igen, tehát azt mondtuk a természetből, a teremtett dolgokból és a Bibliából. Honnan, hogyan ismerhetünk meg az Isten? Vizsgáljuk Jézus életét, kijelentéseit, tetteit, egész lényét, akkor valóban megint csak közelebb jutunk. Szerintem ez a három dolog, ami által, aki által leginkább megismerhető. Tehát a természet, a teremtett dolgok, mondok is erre igéket. Róma 1.20. Ezt írja az ige, mert ami Istenben láthatatlan, Tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Hatalmas forrása az Isten ismeretnek a körülöttünk lévő természet. Isten alkotása, Isten teremtésének a kezenyoma. Ezt mondja az ige, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Mit látunk a természetben? Azt mondja, szemléljük az ő alkotásait, és valahol vissza kell, hogy köszönjön a teremtő, az alkotó. Mit látunk a természetben? Ami esetleg alátámasztja ezt az igai kijelentést. Igen?
2: Két vagy három dolog jut az eszembe. Elég törvényszerűsége.
0: Van élet, hogy milyen szép, sok minden.
3: Törvényszerűség.
0: Semmi sem önmagának él. Nem tudom, mire gondolsz. Tehát tökéletes harmóniába olvadnak ezek a növények, állatok, természeti jelenségek. Igen. Nap, esik az eső, dalolnak a madarak, illatoznak a virágok. Évből ez segédanyaga a sorozatunknak. A Jézushoz vezető út című könyv, vagy a Krisztushoz vezető című Krisztushoz vezető út, tehát több címmel megjelent ugyanaz a könyv. Ez például a legjobb út, mondjuk ennek ez a címe, de a páratlan szeretet ilyen címet is kapott már ez a könyv. Az első fejezetnek a gondolatai igazából a mai órának az anyaga. Ebből a könyvből idézek. Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire. Gondoljunk arra, mi nagyszerűen alkalmazkodnak nem csak az ember, hanem minden élőlény szükségleteihez. A napfény, az eső, amely felüdíti és megtermékenyíti a földet, a hegyek, a völgyek, a tengerek, mind az alkotó szeretetéről beszélnek. Isten az, aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit. Zsoltár író csodálatosan fejezi ki ezt a gondolatot. Mindenki szemei te rád vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket, megnyitod a kezedet, megelégítesz minden élőt ingyen. Isten a szeretet. Ezt hirdeti minden virág, minden fűszál, a madarak zengő énekeket hallatják, a törékeny virágok tökéletes szépségükben kellemes illatokkal töltik be a levegőt. Az erdő magas fái üdes zöld, dús lombozatukkal mind-mind hangos bizonyítékai Isten szeretetteljes atyai gondoskodásának, és vágyának, hogy gyermekeit boldoggá tegye. Azt mondja az ige, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Csak Isten jósága és lénye szemlélhető a természetben. Elégséges-e a természet ahhoz, hogy tökéletes képet kapjunk a teremtőről? Miért nem? Az ige azt mondja, hogy ami Istenben láthatatlan, hatalma istensége az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Nem tökéletes akkor ezek szerint az ő alkotása? Rosszat teremtett? Vagy mi a probléma vele?
3: Hát azt nem mutatja meg, hogy úgy szeretel az embert Isten, hogy megfartja.
0: Csak ennyi a probléma?
3: Ez igazán nagy szeretet.
2: Az, hogy az állatok egymást is megeszik.
0: Igen. Mi van a mérgező növényekkel, a ragadozó állatokkal, a rengeteg betegséggel, a növények, állatok, az a iszonyú sok kegyetlenség és szenvedés, aminek ugyanúgy szemtanúi lehetünk a természetben. Hát akkor hazudik a Biblia, amikor azt mondja, hogy az ő alkotásaiból megértetvén megismerhető az Isten. Itt ugye, mintha ellentmondásban lenne egymással, de éppen, hogy az igéből kapjuk meg a választ. Róma 8.19 versét olvasom. Róma 8.19 azt mondja, hogy mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, Mert a teremtett világ is hiába valóság alá vettetett, hiába valóság, így fordítja Károly a görögben, ugyanez a szó úgy is fordítható, hogy mulandóság, halandóság, romlandóság. Tehát azt mondja, hogy mert a teremtett világ is mulandóság, romlandóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének a szabadságára, mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindez idáig. A természet már nem alkalmas arra, hogy teljesen maradéktalanul tökéletes képet nyújtson az Istenről. A Biblia, az Isten szava viszont igen. Mert éppen a Bibliában van ez kijelentve, hogy amit a természetben szemlélünk, az már nem minden az Isten alkotása és akarata. Hanem a Biblia beszél arról, hogy van itt egy ellenség, ugye, héberül sátán, aki magának az Istennek és minden embernek legnagyobb ellensége. És egyik legfőbb törekvése sátánnak, hogy hamis istenképet plántáljon belénk. Vagy ne is higgyünk a teremtőbe, hogy van ilyen, létezik ilyen, vagy pedig, hogyha hiszünk valamiféle Istenben, akkor teljesen torz képünk legyen róla. Hogy ő bizony haragszik, őt bizony engesztelni kell, ő bizony oda koppint, hogyha egy kicsit is eltérek az útjáról, ő haragszik rám őt, stb. Stb. A Biblia ezt világosan elénk tárja. A bűn ugyanúgy szemlélhető a természetben, mint ahogy az Istennek a szeretete. Tehát megint csak mondom, a bűnnek a nyomai fellelhetők, megromlott. Az ember bűne miatt, sátán mesterkedése miatt megrontottuk, sőt megromlott az egész teremtett világ. Mindenféle betegségek állatban, növényben, emberben, mérgező növényeknek a sokasága, ragadozó állatok, a halálnak a megjelenése, az evolúciós elmélet. Maga miről szól az evolúciós elmélet? Az, hogy az erőszak a leglogikusabb és a legcélra vezetőbb dolog a világon, nem? Az evolúció erről szól. Az erősnek van jobb a létezni, a gyengének, betegnek pusztulnia kell. Ez a természet törvénye, nem? A Biblia szerint nem. A Biblia szerint ez sátán törvénye. És ugye ez az egész emberiség, az egész föld, a sátán fejedelemsége, birodalma, a világisten a sátán. És az evolúció is valahol ezt tükrözi. Igen, az erősnek van joga élni, ez a természet rendje, hogy a gyengének pusztulni kell. Ez nem az isteni törvénynek a visszatükröződése. Ez éppen, hogy a sátáni mesterkedésnek, az önzésnek a visszatükröződése. Van egy ilyen megfogalmazás, hogy az evolúció motorja a halál. Ugye, hogy mindig újabb és újabb dolgok fejlődjenek ki, ugye meg kell halni. A Biblia azt mondja, hogy nem. Isten örök életre teremtett mindent és mindenkit, és a bűn zsoldja a halál. Az Istentől való eltávolodásnak a következménye a halál. Nem pedig egy nagyon jó dolog, ami előre viszi az evolúciót. Azt olvastam a római levél első fejezetében, azt mondja, hogy a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Megértetvén. Azt mondja, hogy figyeljünk oda nagyon jól. És mondom, a görög szó, ami itt van az eredetiben, ez még ilyen megfogalmazás, ilyen meghatározásokat is ad, nem csak, hogy megértetvén, hanem azt mondja, belátás, mérlegelés, helyes gondolkodás által értető meg. Az ő alkotásait szemlélvén mérlegelés, belátás, helyes gondolkodás, megértés által megismerhetjük a teremtőt. Hogy nem minden egy az egybe az Isten keze nyoma, hogy így mondjam. Viszont a Biblia, az Istennek a kinyilatkoztatása a maga valóságában mutatja meg őt. Hiszen a Biblia lapjain maga a teremtő mutatkozik be nekünk. A legteljesebb módon valóban az ő szavában ismerhető meg az Isten, és a Biblia mutatja be sátánt is, ahogy az előbb mondtam. Jézus mondott egy példázatot, a Máté evangélium a 13. fejezetében található, amikor konkoly volt a búza között. És ugye a példázatnak a végén van, hogy hát kicsoda, honnan van itt a konkoly? Hát mi búzát vetettünk, mondják az emberek, és azt mondja, ki ültette ezt a konkolyt? És a válasz az, hogy valamelyik ellenség cselekedte ezt, azt. Isten konkolyt nem ültet. Isten bűnt nem teremtő, rosszat nem alkot. Azt olvassuk a teremtés napjai, minden napon, és a végén summázza is, a teremtés napjai után, hogy ímé minden igen jó, amit ő alkotott. Ebben a bűn nem fér bele. Ebben a rossz, a szenvedés, a hal nem fér bele, hogy minden igen jó. De azt mondja, valamely ellenség cselekedte az, hogy konkolt csempészett be a búza közé. Tehát nem az Istentől származik a rossz, a halál, a bűn. Milyen a mi Istenünk? Hogyan mutatja be a Szentírás nekünk? Ez elég érdekes kérdés, nagyon fontos kérdés. Mózes is például nagyon kíváncsi volt erre, hogy miben áll az ő igazi nagysága? Az ő lénye igazából miben ragadható meg? Mitől Isten az Isten? Mi az, hogy Isten a szeretet? Akkor mi ez a szeretet? Milyen lény ez az Isten? Mózes második könyve 33. fejezetéből ugye ismerik talán legtöbben ezt a történetet, amit a Biblia leír, amikor olvasom is. Mózes második könyve 33. fejezetétől a fejezetében a 18-19. vers. Mondta Mózes, kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Kábúd a héberben. Az igazi nagyság, az igazi hatalom, dicsőség, kábúd. Mutasd meg nekem, kérlek, a te dicsőséged, a te kábúdodat. Azért mondom a hébert, mert a magyar fordításból nem jön ki, de Isten válaszában az van. Mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orszád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. Azért mondom, hogy magyarban nem jön ki, mert Mózes azt mondta, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Az Úr azt válaszolta, megmutatom néked az én dicsőségemet. De Mózes azt mondta, mutasd meg nekem a te kábódodat. Az Úr azt válaszolta, hogy megmutatom néked az én kóltóbomat. Mi a különbség? Biztos hallottam már. A kól az azt jelenti, hogy minden. A tóba azt jelenti, hogy jó, jóság. Tehát erre a kérdésre, amit Mózes föltett, hogy Uram, mutasd meg a te igazi, miben van a te lényednek a lényege, az igazi nagyságod, az igazi hatalmad, erőd. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet, kábód. Isten azt mondja, hogy rendben, megmutatom neked minden jót.

A bűnös szó dőlt betűvel van a Bibliában, ami nyilván tudjuk azt jelenti, hogy az eredeti szövegben nem szerepel. Ez fordítói vagy kiadói kiegészítése a Bibliában. Sokszor jó, mert logikailag jobban meg lehet érteni a mondatot, itt vétek benne hagyni. A mondat így hangzik eredetileg, tehát Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Logikátlan egyébként, így első hallásra. Tehát azt mondja, hogy mutasd meg a te igazi nagyságodat, erődet, hatalmadat. Megmutatom neked, ha meg akarsz ismerni, megmutatom minden jóságomat. És azt bemutatkozom, hogy ez az én nevem. Azt mondja, hogy irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, igazságú. Azt mondja, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Ez hogy lehet? Megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Hát akkor vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz, nem? Ha megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, akkor nem nyeri a büntetését a bűn. Ha viszont nem hagyja büntetlenül a bűnt, akkor meg hogy lehet megbocsátani mindenkinek mindent? Itt a keresztáldozatról beszél. Azért, hogy nekünk mindannyiunknak megbocsáthasson hamisságot, vétket és bűnt, de a bűn büntetlen nem maradhat, ezért ő magára veszi a büntetést. Azt mondja, hogy meg akarsz engem igazából ismerni, Mózes? Kíváncsi vagy az én igazi nagyságomra? Akkor szemléld Krisztust a kereszten. Szemléld a megváltásodnak az árát. Milyen áron élhetsz, Mózes? Ez mindannyiunkra vonatkozik. Vagy olvasom János első leveléből, a 4. fejezetből, János első a 4. fejezete 8. versétől. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Ugye innen van az idézet a címben is. Az Isten szeretet. És azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az egyszülött fiát elküldte, az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten a szeretet, és azt mondja, hogy hogyan mérhetjük le azt, hogy engem is szeret az Isten? A Biblia azt mondja, hogy Krisztus eljött, meghalt érted, hogy te most élhess. Tehát szeret téged az Isten. Hogy éljünk általa. És az nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ugyanitt János első levele, első fejezete, 5. verse, 1 János 1-5. Ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ugye, igével alátámaszt, amiről beszéltünk az előbb, hogy nem az Istentől van a gonosz. Az ő lényétől teljesen idegen a szenvedés, a halála, a mindenféle rossz dolog. Ő világosság, és ő benne nincsen semmi sötétség. János 1.18. Idézem a Bibliából. János 1.18. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki őt. Miért jött Jézus erre a világra? Miért lett emberré? Hogy lerombolja Sátánnak a mesterkedését. Hogy mindenki ismerje félre az Istent. Legyen torz Isten képe mindenkinek. Azért jött az ember fia, hogy Sátán munkáit lerontsa. Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki az Istent, az atyát. Vagy olvasom János evangélium a 14. fejezete, 8. versétől. Mondta neki Filipp, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filipp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Ugyanitt a 16. fejezet 27. verse, mert maga az atya szeret titeket. Azt mondja, hogy fogalmat akartok, képet akartok kapni,

az Atya Istenről? Akkor nézzetek engem, mondta Jézus, hallgassatok engem, mert az Atya ugyanilyen. Én azért jöttem, hogy őt kijelentsem. Aki engem látott, az gyakorlatilag látta az Atyát is. Noha nyilván nem egy szeméről van szó, de azt mondja, ő lakik bennem. Ezeket a dolgokat ő cselekszi bennem, ő szólja általam. Én most eszköz vagyok az Atya Isten kezében, egy igazi, hiteles, hű tanú bizonság az Atyának. Maga az Atya szeret titeket. János 3:16-17. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldi az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék általa. Ki hoz itt áldozatot? Hogy minden vallásban valahol az alap dolog, hogy áldozni kell, áldozatot kell bemutatni, valami engesztelni kell valamilyen formában valakit. Minden vallásnak valahol egy lényeg, egy mag van, központi része. A Biblia is beszél erről, hogy itt bizony áldozatot hozott valaki, de azt mondja, ez a valaki, ez az Isten, aki miértünk hozott áldozatot. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol. 2 Korintus 5:17-től olvasom. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, aki mi újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Engesztelő áldozat. Az előbb ezt olvastam a János levelében is, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten engeszteli az ellene fordult emberiséget és egyes embereket. Ne haragudjál már rám, ne féljél már tőlem, ismerjél már meg igazából, hogy ki vagyok. Isten hoz áldozatot. Ha engesztelésről beszélhetünk, akkor a Biblia azt mondja, Isten próbál engesztelni minket, akik megsértettük őt, akik megbántottuk őt, akik eltávoztunk tőle, akik teljesen elfordult, engedetlenek vagyunk. És ez Isten, hogy bizonyítsa, hogy ő egyáltalán nem haragszik ránk, és mindent meg akar tenni azért, hogy mi igazán és hitelesen ismerjük meg őt. Egyszülött fiát adja, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Ezért mondja Jézus főpapi imádságában János 17:3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent is, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Mert Jézus Krisztus által ismerhető meg igazából, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. És azt mondja, ebben rejlik az örök életünk. Ebben rejlik az, hogy megismerjük-e a szeretetet, tudunk-e szeretni, vagy nem. Isten megismerése, mert Isten a szeretet. Az Atya egyszülött fiát adta azért, hogy mi élhessünk, mert a bűn zsoldja a halál. De Jézus nem kényszerből vállalta. Ugye ismerjük Pál apostol szavait, Galata 2:20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Krisztus önként vállalta az Atyának ezt a tervét, ezt az áldozatát. Az Atya adta az ő fiát, és Jézus pedig önként adta az ő életét. Mondja Pál apostol, szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ezt olvasjuk ebben a könyvben, ugye még mindig az első fejezetnél tartunk, ezt tárgyaljuk. Az Atya nem az engesztelő áldozat következményeként szeret minket, hanem éppen azért hozta meg ő ezt az áldozatot, mert szeret minket. Hatalmas mondat. Azt mondja az Isten, az Atya Isten nem a nagy engesztelő áldozat következtében szeret minket, hanem azért hozta ő ezt az áldozatot, mert szeret minket. A Biblia erről beszél. Nagyon sok keresztény is úgy gondolja, hogy az
A fiú áldozata engeszteli az atyát. Sőt, még a mi áldozatainkat is hozzá kell tenni, mert még ez sem elég, meg a szentek közbenjárása sem elég, sok minden nem elég. Az atya annyira haragszik, hogy még mindig dúlfúl magában, és nekünk is még engesztelni kell. A Biblia teljesen másképpen másról beszél. Ez egy félre ismerjük az Istent, hogyha ilyesmit gondolunk. Ő nem ilyen. Mi a szeretet? Isten a szeretet, a törvény betöltése a szeretet. És mi a lényege? Ez is elhangzott már ma. Máté 7.12. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ezt cselekedjétek ti azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Ez a szeretetnek a lényege. Amit én teszek a másikkal, az lehet a szeretet. Nem az, amit én kapok bárkitől. Azt mondja, hogy azt úgy hívják, hogy önzés, amit én elvárok bárkitől. Az önzés az a bűnnek a lényege. A szeretet nem arról szól, hogy én elvárom, hogy velem engem tiszteljenek, becsüljenek, jót tegyenek velem, kedvesek legyenek velem, pucolják ki a cipőmet, főzzenek nekem kaját, mert hogy engem szeretni kell. Ez az önzés, ez a bűnnek a lényege. A szeretet arról szól, Máté 7.12, hogy amit akartok, hogy ti veletek cselekedjenek az emberek, azt cselekedjétek ti azokkal, mert ez az Isten törvénye. És a törvény betöltése a szeretet. Máté 20.28, Jézus azt mondta, az embernek fia nem azért jött a világra, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét sokakért. Azt mondja, én bemutatom nektek, hogy mi a szeretet. Nem az, hogy most engem ti szolgáljatok, mert ugye ez a sátáni filozófia. Szolgáljatok nékem, szeressetek engem, adjatok nékem mindenféle jót. Jézus nem ezt mutatta be, hanem pontosan az ellenkezőjét. 113. Zsoltár, 5.-6. verse. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Szóval ő nem azzal foglalkozik, hogy most neki legyen jó, ő érezze mindig jól magát. Ha Isten, és itt jön elő, hogy a szeretet, az isteni szeretet sem érzelem központú. Ha azon múlna az Isten szeretete, hogy érzi magát, akkor lett volna Golgota? Ott jól érezte magát Jézus? Jól érezte magát az atya? Ugye szinte szentségtörés maga a kérdés is. Az isteni szeretet sem érzelem központú, hanem egy következetes életelv, egy gondolkodásmód. Mindig azt teszem, ami a másiknak jó. Önmagamat háttérbe szorítva, megalázva. Isten így szeret minket. A Biblia szerint legalábbis. Kisoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét menjen és földön. Jób könyve 34. fejezetében, ha csak ő magára volna gondja, lelkét lehelését magához vonná, elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba. Szóval Isten csak arra figyelne, hogy neki jó legyen, abban a pillanatban mi megint csak meghalnánk. Ő nem, ha csak magára volna gondja, lelkét lehelését viszont, az abban a pillanatban minden élet megszűnne. Azt mondja, hogy a szeretet himnusz az, és sokat idézik, bár én, amit én hallottam és olvastam róla, elég rendesen félremagyarázzák az 1 Korintus 13-at is. De ott olvashatjuk ezt, hogy ugye Isten szeretetéről beszél, és azt mondja, a szeretet soha el nem fogy, és a szeretet nem keresi a maga hasznát. Itt végig az Isten szeretetéről beszél, és azt mondja, hogy az isteni szeretet nem keresi a maga hasznát. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Az Istenünk, ami magasságban lakozik, az igaz, de azt mondja, önmagát megalázva tekint szét menjen is földön. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát a szeretet soha el nem fogy, az isteni szeretet soha el nem fogy. A Biblia arról beszél, hogy de nagyon sokszor tehetetlenné válik. Amikor egy ember rendszeresen és következetesen visszautasítja az isteni szeretetet, akkor az isteni szeretet tehetetlenné válik. Nem szűnik meg, amikor az ember érzéketlen ez irányban, lelkiismeretében megkeményedik, akkor azt mondja a Biblia, Isten sír
fölöttünk, az ilyen ember fölött, mint Jeruzsálem fölött, és hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a kortlós, a csibéket a szárnyal, és te nem akartad. És ez már tehetetlenné válik az isteni szeretet. Nem fogy el, csak együttérezés, együtt szenvedés, sír. A szeretet soha el nem fogy, azt mondja a Biblia. A 145. Zsoltár is erről beszél. 9. és 17. versét olvasom. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. Elhisszük mi ezt? Vagy ez olyan, hogy jaj, de szépen hangzik, de hát azért fele se igaz. A Biblia végig erről beszél, hogy a szeretetet meg akarjuk ismerni, akkor ismerjük meg az Istent. Ha Istent meg akarjuk ismerni, akkor Krisztust szemléljük, mert ő mutatta be igazából, milyen az Atyaisten. És azt mondja, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. Ebbe nem fér bele a rossz, a bűn, ezekbe a fogalmakba. Tehát a szeretet útja, ez a fő témája a sorozatunknak. Embernek lehetetlen ezen az úton járni önmagában, azt mondja a Biblia. Ugye Máté 19-ben mondja ki Jézus, amikor a gazdag ifjú kérdés, hogy kicsoda üdvözülhet, mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Ugye a törvénynek betöltése a szeretet, emlékszünk? Róma 13:10. A gazdag ifjúnak ugyanezt mondta, tartsd meg a parancsolatot. És ugye amikor kiderült, hogy nem tudja, meg nem is akarja, és megkérdezik, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet, mondta, hogy embernek lehetetlen. Nem születési adottság senki ember fiában a szeretet. Ezt csak az Istentől lehet megtanulni és befogadni, és ő által lehet megismerni. Ugye úgy folytatja, embernek lehetetlen, de az Istennél és az Istennel együtt minden lehetséges. A szeretetre legfőképpen érvényes ez a mondás. Hogyan lehet megismerni, szemlélni? És az egész sorozat valahol erről fog szólni, amit most egy igében foglalok össze, és ez lesz már a utolsó ige talán, amit idézek a Bibliából. Ez pedig a második Korintusi levél 3. fejezetének a vége, ami így hangzik, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Valahol ezt tesszük majd ezeken az alkalmakon a sorozat keretén belül. Azt mondja, az Úr pedig a lélek. Ez mit jelent? Az Úr pedig a lélek. Hogyan van jelen itt és most, ebben a teremben is, és mindannyiunk életében, és ez az egész világon? Hogyan van jelen az Isten? A Szent Lelke által, így van. Az Úr a Szentlélek által van jelen, és Szentlélek által munkálkodik, és válik jelenvalóvá bármikor, bárki életében. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az ember döntésén múlik, meg akarja-e ismerni az Istent, és be akarja-e fogadni az Istent, akarja-e követni a szeretetnek az útját. Ez a mi döntésünkön múlik, nem az Istenen múlik. Ő mindenki életében maximálisan megtesz mindent. Ő minden útjában kegyelmes, jó minden teremtményéhez, könyörületes, stb., amit olvastam már. Azt mondja, az ember döntésén múlik, mert ő meghagyja a szabadságunkat ebben a döntésben. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mi az Úr dicsősége? Az ő jósága. Mi pedig az Úr minden jóságát fedetlen arccal szemlélvén. Mi az, hogy fedetlen arccal? Képmutatás nélkül. Ugye itt az előzményeket nem olvastam, ott arról beszél, hogy Mózes kénytelen volt az arcát eltakarni, mert ugye a bűnös nép nem tudta rajta szemlélni az Isten dicsőségét. És a bűn miatt kénytelen volt eltakarni az arcát Mózes. Nem a saját bűne miatt. És
ott arról beszél, hogy Jézus arca, viszont Jézus arcán fedetlenül szemlélhetjük az Isten jóságát. Azt mondja, Jézusban, mivel hogy nem volt bűn, az ő arcán teljesen visszatükröződött az Istennek a dicsősége, jósága. Jézus arca nem fette el előlünk az Isten igazi lényét. Jézus arcán fedetlenül szemlélhető az Isten minden jósága és dicsősége. És azt mondja, ha ezt tesszük, Jézus Krisztus arcán szemléljük az Isten igazi jóságát, az ő lényén, az ő jellemén keresztül. Azt mondja, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Milyen ábrázatra? Róma 8 azt mondja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyetek. Tehát miközben mi foglalkozunk az Isten lényével, szeretetével, jóságával, eközben változunk az ő ábrázatához hasonlóvá. És az, hogyan? Úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ez nem pusztán emberi erőfeszítés. Azt mondja, Isten lelke, miközben mi foglalkozunk az Isten lényével, jóságával, átformál minket a szeretet az isteni képmásra, a jézusi képmásra. Ezt a 37. Zsoltár úgy fogalmazza meg röviden, Zsoltár 37.4, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. És én remélem, hogy ezeken az alkalmakon majd valahol ezt tanuljuk meg egy kicsit, gyakoroljuk, hogy hogy lehet gyönyörködni az Istenben, szemlélni az ő dicsőségét, az ő minden jóságát, és azt mondja, leginkább Krisztus arcán, mert Krisztus bűntelen volt, az ő arca fedetlenül tükrözte vissza az Isten lényét. És azt mondjuk, mert ezt tesszük, az Úrnak lelkétől változunk el az ő képmására. Ugye János 17.3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedülik az Istent, és akit elküldte Jézus Krisztust. Tehát ez volt a mai előadásnak a lényege. Isten a szeretet, megismerhető-e vajon a végtelen? Ugye nagybetű és vébetű, megismerhető-e az Isten? A Biblia azt mondja, hogy igen. A természet dolgait, ha szemléljük, nagyon-nagyon sokszor felfedezhetjük az Istent, az Isten jóságát, gondviselését. De a természet már nem tökéletes. A mi bűnünk miatt megromlott a természet, és nagyon sokszor a bűn, a sátánnak a kezenyoma fedezhető föl, meg az ember bűnének a kezenyoma. De a Szentírásban, az Isten kinyilatkoztatásában teljes egészében és hibátlanul szemlélhető az isteni lénye, az Isten szeretete. Kívánom, hogy minél többet szemléljük ezt az isteni jóságot.

Mielőtt a gyülekezetet köszönteném, részesebben először a gyerekekhez szeretnék szólni, ahhoz ez szokás. Nem tudom, tudjátok ugye, hogy Jézus mindent felhasznált, hogy szemléltesse az igaz élet különböző sajátosságait. Felhasználta a virágokat, felhasználta a madarakat, a tengert, mindent. Úgyhogy a következő részben is szeretnék nektek mutatni valamit, amit ide tettem az asztal alá. Egy termés, bizonyára ismeritek, miről van szó. Tudjátok mi ez? Nagyon jó, így van. Ez egy mandarin. És képzeljétek, kinek tetszik a színe? Nekem is nagyon tetszik a színe. És szerintetek ki volt, aki ilyen színre festette? Tudja valaki? Igen? Jézus. Azért festette ilyen színre, hogy tetszen nekünk, hogy örömmel nézzünk rá. Tudja valaki, hogy milyen az illata ennek a mandarinnak? Rossz illata van, vagy jó illata van? Ki szerint van jó illata? Hát, mindenki szerint, ugye? Az illata is nagyon jó. Ki az, aki már evett mandarint? Mindenki. Ki az, aki szereti a mandarint? Én is így vagyok ezzel. A Jóistennek olyan teremtései vannak, ami örömet okoz, ráadásul még egészséges is. Van neki héja, és van belül a húsa. És képzeljétek el, az egyik mandarint megfosztottam a héjától. Itt van. És most el fogunk végezni egy kísérletet. Ez a mandarin pontosan olyan, ami ennek az Isten teremtette. Ez a mandarin, erről hiányzik valami. Megpróbálom, lehető legkisebb kosz nélkül. Ezt a példát én Brüsszelben láttam, mert nagyon sokan vannak különböző ország. Látjátok minden szögből ezt az edényt? Na nézzétek meg, hogy... És megkérjük ezt a két mandarint, hogy ússzanak. Jó? Beteszem ezt a mandarint, amelynek mindene megvan. Látjátok, nem süllyed el, hanem a víz tetején marad. Ennek a mandarinnak hiányzik a héja. Beteszem, nézzetek csak, egy próbál úszni egy darabig, aztán elsüllyed. Minket, embereket az Isten úgy teremtett, hogy van gondolkodási képességünk, van szánk, van fülünk, vannak izmaink, és arra teremtett bennünket ilyen aggyal, hogy beszélgessünk Istennel, hogy imádkozzunk, hogy mindig imádkozzunk. Ahogy hasonlóan narancs, minden része megvan és tud úszni, azonképpen ti is gyermekek, hogyha mindig imádkoztok, hogyha rendeltetésszerűen használjátok a képességeiteket, akkor Jóisten mindig veletek lesz. Amikor egy narancsot vagy egy mandarint láttok, mindig emlékezzetek arra, mindig imádkoznom kell. Mert ha nem imádkozom, akkor olyan vagyok, mint a mandarin vagy a narancs, amelynek nincsen héja. Az, hogy megvédjen engem minden helyzetben, az imádság. Mindenkor imádkozzatok. Rendben van? Mehetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mi se legyünk héjatlan mandarinok, vagy héjatlan narancsok. Mindenkor imádkozunk. Ez nem csak a kisgyerekeknek, hanem a nagygyerekeknek is szólt. Először is hadd osszam meg veletek, hogy a legjobb dolog a világon anyanyelven énekelni Isten dicsérő énekeket. A legnehezebb, mikor ott vagy egy külföldi gyülekezetben, és angolul kell énekelni, és énekled, érted a szöveget, ha érted, de közben nem tudsz a szíveddel mindjárt az elején azonosulni. Nem a sejtjeitekből jön. És lassan, hosszú idő kell hozzá, hogy az ember lassan egy idegen nyelven is kezdjen már hittel énekelni. De ezért is nagyon jó itthon lenni, mert amikor az ember azt mondja, hogy itthon van, akkor látom a világot a fán, látom ezeket a drapszínű székeket, és hát persze látlak benneteket, és minden ismerős. És ez annyira feltölti az embert, nagy örömmel jön haza az ember a bölcsőjébe. És ez a bölcsőm, meg ez az iskolám, meg ez az otthonom, és ez mindig ez marad, mindig ez marad. Akármi is lesz. Kedves testvérek, délután azért kértem ezt, mert fél kettőkor el kell mennem, mert öcsém esküvője lesz, ezért vagyunk most itt, és holnap már visszautazunk. És mikor sajnos kiszivárgott a hír, akkor megkértek a testvérek, hogy nem prédikálnék egyet. Én egy éve nem prédikáltam, vagy nem, talán több is. Brüsszelben szombatiskolát vezetek, meghúzzuk magunkat csendesen, de már lehet, hogy ott is majd először kell angolul valaha. De nagy örömmel vagyok itt, és most nyissuk ki Bibliánkat János Evangélium a 8. fejezeténél, és délután 1 óra és fél kettő között
egy kis ízelítőt adnék abból, hogy milyen a brüsszeli nemzetközi adventista gyülekezet. Jó, elmondanám, mik vannak ott, és lehet majd kérdezni, amit csak akartok. Ez viszont azt jelenti, hogy fél egy és egy között keveset kell lenni alaposan megrágva. János Evangélium 8. fejezete sokunk számára ismerős. Ezt a történetet csak János apostol örökítette meg. És bár a Bibliában nincs benne, de ezt a fejlécet kapta a házasságtörő nő. És nem tudom, hogyha valaki olvasta, nyilván többször olvasta ezt a történetet, miért került be János, miért gondolta fontosnak, hogy ez a történet bekerüljön az evangéliumok közé. A végén megpróbálunk erre választ adni. Az én válaszom természetesen az, hogy ez a történet megmutatja egy másik dimenzióját Isten szeretetének. Megmutatja egy másik mélységét annak, hogy hogyan bánik Jézus a bűnösökkel. Megmutatja a küldetésének a tartalmát, a lényegét. Olvassuk együtt az első verstől, egészen a 11. versig. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állították őt. Mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyennek köveztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolt, az ujjával a földre írt. De amikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolt, írt a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve mind az utolsókig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem károsztaté téged? Ő pedig mondta neki, senki, uram. Jézus pedig mondta néki, én sem károsztatlak. Eredj el, és többé ne védkezz el. Micsoda gyönyörű történet a megváltóról. Egy megváltó, aki eljön a bűnösök közé, eljön a bűn világába, ott, ahol ármányok, csalás, törvényszegések, a legmélyebb bűnök vannak, és eljön, és a kegyelem, és a gyógyítás, és az örök élet ajándékának misszióját végzi. Első vers. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Ugye a korábbi történetben, mint annyiszor máskor, vitatkozások voltak a tanítása fölött, a személye fölött, az egész, ahogyan fordul az emberekhez, és ő, ahogy szokása volt, elment egy csendes helyre, elment az olajfák hegyére, és ott az atyával beszélgetett, imádkozott. És ott feltöltődött a következő napra. Nem véletlen, hogy János is ezzel kezdi. Ez az első vers ebben a fejezetben. Bár ugye a görögben nincsenek fejezetek, de az értelmi elhatárolás is ilyen logikát követ. Jézus elment az olajfák hegyére, hogy kettesben legyen az Istennel. Ahhoz, hogy a következő napi keresztény feladatokat ellássa, ahhoz, hogy a következő napon is Isten akaratában járjon, ahhoz neki ima közösségre kellett lépnie újra és újra az atyával. Isten fia volt, az Istenség teljessége lakozott benne, de mégis tudta, hogy szüksége van arra, hogy az atyától erőt nyerjen, hogy az atyától tanácsot nyerjen, hogy az atyának kiöntse a szívét. Ezt tette az olajfák hegyének csendességében. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagy lecke ez, mindannyiunk adósai vagyunk önmagunknak, adósai vagyunk Istennek azzal, hogy mennyi időt töltünk vele, mennyi időt beszélgetünk vele. Anélkül pedig lehetetlen az ellenség csapdáit kikerülni, a csapdákból úgy kijönni, hogy,
hogy tiszták maradjunk. Második vers. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülve tanította őket. Jézus a szerető Isten, ő az, akinek a küldetése az, hogy ami helyzetet, ami lehetőséget csak lehet, használjunk ki arra, hogy minket az örök életre vezessen. Ez ma is így van, nem csak ott Jeruzsálemben, nem csak ott az olajfán hegyén érezte azt, hogy már jó korán le kell mennie a templomban, hogy akit ott talál, azzal is azt Isten útjára vezesse, hanem ma is így van. Ma is így van. Mindannyiunkat keres, hogy milyen alkalmon keresztül, melyik időben, alkalmas vagy alkalmatlan időben közösségre tudna velünk lépni. És az egész nép hozzáment. Mi is az a kijelentés ez János apostoltól, a szeretett apostolától, nem? Mikor Jézust látták, Jézusra vágyakoztak, amikor megismerték őt kicsit közelebbről, keresték őt a templomban, és az egész nép hozzáment, hogy a közelében legyen. Így gondolunk mi Jézusra, kedves testvéreim. Így gondolunk mi Jézusra, hogy mi is szinte a fizikai, lelki szemünkkel látjuk őt, és oda akarunk menni hozzá a templomhoz. Oda akarunk menni hozzá Istenhez, hogy a közelében legyünk, mert érezzük azt, hogy bárcsak megtalálnánk, bárcsak vele lehetnénk, bárcsak vele tölthetnénk az életünkből a lehető legtöbb időt. Az egész nép hozzáment. Jézus pedig leült, és tanította őket. Jó erre a képre gondolni, nem? Jézus leült közéjük, az Isten leült a gyermekei közé, akikért a végtelen árat fizeti meg. Leült a gyermekei közé, és tanította őket. Türelemmel, gyengédséggel, mindenkinek ott, amilyen szinten éppen volt. Bárcsak mi is ott ülnénk a lábánál, nem? Bárcsak mi is hallhatnánk a tanításait, amit hallottunk a Bibliából. Bárcsak mi is éreznénk ugyanezt, amit a nép érzett. Ki kell nyitom a Bibliát, hogy halljam, ahogy Jézus beszél hozzám. Ez az egyetlen öröm, az egyetlen igazi öröm, ami után soha örökké meg nem szomjúhazom. De ez az optimális helyzet, ez a csend nem sokáig maradt meg. Hamarosan az írás harmadik vers, az írástudók és a farizeusok egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván mondták neki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. A keresztény élet a nagy küzdelem mindennapjairól szól. Itt van Jézus, az Isten, ahogyan az örök élet igéit szólja, és itt jön az ellenség tábora, ahogy ezt a fejlődést, ezt a megmentést meg akarja akadályozni, és hoznak, vonszolnak valakit magukkal, hogy bevádolják Jézusnál, és hogy olyan helyzetbe kényszerítsék, amiből nem tud jól kijönni. Ugye tudjuk a történetet, hogyha azt mondja, hogy persze, Mózes törvény alapján kövezzétek meg, akkor megsérti a római hatóságok törvényét. Ha azt mondja, hogy most nem kell figyelembe venni Mózes törvényét, mert a római hatóságok fölöttünk vannak, akkor pedig ezért találják őt bűnösnek. Nem csak a 20. 21. század, nem csak napjainkban vannak ilyen kérdések. Jézus is ilyen kérdések között élt. Na most mit mondasz? A Biblia ezt mondja, a római hatóság azt mondja, melyik a fontosabb? Most mondd, válaszolj. Az ember elgondolkodik azon, még mielőtt tovább mennénk, hogy hogyan fejlődik ez a történet, hogy azt mondja az első vers, a második vers, hogy jó reggel, nagyon korán lement Jézus a templomba. És kicsivel később, még nagyon korán reggel van, hozzák az asszonyt, akit házasságtörésen kaptak a farizeusok és az írástudók. Az ember belegondol kicsit, hogy történhet ez? Hogy lehet az, hogy korán reggel a farizeusok tanácsa már hoz egy embert, hogy na őt házasságtörésen kaptuk? Ez az első kérdésem, amikor az ember kicsit úgy elemzi ott a sorok között. A második az, hogy a Mózes törvény alapján hol van a férj? Mert ugye nem a farizeusoknak, vagy az írástudóknak kellett őt bevádolni, vagy a törvény elővinni, hanem a férjnek kellett panaszt tennie. A férjnek kellett panaszt tennie. És milyen érdekes a törvény, mennyire isteni, mennyire szeretetteljes, amikor József vélte azt, hogy
az ő mátkája, vagy jegyese, Mária házasságot tört, akkor ő nem azt gondolta magában, hogy elviszem majd a bírák elé, a papok elé, és ott aztán megkövezik, hanem azt gondolta magában, hogy majd titokban elbocsátja. A törvény lehetőséget adott arra, hogy valaki krisztusi legyen. Törvény és Krisztus soha nem ellentétes egymással. Igazság és kegyelem sohasem ellentétes egymással. Az igazság és a kegyelem egy. Ugyanazt jelenti? Ugyanazt jelenti. Nem lehet a kettőt szétválasztani. Igazság, kegyelem nélkül, farizeusság, kegyelem, igazság nélkül, nem tudom, szentimentalizmus. Hamis tanítás. Korán reggel van, és a farizeusok és az írástudók már együttesen jönnek, megállapodtak, hogy oda fogják vinni Jézushoz. Hát kicsoda Jézus? Miért kéne Jézus elé vinni? Amit ők cselekednek a mózesi törvényre hivatkozva, több helyen teljesen ellentétes magával a mózesi törvénnyel. Na és persze a másik, nem azt mondom a legfontosabb, egy negyedik pont, hol vannak azok a szemtanúk, legalább kettő, aki egybehangzóan tanúskodik arról, hogy mit láttak. Mert a mózesi törvény szerint, ha kettő tanú van, akik egybehangzóan tanúskodnak, akkor lehet az ítetet végrehajtani, és csak az két tanú, az első, ez a két szemtanú kell, aki először dobja a követ. Nyilván alaposan meggondolva, hogy miben vagyok részes. De gondoljatok bele, testvérek, hogy mennyire súlyos dolog az, amikor valakit, a farizeusokat és az írástudókat elvakítja az, hogy valakit másképpen gondolkozik, másképpen tanít. Ez mindannyiunkra jellemző. Mindannyiunkra jellemző. Elkezdjük kiforgatni még a mózesi törvényeket is. Valaki másképpen visel, másképpen tanít, és oda megyünk, és a mózesi törvényekre hivatkozva, a törvényeket egyenesen megsértve próbálunk az igazság bajnokai lenni. Legalábbis az írástudók és a farizeusok ezt tették itt. Ez mindannyiunknak szól, ez a figyelmeztetés. Mindannyiunknak szól. Micsoda ellentét van, hogy Jézus az Isten fia, aki soha bűnt nem ismert, akinek a bűn foltja nem érintette a jellemét, a természetét. És itt vannak ezek a bűnösök. Amint Jézus fölállt és végignézett rajtuk, gondoljátok el, kedves testvéreim, hogy mi érinthette a lelkét. Mit gondolhatott ez a végtelen tisztaság? Itt vannak a teremtményeim, itt vannak azok, akiket örök életre akarok hívni, itt vannak azok, akiket azért teremtettem, hogy örökre boldog legyenek, hogy egymást szeressék, hogy isteni szeretetben egyek legyenek, és ellenségeskedés, vádolás, és az ellenség lelkülete van bennük. Ellen White azt mondja, amikor olvassátok, hogy ez a helyzet, ami van, ez azt mutatja, hogy a fariseusok és az írástudók önmaguk vitték bele ebbe a helyzetbe ezt a szerencsétlen asszonyt. Micsoda gonoszság az, nem? Amikor valakit belejátszanak egy helyzetbe, és utána ellenére fordítják. És itt nem akármiről van szó, itt arról van szó, hogy élet-halál kérdése. Megszégyenítés, aztán megkövezés. És ezek az írástudók és farizeusok voltak annak a népnek a tagjai, akikre az Isten igazsága bizatott. Akiknek a világ többi népét meg kellett volna menteni. Akiken keresztül Isten az üdvösséget megismertette volna. Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, még nem figyeltem föl korábban. Érdekes, hogy oda jönnek, odahozzák az asszonyt, középre állítják, ott, ahol Jézus van, hiszen Jézus tanította a körülötte lévő sokaságot, középre állítják az asszonyt, hogy minden figyelem őre terelődjön, és Jézus, mint aki nem vesz észre, hogy mi történik, legugol, és a homokba elkezd jól olvasható betűkkel írni. És ott olvasjuk, ezek pedig szorgalmazva, tehát miközben ő a homokba
a Földön ír, aközben ők még tovább tülekednek, és mondják, hogy tegyél igazságot. Hát miért nem teszed ezt, miért nem teszed azt, miért nem teszed azt? Kinek van, mit kell tenni? Mózesre hallgassunk, vagy a római hatóságokra hallgassunk? Mondj valamit! Ezt nem hagyhatod annyiban. És ő úgy tesz, mintha nem venne róla tudomást. És miután ez a tülekedés ott körülötte folyik, ugye közelebb mennek ők is, föláll, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közületek. Eszébe kellett üsvön, az vesse rá az első követ, aki szemtanúja az ügynek, és nem vétkezett ebben az ügyben. És újra legugol, és újra írni kezd, és ők követik a szemét meg az ujját. És bár az ember azt gondolná, hogy ugye ők olvassák a saját bűneiket ott a porban, meglátják, hogy, mert azt írja az írás, hogy ezek után a lelkiismeretükben, hogy is van szó szerint? Lelkiismeret által vádoltatván elfordulnak, és én azt írtam föl magamnak, elsunnyognak. Próbálnak észrevétlenül elsonfordálni, eltűnni a helyszínről. De még ebben is, mert Jézus a farizeusokat és az írás tudókat is szereti. Megdöbbentő, nem írta oda, hogy Vég József 2. ez a bűne van. Ugye? Nem írta oda, hogy Kis Pista 2. az a bűne van. A többiek, akik közelebb jöttek, olvasták a bűnök sorát, és mindenki felismerte, az az enyém. És abban a pillanatban félelem szállta meg őt. Ha esetleg Jézus ki is mondja, én vagyok a farizeus, én vagyok az adventista, én vagyok az, aki a kereszténységet mutatom a körülöttem lévő világnak. És most ebben a pillanatban Isten el fogja mondani, hogy milyen titkos bűneim vannak. Mindenki előtt megszégyenülök. Kedves testvéreim, hogyha mi állnánk ott, Jézus tudna a porba írni valamit rólunk? Ha mi állnánk ott, mi is elsonfordálnánk? Akkor ugye már inkább nem is mennénk oda. Hogyha mi állnánk ott, és mi is elsonfordálnánk, akkor valószínűleg azt mondanám magunkban, inkább én nem is vennék részt a másik vádolásában. Inkább én nem is vennék részt a bűnös asszony vádolásában. Ilyen szeretetlen és törvénytelen módon. Milyen érdekes lehetett a többi ember számára, nem? Nézték a papokat, a főpapokat, írástudókat, akik mennek és nagyon harciasan igazságot követelnek, és egyszer csak látják ezt a megmagyarázhatatlan változást az arcukon, és hogy elfordulnak és elmennek. Arra már ők is oda akartak menni, megnézni, hogy mi van már ott leírva. De ezt a jelet sem vették észre elvakultságukban. Valaki, aki a názareti Jézus, aki a Józsefnek a fia, akiről nem ismerjük be, hogy ő Isten fia, akiről nem ismerjük be, hogy ő a Messiás, a legtitkosabb szív bűnöket írja le a földre, és belül vádoltatván elmegyek, de ez sem elég a szívemnek, hogy meggyőzzön arról, hogy ő Isten. Én nem akarok senkit sem megrémiszteni, de ezek mégis rémisztő sorok. Azt mutatja, hogy egy kegyes ember, egy vallásos ember, egy az Isten igazságait ismerő vallás tagja milyen reménytelen helyzetbe kerülhet. Mindannyiunkra vonatkozik, milyen reménytelen helyzetbe kerülhet. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. És mikor szorgalmazván kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig halván ezt, és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig. Hasonlítsuk össze a második vers és ennek a versnek az ellentétét. A második versben azt olvassuk, az emberek hozzá mentek, mert vele akartak lenni. Itt azt olvassuk, az emberek
eltávolodtak tőle, mert nem bírtak a közelében lenni. Értek a különbséget? És mi teszi ezt a különbséget? Mi teszi ezt a különbséget? Mi a különbség az emberek között, akik jönnek hozzá és vonzódnak hozzá, és a farizeusok és írástudók között, akik pedig elmennek onnan? Az a lelkület, ami bennük volt a farizeusban és az írástudóban, az ítélkezés lelkülete, a hibakeresés lelkülete, a másik vádolásának a lelkülete, ez eltaszítja őt Krisztus közelségétől. Ha nem Isten lelke vezet bennünket, nem lehetünk Krisztus közelében. Amikor a sokaság Krisztus nézte, vonzódott hozzá, vágyakozott, hogy a közelében legyen, nekünk is egyetlen egy leckénk van, amit meg kell tanulni. Nem szabad a másik embert szemlélnem. Ha a másik embert szemlélem, a másik embert dicsérem, a másik embert kritizálom, a másik ember a mérce számomra, nem pedig Jézus, akkor eltávolodom Krisztustól. Azok pedig ezt halván és lelkiismert által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsókig. És egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit nem látott az asszonyon kívül, mondta neki, asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Kicsoda vádol bennünket, akik egyedül Krisztusban hiszünk? Kicsoda vádol bennünket? Asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztat téged. Ő pedig mondta neki, senki, Uram. Én sem károsztatlak eredjel és többé ne védkezzél. Emlékeztek a gyönyörű sorokra Jézus életében, mikor az asszony meghallotta először Jézust. Látta, hogy nyugodtan áll, és ahogy végigmérte, és azt mondta, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. Az asszonynak ez olyan volt, hogy most fog következni a halálos ítélet végrehajtása. És remegve állt Isten trónja előtt. Remegve állt Isten előtt, hogy most fog örökre elpusztulni. Szimbolikusan mondom. Most fog elpusztulni, és örökre is.

ha most Krisztus előtt állnál, ha most ővele beszélnél, és ugyanaz a félelem lenne benned, ami az asszonyban volt, akkor nem ismered Krisztust. Akkor nem ismered Jézust. Jézus azért jött, hogy felmentsen bennünket az ítélet alól. Azért jött, hogy örök életet ajándékozzon. Azért jött, hogy magára vegye az ítéletet. Ne az asszonyon kelljen, ne rajtam kelljen végrehajtani. Micsoda szeretet. Micsoda szeretet. A vérbosszuló és vérszomjas világ közepette eljön ő az Isten báránya. És minden mozdulata, minden megszólalása, minden odafordulása, bátorítás, nevelés, helyreigazítás, a kificamodott tagnak a helyre billentése és az örök élet felé való vezetés. Azt mondja, asszony, én sem, én az Isten nem vádollak téged. Kedves testvérem, hallod az Isten hangját, amit ezt mondja neked? Én az Isten nem vádollak téged. Ismerem paráznaságodat, ismerem bűneidet, ismerem hűtlenségedet. Én nem vádollak téged. És amikor megértette ezt az ingyen kegyelmet az asszony, odavetette magát Jézus lábaihoz, és bevallotta bűnét. Vétkeztem. Vétkeztem ellened, és nem vagyok méltó erre az ingyen kegyelemre. Kicsoda vagy te, aki megváltoztatsz mindent? Kicsoda vagy te, aki az ítélkezés lelkületét visszaszorítod, és a kegyelem édes ízét adod nekem? Ott kezdődött egy új élet. Ott a templomban, azon a kora reggelen, ami halál és vérszom közepette, ott kezdődött egy új élet. Ez az asszony megismerte a személyes megváltót, aki az ő személyes bűnéért adja az életét. És amikor azt olvassuk, hogy sok asszony követte Jézust, ez az asszony közöttük volt. Ez az asszony ott volt a keresztnél, és látta, amikor Krisztus kezeit és lábait átlukasztják. És akkor a bűnének a súlya, a bűnének a fájdalma őt magát újra megsebezte, és tudta, hogy ez a kivégzés ezt őt illetné. Tudta, hogy az ő bűne hozzájárult ahhoz, hogy Isten bárányát most feláldozzák. Hogy Isten bárány most feláldozza saját magát. Úgy tekintett a keresztre, mint az egyedüli reménységére. Ő már nem tudta megváltoztatni azt, ami eddig életében volt, de innentől kezdve azt mondta, mit adhatok ezért? Az a kevés, hogy az előttem lévő életrész, ami még maradt, abban hűséges leszek, abban Istennek fogok szolgálni, abban a törvények szerint fogok élni, mert a szeretet él bennem. Miután Krisztus megváltoztatta az életét, azután a leghűségesebb tanítványok, követők egyike lett. Nincs olyan mélység, nincs olyan mélység egyetlen ember életében sem, ahonnan Krisztus ne tudna felemelni. Nincs olyan mélység. Bár mi is bevallhatnánk, ilyen hittel bevallhatnánk Krisztusnak a bűneinket. És ugyanolyan hittel, mint az asszony, Krisztusra, a kereszten függő Krisztusra nézhetnénk, és azt mondanánk, a mi bűneink meg vannak bocsátva. Nem kell meghalnom, helyettem az Isten báránya halt meg. Nem kell megsemmisülnöm, az örök élet vár rám. Szeretett testvéreim, Krisztust kell szemlélnünk. Ez az egyetlen gyógyszer. Uram, senki nem vádol engem. Ő pedig azt válaszolta, én sem károsztatlak el téged, és így folytatta, eredj el, és többé ne vétkezzél. És szerintetek azt mondta az asszony, mikor ezt hallotta, persze, hogy nem. Azt mondta, hogy hát hogy mondhatsz ilyet, eredj el, és többet ne vétkezzél. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Amikor ő Krisztus kegyelmét megízlelte, amikor a halálos ítélet a feje felül elkerült, és látta, hogy neki ajándékozták az új életet, azt mondta, ha Krisztus velem van, akkor igazságban tudok járni.

0: Amikor Krisztus közelében vagy, nem látod a tenger hullámait. Amikor Krisztus szemléled, nem látod, hogy mennyire háborog a tenger, hanem ővel akarsz a hullámokon járni. De lehetetlen, lehetetlen eredj el, legyél szabad, és többé ne vétkezzél, és többet nem vétkezni, ha nem vagyunk folyamatosan Krisztussal együtt. Krisztus képesít bennünket arra, hogy soha ne vétkezzünk. Nagyon jó volt, hogy egy évig úgy meg tudtam magam húzni a mostani gyülekezetben. Tudtam többet gondolkodni, elmélkedni, Istennel beszélni. Furcsa ez, nem? Az ember prédikációra készül, akkor nem biztos, hogy annyira sokat tud a saját életén gondolkodni. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok. De azt kérdeztem az elmúlt kevesebb, mint egy évben, hogy lehet az, hogy tökéletességben tudjak járni. Megpróbálom, de nem sikerül. Megpróbálom, de nem sikerül. És észrevettem azt, hogy ez a baj, hogy én megpróbálom. És olyan sokszor mondták már, annyiszor tanítottak itt minket Zugliadben mindenütt, hogy add át Krisztusnak. Mondd, és ő majd képesít téged. De ez valahogy nem töltődött meg mindennapi tartalommal. És azt vettem észre, hogy azt mondtam neki Jézusnak imádságokban, hogy ezzel küzdök, és látom, hogy újra és újra csapdába akar ejteni. Újra és újra meg akar kísérteni. Tehetetlen vagyok. Kérlek, tégy valamit, hogy a kísértés ne legyen nekem olyan csábító. Változtasd meg a szívemet. Változtasd meg a kívánságemat. Nem tudok mit csinálni. És lehet, hogy megkövesztek. Én nem azt tapasztaltam, hogy egyik pillanatról a másikra hopp, ez eltűnt, és többet nem jön. Hanem azt tapasztaltam, hogy legalábbis ebben, amiben küzdök, hogy láttam azt, hogy nem érdekel annyira megint, de nem gondolom azt, hogy nem jöhetne vissza. Ott van valahol hátul. De csodálatos módon Isten elvette azt, hogy kívánjon. És ezért hála van a szívemben. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Amikor az ember Krisztussal beszélget, elmondja a gyengeségeit, és bevallja teljesen, hogy semmit nem tudok tenni, és arra várok, hogy lássam azt, hogy te hogyan szabadítasz, akkor jön a szabadítás. És ez egy csodálatos érzés. Az egy csodálatos tapasztalat. Az közelebb hoz Istenhez, és reményt ad arra, hogy Isten minden lépésben előre fog vezetni, egészen a tökéletességig. Drága testvéreim, örülök, hogy János apostol betette a házasságtörő nő történetét az evangéliumok közé. Örülök, hogy megmutatta, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan elveszett állapot, ami ne indítaná szánalomra, megmentésre, és ne indítaná ingyen ajándékozásra áldozatra Istent. Ezen elmélkedjünk és erősödjünk. Amen.
1: Mielőtt Isten tiszteletünk zárásaként énekelnénk, hallgassunk meg egy szolgálatot.

0: Aki teheti, hajtson térdet az imádsághoz, kérjük a többiek maradjanak állva.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus által jövünk hozzád, hálával a szívünkben, és köszönettel, hogy odaadtál értünk mindent fiadban. Köszönjük ezt a hatalmas áldozatot, hogy értünk szenvedtél, értünk viselted el a kereszthalált, hogy minden bűnönkért lefizesd a büntetést. Mennyi atyán, köszönjük, hogy isteni személyetekben szenvedtetek azért, hogy minket, teremtményeiketeket megmenthessetek az örök élet számára. Köszönjük, hogy így bűnösen, szennyesen hívsz bennünket, hogy jöjjünk hozzád, valljuk be bűneinket, és kérjük a te szent erődet, hogy velünk legyen mindenkor. Mennyei atyán, köszönjük, hogy szólsz nékünk még most is, hogy ma, mikor halljuk a te figyelmeztető, bátorító igéidet, ma forduljunk vissza, és ma határozzuk el, hogy mindent megosztunk veled, és mindenben tőled várunk segítséget. Drága Krisztusunk, olyan jó téged ismerni, olyan jó rólad gondolkodni, téged szemlélni. Olyan jó, hogy szeretetet, szent lelket adsz nekünk. Köszönjük az evangéliumokat, hogy szavaddal tanítasz bennünket, és ha ketten-hárman, vagy akár egyedül tanulmányozzuk ezeket az igéket, akkor te leülsz velünk, és tanítasz bennünket. Mennyei atyánk, mindennél nagyobb szükségünk van a te tanításodra, mindennél nagyobb szükségünk van a te vezetésedre, a te bocsánatodra. És kérünk téged azért is, hogy igazán tudjunk téged képviselni. Hogy ne látszat keresztények legyünk. Add, hogy megmentő szeretet, gyengétség, megbocsátás, kegyelem legyen bennünk az igazsággal együtt. Hogy téged tudnánk visszatükrözni. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy hozzád jöhetünk. Te rád emelhetjük szemünket, kopogtathatunk, kérhetünk, és te nem engedsz bennünket üres kézzel. Köszönjük a megerősítést, és köszönjük, hogy velünk leszel. Jézusunk nevéért. Amen.
0: Isten tiszteletünk lezárásaként a 222-es számú éneket énekeljük, az összes versszakot. 222.

Tisztelettel köszöntök mindenkit sorozatunk folytatásának az alkalmából. Ugye apostolok cselekedetei a témánk. Bízom el, hogy mindenkinek ugyanúgy megelégedésére szolgál áttekinteni ezt a történetet, mert annyira érdekes és olvasmányos, másrészt pedig annyi tanulsággal szolgál. És ma elérkezünk ennek során a 17. fejezethez. Azt hiszem, hogy megszokhattuk már, vagy észrevettük, hogy az utóbbi alkalmakon a fejezethatárokhoz igazodunk, tehát egy-egy fejezettel lépünk előre. Ma a 17. fejezet tehát a témánk, és előre elmondanám, hogy a második missziós útján vagyunk Pál apostolnak, hogyha lehet így mondani. Ugye emlékszünk rá, hogy a második útra úgy indultak el, hogy szerették volna meglátogatni a korábban megalapított gyülekezeteket, ugye kb. 4 évvel az első út után. Innen indultak, tehát Jeruzsálemből, aztán Damaszkusz, Szíria, Antiókia, és onnan most szárazföldi úton jutottak el a kis-ázsiai területekre, tehát ez így kezdődött a második missziós út. És tudjuk, hogy volt egy fordulat a történetben, amikor is ők ugyan inkább az északi területeket szerették volna most meglátogatni, ahol még nem jártak Kis-Ázsiában. Ehhez képest a Szentlélek hatására, vezetésére, kifejezett tanácsára átkeltek Európába, és ugye legutóbbi alkalommal már eljutottunk nyilván a 16. fejezet kapcsán európai területekre is. Ez egy mérföldkő, akárhogy is veszük, nagy üdvtörténeti jelentősége nincs, de érdekes, hogy átkerült az evangélium hirdetés a mi kontinensünkre is. A kifejezetten görög területekre immár, és a mai alkalmon a 17. fejezet három városban tett látogatás történetét és tanúságait jegyzi fel, ezt szeretném mi most közösen áttekinteni. A három városnak az az érdekessége, csak megjegyzem, hogy ma is létező, sőt lakott városok. Tehát nem régészek lakják, hogy így mondjam, hanem lakott városok. Kettőben nekem is volt alkalmam megfordulni egyszer. A Tesszalonika feliratot látjuk, ide mutat a nyílt, tehát ez egy ilyen öbölmenti kikötőváros. Ott voltam arra tisztán, hogy ez egy nagyon nagy város ma is Tesszalonika. Kikötőváros, partmenti város, ma is élnek ott, laknak ott, sokan. Én, bocsánat, pontosan én csak Kírban láttam, de nem jártam. A következő helyen, ahol majd Pál apostolék megállnak, ez Bérea. Nem messze, tetszenek át, nagyon közel van. Láttam a táblát, és a közlekedési táblát ki, mert fura volt a görög betűk, hogy Bérea. És hát a Bibliából ismerős volt a név, akkor értem, hogy létezik, megvan. A harmadikban, ha már elmondtam, bocsánat, én szerint, én jártam, meg nem jártam, ez messze nem van Bérea, ez Athénban. Ugye az első két helyszín, tehát viszonylag északi terület Görögországon, mert igaz Dél-Európában, de viszonylag északon. Athén már itt van lendélen. Ez az a három város, amelyet egymás után vett útjába, vagy hát látogatott meg Pál apostol, majd meglátjuk, hogy milyen körülmények is vezettek ehhez, hogy erre szükség volt, hogy erre így került sor. Mind a három városban másféle tapasztalatokat szerzett, mind a három tapasztalat nagy tanúsággal bír, úgy gondolom, a mi számunkra. Egy érdekes közös gondolkodás elé nézünk most ebben az órában. Ha valaki jegyzete azok kedvéért, mondanám csak a rendkedvéért, hogy az első tesszalonikai látogatás az 1-től 9-ig, tehát az elsőtől, bocsánat, a 9-ig terjedő versek közrefogta szakaszban található. A béreai látogatás az 10-től 15-ig, az egy viszonylag rövidebb leírás. Athéna leghosszabb az 16-tól 34-ig. Már most hadd jelezzem, hogy Athénban egy nagyon nagyívű beszédet tart az apostol. Én úgy gondolom, az egyik mesterműve az ige hirdetésnek és a missziós beszédnek, és már most hadd jelezzem, hogy nagyon meglepő, de ennél kevesebb eredményt felmutató beszédet nem sokat találunk a Bibliában, mint ezt. Tehát az egyik legnagyszerűbb beszéd, az egyik legsoványabb eredménnyel társulva. Ennek is lesz tanúsága, de ez majd a legvége lesz a gondolatmenetünknek, nem akarok előre szaladni. Menjünk tehát akkor sorra. Tesszalonika volt az első város, amit Pál apostol érintett. Azt olvassuk, hogy miután pedig áthaladtak bizonyos területeken, Tesszalonikába értek, ahol volt a zsidóknak zsinagógája, és Pál szokása szerint bement hozzájuk a zsinagógába. Erről beszéltünk már, emlékszem én is, amikor itt voltam, hogy az apostolok szisztematikusan követték ezt az elvet, hogy mindig ott kezdték meg a munkájukat a zsinagógában, az adott, ha volt, az adott településen. Jézus azt mondta, hogy először mindig a zsidókhoz menjenek, és azután pedig a többiekhez. Ez volt az alapelv, ugye az ő mennybe menetelekor. És azt olvassuk, hogy Pál apostolék minden körülmények között tartották magukat ehhez az elvhez, majd ezt szeretném hangsúlyozni másokból is a mai óránk, mai témánk kapcsán. Itt is azt olvassuk, hogy a lehető legtermészetesebb volt, bementek a zsinagógába, és kérném szépen a harmadik verset is rögtön. Azt olvassuk, tehát vetekedtek, ugye arról szólt a második vers vége, megmagyarázta Pál és kimutatta, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus,
aki szenvedett és feltámadott, ez a Krisztus, tudnék, akit a zsidók mint messiást vártak. Nem tudom, ezt szoktuk-e érteni, amikor olvasó, hogy Jézus a Krisztus, ezt mi sokszor nem értjük, mert hát persze, Jézus Krisztus, nekünk. De szóval a korabeli fejjel gondolkodva, ugye Jézus egy egyszerű ember volt, a személy, akit ismertek, az ágyfia, a Krisztus, vagy Krisztus, vagy messiás, az pedig a felkent, akit mindenki várt, aki egy hát legendás, profétikus alak volt a zsidó gondolkodásban. És itt azt mondja megint, mint máshol is a Biblia, hogy bebizonyította, hogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy meghalt és feltámadt, az a Krisztus, akit olyan régóta vártak. Tehát egy és ugyanaz, tehát, hogy ő töltötte be a jövendőlést, akit én hirdetek néktek. Tehát, hogy ő pedig hát ebben a küldetésben van. Itt annyira hadályok, meg azért elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy jó, hogy bement a zsinagógába, de sokszor gondolkodom, hogy mit lehetett ott mondani, vagy hogy mit tudott mondani. És hát ezért fontos a harmadik vers, ezért is akartam kiemelni, hogy ők zsidók voltak, náluk egy rengeteg alapismeret adott volt, csak egy bizonyos holtponton kellett túllendíteni az ő ismereteiket, hogy lássák be, hogy amit ők tudnak, meg amit várnak, az megvalósult, és hogy ebben az életben, ebben az emberben, ebben a személyben öltött testet. És hogy tudta ezt Pál apostol megtenni? Azt mondta, hogy az ige, hogy kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, vagyis, hogy ő bebizonyította nyilván az ószövetségi messiási jövendőlésekből, hogy nem az a megváltó, vagy nem az lesz a messiás, akit ők várnak, egy ilyen diadalitas, győztes, mindenkit leigázó nagy vezér, amiben ők gondolkodtak, hanem a Biblia messiás képe az egy szenvedő messiás kép. Magyarul helyre kellett tennie a hiányos vagy tévismereteiket, és szembesíteni őket, hogy pontosan ráillik a leírás arra a személyre, akiről beszélünk. Ez azt feltételezte, és ezért tartom fontosnak ezt a részt, azért időzök itt ennyit, hogy Pál apostol tényleg ismeri kellett a Bibliát, tehát nem arról szólt a dolog, hogy de ő bizonygatja meg, bocsánat, hogy üti az asztalt, hogy de higgyék el, mert hát abból nem lesz semmi, én is mondom, te is mondod. Hanem ő be tudta nekik bizonyítani az ő írásaiból, az ő közös írásaiból, hát ő is zsidónak született, hogy ha elolvassák a saját ószövetségüket, abból is a Krisztushoz kell eljutniuk. És ezt azért tartom fontosnak, mert mi nem egy ószövetségi korban élünk, de úgy felmerült bennem, hogyha nekünk kéne valamit bizonyítani a mi hitünkből, meg a mi megváltónkról, meg a mi Krisztusunkról embertársainknak, akkor nem fenyegetett bennünket is az a veszély, lehet, hogy nagy erővel teszünk bizonyságot szó szerint, tehát, hogy ütjük az asztalt, hogy pedig az úgy van, mert én tudom, mert én megtapasztaltam, de azzal a másik nincs előrébb. Hanem nekem ugyanúgy felkészültnek kell lennem a bibliai kijelentésekből, hogyan Pál is felkészült volt a maga korabeli kijelentésekből, és le tudta vezetni, be tudta bizonyítani, szembesíteni tudta a hallgatóit, ahol erre volt szükség csak, azzal, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvassuk, először a negyedik verset szeretném, hogy mi lett az eredménye ennek a bizonyítási eljárásnak, ha úgy tetszik. Azt írja, hogy némelyek azok közül hittek, mármint a zsinagóga beliek közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, mármint a munkatársához, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Nagyon szabados a Biblián kérdeles megfigyelőként a szóhasználatát, nem? Azt mondta, hogy a zsidók közül is hittek némelyek. Hát volt, akire hatott, akit megfogott, amit Pál mondott. Olyan elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Egy kicsit érezzük azért, ugye, hogy némelyek meg nagy sokaság, tehát a számarányok. Nem azok, mint amit várnánk. És még azt is hozzáteszi, hogy az előkelő asszonyok közül, tehát nyilván valami magas társadalmi rangjuk lehetett ezeknek a hölgyeknek. Gondolom az urak azok el voltak foglalva valamilyen politikával, hogy ki tudja, hölgyek ne engedhetik maguknak azt a luxust, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzanak. És ők közülük is nem kevesen. Olyan szép ez, nem? Hogy némelyek, nagy sokasság, és nem kevesen. Ők is többen voltak valószínűleg, mint a zsinagóga beliek. De is azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív mérleg, mert minden rétegből volt fogékonyság, vagy minden rétegben mutatkozott fogékonyság, és hát azt már láttuk korábban is, hogy a pogányok gyakorlatilag nyitottabbak voltak, előítéletmentesebbek voltak, elfogadták. Sajnos azonban az eredményeknek itt nincs vége a felsorolásnak, jön az ötödik vers, azt mondja, de a zsidók, akik nem hittek, tehát az a fel a zsinagógának, aki nem a némelyek, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csüdületet támasztván felháboríták a várost, és a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Azt mondja bölcs Salamon, hogy nincs új a nap alatt. Ezt mi is mondhatjuk, mi már olvastunk ilyet, nem még a szavak is ugyanazok. Azt olvastuk, hogy irítség volt, ugye? Korábbi látogatásoknál is ez szembesül, irítség. Az irítség az egy félelmetes dolog.
Itt is azt olvassuk, hogy a zsidók, akik nem hittek, miért támadták meg Pált? Nem azt, hogy azért, mert dogmatikailag külön állásponton álltak, hanem mert irigyek voltak. Mire voltak irigyek, hogy kérdezzem meg? Hát a negyedik vers felsorolt eredményeire, nem? Hogy ők már ott élnek mióta, ezek a görögök nem hallgatnak rájuk, nem akarnak zsidók lenni, jön Pál, elmondja, amit elmond, és a nagy sokaság, meg az előkelők közül, az még fájdalmasabb ugye az olyan embernek, hogy előkelő emberek is ennek a befolyása alá kerültek, amit Pál mond. És erre nem azt mondták, hogy kérem, mi nekünk a tanításunkkal valami baj van, utána kéne nézni, miért nem hat úgy, mint a Pálé. Nem azt mondták, hogy jó, hát elvesztettük ezt az eszmei küzdelmet, hanem azt mondták, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot, és mit tesznek ilyenkor emberek, irigységtől indítatva? Azt olvassuk, hogy maguk mellé vettek a piaci népségből, ugye a piac az mindig veszélyes üzem, mert ugye ott nem azért találkoznak az emberek, hogy a bölcsességet cseréljenek egymással, hanem árukat. Itt is erről volt szó, hogy ott kerestek, ahol megtalálták a maguk delikvenseit, kifejezetten gonosz férfiakat kerestek és találtak, és csődületet támasztván, tehát nem nyugtatták a kedélyeket, hogy mindenki tisztán gondolkozzon, felkorbácsolták az indulatokat, csődületet támasztván felháborították az egész várost. Ugye egy ilyen alantas vállalkozás anatómiája egy fél vers erejéig, nem? Meg kell keresni az alkalmas embereket, meg kell teremteni a kívánatos helyzetet a tisztánlátás teljes kizárásával, és utána hangzik el a következő versben, hogy mi is volt a vád. Azt írja, mikor pedig őket nem találták, mármint akiket kerestek Pált és Silást, azt a házat, amit ostrom alá vettek, annak a tulajdonosát, Jásont és némely atyafiakat kivonták a városi előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Ne felejtsük, hogy kik kiáltoztak, piaci népségből, akiket rá lehetett venni. Tehát ha valakinek aztán van mértékadó értékítélete, az biztosan ők voltak, ugye? Mert csak azért mondom, hogy én is elgondolkoztam, hogy majd ők megmondják, hogy ki az országháborító, nem most jöttek a piacról. Azt se tudják, kit vádolnak, azt se, hogy miért, de a legsúlyosabb vádat megfogalmazzák. Egy verset szeretnék idézni a János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 36. verset. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Azt mondta, hogy ha úgy lenne, mármint hogyha innen való volna az én országom, ebből a világból, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. De nem innen van. Ezért tudsz megölni, Pilátus. Miért érdekes ez? Ugye azt állapítottuk meg ide előtt is ezt a verset mélyebben átgondolva, hogy a keresztények sohasem lehettek országháborítók, mert mindig elfogadták a mindenkor fennálló jogrendet. Viszont azt olvastuk, visszatérve az előző vershez, az 5. hogy csődülettámasztás történt, felháborították a népet, tehát kik voltak az országháborítók, akik leghangosabban kiabálták, hogy itt országháborítók vannak. Megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt. És egy olyan helyzetet teremtettek, ahonnan nem olvasom már a részleteit a folytatásban, de gyakorlatilag lecsendesedett, mint egy csoda módon a város, de jobbnak látták a tanítványok Pált kimenekíteni ebből a helyzetből, és elküldték őket onnan. Itt olvasunk máshol is, hogyha valahol bezáratnak az ajtók, bezáratnak a fülek és a lelkek, tehát lezárkóznak, ott nem érdemes erőltetni a dolgot, és nincs értelme, csak a veszély nő, akkor odébb kell menni egy másik városba, meg egy másik, ők úgyis azért küldettek, hogy menjenek tovább, megértették, hogy Tesszalonikában nincs tovább időzni való, és ezért tovább haladtak egy másik városba, amit Béreának hívnak. Ja, azt mondjuk, hogy tehát itt volt Tesszalonika, fenn itt a csücsökben, még annyit hadd meg ki a Tesszalonikánál maradva, meg a térképnél maradva, hogy jó tudni, hogy a páli levelek közül az időben, időrendben tekintve a születésüket, az első két levél, az a Tesszalonika beliekhez íródott. Ugye emlékezetem szerint Korintusból, tehát amikor a mai témánkon is túlhaladt Pál apostol, és megy Korintusba ide a Peloponnézoszi félsziget, hát nyele, mint egy az összekötő kis csücsök, ott fekszik Korintosz, onnan ér Tesszalonikába, majd figyeljük meg egyébként, hogy mi a leveleknek a tartalma. Ugye Pál apostol arról beszélt a 3. vers szerint, ezt mondtuk, hogy Jézus a Krisztus, aki szenvedett és meghalt, de feltámadt. Majd figyeljük meg, hogy mind a két tesszalonikai levélben mi az egyik kulcs téma. A feltámadás, a halottak feltámadása, az ítéletkor, hogy kik kitelőznek meg, az élők mikor változnak el. Tehát jól ideilleszthető a levelek mondandója is majd. Körülbelül 3 hónappal később írta a leveleket az ott jártához képest, tehát viszonylag frissen írt vissza a híveknek, erősítve őket ebben a hitben. Ne felejtsük el, erről már beszéltünk, hogy a görögöknek az volt egy nagyon nehezen lenyelhető tény a keresztény tanításban, hogy nincs Hádész, nincs túlvilág, ellenben van feltámadás, és ezen a ponton rendre elakadtak, majd ma is látni fogjuk.
és a tesszalonikai levelek is ezt a tanítást erősítik meg. Visszatérve a történet menetéhez, tehát Pál apostolt elmenekítik Tesszalonikából, eljut Béreába. Mi történik Béreában? Hát én azt szoktam mondani, hogy szegény Pál apostolra ráfér egy kis jó tapasztalat is. Béreában jó tapasztalatokat szerezi. Felolvasnám a következő szakasz, tehát ami a béreaiakról szól. Az elsőként talán a 10. és 11. verset. Az atyafiak pedig azonnal, azon az éjszakán elküldték Pált Silással egyetemben Béreába, Tesszalonikából tehát, amiről már beszéltünk, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hát itt nagyon sok tanúságban. Az első az számomra mindenképpen az, hogy egy ilyen tapasztalat után, mint Tesszalonikában, ami nem az első volt, ezt szenvedték a zsinagóga nagy része részéről, a némelyeket kivéve, Pál apostolék nem mondták azt, hogy na, Tesszalonikában befejeztük ezt a gyakorlatot, hogy a zsinagógába kezdünk, mert ennek sok teteje nincsen, mondták volna sokan bölcsen és a tapasztalatok alapján, és azt mondták volna, hogy nem erőltetjük ezt a zsinagóga dolgot, úgyis mindig csak rossz vége van, nem mentek volna el. Pálék, minden tisztelet az övék, ugye, emberileg, azt mondták, hogy akármi volt Tesszalonikában, a béreieknek ugyanúgy megadják az esélyt, bementek a zsinagógába, és milyen jó, hogy megtették. Egyrészt a zsinagóga is hát elvesztett volna egy nagy lehetőséget, másrészt ők meg egy jó tapasztalatot vesztettek volna el, hogy van olyan hely, ahol nem rossz a tapasztalat a zsinagógában. Azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak a tesztonikabelieknél a bérelbeliek. Mondhatnánk, hogy hát nyilván azok voltak, mert nem bántották Pált. Ugye, akit sokat vernek, meg üldöznek, az biztos hajlik rá, hogy már ha nem bántják, azt már pozitívan értékel. Ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy majd lássuk a különbséget, hogy Pál nem azért mondta, hogy jobb volt itt, mint máshol, mert itt nem bántották. Egy ember így gondolkodott volna, egy átlagos ember. De nem ezt olvassuk itt indoklásként, hanem azt mondja, hogy azért voltak nemesebb lelkűek, mert bevették az igét teljes készséggel. Azt mondja, hogy ezek olyanok voltak, amilyet ritkán láttunk, hogy nem tudták, amit mondtunk, de mihelyt mondtuk, mihelyt megértették, mihelyt felismerték, hogy az igén nyugszik, az igén alapszik, bevették. Itt van egy nagyon fontos kifejezés, ezt mindjártnak a figyelmébe ajánlom, hogy teljes készséggel. Lehet olvasni Bibliát, lehet hinni benne, még el is lehet fogadni. Ezek mind fokozatok. De teljes készséggel az azért érezzük, hogy valamit jelent, nem? Hogy akármit mond, akárhol fed, akárhogy fáj, akármilyen nehéz. Nekem ez a kinyilatkoztatás, ez az Isten mondandója, ez rám vonatkozik, én ezt el kell, hogy fogadjam. Teljesen nyitott vagyok, és nem próbálom elrejteni magam előle, nem keresek kibúvókat. Biztos, hogy nem egy mindennapi eset, hogy egy egész hívő közösség, egy zsinagóga, lényegében nem olvasunk kivételekről, így fogadta az igét. És nagyon szeretném hangsúlyozni a folytatást is, mert nem csak a készség volt nagy, hanem az alaposság is. Mert olyan van, hogy valaki nagyon hiszékeny, nem? Hogy akármit mondanak, jó hiszem, ő aztán elfogadja. Ők nem hiszékenyek voltak, hívők voltak. Naponként tudakozták az írásokat, tehát napi programjuk volt az, hogy Bibliát olvastak. Azért nem pont így olvastam, ha figyeljük. Naponként tudakozták az írásokat. Lehet olvasni, meg tudakozni, az se feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy olvasom, meg volt, meg hát volt a kezembe. Már bocsánat, így mondom, csak hogy fáradt vagyok, nem nagyon emlékszem rá. Ezek tudakozták, kerestek, érteni akartak, kutatták. És ezt naponta tették. Vélhetően nem is csak egyénileg. Valószínűleg együtt is töprengtek és kerestek. És azt mondja, naponként tudakozták az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hogy kérdeznek, hogy ha hogy? Hát ha úgy, ahogy Pál mondja. Magyarul azt olvassuk ebben a szakaszban, nem keveset olvasni, hogy Pál nagyon alaposan megdicséri a bérelbelieket, mert ezek különbek voltak a tesszalonikabelieknél, meg a legtöbbnél, akivel ő találkozott, az az igazság. Nem azért, mert nem bántották őt, nem azért, mert nyitottan fogadták bármit mondott is, ő hittek benne, hanem miért dicséri meg őket Pál? Az igéhez való alapvető viszonyuk miatt, hogy teljes készséggel, és miért? Hogy mindennek utána jártak, amit ő mondott, hogy igaz-e. Az nem azt mondta, hogy hát neki azért sértette mégiscsak a személyes tanító önérzetét, hogy hát azért ez nem tudja, bizalmatlanok lennének vele, hanem azt mondta, hogy na ez a valami. Egyrészt veszik a fáradtságot, nem restek, nem úgy van, hogy valami nagy tekintély beszél, vagy jól beszél, vagy lenyűgözően beszél, és akkor elfogadjuk. Másrészt ő, tudjuk, hogy üdvözülendőket szeretett volna mindenhol megnyerni és maga után hagyni, és hogyha ő azt látta volna, hogy bármit elfogadnak, amit ő mond, akkor félhetett volna attól, hogy és mi van, hogyha jön egy másik, az nem jókat mond, de jól beszél, akkor azt is el fogják fogadni. Mert van ilyen. Tehát ha ezt hallgatom, ez is olyan jól mondja, ha azt hallgatom, ez is olyan jól mondja. Béreában nem így volt. Megnézték,
Ha úgy mondta, jó, ha nem úgy mondta, akármit mond, nem jó. És Pál azt mondta, hogy milyen a jó hallgatóság, nem aki mindent elfogad, akármit mondok, hanem aki mindennek utána néz, akármit mondok, és ami úgy van, azt viszont teljes készséggel befogadja. Ez az ideális hallgatóság. Most bocsánat, hogy a hallgatóságot minősítem, de tény, hogy így van, ez könnyű látni, és belátni, és elfogadni. Még egyszer hadd mondjam, hogy sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, hogy olyan méltatlanul röviden szól, méltatlanul pozitív tapasztalatokról. Itt ez a két vers mondja, hogy mi történt Béreában, és hát ehhez foghatót nem találunk sehol máshol az apostoli korban, hogy ilyen tapasztalat lett volna. Szoktam mondani, hogy a Uriás, akit Dávid sajnos kivégeztet ugye a felesége miatt olyan alattomos módon, egyetlen egyszer szólal meg a Bibliában, és olyan pozitív nyilatkozatot tesz, hogy ő hogyan gondolkodik a felelősségről, a seregről, meg egyáltalán a saját életéről, és az egész emberről annyit tudunk, hogy hát ilyen pozitívan nyilatkozott, egy pozitív személyiség volt, és egy szörnyű hát sérelem érte a felesége és az élete vonatkozásában, és hát többet nem tudunk, pedig olyan jó lenne többet tudni. Béreát is szívesen olvasnánk hosszabban. A Biblia nem mond többet ennél, illetve még valamit mond, és ez nagyon fontos, hogy mikor éppen Pálék már örültek volna az eredményeknek, volt eredmény, akkor azt is nézzük a 12. verset először. Azt mondja, sokan hittek azért ő közülük, az ő közülük most a zsinagógára vonatkozik. Tehát itt nem némelyek, itt sokan. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Azért csodálatos lehetett Pál apostolnak ez a tapasztalat, hogy amerre ment, lehet, hogy gond volt a zsidó lakossággal, de a görögök közül óriási volt mindig a megmozdulás, a nyitottság. És figyeljük, mert nagyon fontos az is, hogy a rang az nem feltétlenül akadály. Tehát ők nem szégyelték, hogy ők értik, amit Pál mond, és hiszik, és elfogadják. Itt is nagy eredmények voltak, de sajnos még valami történt. A 13. verset olvasom. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokasságot ott is felháborították. Hát erre mondják, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalom, nem? Tehát elűzték a saját városukból, elmentek Béreába, azt hiszem, hogy akkor most már legalább ez le van tudva, le van zárva. Béreában végre pozitív a fogadtatás, a béreai zsidók nem gáncsoskodnak, meg nem alakoskodnak, meg nem ármánykodnak. És erre a tesszalonikaiak veszik a fáradtságot, ezt nevezem ilyen bigottságnak, vagy vakbuzgóságnak, vagy hát igazi elszántságnak és fanatikus gyűlöletnek, és képesek még a másik városba is utánuk menni. És azt olvassuk, hogy szabályosan elmenekítik onnan Pál apostolt előlük, és így kerül Aténba. Ugye itt van az, hogy Tesszalonika és Béra között iszonyan kicsi a távolság, azért Atén már odébb van. Tehát Pál jó messzire elment, és egyedül ment el Aténba. Tehát a munkatársai visszamaradtak, ő várt. Tehát Aténban ő időzött, várakozott. És hát erről szól a folytatás, az aténi tapasztalatoknak a leírása, hogy hogyan történt az ő aténi látogatása. Hát Tesszalonikáról nincs jó véleményünk az elhangzottak után, Béráról van. Úgyhogy arra jár valaki, akkor erre emlékezzen, hogy ezek azok a városok tehát. Nem tudom, hogy akik nem ismerik a történetet, ami most következik, hogy hogyan gondolkodnak, de el tudom képzelni, hogy sokan azt gondolnák, hogy hát azért Atén mégiscsak Atén. Ugye a kultúra fellegvára, az ókori demokráciának a modelljét hordozza a számunkra, egy felvilágosult társadalom mindenképpen. Azt hiszem, hogy azért mindenjukat kísért, vagy kísértene a gondolat, ha nem tudnánk, hogy mi lesz itt leírva, most ugye elárulom valamelyest már a kifejletet, hogy ha máshol nem is talált visszhangra Pál apostolnak az üzenete és a mondani valója, az egy Aténban ott van bennünk a várakozás, hogy valami komolyabb megmozdulást idéz elő. Valószínűleg Pál apostol is így volt vele, még egyszer mondom, az élet egyik legnagyobb arányú, vagy legnagyobb horderejű beszédét, egy igazán zseniális beszédet tartott. Szerintem nagyon épületes a mi számunkra ez a beszéd, és nagyon tanulságos. Tehát érdemes elolvasni, majd itt rész szerint végig is megyünk rajta. Mégis az a különlegesség, amit már mondtam is, hogy ez egyik legeredménytelenebb beszéde és szolgálata lesz. Annyira, hogy Pál a végén el is töpreng ezen, mert nem lett volna Pál apostol meg igazi kezén, nem gondolkozik, hogy miért nem működött a dolog. Ja, nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy gondoljuk, akkor elfelejtjük. Elárulok én is valamit, amikor még ugye az elején jártam az ilyen jellegű feladatoknak, mint a mostani is, bibliatárgyú előadásoknak. Voltam én is úgy, hogy nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor laktam valahol albéletben, és ott nagyon aranyos volt a néni, akinél laktam, a házinénik, és hát egyszer keserűen tanultam, hogy ez se sikerült, jól mondom, erről többet én nem tartok. Lehet, hogy nem jól állok hozzá, lehet, hogy elő kéne venni, és akkor átgondolom, hogy miért nem volt jó, és addig csinálj, míg jó lesz. Mondom, hát erre még nem gondoltam, de megszívleltem, és igaza volt. Úgyhogy ez bennünket is kísért az életben, hogy ha valami nem jó, akkor elfelejtjük, nem elfelejteni kell. Pál sem felejti majd el, hogy miért nem sikerült ez az aténi beszéd.
Azért merem előre elmondani, mert úgy is látjuk, hogy zseniális a beszéd, és annál különlegesebb, hogy miért nem hat. És Pál rá fog jönni, hogy miért nem hat, ezt már nem mondom el előre, hogy miért nem, de nagyon fontos az, hogy őt nem hagyta nyugodni az eredménytelenség, és az okát kereste, nem nyugodott, és meg is találta, és majd ezzel zárnám a mondandómat. De akkor nézzük először, hogy tényleg mi történt Athénban. Hát az alaphelyzet az az, hogy Pál várakozik. Tudnélik, hát várja az utitársait, addig nem akar tovább menni. Mit tesz az ember Athénban? Sétál, mászkál, mit lát az ember? Hát le is írja aztán később majd a beszédében, vagy hát elmondja, hogy mindenhol mindenféle templomot. Ugye tudni kell, hogy a görögök nagyon vallásosak voltak. Tehát a darabra mérik a vallást, nagyon nehéz lekörözni őket, mert hát nagyon zsúfolt volt ugye az ő hitviláguk, nagyon sok isten volt benne. Az más kérdés, hogy olyan istenek, egyszer azt írta egy szerző, hogy mint egy ókori panoptikum olyan volt, hogy nem tudta az mennyit sírjon vagy nevessen a görög isteneket megismerve, mert olyan furcsa lények voltak, ahogy ők elképzelték az isteneiket. És ahogy Pál nézelődött, hát látta, hogy mindenhol mindenféle bálványnak hódolnak. A görögöknek volt még egy tulajdonsága, hogy nem volt olyan területe az életnek, amit rendeltek volna hozzá valami istenhez, és minden istenek buzgón áldoztak, mert ők biztosra mentek, tehát senkit ne sértsenek meg. Ez olyan mértéket öltött, itt majd olvasuk is Pál beszédében, hogy biztos, ami biztos alapon az ismeretlen istennek is szenteltek egy templomot. Tehát volt x darab ismert isten a görögöknek, és volt egy, akit úgy voltak vele, hogy lehet, hogy valakit kihagytak, nehogy harag legyen a dologból, úgyhogy felszenteltek egy templomot az ismeretlen istennek, és Pál meg is fogja ragadni ezt a lehetőséget, mindjárt látjuk. Azt olvassuk, még a beszéd előtti részeket szeretném idézni, igen, a 16. verset kérném szépen, hogy Athénban pedig, amikor azokat, már mint a munkatársait várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát szóval nagyon nehezen tudta magát tűrtőztetni, hát nyomasztotta ez az iszonyatos tömegű bálvány és bálványimádás. A 17. vers szerint azt olvassuk, hogy itt is a zsinagógában kezdte a vetekedést, aztán a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Mondhatnánk, hogy egy misszionárius szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy most várakozik, de azt se tudja tétlenül tenni, hogy ahol ember talál, zsinagógában, piacon, ott próbál hatni rájuk. Próbálja a mondandóját elmondani. Azt olvassuk a 18. versben, hogy némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. Hát nem tudom, ezt hogy kell érteni, nem tudom utána nézni, valószínűleg az utcán, tehát hogy ebben a tömegben hallották, hogy beszél, azt mondták, hogy ez valamit beszél, hallgassuk meg. És mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani, ugye a csacsogót azt úgy értették, hogy hát, ahogy Pál beszélt, talán a kiejtése is, meg amiket mondott, hogy ez nem volt az ő magas filozófiájuk, de hát meghallgatják, ráérnek. A filozófusban az, hogy van ideje, meghallgatja, ráér. Aztán mások azt mondták, hogy idegen istenességek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És most jön a fordulat, a 19. vers szerint megragadták őt, és az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Hadd jelzem azt rögtön, hogy nagy dolog, amit látunk, hogy nyitottság volt a görögökben. Tehát ők maguk vetették fel, hogy fogjuk meg, vigyük oda, állítsuk fel, azt hallgassuk meg úgy, hogy mi szoktuk, ha valaki feláll. Tehát nem zárkóztak el, nem voltak előítéleteik. Azt mondták, hogy meg kell hallgatni. Egy rövid jellemzés a korabeli Athénről a Bibliából, a 21. verset idézem még, mielőtt a beszéd kezdődne. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Nem tudom, hogy értjük, amit mond, magyarul nem csináltak semmi hasznosat. Tehát azt mondja, hogy ott voltak a piacon, és ment a terefere, hogy most mi az újság, mi nem az újság, ezt beszélték. Ugye semmi másban, azt mondja, hogy semmi értelmes dolgot nem csináltak. És erre megjelent a színen Pál apostol, ugye ők vitték oda, ők kérték, hogy beszéljen, és itt kezdődik a beszéde. Még annyit, hogy egészítsenek, hogy nem tudom, hogy Pál apostol mennyire tudott rákészülni erre a lehetőségre, de azért gondoljuk meg, hogy ez egy hihetetlen nagy lehetőség volt Athénban. Ők kérték fel, oda sereglettek köré. Ők megszokták azt, hogy hát felállnak szónokok, és beszélnek, és hallgatják, és értékelik, hogy Pál hogyan gyűjthette össze minden tudását, és minden erőfeszítést, hogy jól tudja megragadni ezt a lehetőséget, hogy a szívükhöz szóljon. És ezen a háttéren mondja el a következő beszédét, versenként haladok előre rövid megjegyzésekkel. 22. versnél kezdődik tehát. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Itt megállnék.
Tehát először megdicséri őket, meg ez egy kétes értékű dicséret, ugye, hogy nagyon istenfél, mert rengeteg bálvány van ő. De azt mondja, hogy látja, hogy maga a hit, vagy az istenfélem az azért foglalkoztatja őket, és egy dicsérettel kezdi, hogy hát bizalmat teremtsen maga iránt, és azt mondja, hogy abban is azt látja, hogy nagyon istenfélők, hogy még arra is gondjuk volt, hogy egy ismeretlen istennek oltárt emeljenek, és most közli velük, ezzel zárul a vers, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Hát én erre mondtam, hogy ez zseniális, nem? Tehát hogy lehet megdicsérni a sok bálványimádásért Atént? Hát azt mondja, hogy egy biztos, hogy nagyon bálványimádók vagytok. Ez olyan, mint amikor, emlékszünk rá, talán sokan ismerjük azt a részt, amikor a szamáriai asszony megkérdezi Jézust, az asszony Jézust, hogy melyik hegyen kell imádni az Istent, és hogy Szamáriában-e, vagy pedig a Jeruzsálemben, a templomhegyén. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát megmondja, csak hívja ide a férjét előbb, hogy hát mind a ketten hallják ezt a fontos választ. És akkor mondja az asszony, hogy neki nincs férje. És akkor Jézus mondja neki, hogy végül is ezt igazán mondtad, mert ugye 5 férjed volt, és aki mostanad meg, hát nem férjed törvényesen, tehát hogy az az élettársad gyakorlatilag. És ugye Jézus azt mondta, hogy ezt jól mondtad, ezt igazán mondtad, és ez nem mindig csodálkozik, hogy hát ahelyett, hogy mondta volna, hogy hát micsoda hazugság ez, ugye, hogy már volt 5, meg most nem az van, el azt mondja, hogy ezt jól mondtad, és igazán mondtad. Tudnék, hát nem azon, most nem ez volt a téma. És hát azt mondta, hogy ő ezt ragadja meg ebből, hogy tovább vigye a gondolatmenetet, hogy végül is van benne igazság, hogy ez most nem fér, most a lényegről beszéljünk. Pál ugyanezt tette. Minket azt kísértett volna szerintem, hogy azt mondja, hogy Atén, hát azért ennyi bálvány, ennyi Isten, ennyi oltár nem helyes. Pál meg azt mondta, hogy milyen istenfélű egy társaság ez. Jó, hát nem úgy, ahogy én gondolom, de tény, hogy sok. Tény, hogy sok. És utána rögtön váltott, figyeljük meg, hogy nem sokat időzött itt, tehát ez tényleg egy ilyen udvariassági gesztus volt. Azt mondta, hogy ti milyen alaposak vagytok, ti még az ismeretlen Istennek is szenteltetek oltárt. Na, én vagyok az, aki őt képviselem. És már is a pontnál volt. Tehát már azon a ponton át, azon a vonalon, ő indulni tudott, és elkezdte őket meggyőzni. Ugye mit mondott erről az ismeretlen Istenről? 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennyek és földnek ura, a kézzel csinált templomban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet kétféleképpen kell látnunk, és hát értelmeznünk, és értenünk. Az egyik a szövegösszefüggés, hogy az aténiakat hogyan próbálta meggyőzni. Hát most főleg mi ezzel foglalkozunk. De azért azt is hadd kérjem, hogy gondolkozzunk majd úgy is esetleg egyénileg utána erről, hogy ha mi most magunknak olvassuk ezt, azért olyan felemelő igazságokat mond ki ez a szakasz. Hogy mutatta be az Istent az aténiaknak? Mint teremtőt és mint fenntartót, ugye? Azt mondta, hogy ő teremtette a világot és mindazt, ami abban van, és ő ad mindenkinek leheletet és mindent. Tehát ő tartja fenn. Tehát azt mondja a görögöknek, hogy sok Isten van nálatok, én a legnagyobbat hirdetem nektek. Aki nélkül nem lenne a világ, mert nem jött volna létre, és aki nélkül nem lenne a világ, mert nem állhatna fenn. És rögtön folytatja a 26. verse, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, nincs messze egyikünktől sem. Hát ezt a két verset most hadd értelmezzem a saját szempontunkból. Ugye az aténiek úgy is értették, amit érteni kellett. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, olyan végső nagy igazságokat mond ki itt Pál apostol. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy emberpártól származunk. Tulajdonképpen kétszeresen, mert ugye Noé idejében újraindult, tehát az az ág maradt meg, és Noé és feleségétől származunk, szorosabb értelmevéve nem is csak Ádámtól és Évától mindannyian. Az egész életszemléletünket, a felebaráti viszonyunkat alapjaiban érinti ez az ige, hogyha komolyan vesszük, hogy mi egy vérből vagyunk. Szokták mondani, hogy a testvér, nagyon szép ez a magyar szó egyébként, nem, hogy testvér, ezt nem mindenki képzi így, de tulajdonképpen mindjárt testvérek vagyunk. Jézus mondja, hogy mindjárt testvérek vagytok, és a szó legszorosabb értelmében, csak távolabbról, tehát távolabbi a rokonság. De mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanabból a teremtésből származunk, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a vérből, és azt teszi hozzá, hogy teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén. Hogy ez így van rendje, hogy az egész földet benépesíti az emberiség. Emlékezünk, Ádámnak azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Noénak azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most úgy, ahogy már letöltöttük a földet, bár volt egy rossz hír, a héten hallottam, hogy a világ lakóinak a fele a városlakó lett. Tehát most már
elértük azt, ami eddig nem volt, hogy már legalább a fele a világ lakosságának a városokban lakik megint, ami hát nem pont a lakjukba a földet modell, tehát ezek ilyen helyi gócpontok. Azt mondja, azért fölnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt pedig a személyes gondviselés kérdése, a személyes életünk nagy kérdésére kapunk választ, hogy miért most élünk, miért itt élünk, miért ilyen feltételek között élünk. Nem tudom, hogy nem volt-e még olyan gondolatunk, nekem gyerekkoromban mindig volt, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én Afrikába születek meg, és akkor nem itt, és nem azok a szüleim, akik. Engem ez komolyan foglalkoztatott olyan felső tagozatos koromban. Aztán olyan hamar rájöttem, hogy valószínűleg nem lettem volna fehérbőrű, mint így, tehát, hogy eleve ugye más adottságok. És valószínűleg ugyanezt a kérdést a másik végéről tettem volna fel, mert akkor meg az lett volna a természetes nekem. Tehát azért foglalkoztatott ez a kérdés. De ez tényleg öltet egy érettebb formát is ez a vizsgálódás, hogy az ember is megkérdezi, hogy de miért pont most, miért pont itt, miért pont ez adatik nekem, akár nehézségekkel teljesebb élet, akár esetleg éppen azok elkerülése, tehát egy háborút az ember nem ért, tehát mondjuk egy világháborút, vagy bármi, hogy ez miért van. Itt a válasz, ezért fontos. Isten eleve meghatározta a rendelt időnket, az idejüket, a többes számára szerint minden emberre érti. Tehát minden ember, aki a Földön él, Isten tudta, hogy ki mikor fog élni, a lakásuk határait, hogy helyileg hol fog élni. Tehát az Isten tervében, gondviselésében, hogy mondjam ezt a modern szót, hogy programjában, ez mind benne volt. Tehát ez nem a véletlenek műve, nem annak az alakulása. Ehhez képest helyezett el engem, ehhez képest ruházott fel képessége, ehhez képest jelölte ki az életutamat, ehhez képest készített jó cselekedeteket, hogy azokban járjak. Azt mondja Pál apostol, hogy ne úgy tekintsük az életünket, mint amit a véletlenek alakítanak. Sem a történelmi időt, sem a földrajzi helyet tekintve, vagy azt tekintve sem. És itt jön egy nagyon fontos váltás, hogy keressék az Urat. Itt a legfontosabb szó a hogy. Mert a hogy az mit jelent? Az egy hivatkozás, ugye egy összekötő kapocs ez a szó, ez a kis szó. Azt mondja a 20. vers, hogy az egészből teremtette, hogy lakozzanak a

ez az élet, ez másra nem alkalmas, berendezkedésre, boldogságkeresésre önmagában nem alkalmas. Azt mondja, arra teremtett, hogy keressük az Urat, ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Ez is egy különös vers, nem? Tehát azt mondja, hogy nem könnyű az Istent megtalálni. Azt mondja, így fogalmaz, hogy ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Szinte azt mondja, hogy kitapintható az Isten, de úgy, mintha nem látnánk, és úgy kéne tapogatózva rátalálni. Ugye ez is benne van ebben. És azt mondja, hogy azért különös ez, mert jól lehet, ugye, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt folytani, vagy bizony nincs messze egyikünktől sem. Tulajdonképpen közel van hozzánk az Isten, csak valahogy egy olyan függöny ereszkedett közénk a bűn és a torz gondolkodás miatt, hogy ami közvetlen közel van hozzánk, azt is szinte alig vesszük észre. Az Istennek úgy kell rávezetni bennünket élettapasztalatokkal. Azért megjegyzem, hogyha Pál nem tudott rákészülni erre a beszédre, mert ez spontán teremtődött ez az alkalom, azért elég jó beszédet tartott, nem? Tehát ahogy felvette a fonalat, ahogy nincs sallang benne, ahogy a lényegi mondandót viszi végig a vonal vezetését a fővonulata mellett, és utána hozzáteszi a 28. versben, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amiképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát olyan közel van hozzánk, ugye ez volt az utolsó gondolat, hogy szinte benne élünk, és mégis úgy kell megtalálnunk a magunk számára. És utána megjön egy mesteri fordulat, hogy amiképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek. Hát a távolinak tűnő igazságokat, az idegennek tűnő Istent így hozza közelebb, hogy hát nem mond ez sem mást, mint amit a ti költőitek. Tehát próbálja közelebb hozni hozzájuk a mondandóját. És nagyon szép a beszéd befejezése, azt mondja a 30. vers, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát felépített valamit, elindult onnan, ahonnan a görögök elindultak. Ez nagyon fontos a gondolat, mert úgy indult el, hogy nem azt mondta, hogy ő már annyit tud az Istenről, ő innen kezdve beszél az Istenről. Ha a görögök ennyit tudnak az Istenről, hát ő onnan kezdve beszél nyilván az Istenről, mert nekik beszél. Nem azért beszél, hogy ő élvezze, hanem azért, hogy ők értsék. Beszél a görögöknek, eljut odáig, hogy a minden alapvető végső igazságot megfogalmaz, ami a görögök számára új, mert hát az ő isteneikre ez nem volt igaz. És utána kimondja Pál apostol, mert nem lenne teljes a gondolatmenet, hogy az Isten most megparancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hát erről szól az élet. Ez a kérdés. Nyilván nem megy ez vezényszóra, nem úgy érti, hogy megparancsolja, de hogy mindenki ezt a kérdést tegye kérdéssé az életében. Tehát ott van a buzdítás és a felszólítás Pál szavaiban, és mond még egy fontos dolgot, amit itt az elején olvastunk a 30. versnek, hogy a tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten. Azért tényleg ez is olyan mesteri és bölcs, és ez jogos és igaz, tehát ebben nincs semmi ügyeskedés, hogy azt mondja, hogy nem azon kell most téperülni, hogy eddig miért nem, mert az Isten kegyelmes, ebben is azon, hogy eddig nem tudtátok. Most itt állok én, Pál, az Areopágoszon, beszélek, most már tudjátok. Hát akkor tessék megtérni. Hát akkor tessék komolyan venni ezt az Istent, akit ti ismeretlenül tiszteltetek. És hozzátesz még egy indoklást is, a 31. versben, mivel hogy rendelt egy napot az Isten, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, tudni Jézus Krisztusra utal, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt halottaiból. Tehát megint azt mondja Pál apostol, hogy lesz ítélet, ezért kell megtérni, vegyék komolyan az életnek a felelősségét. Az egész földkerekségét megítélik majd egy napon, tehát egy rendelt napon. Tudjuk jól, ez nagyon fontos látni, hogy Pál apostol abszolút világosan látta, amit a Biblia tanít, hogy a halál után szünet van, és aztán jön az ítélet. Azt mondta Pál apostol, hogy amikor a saját földi életének a végéről beszélt, hogy végezetre eltétetett nékem az életnek koronáimét, megáld nékem a bíró, az igaz bíró a manapon, tehát egy konkrét napra gondol. Itt is, ugyanezt olvastuk, rendelt egy napot. Van egy bizonyos nap, amit kijelölt az Isten az ítélet céljára, és ott egy valaki fog ítélni, aki bizonyságot is nyert arra, hogy ítélhessen, tudnék a feltámasztás által, Jézus Krisztusra utal egyértelműen. Itt vége szakad a beszédnek. Nem tudom ki, hogy van vele, látom picit felálltak, de azért még hallgathatnánk, mert jókat mond Pál apostol, miért lesz vége a beszédnek, meg is mondom, 32. vers megmondja nekünk.
Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások

0: pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől, és elmentek. Egy volt a piaci téma közül, ugye? Megint hol akadt el a tengely, ahogy mondják az agyakban, hogy nem forgott a görögöknél? Feltámadás. Ugye ezt mondtuk, de menetrend szerint két dolog biztos Pál apostol szolgálatában. Zsinagógába kezdi, és jó ritkán végzi, tehát hogy jóra nem vezet. És hogy a zsidók még hallgatnák is, de ha meglátják, hogy a görögök is hallgatják, akkor jön a féltékenység, tehát ez biztos. A másik biztos, hogy a görögök, hogyha ezen a ponton túl tudnak jutni, akkor jó. De nagyon nehéz túl jutni. Egyébként ez mutatja azt, hogy milyen nagy ereje lehet a magunkba szívott doktrináknak, meg a szemléletnek, meg alapvető tanításnak, hogy egy görögnek olyan mélyen ült a túlvilági hit, meg a hádész, meg ezek a gondolatok a lelkében, a gondolataiban, hogy amikor ideért Pál, egy dolgot hadd mondjak, hogy ők sose bántották Pált. Kivéve, hogyha anyagi érdekeik forogtak kockán, majd Efézusban meglátjuk. Tehát a zsidók azok vallási jogból tettleg bántalmazták, nem egyszer Pált megüldözték. A görögök nem, ők csak gúnyolódtak. Meg hát az udvariasabb azt mondta, hogy majd elnapoljuk ezt a témát, majd még erről lesz szó, aztán reméljük, hogy már nem lesz itt akkor Pál, amikor erről lesz szó, vagy ők nem lesznek ott. Tehát az a lényeg, hogy levették a napirendről ezt a kérdést. Látjuk, hogy megint az történt, hogy a görögöknél a feltámadásnál véget ért a figyelem. Azt olvassuk, ez a, hát a mérlege, ha lehet így mondani, az eredménye az ő munkálkodásának Athénban a 34. vers szerint. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hittek, ezek között az Areopágita Dienesz is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Hát nem tudom, ki mit érez, én olvastam tesszalonikai eredményekről az imént, véreáró, ugye, hogy nagy sokasság, nem kevesen, előkelőek. Itt mit olvasunk? Hát ez olyan, hogy tudunk kettőt név szerint, és voltak azért mások is, de hát érezzük, hogy nagyon-nagyon sovány. Pedig, még egyszer mondom, hogy ez Athén, nem csak a kultúrájánál fogva magasodott ki, hanem hát méreteiben is más volt, mint egy Bérea, még egy Tesszalonikához mérten is. Mást várnánk. Statisztikai alapon is mást várnánk, tehát az emberek sokasága miatt. Mást várnánk a műveltség okán. Én biztos vagyok, hogy Pál apostol is mást várt. És egy ilyen beszéd után még egyszer adom, hogy mindenki olvassa el magának, az ember azt mondja, hogy ennél jobb beszédet tartani, csak egyféleképpen lehet, amire aztán Pál is rájött, hogy mi hiányzott. De azt az egy hiányzó elemet kivéve, ha csak az emberi bölcsességgel építkezik, ennél jobban rávezetni egy témára a görögöket nem lehetett volna. Tehát ennél jobb beszéd nincs ebben a helyzetben. Mégis ennyi eredményt hozott. Mi volt a hiba? Ugye lejáróban az időnk, rátérek a megoldásra. Az első korintusi levél második fejezetében olvassuk. Emlékezzünk rá, tehát Athénban vagyunk, Korintus itt van, tehát egy rövid utat kell megtenni Pál apostolnak, ugye ez a következő állomás, ahol majd menni fog, és erre az útra hivatkozik a most olvasandó bibliai szakaszban, tehát ahogy megteszi Athénból Korintusba ezt az utat, erre úton, amikor azt mondja a második fejezet, első két versé, tehát az első levél második fejezet első két verse, én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, megállok, tehát korintusiaknak ír, és mi tudjuk, ezért végként az apostolok cselekedetét, meg a leveleket együtt olvasni, hogy be tudjuk kapcsolni a leveleket, hogy mikor, milyen háttéren írta. Tehát most azt mondom, hogy én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, írja a korintusiaknak, tehát amikor Athénból átment Korintusba, most arra az útra utal. Azt mondja, akkor nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Tehát azt mondja Pál, hogy amikor ő Korintusba ment, akkor eldöntötte, ugye nem végeztem, az annyit jelent, hogy eldöntöttem, tehát végeztem, eldöntöttem. Eldöntötte, hogy nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdeti néktek az Isten bizonyságtételét. Miért volt olyan, ahol ékes szólással és bölcsességgel hirdette? Hát az előbb olvastam fel, arra nehéz nem azt mondani, hogy a szónak a jó értelmében, mert ékes szólás, bölcsesség. Tehát erre mondta azt, hogy ennél ékes szólóbb módon, ennél bölcsebben felépítve elmondani nem lehetett volna a dolgot. Mégse hatott. Vajon miért pont Korintusra menet jutott eszébe Pál apostolnak, vagy módszert vált? Hát közvetett bizonyíték, de ez az, amit mondtam, hogy kiértékelte az athéni tapasztalatokat, és mondta, hogy itt valami baj van. Nyilván kereste az okát, az Isten pedig segített neki, megtalálta, és azt mondta, hogy mi hiányzott Athénban, és mit végzett ő ezek után magában, mert elvégeztem, hogy egyébről le tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Vagyis sútba dobok minden egyéb jó ötletet, bölcsességet, ékes szólást, egy témát akarok megszólaltatni, egy valakiről beszélek, egy személyről kizárólag, Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről, mint helyettesről, mint a bűnért gyalázatot szenvedőről, mint a mi helyettesünkről és megváltónkról. Azt mondtam, hogy ez a lényeg, erről kell beszélni. Athénban az volt a hiba, hogy a veleje hiányzott az üzenetnek, minden jó szándéka és ékes szólása mellett, és minden tisztelet Pál apostolt illeti meg emberi értelemben azért, hogy ki tudta értékelni, nyilván ez Isten segítségével történt, fel tudta ismerni, hogy mi volt a baj, felül tudta bírálni a korábbi gyakorlatát, nem mentegette, nem védte, olyan jó lenne sokszor ilyennek lennünk, nem, hogy nem, hogyha hibákat követünk el, csak tanuljunk belőle. Utána elment Korintusba, és azt mondta, hogy ő ezt a hibát nem ismétli meg, most a lényeget fogja mondani. Nem lenne szép, hogyha megelőlegezném a következő alkalmat, nem merek nagyon elévágni, de egy dolgot hadd mondjak el. Korintus és Athén között van különbség. Földrajzilag kicsi, azt láttuk. A milliót tekintve ég és föld. Athén a kultúra fellegvára, Korintus egy olyan kikötőváros volt, hogyha látjuk, ezen a kis nyílen a Peloponnézusi félsziget nyelén feküdt, és kiváló kikötő adottságai voltak, mert bal felé, tehát nyugat felé is hajózható volt, és kelet felé is a tenger, tehát óriási forgalmat tudott lebonyolítani mind a két égtáj irányába, és volt is forgalma, és hát ez egy olyan kikötőváros volt, hogy még egy kikötővárost elképzelünk. Az erkölcsiségével, a színvonalával, a nemi erkölcsök tekintetében, bálványimádás minden tekintetében egy sokkal kevésbé ígéretes terület volt, mint Athén. És ennek ellenére sokkal nagyobb eredmény lesz majd Pál apostol munkája nyomán. Ugye ez lesz az a város, ahol másfél évet fog időzni. Igaz, nem ő találja ki a dolgot, ő elmenne, mert azt mondja, hogy hát azért mégiscsak kikötő, akárhogy is van, és azt mondja neki az Isten egy álomban, hogy maradjon itt, mert itt neki nagy népe van ebben a városban. Akkor meg nagy népe, korintusi gyülekezetnek aztán két levelet is ír az apostol, tehát ott volt egy nép, és emlékezünk Athénről, hogy ott hányan voltak? Két név, és hát még voltak mások is végül is. Itt meg azt mondja, hogy nagy nép. Nagyon nagy tanúság ez arra nézve, hogy nem mi akarjuk megítélni azt, hogy mi a reményteljes, meg mi nem. Athént reményteljesnek ítéltük volna, Korintust nem. Ehhez képest Athén reménytelennek bizonyult, vagy hát nem túl üdvös, vagy nem túl kecsegtető eredményt látunk. Korintust nem gondoltuk volna, hogy ott komoly gyülekezet jön létre, és nyilván ebben annak is szerepe volt, hogy Pál apostol felismerte azt a módszertani hibát, amit elkövetett, hogy ő az ékes szólás hazájában, valószínűleg ezért is választotta ezt a módszert, mert az athéniek azok ugye bölcsek voltak, ékes szólók voltak, próbált a saját nyelvükön közeledni hozzájuk, nem ért el eredményt. Korintusban nem volt érdemes ékes szólással próbálkozni, kikötői legények voltak, matrózok, prostituáltak és mások, világosan beszélt arról, amiről akart, volt is eredménye neki, megértették sokan. De ez már a következő alkalmunknak a téma. Lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a 17. fejezet. Ne felejtsük el a három várost, a háromféle eseményt, a háromféle tanúságot.
1: Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy. Útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

0: Kedves gyülekezet, ma vallástételi Isten tiszteletünk van. Két kedves fiatal keresztelendőnk van a gyülekezetből, és az egyikük egyébként Svájcban él, és azért nem ismerik ők közelebbről, édesanyja magyar, és időnként vannak itt a gyülekezetünkben, de ez volt a kívánsága, hogy ebben a gyülekezetben történjék a keresztsége, ahol mindig örömmel időz, mikor Magyarországon vannak, és az ő apja pedig a jelenleg a Svájci Unió elnöke, és ő eljött hozzánk, hogy majd a holnapi keresztségen ő keresztelje meg a lányát. Szeretettel köszöntjük őt a körünkben. Őt a közelmúltban választották a Svájci Unió elnökévé. Őt is ismerjük már régebben, mert a nyári táborainkban többször tartott előadást a főiskolai táborban. És azért is van ez a rendkívüli keresztség, hiszen egy hónapja volt, mint tudjátok, most két keresztség nyáron nem szokott lenni, mert ő most tudott időt szakítani, és mi örömmel várjuk, hogy a holnapi keresztségen ő végezze a keresztelés szolgálatát. Megkérem, hogy ezen a rendkívüli alkalommal szóljon néhány üdvözlő szót a gyülekezethez, hogy ti is megismerjétek őt.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Je vous connais parce que ça fait la quatrième fois que je viens à votre église.
2: Már ismerlek benneteket, hiszen negyedik alkalommal jövök a gyülekezetetekbe.
1: Et c'est vrai que quand on a vu quelqu'un d'exotique, on s'en souvient.
2: És természetes, hogyha egy exotikus arcot lát az ember, akkor viszont is emlékszik.
1: Et je suis venu spécialement aussi parce que non seulement en tant que pasteur, mais en tant que papa.
2: És most kivételesen nem csak azért jöttem, mert lelkész vagyok, hanem azért is, mert apuka vagyok.
1: En tant que pasteur, parce que demain on va procéder à ces trois baptêmes.
2: Lelkészként azért jöttem, mert holnap én fogom megkeresztelni a három keresztelendőt.
1: Timea, il y a Alinka, je crois.
2: Timeát, Alinkát.
1: Et puis il y a Anna Sofia, ma fille.
2: És Anna Sofita lányomat.
1: Elle aura 15 ans.
2: 15 éves lesz.
1: Mais je sais qu'elle a pris sa décision avec le Seigneur.
2: De tudom, hogy a döntését a Jóistennel együtt hozta meg.
1: Et pour nous, en tant que parents, nous sommes vraiment très heureux.
2: És mi a szülei nagyon boldogok vagyunk ezért a döntésért.
1: Et sa vie à l'école et à la maison démontre qu'elle a pris la bonne décision.
2: És mind az iskolai, mind az otthoni élete bizonyítja, hogy helyes döntést hozott.
1: En quelques secondes, un petit témoignage que j'ai vécu il y a trois mois. J'ai été invité à Paris pour une campagne d'évangélisation.
2: Három hónappal ezelőtt meghívtak egy evangelizációs alkalomra Párizsba, és most néhány másodpercben vagy percben erről szeretnék nektek beszélni.
1: Mais pour introduire cette petite expérience, je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 26.
2: Lukács 18. fejezetének egyik versét olvasnám föl nektek.
1: Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé?
2: Qui üdvözülhet?
1: Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
2: Jézus azt válaszolta, ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.
1: Pendant cette campagne d'évangélisation, un soir, il y a une grande jeune fille, très très belle, qui est entrée dans la salle.
2: Az evangelizációs alkalom alatt az egyik este belépett egy nagyon szép lány a terembe.
1: Tout le monde l'a regardé parce qu'elle était tellement belle.
2: Mindenki megnézte őt, mert annyira szép volt.
1: C'était un mannequin.
2: Egy manöken volt.
1: Mais elle passait par une période difficile parce que le mannequinat devient difficile aussi partout.
2: De most egy nehéz periódust élt át, egy nehéz időszakot.
1: J'ai parlé de Jésus-Christ, de cette nouvelle identité en Jésus.
2: Én Jézus Krisztusról beszéltem, az új újjászületésről Jézus Krisztusban.
1: Comment quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il la métamorphose, vraiment, il y a des transformations.
2: Hogy hogyan lép be Jézus Krisztus az ember életébe, és hogyan változik át ezáltal az ember élete.
1: Et que nous pouvons

0: partager une autre gloire que le monde peut donner.
1: És hogy egy olyan dicsőségben lehet részünk, amely más, mint amit a világ adhatna nekünk.
0: La gloire de Jésus dans sa vie.
1: Jézus dicsőségét az ő életében.
0: À la fin de la conférence, je serrai les mains des personnes.
1: Az előadás végén mindenkivel kezet fogtam, amikor kimentek.
0: Cette jeune femme, elle est sortie, elle n'a même pas voulu me serrer la main.
1: Ez a fiatal asszony úgy akart kimenni, hogy meg sem akarta szorítani a kezemet.
0: Elle a montré qu'elle était pas contente.
1: És azt mutatta, azt fejezte ki, hogy ő nem elégedett.
0: Alors je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose qui l'est vexé, qui l'est froissé.
1: Úgy éreztem, hogy valami olyasmit tettem, vagy olyasmit mondtam, amellyel én őt megbántottam.
0: Pendant le soir, ça m'a vraiment travaillé.
1: Este sokat gondolkoztam ezen.
0: Et après j'ai dit, Seigneur, eh bien c'est toi qui sais. C'est toi qui peux réparer les choses.
1: És azt mondtam a Istennek, hogy te vagy az Uram, aki meg tudod.
0: Mais j'ai prié pour elle.
1: Aki segíteni tudsz ennek a dolognak a megoldásában, és imádkoztam ezért.
0: Le mardi soir, elle n'est pas venue à la conférence.
1: Kedden este nem jött el az előadásra.
0: Eh bien, je me sentais pas très bien.
1: És őszintén megvallva nem éreztem magam nagyon
0: jól. Elle est venue le mercredi.
1: De szerdán eljött.
0: Et après, je suis allé vers elle avant qu'elle sorte. Je suis allé lui dire que j'étais très content qu'elle soit venue.
1: És akkor szerdán oda mentem hozzá, mielőtt kifutott volna a teremből, és elmondtam neki, hogy nagyon örülök, hogy ő jött.
0: Elle m'a dit, j'ai pas apprécié quand vous avez parlé de la gloire éphémère du monde.
1: Nem igazán, azt mondta, hogy ő nem nagyon örült annak, amikor arról beszéltem, hogy ez az átmeneti dicsőség, ami a világon létezik, ez nem a leghelyesebb.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ce que j'ai fait, c'est zéro, c'est nul?
1: Azt akarja mondani nekem, hogy mindaz, amit eddig csináltam, az semmi?
0: J'ai dit, j'ai pas voulu dire ça.
1: És erre azt mondtam, hogy én nem ezt szerettem volna mondani.
0: Ben, j'ai dit, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont performants, des gens qui ont la gloire dans le monde, mais qui sont pas heureux.
1: Én csak azt szerettem volna kifejezni, hogy vannak olyan emberek, akik gazdagok, akiknek sikerük van itt az életben, de mégsem boldogok.
0: Elle est partie.
1: Elment ez a hölgy.
0: Le jeudi soir, le lendemain, on a parlé un moment.
1: Csütörtök este megint lehetőségünk volt beszélgetni egy kicsit.
0: Elle m'a dit, pasteur, je dois vous avouer que pas, c'est que j'étais fâché parce que au fond de moi-même, je suis très vide.
1: Kedves lelkész úr, igazából azért voltam mérges önre, mert a lelkemén éreztem, hogy valami üresség van bennem.
0: Je me suis posé la question, pourquoi j'étais si fâché contre vous?
1: Föltettem magamnak a kérdést, hogy miért haragszom én ennyire önre?
0: Parce que vous avez dit une vérité.
1: És rájöttem, hogy azért, mert ön kimondta az igazságot.
0: J'ai 26 ans, mais je suis déjà vieux dans le mannequinat.
1: Én 26 éves vagyok, de a manöken szakmában én idősnek számítok.
0: J'ai de moins en moins de contrats.
1: Egyre kevesebb szerződésem van.
0: Parce qu'ils prennent des jeunes filles de 18-19 ans maintenant.
1: Azért, mert 18-19 éves lányokat szerződtetnek.
0: Et j'ai peur de mon avenir, pasteur.
1: És lelkész úr, egyszerűen félek a jövőmtől.
0: Et je lui ai dit, si vous voulez vraiment avoir une nouvelle identité et un nouveau devenir, c'est avec Jésus et à travers sa parole que vous l'aurez.
1: És akkor azt mondtam neki, hogy ha egy új jövőt szeretne, egy más identitást szeretne, akkor Jézus Krisztussal kell megtalálni ezt az új jövőt.
0: L'esprit de Dieu a enveloppé cette femme, chers frères et sœurs.
1: Kedves testvéreim, a Szentlélek betöltötte ennek a hölgynek a szívét.
0: Vendredi soir, quand j'ai fait l'appel pour ceux qui souhaitaient lire, étudier la parole de Dieu.
1: Amikor pénteken este azt a felhívást intéztem az emberek felé, hogy aki szeretne a Bibliát tanulmányozni.
0: J'ai été très surpris de la voir s'avancer vers l'estrade.
1: Akkor nagyon meglepődtem azon, hogy láthattam őt, amint közeledik felém.
0: Elle a donné ses coordonnées, son adresse au pasteur.
1: Megadta az adatait, megadta a címét a lelkésznek.
0: Le lendemain, il y avait une cérémonie de baptême, le samedi après-midi.
1: Szombat délután volt egy keresztségi alkalom.
0: Et après le baptême, j'ai fait un appel.
1: És a keresztségi alkalom után szintén felhívást intéztem az emberekhez.
0: Il y a quelques personnes qui sont venues devant.
1: És néhány ember oda jött előre.
0: Vous savez qui est venu aussi devant?
1: És el tudjátok képzelni, hogy ki jött még oda előre?
0: Cette jeune femme.
1: Ez a fiatal asszony is.
0: C'était une serbe orthodoxe.
1: Ő egy ortodox hívő volt.
0: Qui s'intéressait pas à la religion.
1: Aki abszolút nem érdeklődött a más vallásban.
0: Mais qui est venu la première fois faire plaisir à sa sœur.
1: De ő azért jött erre az alkalomra, mert örömet szeretett volna a testvérének okozni.
0: Quand l'esprit de Dieu entre dans le cœur de quelqu'un.
1: Amikor Isten, amikor a Szentlélek megtalálja az ember szívét.
0: Il y a une métamorphose.
1: Akkor egy átalakulás, egy átváltozás történik.
0: Un changement complet.
1: Egy teljes változás.
0: Et c'est cela aussi la conversion.
1: És ez a megtérés.
0: Et ce qui est impossible aux hommes.
1: És ez az, ami lehetetlen az embereknek.
0: Et possible à Dieu, chers frères et sœurs.
1: És kedves testvérem, ez az, ami lehetséges Istennel együtt.

Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van, és ilyenkor az igehirdetés mindig elsősorban kedves keresztelendő testvéreinknek szól, de mindannyiunknak is bátorításul. Mi nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mit jelent Istennel szövetséget kötni a mi részünkről, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Én most olyan igét szeretnék a Szentírásból olvasni, és arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent Isten részéről, hogy ő valakivel szövetséget köt. És ezzel szeretnélek titeket bátorítani, hogy tudjátok, hogy amikor ezt a döntést ti hittel meghoztátok, és bekövetkezik a Szent Keresztség, a Jóisten milyen módon kötelezi el magát. Különös emberi kifejezés, ugye Isten nem függ tőlünk, mérhetetlenül hatalmasabb és bölcsebb, mint mi. Mégis jogos ez a kifejezés, hogy Isten mintegy elkötelezi magát szövetségi hűségre irántunk. A 89. Zsoltárból olvasok néhány gondolatot kivonatosan a 21. verstől a 35. versig. Előzetesen szeretném megemlíteni, hogy a Bibliában Ábrahám és Dávid bizonyos értelemben a hívők atyának számít, és amit Isten róluk mond, nékik mond, az minden hívő követőjükre és minden hívő utódra vonatkozik. Így hallgassuk ezeket az igéket. Olvasom a 21-től a 23. verset először. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan bele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja őt el az ellenség, és gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. 25. vers első része, és vele lesz az én hűségem és kegyelmem. 27. vers, ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem és szabadításom kősziklája. 29. vers, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. 31. verstől, ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint, ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, hogy csodálatos ígék ezek, hogy Isten így leereszkedik hozzánk emberekhez, és így tesz nekünk tanúságot arról, hogy ha ő szövetséget köt egy emberrel, az mit jelent. Bizonyára érzékeltük, hogy a kiemelkedő gondolat az, hogy így olvastuk, hogy állandóan bele lesz az én kezem. Aztán ezt olvastuk, hogy örökké megtartom néki az én kegyelmemet. Az én szövetségem bizonyos marad ő benne. Aztán így olvastuk, nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, nem változtatom meg. Bárcsak mi és ti, kedves keresztelendő testvére, mi is ilyen abszolút rendíthetetlen hűséges szövetségesek lennénk az Úr iránt, mint amit ő jelent ki, és amit ő ígér irántunk. És szeretnék ezen belül csak egy-két gondolatot még kiemelni. Így olvastuk a 22. versben, akivel állandóan vele lesz az én kezem, és az ön karom erősíti meg őt. Szeretném, ha látnánk, hogy az Istennel való szövetségkötés azt jelenti, hogy egy láthatatlan jelenlét mindig azzal van, aki Istennel szövetségben van. Így mondta az Úr, állandóan vele lesz az én kezem, és az én karom erősíti meg őt. És a gyakorlatban mivel nyilatkozik meg ez? Én három dolgot említenék. És arra kérlek titeket, keresztelendő testvéreim, hogy mindig gondoljatok, hogy megvan az életetekben ez a három dolog. Ha ez a három dolog megvan, akkor ez a szövetség él. Ha ezek elhalványulnak, akkor a szövetségnek a megerősítésére, a megújítására van szükség. Amiben megnyilatkozik ez a láthatatlan jelenlét, hogy is Istennel állandóan ott van az Úr keze valakivel, az egyrészt megnyilatkozik abban, hogy állandó a jelen fejlődése. Mindig szépül, nem külsőleg,
belsőleg. Bár ez még a külső, az arcon is megjelenik. De ez azt jelenti, hogy újabb és újabb, szebbnél szebb jellemtulajdonságokat vesz föl. Nem csak azt jelenti, hogy legyőz hibákat, amelyek azelőtt az életében voltak, hanem azt jelenti, hogy a szépséges krisztusi jellemtulajdonságokból mindig több jelenik meg az életében. Pál apostol azt írta, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és az Úr ezáltal az igazságban nevel minket, hogy végül tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És én azt kívánom, hogy ha ez az állandó jelenlét veletek lesz, ha az Úr keze állandóan veletek lesz, akkor így lesz, hogy mindig több jó cselekedetre lesztek felkészítettek és alkalmasak. Mindig több szépséges krisztusi jellemtulajdonság jelentkezik. Egy másik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megmutatkozik, hogy az Isten a munkátokban, tanulásotokban, abban, azokban a dolgokban, amire az Isten nektek képességet adott, és amiben szolgálatot adott, az önfelülmúlás szintjét éritek el. Ez azt jelenti, hogy kiteljesedik a képességeitek, a munkátok egészen rendkívül tökéletessé válik. Emlékeztek, a Bibliában olvassuk, hogy olyan emberekről, akik igazán Istennel való szövetséget megtartották, hogy tapasztalták, még a környezetük is észrevette, hogy állandóan velük van az Isten keze. Emlékeztek, Józsefről azt mondja a Biblia, hogy a pogány környezetében is azt mondták, hogy az Úr van vele, az Isten van vele. Egy Dánielről a pogány babiloni udvarban azt mondta, így szólította meg a király, benned a Szent Istenek lelke van. Megérezték ezt a láthatatlan jelenlétet. És mindegyiknél azt láttuk, hogy a munkájuk, a feladat végzésük tökéletes. Mert nem egyszerűen a saját erejükkel végzik, nem egyszerűen a saját képességeikkel, hanem az Isten az önfelülmúlás szintjére segíti őket. És egy harmadik dolog, amiben ez a láthatatlan jelenlét megnyilatkozik, a befolyás, amely a környezetre kiárad. Amikor az emberek megérzik, hogy békesség, derű, reménység, jó akarat, együttérző szeretet, üde szolgálatkészség nyilatkozik meg bennük. És amikor az emberek azt mondják, jó a közeledben lenni, szeretek veled beszélgetni. Ha ezek a dolgok működnek, amikor valakivel állandóan vele van az Isten keze, és az ő karja erősíti őt. Aztán így olvassuk a 23. versben, nem nyomhatja őt el az ellenség. Gonosz ember sem nyomorgatja meg őt. Nem fölösleges szóhalmozás ez, mert előbb egy bizonyos ellenségről beszél. Mit gondolunk, ki ez az ellenség, aki nem nyomhatja el őt? Ez maga Sátán, a bűn szerzője, a sötétség fejedelme. Azt mondja az írás, nem tud behatolni annak az életében, nem tudja elnyomni, nem tudja tönkretenni, akivel állandóan vele van az Isten keze. Egyszerűen védőkör van körülötte. És amikor így folytatja, hogy gonosz ember sem nyomorgatja meg őt, nem akarom, hogy azt az illúziót tápláljátok, hogy nem lesz ellenségetek. Jézus volt a legigazabb ember ezen a világon, és kinek volt a legtöbb és legelszántabb ellensége? Jézus mondta egy alkalommal, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. Soha se felejtsétek el, az ok nélküli gyűlölet a legkeserűbb gyűlölet, mert még az ok hiányát is a gyűlölettel kell pótolni. És fogtok életetekben tapasztalni emberek részéről féltékenységet, ellenségeskedést, de mégse tud titeket megnyomorgatni, ha az Úr keze veletek van. Lemegy rólatok, mint a lefutó víz. Nem fogtok megkeseredni, nem fogtok viszontgyűlöletet ápolni. Lesz lelki erőtök, hogy jó akaróak legyetek, és szívesek és türelmesek még az ellenségeitekkel is. Hiába támaszt embereket Isten, hogy titeket elkeserítsenek. Nem tud meggyomorgatni a gonosz ember sem, mert a lelketek védve van, mert az Isten keze állandóan veletek van, és az ő karja erősít. Így mondja, és vele lesz az én hűségem és kegyelmem. Van egy Zsoltár ige, amely így hangzik, Uram, te körülveszed az igazat, ha te jó voltoddal, mint egy pajzsal. Gyönyörű szép ige, nem? Ugyanezt fejezi lesz, vele lesz az én kegyelmem, és az én hűségem.
Ez a mindennapi életben olyannak bizonyul, mint egy védő fegyver, mintha pajzs venné körül az embert. És nem véletlen ám egy helyen, nem csak egy helyen szerepel a Bibliában ez a körülvétel szó. Gondoljatok Jób történetére. Jób igaz ember volt, naponta könyörgött önmagáért, családjáért, és szívvel, lélekkel törekedett fedhetetlenül élni. És mit mondott még az ellenség is, Sátán is? Azt mondta Istennek, nem vetted őt körül, őt magát és mindenét, amilyen van? Kedves keresztelendő testvéreim, csak akkor érezzétek magatokat biztonságban, ha érzitek ezt a körülvételt. Hogy a veletek van az Isten kegyelme és hűsége, és körülvesz a jóvoltával, mint egy pajzsal. És íme, akkor az ellenség nem férhet oda. Azért mondta ezt Jobról is az ellenség az Úrnak, mert hiába próbált Jobnak ártani, ezt a körülvételt, ezt a pajzsot nem törhette át. Nem tudott ártani néki. És aztán így olvassuk még a 29. versben, örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. De a 27. vers szól arról is, hogy mi a te részetek. Érdekes, hogy ez a Zsoltár annyit mond az Isten szövetségi hűségéről, de az ember részéről csak valamit nagyon röviden mond, de ez nagyon lényeges. A 27. versben ezt mondja Dávidról, illetve minden hívő emberről. És ő így szólít engem, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Érezzük-e, micsoda jelentősége van ennek? Az Isten szövetsége azoknak az embereknek az életében tud maradéktalanul megnyilatkozni, akik ilyen bizalmas gyermek-szülői viszonyban élnek az Istennel. Akik nem formailag veszik a szájukra azt az imádságot, amire Jézus tanított, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, hanem akik teljes szívből mondják Istennek, atyám vagy te, én Istenem. Akik ezt szívük mélyéből tudják mondani Istennek. És azt is mondják néki, hogy szabadításom kősziklája. Kedves testvéreim, ne engedjétek, hogy ez a hiteles Isten kép, amit a Biblia rajzol elénk, hogy Isten atyánk és a szabadításunk kősziklája valaha is elhalványuljon. Ez a legnagyobb baj, ha az ember eltávolodik Istentől, akkor mindjárt kezdi őt egy kicsit messze lévő, egy kicsit rideg, egy kicsit félelmetes valakinek. Mindjárt kezd félni a büntetésétől, mindjárt kezd gyanakodni Isten iránt. De ez a szövetség akkor él, ha ti mindig ezt teljes szívből és bizalommal tudjátok mondani. Atyám vagy te, én Istenem, az én szabadításom kősziklája. Legyen ez mindig a ti őszinte megszólításotok, a ti őszinte viszonyotok Isten iránt, és akkor ez a szövetség élni fog. És milyen érdekes ez, nem? Isten tőlünk csak ennyit kíván. Te csak mondd ezt, te csak teljes szívedből viszonyulj hozzám így. Az Isten pedig körülvesz az ő jóvoltával, mint egy pajzsal, és velünk marad az ő keze, és az ő karja erősít minden pillanatban. És azután olvasunk arról is, hogy mi történik akkor, hogyha az ember hibázik, ha valahol elfeledkezik Istenről, ha valahol gondatlan ápolni a vele való kapcsolatát, valahol egy pillanatra kicsúszik a lába alól a talaj, és annak ellenére, hogy elkötelezte magát Isten mellett, megszegi a szövetségi hűséget. Hadd olvassam ezeket az igéket. Ha az ő fiai, és ez vonatkozik minnyájunkra, rátok is, elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint. Ha az én rendeléseimet megtörik, és nem tartják meg az én parancsolataimat, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltamban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Figyeljük meg jól ezeket az igéket. Milyen pontos a megfogalmazás? Azt mondja, ha nem tartják meg parancsolataimat, eltérnek. Azt mondja, akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és itt a magyarázó második mondat, verességekkel az ő álnokságukat. Tehát nem arról van szó, hogy Isten azonnal valami csapást bocsát ránk, vagy valami büntető villámokat küld, hanem hagyja, hogy verességet szenvedjünk a magunk választotta úton és a törvényszegés útján.
ez az ő veszélye, hogy hagyja a természetes törvényszerűségeket érvényesülni. Engedi, hogy magunk jöjjünk rá, hogy milyen rossz döntést hoztunk, mennyire helytelenül tettük, hogy eltértünk, hogy az ő törvényét megszegtük. Engedi, hogy utolérjen a vereség. De figyeljük, hogy folytatódik az ige. Ugyanakkor leveszi a szemét rólunk, vagy a kegyelmét megszünteti? Nem, így mondja. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle. Nem csodálatos ez? Az én hűséges voltomban nem hazudok. Nem töröm meg az én szövetségemet, ami kijött az én számból, nem változtatom el. Mikor holnap majd a keresztségeteknél elhangzik, hogy az atyának és a fiúnak nevében keresztellek meg téged. Ez arra utal, hogy erre Isten ad megbízást, és ahogy írja, mondta is Jézus, ez a mennyben is kötve van. Az Isten úgy tekinti, hogy ő szövetséget kötött veletek, és azt mondja, hogy amit én tettem, azt én nem változtatom meg. Az új szövetségben Pál apostol Istentől ihletetten mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Én annyira szeretem ezt az igét. Azt mondja, ez egy szent lehetetlenség, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És az a Dávid, akiről mondja ezt az ige, hogy Isten így tartja meg az ő szövetségét, és aki életében ugyan sajnos, az ő életében is volt bukás, és Istennek meg kellett engedni vereséget az ő életében, de mindig visszatalált arra az útra, hogy azt mondja, atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. És mikor Dávid befejezte az életét, akkor a fiának hagyott egy lelki testamentumot. Nézzük csak meg ezt az ígét még befejezésként. Krónika első könyve 28. fejezetében találjuk. És szeretném ezt az egy ígét elolvasni, mert ez összefoglalja mindazt, amit a Zsoltár alapján mondtunk. Tehát Krónika első könyvét keressük meg. És olvasom a 28. fejezet 9. versét. Dávid az egész élettapasztalatát summázta ebben, és ti is fiatalok vagytok, mint fiatal volt Salamon, amikor Dávid neki ezeket mondta. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jókedvel. Mert az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. De ha elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Ugye milyen hatalmas ez az íge. Ugye amit így mondott, hogy te mindig szólítsd így, hogy atyám vagy te, én Istenem, és szabadításom kősziklája. Azt fejezi ki, amit így mond, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, jó kedvel. Mert az Isten valójában így élő ez a szövetség, így fogadhat el. És azt mondta akkor, ha keresed, megtalálod, mindig jobb kezed felől van. És csak ha véglegesen és szembefordulva elhagyod, akkor hagy el téged. De még ha csak hitetlenkedünk, még mindig hű marad. Csak ha megtagadjuk kerekperec, akkor már nincs kényszer. Én hiszem, hogy ez a ti életetekben soha nem következik be. De én azt kívánom nektek, hogy a lehető legkevesebb legyen, hogy olyan is, hogy nem tartjuk meg az ő parancsolatait, és az Úr kénytelen verességeket engedni az életünkben. Nekem mindig olyan vonzóak a Bibliában azok a példák, akik ugyan nem voltak teljesen bűntelnek, mert az egyedül csak az ember fiává lett, Jézus Krisztus volt a földön. De mégis Istennek sose kellett módosítania azt a nagyon szép és jó tervet, amit az életük felől elgondolt. Hanem mint a kilőtt nyílvessző úgy értek a célba. Az életükből véges végig áradt az áldás, és Isten minden rájuk vonatkozó jó tervét beteljesítették, minden jó cselekedetet, amit Isten számukra előre elkészített. Én azt kívánom, hogy ilyen legyen az életetek. És ha megtartjátok ezt, hogy szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel, akkor ez így is lesz, mert az Isten részéről a szövetség tökéletes, biztos, állandó, töretlen.
És ha ez megvalósul, akkor mindenki látni fogja a láthatatlan jelenlétet körülöttetek. A jellem fejlődésetek töretlen lesz, a munkátok, a feladatotok, a képességeitek, azok csodálatosan kibontakoznak, és a legjobb befolyás, és mindig jobb és szebb befolyás árad belőletek a környezetetekre. Kívánom, hogy így legyen egész életetekben. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük a te ígédből kapott bátorítást, ami nem csak keresztelendő testvéreinknek szól, de nekünk is, hogy mit is jelent a te szövetséged. Urunk, bocsásd meg, hogy te ilyen kegyelemmel hajolsz le hozzánk, mint a világ mindenség teremtője, mint aki tudod, hogy a bűn miatt milyen elesett helyzetben vagyunk, és milyen nagy segítségre van szükségünk. És bocsásd meg, Urunk, hogy mi mégis nem értékeljük kellően, nem becsüljük meg a te szövetségedet is, nem vagyunk olyan hűségesek, mint amilyen hűséget te tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Urunk, ezt a felfoghatatlanul vigasztaló üzenetet, hogy még ha eltér is valaki a te parancsolataitól, pedig szövetséget kötött veled, még akkor se veted meg. Csak mint a jó nevelő szülő engeded meg a vereségeket, de a kegyelmedet nem vonod meg, és visszaterelsz az egyenes útra, és megújítod a te szövetségedet és kegyelmedet. De Urunk, tudjuk, hogy annyira kívánod, hogy mi a te dicsőségedre éljünk, és hogy a mi életünkben ne tűzdeljük tele szenvedéssel, a könnyelműség miatt, a bűnnel való barátkozás miatt. Ó, Urunk, kérünk, munkáld a szívünkben, mindannyiunkban a teljes hűséget a te szövetségedben, hogy mi ne csak mindig arra gondoljunk, hogy a te kegyelmedre számítunk, hanem arra, hogy szeretnénk a te sok jóságodat, szeretetedet, azzal viszonozni, hogy szeretnénk a te nevedet megdicsőíteni, szeretnénk téged igazán képviselni az emberek között. Szeretnénk, ha örömöd lehetne abban, hogy a mi lelki fejlődésünk és növekedésünk töretlen. Urunk, két fiatal testvérünk köt holnap szövetséget veled innét a gyülekezetünkből, és mi arra kérünk, hogy vedd körül őket a te szereteteddel, és add, hogy az ő életük ilyen lehessen. Add, Urunk, hogy emlékezzenek erre az ige hirdetésre, amit hallottak is. Legyen bennük az a vágy, hogy ne rontsák el a te szép és jó tervedet. Ne kelljen azt néked, Urunk, módosítani, hogy kevesebb jó, kevesebb szép és tökéletes dolog valósulhasson meg az ő életükben is általuk, mint amit te ismerve őket elgondoltál és elkészítettél számukra. Hallgass meg, kérünk, Urunk, imánkat, légy mindannyiunkkal, és áld meg majd, kérünk, a holnapi ünnepet is. Jézus nevében kértünk. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Látok, Szóljatok című bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalmunknak a címe, a mai előadásnak a címe, imé mindent újjáteszek. Ez az idézet, ez a rövid mondat a Bibliának az utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből származik, és a mai alkalommal ezzel a Jézusi kijelentéssel fogunk foglalkozni. Fogunk részletesen szólni arról, hogy mire vonatkozik ez, Jézus mit ígért meg ebben az ígéretében, amikor azt jelentette ki, hogy imé mindent újjáteszek. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném, hogyha a Bibliának a legelső könyvéhez lapoznánk, mielőtt erről a végső ígéretről szólnánk. A Biblia legelső könyve, Mózes első könyve első fejezetének a 31. versét olvassuk el, és nézzük meg, hogy a Szentírás mit ír a mi földünk teremtéséről. Mózes első könyve első fejezetének a 31. versében a következőt olvasom. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, imé igen jó, és lőn este, és lőn reggel, 6. nap. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az Isten 6 nap alatt megteremtette a mi földünket, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten, amikor visszatekintett a 7. napon a teremtés hetére, akkor megállapította, hogy minden, amit teremtett, az igen jó. Az Isten mindent tökéletesen alkotott, a természetet, a mi világunkat, a mi egész földünket, és benne az embert is. Az Isten az embert a saját képére, hasonlatosságára teremtette, az embert örök életre teremtette, és igen, azt lehet mondani, hogy amikor az Isten értékelte ki a teremtés munkáját, kijelentette, hogy minden tökéletes, mindent jónak teremtett. De a Szentírásban azt olvassuk egy fejezettel, vagy két fejezettel később, hogy ebben az állapotban, a kezdeti jó állapotban egy változás következett be. Abban az állapotban, ami tele volt örömmel, hiszen a Szentírás arról beszél, hogy a mennyei angyalok is örvendeztek és vigadoztak együtt az Istennel a föld és az ember megteremtésén. De azt olvassuk, hogy ebbe az örömbe valami hatalmas szomorúság vegyült, hiszen az ember az Isten előzetes figyelmeztetése ellenére választotta a rosszat. Választotta az Isten akaratával való szembefordulást, bekövetkezett a bűneset, és a Szentírás arról beszél, hogy a bűn, a bekövetkezett bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent megrontott. A Szentírás arról beszél, hogy az ember, akit az Isten örök életre teremtett, halandóvá vált. Az Isten előre kijelentette az embernek, hogyha az akaratával szembefordul, hogyha a mennyei alapelveket semmibe veszi, hogyha az önzés, az én központúság törvénye teret nyer az ő életében, akkor nem lehet örök életű. Igen, amikor az ember elkövette a bűnt, igen, az Isten ki is jelentette, hogy igen, így nem lehet örök életű. Tehát az ember halandóvá vált, tehát az örök életre teremtett ember elveszítette az örök életre való jogot. Azon kívül a bűn átjárta az egész embert, megrontotta az egész emberi lényt, az egész emberi jellemet, az ember gondolkodásmódját, akaratát, jellemét. Igen, az Isten képmására teremtett ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy jellembelileg eltorzult. De még tovább folytatjuk ezt a sort, mert a bűn nem csak az emberben végzett hatalmas romboló és pusztító munkát, hanem a Szentírás arról beszél, hogy a természeten is otthagyta a maga pusztító nyomait a bűn. A Szentírás arról beszél, hogy igen, a természet is szenved emiatt. A Szentírás arról beszél, hogy a természetünk is pusztul folyamatosan a bekövetkező bűn miatt, a bekövetkezett bűn miatt. A Szentírás arról beszél, hogy az embernek a bűne odáig terjed, az ember önzése odáig terjed, hogy magát a teremtett világot, a földet is pusztítja. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy amikor az Isten kijelentette kezdetben, hogy imé minden igen jó, elmondhatjuk szomorúan, hogy a bűn mindent, amit az Isten igen jónak teremtett, mindent átjárt. És az Isten erre a szomorú és emberi szempontból nézve reménytelen helyzetre mégis talált megoldást. Az Isten egy megváltási tervet készített az ember számára,
megváltási vagy helyreállítási tervet, és ennek a tervnek az a lényege, hogy az ember ismét visszanyerheti az örök élethez való jogát, az ember visszanyerheti mindazt, amit elvesztett a bűn következtében, és ennek a tervnek, ennek a megváltási tervnek, ennek következtében két lépcsőfoka van, és két fő területre terjed ki. Az egyik területe a megváltási tervnek az ember helyreállítása. A bűn által megrontott, jellemben eltorzult embernek a helyreállítása, hogy az ember ismét Jézus képmását tudja visszatükrözni. Igen, a megváltásnak ez az egyik legfőbb témaköre, de ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiterjed a megváltás terve más valamire is. Arra, amit a címben így fogalmaztunk meg, idézve Jelenések könyve 21. fejezetét, hogy imé mindent újjá teszek. Tehát az Isten a bűn problémáját nem csak az emberben oldja meg, nem csak az embernek segít a bűnből való szabaduláshoz, hanem mindent, amit a bűn megrontott, az Isten mindent újjáteremt a megváltási terv befejező szakaszában, a megváltási terv befejezéseként. Először most egészen röviden szeretnék szólni a megváltási tervnek az első szakaszáról, az ember helyreállításáról, és utána majd részletesen fogunk szólni a megváltási terv záró szakaszáról, amelyben az Isten majd mindent újjátesz. De először röviden néhány szóban szóljunk arról, hogy mit jelent az Isten részéről az ember helyreállítása. Az ember helyreállítása magában foglalja azt, hogy az Isten gondoskodott arról, hogy az ember elrendezhesse a bűneit. Hiszen az Isten kijelentette azt, hogy a bűnért járó jogos büntetés a halál. És az Isten ebben a tervben, ebben a megváltási tervben gondoskodott arról, hogy az embernek ne kelljen elszenvednie ezt a halálbüntetést, az örökké való elveszést, az örökre való elveszést, hanem legyen egy helyettes, ez Jézus Krisztus személyében valósult meg, a helyettes, a helyettesítő áldozatot ő hajtotta végre, ő mutatta be, és mindez azért volt, hogy az ember lehetőséget nyerjen arra, hogy a már korábban elkövetett bűneit rendezni tudja az Istennel. De ugyanakkor a megváltási terv még tovább terjed ebben a vonatkozásban és az ember helyreállítása tekintetében, és kiterjed arra, hogy az embernek lehetőséget biztosít arra, hogy nem csak, hogy az elkövetett bűnökre bocsánatot nyerjen, hanem hogy a jellem hibáiból szabadulni is tudjon, hogy meg tudjon változni, hogy a bűnei ne kötözzék meg, hogy ne essen újra és újra vissza azokba a bűnökbe, amiről az Isten kijelentette, hogy annak az eredménye, annak a következménye a halál. Tehát az Isten gondoskodott arról, hogy mi elrendezhessük a bűneinket, de ugyanakkor arról is, hogy mi szabadulni tudjunk a mi jellem hibáinkból, a mi bűneinkből. Az Isten bemutatja az ő igéjében, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami a mennynek az alapelve, de bemutatja azt is, hogy mi a rossz, mi az ennek az ellentetje. És minden eszközt rendelkezésünkre bocsát, minden segítséget megad az embernek ahhoz, hogy meg tudjon változni, hogy az emberben ismét az isteni képmás tudjon kialakulni. És a Szentírás azt mondja, hogy ha az Isten valakinek az életében ezt el tudja végezni, valaki ismét összhangba kerül a mennyei alapelvekkel, amivel kezdetben Ádám és Éva összhangban volt, ha valakiben ismét visszaáll a krisztusi képmás, valaki a menny alapelvei szerint megtanul élni ebben a földi életben, akkor az Isten azt mondja, hogy annak örökségként, annak jutalomként ad valamit. Amit így fogalmaz Jézus egyik kijelentésében, azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amelyet számotokra készítettem a világ alapítása óta. Tehát az Isten az ember elé célt tűz ki. Az Isten a megváltást, nem erre, a megváltásnak az eredményét és a célját nem ebben a 70-80 évben jelöli meg, ami az ember életideje ezen a földön, hanem a Szentírásban azt mondja, hogy a megváltásnak távlati céljai vannak. Az Isten nem ebben a földi életben akar rajtunk kizárólag segíteni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltásnak az ára hatalmas volt, túl nagy volt ahhoz, hogy erre a rövid pár évre szóljon. Az Isten más célt tűz ki az ember elé. Azt mondja, hogy egy olyan életet akar biztosítani az ember számára, amelyben ő mindent újjátesz, és ezzel fogunk a mai alkalommal foglalkozni, igen, ezt tűzi a megváltott ember elé célul az Isten.
Az ember úgy sokszor elgondolkodik azon, hogy vajon miért is kell nekünk a megváltásnak ezzel a részével foglalkozni? Miért kell azzal foglalkozni, hogy az Isten milyen célt tűz ki a megváltott ember elé? Miért kell foglalkozni az újjá teremtett földdel, hiszen a Szentírás olyan keveset beszél ezekről a kérdésekről, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sokan idegenkednek is ettől a gondolattól, és egyáltalán az egész örök életnek a kérdése, meg az újjáteremtett föld, meg szóval ezek a kérdések olyan bizonytalanságot keltenek emberekben, és sokszor az ember úgy érzi, hogy hát talán kár is ezzel foglalkozni, és olyan idegenkedve gondolnak mindenre. De ne feledjük el, hogy a Szentírás ugyan nem beszél túl sokat erről a kérdésről, de nem véletlenül vannak igék, erre utaló határozott kijelentések a Szentírásban. És méghozzá azért, mert az Isten be akarja mutatni az ember számára, hogy milyen hallatlan örökséget akar biztosítani azoknak, milyen hallatlan értéket akar adni az embernek, annak az embernek, aki a menny alapelveit elfogadta ebben az életben, és valóban meg is valósította az életében. Az Isten felfelé akarja a mi szemünket emelni, hogy ne csak ebben a földi életben gondolkodjunk, hogy lássuk meg azt, hogy az Isten nem erre teremtett bennünket, hanem az Isten örök életre teremtett bennünket. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten életre teremtett. Miért hangsúlyozom ezt, hogy életre teremtett? Szeretnék egy bibliai történetet említeni. Jézushoz egyik alkalommal odajön valaki, és megkérdezi, hogy mit cselekedjen, hogy az örök életet elnyerje. És Jézus erre válaszol ennek az embernek valamit, és Jézusnak a válasza így kezdődik. Jézus azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre. Olyan érdekes ez a kijelentés, ha be akarsz menni az életre. Akkor utána elmondja Jézus, hogy ezt is ezt cselekedd. De mit akart Jézus ezzel elmondani? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy igen, amit ő a megváltottainak örökségül fog adni, az az élet, az igazából az az élet, amit életnek lehet nevezni. Mert amit mi itt ebben a földi világban ismerünk, nyugodtan elmondhatjuk, hogy csak nyomaiban hasonlít ahhoz az élethez, amit az Isten teremtett, hiszen minden vonatkozásban megvan ez rontva. És az Isten valóban időnként fel akarja emelni a mi tekintetünket, hogy ne lefelé tekintsünk, hanem arra tekintsünk előre, amit ő akar az embernek adni. Olyan érdekes, hogy valóban így van, hogy mi erről keveset tudhatunk. Majd látni fogjuk, hogy azok a kijelentések is, amiket olvasunk, azok nagyon kézzelfoghatók, nagyon érthetők, de mégis majd látni fogjuk, hogy ezzel egy teljes képet nem tudunk kapni, az újjáteremtett földről, a megváltottak örökségéről. Pál apostol így fogalmaz, azt mondja Pál apostol, aki elragadtatott, ugye a harmadik égig látott kibeszélhetetlen dolgokat, és ez a Pál apostol azt mondja, hogy ő ezt állítja, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Igen, ez a Pál apostol úgy volt vele, hogy szavakat nem talált rá. Azt mondja, hogy emberi fogalom kevés ahhoz, hogy mindezt leírja, amit az Isten elkészít azok számára, akik ebben a földi életben a menny alapelveivel, az ő alapelveivel összhangba hozzák az életüket. Vagy ha a Jelenések könyvét olvassuk, ott is annyira elgondolkodtató az, hogy János apostol, amikor bepillantást nyer különböző dolgokba, az örök élet részleteit is látja, akkor olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy láttam ezt, vagy ezt, vagy ezt, ehhez hasonlót. Vagy úgy, mint ezt, vagy azt. Ő sem tudta szavakba foglalni, ő sem tudta elmondani az ember fogalom világában, az ember gondolat menetébe beleilleszkedve, nem tudta elmondani ezeket, mert érezte, hogy az ember gondolni sem tud ilyet, megfogalmazni sem tud ilyet, amit az Isten készített azok számára, akik valóban őt szeretik. És nézzük meg ezek után ezt az ige részletet kicsit részletesebben, ahonnan az alapigénk származik, Jelenések könyve 21. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el ezt az ige szakaszt, amelyben arról szól a Szentírás, hogy Isten a megváltási tervet véghez is fogja vinni, be is fogja fejezni, és nem csak az ember megváltását, az ember helyreállítását tűzi ki célul, hanem a bűn lezárásaként nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, Isten mit ígér.
Jelenések könyve 21. fejezetében az 5-től terjedő versekben a következőt olvasom. És mondta az, aki a király székben ült, imé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Nézzük meg ezt az igeszakaszt, és kezdjük el ezt az igeszakaszt ott, amiről az előadásunk címe is beszél, hogy az a valaki, aki a királyi székben ül. Milyen hatalmas kijelentés, aki a királyi székben ül, aki minden hatalom menjen és földön, akinek minden szava igen és ámen. Az a valaki azt mondja, azt ígéri, hogy imé mindent újjáteszek. És nézzük meg, hogy a Szentírás különböző részein mit olvashatunk arról, hogy mi mindent foglal magában az, hogy az Isten mindent újjá fog tenni. Azt hiszem, hogy talán egy kicsikét furcsa is ez a megfogalmazás, hiszen amikor azt olvassuk, hogy mindent újjá tesz, akkor ebben a mindenben valóban minden benne foglaltatik. De nézzük meg mégis részletesebben, nézzük meg azokat a konkrétumokat, amiket a Szentírás különböző részeiben olvashatunk a tekintetben, hogy mi minden lesz más ezen az újjáteremtett földön. Az Isten mi mindent fog újjá tenni. Először talán a legfontosabb részhez lapozzunk e tekintetben Ézsaiás könyve 25. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verséhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 8. verse, a 8. versnek az első része a következő ígéretet tartalmazza. Elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyhullatást minden orcáról. Tehát hogy szól a leghatalmasabb ígéretek egyike? Hogy mit jelent, hogy az Isten minden tekintetben újjá teremti a mi földünket? Azt jelenti, hogy a legnagyobb ellenséget meg fogja semmisíteni. A legnagyobb ellenségnek, hiszen Pál apostol a halállal kapcsolatban így fogalmaz, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Igen, a legnagyobb ellenséget is az Isten megszünteti. Nem lesz a legnagyobb ellenségnek hatalma többé az emberiségen, az embereken. Azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban a halál, mint a bűnért járó egyetlen

teljes életükben a haláltól való félelem miatt rabok voltak. Mennyire elgondolkodható, és mennyire találó ige, hogy Jézus Krisztus azért jött, azért van a megváltás terve, és azért volt ez a mérhetetlen áldozat, hogy Isten szabadulást tudjon hozni azok számára, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ember szinte teljes életében fogva van a haláltól való félelem miatt. Úgy gondolkodjunk el, hogy milyen ritka az a gyerek, amelyik ne félne a haláltól, amikor először tudatosan szembesül a halál tényével. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekkortól kezdve már elkezdődik a haláltól való félelem, és alig van olyan periódusa az emberi életnek, hogy az embert ez ne nyomasztaná, ne gyötörné ez a kérdés. Igen, a haláltól való félelem miatt az ember teljes életében szinte arab. És amikor az Isten azt mondja, hogy újjáteremti, mindent újjáteremti, az egész földünket újjáteremti, akkor azt mondja, hogy ebbe az is beletartozik, hogy ezen a földön nem lesz úr többé ez az ellenség, a halál. Hiszen miért nem? Miért nem? Mert az Isten azoknak fogja az újjáteremtett földet örökségül adni, akik a bűneiből megszabadultak, akik a menny alapelvével összhangra jutottak. És ahol nincs bűn, ahol az ember nem lázad az Isten törvénye ellen, ahol a szeretet törvénye uralkodik, ott nincs a halál. A halál csak ott uralkodik, ahol az Isten törvényével való szembefordulás, lázadás és bűn uralkodik. És az Isten azt mondja, hogy igen, eltörli, elveszti a halált örökre, és letörli a könnyhullatást minden orcáról. De nézzük tovább, mit mond a Szentírás, hogy mi minden vonatkozásban teremti Isten újjá a földet. Nem csak azt mondja, hogy a halál nem lesz, hanem a Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol a következőket mondja. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetének a 21. versében azt mondja Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban, ezt mondja, hogy ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Tehát mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy igen, örök élet lesz. A megváltott embernek Isten visszaadja az örök életet. De ezt az örök életet nem egy nyomorúságos testben kell leélni, amely a betegséget ismeri, amely valóban nyomorúságos, hanem azt mondja, hogy olyan teste lesz a megváltottaknak, amely Jézus Krisztus testéhez hasonló, amelyet a bűn nem rontott meg, dicsőséges, halhatatlan, örök életre alkalmas test. A Szentírás több helyen foglalkozik ezzel a kérdéssel, több helyen foglalkozik azzal, hogy akkor tulajdonképpen az emberből mi fog maradni, vagy az ember milyen vonatkozásban lesz ugyanaz az ember, akit ebben a földi életben felvette a bűnnel a küzdelmet és jellemet, isteni mintára jellemet fejlesztett, és a Szentírás a következőket mondja ezzel kapcsolatban. Szeretnék 3 Biblia verset felolvasni. Először a Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. versét olvassuk el. A Korintusi 2. levél 4. fejezetének a 6. és 7. verse a következőt mondja. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Mit mond ez a Biblia vers? Ez a Biblia vers azt mondja, hogy az ember a bűn következtében sötétségben van, lelki sötétségben van. Az ember a bűn következtében a halálnak, az elmúlásnak a fogja. És az Isten azt mondja, hogy igen, ő szól, hogy sötétségből világosság legyen. Ahogy a teremtésnél az Isten világosságot teremtett, és mindent teremtett. Azt mondja, hogy ugyanígy az ő legyen szavával, az ő teremtő szavával, emberi életekben is, akik vágyódnak az Isten után, akik valóban vágyódnak az isteni alapelvek megvalósítása után, az Isten közelsége után, azoknak az embereknek az életében az Isten szól, és a sötétségből világosság lesz. Ő gyújt világosságot az emberi szívben. És azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek ebben a földi

életben az egyedüli kincse. Azt mondja, hogy az ember ebben a földi életben múlandó, romlandó, romlandó testben van. Nyomorúságok veszik körül, elmúlás vár az emberre. De azt mondja Pál apostol, hogy ez az embernek az egyedüli kincse. Az a kincs, amikor az Isten a sötétségből világosságot gyújtott az emberben, azaz az ember már nem a sötétségben, nem a bűnben él, hanem az Isten világosságában él. Igen, ez az a kincs, ami az emberé. Ez az egyedüli kincse az embernek. És mit mond Pál apostol? Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Igen, kincs, de cserépedényekben van. Romlandó, múlandó, nyomorúságos testben. És nézzük meg Pál apostol, hogy folytatja tovább ezt a gondolatot más összefüggésben a Timóteushoz írott második levél első fejezetének a 12. versét olvassuk el. A Timóteusi második levél első fejezet 12. verse a következőt mondja. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Tehát mit mond Pál apostol? Ő biztos benne, megvan arról győződve, hogy igen, neki meg kell halni. Ugye mondja is a Timóteushoz írott levélben itt két fejezettel később, hogy ő tudja, hogy az ő elköltözésének, az ő halálának az ideje beállott. De miről volt meggyőződve? Hogy az ő kincsét, az ő megváltozott életét, az ő megváltozott jellemét, amelyben ő valóban összhangra jutott az Isten akaratával. Igen, ezt a kincset az Isten meg fogja őrizni a manapra. Az ő teste meghal, elporlad. De a feltámadáskor majd Isten már nem cserépedénybe fogja visszahelyezni ezt a kincset, hanem milyen testbe, olyan testbe, amiről az előbb olvastunk, ami dicsőséges lesz, nem nyomorúságos, amely Jézus Krisztus testéhez hasonlatos lesz. És nézzük meg, hogy a Szentírás erről hogy beszél, erről a tényről, a feltámadásnak erről a tényéről. A Korintusi első levél 15. versében, a Korintusi első levél 15. fejezetében, a 35-től terjedő versekben, tehát a Korintusi első levél 15. fejezetének a 35. versétől kezdve a következőt olvasom. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minémű testtel jönnek ki? Balgatag. Amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, talán nem is olvasom tovább. Mit mond a Szentírás? Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy igen, így lesz majd a megváltott emberek esetében is. Hogy ahogy azt a búza szemet elveti az ember, vagy akármilyen gabonának a magvát elveti, az a gabona mag nem fog tovább élni önmagában, mert az megrothad a földben. De mégis az a mag, az hordja az egész búzának, vagy árpának, vagy teljesen mindegy, annak a növénynek minden jellemzőjét. Az összes jellegzetessége benne van. És amilyen az a mag, amit elvetettek, az fog kikelni. Igen, ezt a példát mondja a Szentírás a feltámadásra vonatkozóan, hogy igen, örök életre alkalmas testben, tehát nem ebben a nyomorúságos testben, de ugyanabban a személy azonosságban. Ugyanazok, akik voltunk itt ebben a földi életben. Igen, Isten ugyanazt a személy azonosságot fogja visszaadni a megváltott embernek. De többet már nem cserépedényben lesz ez a kincs, hanem halhatatlan, örök életre alkalmas testben. És ehhez az első két gondolathoz szeretnék még egy harmadikat is társítani, hiszen első pontként megjegyeztük ugye, hogy a mindent újjáteszek vonatkozik arra, hogy nem lesz halál, az Isten eltörli a halált, örök élet lesz. A második pontként megemlítettük, hogy Isten az örök élethez alkalmas testet ad az ő megváltottainak, és ehhez az első két ponthoz szeretném még idézni Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. versét. Itt bizonyos értelemben ismétléssel találkozunk, ugyanezt a gondolatot erősíti meg, de még valamit hozzátesz. Azt mondja a 21. fejezet 4. verse, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász,
sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés. Tehát mindez, azt mondja, az elsőkhöz tartoztak, a bűnvilágához tartozott mindez. Sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, és az Isten mindent, de mindent újjáteremt. Nézzük meg ezek után, hogy mi minden lesz még más az újjáteremtett földön. A Szentírásban azt olvassuk, hogy amikor az Isten megteremtette az embert, már az Éden kertjében, az Isten hasznos foglalatosságra, munkára teremtette az embert. A munka öröm és gyönyörűség volt. A bűneset után a munka nehézzé, terhessé és fárasztóvá vált. Így is hihetetlenül sok áldást jelent a munka. Szóval az áldás jellege így is megmaradt a munkának, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy meg lett nehezítve, és a munka nem olyan, ahogy az Isten az eredetileg teremtette, fáradtsággal egyerete kenyeredet. Igen, fáradtságos, nehéz, sokszor kilátástalan, reménytelen, cél nélküli vergődés az ember munkája. És nézzük meg, hogy e tekintetben mit mond a Szentírás, hogy a megváltottaknak milyen lesz a tevékenységük, mit ír erről a Szentírás. Azért is lényeges erről a kérdésről szólni, mert nagyon sokan úgy tekintenek az örök élet felé, mint ami az abszolút semmit tevésnek az időszaka. Nagyon sok emberben rossz érzéseket kelt ez, hogy hát az unalomnak a teljessége lesz az, ahol semmit nem lehet tenni, de nézzük meg, hogy a Szentírás egészen másról beszél. A Szentírás azt mondja, hogy igen, már az Éden kertjében is volt munka, hasznos, értelmes munka, és az újjáteremtett földön is lesz. De nézzük meg, hogy más lesz az a munka, mint amit itt a földön ismerünk a mindennapi életben. Ézsaiás könyve 65. fejezetéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 21. és a 22. verséhez lapozzunk, és olvassuk az igét. Házakat építenek. Ugye itt arról beszél a 17. vers, hogy mi új egeket és új földet teremtek. Tehát ugye mindenképpen erről az időszakról szól, majd erről fogunk majd később szólni, hogy azért milyen értelemben ez egy kettős profécia. De nézzük meg, mit mond. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plantálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plantálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Mert mint a fáké, oly hosszú lesz népen élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Mit mond a Szentírás ebben az ige szakaszban? Arról szól, a mi fogalmainkhoz közeli fogalmakat használ, és azt mondja el, hogy igen, lesz értelmes tevékenység, lesz hasznos tevékenység. Ugye az emberhez ezek a fogalmak állnak igazából a legközelebb. És azt mondja, hogy igen, lesz hasznos, értelmes tevékenység, de mi lesz a különbség a mostani munka és az ottani munka között? Hányszor dolgozik az ember a hiába valóságnak? Hányszor dolgozik azért az ember, hogy más élvezze annak a gyümölcsét? Igen, a munka ilyenné vált a bűn világában. És Isten azt akarja hangsúlyozni, hogy az ottani tevékenység az nem cél nélküli tevékenység lesz, az nem eredmény nélküli tevékenység, hanem értelmes tevékenység, aminek célja van, aminek eredménye van, és aminek örülnek mindazok, akik végzik. Egy más helyen, Lukács evangéliumában olvasunk erről, a kiosztott gyírák példázatában Jézus egy utalást tesz arra vonatkozóan, hogy Isten be fogja majd vonni a megváltottakat egy olyan magas rendű tevékenységbe, amit mi most emberileg nem tudunk elképzelni, de az Isten utalást tesz arra, hogy igen, ott nem lesz semmit tevés, hanem hasznos, felemelő munka lesz. És valóban a megváltott ember az Isten szolgálatában lesz. Tehát a tevékenységét, a munkakörét maga Isten fogja meghatározni a megváltott embernek. Igen, lesz tevékenység, de ez a fajta, amiről a Szentírás így beszél. Nézzük meg egy másik vonatkozását is ennek az újjáteremtett földnek, és nézzük meg, hogy mennyire élesen különbözik a mi világunktól, és az általunk megszokottaktól, amiről Ézsaiás könyve 35. fejezete szól. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse. Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. versét így olvasom. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek,
és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Szeretném megkérdezni, hogy mi ebben a földi életben ismerjük-e az örömet igazából? Ismerjük-e mi az örömet igazából? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az, amit mi ismerünk, az csak töredéke, vagy valami árnyképe annak, ami igazából öröm. Nem ismerjük igazából az örömet. Mert hogyha valami öröm is van az ember életében, figyeljük meg, hogy az milyen gyakran, sőt, mindig örömmel társul. Mennyire nem ismerjük a maradéktalan örömet, az igaz boldogságot. És azt mondja a Szentírás, hogy az újjáteremtett földön olyan öröm lesz, amit mi igazából most elképzelni nem tudunk. Azt mondja a Szentírás, olyan érdekes kifejezést használ, azt mondja, hogy az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. Azt hiszem, hogy az örömnek talán ez a leghangsúlyosabb kifejezése a magyar nyelven, hogy újjongás. Talán ennél hangsúlyosabban nem lehet kifejezni azt, amikor valami kifejezhetetlen öröm. És azt mondja, hogy igen, meg fogják ismerni a megváltottak, hogy mit jelent az igazi öröm, amit most a bűn miatt nem ismerhetünk igazából. De azt mondja, hogy a megváltottak újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön, és vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Mi okozza ezt az örömet? Mi az, ami ennek az örömnek táptalajt ad? Ugye, amiről az előbb már szóltunk, tehát, hogy halál nem lesz, szenvedés, nyomorúság, fájdalom nem lesz, de azon kívül még valami fogja az örömöt táplálni az emberben. Ugyanennek a fejezetnek a versét olvassuk el, a 7. versnek az első részét. Nagyon érdekes kijelentést találunk itt. Lesz a déli báb, és szomjú föld vizek forrásivá. Milyen érdekes ez a kijelentés. Mit jelent ez vajon, hogy tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vá. A jellegzetessége, hogy tehát ugye amikor mondjuk megy valaki tikkasztó száraz úton, és felfrissülésre vágyik, és a távolból azt látja, hogy ott van egy tó. Ott van egy hűsvízű tó, amiben majd a szomját csillapíthatja. És amikor az ember közel ér, akkor mit lát? Hogy csak egy déli báb volt, csak egy ábránd volt, csak egy vágy volt. És mit mond az Újföldről a Szentírás? Hogy ott tóvá lesz a déli báb. Tehát nem lesz semmi olyan, amiről az ember azt mondja, hogy én ezt nem tudom elérni. Nem lesznek olyan vágyak, amelyeket nem lehet megvalósítani. Érzése, hogy igen, nekem hiányzik valami. Nekem nem teljes még így a boldogságom, mert valamit nem tudtam még elérni. Nem lesz ilyen. Azt mondja, minden cél elérhető és megvalósítható. De nézzünk még egy másik ige helyet, ugyancsak Ézsaiás könyvéből ennek a gondolatnak a kapcsán egyet lapozzunk vissza a Szentírásba a 32. fejezethez. A 32. fejezet 17 és 18. verseiben ezt olvasom. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban. Gondtalan nyugalomban. És biztonság. Szeretném megkérdezni, hogy nem erre vágyódunk mindannyian? Nem erre vágyódunk az életben mindannyian? Békére, nyugalomra, biztonságra. Azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki a lelkében, a szívében ne vágyódna erre. És az Isten azt mondja, hogy igen, ebben a vonatkozásban is újjáteremti ezt az egész földet. Igen, ott béke, nyugalom és biztonság lesz. És még egy vonatkozását szeretném megemlíteni az újjáteremtett földnek, ennek a két bibliaversnek az alapján, amit az előbb olvastunk. Ézsaiás könyvében azt olvastuk, hogy öröm lesz. De mit olvastunk a 35. fejezet 10. versében? Milyen öröm lesz? Azt mondja, hogy örökös öröm lesz. Itt ebben az utóbbi idézett biblia versben, a 32. fejezet 17 és 18. versében pedig azt olvastuk, hogy mind örökké. Tehát, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind örökké.
Tehát mit mond a Szentírás? Nem csak, hogy öröm lesz, nem csak, hogy béke, nyugalom és biztonság, hanem ezek állandóak lesznek a megváltott ember életében. És azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben is hihetetlenül sokat szenvedünk ebben a földi életben. Azt hiszem, hogy nincs ember közöttünk, aki ne szenvedne ettől a ténytől hihetetlenül sokat, hogy nincs állandóság ebben az életben. Semmilyen viszonylatban, se az ember életében, az egészségében, a fizikai állapotában, de az emberi kapcsolatainkban sem, a körülményeinkben sem. Semmiről nem mondhatjuk azt, hogy ez most biztos, ez örökké így marad, ez változhatatlan. Ugye az egészségünk egyik pillanatról a másikra mehet tönkre, vagy veszhet el. Az emberi kapcsolataink egyik pillanatról a másikra bomolhatnak fel. Egy biztos munkahelyünk, amiről úgy gondoltuk, hogy hát igen, ez a megélhetésünket teljesen biztossá teszi. Egyik pillanatról a másikra bomolhat fel. Valóban azt lehet mondani, hogy nincs az emberi életnek egy olyan pontja, amire azt lehet mondani, hogy ez most már örökre így van. És azt mondja az Isten igéje, hogy ott öröm, béke, nyugalom, biztonság lesz, és mindez örökké. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy mindezt igazából valóban nem tudjuk felfogni, mert mi egészen máshoz vagyunk sajnos hozzászokva ebben az életben. És még egy vonatkozását említsük meg a Szentírásból ennek a kérdésnek, hogy az Isten milyen vonatkozásban teremti újjá a Földet. Ézsaiás könyve 65. fejezetéből a 17. verset olvassuk el. Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. verse. Két gondolatot is látunk itt ebben a Biblia versben, két ígéretet. Mert imé új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Először a Biblia vers másik részével foglalkozunk. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy újjá teremt Isten mindent, és a régiek még csak ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Milyen hatalmas ígéret ez? Szeretném megkérdezni, hogy van-e közülünk olyan ember egyáltalán az életben, akinek ne lennének fájó emlékei? Van-e olyan ember közülünk, aki elmondhatna az életből, hogy soha egyetlen egy sebet nem kaptam, és nekem semmi nem fájt ebben az életben? Én azt hiszem, hogy mindannyian ebben az életben sok-sok sebet kaptunk, és mindannyian az életben tele vagyunk fájó emlékekkel. És milyen gyakran van úgy az ember, hogy amikor azt hiszi, hogy valami már begyógyult az életében, az idő elfeledtetett bizonyos dolgokat, legalábbis úgy gondoljuk, és akkor történik valami, egy élethelyzetbe belekerülünk, és a régi sebek föltépődnek, fölszakadnak. Igen, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a fájó emlékezés az életünket nagyon sok tekintetben keserűvé teszi. És mit mond ez az ige itt? Hogy amikor az Isten mindent újjáteremt, akkor a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy az ember el fogja veszíteni a tudatát, az ember el fogja veszíteni azt, hogy honnan jött, az ember el fogja felejteni azt, hogy mibe kerül az ember megváltása, hogy Jézus áldozatába került. Nem, ez nem ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy még ingyen sem említetnek. Pál apostol azt mondja, hogy én pedig állítom, atyám fiai, így fogalmaz Pál apostol, hogy az a dicsőség, amelyben majd részünk lesz, nem hasonlíthatók ahhoz a szenvedéshez, amit nekünk most itt szenvedni kell. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy igen, lehet, hogy most itt szenvedni kell, lehet, hogy fájó emlékeink vannak, de azt mondja, hogy amit az Isten készít a megváltottak számára, az olyan dicsőséges lesz, hogy ezek a dolgok ingyen sem említetnek. Annyira eltörpül ahhoz minden, hogy nem lesz egy olyan fájó emlék, ami az embernek a gondolatát, vagy az embernek a lelkét keserűséggel tölteni el. És ugyanakkor nézzük meg a Biblia vers első részét. A 17. vers azt mondja, hogy mert imé új egeket és új földet teremtek. Tehát az Isten kimondja, hogy igen, az egész földünket újjá teremti. Igen, olyanná teremti, amin a bűnnek a rombolása már nem lesz látható, a bűn nyomait már nem fogja magán viselni. Most is gyönyörű ez a természet, még így bűn által megrontva is, legalábbis vannak csodálatos és gyönyörű részei. De az Isten azt mondja, hogy úgy fogja újjá teremteni, hogy azon valóban a pusztításnak és a rombolásnak semmi nyoma nem lesz. És a Szentírás arról beszél ugyancsak Ézsaiás könyvében, hogy semmi nem lesz, ami ezt a földet pusztítaná. Az állatok azt mondja, hogy szelídek lesznek, nem lesz semmi, aminek a természete vad lenne, aminek az élet eleme, az ösztöne a pusztítás lenne. Nem, semmi nem lesz,
ami a természetet pusztítaná, vagy ami ártalmas, vagy ami veszélyes lenne. És ezek után térjünk vissza az alapigénkhez, Jelenések könyve 21. fejezetéhez. Jelenések könyve 21. fejezetéhez, az 5. vershez. És így olvasom még egyszer az igét. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjáteszek. Igen, erről szóltunk, hogy mi mindent mond a Szentírás, hogy milyen vonatkozásban teremti Isten újjá a mi földünket. De nézzük meg, hogy folytatódik ez a Biblia vers tovább. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. A Bibliának ez a része az én számomra mindig annyira elgondolkodtató, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legkedvesebb kifejezés a Szentírásban számomra ez, amikor az Isten kijelent valamit, az Isten mond valamit, és utána még egyszer megerősíti. Miért? Mert az Isten pontosan tudja, hogy a bűn által megrontott ember számára, annak az embernek a számára, aki tele van véve nyomorúságokkal, a bűnnek mindama kihatásával és következményével, nem természetes, szinte valószerűtlennek tűnik, amikor az Isten azt mondja, hogy mindent újjá tesz. És mindaz, amiről szóltunk, amiről a Biblia határozott kijelentéseket tesz, az ember hajlamos arra, hogy úgy legyen ezzel, hogy igen, hát nagyon szép és nagyon jó, de hát ez szinte meseszerű, annyira hihetetlen, hát ez valóban így lesz, vagy így lenne. És nézzük meg, az Isten pontosan tudja az embernek ezeket a gondolatait. Pontosan tudja, hogy mennyire ehhez vagyunk kötve, amit látunk, és mennyire nehezen tudjuk elképzelni és valóságnak tekinteni az Isten ígéreteit. És amikor kijelenti, hogy mindent újjáteszek, akkor hozzáteszik, mintha azt mondaná, hogy ember, ne kételkedj. És hozzáteszi, és azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Az az Isten, aki ezt kijelentette, biztosak lehetünk benne, hogy mindezt valóra is fogja váltani. És utána így folytatja a 6. versben, és mondanékem, meglett. Milyen érdekes, azt mondja, hogy meglett. Hogy kerül ide ez a Biblia vers, vagy ez a kifejezés, hogy meglett? Hol olvasunk ehhez hasonlót a Szentírásból, hogy meglett? Úgy azt hiszem, hogy Jézus halálakor elvégeztetett, meglett. És miért idézi itt a Jelenések könyve ezt a kijelentést, hogy meglett? Miért? Mire utal? Jézus áldozatára. Igen, Jézus áldozata a garanciája annak, hogy mindez valósággá fog válni. Mert ahogy Jézus elkezdte a megváltás tervét az ember helyreállításával, ahogy Jézus az életét adta azért, hogy emberekben valóban ismét helyreállhasson az isteni, a krisztusi képmás, hogy embereket a bűntől megszabadíthasson, ahogy ez valósággá vált Jézus áldozata, ez is ugyanolyan bizonyosan meg fog történni, és be fog következni, hiszen a megváltást mindezt magában foglalja. Nézzük meg, hogy folytatja tovább. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mit mond? Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. Ő elkezdte a megváltás tervét, de be is fogja fejezni. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus halálával véget érne. Nem lenne teljes a megváltás terve, hogyha Jézus nem tudná az újjá teremtett föld örökségét adni a megváltottaknak. Nem lenne teljes. Így lesz teljes a megváltás terve. És nézzük meg, hogy fogalmaz tovább. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit mond? A szomjazónak. A szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Mit jelent az, hogy szomjazó? Ugye az élet vizének forrása, ugye erről a Jelenések könyve beszél, hogy ugye ez majd a megváltottaknak az öröksége lesz, de nézzük meg, hogy mit jelent ez, hogy én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából. Mit jelent az, hogy az Isten a szomjazónak fogja mindezt adni? Szeretnék ezzel kapcsolatban két Biblia verset olvasni, de mielőtt fölolvasnám a Biblia verset, szeretném megkérdezni, hogy valóban ki a szomjazó ember. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy az Isten az újjáteremtett föld örökségét ugyan oda tudja adni az embernek. Az a szomjazó ember, aki vágyódik arra, hogy egy olyan életet éljen, hogy ne legyen ott halál, hogy ne legyen ott elmúlás, ne legyen ott szenvedés. Az a szomjazó ember, aki vágyódik ezek után, az áldások után, ez a szomjazó ember. A Szentírás azt mondja, hogy nem ezt jelenti, hogy valaki szomjazó.
Két biblia verset szeretnék megemlíteni, egyiket Máté evangéliuma 5. fejezetéből. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 6. verset így olvasom. Máté evangéliuma 5. fejezet 6. verse. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Tehát mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy az a szomjúhozó ember, aki nem csak azután vágyódik, hogy örökké éljek, hogy ne legyen szenvedés, ne legyen könnyhullatás, hanem miután vágyódik? Aki az igazság után vágyódik. Még egy igét hadd olvassak Ézsaiás könyve 55. fejezetéből. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse a következőt mondja. Ézsaiás könyve 55. fejezetének az első 3 verse ezt mondja. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok, jertek-e vizekre? Ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek. Jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Figyeljük meg ebből az egész biblia szakaszból, mit ülnik ki, hogy a szomjúhozás, meg az éhezés, ugye ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy valaki lelkiekben vágyódik valami után. Igaz, nem csak elméleti igazságot akar az ember, nem csak valami jobb körülményt akar magának. Nem erre terjed ki az embernek a szomjúhozás, az igazi szomjúhozás. Jelenti, hogy valaki vágyódik az Isten után, az Isten közelsége után, vágyódik arra, hogy az igazság elvei testet öltsenek az ő életében. Igen, ezt nevezi a Szentírás szomjúhozó embernek. Tehát nem az az ember a szomjúhozó ember, és nem az az ember fogja meg elnyerni az újjáteremtett föld örökségét, aki valóban vágyódik egy jobb életre, egy olyan életre, ahol a körülmények mind-mind ideálisak. Nem az a szomjúhozó ember, és nem az fogja elnyerni, hanem aki az Isten közelsége után vágyódik. És figyeljük meg, hogy miért. Mert a Szentírás színről színre látható lesz általuk. Tehát közvetlenül látni fogják az Istent. Az Isten együtt lakik vele, velük. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezete, hogy az Isten sen van. És utána azt olvassuk, hogy látják az ő orcáját színről színre. Igen, ez lesz a messzamesztott embernek a legnagyobb jutalma. És aki ezután vágyódik, aki az Isten közelsége után vágyódik, aki arra vágyódik, hogy ne az önzés alapelvét kövesse az életében, ne a bűnben éljen, hanem valóban az isteni elveket valósítsa meg az Isten közelségében, az Istennel összhangban, az az ember fogja elnyerni örökségképpen mindazt, amiről idáig szóltunk. Igen, de az előfeltétele annak, hogy valaki az igaz élet, valóban az Krisztusi élet, amit Krisztus bemutatott, azután, az élet után vágyódjon. És nézzük meg ezek után a 7. verset, így olvassuk Jelenések könyvében. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Itt is azt mondja, hogy aki győz. Igen. Tehát, hogy az ember az újjáteremtett földet, a minden vonatkozásban újjáteremtett földet elnyerhesse, ehhez mi szükséges? A győzelem. Hogy szomjúhozzon az Isten közelsége után, és hogy győzzön a bűnei felett, győzzön önmaga felett. Ehhez minden segítsége rendelkezésre áll. Az Isten minden erejét adja ahhoz, hogy az emberben ez meg is tudjon valósulni. És akiben ez megvalósul, arról azt mondja a Szentírás, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent, mindent. A teljes újjáteremtett földet, Isten minden áldását elnyeri az az ember, és azt mondja, hogy és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A Szentírás azért beszél ezekről a kérdésekről, nem túl sokat szól a Szentírás erről a kérdésről, de azért szól erről a kérdésről, hogy valóban az ember megismerje azt a célt, amit az Isten az ember elé tűzött.
És hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen is lehet ez az élet, amiről szóltunk, mi ez a cél, amit Isten mindannyiunk elé tűz, és mi ez a cél, amit az Isten legjobban szeretne, hogy mindannyian elérjünk, hogyha végig gondoljuk azt, hogy ennek milyen lehet az értéke, hogyha végig meggondoljuk azt, hogy Jézus milyen áldozatot hozott ezért, hogy az Istennek milyen kimondhatatlan áldozatába került az, hogy emberek elnyerjék ezt az életet, akkor azt hiszem, hogy valóban valami halvány fogalmat tudunk arról alkotni, hogy mit jelent az élet abban a maga valóságában, ahogy az Isten azt megteremtette, és majd újjá fogja teremteni. Igen, ezért volt ez az áldozat, az Istennek ez az áldozata, és ezért van az Isten minden egyes személyes munkája minden ember életében. Az Isten fáradhatatlanul küzd minden egyes emberért, de miért? Miért teszi? Hogy az ember elérje azt, amit az Isten akar neki adni, amit az Isten eredetileg teremtette. Igen, ezt a célt tárja az Isten az ember elé, ezt a minden szempontból újjáteremtett földet. Köszönöm szépen a figyelmet, és mához 2 hét múlva folytatódni fog ez az előadás sorozat. Az utolsó alkalomra sor kerül, aminek a címe Jobb a szomorúság a nevetésnél. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.

megkezdett sorozatunkat fogjuk folytatni. Emlékeztek, hogy a korszakok nyomában, vagy nagy küzdelem, így szoktam fogalmazni, hithőseivel ismerkedünk meg sorról sorra. Wycliffe-vel kezdtük, az angol reformátorral, a legutóbbi alkalommal Husszal és Jeromossal ismerkedtünk meg, és a mai alkalommal pedig Luther van soron. Kivetítettem a képét, rajzot róla, ugye akkor még nem voltak fotók, hogy azért valamennyire előttünk legyen az ő arca, hogy milyen ember is volt ő. Az ő élete és a hozzá kapcsolódó történelmi események rendkívül bővek. Nem vállalkozom ennek a bemutatására, nem is tartom szükségesnek, különösen azért, mert ebben a könyvben 4 fejezet is foglalkozik ezzel. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom ennek az elolvasását. Nem lesz róla szó, de a könyvben elolvasható. Nagyon tartalmas, érdekes és tanulságos olvasmány. Még egy könyvet szeretnék mutatni, amiből fogok még szintén idézni. Virág Jenőnek a Dr. Luther Márton önmagáról című könyve. Ez is egy rendkívül érdekes, majdnem azt mondom, hogy szórakoztató olvasmány. Rövid is, könnyen elolvasható, és nagy kincs azért, mert Luthernek a saját visszaemlékezéseiből van egy sok minden idézve, a könyvnek körülbelül 80%-a Luthernek a saját elmondása alapján íródott, hogy ő hogyan emlékezett meg a saját életéről, gyerekkoráról, mindenről, ami ő vele történt. Ebből a 2 könyvből fogok idézni, és amit az igehirdetés céljául kitűznék viszont, nem a történelemnek az ismertetése, hanem tulajdonképpen 2 dolog. Egyrészt, hogy ennek az embernek, ennek a nagy reformátornak az életének talán egy olyan részét ismerjük meg, ami az alapja volt annak, hogy ő a megváltási tervben azt az eszköz szerepet be tudja tölteni, amire őt az Isten elhívta. Talán egy kicsit kevésbé ismert az életének ez a vonala, vagy ez az eleme. A másik pedig, amit szeretném, hogyha meglátnánk, egy kicsit a szombatiskolához is kapcsolódóan, hogy az Isten honnan tud kiemelni egy embert. Milyen lelki mélységből, milyen történelmi környezetből, ami ráül egy embernek az életére, gondolkodására, hogy honnan tud egy embert kiemelni. És hát ezzel együtt szeretném, ha reményt látnánk arra, hogy bennünket is az Isten fel tud emelni és át tud formálni. Az igehirdetés egy kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy az alapigénk a legvégén lesz. Szeretném, hogy az lenne a csúcspontja az igehirdetésnek, az egész gondolatmenetnek. Látni fogjátok talán majd a felépítésből, hogy mi indokolja ezt, hogy majd csak a legvégén hangzik el az alapige. Akkor el is kezdeném Luthernek az életét. Hát ott kezdeném, hogy paraszt családban született, rendkívül szegénységben nőttek föl, 9 testvére volt, 9 voltak gyermekek. Őket nevelték a szülők, először paraszti munkából, később pedig bányászként, vályárként dolgozott az édesapa, és ebből próbálta eltartani a családot. Jellemző a nagy szegénységen túl a családra, a nevelésre az, hogy hívő szülőkről van szó, és rendkívül szigorúsággal, mondhatnám talán túl szigorúsággal is nevelték a gyermekeiket. Luther visszaemlékezik erre a szigorúságra, és elmond néhány történetet, amikor talán igazságtalanul is fegyelmezték, de megfogalmazza, hogy jó nevelést kapott. Azt mondja, hogy ez a szigorúság sokkal helyesebb, sokkal eredményesebb, sokkal jobb volt, mint hogyha esetleg a másik oldalra az engedékenység, a túlengedékenység oldalára tévedtek volna a szülei. Szintén a család nevelésére és a család felfogására jellemző az, hogy iskoláztatják Luthert. Már 5 évesen beiskolázzák, beiratják a helyi iskolába, utána pedig majd egy közeli városba kerül, ott folytatja a tanulmányait. Jellemző az, hogy ebben a közeli iskolában ugye már nem hazajár, már nem otthon tartják el, koldulnia kell, hogy az iskolát tudja végezni, és a társaival házról házra jár, vallási énekeket énekel, és hát így kéreget, kenyeret, élelmiszert, hogy el tudja magát tartani, a szülei már ebben az időben nem tudják őt támogatni. Amit még leír magáról, és talán a róla szóló filmek vagy leírások nem ezt szokták kidomborítani, hogy a sok fegyelmezésnek, amit otthon kapott, illetve amit az iskolai évek alatt is megkapott, nagyon sokszor ez a fegyelmezés igazságtalan is volt. És leírja Luther, hogy őt ez nagyon félénké tette. Úgyhogy van egy félénk reformátorunk.
Nem is gondolunk rá, hogy ő gyerekként egészen sokáig ezt a félénkséget, ezt a bátortalanságot magával vitte, csupán azért, mert úgy érezte, hogy túl sok, mondhatnám nagyon sok igazságtalan fenyítésben, rendszabályozásban volt része. 18 éves korában beiratkozik az Erfurti Egyetemre, az apjának a támogatásával a jogászi pályát választja. Ekkor már a családi háttér némileg módosult, különböző bérbeadásoknak a következtében bérlőként az édesapja bánya területeket bérel. Ennek következtében, illetve a rendkívüli szorgalomnak, ami jellemezte a családot és a nagyon szigorú beosztásnak köszönhetően az egyetemi tanulmányait már tudja finanszírozni a család, tehát ott már egy kicsit jobb anyagi helyzetben van. Az egyetemi évek alatt már nagyon gyorsan kiderül Luthernek a képességei, az adottságai. Hát rendkívül jó képességei voltak, nagyon jó volt a felfogó képessége, káprázatos volt a memóriája, az emlékező tehetsége, jó volt a logikája, de hát ugye mindez nem sokat ért volna, ha nem társul hozzá még egy dolog, a szorgalom. Ő nagyon szorgalmas ember volt. Itt csak egy zárójelet szeretnék megjegyezni, ezek a dolgok az eddigi reformátorokra mindenkire jellemző volt. Hogy szegény sorból jöttek, iskoláztatták őket, hívő volt a környezet, ahonnan elindultak, jók voltak az adottságaik, de mindegyikőjükre jellemző volt a szorgalom. Ezt különösen a kamaszoknak és a fiataloknak szeretném üzenni, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Jóisten megáldjon valakit. Ami még jellemző volt erre a gyerekkorára, fiatal korára Luthernek, az, hogy ő egy vallásos ember volt. Mondhatnám, hogy hívő ember volt, de majd látni fogjuk azt, hogy az ő esetében mit jelentett a hit. Azért is vagyok ezzel a szóval bajban, mert az ő hitét, az ő vallását egy félelem jellemezte. Ő félt az Istentől. Ezt tanították neki, ezt hozta otthonról, ezt tanították abban a korban. Ő félt az Istentől, félt az ítélettől, félt attól a büntetéstől, ami majd rávár. Ő bűnösnek tartotta magát, és tudta, hogy az Isten majd igazságot szolgáltat, és őt meg fogja büntetni. És ezért az egész gyerekkorát, fiatalkorát, és majd a későbbi éveket is ez a félelem jellemzi, hogy ő félt az Istentől. Az egyetemi évekhez tartozik még egy érdekesség, mégpedig az, hogy hívő ember volt, hívő családban nőtt föl, ugye abban a korban aztán tényleg egyetemes volt a vallásosság, és mégis 20 éves, amikor először találkozik a Bibliával. 20 éves korában az egyetem könyvtárában találkozik először, és ezt hadd is olvassam fel, majd viszonylag sokat fogok olvasni a saját szavaival kapcsolatban, saját szavait, hogy ő ezeket a dolgokat hogyan élte meg. Abban a hitben éltem, hogy a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is létezik evangélium. Az Erfurti Egyetem könyvtárában láttam először szentírást. Olvasni kezdtem Sámuel könyvénél, de megszólalt a csengő, és előadásra kellett mennem. Nagy kedvem lett volna elolvasni az egész könyvet, de akkor nem volt rá alkalmam. Nagyon tetszett a könyv, és arra gondoltam, milyen boldog leszek, ha valamikor nekem is lesz ilyen könyvem. Ugye ez egy kis ízelítő talán abból a történelmi háttérből is, ahonnan ő jött. Hívő ember volt, gyakorolta a hitét az akkori körülmények között, és döbbenetes azt olvasni, hogy halvány fogalma nincs arról, hogy van Biblia, hogy egyáltalán létezik. Azt hiszi, hogy amiket a miséken felolvasnak, prédikációs könyvekben, amikkel találkozik, annyi az evangélium, annyi a szentírás. És 20 éves korában találkozik először Bibliával, és hát látjuk, hogy ott se sajátja van, hanem a könyvtárban egyszerűen rábukkan. Elkezdi olvasni, és rendkívüli erővel vonza ez a könyv, de hát nyilván nem fog ezzel még ebben az időben sok időt tölteni. Azonban itt egy törés következik be az életében. Nem is így nevezném, hogy törés, hanem egy nagyfajta változás. Ugyanis egy életre szóló élményben lesz része, amikor az egyetemi évek alatt egyszer gyalog hazafele igyekszik, és egy hatalmas viharba keveredik. Ezt is elolvasnám, hogy történik ez. Egy hatalmas viharba keveredik, megretten, és itt fogadja meg, hogy ő szerzetesnek áll.
felhagy az egyetemi évekkel, felhagy a jogi pályával, amit eltervezett és amit az apja is támogatott, és beáll szerzetesnek. Elolvasnám ezt is, hogy ez hogy történt. Egyszer Erfurt közelében, Stottenheim falu mellett hatalmas vihar lepett meg. Közvetlen mellettem csapott le a villám, és engem félelem fogott el, hogy hirtelen, megtérés nélkül kell meghalnom. A haláltól körülvéve Szent Annát, a bányászok védőszentjét hívtam segítségül, és megfogadtam, hogy kolostorba lépek. Később mégis megbántam a fogadalmamat, és ezen felül sokan le is akartak beszélni tervemről. Én azonban kitartottam mellette. Nem szívesen lettem szerzetessé. Atyám is hevesen ellenezte lépésemet, szinte eszét vesztette. Ismét letegezett, és atyai jó akaratát megvonta tőlem. Ez, hogy ismét letegezett, ez azt jelentette, hogy hát gyerekként ugye tegezte a fiát, aztán amikor elkezdett egyetemre járni, és kezdett tudossá válni, a tisztelete jeléül elkezdte magázni a fiát. De amikor úgy döntött, hogy szerzetessé lesz, akkor ugye kifejezve a nem tetszését, megint letegezte a fiát. Na tehát így lett Luther szerzetessé. Ugye egy tapasztalatnak, egy félelemnek a következtében tett egy fogadalmat az Istennek, amit aztán megbánt, de a fogadalmát olyan komolynak tartotta, hogy mégis beállt szerzetesnek. Néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mégis milyen volt akkor szerzetesnek lenni. Egy képet, a direkt olyan képet is választottam, amit kivetítettünk, amikor még szerzetesként ábrázolják őt, hogy talán, mert általában ilyen kicsit teltebbként szokták őt ábrázolni, hogy lássuk azt, hogy milyen volt ő, amikor szerzetes volt. Néhány dolgot elmondanék ezzel az élettel kapcsolatban, amit ő akkor élt. Hogy jobban el tudjuk képzelni, hogy hova került ő, és milyen volt az élete, honnan az Isten őt ki tudja szólítani. Képzeljünk el egy olyan cellát, ami 2x3 méter hosszú, ez egy fűtetlen cella. Ő neki ez volt a, hát otthonának nem nevezném, szóval itt élt, itt lakott. Télen-nyáron csuhába járt, fűtetlen misék, fűtetlen templomok voltak az otthona. Egy rendkívül szigorú, rendkívül önsanyargató életet élt ebben az időben. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassak néhány mondatot, hogy ő hogyan számolt be erről az időszakáról. Az bizonyos, hogy jámbor szerzetes voltam, és a szerzetesi szabályokat olyan szigorúan tartottam meg, hogy elmondhatom, ha valaha is egy szerzetes a mennybe jutott szerzetesi élete által, akkor én bizonyosan a mennybe jutottam volna. Ezt tanúsíthatják összes szerzetestársaim, akik engem ismertek. Mert ha tovább tartott volna, halálra gyötörtem volna magamat a virrasztással, imádkozással, olvasással és egyéb munkával. Igen, ez teljesen így volt. Egy rendkívül szigorú életet élt, az Ágoston rendiekhez vonult be, és az ő általuk szabott összes szabályt betartotta. Azért azt meg kell jegyeznem, hogy az első években Luther élvezte a szerzetesi életet. Egyfajta megkönnyebbülést adott neki. Ugyanis abban a korban, illetve ahogy az előbb is említettem, az általános felfogása mindenkinek, de neki is az volt, hogy félni kell az Istentől, mert ő egy szigorú úr. És azzal, hogy ő bevonult szerzetesnek, ugye egy olyan életvitelt választott, ami kedves az Istennek. És ő azt gondolta, hogy ha betartja az összes szabályt, amit itt előírnak, lemond egy csomó világi dologról, ami másokra jellemző, akkor kedvesebb lesz az Istennek. És azzal, hogy ezt az életet élte, ezt a rendkívül szigorú, rendkívül lemondó, önsanyargató életet élte, egyfajta megnyugvást vélt felfedezni ebben az életvitelben, és az első néhány évet élvezte. Azonban az volt a probléma, hogy a lelkiismerete nem nyugodott meg. Volt egy átmeneti megnyugvás, de továbbra is egyfajta gyötrődés jellemezte, mert hiába volt az önsanyargatás, hiába volt a virrasztás, a böjt, az, hogy nem ettek, nem ittak, az ember szívét és az ő szívét is ez nem tudta megváltoztatni. Leírja például, hogy ők csak naponta kétszer ettek, az évnek több mint 100 napján volt böjt, ami azt jelentette, hogy aznap csak egyszer kaptak enni.
virrasztottak, ahogy itt leírja, az imádkozás is olyan volt, hogy meg volt szabva, hogy egy nap ezeket az előírt imádságokat hányszor kell elmondani. És hogyha például a felgyűlt munkája ezt nem engedte, akkor neki összegyűltek ezek az imádságok, és akkor 2-3, akár 4 napot rászánt arra, hogy evés, ivás, alvás nélkül egyfolytában a felgyűlt imádságokat mondta, hogy letudja ugye a rászabott rendet, a rászabott ima mennyiséget. A sok koplalásnak, önkorbácsolásnak, szó szerint korbácsolta is a testét, hogy a világi vágyakat kiűzze belőle. Ennek a sok önpusztításnak az lett a következménye, hogy csonttá bőrré fogyott. Tényleg olyan egészségi állapotba került, hogy olyan betegségekre való hajlamot szedett össze, amit utána már nem tudott legyőzni. Egész életében, hátralevő életében, amikor már felhagyott ezzel az életvitellel, akkor is ezek a hajlamok, illetve hát bizonyos betegségek elkísérték őt. Egy ilyen életet élt szerzetesként. Azonban, ami még ezt az időszakát jellemezte, az a Biblia. Ezt is elolvasnám. Itt is találkozik a Bibliával szerzetesként. Itt a szerzetesek egy vörös bőrbe kötött Bibliát adtak a kezembe. Hamarosan annyira otthonossá lettem benne, hogy tudtam lapról lapra, hol mi van, és ha egy mondást idéztek, azonnal tudtam az első pillanatban, hogy hol van megírva. Nem is tetszett nekem akkor semmiféle más tanulmány, mint a szentírási tanulmányok. Luther ekkor 20 éves. Fiataloknak felhívnám a figyelmét. 20 éves. 20 éves, és 20 éves korában olyan szinten ismeri a Bibliát, középkorban vagyunk, szerzetesi környezetben vagyunk, hogy lapról lapra tudja, hogy mi van benne. Jó felfogó képessége volt, jó memóriája, de azért bizonyára meglehetősen sokat forgatta a Bibliát, hogy ilyen ismeretre tett szert. És még egy dolgot szeretnék említeni, és ez már egy vonal is lenne az igehirdetésünkön belül, mégpedig az, hogy a szerzetesi életvitelre, vagy a szerzetesi rendre jellemző volt az, hogy ő engedelmességet fogadott. A feljebb valójának, meg hát az egyháznak, a pápának, tehát mindenkinek, aki felette van, de főleg közvetlenül a felettesének engedelmességi fogadalma volt. Mindent, amit a felettese mondott, azt ő végrehajtott. Tulajdonképpen neki volt egy szabad döntése, ugye, amikor egyetemre ment, amikor jogi pályát választott, ő maga döntött el, hogy szerzetes lesz, ezek az ő döntései voltak. De onnantól kezdve, hogy beállt szerzetesnek, onnantól kezdve neki nem voltak szabad döntései, hanem amit a felettese mondott, ő neki azt kellett végrehajtani, annak kellett engedelmeskedni. És itt most egy kicsit hadd tegyek egy zárójelet, és hadd prédikáljam ki a kamaszaimat és a fiataljaimat. Nem egyszer számomra megmosolygtató módon lehet azt látni, hogy ilyen tizenéves korú fiatalok milyen magabiztosan meg tudják mondani, hogy mire van szükség az életben. Ugye a matematika az feltétlenül hülyeség, a nyelvtan is, tehát az is. Azokat nem is kell tanulni. És akkor ezt úgy nem is tanuljuk, ugye? Mert nem kell. Mert mi azt meg tudjuk mondani ebben a korban, hogy mi hasznos, mi nem. Mibe kell energiát fordítani, és miben nem. Azt, hogy a szülők mit mondanak, hát az terhes. Engedelmeskedni szülőnek, tanárnak, ugye az terhes. Ezen én mosolygok, a szülők feltétlenül bosszankodnak, azt gondolom. De tudjátok, ugyanilyen megmosolyogtató, amikor mi felnőttek ugyanezt csináljuk. Ugye nekünk is van egy felettesünk, az Isten, és mi megmondjuk, hogy mire van szükségünk, és mire nem. Erre igen, arra nem. Erre panaszkodok, az ellen tiltakozok, amaz alól kibújok, mert én meg tudom mondani, hogy mire van szükségem, és mire nincs. Mi ugyanazt csináljuk, mint a kamaszaink és a fiataljaink felnőttként. Csak nekünk nem a szülő, meg a tanár az, akinek engedelmeskedni kellene, hanem az Isten. Na, Luthernek nem volt ilyen gondja innentől kezdve, mert ő engedelmességi fogadalmat tett, és a felettese meg is mondta, hogy mit kell csinálnia. Szeretnék majd erre külön figyelmet fordítani, hogy ezt egy kicsit meglássuk. Ugyanis számomra olyan döbbenetes és olyan tanulságos volt látni azt, hogy ezt az embert a felettese, ahogy ő jónak látta, irányította. Ide küldte, oda küldte, teljesen váratlanul, ezt meg azt kellett tanulnia, ha tetszett, ha nem, akkor is.
és hogy az Isten mégis ezt az egészet hogy tudta összeszőni. Hogy tudta ezt az embert ennek ellenére úgy előkészíteni, hogy a megváltási tervében egy kulcsfontosságú eleme, egy kulcsfontosságú embere lett Lutherből. Na, tehát ezt az engedelmességet szerettem volna hangsúlyozni, még visszatérünk rá. Na, menjünk tovább az életében. 1507-ben pappá szentelik. 24 éves ekkor. 24 éves korában, meglehetősen korán pappá szentelik, köszönhető ez a rendkívüli engedelmességének, ami jellemezte, és a képességeinek, szorgalmának. 1507-ben pappá szentelik. 1508-ban teljesen váratlanul a felettese Wittenbergbe rendeli. Olyan váratlanul, olyan hirtelen, hogy még el se tud köszönni a barátaitól, a társaitól. Ekkor 25 éves Luther. Wittenbergbe rendeli, mégpedig az egyetemre, a Wittenbergi egyetemre rendeli, hogy ott bölcseletet tanítson, tehát ilyen előadásokat tartson, és egy év múlva már hittudományi előadásokat is kell tartani. Ekkor Luther 25 és 26 éves. Ezeket az éveit, ezt a két évet, az 1508-at és 1509-et tulajdonképpen semmi más nem jellemzi, mint az iszonyatos mennyiségű tanulás és tanítás. Tehát ahhoz, hogy ő egy egyetemen tudjon tanítani, rengeteg ismeretet kellett elsajátítani, bölcseletet és hittudományt, fel kellett neki készülnie az abban a korban és az előtte levő koroknak, a gondolkodóinak az életéből, felfogásából, tanításából. Erről szólt ez a két éve. 1509-ben, amilyen hirtelen odahelyezték, ugyanolyan hirtelen visszahelyezik az erfurti kolostorba, ahol addig is élte az életét. A felettese, Staupitz, ekkor a kolostori tanfolyamon dogmatika tanítására készteti őt. Ugye, tehát látjátok ezt a borzasztó változást, hogy hirtelen egyetemen kell tanítani ezt meg azt, utána hirtelen vissza kell menni a kolostorba, ott meg teljesen más kell tanítani, és Luthernek így zajlott az élete. Itt a kolostorban dogmatikát kellett tanítania, és el kellett kezdenie prédikálni. Na, ezt nem szerette. Nem szerette. Nem akart prédikálni. Nem akarta ezt a felelősséget és ezt a terhet a nyakába venni. Itt is hadd olvassam az ő szavait. Staupitz azt akarta, hogy igehirdető legyek. Nagyon féltem a szószéktől, mégis ebben az irányba kellett előre haladnom. Rá kényszerítettek a prédikálásra. Eleinte az ebédlőben kellett beszélnem a testvéreknek. Mennyire féltem a szószéktől. Most bocsánat, egy kicsit hazabeszélek. Akiket ide kényszerít a szolgálat, azok tudni fogják, hogy miről beszél Luther. Ilyet ír. Álmomban sokszor szenvedtem, mert azt éreztem, mintha prédikálnom kellene, és nem volna meg a kéziratom. Ezt ismerjük. Ezt írja. Krisztus prédikálása igen nehéz és veszélyes tisztség. Ha ezt annak idején tudtam volna, sohasem prédikáltam volna, hanem Mózessel együtt azt mondtam volna, kérlek, Uram, csak küld, akit akarsz. Senki nem tudott volna rábírni a prédikálásra. De Staupitz megmondta, hogy prédikálni kell. A felettese megmondta, és csinálnia kellett. Az csak egy másik kérdés, hogy utána, hogy ennek milyen nagy hasznát veszi, azt majd el lehet olvasni a korszakok nyomában, meg az ő történetében. Amikor véget érnek a szerzetesi évei, utána még 30 évig prédikál. 30 évig prédikál, megtanul rendkívül egyszerűen beszélni. Azt mondja, hogy az ékes szólás az, amikor valaki egyszerűen tud elmondani olyan igazságokat, amelyek mennyeiek. Jézus is egyszerűen tanított. Olvasni, írni nem tudó embereknek tanít mennyei dolgokat. Rendkívül egyszerűen megtanul beszélni. Az életében nagyon sokszor voltak olyan időszakok, hogy naponta 3-4 prédikációt tartott, gondoljátok meg. Tiltakozott. És a Jóisten látta, hogy neki meg kell tanulnia ezt. Meg kell tanulnia minden terhével együtt. 1510-ben egy újabb esemény éri, mégpedig az, hogy Rómába kell mennie. Ezt most nem mondom el, hogy milyen szerzetesi okok miatt, szerzetesi viták miatt kellett oda mennie. Rómába kell mennie, ekkor 27 éves. 27 éves. Itt a korszakok nyomábanból szeretnék elolvasni egy részt, hogy őt ez a római út hogyan érintette.
Azt kell mondjam, hogy az egész életére meghatározó élmény volt. Mondanom se kell, hogy itt is a felettese küldte. Nem ő akart menni. A felettese küldte, és mennie kellett. Később úgy beszél erről az útról, hogy minden vagyonát rá, tehát hogy minden vagyona is kevés lett volna azért, hogy ő ezt a élményt átélje. Mert ez egy olyan meghatározó, olyan fontos élmény volt. Persze, hogy akkor ezt nem tudta, csak majd utólag. Na, elolvasnám, hogy milyen hatással volt rá ez a római út. A gondviselés utat készített neki egy római látogatásra. Gyalog ment, és útközben kolostorokban szállt meg. Az egyik olaszországi kolostor gazdagságán, pompáján és fényűzésén mélyen elcsodálkozott. A fejedelmi jövedelmet élvező szerzetesek pompás lakosztályokban laktak, a legdíszesebb és legdrágább ruhákba öltözködtek, roskadozó asztalokról lakomáztak. Luther fájó kétségek között állította szembe e képpel a saját önmegtagadását és viszontagságait, és elbizonytalanodott. Rómában mindenütt olyan látvány tárult elé, ami csodálkozással és iszonyattal töltötte el. A papság minden osztályában romlottságot látott. Főpapok ajkáról illetlen vicceket hallott, és elborzadt rettentes szentségtörésükön, ami még a mise alkalmával sem maradt el. A szerzetesek és a polgárok közé vegyülve tékozlással és kicsapongással találkozott. Amikor a szent helyek felé fordult, szentségtörést látott. Senki el nem képzelheti, írta, micsoda bűnöket és becstelen cselekedeteket követnek el Rómában. Látni és hallani kell, hogy elhiggye az ember. Az a mondás járja, ha van pokol, Róma afölé épült. Olyan örvény ez, ami mindenféle bűnt bocsájt ki magából. Ez az élmény éri őt 29 évesen. 29 évesen, ami egy meghatározó élmény lesz a számára. Rómából haza kell mennie, hazarendeli Staupitz, és egy újabb felelősséget, újabb feladatot ró rá, mégpedig előírja számára, hogy meg kell szereznie a doktorátust. Hozzáteszem, hogy ekkor már professzor, még nincs 30 éves, de már professzor, a Wittenbergi Egyetemen megszerzi aztán a professzori címet és a professzori rangot. Staupitz előírja neki, hogy a doktorátust is meg kell szereznie, mégpedig a hittudományok doktorává kell válnia. Mondanom se kell, hogy ezt sem akarja. 15 pontban összeszedi az ellenérveit, hogy ő miért nem akar doktor lenni. De hát ezzel Staupitz nem áll szóba, úgyhogy meg kell szereznie a doktorátust is. És itt jön egy érdekes dolog, hogy 29 évesen a hittudományok doktorává avatják, később azonban az életének erről az időszakáról azt mondta, hogy bár doktor volt, akkor még nem ismerte az igazi világosságot. Gondoljátok meg, a hittudományok doktora, de még ő maga azt mondja, hogy nem ismerte ekkor az igazi világosságot. Hogy miért van ez? Azért van ez, mert a szerzetesi éveit az első néhány évtől eltekintve egy dolog jellemezte. Az állandó gyötrődés. Ő állandóan gyötrődött amiatt, hogy ő fél az Istentől, és hogy ő el fog veszni. Ő a bűnei miatt pokorra és a purgatóriumba fog jutni. És ez neki egy állandó gyötrődést jelent. Azt írja, én súlyosabb szenvedéseket állottam ki a szerzetességemben, virasztásaimmal, bőtjeimmel, stb., mint bárki azok közül, akik ma követnek engem. Szent és jámbor szerzetes akartam lenni, és nagy áhítattal készültem mind a miséhez, mind az imádkozáshoz. Bár a legnagyobb áhítatban voltam, mégis kételkedésekkel mentem az oltárhoz, és kételkedésekkel jöttem el onnan. Ha elmondtam is a gyónási imádságomat, mégis kételkedtem. Ha pedig nem imádkoztam, kétségbe estem. Én halálra gyötörtem volna magamat a bőtöléssel, virasztással és a fagyoskodással. A legszigorúbb télben is csupán egy ócska csuha volt rajtam, úgyhogy majdnem megfagytam. Én, dr. Luther Márton bizony megöltem volna magamat, ha nem jelent volna meg az evangélium világossága. És itt szeretnék egy kicsit megállni, és egy kicsit itt megszakítani az életének, a történetének az ismertetését. Gondolkodjunk el egy kicsit. Gondoljátok meg, van egy 20 éves Luther, aki olyan szinten ismeri a Bibliát, hogy minden lapján tudja, hogy mi van.
bármilyen idézetet felhoznak, abban a pillanatban meg tudja mondani, honnan van idézve. Ez 20 éves. Utána a Wittenbergi Egyetemen már hittudományt tanít. 29 évesen a hittudományok doktora. És ez az ember még mindig nem ismeri a világosságot. Ez az ember még mindig gyötrődik. Miért? Miért? Hogy lehet az, hogy valaki majdnem 10 éven át ilyen szinten foglalkozik a Szentírással, és még mindig itt tart? És még mindig gyötrődik, kételkedik, fél, szorong, az Isten zsarnoknak, kegyetlen úrnak tartja, és az egész életét ez az állandó lelkiismert fudalás és lelki gyötrelem jellemzi. Hogy lehetséges ez? Ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit meg kell ismerkedjünk azzal a korral, amiben élt. Hogy meglássuk, hogy ő hol volt lelkileg, hol volt az ő gondolkodásában, és honnan tudta őt az Isten kiemelni. Szeretnék egy tételmondatot kimondani, ami számunkra talán kicsit döbbenetes lesz, de abban a korban akkor is ez volt az igazság. Ez pedig úgy hangzik, hogy Krisztus áldozata nem elég az ember megváltásához, az ember üdvösségéhez. Tehát Krisztus áldozata nem elég az ember üdvösségéhez. Az embernek jó cselekedetekkel, áldozatokkal kell az Isten kegyelmét kiérdemelni, és az örök életet, az üdvösséget elnyerni. Ugye ez a mi számunkra olyan döbbenetes. Én is, mikor ugye ezzel szembesültem először, hogy a Krisztus áldozata nem elég, úgy voltam vele, hogy ez azért túlzás, tehát még a középkorra is túlzás. De gondoljuk végig, hogy ez egyáltalán nem túlzás. Minden ez bizonyítja, hogy ők tényleg ez szerint éltek. Ők tényleg azt gondolták, hogy persze valamilyen szinten szükséges volt Krisztus áldozata, na de a jó cselekedetek, az áldozathozatal, az az, ami engem majd feltétlenül az Isten kegyelmébe visz. Majd akkor ezáltal tud nekem megbocsájtani, és ezáltal nyerek örök életet. Hadd mondjak néhány példát erre. Például Luthernek a szerzetesi élete önmagában. Ugye azok a szigorú szabályok, az az önmegtagadás, az az önsanyargatás, az alázzam meg magam, kolduljak, a legalantasabb munkákat végezzem, és ezzel tudom elnyerni az Isten kegyelmét. Mondjak le minden világi dologról, minden természetes emberi dolgokról, mint család, mint emberi kapcsolatok. Ezekről mindről mondjak le, mert akkor, ugye a szerzeteseket úgy gondolták, hogy az már egy jobb dolog, mint teljesen átlagos életet élni. Akkor itt vannak az erekjék. Bölcs Frigyes volt, ugye a 100 választó fejedelem volt, az, aki a Wittenbergi Egyetemet is létrehozta. Ez az ember gyűjtötte az erekjéket. Bölcs Frigyes gyűjtötte az erekjéket. Miért? Mert hittek abban, hogy az erekjék imádata, az erekjék fölkeresése, az is egyfajta jó cselekedet. Az is abban segíti az embereket, a bűnös embereket, hogy az Isten megbocsásson. Csak úgy kicsit úgy bepillantásként és kicsit a könyvnek kezdcsinálójaként is. Hadd olvassam el, hogy milyen erekjékről van itt szó, és hogy ez mennyire benne volt a közgondolkodásban, és hogy milyen szintű volt ez. Mondom, ez a Bölcs Frigyes gyűjtötte az erekjéket, meglehetősen tetemes összegeket áldozott erre. 1509-ben 5005 erekjéje volt, amit Wittenbergben őrzött. 5005. 1520-ban, tehát durván 10 évvel később, 19.000. 19.000. Meg volt szabva, hogy aki ezeket az erekéket meglátogatja, az hány évet spórol meg a tisztító tűzben. Ő meg a szerettei. Na, egy-két így kezdcsinálónak, milyen erekékről volt itt szó? Hogy lássuk, hogy honnan jött Luther. Ő is hitt, mindenki hitt ezekben. Na, miket mutattak? Mi volt ebben a 19.000-ben? Mutogattak egy vesződarabot Mózes égő csipkebokrából, szalmát és szénát a betlehemi jászolból, melyben a kis Jézus feküdt, töredékeket a jászol fájából, darabkákat a kis Jézus pólyájából, 9 tövist Krisztus tövis koronájából, részeket a keresztfából, Mária hajából, ingéből, kabátjából, fájtlából, sőt, még egy üveggel Mária tejéből is. Nem olvasom tovább. Ezekben hittek akkor. Gondoljátok meg. Ezekért egy Bölcs Frigyes, aki egyetemet alapított,
mert olyan felvilágosult gondolkodású volt. Ha a Luther filmet láttátok, vagy elolvassátok az ő róla szóló filmeket, ő tényleg korábban egy felvilágosult politikus volt. Iszonyú mennyiségű pénzt költött ezekre. Miért? Mert Wittenberget fel akarta virágoztatni, azért volt az egyetem. Jöjjenek oda az emberek, zarándokoljanak oda az erekékhez, és mentek is. Mert az mit tudom én, hány ezer évet megtakarítunk úgy a tisztító tűzből. Ez volt a közgondolkodás. Ugye tényleg Krisztus áldozata nem elég. A jó cselekedeteim, amiket én megteszek, azzal fogom kiérdemelni az örök életet. Vagy a búcsú cédulák. Ugye ugyanez, amiről majd Luther felszólal, ugyanez volt. Hozzak áldozatot, vásároljam meg, költsek rá anyagi forrás, anyagi dolgokat fordítsak rá. És aztán nem csak az én életemet, hanem a szeretteim életét is. Meg ebből a bűnből, meg abból a bűnből. Ugyanez az elgondolás, ugyanez a szemlélet. Gondoljátok meg, ebben élt Luther. Ez volt a szemlélete. Ez volt a gondolkodása. És olyan döbbenetes, hogy 10 évi bibliaolvasás sem tudta ebből kiemelni. És itt most szeretnék megnyitni egy gondolatot, és senkit nem akarok megbotránkoztatni. Tényleg senkit, és senkire nem is akarok mutogatni. Hanem kérlellek benneteket, hogy gondoljuk át az életünket. És most még Laudíciára se akarok hivatkozni. De egy kicsit gondoljuk át az életünket, hogy a mi számunkra mit jelent a Biblia? A mi számunkra mit jelent? Vajon a mi életünk, vallásgyakorlásunk valahogy nem hasonlít ehhez? Hogy abban reménykedem, az a kapaszkodom, hogy eljövök Isten tiszteletre, hogy úrvacsorát veszek, hogy tizedet fizetek, hogy adakozok, hogy szolgálatokat vállalok, hogy jó cselekedeteim vannak. Nekünk nem ez a kapaszkodónk. Nem ez. És közben meg ott van a lelkünkben, a mi lelkünkben is ugyanaz, ami a Lutherében volt, hogy félek. Félek. És nekem az Isten csak a számban kegyelmes, a szívemben félelmetes valaki. Úgy tényleg kérlellek benneteket, és én is magam is úgy átgondoltam, hogy például Jézus eljövetele az mi az én számomra? Egy ismeret? Tudom, hogy eljön. Proféciák írek, tudom. Vagy egy vágyott dolog? Egy vágyott dolog? Találkozni azzal, akit szeretek. Ez nekem Jézus? Kicsoda nekem Jézus? Mennyire várom én az ő eljövetelét, vagy legyünk őszinték, félek tőle. Félek tőle. Lehet, hogy nem pontosan ugyanúgy, de valahogy mégis, mint Luther, aki félt a ítélettől. Félelmetes volt számára az ítélet, mert nem volt biztos abban, hogy üdvözül. Melyikünk biztos abban, hogy üdvözül? Melyikünk érzi azt, hogy az Istennek a kegyelme akkora, hogy igen, megváltoztatja az életemet, és boldoggá tesz ezen a földön? Melyikünk számára ilyen a Biblia, vagy pedig, és mi még nem is ismerjük úgy, mint ő. Mi az, ami segített? Gondoljátok meg, mi az, ami tud segíteni egy ilyen embernek? Ez a felfogása, hogy Krisztus áldozata nem elég. Jót kell tennem. Több mint 10 éve szerzetes, olyan önsanyargató élettel, amivel mi nem bírunk. Ott van az a lelki gyötrelem, ami állandóan jellemzi. És ott van az a borzasztó félelem, amit megítéli.

amikor kimondom, hogy nincs lelki békém. Ugye ezt nem kell egymás előtt, de úgy magamnak ismerjem el, hogy nincs lelki békém. Nincs öröm a szívemben, hogy Jézus eljövetele közel van. Szorongok, mert nincs üdvbizonyosságom. Luther társainak, szerzetes társainak ugyanazok voltak a gondjai, mint Luthernek, de elcsitították ezeket az érzéseket, ezeket a lelki késztetéseket. Azt mondták, hogy majd a gyónás segít. Meggyónták, és azt mondták, hogy a gyónás segít, mert ezt tanítja mindenki, és az a megoldás. Nem szeretünk gyötrődni, nem szeretünk önmagunkkal szembesülni. Nem szeretjük azt látni, hogy én milyen alja ember vagyok. Hogy én nem tudom, hány év olvasom a Bibliát, és még én mindig milyen alja ember vagyok. Ezt mi nem szeretjük. Nem is jó. Nem is jó. De kell. De kell. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassak fel egy részt. Isten kegyelme és igazsága annál hatalmasabb bennünk, minél hatalmasabb a bűn. Na most nem az a bűn, hanem az én bűnöm. Tudnélik, minél kevesebb igazságot tulajdonítunk saját magunknak, minél inkább elítéljük, kárhoztatjuk és megutáljuk magunkat, annál hatalmasabban áramlik belénk Isten kegyelme. Ha én nem szembesülök a bűneimmel, hogy én bűnös ember vagyok, és igenis ez is bűn, meg az is bűn, ha én ezzel nem szembesülök, nem tud belém áramlani az Isten kegyelme. Nem tudok kegyelemért fordulni, nem tudom az Isten bűnbocsánatát átélni, mert ugye, ha kicsi a bűnöm, akkor kicsi a kegyelem, kicsi a megbocsátás. Ha én ezt igazán átélem, akkor tud az Isten kegyelme belém áramlani. Ez volt az egyik megoldás. Ugye, az egyik olyan, amit mi nem szeretünk. A másik, ami neki segített, az a, hát bocsánat, hogy így mondom, megint a véletlen. Tehát megint ez a logikátlan dolog, hogy hol Wittenbergbe kell tanítani, hol ezt tanulni, hol azt, hol Róma, tehát ez az összevisszaság. Luther egy időben azt kell mondjam, hogy iszonyatosan gyötrődött az eleve elrendelés tanítása fölött. Ugye abban a korban azt tanították, hogy az Isten elrendel valakit az üdvösségre, és elrendel valakit a kárhozatra. És egyszerűen úgy érezte, hogy az Isten egy kegyetlen zsarnok, ha a kárhozatra rendel el embert. És ő ezen gyötrődött. És már nem azt mondom, hogy belecsavarodott, de egyszerűen nem tudott ebből kilépni, és megosztotta ezt a gyötrelmét Staupitzzal, a fejlett valójával. Staupitz egy jó ember volt egyébként, az Isten kegyelmét jóval mélyebben megéltette, mint Jézus, mint Luther, és most azonban nem ezért, mert ő ezt jobban értette, hanem azért, hogy ne ezzel foglalkozzon Luther, azt tanácsolta neki, hogy tudod mit, foglalkozzál Krisztus keresztjével. Azon elmegy, kiadta neki, tehát ennyi, hogy kiadta, hát ugye ez így ment. És Luther kénytelen volt azzal foglalkozni. Nem foglalkozhatott az eleve elrendeléssel, kötelező volt foglalkozni Jézus áldozatával. És amikor azon elkezdett elmélkedni, azon elkezdett gondolkodni, és ezzel kapcsolatban elkezdte olvasni a Bibliát, na ez volt a másik segítség, amikor ezzel kapcsolatban kezdte el olvasni a Bibliát. A Szentlélek elkezdte őt vezetni, és azok az igék, amelyek iszonyatosak és rémségesek és félelmetesek voltak a számára, egyszer csak megvilágosodtak. És itt szeretnék most már egy alapigét, bocsánat, hogy így a végén, de mégis egy alapigét felolvasni, ami Luther számára egyfajta megoldás volt. Ki is vetítem, a Róma beliekhez írt levél első fejezet 16.-17. vers volt egy kulcsfontosságú, ami az ő gondolkodásában és a lelkében megoldást hozott. Pál apostol ezt írja: nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ezt az igét, amikor Luther elolvasta, akkor számára ez egy borzasztó ige volt. Miért volt borzasztó ige? Azért, mert benne van, hogy az Isten igazsága. És amikor ő az Isten igazságával találkozott a Biblia olvasása közben, megborzongott. Mert az Isten igazsága mit jelentett számára? Az ítéletet. Ugye az ítélet. Az Isten majd az igazsága alapján megítél. És elveszek.

és elkárhozok, és megyek a pokolba, meg a purgatóriumba. És amikor most olvasta ezteket a gondolatokat, akkor Luther megértette, hogy az Isten igazsága nem ezt jelenti, hanem a lélek rávilágított neki, hogy az Isten igazsága az az igazság, amit az embernek ad. Nézzétek meg, itt az igében ez van benne. A Krisztus evangéliumában hatalom van, az Isten hatalma van, ami az hívőknek üdvösséget jelent. Ugye? Nekünk ez természetes. Luthernek nem volt az. Azt mondja, hogy az evangéliumban az Istennek igazsága jelentetik ki. Hitből hitbe. Ajándék. Hogy a hit az ajándék, amit megkap az ember. És Luther egyszer csak ezt értette meg. Mondjuk a Biblia ismeretére jellemző, hogy azt írja, hogy és akkor átgondoltam, hogy a Bibliában hol van még ez a birtokos szerkezet, hogy az Isten igazsága. Én nem gondoltam át, mert csúfos kudarcot vallanék. Ő át tudta gondolni, olyan ismerete volt. Átgondolta, hogy hol van ez, hogy hol írja még meg az ige azt, hogy az Isten igazsága, és hogy ezeket a szövegeket újra és újra átgondolta, de már ebből a szempontból, hogy az az igazság, amit ad, amit az embernek ad. És ugyanígy átgondolta az összes többi ilyen birtokos szerkezetet. Az Isten erőssége, az az erő, amit az embernek ad. Az Isten bölcsessége, az a bölcsesség, amit az embernek átad. Az Isten üdvössége, amit, és így. És itt is halljuk meg egy picit, és hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. Nekünk mi az Isten igazsága? Azt gondolom, hogy a törvény, nem? A törvény. Lehet, hogy még nekünk is kell tanulni. Lehet, hogy nekünk is nyelvtanilag át kell gondolni dolgokat. Ne talán a lelkemben, hogy mi az Isten igazsága? A törvény? A törvény? Vagy az a jellem? Vagy az az ajándék? Vagy a kegyelem? Vagy az üdvösség? Mi az igazság, amiben az Isten engem részesít? Luther ezt értette meg. Luther ezt értette meg. Nyilván ez nem egy-két nap, nem egy-két óra, nem egy-két hét kérdése volt. Egyszer csak úgy rávilágított neki a lélek, és utána ő így olvasta a Bibliát. És innentől kezdve megváltozott az élete. Innentől kezdve megváltozott az élete. A jó cselekedetek megmaradtak. Nem azt mondom, hogy ne járjunk gyülekezetbe. Nem azt mondom, hogy ne vegyünk úrvacsorát. A jó cselekedetek megmaradtak. Csak más lett a helyük. Hadd olvassam Luther szavait. Nem jó cselekedeteink által leszünk Isten gyermekeivé, örököseivé, igazakká, szentekké, keresztényekké. Nem jó cselekedetek által leszünk keresztények. Hanem csak amikor már mindezekké lettünk, igazak, szentek, keresztények, ha már mindezekké lettünk, akkor cselekesszük a jót. Ugye? Ez. És Luther ezt értette meg. Tette továbbra is a jót. Sőt, most már igazán tette a jót. Most már igazán tette a jót. És ez kellett ahhoz, hogy ebből az emberből egy jó eszköz legyen. Hát ez a mi Lutherunk. Ez a mi Lutherunk. Innentől kezdve olvassátok el a történelem folytatását, a megváltási terv folytatását. Ajánlom a fejezeteket. Mert innentől kezdve értjük meg, hogy lehetett Luthert már használni. Már mire volt jó ez az ember. Gondoljátok meg, ekkor 30 éves. Ekkor 30 éves. És innentől kezdve tudja az Isten igazán felhasználni. Elég sok idő kellett, míg felkészítette. De nagyon nagy mélységből jött. Onnan a mélységből, amikor ő nem hitt az Isten megváltásában. Nem hitt Krisztus áldozatának az erejében. A jó cselekedetekben hitt. És az Isten mégis megtudta a lelkét fordítani. Olyannyira megtudta, hogy utána, amikor már az élete forog kockán, az sem drága. Az sem drága. Ez az ember annyit dolgozott, de olyan iszonyú mennyiséget dolgozott, ontotta az írásokat, a könyveket, prédikált, tanított, 11 kolostor lett aztán később rábízva, azoknak minden ügyét intézte. Eszméletlen mennyiséget dolgozott. Viselte a reformációnak minden felelősségét és minden terhét. Megértette az Isten kegyelmét, de nem volt gyötrelemmentes az élete. Csak megvolt az alap, megvolt a kőszikla.
ő rendkívül sokat gyötrődött. Gyötrődött, amikor a Wormsi országgyűlésen ott kellett lennie, és odállították, hogy tagadja meg a tanait. Ő az éjszakát végig gyötrődte. Nem múltak el ezek a nehézségek, csak más volt az alap. Más volt az, akitől segítséget tudott kérni. Nem a kegyetlen zsarnok, hanem a kegyelmes Isten. És innentől kezdve tényleg felhasználható volt, és az egész életét ez kísérte el. Kívánom, hogy Luther életéből mi is erőt merítsünk. Merjünk szembesülni az állapotunkkal. Vágyjunk egy olyan életre, amit fel tud az Isten használni. Nekünk is van feladatunk. Az Isten embereket keres. Olyan embereket, akik ismerik a Bibliát, de akik ismerik az Isten hatalmát is. Ugye azt mondja az ige, hogy tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, és nem ismeritek az Isten hatalmát. Ismerjük meg az Isten hatalmát, a teremtő Isten hatalmát. Erről tanultunk szombatiskolán, aki igenis képes volt Luther szívét átalakítani, az ő gondolkodását átalakítani. Ehhez teremtő erőre volt szükség. Higgyétek el, testvérek, a miénket is képes, a mi szívünket is. Csak szánjuk oda magunkat, csak kérjük ezt tőle, és hagyjuk, legyünk engedelmesek. Hagyjuk, hogy a családunkban, a gyülekezetünkben rakja ránk a terhet, a nehézséget. Tanuljuk azt, amit ránk szab. Ne tiltakozzunk. Itt vannak például a választások, már bocsánat, hogy ennyire apró pénzre váltom, de váltsuk apró pénzre. Itt vannak a választások. Mi hogy viszonyulunk a tisztségekhez, amiket kínálnak nekünk? Lázadozunk? Válogatunk? Ez kell, az kell, amaz nem? Vigyük az Isten elé. Mi az, amit rám akar tenni? Én nem tudom, mi vár rám. Nem tudom, mire akar felhasználni. Hagyjam, hogy az Isten vezessen, hogy igen, tévedhetnek emberek, nem azt mondom, hogy most mindent el kell vállalni, nem ezt mondom. De hagyjuk, hagyjuk. Hagyjam, hogyha az Isten bajjal, nehézséggel, gonddal akar nevelni, akkor azt hagyjam. Hogyha egy élethelyzettel akar nevelni, akkor azt hagyjam. Ha szolgálattal, akkor azt hagyjam. Luthernek se volt könnyű prédikálni. Hagyta, mert engedelmes volt. Ezt az engedelmességet kívánom mindnyájunknak, és hiszem, hogy akkor az Isten ígérete megáll, új szívet ad, új emberré formál bennünket. És milyen jó, hogyha arra gondolunk, hogy Luther a megváltási tervben betöltötte a helyét, előbbre vitte az Isten ügyét. Higgyétek el, megadja az Isten az erőt ehhez. Neki mindenre van hatalma, és mindenre van ereje. Kívánom ennek az életnek az örömét, ami Luthert jellemezte, és minden áldását, amit ő is megtapasztalt. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és egyúttal boldog új évet kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy ilyen szémszámmal együtt vagyunk. És nagyon egyszerű címet szántam a ma délelőttnek. Az a címe, hogy új év, új erő. Szeretnétek új erőt nyerni az új évben? Ugye, remélem nem csak én, ugye? Azt az ígéretet kaptuk János evangéliumában, hogy akik befogadják Krisztust, befogadni a szívünkbe Krisztust azt jelenti, hogy hatalmat nyerünk arra, hogy az Isten fiaivá legyünk. Az Isten a saját gyermekeinek fogad el minket. És tudjátok, ez a szó ott, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik ő benne hisznek. Ez a hatalom nem pusztán erőt jelent, jogot, képességet is. Egy nagyon szép szó van ott. És ma erről szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk. És egy kicsit tekintsünk vissza az előző évre. Az előző év elejére. Emlékeztek, hogy 2020 milyen év volt? A feje tetejére állt a világ, ugye? 2020 egy olyan év volt, hogy minden hirtelen megváltozott. Nem utazhatunk, nem mehetünk be, viselni kell ezt a szépséget a fejünk előtt, stb. Annyi minden volt 2020-ban, hogy 2021... Az nagyon nagy reményekkel kecsegtetett. Nem tudom, olvastatok-e például arról, hogy az asztrológusok mennyire reményteljesen néztek 2021-re. Én emlékszem, hogy beleakadtam, mert most ezt az asztrológusos cikket hoztam, mert szerintem ez a legjellegzetesebb, de gazdasági elemzéseket is mindenfélét olvastam, hogy 2021 sokkal jobb lesz, mint 2020 volt. Sokkal jobb lesz. Az asztrológia szerint van remény, 2021 jobb lesz, mint az idei, mondták ezt 2020 végén. Aztán ugye volt azért gazdasági jellemző, aki azt mondta, hogy jó, azért ne kergessünk álmokat, 2021 is a válság éve lesz. Egyébként ezt most így megkérdezném, hogy ti hogy értékelitek az elmúlt évet. Mint az asztrológus, vagy mint a gazdasági jellemző? Vegyes, ugye? Szerencsére megjelent még egy cikk, ez volt a kedvencem, hogyha mégis rossz lenne az év, 2021-es, akkor van 12 kínai mantra, ami jobbá teheti. Ez is január 1-én jelent meg. Na, nem gondoljátok, hogy ilyen cikkeket olvastam tavaly évelején, de tudjátok, valahogy az a gondolatom, hogy annyira felesleges bármiféle előrejelzésbe belebocsátkozunk. Ugye? A jövő az Isten kezében van. Mi az, amire nekünk oda kell figyelnünk? Mi az, amire tényleg szükségünk van? Elárulom, hogy nem 12 kínai mantra, nem az asztrológia, még csak nem is a gazdasági elemzések, és nem a futuristáknak a különböző előrejelzései. Hogyan értékeljük ezt az évet? Nézzétek, itt van egy hasznos eszköz az új évre. Mindannyian nagyon jól ismeritek az Efézusi Levél 6. fejezetét, ugye? Ott találjuk a Bibliában látom, hogy tátoktok csak a maszk mögött. De csak oda képzelni tudom, hogy azt mondjátok, hogy a lélek fegyvereit, ugye? Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki együtt a Bibliát. Nem idéztem be az egészet, hogy legyen lehetőségünk kinyitni az igét. Az Efézusi Levél 6. fejezeténél. És nem fogok végigmenni, nem szándékom végigmenni ezen a gyönyörű fegyvertáron, amit itt Pál apostol felsorol nekünk. A szándékom az, hogy egyetlen egyet nézünk ma meg, ezt a pajzsot, ami az új évben nagyon jól jön, de ezért olvassuk fel ezt az egész szakaszt, jó? A 11-től a 17. versig fogom olvasni, jó? Kérlek, kövessétek a szemetekkel velem együtt. Tehát az alapigénk az Efézusi Levél 6. fejezet 11-től 17. versei. Így szól Isten igéje. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelekei ellen, amelyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába.
és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Az én Károli Bibliámban azt mondja a cím, hogy lelki fegyverzet, és szerintem egyikünknek sem volt új ez a szakasz, ugye? Mindannyian olvastuk már, jól ismerjük. És azt is tudjuk, hogy ebben a lelki fegyverzetben hány fegyver van. Hány fegyver van a lelki fegyverzetben? Egy. Kislányom is tudja. Melyik az az egy fegyver? A lélekkardja, így van. Így van a kard. Az összes többi micsoda? Mire való a saru? Mire való a páncél? Mire való a pajzs, a sisak? Még az öv is. Ezek mind védenek. Védelmi eszköz. Úgy tűnik, hogy Pál mindazt, amit felsorol, abból összesen egy támadó fegyvert ad a keresztény ember kezébe. Ez a lélek kardja is. És amit ki van emelve az én Bibliámban, szerintem a ti kiadásatokban is, a 16. vers. Mindezekhez felövezvén a hitnek pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Ahhoz, hogy a pajzsról érdemben tudjunk egy kicsit beszélgetni, vagy együtt gondolkodni, nézzük meg ezt a szövegkörnyezetet. Nézzétek, honnan indul Pál. A 11. vers. Elége nekünk, hogyha felvesszük a pajzsot. Elége nekünk a kard a kezünkben. Elége a sisak. Elmennél egy háborúba egy darab pajzsal a kezedben. Egy darab sisakkal a fejeden. Mit mond Pál a 11. versben? Azt mondja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. A szakaszban, amit felolvastam, megfigyeltétek hányszor mondja, hogy minden? Azt mondja, az összes fegyverre szükséged van. Hogy megállhassatok az ördögnek néhány ravasságával szemben. Kicsit hangosabban, aki mondta. Minden ravasságával szemben. Nem tudom, érzitek-e a dolgoknak a súlyát. Azt mondja, ha felveszed mindazt, amit az Isten odaad neked ajándékba. A hit, a Szentlélek, az üdvösség tudata, ugye? Akkor hány ponton buktathat el téged az ördög? Hány ponton csaphat be? Hány ponton sikerülhet megvezetnie? Nézzétek, itt azt mondja, hogy minden ravassággal szemben. És itt jön a 12. vers, ami nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem, hogyha a sötétségről kell egy biblia vers, akkor ez a legsötétebb biblia vers, nem? A 12. vers elhúzza számunkra a függönyt, azt mondja, nem vér és test ellen van itt harc. Tehát ne fizikai kardra gondolj, és ne egy hacélból készült melsodronyra, vagy bármire. Azt mondja, nem vér és test ellen tusakodsz, hanem fejedelemségek, hatalmasságok ellen. Ezért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, mondja. És álljatok elő, övezzétek körül magatokat. Szeretnék egy idézetet mutatni nektek. És ezt az idézetet egy kicsit úgy szétszabdaltam. Hogy egy picit ráérezzünk erre, hogy milyen nagy szükségünk van a hit pajzsára. Nézzétek, azt írja, az Úr arra szólít minket, öltsétek fel az Isten minden fegyverét. Ez világos, ugye? Ez az Efézusi levélből az idézet. Tehát kihagytam a teljes biblia szöveget idézi, de ezt szeretném kiemelni, mert nem vér és test ellen harcolunk, hanem a gonoszság lelkei ellen. Félelmetes ebbe belegondolni? Azt mondja, ha a szemünk megnyílna, hogy lássuk a jó és a gonosz munkálkodó erőit, akkor hogyan folytatnátok ezt a mondatot? Ha kinyílna a szemed és meglátnád mindazt, amiről a 12. vers beszélt, hogy a sötétség világbírója, a gonoszság fejedelmei, akik a magasságban vannak, és stb. Miket látnál magad körül? Hangosan valaki mondta. Démonokat. Ha kinyílna a szemünk, nem azt mondja még el, hogy hogy éreznénk magunkat, hanem hogy mit tennénk. Ezt különösen felhívom a saját figyelmemet erre a félmondatra, de azért mindenki másét is. Nézzétek! Megszűnne minden üres fecsegés. Megszűnne a hiúság, a tréfálkozás és a viccelődés. Ha látnád, hogy mi van körülötted, akkor elmenne a vicces kedv. De az idézet nem itt fejeződik be.
mindenki, ha mindenki felvenné Isten teljes fegyverzetét, és férfiasan megvívná az Úr harcait, akkor. Félelmetes volt az a 12. vers? Őszintén, félelmetes volt? De ha felveszed a fegyvert, tudod, mi történik? Tudod, ki lesz félelmetes? Nézd a mondat folytatását. Olyan győzelmeket aratnánk, amelyek a sötétség országát megrémítenék. Ki lett hirtelen a félelmetes? Testvéreim, lehet, hogy félelmetes a 12. vers, és Pál azt akarja elérni, hogy értsd meg, hogy mi van a függöny mögött. Tényleg démonok küzdenek a lelkedért. Igen, egy óriási harc közepén vagy. Igen, az élet tényleg nem vicces. Figyeljetek, megtapasztaltuk. Megtapasztaltuk ezzel a járvánnyal, megtapasztaltuk a barátaink elvesztésében. Megtapasztaltuk egy csomó mindenben. Akár konfliktusokban, akár sorolhatnám. És az ember leragadhatna ott, és azt mondja, fú, tényleg félelmetes, milyen a gonosz hatalma, elragadja ezt, elragadja azt, ezt teszi betegé, az meg elhagyja az Istent, stb. A maga útján jár. Azt mondja, ha felveszed a fegyvert, akkor nem a sötétség világa a félelmetes, hanem a te ruházatod lesz félelmetes a sötétség világának. Figyeljetek, a démonok rettegnek Krisztustól. És ha felöltözött Krisztust, az ő fegyvereit, a sötétség országa rémül meg. Az emberek félnek a sötétben, a gyerekek félnek a sötétben. Képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy Isten gyermekétől a sötét fél. Nem a gyermek fél a sötétben, hanem a sötét fél a gyermektől. Jó dolog a hitnek pajzsa? Jó dolog. Nagyon jó dolog. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan, mert ugye ez eddig egy szép ígéret. De ott van az a tüzes nyíl, ugye? Pál apostol azt mondja, hogy a sátánnak tüzes nyílai vannak. És szeretnék felidézni kettő darab igét. Két igét, egyet az Ószövetségből, egyet pedig az Újszövetségből, amit már hallottatok tőlem nem egyszer, ugyanerről a helyről. De nem tudom eleget hangsúlyozni ezeket. Rátérünk egy kicsit Dániel 9. fejezetére, jó? 77 szabatot ad a népedre, de megmondom, hogy nem erről lesz szó, jó? Tehát most nem a táblázatot fogjuk tanulmányozni. Sokszor elkerüljük a proféciát azért, mert bonyolult, mert számolgatni kell, meg fáj a fejem a végére, meg mélyre kell ásni. Mit tanultunk a zsidókhoz írt levélből? Azt írta ez a levél a zsidóknak, hogy hát tejnek italával kell itatni titeket, mert a kemény eledelt nem bírjátok. Sokszor magamat is így érzem. Sokszor a gyülekezetemben is így érzem magam, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor már sok lesz. El tudjátok képzelni magunkat, hogy felállunk és Mózes 5 könyvét egy szombat alkalmával végigolvassuk, és a gyülekezet állva hallgatja, és a végén sír, mert annyira megértette? Mert ez megtörtént, le van írva. Megtalálták az Úr könyvét, a törvénykönyvet. Felolvasták a nép előtt, és a nép úgy érezte, hogy vétkezett, hogy gyógyulni akar. Ne szaladjunk át a profécián, mert a proféciában olyan dolgok vannak, és most nem a számolásról beszélek, amire talán nem is gondolnánk. Nézzétek csak, mit ír Dániel 9? Azt mondja, 77 szavatott a te népedre. És itt van, amikor elkezdjük magyarázni, hogy ugye lesz a 2300, stb. Nézzétek meg, hogy mi a 77-nek a vége. Hogy vége szakadjon a gonoszságnak, hogy bepecsételtessék a bűn, hogy eltöröltessék a hamiság. Miről beszél? Krisztus munkájáról. A bűn végéről. Az áldozatról, a megoldásról, a megváltásról. Ez a vers egy az egyben elmondja, hogy Dániel, már csak 490 év, vagyis ott valamivel több még Dániel korában, de eljön a pont, hogy már csak 490 év, és az Isten végső megoldást ad a bűnre. Tudjátok, hogy mennyire mély ez az ige? Tudjátok, milyen jó lenne ebbe belemásni magunkat? Egyetlen egy fél mondatot fogok most kiemelni. Egyetlen fél mondatot. Csak az legelejét. 77 szavatot ad a népedre, hogy vége szakadjon a gonoszságnak. Tudjátok, ez az ige mit jelent? Ez az ígéret azt mondja, hogy Krisztus véget szakít a gonoszságnak, de nem pusztán vége szakad. Sokkal több annál. Az a szó, ami ott szerepel, nem azt mondja, hogy valami így véget ér, hanem valami berekeztetik. Rács mögé kerül. És ha megnézitek, hogy hol szerepel még a Bibliában ez a szó, azt találjátok, nézzétek, itt van négy példa. És mondom, erről már beszéltem ezen a helyen, de nem tudom elégszer hangsúlyozni. Amit Krisztus ígér nekünk az ő áldozatában,
Mert Dániel 9.24 az ő áldozatáról szól, arról, hogy kiirtatik, meghal értünk, meghal helyettünk. Azt ígéri, hogy ez az áldozat mit hoz számunkra? Berekeztetik a bűn. Nézzétek, Sámuel könyvében azt olvasom, hogy fogtak két tehenet, borjas tehenet, és a borjaikat elzárták. Tudjátok, hogy viselkedik egy borjú, hogyha elszakasztják az anyukájától? És hogy viselkedik az anyuka a tehén, ha elszakasztják a borjútól? A magyar szürkemarkát, ha szállítani akarod, és elválasztod a borjától, akkor be kell szedálni, mondják. Hogy lenyugodjon. És ezek a tehenek elindultak Izrael felé. Az volt a különleges a filiszteusok számára, hogy nem a borjaikat keresték, hanem elindultak. Isten ráparancsolt ezekre a tehenekre, hogy induljanak el, de a borjakra nem parancsolt rá. Mit csináltak a borjak? Elzárták őket, és megpróbáltak kitörni, menni az anyjuk után. Sámuel első könyvében azt is olvasom, hogy megakadályoztál, visszatartottál engem, mondja Dávid Abigailnak, hogy gyilkosságban essen. A 88. Zsoltárban azt olvasom a Messiás szenvedéseiről, hogy berekeztettem, és ki nem jöhetek. Mit jelent berekeszteni? Azt, hogy nem jöhet ki. A Prédikátor könyvében azt mondja, ki tudja visszatartani a szelet. Láttatok már vitorlát, hogy a szél tolja előre, ugye? Nézzétek, mit jelent számunkra az, hogy amikor 77 szabatik a népre, akkor a bűn berekeztetik. Azt jelenti, hogy Isten egy olyan erőt ad, ami a bűnt tökéletesen vissza tudja fogni. Tökéletesen vissza tudja tartani a benne tomboló emberi természetet. A Galata levélben azt olvasom az 5. fejezet 17. versében, hogy az Isten lelke a te tested ellen törekszik. Vagy ne azt cselekedd, amit te elképzeltél magadnak, hanem azt cselekedd, amit az Isten akar. Hiszitek ezt? Hiszitek, hogy Krisztus képes megállítani minket? Képes megállítani engem, téged, a természetedet? A Római Levél 6. fejezetéből is sokszor idéztem nektek ezt az igét, és tényleg csak nagyon röviden utalok rá. A Károli fordításban azt olvasom, hogy megerőtelenül a bűnnek teste, hogyha Krisztussal a szövetségre lépsz. De nem az van ott, hogy megerőtelenül. Tehetetlenné válik. Tehetetlenné válik. Onnan jött a gondolat, hogy egy néhány héttel ezelőtt mind a 11-esekkel, mind a 8-osokkal egy hosszabb beszélgetésünk volt a függőségekről. Egy hosszabb beszélgetésünk volt arról, hogy van egyáltalán remény is, ha van, akkor hogyan? Hogyan tudunk megállni a belső késztetéseinkkel szemben? Hogyan tudunk szembeszállni a függőségeinkkel? Nem kérem, hogy emeljétek fel a kezeteket, de úgy belül, emelje fel belül az a kezét, akinek van az életében olyan, amivel küszködik, és újra előjön, és megint ugyanaz a helyzet. Van ilyen? Van. Az evangélium mire terjed ki? Arra, hogy függő vagyok, az is maradok, de Isten úgyis megbocsájt? Ennyi? Nézzétek, ez az egész nem fog működni, amiről ezek az igék beszélnek, hogy visszatartatik a bűn, hogy tehetetlenné válik a bűnnek teste. Nem fog működni, hogyha nem hiszed el Istennek, hogy ő képes erre. Milyen pajzsot kell felvenni? A hitnek pajzsát. Mi a hit? Zsidókhoz írt levelet tanuljuk, hamarosan tudni fogjuk, már csak 11 fejezet van hátra, ugye? Mi a hit? Reméled dolgok valósága, nem látod dolgokról való meggyőződés. Vagyis, láttál már szabadult függőt? Lehet, hogy nem. Isten meg tud szabadítani egy függőt? Meg tud szabadítani a bűnből? Lehet, hogy nem láttál, de a hit lényege, hogy nem szükséges, hogy láss. A nem látott dolgokról vagyunk meggyőződve. Azt mondja nekünk, hogyha Krisztus ott van, a bűn működésképtelenné válik. Jól jönne ez a pajzs erre az évre? Mi történik, ha mégis jön a kísértés? Mi történik, ha mégis jön? Pál azt mondja nekünk, hogy vegyétek fel a hitnek pajzsát.
És tudjátok, ez nem az a pajzs, éppen a 2021-es évben láttuk, szerintem többen megnéztétek a videót, hogy hogy néz ki Izrael felett az a pajzs. Láttátok már? Azt a pajzsot, hogy a nagy shield, a rakétavédelem. 300 rakétát kilőnek, ugye az ellenség, és az emberek ülnek kint a teraszon, és nézik az eget, és mint egy csillaghullás a védelmi rendszer elhárította a rakétákat. De gyakorlatilag az emberek nem éreztek belőle semmit. Ilyen védelmi pajzs van Izrael fölött. Ugye a légvédelem hihetetlen profin működik, van, minden van, ami kell. És szó szerint az emberek ültek és nézték, hogy repülnek a rakéták, 300 rakéta, és mindegyiket elkapja a légvédelem. És ott fenn az égen robbannak szét. Tudjátok, a hit pajzsa nem így működik. Nem tudom, ki az, aki lőtt már íjjal. Lőttetek íjjal. Oké, egy olyan igazi longbót, vagy egy erősebb íjat, tehát nem egy játékszert, hanem egy rendes íjat, mennyivel kell, milyen erővel kell meghúzni? Vagy fordítva. Ki melyik kézzel szereti? Milyen erővel? Hát 20-30-40 kiló, attól függ, ugye? De itt 10 kilókról beszélünk. Most képzeljétek el azt a nyilvesszőt, hogy megy és becsapódik a pajzsba. Milyen erővel csapódik be, különösen, hogyha még lőtávon belül marad az ember? Nagyon erősen, ugye? Beleáll a pajzsba, azért van az illusztráció. Szeretném, hogyha értenénk, hogy mi történik. Amíg ezen a földön vagyunk, a kísértések nem fognak eltűnni. De közben ott van a másik oldalon az, hogy Jézus meg győzelmeket ígér. Tudjátok, mi a különbség a pajzs mögött állni, meg pajzs nélkül állni? Sátán tüzes nyilaival szemben. Amikor pajzs nélkül állsz, akkor téged fúr át, és meghalsz, ugye? De amikor a pajzsba beleverődik a nyíl, óriási erővel csapódik be, és tudod, mit érzel? Hogy fogod a pajzsot, azt érzed, hogy valami dörömböl. Valami erősen ütögeti a pajzsot. Állnod kell, hogy áld a lövéseket. De nem fúródik beléd a nyíl. Jézus azt ígéri nekünk, hogyha vele szoros szövetségben vagyunk. Hogyha felvesszük a hit pajzsát, azaz hiszünk neki, hogy benne van erő. Igen, az ütéseket érezni fogjuk. Azt fogjuk érezni, hogy a pajzsra ütődik valami. De Sátán nem tud legyőzni. Képtelen. Nem azért, mert te váltál legyőzhetetlenné, hanem ott van veled a legyőzhetetlen megváltó. Ott van az a valaki, aki vissza tudja fogni az emberi természetedet. Ott van az a valaki, aki képes megfékezni Sátán minden nyilát. Figyelitek, milyen nyilakat lő Sátán? Nem pusztán nyilakat, meg éles nyilakat. Mit olvastunk az Efézusi levélben? Milyen nyilakat lő? Jól mondjátok, tüzes nyilakat. Mire való a tüzes nyíl? Középkori történelem. Mire való a tüzes nyíl? Egyrészt a tüzes nyíllal adtak éjszaka jelzéseket, jó? Kommunikációs eszköz volt. Másrészt, miért lőttek tüzes nyilakat? Hogy megpróbálják a célpontot felgyújtani, hatástalanná tenni, a védelmi rendszert lebontani. Belelőni a náttetőbe, belelőni a gerendákba. Hogy az ellenség, aki ellen harcol, ugye? A védelmi rendszer teljesen felégen. Emlékeztek, hogy a Korintusi levélben azt olvastuk, hogy nem mindegy, hogy az alapra mit építünk? Aranyat, ezüstöt, követ, vagy pedig fát, pozdorját? Mert ha a tűz elkapja, akkor a fa is a pozdorja elég. Nézzétek, Sátánnak nem pusztán az a cél, azért írja, hogy tüzes nyíl, nem pusztán az a cél, hogy megsebezzen, megöljön, hanem ha lehet, a teljes védelmi rendszeredet lebontsa. A kísértésnek nem pusztán az a célja, hogy eles. A kísértésben nem mindig esel el. Jézus ott van, kapaszkodok bele, csak hogy Sátán mit csinál? Fáraszt. Tudjátok, mint a horgász a halat. Ezért mondja azt, hogy folyamatosan legyen rajtatok. Le ne vegyétek. Nehogy elfáradjatok. Ő a védelmi rendszeredet akarja megtámadni, hogy elveszítsd a védelmet, és végül bejusson hozzád. A Biblia azt mondja nekünk, hogy ki kell tartanunk. Azt a pajzsot folyamatosan tartani kell. Vegyétek fel a hitnek pajzsát, ezzel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Hiszitek ezt? Ez az idézet, az utolsó idézet.
És igazából az utolsó díja, de ezt is darabokra szedtem. És szeretném, hogyha jól megértenénk együtt. Amiről beszéltem, az a bűnfeletti győzelem, valóságos bűnfeletti győzelem. És ez az idézet a Jézus életéből van, tehát nem valami eldugott pamfletből, mint az előző. A Jézus életében megtaláljátok ezt a 311. oldalon. Azt olvasom, Isten magasabb eszményképet tűzött gyermekei elé, mint amit a legmagasabb röptű emberi gondolat is elérhetne. Milyen most? Máté 5.48, a rettegett ige, ugye? Legyetek azért ti. Mit ír? Tökéletesek. Félünk ettől a szótól, nem szeretjük ezt a szót. És sokan nem szeretik. Márpedig Jézus ezeket a szavakat mondja, úgyhogy én őt idézem. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a parancs, és itt elvágtam. Mi ez a parancs? Hogy folytatnátok a mondatot? Egy picit gondolkodjatok. Gondolkodjunk. Mi ez a parancs? Ez a parancs teljesíthetetlen. Nem? Ez a parancs nem arra vonatkozik, amilyen szó van benne, mert a tökéletesség az nem azt jelenti, hogy bűnfeletti győzelem, hanem azt jelenti, hogy tökéletes szeretet. Ezt olvastam egy könyvben. Hogy folytatódik a mondat? Tudjátok, azért vágom ketté a mondatot, hogy ráérezzünk arra, hogy az Isten mit gondol. A bibliaolvasásnak ez a lényege. Az Isten keresésnek ez a lényege. Ez a parancs egy ígéret. Ez a parancs egy ígéret. Legyetek tökéletesek. Ki ígér mit? Jézus ígéri, hogy ő az, aki tökéletessé tesz. És hogy mit jelent a tökéletesség? Azt mondja, a megváltási terv Sátán hatalmából történő, időleges, részleges, úgy, ahogy? Nem, azt mondja, megint ezek a nagy szavak, mint az Efézusi levélben. Teljes szabadulásunkat tűzi ki. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Ó, úgy szeretném ezt megtanulni. Remélem, nem csak egyedül vagyok vele. Különbséget tenni a megtört lélek és a bűn között. Hogy a bűnt gyűlöld, a megtört lelket megszeresd. Krisztus mindig megteszi ezt a különbséget. Azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, és a szent lélek kiáradhasson minden bűnbánó lélekre, hogy megőrizhesse őket a bűntől. Testvérem, hiszed ezt? Hisszük ezt? Én úgy szeretném, hogyha hinnénk. Úgy szeretném, hogyha ez az év tényleg megmutatná mindannyiunk számára, hogy Krisztusban óriási erő van. Hogy amikor ő felszólít, akkor valójában ígér. Jézusnak minden felszólítása ígéret. Amikor azt mondja, hogy te is aképpen cselekedj, amikor azt mondja, eredj el és többé ne vétkezz, amikor azt mondja, hogy légy tökéletes. Amikor azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatot. Ezek mind ígéretek. Ha neki esel és azt mondod, jó uram, azt mondtad, legyek tökéletes, most elkezdem. Abból egy izzadságszagú működésképtelen kereszténység lesz. Az akaratnak megvan a maga helye, de mi az akarat helye? Hogy odaadd Krisztusnak. Uram, akarok melletted maradni. Akarom a hit pajzsát. Hinni akarok az ígéretednek. Hinni akarom, hogy te vagy az, aki véghez tudod vinni. Hinni akarom azt, hogy a tüzes tilak erőtelenek a te pajzsoddal szemben, és hogy akármilyen sötétség vegyen körül. Ha te velem vagy, a sötétség rettek tőlem, és nem én a sötétségtől. Testvéreim, szeretném a 2022 arról szólna, hogy megtanulunk hinni. És ezt nem nektek mondom, hogy tanuljatok meg hinni, magunknak mondom, nekünk, mint közösség. Óriási szükségünk van arra, hogy Krisztust megismerjük a maga valóságában, hogy gyakoroljuk azt a hitet, amit ő adott nekünk. Krisztus a te pajzsod, ő a te pajzsod. Ő belé fúródtak ezek a nyilak. Ő volt az, aki meghalt a bűnödért. Ő volt az, és ő az a mai napig, aki vissza tudja tartani a gonoszság hatalmát. Még az én természetemet is. Hát ez aztán tényleg nagy hit kell.
Isten a legmagasabb eszményképet tűzte gyermekei elé, amit a legmagasabb rövidű emberi gondolat is elérhetne. Legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez a parancs egy ígéret. A megváltási terv Sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Krisztus mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között, azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, és a Szentlélek kiárathasson minden bűnbánó lélekre, és megőrizhesse őket a bűntől. Ezt a tapasztalatot kívánom nektek és önmagamnak is az új évre. És azt is szeretném kívánni, hogy éljük meg ezt közösségileg is. Különbséget tenni a bűn és a bűnös között. Odaállni egymás mellé, amikor szükség van rá. Ha kell, te légy a pajzs a másiknak. Azt kívánom, hogy legyen sok-sok győzelmünk ebben az új évben. Amen. Szerető atyánk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, akit elküldtél a földre. Hálát adunk neked azért, hogy elviselted azt a fájdalmat, hogy végignézd, hogy kiirtatik a messiás, és senki nem lesz. Atyánk, tudjuk, hogy ez a mi érdemünk lett volna. A halál a mi zsoldunk. Te Jézus elvette tőlünk a halált és a bűneinket. És hálát adunk neked, hogy az igazság ruháiba öltöztet. Atyánk, szeretnénk ebben az új évben megőrizni a veled való kapcsolatunkat, és megerősíteni azt. Szeretnénk nem megrémülni a sötétben, hanem hitben megragadni azt, hogy nálad örök világosság van, és hogy Jézus nevére a gonoszság erői rémülnek meg. Atyánk, kérünk, taníts minket hinni benned teljes szívvel. Kérünk, atyánk, taníts minket, hogy megragadjuk azt az ígéretet, hogy te vissza tudod fogni, vissza tudod tartani minden bűnös hajlamunkat, szokásunkat, függésünket. Atyánk, ez nem a mi érdemeinkről szól, hanem a te hatalmadról. Nem akarunk kétkedni a te hatalmadban, annak végtelenségében. Ezért kérünk téged, hogy adj nekünk olyan tapasztalatokat, amikkel mind jobban megerősödik a hitünk, és egymást is, és a gyülekezetünket is erősítjük. Köszönjük fiad Jézus nevében. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló bibliai előadás sorozat mai alkalmán. A mai előadásunkban eljutottunk és eljutunk apostolok cselekedete 5. fejezetéig, és innen egy történetet fogunk majd áttekinteni, Ananiás és Szafira történetét. A mai alkalommal bizonyos szempontból könnyebb dolgunk lesz, mint az előző előadások alkalmával, hiszen akkor hosszú fejezeteket kellett áttekintenünk. A mai alkalom egy fejezetnek egy rövidebb részét fogja áttekinteni, és lesz alkalmunk arra bőven, hogy ennek a történetnek, majd Ananiás és Szafira történetének a tanulságait levonjuk. Az előző előadásokban apostolok cselekedete első 4 fejezetének az áttekintése kapcsán láttuk a kereszténység indulását, a kereszténység indulásának a kezdeti szakaszát, láttuk azokat a nehézségeket, amelyekkel az elsőként megtért keresztényeknek, hívőknek szembe kellett nézniük. Láttuk azt, hogy sokukat családjuk kitagadott a hitükért, ugye a zsidók vakbuzgósága és gyűlölete oda vezette őket, hogy családtagjaikat, keresztény családtagjaikat, akik megtértek, kitagadták őket, és ezért szükségessé vált a róluk való gondoskodás a gyülekezetben. Nézzük meg, apostolok cselekedete 2. fejezetéhez lapozzunk először vissza, már olvastuk ezt az igét, de olvassuk el most még egyszer. A 2. előadásban szóltunk erről az igéről, az ős keresztény gyülekezet jellemzésénél, de olvassuk most el a 44-től a 47-ig terjedő verseket, és nézzük meg, hogy mi jellemezte ezeket a hívőket, az elsőként megtért hívőket. Mindnyájan pedig, tehát az apostolok cselekedete 2. fejezet 44-től 47-ig terjedő verseiben így olvassuk: mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Tehát láttuk itt is mindjárt a felolvasott szakasz elején, hogy őróluk azt írja a Biblia, hogy mindenük köz volt, eladták az ő jószágaikat, vagyonaikat, eladták és szétosztogatták, amint szükségük volt a megtért hívőknek erre. Nézzük meg tovább a 4. fejezetet, apostolok cselekedete 4. fejezet 32-től 35-ig terjedő verseit. Itt a következőt olvassuk: a hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük köz volt. És az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik birtok.

tette szükségessé. Az adott helyzet kívánta meg ezt, hogy ők megosszák az ő anyagi javaikat a rászorulókkal, és valóban ezt kész szívvel és örömmel meg is tették. Figyeljük meg ezt a lelkületet, ami az őskeresztény gyülekezet tagjaiban megnyilvánult. Azt olvastuk, hogy senki semmi marháját nem mondta magáénak. Tehát a javaikra nem úgy tekintettek, mint ami az ő kizárólagos tulajdonuk, és mint amihez senkinek semmi köze. Ők úgy használják fel, ahogy akarják. Pontosan tudták azt, hogy nekik semmiük nincs. Mindenük, amik van, az az Istentől van. Istentől kapták az életüket, az anyagi javaikat is, és azért kapták, hogy sáfárkodjanak vele. A szükségletekhez mérten sáfárkodjanak vele. És amikor erre szükségük volt a hittestvéreknek erre, akkor ők eladták a vagyonaikat, a földjeiket, és elhozták annak árát, és odaadták, az apostolok lábai elé letették, és elosztották úgy, akinek amiképpen szüksége volt ezekre a javakra a megélhetésük szempontjából. Mit mutat ez a lelkületüket illetően az őskeresztény gyülekezet tagjaira vonatkozóan? Milyen lelkületűek voltak? Hihetetlenül önzetlenek voltak, nagy lelkűek voltak, nem volt bennük haszonlesés, hanem ezzel a cselekedetükkel kimutatták, hogy az Isten ügyét, Jézus Krisztust, hittestvéreiket mindenek felett szeretik. Tehát nem vezérelte semmilyen formában önös érdek a cselekedeteiket, hanem igazi testvéri, önzetlen szeretet nyilvánult meg, az evangélium ügyéért, Isten iránt való buzgóság volt bennük. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy emberekre mindig nagyon nagy hatással van az, amikor meglátszik emberek életén, akik az igazságot, vagy bibliai igazságot hirdetnek, és azt látják, hogy ezek az emberek nem csak beszélnek, hanem a cselekedeteikben is megvalósítják. Ezek az emberek nem csak beszélnek arról, hogy az evangélium a legnagyobb érték, és minden ember érték az Isten szemében, hanem annyira értékesnek tartanak mindenkit, hogy a vagyonukat is képesek feláldozni azért, hogy embertársaikon segítsenek. És ez volt az őskeresztény gyülekezetnek a vonz ereje. Ebben volt az ereje. Ezért tudtak sokan megtérni, mert látták, hogy az elmélet, amit hirdetnek, az igazság elmélete teljes összhangban van náluk a gyakorlattal. És úgy elgondolkodtam azon, hogy igen, ez volt az őskeresztény gyülekezetben, így tekintettek az anyagi javaikra. De kimondhatunk egy hatalmas igazságot. Az embernek az anyagiakhoz való viszonyán lemérhető az Istenhez való viszonya. Minek tekintem az anyagi javakat, amikkel rendelkezem? Hogy viszonyulok ehhez? Bálványként kezelem? Mindenek felett ezt tartom fontosnak, vagy pedig úgy tekintek, ahogy az őskeresztény gyülekezet tagjai tekintettek a javaikra, semmi nem a miénk. Mi csak sáfárai vagyunk, és ha az Isten arra szólít, hogy adjunk, akkor kész szívvel, vonogatás nélkül, örömmel adunk a szükségletekre. Igen, ez jellemezte az őskeresztény gyülekezet tagjait, ez a lelkület volt rájuk jellemző, és ezek után olvasnám a mai előadásunk fő gondolataiból az 5. fejezet, első fejezet, 11. versét, Ananiás és Szafira történetét. Apostolok cselekedete 5. fejezet, első 11 versét a következőképpen olvasom. Egy ember azonban név szerint Ananiás Szafirával, az ő feleségével eladta birtokát, és félretett az árából feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. Mondta pedig Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Nem de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt.
miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben.

0: nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Halván pedig Ananiás e szavakat lerogyott és meghalt. És mindenekben nagy félelem támadt, kik ezeket hallották, az ifjak pedig felkelvén begöngyölték őt, és kivivén eltemeték. Történt azután, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt, bement. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találák őt, és kivivén eltemették férje mellé. És támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, kik ezeket hallották. Szomorú történet. Az első 4 fejezetben diadalmas történeteket olvastunk, ahogy elindult a kereszténység. Csodálatos volt az első 4 fejezetnek az áttekintése. És most azt látjuk, hogy egy ilyen szomorú esemény következik be, és mindjárt az indulásnál. Az előző fejezetben, tudnék, az előbb azt mondtam, hogy csodálatosan indult a kereszténység története. És azt olvastam, hogy az első 4 fejezet, amit áttekintettünk, valóban szívet, lelket gyönyörködtető volt. De azért álljunk meg egy pillanatra. A 4. fejezet is ez volt. A 4. fejezet is az volt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy az apostolokat a magas tanács elé viszik, és számon kérik őket, hogy hogy mernek ebben a névben beszélni. Elkezdődnek már a külső támadások. És mégis azt mondom, hogy csodálatos volt ez az időszak, amit az első 4 fejezetben olvasunk, és az igazi problémák most kezdődtek. Miért? Mert el kell, hogy mondjuk, hogy az igazságra, a Biblia igazságaira, az Isten igazságaira nem a külső támadás a legveszélyesebb, hanem a belső támadás. A külső támadás, amikor üldözés, nehézség támad az evangélium miatt, a Krisztus ügyéért, az távolról nem olyan veszélyes. Sőt, az a gyülekezetet mindig megerősíti. Az a hívőket megedzi, megerősíti, a hitükben még szilárdabbakká válnak. Ami az igazi veszélyt és támadást jelenti, az a belső támadás. Sátánnak a belső bomlasztó kísértése és támadásai. És ez jelent meg itt most először az őskeresztény gyülekezetben. És ezért kell ezzel a történettel részletesebben foglalkoznunk, és ezért is szentelünk ennek a történetnek egy egész külön órát. Nézzük meg, hogy mi is történt tulajdonképpen Ananiás és Szafira esetében. Nézzük meg egész röviden az előzményeket. Azt olvastuk az előzőekben, a bevezetésben, hogy a megtért hívők a szükséglethez mérten eladták az ő vagyonaikat, letették ennek az összegét az apostolok lábainál, és az elosztatott úgy, amint kinek-kinek szüksége volt. És Ananiás és Szafira is tagja volt az ős keresztény gyülekezetnek. Ők is részesei voltak azoknak az eseményeknek, amely mindjárt a kereszténység elindulásának a kezdetén történt. Látták, részesei voltak a lélek kiáradásának. Nézzük meg a 4. fejezet, apostolok cselekedete 4. fejezetének a 31. versét. Ott voltak ők is, amikor ezt olvassuk a 31. versben, hogy minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólották. Tehát ők is ott voltak, amikor a lélek kiárat hatalmas erővel, nyilvánvalóvá vált az ő jelenléte, és ennek a hatására, a lélek kitöltésének a hatására, ők elhatározták a szívükben, hogy ők is el fogják adni azt, amivel rendelkeznek, felbuzdultak a jó cselekedetre. Felbuzdultak erre, de utána, egy idő után ez a hatás, ahogy gyengült az ő életükben, egyszer csak elkezdték fontolgatni, hogy mit is fogadtak ők meg tulajdonképpen. Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy valamilyen hatás ért bennünket, valamilyen lelkesítő körülmények közé kerültünk, és valamire felbuzdultunk, valamit elhatároztunk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. És utána, egy idő után, amikor az a közvetlen hatás elmúlik, akkor az ember a fogadalmait, vagy az elhatározásait, amit tett, azt elkezdi felülvizsgálni, hát tényleg így kell-e cselekednem, elkezd elbizonytalanodni benne, sok-sokféle szempontot felidéz magában, és a kezdeti lelkesedés alább hagy, és nem történik meg az, amire a kezdet kezdetén felbuzdultunk. Ugyanezt látjuk Ananiás és Szafira esetében is. Ők elhatározták, hogy megteszik ezt, amit a szívükben megfogadtak, de utána Sátán hihetetlen erővel támadta őket. Két ponton támadta őket. Nézzük meg az elsőt, hogy hol támadta meg őket. Lapozzunk a Bibliában a Timóteusi első levélhez. A Timóteusi első levél 6. fejezet 10. verséhez. A Timóteusi első levél 6. fejezetének a 10. verséhez lapozzunk, és itt a következőt olvassuk. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. A Biblia azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát Ananiás és Szafira életében is jelen volt a pénz szeretete, a pénz szerelme, jelen volt a kapzsiság, az önzés, és ezt nem tudta legyőzni bennük a Szentléleknek a hatalmas munkája. Minden lelkesedés, mindaz, amit átéltek, nem nyomott annyit a latba az ő életükben, mint a pénzhez való ragaszkodás, mint a kapzsiság, mint az önzés. És elkezdték fontolgatni, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is kellene nekik ezt megtenni. Micsoda nagy lemondás lesz ez, hogyha megválnak ezektől a javaiktól. De tegyük fel azt a kérdést, hogy kényszerítette őket valaki arra, hogy ezt a lépésüket megtegyék. Kényszerítette őket valaki arra, hogy adják el ezeket a mezőket, vagy szántóföldet, amire ők a lelkükben fogadalmat tettek. Agitálta-e őket valaki? Nézzük meg, azt mondja az apostolok cselekedete 5. fejezetének a 4. versében, az 5. fejezet 4. versében azt mondja Péter, hogy nem de megmaradva néktek maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Tehát nekik maradt volna meg, vagy hogyha eladták az egészet, még akkor is megtehették volna azt, hogy azt mondják, hogy ugyan én eladtam, de én ezt a részt hoztam ide, én ennyit szánok ebből, amit eladtam, ezt a részt szánom oda, hogy elosztassék a szegények között. Tehát teljesen a szabadságukban volt, hogy azt tegyenek a javaikkal, amit éppen akarnak. Senki semmire nem kényszerítette őket. De vajon a Biblia beszél-e a fogadalomnak a lényegéről, amikor az ember fogadalmat tesz? Beszél-e erről a Biblia? Szól-e erről nekünk valamit az Isten igéje? Igen, lapozzuk fel Mózes 5. könyvét, Mózes 5. könyvének a 23. fejezetéből a 21. verset olvassuk el, és nézzük meg, hogy az Isten mit mond az emberi fogadalomtételről. Mózes 5. könyve, 23. fejezet, 21. versében ezt olvassuk. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halogasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened, és bűnül tulajdonítatik az neked. Tehát azt mondja az Úr, hogy ha mi neki megfogadunk valamit, akkor ne halogassuk annak a megadását. Mert ha én azt visszatartom, amit neki ígértem, megváltoztatom az én fogadalmamat, az én eskümet, akkor az Úr bűnül tulajdonítja nekem, és megkeresi én rajtam. Milyen embernek tartjuk az életben azt az embert, aki fogadással fogad valamit az egyik embernek, megígér valamit a másik embernek, kezet adnak egymásnak, megfogad valamit, hogy ezt vagy azt meg fogja tenni, és utána az az ember mégsem teljesíti az ígéretét. Ugye az ilyen emberről nincs valami jó véleményünk, nincs valami nagy véleményünk. És miből gondoljuk azt, hogy az Isten előtt tett fogadalmaink kevésbé számítanak? Miből gondoljuk azt, hogyha az Istennek megígérünk valamit, annak kisebb a kötelező ereje, mint hogyha embereknek ígérünk meg valamit? Igen, az Isten előtti fogadalmak egy olyan terület, amiről mi gyakran megfeledkezünk. Hányszor fogadunk meg valamit fellelkesülésünkben, vagy szorultságunkban, vagy nehéz helyzetünkben, és utána milyen gyakran előfordul, hogy az ember a fogadalmát nem teljesíti, nem aszerint jár el az életben. És ebből indult ki minden az ő életükben. Ez volt az, ami ehhez a szörnyűséghez, ehhez a tragédiához vezetett utána, ami bekövetkezett, amit olvastunk is. Nézzük meg a történetet lépésről lépésre. Az 5. fejezethez lapozunk újra, az apostolok cselekedete 5. fejezetének a 2. verséhez, és nézzük meg, mit tettek elsősorban, hol volt ez a lépés, ami utána az egész tragédiához vezetett. Azt olvassuk, hogy ők eladták ugye a vagyonukat, és félretettek az árából, tehát Ananiás félretett az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ebből a versből hol látjuk, hogy ez egy nagy bűn volt, tehát ez alapvetően helytelen volt. Mi volt itt a helytelenség abban, amit ők cselekedtek? Itt a helytelenség abban állt, azt olvassuk itt a 2. versben, hogy és valami részét elvivén az apostoloknak lábai elé letette. És itt pont van. Nem szól tovább a történet. Tehát ők egy látszatot keltettek, egy hamis látszatot keltettek, azt a látszatot keltették, mint hogyha ez lenne az az összes vagyon, az az összes érték, amennyit ők kaptak az eladott földért, az eladott birtokért. Mint ahogy az előbb említettem, hogyha ők oda vitték volna ezt a részt, és elmondják, hogy ez egy része annak, amit mi eladtunk, semmi probléma nem lett volna belőle. De ők úgy tüntették fel ezt a cselekedetüket, mint akik nagy lelkűen és önzetlenül az egésznek az árát odaadták az apostolok elé. Vajon mi volt itt a mozgató rugója ennek a cselekedetnek? Mi motiválta őket ebben? Részint vágytak arra az elismerésre, amelyben a hívők részesítették azokat, akik ezt az áldozatot meghozták. Nézzük meg itt a 4. fejezetben a történetünket megelőző 2 versben, a 4. fejezet 36 és 37. versében a Szentírás kiemel egy embert név szerint, így olvassuk a 36. verstől, József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vígasztalás fia, lévita, származása szerint ciprusi, mivel hogy néki mezeje volt, eladván a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál letette. Nem különös, először csak név nélkül jegyzi meg a Biblia, hogy ez volt az őskeresztény gyülekezetre a jellemző. És utána megemlít egy embert, ezt a Józsefet is, megemlíti név szerint, aki ezt cselekedte. Ez azt mutatja, azt hiszem érezzük, hogy itt nem személyi kultuszról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy mélységes szeretettel és hálával fogadták ezeknek az önfeláldozó testvéreknek az adományait. És Ananiás és Szafíra is szeretett volna részesülni a hívőknek ebben az elismerésében. De ugyanakkor a pénzhez is ragaszkodtak. Megbánták, hogy ilyen nagy lelkű ajánlatot tettek, illetve fogadalmat fogadtak, a pénzhez is ragaszkodtak. Szerették volna ugyanakkor az eltartatásukat biztosítani a közös vagyonból, mint akik mindenüket odaadták, és tették ezt, amit tettek, a hamisságnak ezt az egészen durva cselekedetét. És nézzük meg a harmadik versben, az apostolok cselekedete 5. fejezet 3. versében, Péter ezt mondja neki, Ananiásnak, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretegyél? Honnan tudta Péter, hogy ez történt? Ott volt az adásvételi szerződésnél, amikor megkötötte Ananiás és Szafira az új tulajdonossal ezt a szerződést. Nyilván nem volt ott. Nyilván senki sem volt, aki elárulta volna Péternek, hogy vigyázz, mert Ananiás és Szafira ezt tette. De volt valaki, aki megjelentette ezt Péternek, a Szentlélek. Ugye látjuk, hogy a Szentlélek hatalmas mértékig kiáradt az apostolokra, és a Szentlélek vezette, irányította őket, és ezt is kijelentette Péternek, hogy vigyázz, itt egy hamisságról van szó, vigyázz, itt egy csalásról van szó. És Péter ezzel a kérdéssel fordul Ananiáshoz, és nagyon elgondolkodtató ez a kérdés, azt mondja Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet? Hogy mondhatott ilyet Péter? Elfoglalta a sátán Ananiásnak a szívét, aki nyilván egy összeget hozott, egy nagy összeget hozott oda, és mégis azt mondja, hogy a szívét elfoglalta a sátán. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Ananiás és Szafira teljesen a sátán befolyása alá került. És miért? Csak is két hatalom létezik ezen a világon, vagy az isteni hatalom, vagy pedig a sátáni hatalom. És mi egyik pillanatban, azaz pillanatról pillanatra nem lehetünk mind a kettőnek egyszerre a befolyása alatt. Vagy az Isten lelkének engedünk, és a sátánt elutasítjuk, vagy a sátánnak engedünk, és az Isten lelkét utasítjuk el. Ezért mondja azt Jézus, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Nem lehetséges két úrnak egyszerre szolgálni. És olyan érdekes, én úgy elgondolkodtam azon, hogy Isten az ember szívének hány százalékát kéri? Az Isten az emberi szívnek a 100%-ára tart igényt. És sátán hány százalékot kér? Igen, én is ehhez vagyok közelebb, hogy sátán 1%-ot kér. Miért? Mert hogyha a sátán egy kis ponton beteszi az életünkbe a lábát, így van, neki elég az. Lehetünk mi vallásosak, mi az életünk legnagyobb részét a gyülekezetben tölthetjük, csinálhatunk bármit, de legyen bennünk egy kis hamisság, egy kis része legyen bennünk, és akkor tudja, hogy nyert ügye van, mert akkor meg fog mindent rontani a mi életünkben. Ez a különbség. Isten kimondja neki a 100%-kel, ő nem osztozik sátánnal a mi szívünkön. Sátánnak elég egy kis rés, ahol befurakodhat, neki az bőven elég, és el tudja már akkor, ha ott megvetheti a lábát, ott elvégzi a pusztításnak és a rombolásnak a munkáját. És nézzük tovább ezt a Biblia verset. Azt mondja Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretégy. Mennyire szomorú ez a kijelentés. Meg akarták csalni az Istent, a szent lelket. Meg lehet őt csalni? Megcsalható a Szentlélek? Jézus Krisztus, az Atya? Nem. Azt mondja a zsidókhoz írott levélben, a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 13. versében Pál apostol, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Mi embereket becsaphatunk, embereket félrevezethetünk, ha az Isten lelke éppen meg nem akadályozza és rá nem világít a mi csalásunkra. De Ananiás és Szafira csalása a Szentlélek által lelepleződött. De most megint egy olyan kérdést tennék fel, amire egyikünk sem tud válaszolni, hogy mennyi csalás marad leplezetlenül, ami soha nem derül ki emberek szeme előtt. Megszámlálhatatlanul sok. de az Istent nem csaphatjuk be. Ő előtte mezítelenek és leplezetlenek vagyunk. És pontosan ismeri a mi cselekedeteinket, pontosan ismeri a mi eljárásainkat. És nézzük meg az 5. verset, az 5. fejezet 5. versét, mi lett ennek az eredménye. Halván pedig Ananiás ezt szavakat lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támadt, kik ezeket hallották. Igen, az Úr azonnal közbelépett ezzel a szörnyű ítélettel. Figyeljük meg, itt nem egy emberi közbeavatkozásról volt szó, nem emberek bántották Ananiást, hanem az Úr nyilvánította ki a véleményét erről az esetről. Még az előadás végén vissza fogunk erre térni, hogy miért volt az Úrnak ez a szörnyű, szigorú büntetése ebben az esetben. De utána nézzük tovább a történetet. Így olvassuk a 7. és 8. versben, Apostolok cselekedete 5. fejezet 7. és 8. versében, történt azután, mint egy 3 órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt, bement. Mondta pedig néki Péter, mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok el a földet? Micsoda kérdés. Ők megpróbálták ugye az egészet ezzel a hamissággal leplezni. Letették ugye, mint akik jól végezték dolgukat. És egyszer csak elhangzik a kérdés, a nyílt kérdés. Mondd meg, ennyiért adtátok el? Nyilván nem számított rá, hogy ezt valaki meg fogja kérdezni, mert úgy gondolták, hogy elég csak ez a cselekedet, hogy ők oda szó nélkül leteszik ezt az összeget. De Péter fölteszi a kérdést. Ennyiért adtátok el? Az ember szinte érzi, hogy ott egy pillanatra megállhat a levegő, hogy most mit mondjak. És mit mond? Azt olvassuk. Igen, ennyiért. És nézzük meg utána a 9. és 10. verset is. Péter pedig mondta néki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek, imi a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé. Ebből az igéből, amit én most ki szeretnék emelni, az a 9. versnek az a kérdése az első részében, a 9. vers első részében, amikor Péter azt kérdezi, hogy miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek. Mit jelent Péternek ez a kérdése? Mit jelent ez, amikor azt kérdezte, hogy miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Tehát azt mondja, hogy nem volt más, amit mi tettetek, mint Isten kísértés. Az Úr lelkének a megkísértése. Mit jelent az Isten kísértés? Csak röviden szeretnék néhány szót erről szólni. Az nem más, mint az Isten próbára tevése. Az Isten próbára tevése. Nézzük meg, hol hangzott el többek között ez a kijelentés, az Isten kísértése. Jézus mondja ezt, amikor a pusztában Sátán megkísérti őt azzal, hogy vesse le magát a templomnak a tornyáról, mert az Úr majd úgyis meg fogja őt őrizni. És erre mit mond Jézus? Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Tehát az Isten kísértés nem más, mint próbára tenni az Urat. Méghozzá abban a vonatkozásban, hogy olyat teszek, amiről tudva tudom, hogy nem az ő akarata, vakmerő vagyok, kihívó vagyok, nem az ő útjain járok, nem az ő akaratát cselekszem, de közben mégis azt várom, hogy ő engem megvédjen és megáldjon engem az én utaimban. Nem ezt tették? Pontosan ezt tették. Tették a hamisság cselekedetét, a csalásnak a cselekedetét, és közben pedig azt várták, hogy az Isten majd ezt jóvá hagyja, és meg fogja áldani az ő életükben ezt. Ezért mondja Péter, miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Igen, ezt cselekedték, megkísértették az Istent ezzel a cselekedetükkel. És nézzük meg, többször említettem most idáig, a történetnek eddig a részéig, többször említettem azt a bűnt, ami jellemző volt Ananiásra és Szafirával, ugye azt mondtuk, hogy alapvetően két dolog volt, ami az ő romlásukat okozta. Az egyik a kapzsiságnak a bűne, ugye erről már az előbb szóltunk, a pénz szeretete, amely felülmúlta az Isten iránti és az ő ügye iránti elkötelezettségüket és szeretetüket. De a másik, ami hatalmas bűn volt az ő életükben, ez a hamisságnak a bűne. Hamisak voltak. Nem nyíltan gonosztevők voltak, hanem hamisságot cselekedtek. És muszáj erről néhány szót szólnunk, mert kimondhatjuk, hogy a hamisság az, ami a kereszténységet, a hívő ember életét alapjaiban veszélyezteti. Nézzük meg, hogy a Biblia mit mond a hamisságról. Mi is az, hogy hamisság? Még egyszer mondom, ez a legnagyobb támadás a kereszténység ellen, a hívő ember élete ellen, Sátánnak ez a legnagyobb támadása. Mi az, hogy hamisság? Olvasunk egy igét a Szentírásból, a 94. Zsoltár 20. versét lapozzuk fel. A 94. Zsoltár 20. verse egy nagyon érdekes igét tartalmaz, és ez a kérdés így hangzik. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Ezt az igét azért szeretem különösen, mert ez az ige noha nem mondja ki ezt a szót, hogy hamisság, de tulajdonképpen ez a hamisság. Amikor valami törvényesnek látszik, amikor valami igaznak tűnik, a törvény színe alatt történik, de igazából nem más, mint hamisság, hazugság, nem igaz dolog, de nem nyíltan egyből leleplezhetően gonoszság, hanem egy burkolt gonoszság. Ez a hamisság tulajdonképpen. Azt mondja ez az ige, van-e közete hozzád a hamisság székének? Ugyan ki is mondja, hogy a hamisság széke ez végső soron, de ami azt mondja, így fejezi be, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt. Nyomorúságot szerez törvény színe alatt. Miért mondtam azt, hogy a kereszténységnek a Krisztus követésnek a legnagyobb ellensége a hamisság? Miért? Azért, mert ha valami összeegyeztethetetlen, az a Krisztus követés és a hamisság. A Biblia azt mondja, hogy a hamisság az Isten lényétől annyira távol áll, hogy az Úr semmilyen hamisságot nem tűr meg. Nézzük meg a 92. Zsoltár, a 92. Zsoltár 16. versét. A 92. Zsoltár 16. verse azt mondja az Úrról, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Az Istenre mi jellemző? A hamisságnak mi az ellentetje? Mi a hamisság ellentetje?
1: Igazság.
0: Igazság, így van, és még egy másik szót is mondjunk. Mózes 5. könyve 32. fejezet 4. verséhez lapozzunk közben, és mondjuk, hogy mi a másik, ami ennek az ellentetje a hamisságnak. A hűség, tökéletesség és igazság és egyenesség, ugye? Az egyenesség. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy kőszikla, ugye mondja Jézusról, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten, és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Tehát az egyenesség, a teljes egyenesség, a teljes tisztaság, a teljes becsületesség. Ez az, ami az Isten lényére jellemző, és ezért elfogadhatatlan a Krisztus követésben a hamisságnak bármilyen formája. Nézzük meg Lukács evangéliumában azt a nagyon szomorú kijelentést, amit Jézus tesz. Lukács evangéliuma 13. fejezetének a 26. és 27. versében olvassuk el ezt a figyelmeztetést. Ez az ige akkor hangzik majd el, amikor Jézus Krisztus megjelenik, és ketté választja az embereket jobb és bal keze felől állók közé sorolja, és amikor a bal keze felől állókhoz fog majd szólni, akkor azt mondja, hogy ezzel védekeznek az emberek, hogy te előtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. De ezt mondja, mondom néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti, távozzatok el én tőlem mindnyájan, akik hamisságot cselekeztek. Mit mond Jézus azoknak, akiktől kénytelen majd az örök életet, azaz nem részesítheti őket az örök élet adományában? Mit mond ezeknek az embereknek? Azt mondja, hogy távozatok tőlem, és mi az indoklás? Mert hamisságot cselekedtetek. Ti nem voltatok nyílt gonosztevők. Ti látszólag nem fordultatok szembe az én igazságommal. De mi volt bennetek hamisság, amit én elfogadni nem tudok, amit jóvá hagyni nem tudok, és ezért nem részesülhettek az örök élet adományában. Igen, a hamisságot az Isten semmilyen formában elfogadni nem tudja. És ezt mutatta meg itt Ananiás és Szafíra történetében is, hogy nem fogadja el a csalást, a képmutatást, a hamisságot semmilyen formában. Egész röviden nézzük meg, hogy a hamisság milyen formában jelenik meg gyakran az emberi életben. Nézzük meg azt a három területet, ahol a hamisság előfordul az ember életében. Először talán a leggyakrabban jelentkező hamissággal foglalkozzunk, a beszédben megjelenő hamisságról szóljunk néhány szót. Azt mondja a Biblia a 9. parancsolatban, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hamisság. Ne tegyél hamis tanúbizonyságot. Itt is figyelmeztet bennünket arra. Figyeljünk meg, ne azt mondja, hogy ne hazudjatok teljesen nyilvánvaló módon. Hát ugye az teljesen természetes, benne foglaltatik ebben. De hamisan ne beszéljetek. A ti beszédetek legyen igen-igen, és nem-nem. Ami ezen felül van, az az ördögtől van. Ne legyen bennetek a hamisságnak semmilyen megnyilvánulása a ti beszédetekben. Hadd kérdezzem meg, mi az a hamis beszéd? Mi az a hamis beszéd? Mi az, amikor mi a beszédünkben hamisak vagyunk? Ugye akkor, amikor megtéveszteni akarunk valakit, esetleg nem mondunk ki nyíltan dolgokat, de utalunk valamire, vagy elhallgatunk valamit, valamit nem mondunk ki nyíltan, vagy célzunk valamire, vagy úgy kommunikálunk a másik emberrel, hogy esetleg tényleg egy szót sem szólunk, de valami jelt adunk a másiknak, valamit éreztetünk, valamilyen látszatot akarunk kelteni, és akkor, hogyha valaki szembesít bennünket ezzel, akkor hát én ki nem mondtam semmit, de mégis az egész lényünk arra utal, hogy valamit el akarunk hitetni a másikkal, tehát nem vagyunk becsületesek, nyíltak, teljesen tiszták és egyenesek. Nagyon elgondolkodható számomra az az ige, ami a példabeszédek könyve 6. fejezetének a 12. és 13. versében van. Nézzük meg ezt az igét, milyen kifejezéseket használ itt a Szentírás. Példabeszédek könyve 6. fejezet 12-13. versében a haszontalan emberről és a hamis férfiúról beszél. És azt mondja ez az ige vers, Példabeszédek könyve 6. fejezetének 12. és 13. verse, hogy haszontalan ember, hamis férfiú, aki álnok szájjal jár, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jelt ád. Ugye mennyire a hamisságnak a leírása, ami érzékelteti, hogy nem teljesen őszinte, nem teljesen becsületes. Igen, az ujjaival is jelt ád, szól az ő lábaival is, minden módon azt hunyorgat a szemével, tehát nem egyenes a beszéde, nem egyenes a magatartása. Igen, az Úr óv bennünket ettől. Ugyanebben a könyvben, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 24. és 25. versében, ezért olvassuk ezt a fontos kérést, Példabeszédek könyve 4. fejezet 24. 25. versben. Vesd el tőled a száj hamisságát és az ajkak álnokságát, távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Minden hamisságot vess el magadtól, és a te szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Se egy kicsit jobbra, se egy kicsit balra, teljesen tisztán, becsületesen, egyenesen. A másik megnyilvánulása ugye a hamisságnak, amikor nem a beszédünkben hamiskodunk, hanem a cselekedeteinkkel. Erre most azért nem térünk ki részletesebben, mert idáig erről szóltunk Ananiás és Szafira történetével kapcsolatban. Ugye, amikor valaki nem teljesen becsületes az ő cselekedeteiben. Hadd kérdezzem meg, ez csak Ananiás és Szafira esetében volt jellemző? Vagy manapság is jellemző ez? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a világot a hamisság átszövi. Emberek szinte elképzelni nem tudják azt, hogy lehet teljesen tisztán, egyenesen és becsületesen is élni. Ugye a kiskapuk, a hamisság, a megtévesztés, az álnokságnak a cselekedetei, ugye ezek borítják el a világot. Igen, a másik a tettekben, a cselekedetekben megjelenő hamisság, és a harmadik pedig, amit szeretnék megjegyezni, a gondolatban megjelenő hamisság. Miért veszélyes mindez? Tudnélik, egyik a másikából fakad. Ananiás és Szafira esetében is mi volt a esemény sorozat? Ugye először megfogant, ugye ott volt bennük a kapzsiság. Utána a kapzsiság következtében az ő gondolataik is megromlottak, és elkezdtek hamisan gondolkodni. Ugye a gondolatuk megromlott. Oda viszünk valamennyit, majd ők azt fogják gondolni, hogy az az egész, mi is jól járunk, ők a gondolataikban megjelent a hamisság. Mi lett ennek az eredménye? Tettekben is bekövetkezett a hamisság, mert odavitték azt, és azt a látszatot keltették, minthogyha az egészet odaadták volna. És aztán csak zárójelbe jegyezzük meg, utána mi lett ennek az eredménye és folyamánya? A nyílt hazugság. Utána már mindez a hamisság, annak a leplezése, ugye, mert ezt el kell kendőzni, mert kínos az, hogyha kiderül, akkor utána már jön a nyílt hamisság, jön a nyílt hazugság. Igen, ez a folyamat látható az ő életükben is. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni, hogy miért ennyire veszélyes a hamisság, és az Isten miért nem tudja elfogadni a hamisságnak semmilyen megnyilvánulását sem az emberi életben. Lapozunk egy igéhez a Timóteusi második levélben, a Timóteusi második levélben a második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben egy szakaszban Pál apostol nagyon komoly figyelmeztetést ad nekünk a hamisságtól való óvás jegyében. Így olvassuk az ige szakaszt, a Timóteusi második levél, második fejezet 19-től terjedő verseiben ezt olvassuk. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cseréből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Nézzük meg ezt az igét részleteiben, nézzük meg, hogy hogy kezdődik maga az ige szakasz. Mennyire komoly felhívás, milyen figyelem felkeltő mindjárt ennek a gondolatnak a bevezetése. Azt mondja Pál apostol, mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecséte ez. Az Isten kormányzásának, velünk való bánásmódjának, az ő trónjának az alap pilléreit említi Pál apostol. És azt mondja, ismeri az Úr az övéit, ez az egyik. Ismer minden emberi szívet. Bármit teszek, bármit mondok, ő minden emberi gondolatot jól ért, minden emberi szívbe belelát, ismeri az övéit. És utána mit mond? A másik pedig így hangzik, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Tehát kereszténység és hamisság nem összeegyeztethető. Ugye ezzel kezdtük, hogy ez a kereszténység ellen a legnagyobb támadás, a hamisság. Azt mondja, álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. És nézzük meg ezt a példát, amit ezek után mond Pál apostol, elmond egy házat, ugye azt mondja, hogy nagy házban vannak aranyedények, vannak ezüstedények, és utána azt mondja, hogy vannak fából és cseréből való edények. Ugye egy nagyházban valóban mindenféle edények vannak. És utána mit mond? És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent ez, hogy némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra valók. Ebben a házban melyik a tisztességre és melyik a gyalázatra méltó edény? Az arany és az ezüst a tisztességre méltó edény, és a fából és a cseréből való edény az a gyalázatra méltó edény? Nem. Hogy folytatódik tovább? Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, mit jelent, hogy ezektől, mire utal? A hamisságra. Ugye, amiről az előbb beszél, hogy álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Azt mondja, tehát ha valaki magát ezektől, a hamisságtól tisztán tartja, akkor tisztességre való edény lesz, és megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Tehát ezzel azt mondja, hogy igen, egy házban. A ház milyen hasonlat? Az Isten egyháza, az Isten népe, az ő gyülekezete. Azt mondja, hogy ott vannak különböző képességű emberek. Vannak sok talentumosok, arany, ezüst edény, vannak kevesebb talentumosok, fa, cseréből való edény. De mit mond ki az ige? Krisztus kit tud használni az ő népe között, az ő egyházában? Azt tudja használni, aki magát a hamisságtól megtisztítja. Nem tudja használni azt az edényt, amelyik lehet, hogy aranyból való, de ott van rajta a repedés, a hamisságnak a repedése. Nem használható eszköz. Mint ahogy egy edény is, akármennyire nemes fémből való, de ha el van repedve, nem tudjuk használni rendeltetésszerűen. Míg az a fa és cserépedény, ha nincs rajta repedés, milyen jó szolgálatot tesz, hasznos. Tudjuk használni a háztartásban, kiválóan tud segíteni nekünk bizonyos feladatok elvégzésében. Igen, ezt mondja az ige, hamisság és Krisztus követés nem összeegyeztethető. És miért volt, térjünk vissza a történetünkhöz, miért volt ez a szigorú büntetése Istennek ezen a cselekedetem, a hamisságnak ezen a megnyilvánulásán Ananiás és Szafira életében? Miért nyilvánítottak Isten így, ilyen módon nyíltan az ő nem tetszését? Mert azt hiszem, hogy ez egyértelmű, nyilvánvaló isteni ítélet volt. Azért, mert Isten pontosan látta, hogy szükséges megóvni ezt a fiatal, induló gyülekezetet a hamisságtól, hogy nehogy felhíguljon a gyülekezet. Az Úr hatalmas munkát akart elvégeztetni velük, el kellett vinniük az evangéliumot, a Krisztusról szóló evangéliumot hatalmas területekre. El kellett indítaniuk a kereszténységet, gyülekezeteket kellett alapítani, amit meg is tettek. De ezt a maguk erejével nem tudták volna megtenni. Mire volt ehhez szükség? A Szentlélek hatalmas áldására volt ehhez szükség. És a Szentlélek, mit mutatott meg az Úr? Nem nyugodhat meg a hamisság cselekvő emberem. Ezért nem engedte az Úr, hogy egyebek közébük keveredjenek és elegyedjenek. A következő alkalommal fogjuk majd ezt az igét áttekinteni. Az Úr tisztán akarta tartani az induló gyülekezetet, hogy hamisság, képmutatás ne furakodjon az ő népe közé. Szeretnék visszahivatkozni az apostolok cselekedete második fejezetének a 46. versére, amit már az elején is olvastunk, meg a második fejezet áttanulmányozásakor is olvastunk. Mi volt a jellemző rájuk? És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. A tisztaság volt jellemző rájuk, az életük tisztasága volt a bizonyítéka az evangélium hatalmának. Ezért szaporodott naponta a gyülekezet üdvözülendőkkel, és ezért nem engedte az Úr, hogy felhígódjon a gyülekezet, hogy olyanok elegyedjenek közéjük, akik csak képmutatásból, haszonlesésből válnak az ő követőivé. De szeretnék még egy gondolatot felvetni. Muszáj erről is szólnunk, mert még az elején említettük, hogy minden alkalommal, amikor apostolok cselekedetének valamelyik fejezetét, történetét áttekintjük, akkor a jelenre vonatkozóan is merítünk tanulságot és levonunk tanulságot az adott eseményből. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből az eseményből a mi részünkre vonatkozóan, sőt, a kereszténység egész történelmére vonatkozóan. Költői a kérdés, amit fölteszek, és egyértelmű ugye a válasz rá, de a kereszténység történetében, nem a világban, a kereszténység történetében csak ez az egy hamisság jelent meg, Ananiás és Szafirának a hamissága. Ugye, mondom, költői a kérdés. Az Úr mégiscsak ezt az egy hamisságot büntette meg így, ilyen látványos módon. Miért? Az első volt. És ezzel az Úr kifejezte és megmutatta, hogy ő közösséget a hazugság, a csalás, a leplezés, a hamisság semmilyen cselekedetével nem tud vállalni. Lehet, hogy valaki utána látszólag elfogadja a Biblia tanítását. Lehet, hogy valaki keresztényé lesz. Lehet, hogy valaki hívőnek mondja magát. De ha az életében nem fordul szembe a hamissággal, akkor Istennek semmi köze nincs ahhoz az emberhez. És azt akarta az Úr megmutatni, hogy ő soha semmilyen körülmények között a lelkét nem tudja ehhez adni, és nem tudja szentesíteni ezt az eljárást és ezt a cselekedetet. Miért volt erre szükség? Milyen szomorú igét olvastunk az elején. Jézus azt mondja majd emberek sokaságának, akik hivatkoznak arra, hogy hát mi vallásos életet éltünk, mi hívői életet éltünk. Jézus mit mond, nem ismerlek titeket, mert ti hamisságot cselekedtetek. A vallás leple alatt, a Biblia igazságainak a leple alatt megtűrtétek a hamisságot az életetekben, és így akkor sem volt közötök hozzám, mert én a hamissággal semmilyen módon közösséget nem vállalok. De az örök életben semmiképpen nem lehet részetek, mert nem megy be abba semmi tisztátalan, ahogy mondja a Jelenések könyve. Sem aki szereti és szólja a hazugságot, a hamisságot. És a Biblia azt mondja, szomorú proféciát mond Isten a Pál apostolon keresztül, azt mondja a végidőre előre tekintve, hogy a kereszténység annyira át lesz szőve a hamissággal, annyira át lesz szőve bűnökkel, és mindeközben a kegyesség látszatával, hogy valóban ez a leírás szinte ijesztő az ember számára. Azt mondja Pál apostol, hogy az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, kegyetlenek, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, vakmerők, inkább a gonosznak, mint Istennek kedvelői, sorolja vége láthatatlanul a bűnök sokaságát. És utána mit mond? Akiknél viszont megvan a kegyesség látszata. Tehát mindez hamisság, mert kívülről a hitet mutatni, kívülről a Biblia igazságait vallani, de közben az életben nem megvalósítani, ez az Isten számára elfogadhatatlan magatartás. És azt mondja, hogy sajnos a kereszténységben ez lesz majd egyre inkább jellemző, de az Úr ezt mutatta meg az elején, hogy ő akkor sem tudta elfogadni, végig a kereszténység történelmén belül sem tudta elfogadni, ma sem tudja elfogadni, és soha nem tudja elfogadni a képmutatást, a csalást, a hamisságot. És ezért figyelmeztet bennünket ez a történet erre, hogy forduljunk szembe, aki a Krisztus nevét vallja, forduljunk szembe a hamissággal, álljunk el a hamisságtól, és tisztán, egyenesen, őszintén kövessük Krisztust. Ezért mondja a laodíciai levélben Jézus Krisztus, hogy vaj, ha hideg volnál, még az is jobb, mint hogy így langy meleg vagy, mint hogy hamisságot melengedsz magadban, de mégsem fordulsz vele nyíltan szembe, hanem egy látszatot kelted, az igazság látszatát, ami hamisságot takar, és ezért nincs erő a kereszténységben. Mit mondtunk? Ezért volt hatalmas erő az őskeresztény gyülekezetben. Naponta ezrek csatlakoztak hozzájuk. Miért? Mert az életükben levő tisztaság kiáradt. A Szentlélek ezt meg tudta áldani. de a mai kereszténység életét ezért nem tudja az Úr megáldani, mert tele van leplezett hamisságokkal, nem tiszta egyenes dolgokkal, amire ő soha nem tudja az áldását adni. És azért akar bennünket felrázni, hogy ebből megszabaduljunk, szembeforduljunk mindezzel, hogy ne egy önámításba éljük a mi hívői keresztény életünket, hanem amikor Jézus eljön, akkor hallhassuk az elismerő szavakat, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.

Szeretettel köszöntök ismét mindenkit Biblia és Jog című eladássorozatunk 6. alkalmával. A mai alkalommal családjogi témákat fogunk átvizsgálni a Biblia szempontjából, összevetve természetesen, hogy hogyan gondolkodnak egyes jogrendszerek mindenről. Maga a család fogalom az szintén elég régi keletű. Úgy is mondhatnánk, hogy egyidős az emberiség történetével. Valójában, mint jogi fogalom, markáns módon a római jogban jelentkezik először. Korábban ugye a görögöknél azért találkozunk a patriarchátus fogalmával, de mint jogi kényszerítő eszközzel, illetőleg olyan jogi környezettel, amelyet szabályozni kell, elsősorban a 12 tábás törvényeknél találkozunk először. Ugye itt jelenik meg a pater familias fogalma, ugye a családfő vagy családapának a fogalma, ami hát tulajdonképpen a házurát jelenti szűkebb értelemben, és ez általában a legöregebb és legrangosabb férfi volt a római háztartásban. A családfő hatalmát az úgynevezett patria potestas jelenítette meg, ez az úgynevezett apai hatalom. A 12 tábás törvényeknél ugye a pater familias rendelkezett a vitae necessae potestas hatalmával. Azaz a felesége, gyermekei, rabszolgái, és hát életkortól függetlenül mindenki más, aki a családhoz tartozott, fölöttük ez a pater familias rendelkezett teljes hatalommal, ami alatt azt is érteni kell, hogy élet és halál fölött dönthetett. Ez a korlátlan hatalom, ez a római jog története során csak némileg enyhült, amikor ugye cenzorok ellenőrizhették, hogyha indokolatlan volt ennek az érvényesítése, de valójában a gyakorlatban ez végig a császárkorban is korlátlan hatalom volt. Érdekes módon Nagy Konstantin vetett ennek véget, aki a filius familias, vagyis hát a gyermek, a család gyermekje fölötti ítélkezést és az ő megölését gyilkosságnak minősítette. Ebben természetesen azért van némi ellentmondás, mert ő maga azon kívül, hogy saját feleségét is megölette, Faustát, a fiát is eltette a láb alól, Krispuszt, sőt a sógorát és még az unoka öcseit is, tehát nem lehet azt mondani Nagy Konstantinról, akinek most ugye hatalmas kultusza van, iskolákat neveznek el róla, és mint egy az állam és az egyház összefonódásának, vagy együtt erősödésének a jelképévé vált. Azért ő maga személyében ez nem igen támasztotta a lánál, és inkább mert csak a hagyomány szerint keresztelkedett meg a halálos ágyán. Azt még azért érdekességként el lehet mondani, hogy azon túlmenően, hogy Konstantin Nápolyt ugye ő építette, ez egy hatalmas, a krónikák szerint 18 méter magas aranyszobrot is emeltetett Helios emlékére, tehát azért a kereszténység nem voltam közel hozzá. Minden esetre ő volt, aki ezt korlátozta, tehát lehet, hogy saját példáján okult, mert Krisztus halálát megbánta, már az saját fia halálát megbánta, de egyébként, ahogy említettem, maga a pater familias jogkör, az gyakorlatilag változatlan volt. Ez a bizonyos apai hatalom, ez benne gyökerezett egyfajta patriarchális társadalomnak a képébe, ahol valójában ugye a családfő az, aki mindenek felett áll. Látszólag a Biblia is ennek az alapján áll. Tehát amikor találkozunk azzal a kifejezéssel, ugye első Mózes könyvében, rögtön a 18. fejezetben, ahol ugye Ábrahámmal összefüggésben így olvassuk, hogy mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját,
igazságot és törvényt érvén. Tehát itt ugye azt látjuk, hogy Ábrahám, mint egy uralkodna a családján, és a beleegyezésük nélkül ügyet követni kell. Amit ő gondol, nekik is azt kell gondolni. Első megközelítésre ez valóban egy patriarchális gondolatmenetet tár elénk. Aztán, amikor ilyenekkel találkozunk, például a példabeszédek könyvében, hogy ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Vagy másutt, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Látok itt is a testi fenyítésnek egy nagyon adekvát módjával találkozunk. Igen, ám csak mégis minek a szolgálatában áll ez? Egyáltalán önmagában kell ezt emlélnünk. Tehát ahogy a világban találkozunk az atyai hatalommal, amely valójában olyannyira érvényesülni is tud, hogy a történet tele van azokkal a példákkal, amikor az apák elteszik lábuk alól a gyermekeiket, vagy éppen fordítva a gyermekek az apjukat, testvéreiket. Mi az, ami emögött áll? Mi az erkölcsi gondolat, amelyet közölni akar bennünk itt a Szentírás? Hát mindenekelőtt a 10 parancsolat, 5. parancsolatában találkozunk a családvédelmével. Ugye tiszteld atyádat, hogy hosszú életű legyél a Földön. Ugye? Ehhez hozzáteszi még a Szentírás, hogy ez a Föld nem akármilyen Föld. Tehát úgy tiszteld a te atyádat és anyádat, hogy hosszú életű leszel a Földön, amelyet az Úr Istened ad te néked. Ez a Föld azonban nincs meghatározva közelebbről. Az Isten azt mondja, hogy az a Földről, arról a Földről van szó, amit ő majd ad. És ilyen értelemben ki is vetíti ennek a határait. A múlt alkalommal beszéltünk elég részleten az örökségről, hogy mi az, amit az Isten örökségű szám az embernek. Mi az, amit eleve odadott, és amit ismét oda kíván adni megújított formájában. Itt az egész Föld kerekségről van szó tehát, ahogyan a múlt alkalommal is láttuk. Viszont ez a meghatározás, amely a tiszteletre hívja fel a figyelmet, valamitől óvni akar bennünket. Ez közelebbről a Kolosszeiekhez írt levélben, mégpedig a 3. fejezetben így olvashatjuk. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek, mindenben, mert az kedves az Úrnak. De itt nem áll meg a gondolatmenet, hanem folytatja. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Azt látjuk tehát, hogy Istennél mindig megvan a serpenyőnek mind a két oldala, hogy ő szerető és igazságos is egyszerre, ugyanígy az emberi kapcsolatokban is az egyenlőségre helyezi a hangsúlyt. Az első Timóteus levélben ezt így igazolja vissza. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők is. Adják meg szüleiknek a viszonttartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. Úgy jeleníti meg tehát a családot, mint egy olyan kapcsolatrendszert, amelyben nem pusztán az egyik fél ad, a másik pedig elfogad. Nem az egyik fél az, amelynek követelni valója van, a másiknak pedig teljesíteni valója. Hanem úgy jeleníti meg, amelyben ha időben eltolás is van, hiszen egy szülő, amikor neveli a gyermekét, akkor mindenét adja neki, de a gyermekben fel kell, hogy nőjön az a fajta erkölcsi kívánalom, hogy ezzel ő tartozik. Mégpedig oly módon tartozik, hogy amint ő kapta ezt a szeretetet, vissza is kell adnia ezt. Viszont tartozásként jelenik meg.
hogy Pál apostol másképp mondja, hogy senkivel, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet tehát egy viszonttartozásként jelenik meg. És mi ennek a célja? Ennek az a célja, hogy a gyermek a szülő szeretetén, odaadásán, együttérzésén, igazságosságán, vagy éppen az, hogy hosszan is eltűr sok mindent a gyermeke miatt. De mégis ezáltal tudja megtapasztalni Istennek ezen jelenleg tulajdonságait. Hiszen így ismeri meg Isten szeretetét, akit nem lát, így ismeri meg Isten hosszú tűrését, akit nem lát, így ismeri meg mindazokat a jelen tulajdonságokat, amelyeket Isten a szülőkön keresztül akar először is közvetíteni. Isten ilyen módon keres magának munkatársakat, hogy az ő jelen tulajdonságait rajtuk keresztül tudja megmutatni, és ezáltal legyen ő az ő jelleme is vonzó mások számára. Így aki megtanul bizalommal lenni a földi jótalmazó iránt, az majd bizalommal lesz az Isten iránt is. Isten egyfajta nevelésben akar bennünket részesíteni. Így jutunk el a családnak egy különleges formájához, amelyet a Szentírás is néven nevez, bár jól lehet emberi fogalomként használunk. Ez pedig először is, és a legszűkebb értelemben ugye a házasság intézménye. Két ember szövetsége, ha úgy tetszik. Legszűkebb értelemben még gyakorta mondják is, hogy a legkisebb társadalmi egység. Hiszen már két ember házasságát is családnak lehet nevezni. Az egy más kérdés természetesen, hogy az a fajta családmodell, amit a történelemben látunk, és amelyet hangzatos szavakkal ma már úgy igyekeznek másképp beállítani, de gyakorlatban azért kiegyeznek vele, nevezetesen, hogy ebben a házasságban a férfi az, amelyik viszi a szerepet, a prímet, a nő pedig alávetettségben van. Alárendelt szerepet kell, hogy betöltsön. Ezt manapság úgy mondják, ugye, a keresztény áltatoskodása, hogy a nőnek ugye az a szerep, hogy szüljön. Elsősorban gyerekeket neveljen, és ebben teljesedjen ki. Hát ez természetesen ez a gondolat nem egy 21. századi gondolat. Ez valójában majdnem, hogy egyidős az emberiség történelmével. A női alávetettséget még olykor a Bibliában is szokták igazolva látni. Ugye itt találkozunk rögtön a bűneset után Isten kijelentésével. Ugye epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Látszólag itt tehát egy alávetettségről, egy uralkodásról van szó. Ez a gondolat pedig végigvonult az emberiség történelmén. Hogy ez mennyire így van, a házasság töréssel kapcsolatosan például itt találkozunk, és hogy nem nemzetközi példákat hozzunk, ezért mondom a mi első törvényünket, amely ugye István királyhoz kötődik, annak is az első törvénykönyvéből idéznék. Ha valaki az ispánok közül megrögzött szívvel és lelkével megfeledkezve, ez csak ilyen zárójeles, tudhatjuk be, ami távol legyen a hűséget megtartók szívétől. Tehát, ha valaki az ispánok közül felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, ez ugye erősen hangzik. Ha felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, a királyi tanács határozata szerint 50 tinóval egyezzék meg az asszony rokonaival. És vezekeljen az egyházi törvények parancsai szerint. Ha valamelyik vitéz, vagy gazdagabb ember esik ugyanazon bűnbe, ugyanazon tanács végzése szerint fizessen a rokonoknak 10 tinót. És vezekeljen. Ha pedig a népből való ember követi el ugyanezt a bűnt,
öt tinóval egyezzék meg rokonokkal, és vessék alá az említett bőjtnek. Tehát ugye ebből is látjuk, hogy a nő értéke úgy csökken, ahogy a férj vagyoni viszonyai. Mondjuk öt tinó ára se volt kevés, azért lássuk be, hogy akkoriban az egy komoly érték volt. Egyik alkalommal próbáltuk is az egy dinárt tinósítani, de azért megfordítva ez nem így működött. Tehát ha a feleség megölte a férjét, akkor az gyilkosságnak számított. És az annak a következménye a halálbüntetés volt. Tehát ez a fajta viszonosság, ez nem köszön vissza az egyébként a jelen alaptörvényünk szerint ugye a nemzeti hagyomány részévé vált a törvényhozásnak, az első törvényünkkel, ugye a Szent Istváni első törvénykönyvvel. Ezzel szemben viszont mit látunk a 10 parancsolatban? Ugye a 7. parancsolat megfogalmaz egy kívánalmat, viszonylag rövidet. Ugye azt mondja, hogy ne légy házasságtörő. Sőt, ugye, ahogy tudjuk a parancsolatoknál, ez a legfelsőbb fok, fölötti fok. Ugye van egy ilyen megerősített foka ennek a felszólító módnak, amelyet talán így is mondhatnánk, hogy nem törsz házasság. Ugye egy kijelentő mondatban ez még erősebben hangzik. Nem törsz. Ugye ennek a magyarázatát kell csak megkeresnünk. Ennek a magyarázata pedig abban állhat csupán, hogy valakit védeni kell. Védeni kell valakit, ami valamilyen szempontból kivételes. Hogy miért kivételes, vagy hogyan lesz kivételes, abban különbözhet a világi törvénykezéstől, és általában véve az emberi jogrendszert, hogy nem egy emberi intézményt véd, nem vagyont véd, nem egyfajta társadalmi érdeket véd ez a törvény, hanem ellenkezőleg valamire rá akar vezetni. Tehát sokkal fontosabb dolgot akar elénk állítani, mint attól, hogy egy intézményesített emberi közösséget védjen. Mégpedig azt, hogy Istenhez, magához vezesse az embert. Azt a körülöttünk lévő világból is láthatjuk, hogy a bűnös ember jelleme alkalmatlan a házasságra. Hogy az ösztönös természet, a benne lévő sok-sok rossz tulajdonság miatt miről van szó? Két ember találkozik, és akkor ígéretet tesz egymásnak, hogy én majd szeretni foglak. Örökké. Ráadásul, hát még nem is ismerlek. Hát egy ember megismeréshez egy élet is kevés. Hát hogy milyen szövetségről van itt szó? Hát ahogy ugye Karinti Frigyes találom megfogalmazta, hogy a nő meg a férfi soha nem érthet egyet. És miért? Mert ugye a férfi a nőt akarja, a nő meg a férfit. Hát az emberi természet alkalmatlan erre. Isten mégis megerősítette ezt a bűneset után az eredeti szándékát. Mi lehetett ezzel az ő gondolata? Mit akart ezzel elérni? Nem többet, mint azt, hogy a házasság két ember kapcsolata a szeretet iskolájává váljon. Egy olyan iskolává, ahol meg lehet tanulni valamit. Ugye első Mózes könyvében, rögtön a második fejezetben ezzel találkozunk. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársat. Itt a Károli Biblia hozzáteszi egyébként nagyon helyesen, jól lehet az eredeti héberben ezzel nem találkozunk, hozzáillőt. Ezzel mint egy érzékeltetni akar, hogy nem a külsőségekben kell megtalálnod azt, akivel egyfajta szövetségre akarsz jutni. Nem a külsőségekben kell ezt megtalálnod,
hanem valami olyasmi, olyan értékekben, amelyek a te értékeidet kiegészítik, vagy a te értékeidhez hozzá tudnak adni valamit. Jól érzékelteti ezt Károli, de a maga segítőtárs elnevezésre a példabeszédek könyve 4. fejezet is rávezet bennünket. Itt ugye így magyarázza a Szentírás. Sokkal jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek. Mert azoknak jó jutalmuk volt az ő munkájukból, mert ha elesnek is, az egyik felemeli a másikat. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, akit őt felemelje. Hogyha együtt feküdnek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél el nem szakad. Ugye itt már megjelenik egy különleges meghatározás, hogy itt nem csak két emberről van szó, van egy harmadik is. Van egy harmadik kötél is. És ez a harmadik kötél, amelyre próbál itt rávezetni bennünket ez a gondolatmenet, természetes magyarázatokat ad két ember kapcsolatára. Segítsük egymást. De itt többről is van szó. Van egy harmadik kötél is. És mi az a harmadik kötél? Mi az ember teremtésénél ezzel találkozunk, és ismét térjünk vissza a Mózes első könyvéhez. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére. Isten képére teremtette őt. Férfiúvá és asszonyjá teremtette őt. Férfiúkin elnevezéssel itt találkozunk először, és az asszony elnevezéssel, mint nővel. Úgy tűnik, hogy mintha két külön ember teremtett volna, két egymással össze nem illeszthető ember teremtett volna. Még mindig a patriarchális képnél vagyunk, de azt viszont látjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Mint hogyha Istennek két képe és két hasonlatossága lenne. Teremtette az Isten az embert az ő képére. Hát az ő képére akkor hogyan lehetséges, hogy az egyik férfi, a másik pedig nő? Az egyik alávetett, a másik pedig uralkodik rajta. Hogyan lehetséges ez? Közelítsük meg először onnan ezt a kérdést, hogy az magából az alávetettségből mi származik. Erre a kérdésre a középkori történelem is választ ad, nem kell egészen az ókorig visszamennünk. A nők teljes alávetettsége. Másodrendű megítélést eredményez. Ő egy másodrendű polgár. Láttuk ugye a Szent Istváni törvényben is ezt az elkülönítést, de hogy ennek az eszmei alapja micsoda, azt Aquinai Tamás tökéletesen megfogalmazta. Ő volt az katolikus egyház első olyan hivatalos egyházdoktora, ugye az első az Szent Ágoston volt, de az első olyan egyházdoktor, akit ma is úgy tekint a katolikus egyház, mint az ő kinyilatkoztatásainak és csalaszkodhatatlanságának a szellemi alapjára. Mindenhol a hivatkozások hozzáérnek el. Ő a következőképpen fogalmazta meg ezt a nők másodrendű megítélését. Az asszony, mondja Aquinai Tamás, az asszony a gyorsan növő gaz. Tökéletlen ember ő, kinek teste csak azért éri el gyorsabban a teljes kifejlődést, mert csekélyebb értékű, és mert a természet nem törődik vele. Íme Aquinai Tamás magvas gondolata arról, hogy hogyan kell a nőkre tekinteni. Ez a mondat tulajdonképpen összegzi is azt a fajta középkori gondolkodást, amelynek az utóélete azért elég erősen
nyomot hagyott a mai modern társadalmakban is, szeretnek is visszahivatkozni a keresztény értékekre. Ha néven nevezzük, azért talán nyílt színen kevesen azonosulnának ezzel, de mélyen belül azért a férfiasság azért el tudja fogadni különösen a magát kereszténynek nevező politikusok. Innen már tényleg csak egy lépés az, hogy találkozunk a cölibátus eszméjével is, amely a közérdelem ellentétben semmi köze nem volt az egyházi vagyonokhoz. Hiszen az egyházi vagyonokat korábban sem örökölhették a leszármazók. Az egyház vagyon az egyház vagyona volt. Ennek egy egészen más gondolatmenet húzódott meg. Hogy milyen gondolatmenet, arra érdemes egy pici kitérőt tenni azért. Ugye Ágoston, már említettem a nevét, az első egyház doktor, ő a házasságot egy szükséges rossznak, a szaporodás szükséges eszközének és a rendetlen érzéki vágyak legális kielégítési lehetőségnek tartotta csupán. Az ő óriási tekintélye miatt általánosan elfogadottan vált a katolikus egyházon belül az a nézet, hogy a szűzi állapot tökéletesebb, mint a házasság. Ő volt az, aki a nemi aktust elsődlegesen ugye a gyermeknemzésre korlátozta. Egyébként erre nincs szükség. Ezt követően, ugye nem tetsz a 100 év sem, és nagy Szent Gergely, ezt a pápát onnan lehet ismerni, hogy a purgatóriumot ő hozta be, mint dogmát a katolikus egyházba. Ő hozott először rendeletet a papok nősülése ellen. Ezzel olyan botránysorozatot indított el, hogy kénytelen volt még halál előtt visszavonni, de mégis maga a folyamat elindult. A gondolkodás efelől elindult, hogy a papoknak bizony nem kéne házasodni. Természetesen a bordélyházak és egyéb ilyen intézmények működése az szabadon folyhatott. Ez volt egyébként a középkori Rómának az egyik fő bevétele. Tehát például egyes számítások szerint a középkorban ez meghaladta a 20 vagy 30%-át is az éves bevételeinek Rómának. A bordélyházak adóztatása. Ha ugrunk viszont 400 évet, és majdnem 500 évet, 7. Gergely pápa volt az, aki már kötelező érvénnyel kiirdett az egész nyugati egyházra, hogy diakónus, pap, püspök, csak nőtlen férfiak szentelhetők. Tehát, és ha már egyházi személyek voltak, hiszen lehetett átfedés is, akkor már nem köthettek érvényesen házasságot. Ezt IV. Ince pápa pedig törvényerőre is emelte. A tridenti zsinat volt az, amely először fogadott el dogmát ebben a kérdésben, és ki is jelentette, hogy a nőtlen és szűzi állapot jobb és boldogabb, mint a házas állapot. Természetesen ennek is megvolt a háttere. Megvolt a háttere, praktikus háttere, hogy miért nem házasodhatnak a papok. Mindenek előtt a papi egzisztencia egy hierarchikus függést eredményezett. De nyilvánvaló, hogyha egy családi vagyon alakul ki, akkor ez a függés egyre kisebb. De az egzisztenciás függés az egyháztól van, akkor gyakorlatilag bármilyen fajta tévejgés az egyházból való kivetéssel jár együtt, rögtön teljes egzisztenciális kárhozatot is jelenti. Tehát nem pusztán erkölcsileg kerül kilátástalan helyzetbe az illető,
de anyagilag is. Tehát pont az ellenkezője igaz ennek a gondolatmenetnek. És hát természetesen ehhez pont az szolgáltatta az alapot, hogy ők egyébként is másodrendűek. Maga a cölibátus hivatalos bevezetése után egyébként nagyon sok papnak el is kellett válni, és hát természetesen az elvált asszonyok sorsa az nem volt irigylésre méltó. A Biblia egészen más alapon áll. Ő nem tekinti másodrendűnek a nőt. Máté evangéliumában így olvassuk Krisztus kijelentését. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és ezt mondta. Annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ketten lesznek egy testé, mondja Jézus. Lehet itt alárendeltségről beszélni ebben az összefüggésben? És mire utal itt Jézus Krisztus? Nem az előbb idézett Mózes első könyvének első fejezetének, de, hanem az 5. fejezetére utal. Ugyanis itt egy kevésbé ismert kijelentéssel találkozunk a Szentírásban. Mózes első könyve 5. fejezet 2. versében ugyanis ezt olvassuk. Ez már a 3. megismétlés a teremtésnek. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és megáldotta őket, és nevezte az ő nevüket Ádámnak. Ugye milyen érdekes? Férfiúvá és asszonnyá, és az ő nevüket nevezte Ádámnak. De tudjuk, hogy az Ádám kifejezés, az embert jelent. Azt is jelenti, hogy valaki. Korábban ugye mindig asszonyról beszél az írás. És amikor Éva neve megjelenik, az is egy másik név. Ugye az asszony az issá. Férfi az is. Éva alpa. Habba. Az élő, vagy életet adó. De ezt a nevet ugye akkor kapja, amikor Káint és megszülés, hát természetesen Ábelt is. Nagyon beszédesek ezek a nevek. Ugye Káinról beszéltünk a tulajdonjog kapcsán. Talán akkor meg is kellett volna említenem Káin nevét, hogy mit jelent. Káin neve ugyanis azt jelenti, hogy tulajdon. Szerzés. Ugye a merkantilista vallásosság kifejező alakja az nevében is hordja ezt. Nomen est nomen, ahogy a latin mondást tartja, nevében a végzete. És Ábel pedig ugye lehellet, tehát lélegzetet jelent. És mivel találkozunk itt? Még egyszer, férfiúvás asszonyát teremtett őket, és megáldott őket, és nevezte az ő nevüket Ádámnak. Tehát a férfit és a nőt is Ádámnak nevezte. Látunk itt különbséget, alárendeltséget, alávetettséget? Akkor már csak meg kell keresnünk az értelmét annak, hogy mit jelent ez az uralkodás, ami a bűneset után történt. Ugyanis a férfi és a nő összeilleszkedésének a Biblia az eltérő emberi természet miatti eltérő jellem tulajdonságokat jelöli meg. Itt van az, amikor értelmet nyer az alávetettség maga is. Ahogyan jeleztük a szórólapunkon is,
Az első Péter levél harmadik fejezetéből olvasnék egy nagyon rövid idézett szakaszt. Az első Péter levél harmadik fejezete így kezdődik. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük maga viselete által igenélkül is megnyeressenek, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. De egy hosszú mondatról van szó. Azt lehet mondani, hogy Péterhez még szokatlan is, ilyen hosszú páli gondolatmenetről van szó. Először is azzal kezdi, hogy hasonlóképpen. De ki ez hasonlóképpen? Jézushoz. Egy az előző fejezet ugyanis azzal végződik, legalábbis annak a gondolatmenete azzal végződik, mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát adva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ugye miben követtessétek? Hogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Erre utal Péter apostol. Erre mondja, hogy hasonlóképpen. És azt mondja, azt mondjuk engedelmeskedjenek. Ha azt gondolnánk, hogy itt valami nem alávetettségről van szó, nem egyfajta szolgálatról van szó, nem egyfajta odaszállásról, azok az eredeti görögben még erősebb kifejezéssel találkozhatnak, a hypatasso szó kifejezéssel, amely aláveti magát meghódoltni. Ezt jelenti. Tehát az asszony, mint egy vesse alá magát, mint egy teljes hódolattal szolgáljon az ő férjének. De vajon ez a gondolatmenet, ami egyébként az Efezusi levélben is visszaköszön, hiszen így kezdi Pál apostol az Efezusi levél 5. fejezet 21. versét, engedelmeskedjen, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ugyanazt mondja a hypatasso, de ő azt mondja, hogy egymásnak. Tehát vessétek alá magatokat. Tehát először van az engedelmesség kérdése, amely Krisztusra utal. A hypatasso egyébként kicsit rokonértelmű szó a hypomonéval. A hypomoné, amely úgy találkozunk a Szentírásban, mint béketűréssel, a Károli fordításban. De valójában ugye álhatatosságnak ott jelent, ez lenne a köznapi értelme. Az eredeti görög értelme még erősebb benné, mert alatta maradni a tehernek. Tehát nem menekülök a feladatok elől, hanem kitartóan hordozom azt. Alatta maradok a tehernek. Ez a hypomoné. Hypotasso, alá is vetem magam ennek. Tehát önként megyek oda. Nem arról van szó, hogy valaki alávet engem, hanem én vagyok az, aki alávetem magam. Mire utal ez? Ez az engedelmesség, ez az alávetés a szolgálatról utal. Mit mond Krisztus? Az emberfia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgálja, és életét adja sokat. Az engedelmesség e tekintetben a szolgálatra utal. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy hasonlóképpen, ugye Krisztushoz, az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, akkor nem alávetettségről beszél. Nem abban az értelemben, hogy már hát szolgáljátok már ki a férjéteket, mint kényekedve szerint. Hanem a Krisztus szerinti szolgálatról beszél. És mi ennek az értelme? Így folytatja, meg is világítja Péter apostol. Mert ha némelyek nem engedelmeskednének az igének, ugye hallják, de valahogy nem akarnak,
nem lesz élővé bennük, akkor lássanak egy példát. Milyen példát? Feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát lássák azt, hogy hogyan alakít át bennünket, hogyan alakítja Jézus a jellemét valakinek. Mint egy, hogy a Szentírás második fogalmaz, hogy mint egy élő parazsa gyűjt a fejére, látja az élő példát, a Krisztusi példát maga előtt. És így folytatja a másik félreértett gondolat, szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket. A fethetetlen életet értjük. De mi az, hogy félelem? Tehát nem elég, hogy engedelmeskedni kell, még félni is kell. Ráadásul ugye az eredeti görögben ugye a phobos szó szerepel, ismert szó ma is, fóbia, valamitől fóbia, tehát valamitől félni, rettegni, megijedni. És hát akkor milyen félelemről van itt szó? Milyen félelmet mutat be az asszony egy kapcsolatban? Hát ez a félelem, amit egyébként a Szentírás mindig megjelenít az Istennel való összefüggésben. Olyannyira megjelenít, hogy az Isten félelmet, mint egy önálló fogalomként is fordítja Kálvin. Az euszébia szót. A jó félelem. A Jelenések könyve 14. fejezetében, amely ugye a hármas angyali üzenetet tartalmazza, és az első angyali üzenet így szól. Láttam más angyalt is az égen repülni, akinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőségét. Tehát ez a fóbia, ez nem más, mint az a jó félelem, amely arra vezet bennünket, amelyel ugye a Jobb könyvében találkozunk, meg mi az Isten félelme? A gonosztól való eltávozás. Nem több annál, mint sem, hogy szembe helyezkedni a rosszal. Tehát amikor ezt a félelmet jeleníti meg a házasság példázatában Péter apostol, akkor ez a félelem nem a fértől való félelmet jelenti, nem ez jelenik meg az asszonyban, nem ezt jeleníti meg, hanem a bűn elkövetéssel szembeni félelmet, a rosszal szembeni szembenállás, szembehelyezkedést. És ez a fajta megközelítés. Egészen más megvilágításba helyezi az alávetettség kérdését. Ezért folytatja így Péter apostol, hogy a férfiak hasonlóképpen, ugye Krisztushoz hasonlóképpen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel. Ugye a gnózis szó szerepel itt, a tudás. Tehát, hogy szert adni egy megismerésre, amely megismerés által az Isten jellem tulajdonságaiban meggyökerezve az ő értelmét próbálom meg közölni a mindennapok során. Az Isten értelme legyen velem egy ilyen kapcsolatban. Férfiként ez a kötelességem. És még ehhez természetesen hozzáteszi, hogy itt nem pusztán az értelmes megközelítésről van szó, hanem bizony szükség van a nő felé az érzelmi intelligenciára is, nem csak az intelligenciára, mint gnózisra, hanem az érzelmi intelligenciára is, mert azt mondja, az asszonyi nemnek, mint gyöngébedénynek, tisztessége tévén. És itt mi, hogy folytatja? Mi következik ebből? Akik már ketten együtt örökös társak az élet kegyelmében. Az eredeti görögben a szüklénomosz szó szerepel. Az örökös társak tehát, a szüklénomosz, az együtt öröklő, társörökös.
Múlt alkalommal az örökösödés kapcsán találkoztunk ezzel a kifejezéssel, hogy örökös társak a Krisztusban. Tehát ez a kiemelt társ, ez nem egyszerűen örökös lesz, a férj és feleség együtt örökös társak lesznek. Ez azért is különös kijelentés, mert nem önmagában áll tehát, hogyha valaki egy ilyen szövetségben éli meg a Krisztus szeretetét. Ők már együtt örökölnek. És ez egy különleges elhívás, egy különleges állapot. Pál apostol ezt így jeleníti meg. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ugye az engedelmesség tartalmát ezelőtt kifejtettük. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Miképpen a Krisztus is szerette az egyház. Ugyanaz, mint Péter apostolnál. Engedelmesség az egyik oldalon, hypotasszó, a Krisztusban való engedelmesség, a másik oldalon a szeretet közlése. Ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörközés, vagy valami efféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdontestét. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból való. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. És lesz

egy emberi kapcsolat. Vele együtt viszont egy szükségszerű kapcsolat, ami nélkül nem lehetünk örökös társak. Természetesen az üdvösség útja más módon is nyitott az ember számára. De Isten mégis egy különleges iskolát rendelt, a szeretet iskoláját, ennek a megtanítására. Mi van, ha ez a szeretet iskolájába mi betörünk? Mi van akkor, hogyha ez a szeretet iskolát mi elvetjük? A Bibliában a házasság törésre két szó szerepel. Az egyik, ugye a 10 parancsolatban, amit már idéztünk, az abban szereplő náab szó. A másik szó azonban, ami többször szerepel a Szentírásban, ez pedig a piél, ami az Istennel szembeni házasságtörést is jelent. Lehet házasságra lépünk mi Istennel? Mit jelent ez? Ugye mindenek előtt az ős evangéliumban, ugye, ami a Mózes első könyvének 3. fejezetében a bűnbeesésben találkozunk, egy nagyon mély mondat szerepel. Ezt mondja ugyanis Isten. Ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, a te magod között és az ő maga között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ugye ez az ellenségeskedés, ugye a bűnnel szembeni lelkiismeretben történő ellenállás, ezt Isten mint egy ajándékként adja, rögtön orvosságként a bűnnel szemben. De ki között adja? Ugye mindeneket sátán rabta, de a másik a fél az az asszony. És itt az asszony, az isak szó szerepel, aminek egyébként a jelentés az Ádámmal ellentétben, ami egy embert, valakit jelent. Itt ugye nőnemi principiumról van szó, de jelenti azt is, hogy mindenki. Ki? Mindenki. Ki ez a mindenki? Ki az az asszony, aki nincs meghatározva közelebbről? Egy biztos, hogy nem egy konkrét nőről van szó, nem Éváról van szó. Hiszen értelmetlen lenne a kifejezés, mert azt mondja, hogy az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Úgy itt a súfige szerepel megrontani, hogy megrontjátok sátánt, a ti lábaitokat hamar, mondja Pál apostol erre utal. Az asszony a Bibliában az egyház jelképe. De kétféle asszony van. Van a hűtlen, és van a barátnő asszony, és van, ezzel ellentétben pedig van az igaz asszony, a szűz, a fiatal asszony. Mégis mi a különbség a kettő között? Mitől lesz hűtlen vagy parázna asszony valaki? Mitől lesz piél? Ezt olvassuk rögtön a példabeszédek könyvében, Isten kijelentésében. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz. És az én tanításomat, mint a szemed fényét, hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédeivel hízelgető idegentől. És íme, egy asszony elébe jön, paráznának öltözetében, álmok az ő elméjében. De miért? Így folytatja. És elhitette őt az ő mesterkedésének sokaságával, ajkainak hízelkedésével elragadta őt. Annak okáért most, fiam, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédére. Ne hajoljon annak útjaira te elméd, és ne tévejegj annak ösvényeim. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megelettek. Példabeszédet 7. fejezetében Isten valami rémületes dolgot tár elénk. Mégpedig azt, hogy a vele való szövetség megtörése egy olyan paráznaság, amely nem önmagában áll, nem egy ellenszegülésből áll,

hanem egy elhitetésből áll. Egy olyan szellemi eszmei hatalomról van szó, amelyet az asszonya jelenít meg, de valójában emögött a sátán áll. És azzal az elhitetéssel, amelyel ő rendelkezik, sok hívet tud szerezni. Föl tud növekedni, egészen a szentek serege ellen, hogy azokat elpusztítsa. Ez a paráznaság nem egyszerűen a törvény megszegéséből áll, amelyet Isten mint egy tilalomfából állított elénk, hanem a törvény céljának a beteljesülés elleni munkálkodásról van szó. Isten ugyanis az ő törvényét élővé és megelevenítő erővé szánta. Nem önmagában, mint egy nomokratikus eszközt akarja megjeleníteni, mint általában véve a jogrendszerek. Vagy alkalmazkodsz hozzá, vagy ha ezzel szembenész, megbüntetünk. Ahogy láttuk mindez idáig, a bűn, a szembe való helyezkedésben a törvény a legnagyobb segítségünkre van. Hiszen amíg nem volt törvény, mondta Pál apostol, bűn se volt. És a törvény a Krisztusra vezérlő mester lett. Ha nem lenne törvény, nem is tudná, mi a bűn, mondja Pál apostol. Az ezzel való szembehelyezkedés azonban nem egyszerűen egy másképp gondolkodás jelent, ahhoz el kell hitetni valakit. Mit mond? Íme egy asszony elejébe jön, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében, és elhitette őt az ő mesterkedésének sokaságával. Jeremiásnál ez így jelenik meg. Nos hát, mondja Jeremiás a harmadik fejezetben. Ha elbocsátja valaki az ő feleségét, és eltávozik tőle, és más férfiúvé lesz, vajon visszamehet-e még a férfi ő hozzá? Nem lenne a föld fertelmesen megfertőzve? Te pedig sok szeretővel paráználkodtál, és visszajönnél hozzá, mondja az Úr. Emeld fel szemeidet a magaslatokra, és lásd meg, hol nem szeprősítettek meg téged. Az utakon vártál reájuk, mint az arab a pusztában, és megfertőztetted a földet paráznaságaiddal és gonoszságaiddal. Mindamellett, amint hitszegővé lesz az asszony az ő társa iránt, úgy lettetek hitszegővé irántam, Izrael háza. Látjuk tehát, hogy itt a piel, a házasságtörés példáját alkalmazza Isten a vele való kapcsolatra is. Ahogy hitszegővé lett az asszony az ő társa iránt, úgy lettetek hitszegővé irántam. Ezt a fajta szövetséget megtörni, az Isten beszédéhez hűtlennek lenni, ez nem önmagában áll. Nem egy pillanatnyi elmezavar. Ez egy alapállás kérdése. Az Isten legnagyobb küzdelme, ami jellemünkért abban van, hogy kimozdítson bennünket mindazokból az ítéletekből, amelyekkel magunkat fertőzzük. Isten legnagyobb munkája abban áll, hogy mindazonnal áltatjuk magunkat, mindazonnal elhitetjük magunkat, abból mozdítson ki. Hogy én jó helyen vagyok, hogy én jól gondolkodom, hogy én helyesen látok, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Hogy ebből az állapotból mozdítsunk, és meglássuk, hogy mi vagyunk a vakok, a mezítelenek, a szegények. És valóban rá támaszkodjunk. És hogy ez mennyire fertőz, ez a hitszegés, amit a Biblia paráznaságnak, házasságtörésnek, pielnek nevez.
Így olvashatjuk. De elbíztad magad szépségedben, és paráznává lettél híred szerint. Elárasztottad paráznaságaiddal minden melletted elmenőt. Legyen kedve szerint. És vetted a te fiaidat és lányaidat, kiket nekem szültél, és megáldoztad őket azoknak eredelül. Avagy nem volt már elég paráznaságodból, hogy megölted fiaimat is, és odaadtad őket, mikor tűzben néki áldoztad. És minden keresztútnál megépítetted magaslatodat, és utálatossá tetted szépségedet, és két felébe tetted lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítottad paráznaságodat. Te, házasságtörő asszony, férje helyett idegeneket fogad el. Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékaidat minden szeretődnek, és megvásároltad őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságaidért. És különbség lett közted és más asszonyok között paráznaságaidban, mert utánad nem jártak a paráznák, te adtál bért nekik. Döbbenetes, és itt még folytatja Ezékiel, nem akarom az egészet felolvasni, de szinte hömpölyög ez a fajta gondolkodás. És megrázó előttünk. Mert azt látjuk, hogy itt egy olyasfajta gondolkodásról van szó, mert nem pusztán megfertőz másokat, nem pusztán elhitet másokat, de még magához is köti őket. Egzisztenciálisan magához köti, mert mit mond? Utánad nem jártak a paráznák, te adtál bért nekik. Tőled függnek. És az a fajta függés, amelyel másokat is megfertőz. Amellyel önmagát emeli, mint egy nagy paráznává. És másokat is hozzátesz. És a velő való közösség csak ebben lehetséges, ha elfogadják ezeket az elveket. Nem véletlen, hogy ma, amikor az ökumenizmus eszméje annyira virágzik, annyira kívánatossá vált, akkor az, aki képes az egzisztenciális biztonság látszatát is kelteni, és szellemi hatalomként mutatja be magát, az vonzóvá válik a maga tekintélyével. És nem hatnak ezéki a szavai. Aki világosan néhány nevezi ezt a fajta gondolkodásmódot. Isten zaklatottságát, fölháborodását, szomorúságát mi sem jelzi jobban, mint ahogy mondja, hogy Ezékielnél, hogy kiknek kedves voltál, és mindazokat, akiket szerettél, együtt azokkal, akiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttük, hogy lássák minden te mezítelenségedet, és megítéllek téged a házasságtörő és vértontó asszonyuk ítéletével, és véredet kiontom búsulásomban, és féltő szerelmemben. Hát Isten szeretetének egy végső megnyilvánulás, hogy ennek véget akar vetni ennek az állapot. De az is látszik, hogy csak ő tud ennek véget vetni. A Biblia különösen a profétikus könyvekben tele van ezekkel a kijelentésekkel, a hűtlen és parázna asszonyról. Jelenések könyvében is találkozunk ezzel. Ki ne ismerné a fennevadon ülő asszony képét. Nagy Babilont, a paráznáknak és a föld utálatosságainak adja. A paráznák ugye nőnemben szerepel, többes számban, tehát mint hogy a parázna lányok
hogy akiket magához vonz Ezékiel könyvében is, hogy őket is paráznává teszi. Ezzel ellentétben azonban Isten valami különlegeset is tud kínálni. Mert mindaz, ami küzdelmet ő folytat, nem lehet eredménytelen. És megjelenik a Bibliában, és mindig nagyon kontrasztosan az asszonynak egy másik képe. A tiszta és szűz asszony képe, az Isten beszédéhez hű egyház képe. Ézsás könyvében ilyen ígérettel találkozunk. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltó Izraelnek szentje, az egész föld Istenének hivattatik. Isten így mutatja be az ő tiszta egyházának. Férjed a te teremtőd. Ennek az asszonynak a férje, amely az Isten beszédéhez hű akar maradni. És egyedül ez az ő ismérve, mert semmi érdeme nem lehet, mint az, hogy ő ragaszkodni akar az Istenhez. Mert az Úrra néztem szüntelen, jobb kezem felől van, meg nem rendülök. És ebben benne van, hogy semmi érdemem nincsen. Csak tőle várom a szabadítást. És ezért folytatja ígéretében, az Ézsás könyvében Isten. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem gyaláztatsz meg, mert ifjúságot szégyenéről elfeledkezel, és özvegységed gyarázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltó Izraelnek szentje, az egész föld Istenének hivatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, úgy, mint megvetett ifjú asszonyt. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűltelek. És örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Hatalmas ígéretek ezek. Így viszonyul Isten azokhoz, akik az ő beszédében bíznak, akik segítségül hívják az ő nevét. És hogy mennyire tiszta ez az egyház, vagy hol van a mennyasszony képe, Ézsás erről sem feledkezik meg. Örvendezvén örvendeztek az útban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékíti fel magát, és még mennyasszony, aki felrakja ékességeit. Így jelenik meg tehát Isten képe, mint vőlegényé és az ő egyházának képe, mint mennyasszonyé. És hogy ez mennyire nem egyedül áll. Hóseás könyvében így olvassuk. Azon a napon ezt mondja az Úr. Így fogsz engem hívni, én férjem. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el magamnak, és megismered az Urat. Itt bontakozik ki előttünk tehát ennek a különleges kapcsolatnak és különleges képnek a mélysége. Isten a szeretet iskoláját a házasságon keresztül akarja bemutatni. És az ő ígéretétben is ezt látjuk kibontakozni, hogy így ismerhetjük meg őt. Egy olyan példát állít elénk, amelyben mint egy iskolát járhatunk ki, a szeretet iskoláját, amely Istenre vezet, és akkor a végén ezt tudja mondani. Hittel jegyeztelek el magamnak, és megismered az Urat, és azt mondom, én népem vagy te, ő pedig ezt mondja. Én Istenem. És ezt így folytatja a második korintusi levélben, mint egy ennek a gondolatmenetnek. Mert isteni buzgósággal buzgok értetek, hiszen eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, és mint szeplőtelen szüzet állítalak a Krisztus elé. Mert ők azok, Jelenések könyvében, a
mondat folytatása. Akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Nincs közük más. Az Isten beszédétől eltérő gondolkodásmódhoz. Ők csak az Isten beszédében bíznak. Nem fertőztetik meg magukat az elhitetéssel. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Összeolvasva ezeket az igéket, egy csodálatos kép bontakozik ki arról, hogy az Isten elgondolásában mit jelent a család? Mit jelent a házasság? Mit jelent az, amit hűségnek állítunk? Mit jelent belekapaszkodni, társként tekinteni egymásra, és ezen kívül megtanulni, hogy miért mondta Jézus azt, ti a barátaim vagytok. Hogy igazán milyen társunk lehet Krisztus az életben. Az egyetlen olyan társunk, aki felemel bennünket, aki képes arra, hogy értelmet adjon az életünknek, és örökös társként is tekint ránk. Látjuk, hogy ebben az elgondolásban az emberi megközelítések mennyire tökéletlenek, az Isten alkotta. Betonkemény jogrendszerhez képest. Nála nincs kétség, nincs bizonytalanság, nincs szubjektivitás. Arra felé visz bennünket, hogy megismertessen ezzel a gondolattal, hogy meg tudjuk szeretni az ő jellemét, és ehhez igazán tudjunk ragaszkodni. Itt most be is fejezném az előadást. Valójában a családjog, mint olyan kategória, látjuk, hogy Istennél egy sokkal nagyobb távlatokat nyit meg. Az ő családjába való tartozás pedig az ember első és talán legfontosabb szempontja kell, hogy legyen. Következő alkalommal az előadás sorozat befejezéseként pedig az Isten szabadságára való elhívást fogjuk kitárgyalni, hiszen a vallás és lelkismeret szabadsági kérdésekről lesz szó. Köszönöm a figyelmet, és ha van még kérdés, akkor az előadás után megbeszélhetjük. Köszönöm.

0: No, hát akkor elkezdjük a szabad fórum részét ennek az alkalomnak. Hát, igen. Igen, hogy másfél óra, tehát az a három órás befejezés az már a múlté, tehát nyilván erre nincsen esélyünk, mert nagyon jó érdemi kérdések és éles kérdések érkeztek itt ebbe a kis ládába. Fél négykor szeretnénk lezárni ezt az alkalmat. Nyilván, hogyha picit tudtok tovább maradni, akkor az csak jó, mert azt gondolom, sok mindent kell átbeszélni. Akkor kérném, hogy foglaljunk helyet, tehát aki részt vesz, aki nem, attól természetesen elköszönünk. Szervusztok, vidékre is mennek néhányan. És úgy nézne ez ki, hogy gondolkodtunk azon, milyen legyen a formája. Végül is a négy előadónk nem akarta vállalni azt, hogy ide kiülnek, de talán ez kevésbé természetes is lett volna. Úgyhogy arra jutottunk, hogy elhangzik majd egy kérdés, és akkor aki jelentkezik az előadóink közül, az fog rá válaszolni. Kérdezném közben, hogy ki az, akinek kérdése lenne. Tehát nyílt kérdés, nem ilyen papíros, mert itt van 9 nagyon jó, éles, érdemi kérdés. Ez már bőven ki is tölti a másfél órát. De ki az, akinek lenne még kérdezni valója? Tehát készfelelme is jelezzük. Gábor, látom. Más valaki? Jani, neked is? Jó. Tibor, neked is? Jó. Rendben. Evelyn? Köszi, igen, csak félve mert jelentkezni, de most már így jó. Rendben. Én azt hiszem, megpróbáljuk valamiképpen ilyen szendvics rendszerben csinálni, oly módon, hogy egy kérdés felolvasok innen a papírról, aztán egy valaki lesz közületek, aztán megint a papírról, megint valaki közületek, jó. Itt nagyon kérném, hogy aki válaszadó lesz, az nagyon fogja össze a mondandóját, mert rendkívül jók a kérdések, és rendkívül szerteágazóak, tehát picit túl fogjuk feszíteni valószínűleg ezt a másfél órát. Na de, akkor jöjjön a lényeg. Az első kérdés itt ezen a papíron. Ludeser, Zürher, majd Wilson megzsarolt lehetette az állam részéről. Ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon? Tehát így hangzik a kérdés. Tehát ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétszúzhatta volna-e az egyház szervezetét Magyarországon? Mi lett volna, ha? Ugye picit történelmietlen a kérdés, de azt gondolom, hogy teljesen jogos. Ki szeretne erre válaszolni? Zsuzsika? Gábor lesz a mikrofonhordozó, tehát akkor kérlek, hogy Zsuzsának vidd oda a mikrofont.
1: Igen. Tehát azt válaszolom erre, hogy ez nekünk is rejtély, egy bizonyos szempontból mind a mai napig, hogy nyugati szabad embereket, akik ide bejöttek, hogy mivel lehetett zsarolni. Az tény, hogy már mindjárt kormányváróteremben fogadták őket. Valakitől hallott, hogy Kádár János székébe ültették, valahol végigvitték a parlamentbe. Na de hát, ha ettől meghatódik egy egyházi képviselő, ez elég szomorú. Tehát részben volt ilyen nagy hízelgések, részben nyilván fenyegetések. Egy konkrétumot tudok mondani, hogy amikor Ludeser testvér azután a bizonyos 77-es beszélgetés után, ahol ott volt ő Lóna testvérrel, amit az előbb mondtam, újra bejött januárban. Lóna testvér nem jöhetett, mert neki nem adtak többet vízumot. Nem utazhatott be Magyarországra. Én szerintem ott követett el a világközösség egy nagy hibát, mert nem kellett volna Ludeser testvérnek se bejönni ezek után, hogy nem kapott Lóna testvér újra vízumot. És ha már bejött, végképpen nem részt venni az uniónál egy új választáson. Bocsánat, közben valaki kérdezte tőlem, mi az, hogy unió, hát ha másoknak is gond. Tehát az egész világközösségben uniónak hívják az egy országban lévő hetednapi adventista közösséget. Tehát most még lerövidítve unió, az a hivatalos adventista egyház, az az unió. És tehát itt említeném meg, hogy akkor ugye ezt végképp nem lett volna szabad a rendezetlenségben egy unió választáson részt venni. De a választás után, tehát bejött Lóne testvér nélkül egyedül, végig legalizálta, asszisztálta az unió választást, és utána hivatott minket. És azt mondta, hogy most fogadjuk el ezt az újonnan választott egyháztanácsot, ami persze kis variációval ugyanazokból az emberekből állt, és a problémák totál rendezetlenek, de mi ezt fogadjuk el, mert ha nem, akkor neki megmondták, hogy itt vér és könny, és nem tudom, mi fog folyni. Nem emlékszem a harmadik dologra, mit mondta, de azt mondta, vér és könny, és még valamit mondott, hogy ez fog folyni. És akkor mi mondtuk neki, hogy Ludeser testvér, ha ilyesmi van, az minket ér, nem titeket. Nektek egy feladatotok van, de nem hisszük, rögtön mondtuk, nem hisszük, hogy ez lesz. De hogyha ha akármi történne is, a ti feladatotok az, hogy foglaljatok állást az igazság mellett, azt meg hagyjatok minket a Jóistenre, hogy utána itt mi lesz velünk, azt nekünk kell viselni, és mi hisszük, hogy a Jóisten megsegít, és viselni fogjuk. Ti csak egyet tegyetek, hogy ne legyen megzavarva, megtévesztve ez a közösség, mondjátok ki a helyeset, az igazat. Nem hallgattak ránk. Ők valahogy szerintem félreértette a divízió. A sajnos az ottani lelki romlásnak a következménye ez. Ezt is kérdezték, hogy mi a divízió valaki. Tehát azért ezt is mondom, hogy mert látjátok, mi nem tudjuk, hogy ezek az alapfogalmak sem mindenkinek ismertek, hogy ez ugye a generál konferenciának az egy-egy területért felelős bizottsága. Az a divízió bizottság, annak is van elnöke, titkára, stb. Több országot fog át egy divízió. És ők úgy félreértelmezték a szerepüket, hogy nekik nem a lelki tanítás és arra való ügyelés a feladatuk, meg a bátorítás, meg a segítés, hanem mintha ők lennének az utazó diplomaták, akinek mindenütt a hatóságokkal a kapcsolatot tartani kell, és kívülről biztosítani a közösséget. Szerintem ez a feladatuknak a totál félreértelmezése, és azon kívül nem is végezhetik jól, mert nem ismerhetik a szituációt az egyes országokban. Tehát ez mindig a helyieknek a dolga. Nekik a lelki iránymutatás kellene, hogy legyen a feladatuk, és a bátorítás és a segítés a jó úton. Tehát szerintem itt egy ilyen nagy eltévejedés volt ezen a téren. És tehát itt mondhattak neki valami vad dolgokat, de hogy egy nyugati ember miért kell, hogy olyan naív legyen, ugye, azt nem tudom fölfogni. És mi látták közben, hogy mi ránk hogy haragszanak, és még börtönbe se kerültünk. Igaz, hogy nagyon nagy zaklatásokban volt részünk, hosszú lenne sorolni, de még addig se fajult a dolog, hogy börtönbe kerüljünk. És ha addig fajult volna, az elődeink mi mindent vállaltak az igazságért. Tehát láthatták tulajdonképpen, előttük volt a példa, hogy mi itt vagyunk kiszolgáltatva, abszolút kiszolgáltatva, és még minket se nyakaznak le. És mi meg megmondtuk nekik, hogy nem kell félni ezektől a dolgoktól, de hiába mondtuk, nem segített. Utoljára csak egy kis rövid viccel fejezem be a dolgot, ez akkoriban született, és ez jól mutatja, hogy volt ez az államhatóságokkal kapcsolatban, és ezt higgyétek el, mi is először féltünk, hát x-szer voltunk raporton az Állami Egyházügyi Hivatalba, volt olyan, hogy úgy üvöltött velünk, szó szerint üvöltött velünk Miklós Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, hogy na jó, ha mi nem fogadjuk el a kompromisszumot, amit ő kínál, akkor ő kiül a nézőtérre, és megnézi, hogy mi lesz velünk az arénában. De a Jóisten megtanított bennünket, annyi tapasztalatot adott, hogy végül mondhatom, hogy abszolút nem féltünk. Mosolyogva mentünk, bejöttünk ki, szerintem idegesítette is őket a nyugalmunk, mert mindenki reszkető lábbal szokott bejönni. De annyira tapasztaltuk a Jóisten segítségét, hogy eltűnt a félelem. Na és akkor ezt a viccet én már nem tudom, hogy Juhász Gyuri bácsitól származott, vagy mert ő egy ilyen nagyon, az egyik kisbizottsági tag, ilyen nagyon ilyen gondolkodású valaki volt, vagy ő is hallotta valahol, de azt hiszem ő mesélte a bizottságban, hogy egy katona mindig pisztolyt fog a kocsmárosra, hogy adjon neki ingyen inni. És a kocsmáros megijed és ad inni. De aztán megunja a dolgot, elmegy a parancsnokhoz, és panaszt tesz a katona ellen. És azt mondja erre neki a parancsnok, hogy na, most mikor újra jön, és fogja magára a pisztolyt, és azt mondja, adj, innom vagy lövök, akkor maga mondja azt, hogy és mi van, ha nem adok. De hát ezt nem merte megcsinálni a kocsmáros. Azt mondta, na jó, akkor biztosítéknak én elbújok a pult alatt. És mondja azt, amit mondtam. Elbújt a parancsnok a pult alá, jön a katona, fogja a pisztolyt, a kocsmáros azt mondja, adj, inni vagy lövök. A kocsmáros azt mondja, és mi van, ha nem adok? Azt mondja a katona, akkor nem iszom. Úgyhogy, szóval értjük, így ez a vicc fejezi ki azt, hogy ha valakinek volt hite és bátorsága, akkor a hivatal hátrált. És ezt mi x-szer tapasztaltuk, akkor a hivatal hátrált.
0: Köszönjük szépen, Gábornak kérlek, hogy add vissza a mikrofon. Egy valamit tennék csak hozzá itt történelmi szempontból. Így szól ez a második kérdés, hogy ha nem válnak megalkuvóvá, az állam szétzúzhatta volna az egyház szervezetét Magyarországon. Történelem szempontjából azt tudom elmondani, hogy nem. Tehát ekkor ilyennek, hogy az egyház szervezetének szétzúzása, ekkor ennek egész egyszerűen már nem volt esélye. Tehát egészen más világ volt az 1950-es évek, mint az 1970-es évek. Tehát a rendszer folyamatosan puhult, igaz, hogy fokozatosan, igaz, hogy lassan, de egyértelműen puhult, és mindennél fontosabb volt Kádárnak az, hogy a társadalmi békét megőrizze, mert nem akart még egy 56-ot, és nagyon jól tudta ő is, hogy mi történt 1956-ban. Nyilván sok ágaboga van ennek a kérdésnek, röviden ezt tudom erre válaszolni. Akkor most jönne a közönség sorai, vagy résztvevők sorai közül egy kérdés. Gábor, kérlek, akkor te voltál Cselik Gábor, hogy tedd fel a kérdésedet.
2: Nekem szegezték a kérdést, így hát én is tovább szegezem, illetve nekünk szegezték a kérdést, és mivel nem kaptam rá választ, ezért szeretném megkérdezni, egyenlőre még, és ezért jár nánk utána. Tehát, hogy abban az időben, amikor ez a úgynevezett szakadás történt, akkor, és itt is elhangzott az a név, hogy reformadventizmus, vagy reformadventista, létezett ez az egyház. És ezt kérdezték tőlem, miután megtudták, hogy a kerakhoz járunk, hogy miért nem oda csatlakoztak be. Az akkor kiváltak.
0: Nagyon jó. Hát akkor megint csak köszönjük szépen. Gábor, te légy résen, te közben ne beszélgess, mert a mikrofont közben vinni kell. Horváth Gábor, igen. Tehát most Zsuzsa jelentkezik, és kérlek, vidd oda neki a mikrofont. Köszönjük szépen. Semmi baj. Igen. Jó. Ezekre a kérdésekre a leginkább Zsuzsika tud válaszolni, úgyhogy megint neki adjuk.
1: Hát elnézést kérek, én nem szerepelni akarok itt, de a kérdésekből sokra nem tudok más tenni, mint válaszolni. Tehát erre azt tudom mondani, hogy igen, a reformadventista közösség keresett minket elég hamar, hogy a válság kialakult, azt remélve, hogy mi hozzájuk fogunk csatlakozni. Pontosabban ez úgy is történt, hogy először egy-kettőt, a közén Horváth Pannit, Mráz Gusztit, őket környékezték meg. Háló Sándor volt az egyik, ő eredetileg a reformadventistáknál volt prédikátor. És hát mi féltettük őket, és akkor mondtuk, hogy beszélgessünk úgy, hogy együtt mi is részt veszünk ebben a beszélgetésben. Akkor történt a mi meglepetésünkre is, hogy Háló Sándor kezdett rájönni arra, sőt teljesen rájött, hogy a reformadventista tanításokban mi a probléma, és ő csatlakozott hozzánk. Tehát nem tőlünk vitték el Pannit és Gusztit, hanem Háló Sándor csatlakozott akkor hozzánk. És ennek kapcsán aztán tovább beszélgetések folytak, és akkor nagyon becsületesen és nagyon őszintén mondta Háló Sándor, hogy ő nem tudja, hogy nem látta korábban ezeket a problémákat is. Akkor mi össze is állítottunk egy anyagot, ez a mai napig megvan, és ezt odaadtuk a reformadventista vezetőknek is, már ha jól emlékszem, Bokor Sándornak, vagy nem is tudom pontosan kiknek, ami pontosan lefektettük, hogy mi miért határolódunk el tőlük. Nem a személyektől, mert reformadventisták közé is kerülhetnek, és biztos is vannak, pláne már nem tudom hány generációsak, akiket mi hívőknek tartunk meg, szívesen ápolunk testvéri kapcsolatot, de a reformadventista mozgalmat úgy, ahogy van, téves mozgalomnak tartjuk. És ezt pontosan kifejtettük, röviden elmondom, azok a tételek, amiket, de egész csak egészen röviden, ha valakit érdekel ez a tanulmány, nálam éppen festés van és hatalmas iratrámolás, hiszem, hogy a kezembe kerül, és nagyon szívesen odaadom bárkinek. Ez van vagy 10 oldal. Tehát egész pontosan részletesen kifejtve, tehát mi lelkismeretesen válaszoltunk nekik, és ebben a döntő tétel, hogy ők az advent közösséget Babilonnak nevezik és elesetnek, hogy 1914-ben, amikor abban a fegyverfogás kérdésben nem jutottak egységre, attól kezdve ők elbukottnak nyilvánították az adventista közösséget. Mi ezt végigérveltük, és azt mondtuk, mi ezt soha nem mondtuk, és soha nem fogjuk mondani, mert itt csak a Biblia lehet az iránymutató. Izrael is volt rettenetes mélyponton, mondjuk egy Jeremiás idején, de még mindig nem volt elvetett egyház. Ebben csak az Isten illetékes, hogy nyilatkozzon. És a Bibliában azt találjuk, hogy nagy lelki hanyatlás lesz, nagyon megrostáltatik, de mindenestől nem veti el az Úr. Erre már nem kerül sor. Jézus eljövetel előtt, és a Babilon más. Az nem az adventista egyház, akár mekkora lelki hanyatlás van. Tehát ez volt az egyik dolog, a másik a legalizmus. Ők azt vallották, hogy ők képviselik a hitáltali megigazulás üzenetét, amit az ötvend közösség nem fogadott el igazán 1888-ban. Mi viszont éppen arra mutattunk rá, hogy a valóságban pont ezt az üzenetet nem értik és nem közvetítik, hanem egy rendkívül legalista közösség. Ez azt jelenti, hogy a törvény külsőségeihez való ragaszkodás és egy szigorú behajtása a törvénynek, amit emberi erővel kéne megtartani. De ennek elkerülhetetlen következménye egy farizeuzmus, egy szűkebbűség, egy szeretetlenség, és ebből nincsen misszió sem. Hát most nagyon röviden csak ennyit mondok, mert az idő nem enged többet, de akit jobban érdekel, abban sok-sok rész, fegyverfogás kérdés, öltözködés kérdés, szóval sok-sok minden, ami kulcskérdés, azokról mind szó van ebben az anyagban.
0: Igen, köszönjük szépen. Érdemes egyébként tudni a reformadventistákról is. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a harmadik fajta adventista egyház itt Magyarországon, tehát ugye a HNA, a keresztény advent közösség, illetve a reformadventisták létszámban így jönnek. Tudomásom szerint olyan néhány száz fő lehet a taglétszámuk, tehát viszonylag kevesen vannak itt Magyarországon. Jó, lépünk tovább. A papírról olvasnék egy kérdést. Így hangzik. Amennyiben mi joggal elvárnánk az unió régi beépítettjeitől, hogy vallják meg nyilvánosan a közösség elleni bűneiket, nem lenne illendő a mi közösségünk beépítettjeinek is nyilvánosan vallomásokat tenni? Azt gondolom, hogy megint Zsuzsika az illetékes, kizárásos alapon. Aztán majd én is szeretném.
1: Megkérlek, hogy add a kezembe egy pillanatra a Rajki Zoltán könyvét, mert annak a utolsó oldalán. Ez gondolom, hogy ugyanabból a forrásból ered, ugyanis a Rajki Zoltán könyvének az utolsó oldalán is van egy ilyen megjegyzés. Ezt szeretném olvasni. Igen. Tehát itt egy ilyen kiértékelést mond a könyve végén, és azt írja, a vezetés politikáját, mármint itt ugye az unióról van szó, amely részint az állam követelményeinek végrehajtása, részint karriervágyból azoknak túlteljesítése miatt következett be, számosan bírálták. Hát egyébként ez is jó kritika, ugye, hogy karriervágyból még túl is teljesítették az állami követelményeket. Mindegyik mozgalom hátterében elsősorban egyházpolitikai okokat találhatunk, mármint az unió és mi. A másik félhez hasonlóan ők is törekedtek az állami szervezetek támogatásának megszerzésére. Némelyek a konfliktus kirobbanása előtt hivatali esetleg belügyi és pártkapcsolatokkal is rendelkeztek. A belső konfliktus kitörése után a hivatal a lojális egyházvezetés mellé állt. A szakadár mozgalmak vezetőit hatósági zaklatások érték, zárójelben útlevél megtagadása, szabálysértési eljárás, stb. Egzisztenciális problémákkal azonban nem küzdöttek, mert híveik az adományaikkal és tizedükkel ellátták őket. Bár az általuk hangoztatott felvetések jogosnak mondhatóak, tevékenységükkel legalább annyit ártottak, mint a másik oldal állami akaratot túlteljesítő vezetői, mert megbontották az egyház egységét. A tiltakozók egy része egzisztenciálisan is nehéz anyagi helyzetbe kerülhetett, mert az AEH munkahelyeket is felhasználta céljainak elérésére. Na hát tudjátok, egy ilyen helyzet, mint ami itt kialakult, azt a legkönnyebb egy ilyen felszínes tolvonással elindézni, 50-50%, mindegyik hibás, és egy egyenlőség jelet tenni. Ugye így szokta a polgár lerázni magáról a bonyolult problémáknak való utánajárást vagy kibogozást. És akkor itt ugye azt írta Rajki Zoltán, hogy hát mindegyiknek voltak belügyi kapcsolatai, mindegyiknek egyházügyi politikai szempontok voltak a döntőek. Hát itt nagyon egyenesen mondanám nektek, ez egyrészt egy ostobaság, mert ugyanakkor leír, hogy állandóan zaklattak bennünket, megüldöztek, ugye, hát ha beépítettség, akkor ez nincs. Ugye most azt megkérdezem, ugyanaz, az egyik mindenféle magas pozíciókat foglalnak el, mit tudom, hazafias népfront elnöksége, meg mit tudom én, mi minden, kapják az állami kitüntetéseket, a másik oldalon pedig állandóan zaklatják őket, és azt mondják, mind a kettő rendelkezett belügyi kapcsolatokkal. Hát én ezt logikailag nem tudnám nagyon bevenni, és annyit mondanék, hogy ez közénk nem is jött az, aki ilyet akart, és utólag mi is megtudtuk, hogy nem a prédikátorok között, nem a vezetésben, hanem hogy a tagok között egy valakiről sejtettük, mai napig nem tudjuk bizonyítani, de sejtettük és sejtjük, és még egy valakiről tudtuk, hogy beépített volt, utólag tudtuk meg. De olyan, hogy mi ezt sejtjük, vagy megtűrjük. Tehát ez annyira rejtetten történt, ezek a tagok között voltak, hát persze, hogy igyekeztek információkat szerezni rólunk, és sajnos találtak egy-két embert a tagok között, de hogy mi a prédikátor között egy lett volna, vagy hogy mi erről tudtunk volna, megtűrtük volna, vagy ezzel kiegyeztünk volna, hát szóval értitek, ezt egybemosni, ez abszurdum. Ez abszurdum, ez totális abszurdum. Tehát nyugodtan kimondhatom, hogy pont az ellenkezője volt, mi üldözött státuszban voltunk, nem hogy belügyi kapcsolataink lettek volna. Nekem nem volt 11 esztendeig útlevelem még szocialista országokban sem. Ezzel a jelszó, hogy az önkiutazás a közérdeket sért. Utána így az önkiutazás a különleges közérdeket sért. Nem volt Oszi bácsinak, nem volt Kovács Parinak, és sorolhatom tovább. És aztán az nagyon hosszú lenne, ha elmondanám, hogy milyen egyéb zaklatásokban volt részünk. Tehát itt szó nem volt ilyesmiről, hogy közöttünk a beépítettség. Egy-két embert, az csoda lett volna, ha nem találnak, aki információkat akarnak szerezni rólunk. Sőt, még egyetlen egy esetet elmondok nektek, hogy mennyire nem voltak belügyi kapcsolataink. Majdnem néven is nevezhetném, de mivel jelenleg nincs, nem akarom mondani. Tehát volt egy testvér, egy házaspár, akik hozzánk tartoztak, és a 17 éves fiúkat munkahelyen megkeresték, nyomozók, mondván, hogy a volt osztálytársa felül akarnak érdeklődni. Aztán végül megmondták, hogy azt tanácsolják, hogy ne barátkozzék kirúgott prédikátorokkal, felajánlották neki, hogy katonaságnál kedvezményeket kap, illetve nem is kell katonának bevonulni, és hogy előre fog haladni, és hogy nem kell abba hagyni a szett lelkészképzőt, és megígérik neki, hogy előre fog haladni a ranglistán, és szóval jó helye lesz, de adjon jelentéseket az összejövetelekről. És a gyerek nem vállalta. Ugye naivitásában nyíltan megmondta, azt akarják, hogy a spicliük legyek. És én ezt nem vállalom. De utána megint megkeresték, akkor már beültették az autóba, és elvitték a rendőrkapitányságra. És akkor pszichikailag már annyira megviselte a gyereket, hogy a szülők megdöbbentek. És akkor eljöttek hozzám. És akkor én azt mondtam nekik, hogy nézzétek, ennek a kígyónak a fejére kell lépni. A rendőrkapitányság épületében történt, írjatok a rendőrkapitánynak egy levelet. Írjátok meg egy az egybe, úgy, ahogy történt, semmit ne hallgassatok el, és mondjátok meg, hogy tiltakoztok az ellen, hogy a ti kiskorú gyereketeket ilyennel lazaklassák, és hogy ha még egyszer ez megtörténik, még egyszer keresik, ti a divíziónak fogjátok ezt jelenteni, a külföldi egyházvezetésnek, hogy mi történik itt. Tudtam, hogy ez a mumus nekik ettől. Ezt nem szeretik, ha külföldre kimegy. A testvéreink karakán emberek voltak, nem féltek, vállalták, kiment hozzájuk, a levél elment, másnap ott volt egy százados. Először ilyen nagy hangon kezdte, de mivel ők nem ijedtek meg, és fenntartották az álláspontjukat, azt mondta, na akkor felejtsük el az egészet, és kérem, hogy ne beszéljenek erről senkinek, és vége volt. Tehát mi így viszonyultunk a belügyeső dolgokhoz.
0: Igen, még egy dolgot szeretnék hozzátenni, szintén így történelmi vagy történészi szempontból. Ugye azt írja itt, hogy a mi közösségünk beépítettjei. Na most én beépített emberekkel, illetve az általuk közzétett jelentésekkel, mármint amit a tartótiszteknek tettek, én ilyenekkel találkoztam. Nem egyel és nem kettővel. Viszont ha lenne ilyen ebből a csoportból, tehát az egervári csoportból, akinek lettek volna belügyi kapcsolatai, akkor én arra várhatóan rábukkantam volna, vagy más, aki előttem kutatta ezt a kérdést. Nem történt meg. Az unió részéről viszont sorolni tudnám azokat az embereket, akik egyértelműen 3x3-asok voltak. Tehát ügynökök, akik jelentettek, és nem egy, meg nem 10, meg nem 100 jelentést írtak, hanem éveken, évtizedeken keresztül. Úgyhogy a tények is azt mutatják, hogy valóban ez egy tiszta dolog volt. Nyilván az állam próbálkozott, tehát ezt lehetetlenség letagadni, de az biztos, hogy számottevő eredményeket itt nem tudott elérni. Ennyit egyelőre. Evelyn jelentkezett. Gábor, kérlek, hogy neki vidd oda.
3: Hát én igazából a végére próbáltam volna tartogatni a kérdésemet. Azzal kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy arról tudok, hogy 1990-ben volt egy békülési próbálkozás, és nem tudom ennek a részleteit, csak annyit tudok, hogy aki jött a generálkonferenciától, az nem... Tehát nem volt... Nem volt egy egyenes ember, tehát így nem lehetett vele tárgyalni, és hogy akkor nem lehetett volna esetleg tovább menni, hogy még feljebb. És hogyha nem, akkor pedig a jövőre nézve mi lenne a megoldás, mert engem igazából ez érdekelne a legjobban.
0: Uh-huh. Azt elhisszük, köszönjük szépen. Egy valamit szeretnék mondani, illetve kettőt ehhez. Az elsőt erre az utolsó kérdésedre, hogy mi lesz a jövő, erről is beszélnünk kell. De azt gondolom, hogy ezt tényleg hagyjuk a végére. A másik, amit említettél, én azt hiszem, hogy két dolog itt összekeveredik a fejedben, lehet, hogy mások fejében is. Ugye van egy 1984-es rendezési kísérlet, amikor a generálkonferencia avatkozik be, úgymond, ugye a Wilson elnök, amikor itt járt Magyarországon, és van az 1989-90-es. Viszont erről Zsuzsika viszonylag részletesen beszélt a hozzászólásában. Tehát én azt mondom, hogy érdemes esetleg újra meghallgatni, mert talán ne hangozzon el még egyszer ugyanaz, mert ez már megtörtént, hogy ott mi történt, miért nem valósult meg ez a megegyezés. De az biztos, tehát ezt mondjuk mások elmondása alapján mondom, hogy a 34 év alatt, tehát 75-től 2009-ig itt volt a legközelebb ahhoz az ügy, hogy ez tényleg rendezést nyerjen 1989-90-ben. De ez nem történt meg. Érthető okok miatt. Tehát erről itt vannak a dokumentumok, igazságot köves, hogy éhes című könyv, illetve amit Zsuzsika elmondott. Ha valamit szeretnél, akkor nyugodtan.
4: Csak egy nagyon rövid kiegészítés, hogy mi történt, amikor az Unió nem teljesítette a 89 szeptemberi közös nyilatkozatot, mert ez egy nagyon fontos kérdés. És mi történt, amikor 90-ben ez a közös prédikátor és gyülekezetvezető értekezlet nem vezetett eredményre? Hát itt volt, sajnos azt kell mondanom, hogy a magyarországi advent közösség szenvedésének az egyik fő vétkes fele tényleg a világközösség képviselői, kivéve azokat, amit említettem,

0: feltártuk ott, hogy ne, az unió gyülekezetei nem ismerhették meg a közös nyilatkozatot, nem ismertették velük. Ott a tárgyalásokon megbeszéltük, hogy kinek mi lesz a feladata. Elmondtuk, hogy az unió elnök és az unió bizottság nem határolt el magát a helyet, szóval semmi nem történt. És akkor Szigeti Jenő testvér mikorra jött, készített egy ilyen elhatároló nyilatkozatot, de az minden volt, csak elhatároló nyilatkozat nem. És mikor felolvasta, akkor azt mondta Polzán testvér, hát alkalmat adunk Szigeti testvérnek, hogy még egyszer készítse el, mert még ő is látta, hogy ez nem megfelelő. És akkor Szigeti Jenő kitört, és azt mondta, hogy de miért kell nekem elismerni a porcelánból, hogy betörtem a porcelánboltba, ha nem törtem be. És akkor én mondtam a Polzán testvér, mondom, Polzán testvér, most miért erőlteted, hogy mégis tegyen egy nyilatkozatot, ha lelkismertében nem érzi így, ennek semmi értelme, hogy valakire rákényszeríteni ezt. És akkor ugye mindezeknek ott volt tanúja Polzán testvér, ott látta, ugye akkor ő volt a divízió elnöke, és mit kellett volna mondani? Szerintetek mit kellett volna mondani? Hát akkor azt kell mondani, hogy testvér, én most már fekete-fehér, hogy ki nem akarja itt az egységet, vagy ki nem hajlandó megtenni. Ugye? Ehelyett nem ezt tették, hanem ebből a szemléletből, hogy mindenek felett az egység mindennél fontosabb, azt várták volna, hogy mi legyünk kifizetve egy papírral, semmi probléma rendezve, és egyesüljünk ennek el, és ha nem egyesülünk, akkor mi vagyunk a hibások. Tehát itt volt a hiba a világközösség részéről, mert itt másképp kellett volna eljárni, mikor fekete-fehér volt, hogy nem teljesítik.
1: Ennyit
0: tudok mondani. Igen. A végét hagyjuk a más kérdésed második részét szerintem a legvégére, befejezésnek.
1: Uh-huh. Igen, én is hasonlóképpen mondtam, hogy tehát a jövő felvázolása, vagy hát lehetséges utak, azok későbbre maradnának. Megint papírról olvasnék kérdést. Van egy másik papír, tehát az egyiken hat, a másikon három kérdés van, úgyhogy most a másik papírról olvasok. Azt írja, Ellen White mit ír arról, hogy mi a teendő, ha bibliai visszásságot látunk a gyülekezetünkben? Én azt gondolom, hogy a második kérdést is felolvasom, mert talán ebből következik. Mit lehet arra az érvre válaszolni, hogy csak egy nép létezik, nem szabad elszakadni tőlük, mert csak ezt ismeri el az Úr? Itt idézőjelben megjegyzi, hogy zászlós hajó. Ellen White-ra hivatkoznak ezzel kapcsolatban mindig. Így hangzik a kérdés, miután névtelen ezért nem kérdezünk vissza, hogy most akkor hogy is értette pontosan a kérdező. Mit tudnánk tehát erre válaszolni? Magyarán, nagyon tömören megfogalmazva, jogosult volt-e, illetve volt-e létjogosultsága ennek a szakadásnak? Tehát nem kellett volna el mondjuk a végsőkig kitartani ott a hetednapi adventista egyháznál. Gábor Zsuzsának kérlek. De ha van más jelentkező, szóljatok. Jenő, Márti, bárki. Igen.
0: Igen. Na tehát azt szeretném mondani, hogy ha biztos megvan nektek ez az unió adta ki a szemmelvények ellen vált írásaiból, az igazából a Selected Messages-nek az első két kötete, most már talán a harmadik is jelenik meg. Na hát most én nem tudok fejből nektek lapszámot mondani, de ott az első kötetben olvashattuk arról, hogy milyen határozottan ír ellen vált arról, de majd megnézem, lehet, hogy itt a nálam lévő irodalomban is megtalálom, hogy nem szabad a helytelenségeket elfogadni. Egyébként, amit olvastam a Pátriárkák és Prófétákból, a szigorú megrovás fejezetből, az is elég világos. Azt mondja, hogy így ír például egy esetben a Butler Creek-i kórház orvosainak, hogy arra nevelték őket, hogy hallgassanak, de hogy ez mennyire helytelen, emeljétek fel a szavatokat és álljatok ellene a helytelenségnek. Egyértelmű a felhívás. A másik része a kérdésnek, hogy egy nép, itt azt kell nézni, hogy mi az, hogy egy ház. Mindig itt van a zavar. Megint csak Ellen White szavait idézem, azt írja Ellen White, kezdettől fogva a hívő lelkek alkották az egyházat. Ugyanez a biblikus egyház fogalom, akik is az Isten beszédét hallgatják, megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám, anyám, mondta Jézus. Tehát nem a szervezet, tehát itt van mindig a hiba, hogy az egyház, még a magyar szó is azt sugallja, hogy az egyház, tehát az a szervezet, az a generálkonferencia, az a divízió, nem az egyház, a hívő nép. Tehát mi úgy gondolkodunk, hogy mi adventisták vagyunk, mi hisszük, hogy a hetednapi adventista egyház tagjai vagyunk a mai napig, attól függetlenül, hogy nem vagyunk a hivatalos tagnépsorban. Mert

0: Mert hogy engem mondjuk négyszer zártak ki összesen, ha én mindegyik esetet el tudom mondani, olyan kiribó szabálytalansággal történt, hogy én azt mondtam, de mások is ugyanezt mondja, ezeket aztán a mennyben biztos nem hitelesítették, meg ezeket nem követik. Tehát egyszerűen, mint nem létezőt kezeljük, mi azt mondjuk, hogy nem szakadtunk el a közösségünktől, az egyház a hívő nép, tehát én akkor is az adventista egyházhoz tartozom, hogyha én annak a hitelveit töretlenül vallom és szívből igyekszem megtartani, ha engem szervezeti papírforma szerint nem ismernek el annak. Tehát egy nép van, ez igaz, hogy egy nép van, de egy nép van. És az, hogy egy szervezet van, az már nem igaz. Ugye ezt így mondta így mondták nekünk sajnos Wilson testvér is, és előzőleg is többször a divízió képviselő, hogy egy egyházat ismerünk el Magyarországon, amelyiket az állam elismer. Hát én nem tudom, ki tudja a Bibliából, vagy a bizonyságtételekből igazolni ezt az elvet. Hogy egy egyházat, szervezet ismerünk, amelyiket az állam elismer. Tehát egy nép van. Mindazok, akik az advent üzenetet hiszik, vallják, képviselik, az mind adventista. Hogy itt a lelki hanyatlás miatt ilyen szervezeti nyomorúságok vannak, meg vannak ilyen teljesen szabálytalan, alaptalan kizárások, meg ilyen komikus oda-vissza vételek, meg újraeltörlések, hát ennek a mennyben semmiféle érvénye nincs, erről én meg vagyok győződve. Tehát mi ma is azt valljuk, elolvashatjátok a legfrissebb alapszabályban, hogy mi csak gyülekezetek szövetségének értelmezzük magunkat, minden adventistát testvérgyülekezetünknek tekintünk, és minden adventistát testvérünknek. Tehát mi az egy néphez tartozónak valljuk magunkat ma is.
1: Igen, köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban más gondolat? Jó, ha nincs, akkor megyünk tovább. Ja, igen, azt hiszem, hogy most megint valaki a közönség sorai közül. Tibor, jelentkeztél, ugye?
2: Nem is, inkább a legvégére.
1: A legvégére? Jó, rendben van. Van még itt bőven kérdés, úgyhogy akkor megint a papírról olvasok. Azt írja itt, hogy Ellen Goodwight, vagy például Jones elfogadták az igazságtalan elhelyezést. Nem lett volna helyesebb akkor elfogadni az egyházvezetőinek döntéseit? Tehát ugye itt a 75 októberi eseményre utal nyilván a kérdés feltevője. Hát ez mint érintett megint csak Zsuzsa.
0: Igen, hát ezt a kérdést sokszor feltették, nagyon egyszerűen elmondom, hogy kénytelen vagyok egy kicsit, de minimálisan többet mondani. Annyit, hogy engem arra késztettek, még mielőtt én beadtam volna a beadványomat 75. szeptember 15-én, azt tulajdonképpen ezek a körülmények késztettek aztán a beadványra, közölték velem, hogy nem taníthatom tovább a bibliai etikát, úgy, ahogy eddig tanítottam a Szent Lelkészképzőben, hanem Nagy Gyula evangélikus püspöknek a szociáletikáját kell tanítanom. Ami viszont egy teljesen Bibliától idegen, mondjam azt, ilyen kiszolgáló teológia, ilyen szocialista teológia. Hát én tudtam, hogy én azt egy percig nem fogom tanítani. És akkor ugye engem nyájasan behívtak az Unióbizottságba, és közölték velem, hogy és én elküldtem szeptember 15-én ugye a beadványomat, nem csak Szigeti Jenőnek küldtem, hanem másolatát Szakács Józsefnek is. És azt kértem, hogy rendezzék ezt, két problémát vetettem föl. Az egyik ez, hogy én ne tanítsam ezt, hanem tanítsam a Nagy Gyuláit. A másik pedig, amit fölvetettem, hogy Palotai Sándor azt a kijelentést tette, hogy ez az iskola, a Szent Lelkészképző egy ökumenikus intézmény, amely a magyar protestáns egyházak közös feladataira készít fel. És én leírtam, hogy hozzám jött vagy 20 adventista diák a végén, az évnyitó végén, és azt mondták, hogy ha ez ilyen intézmény, akkor nekünk itt keresnivalónk nincs. És leírtam, hogy én megnyugtattam őket, és azt mondtam, az én lelkismeretemnek is probléma. Én ezt fel fogom vetni, ezt a kérdést, kérem, hogy rendezzék, tisztázzák, és kérem, hogy addig maradjanak nyugton. Tehát nem csak a magam nevében írtam a beadványt, hanem a diákok nevében is. És akkor ugye nem kaptam rá semmi választ, szeptember 15-től szeptember 30-ig semmilyen választ nem kaptam, és 30-án ezzel hívtak be, hogy nyájasan közölték velem, hogy semmit, egy hangot nem ejtettek a beadványomról, hanem csak közölték velem, hogy elhelyeznek Debrecenbe, de a SZET lelkészképzőn a tanári állásomat annak a megtartásával azt továbbra is folytassam. És akkor én mondom, na, de hát én küldtem egy beadványt, mondtam Szakács Józsefnek, hát neked is elküldtem a másolatát, Szigeti Jenőnek is. Erre Szakács József betű szerint ezt válaszolta, én válaszadásra kötelezettnek sem tekintem magam ebben az ügyben. Nyilatkozzak, hogy vagy elfogadom, vagy nem fogadom. Erre én azt mondtam, én Tasra is elfogadtam az elhelyezést, amikor büntetésből elhelyeztetek egy ifjúsági kirándulás miatt öreg otthongondoknak, nem ez a probléma, én akárhova elmegyek. De ha elhelyeztek Debrecenbe, én onnét se tudom tanítani Nagy Gyulának a szociáletikáját, és akkor se tudok tanítani egy olyan iskolában, amely ökumenikus alapokon áll, és a Magyar Protestáns Egyházak közös feladataira készít fel. Ezt a problémát mindenképp rendezni kell. Nincs értelme, hogy elfogadjam az elhelyezést ennek a rendezése nélkül, mert se Pestről, se Debrecenből ezeknek a problémáknak a rendezése nélkül én ezt nem tudom csinálni. Tehát így nézett ki ez az elhelyezés megtagadás. Nem az elhelyezés volt a kérdés, hanem ez egy ilyen gonosz álca volt, hogy utána azt mondhassák, hogy elhelyezés megtagadása miatt tettek ki. De a probléma az volt, hogy megoldják ezt a kérdést, vagy nem oldják meg ezt a kérdést, mert ennélkül se itt, se ott nem lehet vállalni a munkát így.
1: Igen. Nyugodtan. Hogyan?
3: Kérdés felvetésben van egy logikai bukfenc, mert akkor lehetne párhuzamot vonni a kettő között, hogyha Ellen White-ot arra kényszerítette volna az akkori egyházvezetés, hogy ne szólja az Úr szájából valót, tehát hogy ne képviselje az igazságot. Nem kívánták meg tőle, csak egyszerűen távol helyezték, hogy ne tudja érvényesíteni annyira a befolyását. De Ellen White továbbra is küldte az üzeneteket Ausztráliából is, az egyházvezetésben. Ez körülbelül olyasmi lehet, mint amikor Ezékiel próféta látta mindazt, ami Jeruzsálemben történt. Ellen White is látta mindazt, ami Betlekrékben történt, meg a kiadóhivatalban történt, és ő nagyon hűségesen felemelte a hangját minden visszáság ellen. Itt arról volt szó, hogy el kellett volna némulni azoknak, akik a helytelenségetre felhívták a figyelmet, és azon az áron nem akarták elvállalni az elhelyezést, hogy ő nekik most el kell némulni. Köszönöm, ezt akartam csak mondani.
1: Igen. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés közönség sorai közül, vagy résztvevők közül kérdezem? Mert itt még van bőven a papíron, de hát ha van. Jó, nincs egyelőre, akkor olvasok innét. Ez egy új terület lesz. Azt írja, a Magyar Unió KT-ja megegyezik a világ közösségével. Hogyan lehetnek akkor hitelvi akadályai a különállásnak? Vagy vannak-e hitelvi akadályai a különállásnak? Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye ez a vonulat talán még nem került elő a beszélgetésünkben vagy a konferencián. Jenő, jelentkezel? Akkor tiéd a szó először.
3: Hitelvi akadályai nincsenek, gyakorlati akadályai vannak jelenleg. Itt viszont meg kell említeni a reformközösségnek is a problémáját, amiről eddig nem beszéltünk. A reformközösség az első világháború mentén jött létre, ott a fegyverfogás kérdésének a kapcsán, aminek végeredményeképpen ők bukottnak minősítették, Babilonnál minősítették a hetednapi adventista egyházat. Ezt mi nem tesszük meg. Mi elismerjük, hogy hitelvekben nem történt változás, de gyakorlatban nagyon, nagyon szomorú dolgok vannak, amelyel nem tudunk közösséget vállalni.
1: Igen, talán még egyet tennék hozzá, még egy kulcs kifejezést. Tanításban is azt gondolom, hogy óriási a különbség. Tehát, ha mondjuk a deklarált, lefektetett hitelveket tekintjük, akkor tényleg nincs, de hogy mit tanítanak ma az Unióban, illetve mit a keresztény advent közösségben, ott azért már komoly a különbség, gyakorlatban még inkább. Zsuzsika?
0: Ez nagyon fontos pont, és azért konkrétizáljuk egy picit, hogy hol vannak ma is azok a problémák, amiknek mi a biblikus megvizsgálását és rendezését kérjük. Változatlanul, kezdettől fogva mondhatom, és kiegészülve egy-két új dologgal. Elsőnek említem, az ökumenikus kérdés ma sincs rendezve. Nem csak Magyarországon, a világközösségben sincs. Élethalál küzdelmet vívnak Szlovákiában ezügyben, most éppen Romániában, Amerikában, sorolhatnám. Nincs rendezve. Papírforma szerint senki nem tagadja az eredeti adventista tételeket, Tehát így, úgy, mint ahogy Jézus mondta, hogy némelyek csak a szívükben mondják, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, és kezdenek más egyházakkal ugye kokettálni, hogy így mondjam, de a gyakorlatban teljesen biblia ellenes dolgok jelennek meg az ökumenikus kérdésben, mind a mai napig. Tehát az ökumenikus kérdés továbbra is fönnáll. Ugye például csak egy példát mondok, nazarénus családot látogattam meg Szegeden, akik az Unióhoz kezdtek járni, és hát ott ők vetették fel ezt a kérdést, hogy mi van. Utána olyan, oda jön hozzám egy kislány, és azt mondja, egyik nap, egyik alkalommal Szigeti Jenő tanította őket a ifjúsági szombatiskolában, és azt mondta, hogy Babilon még nem esett el, hanem el fog esni, és hogy ez igaz-e. Hát ezt nekem olyan ismerős, mert akkor is ez hangzott el. Ez a második angyal üzenet megtagadása, ez már komoly hitelvi probléma. Mert az bizony múlt idő ott, és olvassuk el a Nagy Küzdelem könyvben, hogy miről van szó. Azután a másik kérdés, a Krisztus testélétele kérdés, ami nem volt 75-ben kérdés, de amikor mi a hitáltali megigazulás üzenetét, amiről Jenő beszélt, nagyon mélyrehatóan tanulmányozni kezdtük, és igen örültünk ennek a szépséges evangéliumnak, hogy Krisztus valóban a bűnre hajló emberi természetet vette magára, mi természetünket, akkor ugye Háló Sándor ezért elhagyott minket, és ő az Uniónál is képviselte ezt, de a többiek is, annyira, hogy például leírta Szilvás József, akkor unióelnök volt, ezt a mondatot, hogy Jézus csodálatos születésével megtörte az áttöröklés vasszabályait. És minket az azért bántott, mert Ellen White pont a fordítottját írja, hogy mikor Jézus megszületett, akkor magára vette az emberi természetet az áttöröklés vasszabályával, az összes kihatásaival együtt. Szóval ezt nagyon meredeknek tartottuk. És eljelölte ott voltál, amikor folytattunk a Unióhoz tartozó testvérek kezdeményezték Szüret utcába beszélgetéseket, és előjött ez a Krisztus testélétele téma. A többinél mindenütt elismerték az Unióhoz tartozó testvérek is az álláspontunk biblikusságát, de itt nem boldogultunk egymással. Egy testvérről fölállt, és azt mondta, hogy jó, hogy most már van béranyaság, mert így lehet megérteni, hogy Szűz Mária, illetve Mária csak amolyan béranya volt, de a Jézus születéséhez semmi köze nem volt, semmit sem közvetített Jézusnak az emberi természetből. Tehát ezt annyira össze van zavarva ez a kérdés az Uniónál, és ugye ennek hadd tegyem hozzá, hogy messze menő kihatása van, ez nem egy ilyen bogaras elméleti kérdés, mert ha Krisztus nem a mi természetünkben jött el, akkor ő nem mutatta meg a bűn feletti győzelem útját, akkor ő csak egy elérhetetlen eszménykép, de nincs arról szó, hogy Jézus ténylegesen követni lehet és követni kell. Tehát ez egy másik pont. Egy harmadik kérdés, lehet-e az államtól elfogadni támogatást hitelvi tevékenységhez? Ezt mi első perctől fogva nem. Azt mondtuk nem, mert ez bibliai elv, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek, nem pedig állami támogatásból. És ez a világközösség elve is, mikor Folkenberg testvér itt járt, a generálkonferencia elnöke, akkor ekkoral betűkkel írták a rendszerváltás után az újságot, hogy az adventisták generálkonferenciájának az elnöke úgy nyilatkozott, hogy az adventistáknak világszerte alapelvük, hogy hitéleti tevékenységhez állami támogatást nem fogadnak el. Az Unió azóta is elfogad. Ezt hiába próbáltunk erről velük beszélni, vagy meggyőzni, nem. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Egy újabb probléma, ez pedig a show műsor jellegű dolgok. Ez az úgynevezett Celebration Worship, az ünneplő istentiszteleti irányzat, amit sajnos a világközösségünknek az ellazulásában átvettek a karizmatikusoktól, és amikor a rendszerváltás után jöttek ide a nyugatiak, akkor szépen behozták ezt is ide, és az Unió egy az egybe átvette. Mi pedig tartjuk azt, amit Ellen White mondott, hogy ebben a műben a szimpadiasnak egy jottáját sem szabad megengedni. Tehát könnyű zene, showműsor, istentiszteletre, szószékre nem való. Ez a meggyőződésünk, és ezt nem tudjuk elfogadni, se a tapsolás, se a nem tudom mit sorolhatnám. És akkor egy újabb probléma az evangelizáció. Nem tudjuk elfogadni azt az értelmezését Máté 28:19-nek, hogy, hogy kereszteljétek, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, kereszteljétek meg őket, és tanítsátok, hogy mindezt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Ezt szépen ketté választják, és ezt se a Magyar Unió találta fel, hanem meg is tudnám mondani, hogy Gottfried Osterwald nevű testvér indította el a gyülekezet növekedési programot a közösségben, ami betű szerint karizmatikus átvétel, ott indult el, Jongicsó is sorolhatnám a többiek, és ennek a gyülekezet növekedési programnak a része ez, hogy úgy értelmezik a Jézus misszió parancsát, hogy az embereket meg kell keresztelni, és majd utána tanítani, hogy mindazt megtartsák, amit Jézus parancsolt. Hát holott ez kiforgatása a szövegnek, mert ez nem időrend, hanem elmondja, hogy tegyetek tanítványá, és kereszteljétek meg őket, és utána visszatér és megmagyarázza, hogy mit jelent tanítványá tenni, hogy tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam néktek. De ez a tanítványá tevéshez tartozik, és megelőzi a keresztséget. Így az Uniónál elharapózott az a gyakorlat, hogy egy-két néhány előadás után tanítás nélkül megkeresztelni, és majd ráérünk azután tanulni, meg tanítani a gyülekezetekben. Mi ezt katasztrófának tartjuk, és visszaélésnek a felnőtt keresztség gyakorlatával, mert azt írja Ellen White, hogy némelyek élve temettetnek el, az énjük nem halt meg. Nem lehet a karizmatikus mozgalmak stílusa szerint ilyen élmény kereszténységet bevezetni, és érzelmi ráhatásokkal gyorsan bekeresztelni embereket, akik egyáltalán nincsenek megalapozva az igazságban. És utána a gyülekezet színvonal törvényszerűen süllyed, mert most már ezekhez kell szabni az irányt. Ugye hallottam például, gyulaiak mesélték el, hogy hát olyan kellemetlen volt, hogy egy ilyen valamilyen tócsa, ilyen véres tócsa volt egy szék alatt szombaton a gyülekezetben. Hát mi az, hogy került oda? Hát kiderült, hogy valaki frissen keresztelt mireli csirkét vett a gyülekezetbe menet, és betette a szék alá, és kiolvadt. Mert még azt se tanították meg, hogy szombaton ugye nem vásárolunk. Tehát ez a fajta módszer is, ez rengeteg van, szóval ez tény. Ez nem elfogadható. Tehát ezek a problémáink, amelyek mind a mai napig fennállnak. És Szondlányter testvér mondta Ambrus Zoltánnak, hogy, ja és még bocsánat, nem mondtam egyet, a történet kritikai írás magyarázat, ami alapvető, meg az evolúcióval való kiegyezés, ami a péceli teológián bőséggel uralkodik. Na ez nem, ez kútmérgezés, a leendő lelkész nemzedéknek a tönkretétele. Tehát ezt nem tudjuk mi elfogadni. És ezekről szeretnénk egyszer, ennélkül lehetetlennek látjuk az Egyesülést, hogy ezekről valódi tisztázó beszélgetés történjék. Mert nekünk azt mondta Polzen testvér, hogy ha, így mondta szó szerint, ha aztán visszajöttök, mondta, akkor aztán semmi kritika többet, azután már csak kedves testvérem és kedves testvérnőm van. Na most gondoljátok meg, ha most ezeknek a problémáknak a rendezetlenségével most mi visszamegyünk, és utána csak kedves testvérem és testvérnőm, és semmi kritika többet, tehát nem elárulnánk a Biblia igazságot, amit látunk. Ezt nem tehetjük meg. Tehát ezek a problémák fennállnak, és még utoljára csak annyit, hogy Szondlányter testvér Ambrus Andrásnak, az Unió Bizottság tagjának mondta pár évvel ezelőtt, mikor még ő volt itt nálunk az elnök, hogy hát már egyszer igazán próbára tehetnétek minket, hogy akarjuk-e az egységet. Hát mi ugyanazt kérjük, amit kezdettől fogva, hogy jöjjön össze egy teológiai bizottság, és vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket. Tudjátok, mit válaszolt rá? Azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert ti tudtok egy teológiai bizottságot kiállítani, mert ti egyformán gondolkoztok. De nálunk annyiféle irányzat van, és mindegyik elfogadott, hogy mi nem tudunk egy teológiai bizottságot kiállítani, és azt mondjuk, hogy ez a mi álláspontunk. Ugye? Tehát a történetkritikai írás magyarázatnak, a Biblia felbomlasztásának ez a következménye a pluralizmus az irányzatokban.
1: Igen, köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék csak ehhez hozzátenni, igazából ehhez az utolsó megjegyzéséhez Zsuzsikának. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy voltaképp 1975 májusában vagyunk, most is. Tehát ez olyan, mintha az idő megállt volna. Közben persze nem állt meg, de 75 májusában, ami fölmerült probléma, azt még mindig nem sikerült rendezni, mindig nem sikerült még érdemben szóba állni egyáltalán ezzel a kérdéssel. Ez az egyik. A másik, figyeljük meg azt, hogy 1975-ben tulajdonképpen egy probléma volt. Ez az ökumenikus kérdés. Emellé még lehet tenni egyes egyházi vezetők, vagy az egész egyházvezetés tisztelet a kivételnek persze, erkölcsi visszásságait, a beépítettség kérdését, de ez az egy nagyon fontos probléma merült föl. Most Zsuzsika felsorolt ötöt. Tehát telik az idő, és a szakadék az mélyül, tehát az olló az szétnyílik. Tehát ahogy megy előre az idő, egyre nehezebb lesz ez a helyzet, és egyre több probléma kerül elő. Hogyan lehetséges így a rendezés? Költői kérdés, erre majd ki fogunk térni. Van-e kérdés, vagy olvassak még a papírról? Azt gondolom, hogy akkor olvasnék a papírról. Azt írja, hogy bár lehet, hogy erre már nagyrészt választ kaptunk, mi a világközösség álláspontja az ökumenizmus kérdéséről? A világközösség egyház értelmezése helyese a Biblia fényében? Tiétek a szó, akik tapasztaltabbak megint csak.
0: Nagyon súlyos. Ez talán az összes között a legsúlyosabb kérdés. Azt kell mondanom, mert még ha csak itt lenne nálunk baj. Tehát azt szeretném mondani, hogy én talán azt említeném meg, hogy valamikor én igen naívan értettem a Jelenések könyve 12. fejezet 17. versét, amelyik azt mondja, hogy Sátán elmegy, hogy háborút csináljon a tiszta asszony magvának maradéka ellen, akik megőrzik Isten parancsolatait, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Azt gondoltam, hogy hát ugye készíti elő a szombat-vasárnap válságot, és majd így fog háborúzni a maradék ellen. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy az advent mozgalom kezdetétől fogva az Úr csinálja a háborút, illetve Sátán csinálja a háborút ez ellen a mozgalom ellen. Mert gondoljuk meg, mennyire megfelel ez a logikájának, ha ezt a mozgalmat a lelki hanyatlásba tudja vinni, vagy tönkre tudja tenni, ez készíti elő Jézus eljövetelét, akkor ő halaszthatja az ő ugye, megítéltetését és az uralma végét, és a Jézus hatalom átvételét. És azt kell mondanom, hogy a világközösségünkben egy példátlan állapot alakult ki, ami azonban mégsem lephet meg minket, mert a Biblia is ír róla, és a bizonyságtételek is. Csak hogy erről nekünk soha senki nem beszélt, 75 előtt mi ezekről semmit nem tudtunk, arról, hogy Ellen White írt alfa válságról, meg omega válságról, soha életünkben nem hallottuk. A Bibliában sem figyeltünk fel például egy Máté 24 végére, ahol Jézus azt mondja, hogy az ő háza népe között, ahol ő tesz gondviseli szolgákat. Lesz majd olyan, aki szívében azt mondja, hogy halogatja az én uram a hazajövetelt, enni, inni kezd a részegesekkel, és a szolgatásait ütiveli. De ez nem a névleges egyházakra vonatkozik, ez az Isten háza népére vonatkozik, ahol ő tesz gondviselővé szolgákat. Ezzel soha nem figyeltünk föl, amíg bele nem kerültünk ebbe a válságba. És ha most nektek vég nélkül sorolhatnám, hogy Ellen White milyen egyértelműen szólt arról, hogy olyan mély válság lesz, ahol a hitünk oszlopait fogják megpróbálni megingatni. Ugye az omega válságot egyértelműen így jellemezte. Azt mondja, hogy egészen másfajta teológiát hoznak be. Úgyhogy én röviden azt tudom mondani nektek, hogy az egész világközösségünkben egy összeesküvésszerű átnevelési erőfeszítés van, és ez a vezetésben van, és a prédikátorok részéről van, akik megpróbálják az advent közösség üzenetének az éleit, sarkait lecsiszolni, úgyhogy megfeleljen a többi egyháznak, és megfeleljen a világnak. Elvesztették az igazi biblikus meggyőződésüket, megrendült bennük a sola scriptura elv, átvették a különböző tanintézetekben a történetkritikai írásmagyarázatot, és nem mondják nyíltan, de a szívükben kétely van a közeli adventet illetően, és be akarják illeszteni az advent közösséget a többi egyház sorában. Erről rengeteget lehetne mondani, ez milyen méreteket ölt, ez félelmetes méreteket ölt, és azt kell mondanom, hogy ez világviszonylatú óriási probléma. Németországban kifejezetten beléptek az Egyházak Világtanácsa németországi ágazatában, az Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchenbe, ugye a keresztény egyházak munkaközösségébe, szervezetileg is, és vége hossza ezeknek a problémáknak nincs. Itt az Unió kiadta ezt a könyvet, George Knight, a helyünk a keresztény világban. Hát a címe beszédes. Az advent mozgalom a helyét keresi a keresztény világban. Nem ez a feladatunk, egészen másra hivattunk el. Úgyhogy ez a probléma nagyon súlyos. Most legutóbb Szlovákiában lángolt föl, és még most is tart ez a probléma. Egyenesen arra kérték a prédikátorokat, hogy vegyenek részt az ökumenikus imaheteken, és sorolhatnám tovább. Afganisztánban egy katolikus püspökkel közösen tartott ott istentiszteletet az adventista vezető, a Afganisztánban harcoló szlovák katonáknak, meg szóval sorolhatnám tovább. Persze a tévé meg a sajtó mindent közöl, akkor a gyülekezet